0: Őek legyenek azok a vizek, azok a befogadók, amik megkapják ezt.
1: Mit tehetünk mi civilek? Tehetünk-e azzal, hogy fogyasztunk, mennyire vagyunk tudatosak, gyűjtjük az esővizet? Tehát mi az, amit tényleg mi megtehetünk azért, hogy egy kicsit jobb legyen a helyzetünk?
2: Hát ebben a helyzetben szerintem jelenleg az első és legfontosabb, hogy betartsuk a korlátozásokat, tehát anélkül nem lehet ezen a helyzeten túljutni. Ezek jelenleg ugye ezen a 14 településen, ahol most ez a harmadfokú korlátozás van, jelenleg ezek viszonylag szigorúak, de az életminőségünket egyébként nem feltétlenül veszélyeztetik, mert hogy a higiéné, a főzés, ivásra használt vízmennyiséget, azt nyilvánvalóan kiváltjuk a rendszerből, viszont az ezen felüli luxusfogyasztások, ugye ez a pázsitöntözés, automosás, medence feltöltés, ezek sajnos ebbe a helyzetben most nem férnek bele.
1: Tehát várnának itt egyébként nagyobb kormányzati beavatkozást? Tehát, hogy igenis azt mondják, hogy akár bírságolható az, aki hát ugye van erre példa, vagy hogy a világban?
0: Én azt gondolom, hogy eleve sokkal tudatosabban kéne élnünk. Most már 30 éve beszélünk erről, akik ezzel foglalkoznak. Én azt gondolom, hogy ideje lenne belátni. Szerintem ezek pont azok az időszakok, amikor könnyebb a belátás, aztán, hogy ezt mikorra sikerült tényleg tudatossá válni az embereknek olyan szinten, hogy valóban mondjuk szürke vizet használjunk, de ez mondjuk akár igazgatásilag is nagyon fontos lenne, hogy megszeressenek azok a törvények, jogszabályok, amik alkalmassá teszik ezt a rendszert erre. Mert egyelőre még nincsen meg ez a szabályozási rendszer sem.
1: Hernádi Krisztina, Nóra és Egressy Csemma, a Vízkoalíció önkéntese. Köszönöm, hogy itt voltak, és biztos vagyok benne, hogy beszélgetünk még a témáról. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt ma reggelre a Start és a Start Plus, holnap reggel is várom önöket, addig is maradjanak az ATV-n, hamarosan híradóval jelentkezik kollégám Tóth Géza. Köszönöm önöknek a figyelmet, további szép napot, viszlát!
3: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Európa szerte több mint 16 ezer halálesetet okozott az idei hőhullám, és hol van még a vége? Pintér Ferenc meteogyógyásszal, a Meteoklinika igazgatójával fogunk beszélgetni arról, hogy mégis hogyan lehetne felkészülni, hogyan lehetne a lehető legkisebb károkkal megúszni ezt a tomboló hőséget. Jó reggelt, köszönöm.
2: Jó reggelt, Kezdi Csokrom, üdvözlöm a kedves nézőket is. Hát valóban extrém helyzettel állunk szemben, csak ebben az a tragikus, hogy ez nem egy eseti dolog, ami most bekövetkezik, hanem tulajdonképpen egy folytatódó tendenciának egy bizonyos szakaszában vagyunk. És ez azt jelenti, hogy nem olyan megoldásokat kell keresni, ami most ennek az alkalmi dolognak valamilyen módon a megoldására alkalmas, hanem hosszú távra kell gondolkodni gyakorlatilag olyan formában, hogy mit teszünk, ha az következik be, amit ugye az ENSZ főtitkár itt a napokban mondott, hogy a valóban megalapozott előrejelzések alapján nyilatkozott természetesen így, hogy a meleg nyár után forró őszre számíthatunk. Tehát ugye ennek az El Niño folyamatnak itt a kezdetén vagyunk, ami egész a jövő évbe messze benyúlóan fog jelentkezni, és fogja okozni ezeket a igazán extrém helyzeteket. Tehát gyakorlatilag arra kell fölkészülni, hogy a szervezet állandóan egy nagyon komoly változó terhelés alatt lesz, és hát ebben a hőhullámban is persze megvannak azok a speciális dolgok, amik a hőhullám következményei. Tehát ebből kell kiindulni, nem lehet egyértelmű tanácsokat adni, hogy ki hogyan oldja meg. A célt kell világosan látni, a veszélyeket kell világosan kell látni, és mindenkinek ennek megfelelően kell megtalálni a megoldásnak a lehetőségét.
1: Mi történik a szervezetünkkel a hőségben? Tehát miért viseljük el annyira nehezen, nem csak kívülről, meg a lelkiállapotunk, meg az alvásunk, hanem a szervezetben magában mi történik? Miért annyira veszélyes?
2: Igen, hát ugye tudni kell, hogy a 25 Celsius fokos hőmérséklet az egy határhőmérséklet, így meteorgyógyászati szempontból. Addig tudja körülbelül a szervezet a normál hőleadás útján azt megszabadulni attól a hőmennyiségtől, ami mindig keletkezik az életfolyamataink kapcsán. Ha ez megszűnik, akkor egyértelműen ennek halálos kimenetele van, mert a hő felhalmozódik, és tulajdonképpen a szervezet saját magát pusztítja el. Na most 25 fok fölött már egyre kevésbé tudjuk a hőleadással ezt a hőt leadni, és ilyenkor már mindenképpen csak a verejtékezés az, ami tudja biztosítani a hőegyensúly fenntartását. Tehát ez a párologtatás. Na most ez rendben van, csak tudni kell, hogy ennek a izzadásnak a fenntartása, ez a keringési rendszert nagyon erősen megterheli. Tehát ez nem egy állandó üzemszerű állapot, amit a szervezet gond nélkül elvisel, hanem egy kivételes helyzet. A probléma ott van, amikor ez a kivételes helyzet tartós. Tehát amiket most tapasztalunk, hogy nem csak nappal, amikor ugye 40 fok fölé is megy a hőmérséklet, hanem éjszaka is, amikor ennek a bizonyos 25 fok felett marad még a leghűvösebb órákban is. Ilyenkor nincs arra lehetőség, hogy a szervezet egy kicsit megpihenjen, egy kicsit regenerálódjon. És hát ez történt egyébként Budapesten is, mert ugye megdőlt a éjszakai melegrekord, 25 fok fölött volt a leghűvösebb hőmérséklet is, és ez ne tévesszen meg senkit, hogy még ott sehol lemegy 20 fokig, vagy 15 fokig. Tudnék, ez csak a leghűvösebb egy-két órára vonatkozik, ez nem elég a pihenéshez. Tehát akkor, amikor elalszunk, most épp néztem este is, 30 fok volt még este 11-kor, ebben nem lehet aludni. Tehát ez a bizonyos hőegyensúlyi kérdés az, ami az alapvető probléma, és hát az, hogy a szervezet kifárad, túlterhelődik, ennek a keringési rendszere vannak minden következményei, és a szervezet egy bizonyos határon túl minden további nélkül eljuthat a hőgutáig, a halálos következményekig.
1: Hogyan előzhetjük ezt meg? Hogyan védekezzünk ebben az elhúzódó hőségben?
2: Mindenképpen meg kell szakítanunk ezt a folyamatos hőterhelést. Ezt nem szabad fenntartani volt paciensünk, aki azt mondta, hogy a pincébe megy le a kutyával, jók a légkondicionált helyen való tartózkodások, de nem 10 percre, hanem mindenképpen órákra meg kell pihenni, és hát természetesen pótolni kell az elvesztett folyadékmennyiséget, és a folyadékmennyiséggel mindenképpen kell az elvesztett sót, ásványi anyagokat. Tudnélik, ha felborul a szervezet elektrolit egyensúlya, akkor ennek szintén nagyon súlyos következményei vannak.
1: Mi az a helyzet, amikor már orvoshoz kell fordulnunk, akár nekünk, akár hogyha egy szeretünkön látunk, mik azok a tünetek, amikre figyeljünk, hogy itt már nem elég lemenni a pincébe, vagy bekapcsolni a légkondit?
2: Vannak ijesztő, de talán nem annyira veszélyes következmények, tehát mondjuk a napszúrás is roppant kellemetlen, de talán kevésbé veszélyes. Én azt mondom, hogy mindenképpen a legfontosabb dologról beszéljünk, a hőgutáról. A hőgutában az a rendkívül alattomos, hogy mire valaki észreveszi saját magán, hogy ő veszélyeztetett, addigra rendszerint már nem tud védekezni. Tehát ugye akkor már jön a tudatzavar, jön az ájulás, és gyakorlatilag másokra van utalva. És ha nem jön azonnali segítség, akkor ennek halálos kimenete lehet, de még jobb esetben is maradandó, nagyon komoly szervi károsodások következnek, vese, agy, leállnak a szerveknek a normális működése, és ilyen következménye vannak. Tehát ennek a lényege, hogy nem csak magunkra, hanem a környezetünkre is nagyon kell figyelni. És ez a legfontosabb dolog, tehát amíg a hőkifáradás van, az is veszély, de ott még fennmarad az izzadás, erősen izzadunk, jönnek a kellemetlen tünetek, azon is segíteni kell. De ha megszűnik az izzadás, amikor a szervezet feladja a védekezést, és már ilyen 40 fok fölé megy a testhőmérséklet, na ez az, ami a hőgutának a legfontosabb jele, tehát amikor már észreveszünk, hogy valaki kezd zavartan viselkedni, és ez a jel, ez megjelenik, akkor már azonnali segítségre van szükség.
1: Kik vannak a legnagyobb veszélyben ebben a nagymenetben?
2: Ugye van egy érdekes kategória, az időjárás érzékenyeknek a kategóriája. Na most ez persze olyan, amiben benne vannak nyilván súlyozottan az idősek, a krónikus betegek, magatehetetlen emberek. Csak ugye az a helyzet, hogy ők azok, akik egyébként még a viszonylag normális időjárási helyzetekre is rosszul reagálnak. Tehát egyszerűen arról van szó az időjárás érzékenység, hogy tévesen reagál a szervezet bizonyos időjárási hatásokra. Na most nyilván, amikor ezek a szélsőséges helyzetek vannak, olyanok, amik még az egészséges embert is veszélyeztetik, hát az ő esetükben ez exponenciálisan megnő ez a veszély. Úgyhogy nagyon komolyan kell ezt a dolgot venni, mert rengeteg embert érint.
1: Akkor figyeljünk egymásra, figyeljünk magunkra, most mindenki igyon meg egy nagy pohár vizet, és igyekezzünk keresni a hűvös helyeket. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm a lehetőséget.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egészségügyi percek következnek.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
1: A szemszárasság mára már népbetegség lett, a monitor használat, a légkondi, a városi környezet mind tesz azért, hogy a szemünk szárazabb legyen. Jó hír, hogy van megoldás. Itt van velünk dr. Szegő Péter az Ormos Intézettől, aki remélem azt is elárulja nekünk, hogy mik a lehetőségeink. Hát, szemszárasság, kiket érint leggyakrabban? Mindenkit.
3: Hát alapvetően mindenki belefuthat, igen. Itt élesen külön kell választani azt, amikor mondjuk valamilyen környezeti hatás okozza ezt az egészet, meg azt, amikor mondjuk azon ritka esetek egyike forog fenn, amikor a saját immunrendszerünk elpusztítja a könyvmirigyünket, és attól nincsen könyvtermelés.
1: Jól hangzik.
3: Ilyen is létezik, igen. Na most erre nyilván teljesen más a megoldás, mint akkor, amikor valakinek amiatt alakul ki ez a problémaköre, mert gyakorlatilag egész nap a monitort mondjuk bambulja, vagy a telefonnak a kijelzőjét bambulja, és hát percenként kettőt pislog, és ebből adódóan elkezdődnek azok a folyamatok, amikből aztán végül is panaszaik lesznek. Maga a tünettan az egyébként rendkívül paradox, mert amit mi száraz szem szindrómának hívunk, az amúgy egyébként az esetek jó részében pont nem száraz, tehát ilyenkor rendkívüli mennyiségű könyv termelődik az esetek jó részében. Tudnélik, hát amikor a könyvfilmnek a minősége tönkre megy, akkor azt a szem megpróbálja mennyiséggel pótolni, és ebből adódóan tényleg, akinek száraz a szem, az folyamatosan irritáltnak érzi, folyamatosan olyan, mintha idegen test lenne benne. Valami dörzsöl folyamatosan, belenéz a tükörbe, látja, hogy ahol fehérnek kéne lenni, ott erezett és vörös, és dől a könny a szeméből az irritáltság miatt. Most...
1: Ilyen esetekben mondjuk az ember akkor elkezdi dörzsölgetni, ha nem múlik el egy-két nap múlva. Mi
3: pláne nem tesz neki jót?
1: Szemcseppet használ.
3: Igen. Aztán a végén elmegy szemészhez, és ott kap plusz szemcseppeket, meg mindenféle egyéb dolgokat, amitől lehet, hogy megnyugszik a szeme ideig, óráig. Csak hogyha azok a kiváltó hatások, amik létrehozták ezt az egészet, nem maradnak abba, akkor az újra termeli saját magát ez a probléma. Most hát ha körülnézünk odakint, azért elég kevés kézben nem látni mondjuk telefont például. Meg hogyha a munkakörök egy jó részét nézzük, akkor elég sokan mondjuk monitor előtt töltik az életüket. Most légkondicionált tér is van, ami azt jelenti, hogy folyamatosan van valami légmozgás. Ez a levegő a légkondicionáló miatt ráadásul száraz is, és akkor beindul ez a folyamat, ami miatt ez létrejön. Na most... Hát a szemcseppek azok megoldást jelentenek erre a problémára. Aki nem szeretne folyamatosan szemcseppezni, meg nem találta meg azt a szemcseppet, ami neki igazán jó lett, ott vannak olyan megoldások még, amiket ilyenkor be lehet vetni.
1: Melyek?
3: Az egyik lehetőség az a IRPL kezelés. Ez nagyjából egy nagyon erős fényfelvillanás sorozatból áll, és ezt a fényt, ezt a bőr segítségével vezetjük oda azokhoz a nagyon pici mirigyekhez, amik a könyvfilmnek azt a részét termelik, ami mondjuk a stabilitást és a kenést adja. Ha ez hiányzik a könyvből, akkor a könyvfilm instabilá válik, gyorsan lecsorog a szemről, nem keni a pislogásnál a pillamozgást, és onnantól kezdve ez egy irritáló hatás lesz. Ezeket a mirigyeket, ezeket be lehet indítani újra. Nagyjából úgy kell elképzelni magát a kezelést. Nyilván előtte van egy rövid felmérés, hogy lássuk, hogy mondjuk elejával nincsen technikailag megcsinálható maga a kezelés, és akkor onnantól kezdve az illető asszisztensi kézbe kerül, és egy erre kitalált eszközzel rettenetesen erős fényfelvillantásokat helyezünk el egy meghatározott területen a szemek alatt, és ezek annyira irritálják ezeket a kis mirigyeket, ezeket a májbom mirigyeket, hogy ezekettől ismételten váladéktermelésbe kezdenek, illetve hogyha a probléma forrása az, hogy a kivezető csöveik dugultak el valami miatt, akkor ez a fokozott váladéktermelés ezt is ki tudja lökni, és akkor onnantól kezdve ez a váladéktermelés helyre tud állni.
1: Fáj ez a dolog?
3: Nem. Alapvetően nem. Védőszemüveg nyilván kell mindenki számára, mert a felvillanás annyira erős, hogy az problémát tud esetenként okozni. Nem ajánlott szemüveg nélkül belenézni ebbe a dologba, tényleg nagyon intenzív fényfelvillanásról van szó, meg nyilván ez egy komponált fény. Tehát nem, az úgy nem működik, hogy az ember fogja a telefonvakuját, odarakja a szeme alá és felvillant ötöt, az semmi hatása nem lesz. Ez egy teljesen
1: kár,
3: más.
1: Pedig azt hittem.
3: Igen, tehát milyen jó lenne, hogy ezt otthon meg lehetne így csinálni, sőt, én applikáció sincsen, ezt biztosan mondhatom, tehát ez egy külön eszköz kell, viszont ezt tényleg erre fejlesztették ki, erre találták, és a mérnökileg erre van megkomponálva, hogy ezt tudja.
1: Mennyire bírja ez hosszú távon? Tehát elmegyünk erre a kezelésre, villantunk, és utána, hogyha ugyanúgy vissza kell ülni a számítógép elé, akkor...
3: Ez a probléma gyökere, igen. Hogyha ezen nem módosítunk, akkor előbb-utóbb a probléma újra kitermelődik. A jó hír az, hogy ez igazán büntetés nélkül akárhányszor ismételhető. Nyilván nem kell folyamatosan. Tehát, hogyha valaki nem működött, akkor onnantól kezdve ezt a problémát, ezt egy jó időre azért el tudja felejteni, teljesen mindegy, hogy mit csinál a szemével. Bizonyos határok között nyilván. Hogyha újra termelődik ez a probléma, akkor ugyanezt a metódust, ugyanezt a kezelést lehet ismételni, és akkor egy időre megint jó lesz a dolog. Ha meg tud változtatni annyit a mozgásterén az életén, hogy ezek a kiváltó tényezők ezek abban maradjanak, akkor onnantól kezdve lehet, hogy ez végleges megoldás is tud lenni, de ez már nem rajtunk múlik.
1: Tudunk egyébként? Tehát önök ellátják mondjuk tanáccsal az önökhöz érkező pacienst, hogy x percenként álljanak föl, pihentessék a szemüket? Tehát vannak ilyen házi praktikák, amivel el lehet nyújtani a kezelésnek a
3: lehet ezt mondani, csak tehát nem biztos, hogy meg fogja tudni csinálni. Tehát ha én azt mondom egy naponta 6-8 órát monitor előtt ülő embernek, hogy óránként mondjuk jó lenne egy 20 percet fölállni a monitor elől és más nézni, más fókusztávolsággal, más távlattal, ez nem biztos, hogy meg fogja tudni csinálni, meg munka közben igazán az emberre nem is nagyon gondol. Tehát itt általában a végeredményt szoktuk konstatálni, hogy ez van, és akkor ezen kéne segíteni.
1: A szemszárasságnak egyébként lehetnek olyan extrém esetei, amikor úgy kell orvoshoz fordulni, hogy tényleg valami nagyobb baj van, mint
3: persze, hogy ne, az elején mondtuk, hogy a könnymirigy, ami tulajdonképpen a könny mennyiségi részét termeli, az is lehet beteg. Ha ez beteg, akkor általában a nyálmirigyek is betegek, ez egy autoimmun betegségnek a végeredménye általában. Na most itt teljesen más a megoldás. Ott a szemcseppeken kívül más nem igazán jön szóba tekintve, hogy azt a mirigyet, amit nagyjából megesz a saját immunrendszerünk, azt már nagyon nehéz onnantól kezdve megmenteni és újraindítani. Illetve vannak olyan fertőzések, amik szintén más terápiát igényelnek, de tünettanilag nagyon hasonlóan futnak ki, illetve hát bele kell nézni abba a szemben, hogy nem az van-e, hogy az illető úgy érzi, hogy folyik a könyv, meg vörös az egész, de mondjuk előtte fémet forgácsolt, és akkor onnantól kezdve valami belekerült a szemű. Tehát vannak más dolgok, persze ezeket át kell nézni.
1: Visszatérve erre a villanófényes megoldásra, milyen kizáró tényezők vannak, akár életkori?
3: Életkori nagyon nincsen. Olyan esetek vannak egyébként, hogy az életkorral függ össze, amikor az embernek a szemhéja, az alsó szemhéja nagyon megereszkedik, és hogyha megereszkedett, akkor onnantól kezdve nem zár a két szemhéj sohasem, ezt nyilván ezen nem lehet kezelni, ez egy teljesen más dolog. Illetve, hogyha valakinek nagyon sok pigment anyag van a bőrében, akár ő termelte, akár a tetováló rakta be, vannak ilyen szemhéj tetoválások, amiket be lehet oda rakni egyébként. Őket azért nem tudjuk kezelni, mert a fény, amit beviszünk a szembe, ezekben a pigmentekben kiválóan elnyelődik. És nem kerül oda, ahol végül is a hatást várjuk. Erre képes egyébként tényleg a saját pigmentünk is, meg képes a szemhéj tetoválás is, tehát ez a kettő kizáró tényező sajnos.
1: Értem, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést dr. Szegő Péternek az Ormos Intézettől, és hát azért pihentessük a szemünket, amennyit csak tudjuk.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Évekig tartó viták és hosszú szünet után újra elérhetővé váltak a norvég civil alap támogatásai Magyarországon. Hogy hogyan hat ez a civil szervezetekre? Többek között erről is fogunk beszélgetni Móra Veronikával, az Ökotárs Alapítványtól. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljött.
4: Jó reggelt kívánok, én köszönöm.
1: Miért fontos és nagy dolog, hogy újra elérhetővé vált a norvég civil alap támogatása? Mit jelent ez a hazai civil szférának?
4: A norvég civil alap tulajdonképpen egészen pontosan fogalmazva a Norvégia, Izland és Liechtenstein hozzájárulása a gyengébben fejlett Európai Uniós tagországok felemeléséhez, fejlesztéséhez, és ezen belül egy külön rész a civil szervezetek támogatása, annak érdekében, hogy megerősödjön a civil szektor, hogy a civil szervezetek jobban hozzá tudjanak járulni a demokrácia, a jogállamiság megerősítéséhez, az emberi jogok megvédéséhez és népszerűsítéséhez, tehát ilyen célra nyújtunk támogatást az Ökotárs Alapítvány által vezetett konzorcium, amelyet a támogató országok képviselői egy pályázati úton választottak ki tavaly.
1: Mekkora keretösszeg áll rendelkezésre, és milyen célokra pályázhatnak?
4: Összesen majdnem 23 millió euróról beszélünk, amiből közel 20 milliót fogunk vagy osztunk ki pályázati úton civil szervezeteknek, a többi az a mi működési költségeinket, illetőleg hálózatépítő, kapacitásfejlesztő tevékenységeket fedez. Ennek a programnak egy eléggé nagy előnye, és viszonylag ritka sajátosság, hogy elég hosszú, 2031-ig tart, tehát lehetőségünk van arra, hogy viszonylag nagy összegű és hosszú időtartamú támogatásokat nyújtsunk. Február elején indult el a program egy elég hosszú előkészítési időszak után, és ekkor három témakörben írtunk ki pályázatot, amelyekről két héttel ezelőtt hoztuk meg, és tettük közzé a támogatási döntést.
1: Ugye itt volt egy időszak, amikor kimaradtunk ebből a rendszerből. Hogyan sikerült rendezni, hogyha ezt néhány mondatban össze lehet foglalni, hogy mi volt a gond, mit sikerült átállítani, hogy végül most újra elérnek.
4: Ez a bizonyos támogatási forma, amit ugye az említett három állam nyújt, ez is az EU-s támogatásokhoz képest hasonlóan több éves ciklusokban érkezik, és Magyarországon a harmadik ciklus volt az, ami kimaradt. Most pedig a negyedik ciklus indul el, vagy indult el, és ez gyakorlatilag egy újrakezdés tiszta lapot jelent. Én úgy tudom, hogy folyamatban van a támogató országok és Magyarország között a kétoldalú megállapodásnak a megkötése, de ettől függetlenül a civil alap, ami az egész támogatásnak csak mintegy 10%-a, az külön megpályáztatták a támogatók, és ezért tudott ez hamarabb elindulni idén év elején.
1: Mit éreznek a civil alapok a kormányváltásból? Lehet már érezni, hogy máshogy állna esetleg hozzájuk?
4: Hát eddig eddig az történt, hogy nem történt semmi, mármint hogy tudtuk nyugodtan végezni a munkánkat, tehát ki tudtuk írni a pályázatot, népszerűsíteni, fogadni a pályázatokat, meglehetősen sok pályázat érkezett, a három kiírásra együtt összesen több mint 350 szervezet nyújtott be pályázatot, illetve ezeket az értékelési, kiválasztási folyamatot is végig tudtuk vinni. Ebben ugye nekünk autonómiánk van, tehát ez az államtól függetlenül történt a korábbiakban is, és történt most is.
1: Hogyan zajlik egyébként az elbírálás? Hogy kell ezt elképzelni? Nyilván, amit el lehet mondani annyit.
4: Alapvetően ez a pályázati felhívásban is benne van, tehát ez egy három lépcsős folyamat volt. Első lépcsőben részben külső, részben belső értékelők írásban értékelték és pontozták a pályázatokat a nyilvános kritériumrendszer szerint. Majd ebből a rangsorból egy szintén külsősökből álló bíráló bizottság témakörönként tett egy támogatási javaslatot, és a végső döntést pedig a lebonyolító konzorcium három alapítványának, az Ökotárs, az Autonómia Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány vezetőjéből álló irányító bizottság hozta meg. Tehát egy több lépcsős, több szem többet lát alapon működő értékelési és kiválasztási rendszer van.
1: Milyen társadalmi hatása lehet annak, hogy ezek a civil alapítványok pénzhez jutnak és tehetnek értünk?
4: Hát ezt nyilván korai még megmondani, hiszen csak most hoztuk meg a döntéseket, és folyamatban vannak a szerződéskötések. Azonban olyan területekre és olyan szervezeteknek tudtunk most támogatást nyújtani, amelyek az elmúlt években finoman szólva nem voltak támogatva, vagy nem voltak előnyben részesítve.
1: Tud konkrét példát mondani?
4: Gondolok itt például jogvédő szervezetek, nőjogi szervezetek, LMBT szervezetek, és hasonló az előző kormányok által mondjuk így ellenségesen kezelt témával foglalkozó szervezeteknek tudtunk támogatást nyújtani. Javarészt most olyanoknak, akiknek a fejlődése, megerősödése más civil szervezetek számára is fontos, hasznos lehet, abban az értelemben, hogy van valami speciális tudásuk, amit át tudnak adni másoknak, vagy másokkal együttműködéseket építenek, hálózatokat hoznak létre, és ezáltal közvetve hozzájárulnak ahhoz, hogy a civil szervezetek összességében véve, vagy a civil szervezetek egy része jobban, hatékonyabban tudjon a céljai megfelelően működni, hozzájárulva azzal, hogy Magyarország egy demokratikusabb és jobb hely legyen, ahol mindenkinek jobb élni.
1: Területileg hogy oszlik el a támogatások mértéke? Budapest a központ, vagy azért vidéken is szép számmal akadnak szervezetek?
4: Törekszünk arra, hogy vidéki szervezetek is támogatáshoz kerüljenek, de hát ahogy az előbb mondtam, ebben a felhívásban, amik most zárultak, jellemzően olyan szervezeteket támogattunk, akiknek az egész szektorra van valamilyen jelentősége, és ezek alapvetően általában budapesti székhelyen működnek, még hogyha a tevékenységük nem is csak Budapestre korlátozódik, hanem régiós vagy országos jelentőségű. Ezzel együtt azért a támogatásnak kb. Negyede az vidéki székhelyű szervezetekhez jutott, például Pécsre, Szegedre, de akár Nógrád megyébe, vagy Berettyóújfaluba is.
1: Remek hír. Móra Veronika, köszönöm a beszélgetést.
4: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

nem szabad sírvek, úgy hanyatt a tiszta pázsitra. Egy perce lassíts az egész, lehetne más is. Vágom klasszik, hogy a kaszt hív, és a lelked visszamásítja. Egy megszakadt szív, vagy egy megszakadt szilva pálinka, remélek. És ez nem szentimentál, vezet minden centiméter a célig, hol semmi sem fáj. Itt sokszor gyakorlatban

szívedben őrzöl, az sosem hal el. Paralel parák közt a sorsod az akvarell, amit te festesz. Választasz színt, hogy melyikkel, választasz barát, aki ki szeret, és nem csak belinkel, aki egy nagyobb szív, aki mindenkit nevén megismer, amit adhat.

0: minden ott a szemed előtt.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben, még semmit nincs, de már most a tiéd minden.
2: És ha szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farol, a szív akkor is föld alól, a föld alól.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Újabb bizonyítékokat mutatott be az NK botrányt kirobbantó Molnár Áron. A dokumentumokból kiderül, hogy jutott bőven közpénz a békemenet résztvevőinek buszoztatására is. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
2: A Duna vízszintje 5 cm nőtt a negatív rekord óta, az utolsó paksi turbina pedig stabilan termel. Magyar Péter az erőmű mellől jelentkezett be, ahol azt mondta, a legkritikusabb éjszakán túl vagyunk. Bóvli kategóriába sorolta Mészáros Lőrincék kötvényeit egy hitelminősítő. Az indoklásban érzékeltetik, hogy a kormányváltás után bizonytalanná válhat a cégcsoport teljesítménye. Magyar Péter Facebook kommentjét követően az állami média visszavonta Hajdú Gábor hírigazgatói és Borsa Miklós hírolvasói megbízását. Hogy van-e összefüggés a két esemény között, arról sok a találgatás. Ma esti vendégeink Lendvai Ildikó, az MSZP korábbi elnöke, Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Závesz Tibor szociológus.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
1: Kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön elégedett az energiakrízissel kapcsolatos kormányzati kommunikációval? Válaszadóink 88%-a elégedett, és csak 12%-a mondja azt, hogy nem. Köszönjük szépen, hogy ma is aktívak. Tart még a szavazás, az első téma, illetve az adott téma végén mutatjuk a végeredményt, és mutatok majd néhány kommentet is. De kezdjük most az adott témának az összefoglaló bejátszásával.
3: Megfordult a hetek óta történő apadás, és lassú emelkedésnek indult a vízszint. És ezzel együtt helyreállt a szivattyúk teljesítménye, stabilizálódott a helyzet.
4: A kormányfő kedden reggel úgy fogalmazott, hogy a legnehezebb és legkritikusabb éjszakán túl van az ország.
5: A lényeg az az, hogy jelenleg adottak a feltételek ahhoz, hogy a kettes blokki egyik turbina még működésben maradjon, és ez nagyon fontos, hogy nem kell leállítani az utolsó turbinát.
4: Délután Magyar Péter az erőmű mellől jelentkezett.
6: Ez a hidegvizes csatornája. A Duna főágából Paksnál leágazó hidegvizes főcsatornája az erőműnek. Ennek a szintje határozza meg, hogy hány turbina üzemelhet.
4: Jelenleg 8 turbinából egy üzemel a kettes blokkban.
6: Beszéltünk a Mavirral, beszéltünk az energiahivatallal, jelenleg stabil az energiarendszere Magyarországnak. Működik a Dunamenti erőmű, a Csepeli erőmű, a Gönyői erőmű, itt termel a kettes blokknak a négyes turbinája 230-240 megawattal.
1: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntelek benneteket, köszönöm, hogy eljöttetek. Kezdjük azzal, hogy Magyar Péter többször is hangsúlyozta azt, hogy a nukleáris biztonság az mindenek felett való. És amikor ezt már másodszor, harmadszor mondta, akkor én gyorsan átolvastam, hogy is van ez az összefüggésrendszer, Paks, az atomerőmű, az energiabiztonság, az áramellátás között. Aztán meg átolvastam a csernobili katasztrófa rövid leírását. Szóval az a kérdésem hozzátok, és kezdjük Ildikóval, hogy bennetek megfordult ez a gondolat, hogy itt akár gond is lehet, ha már ennyiszer elmondta Magyar Péter, hogy nem lehet?
7: Őszintén szólva, én azon komolyan nem aggódtam, hogy nukleáris katasztrófa is lehet. Nem is olvastam olyan nagyon komolyan vehető elemzéseket. Untig elég az a természeti katasztrófa, ami van, de hát úgy tűnik, hogy talán abból is jövünk kifelé.
8: Rajtam se futott át ez a nukleáris katasztrófa történet, az abban, nem vagyok jártas, de azért arra odafigyeltem, hogy abban az esetben, hogyha nincs elegendő hűtővíz, amit a Duna táplál, akkor lehet nagyon súlyos probléma. Lehetne, hogyha nem előznék ezt a dolgot meg, és a leállítással meg lehet előzni. Az viszont eszembe jutott, hogyha lenne még egy ilyen erőmű, amit nevezzünk az egyszerűség kezdeményű Paks 2-nek, akkor még nagyobb probléma lenne, mert azt is mondják, ugye ma pont volt valami orosz hírforrás, aki azt mondta, hogy most elég drága, vagy nem tudom, valamit mondok, Magyar Péternek címzett valamit, ilyen cinikusan, itt jelezve azt, hogy hát mennyire kiránthatná Magyarországot ebből az energia krízisből az, ha lenne Paks 2. Én meg úgy olvastam, hogy pont nem, hiszen a Duna az ugyanaz a Duna, tehát itt nem ez a probléma, a probléma a tározókkal van, meg a nem kellőképpen széttagozódó energia mixel, tehát ilyen koncentrált, de a lényeg az, hogy szerintem ezzel lassan tényleg így túl leszünk. Most pont egy ilyet olvastam, hogy mindig elgondolkozom olyan, hogy próbálunk a természettel szemben mi emberek valahogy így küzdeni, de a végén mindig az az érzésünk, hogy a természet van fölöttünk, és olyan nehéz ez a küzdelem. Ma például azt olvastam, csak itt akarok kiukadni, hogy nagyon sok múlik azon, hogy Ausztriában majd mennyi eső esik. És ez tényleg ilyen nagyon egyszerű hangzik, de tényleg nagyon sok múlik azon, ha már ezen az országon nagy részt átfolyik a víz, bár 2023-ban a miniszterelnök, mint egy ilyen energetikai és vízügyi szakértő elmondta, hogy tulajdonképpen annyi vízünk van, amit akarunk, és azt hiszem, hogy a Dunán 5 másodperc alatt több folyik át, mint amennyi az egyéves igénye az akkumulátorgyáraknak. Tehát, hogy rengeteg vízünk van, és azt csinálunk, amit akarunk, és kiderül, most akkor is tudták a szakértők, meg szerintem mi is, hogy nincs, átfolyik az országon, és még nem is tározzuk ezeket a meglévő vizeket. Tehát nem volt 16 év, de nem akarok mindig visszamutogatni, de lényeg az, hogy 16 évig lehetett volna talán egy tározót építeni a Dunán, vagy valamit.
7: Andra. Egyetlen mondatot, csak mert ehhez kapcsolódik, hogy ráadásul kiderült, hogy Paks 2-t, ami szerintem bűnös felelőtlenség, hűtőtorony nélkül tervezték, tehát ugyanaz valóban, ugyanez a dunavizes hűtési technika lenne, tehát most két Paks állna le.
1: Szóval téged aggaszt valami ebben a történetben, illetve ha igen, akkor mi? Mert jó, akkor a nukleáris katasztrófa az kizárható, bízunk benne, de mégiscsak krízisről beszél a miniszterelnök már napok óta.
9: Persze, én is azt gondolom, hogy sokakban felmerülhetett maga ez a nukleáris katasztrófa kérdése, talán főleg amióta a Csernobilről ugye elkészült a sokak által látott minisorozat, azóta még inkább sokaknak megismerkedtek azzal a történettel, hogy ott pontosan ez hogyan zajlott és mi történt, és talán többeknek most eszükbe jutott. De én is azt gondolom, hogy itt inkább ami a közhangulatot is, és a politikai kommunikációt is jobban meghatározta, az az energiaválság volt, és annak a kérdése, hogy az ország energiaellátása hogyan tud stabil maradni, amiben nyilván Paks leállításának egy kulcsfontosságú szerepe lehetett volna, vagy lett volna. De azért azt látjuk, hogy ez volt az első olyan helyzet, és én politikai szempontból ezt emelném ki, hogy ez volt az első olyan válsághelyzet, amivel most már nem Orbán Viktornak kellett miniszterelnökként megküzdenie, hanem Magyar Péternek, tehát ez számára is, és az egész kormány számára egyfajta vizsgahelyzet volt, hogy hogyan tudnak
1: ezt. Azért ezt még nem tenném múlt időbe.
9: Nem, múlt időben még nem, bár azért tényleg a mostani jelek arra mutatnak, hogy hát, ahogy a miniszterelnök is mondta, hogy a legnehezebb éjszakán túl vagyunk, és most már talán inkább kifelé megyünk ebből a nehéz időszakból, vagy legalábbis tényleg talán bízunk benne, hogy a nehezén túl vagyunk. És ugye láttunk sok szempontból egy az Orbán kormányok és Orbán Viktor válság kommunikációjára hasonlító kommunikációt most Magyar Péter részéről, ami az ő egyértelműen kiemel szereplését hozta, tehát ahogy korábban Orbán Viktor volt egyértelműen, ugye, aki mindig, nem tudom, gumicsizmában homokzsákot pakolt, a Covid idején jelentkezett a válságtanácskozások után. Most ugyanezt Magyar Péter csinálja, ilyen szempontból azt hiszem, hogy megtanulta Orbán Viktortól azt, hogy hogyan kell egy miniszterelnöknek a figyelmet magánál tartani és magára irányítani egy ilyen válsághelyzetben, és ugyanazt a típusú engem sok szempontból az elmúlt napok a Covid időszakra, vagy a Covidnak főleg az elejére, amikor indult, emlékeztetett, hogy egy folyamatos kommunikáció volt a kormány részéről, különösen a miniszterelnök részéről, megállás nélkül jöttek az információk, amiknek egy jelentős része az egy ilyen társadalmi összefogásra, az egyéni felelősségvállalás fontosságára hívta fel a figyelmet, és hogyha valami talán pozitív

0: És ez nagyon érződött a miniszterelnök kommunikációján is, hogy ezt a fajta ilyen összefogást, az emberek összekapaszkodását, amit ő egyébként a kampányban is végig hangsúlyozott, ezt az elemet próbálta itt is beemelni.
1: Bocsánat, mindjárt folytatnánk a kommunikációs részét, csak találtam egy nagyon jó oldalt, lehet, hogy a kedves nézők már látták, az a neve, hogy Hol a Delej, ezt meg tudjuk mutatni önöknek, ez egy tulajdonképpen online interaktív térkép, ha nem is percre pontos, de ez az utolsó negyed órát mutatja, tehát itt látják az ország térképet. Ami narancsárgával van jelölve szám, az a beáramló áramot mutatja, tehát a környező országok egy kivételével most mindegyikük segít nekünk. Például Szlovákiából 1533 megawattnyi áram jön Magyarországra, csak Románia felé adunk többet, mint amennyi onnan jön, tehát ott a szaldó 152 megawatt kifelé. És akkor itt vannak a nagy számok, tehát az ország jelenleg 6651 megawattot fogyaszt, és 3244-et tud előállítani. Ha megvolna Paks, ez a 3244 alatt látható, Paks most 224 megawattot ad, de 2000-et tudna, hogyha nem kellett volna leállítani három blokkot. Tehát 3417 megawattot importálunk környező országokból. Úgyhogy ezt csak azért mutattam, mert azt mondják, hogy ebből a rendszerből nagyon nehéz kiszakadni, minden mindennel össze van hangolva. Tehát ez egy ilyen össze-európai áramrendszer.
2: Igen, hát ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye vannak olyan, ezek tényleg ilyen dezinformációk, találkoztam az elmúlt napokban, hogy akkor miért adunk áramot különböző országoknak, amikor nekünk sincsen, és ez nagyon jól mutatja ez az ábra azt, hogy ez egy tényleg egy komplex rendszer, jön-megy az áram, éppen kinek hogy van rá szüksége, és hogyha lejjebb görgettünk volna, ott is van egy nagyon izgalmas rész, ahol az energiamixet lehet látni. Tehát azt lehet látni, hogy egy adott pillanatban melyik az a energiaforrás, ami a legtöbbet adja be a magyar energiarendszerbe, és valamikor délután, nem tudom, 3-4 óra tájt, akkor a legnagyobb részét a nap, az úgynevezett napenergia, 70-valahány százalékát adta, Paks egy nagyon pici, mert ugye az csak egy blokk működik, igen. És akkor ahogy így mentünk az estébe, akkor jöttek az a nap, ugye csökkent, értem?
1: Most már 8%-ra csökkent a napenergia.
2: Igen, és akkor jött az a rendszer, ami a csúcserőművek, például a Szászonbattai erőmű, ami ilyenkor beindul és termel a rendszerbe. És akkor még a kommunikációról, csak az jutott még eszembe, amikor az Andi beszélt, hogy részben valóban nagyon hasonlatos, de abban meg talán így különbözik, hogy állandóan jelentkezik valahonnan. Tehát amíg Orbán Viktornál volt, egy reggel bemegy a stábhoz, a válságstábhoz, arról voltak valóban ilyen, hogy ülnek komoly emberek, és próbálják meg onnan a dolgokat. Itt meg azt lehet látni, hogy Magyar Péter hol Szászhalombattáról jelentkezik be, hol Pakson van, még ugyanazon a napon, Mavír, és egyéb helyekről, most könyvek voltak itt éppen mögötte. Tehát nagyon uralja ezt a kommunikációt, és tényleg az embernek az érzése, mint a parlamenti közvetítésen, hogy velünk zajlik ez az egész, tehát hogy belelátunk, hogy mi történik. Nagyon sokszor ugye magyarok nagyon sok mindenhez szoktak, úgy, a foci VB környékén mindenki ért a focihoz. Most mind a Covid idején nagyon tudtuk azt, hogy hogy működik, mi ez a vírus. Most meg látjuk ezt az energiavilágot, de tényleg látjuk. Tehát amit most említettél te is, hogy mit lehet látni, ezt az oldalt szépen lehet követni, és megtanuljuk. Itt most tényleg kezdünk érteni hozzá. Szerintem ez javára mondható a jelenlegi hatalomnak.
3: És az is javára mondható, mert igazad van a hasonlóságokban. Zárójelben mondom, hogy nincs az az ország, ahol igazi válsághelyzetben ne az első persze számú vezető olyan szólalna meg. Nem csak azért, mert magát építi, nyilván azért is, de ezt is várják az emberek, ez hasonló. De sok minden más különböző a Orbáni kommunikációhoz, vagy általában a korábbi kommunikációs gépezethez képest. Te mondtad az egyiket, hogy okosok irodai gyülekezete volt az, aki adott nekünk Orbán idején a stábból nyilván hasznos és fontos információkat. Most nem csak a helyszínre menő alkatához illően mindig mozgásban lévő Magyar Pétert látjuk, de látjuk őt, ha úgy tetszik, nem vezető kormányzati beosztású szakemberekkel együtt, ahogy kezet fog a Pakson tényleg erejüket megfeszítve dolgozókkal. Magyarán kicsit ugyanazt a különbséget látok,

0: mint a fideszes sajtótájékoztató modell és Magyar Péter országjárása között annak idején láttuk. De látok más különbséget is, amiben azt mondanám, hogy Magyar Péter most legalábbis erre az időszakra átlépte a maga árnyékát, visszavett a maga kombattáns, gyakran vagy sokak által agresszívnek mondott modorából, és tényleg inkább az együttműködést nem csak kéri, nem csak javasolja, hanem az erre utaló elemeket hangsúlyozza. Remélem, hogy tényleg mindenki ugyanúgy együttműködik, mint ahogy ő mondja, de elég jól látszott például, amikor a Forsthoffer Ágnes által összehívott frakcióvezetői plusz miniszterelnöki konzultáció után beszéltek, hogy akkor utána Magyar Péter a saját korábbi paneljeiből kilépve azt mondta, hogy ez egy konstruktív megbeszélés volt, és még az ellenzék is tett javaslatokat. Azt más kérdés, hogy a Fidesz szerintem nem jött rá, hogy most neki is az az érdeke, hogy együttműködő legyen, és rögtön elkezdett támadni, de a Magyar Péter kommunikációs vonala egy határozott váltást mutatott. Én örülnék, ha ebből a Magyar Péterből többet látnánk a későbbiekben is.
1: Csak annyit tennék hozzá, hogy ugye ez a, hogy abszolút egyetértek, hogy teljesen egyértelmű, hogy a miniszterelnöknek egy ilyen kiemelt szerepe van egy ilyen helyzetben. Én azt látom nagy különbségnek a között, hogy amikor Orbán Viktor bejelentkezett a irodákból, ugye jellemzően a Karmelitából elmondott ilyen-olyan információkat, hogy és amit sokszor kritizálni szoktak Magyar Péterben, ugye ezt a Facebook kormányzásnak hívott, vagy ilyen influencer kormányzásnak
0: hívott. Most ez jó.
1: Hogy igen, és hogy én azt gondolom, hogy az a nagy különbség, hogy amit Orbán Viktornál sokszor láttunk, tényleg a homokzsák pakolástól kezdve, akár a kampányban, amikor ugye a szabotázs akció volt a déli határnál, és akkor ugye gyorsan húsvét vasárnap, ha jól emlékszem, ugye lement és meglátogatta a helyszínt, hogy mi történt, hogy itt önmagáért volt a kommunikáció. Nem egy való cselekményt láttunk, egy valós kormányzati intézkedés sorozatot, amit a miniszterelnök vagy az adott kormány egyébként ügyesen kommunikálva bemutat, mert ezt látjuk most Magyar Péteréknél, hanem azt láttuk, hogy kitalálnak ilyen kis rövid akciókat, amit jól videóra lehet venni, meg lehet pár jól használható képet csinálni róla, és ez volt a válságkommunikáció. Tehát nagyon más ilyen szempontból szerintem, hogy talán a felszínen, a kommunikáció eredménye talán hasonlít, csak az nem, ami mögötte van.
2: Egy érdekességre felfigyeltem, hogy Orbán Viktor viszont nem szólalt meg július 27-e óta sem ebben az ügyben, sem másban, legalábbis a Facebookon semmi nincs. Ezt minek tudjátok be? Épp szabadságon van, vagy nincs mondandója ez ügyben?
0: Ez egyébként tényleg elképesztő. Én legalább azt az egy mondatot vártam volna tőle, hogy ne a vadhajtásokra, ami az ő kedvenc lapja, hallgassatok, ami éppen, hogy a pazarló energia felhasználásra buzdított kormány ellenes szándékkal mindenkit, és ő is mondjon egy mondatot, hogy igen, mindenki takarékoskodjon, a vállalatok is, stb. Hát van 1 millió ember még mindig, aki ráhallgat. Nekik legalább tartozott volna, ha mással nem ezzel az egy mondattal.
3: De én azt látom, hogy sem konstruktív ellenzéki magatartást nem folytat, sem destruktívat, semmilyen nem folytat. Szerintem a kivétel volt a tusnádfürdői, egy kényszer helyzet, már előre meghirdették, valami várakozásokat is nyilván fűztek az ő ott létéhez, várták a szavazói azt, hogy megmutassa az irányt, de ő szerintem nincs abban az állapotban, most politikai értelemben mondom, nincs abban az állapotban, hogy bármilyen kézzelfogható irányt tudjon mutatni azoknak az embereknek, akik még őt követik, nem tudja, hogy mi legyen. Azt sem tudja, hogy ebben a helyzetben, ahol egy együttműködési kényszer van az országon, és ezt a miniszterelnök vezeti, ezt az együttműködést, és rá valóban azt gondolom, hogy hallgat magyar társam túlnyomó többsége, mínusz vadhajtások, hardcore olvasói, ebben a helyzetben ő nem találja a szerepét, ő neki valami ellenállást kéne csinálni, mert ezt mondta, nemzetit ráadásul, de ugye ebben a helyzetben ezt nem lehet, mert ez biztos, hogy kontraproduktív, produktívat meg hát nem tud tenni, mert akkor meg Magyar Péternek a, hogy mondjam, a valamilyen pozitív megoldását kéne őnek így dicsérnie, és ezt ő nem akarja. Tehát ő szerintem így, nekem van egy olyan érzésem, mint hogy elengedte volna a Fideszt, elengedte volna a belpolitikát, nem tudom, mit csinál.
2: Nézzük akkor a nap kérdését, és ezzel le is zárjuk ezt a blokkot. Tehát ezt kérdeztük önöktől, ön elégedett az energiakrízissel kapcsolatos kormányzati kommunikációval? 1%-kal növekedett az igenek száma, aránya. 89%-a elégedett immár válaszadóinknak, 11%-a mondta azt, hogy nem. És akkor nézzünk néhány érdekesebb kommentet. Azt mondja István, hogy igen, a Fidesz csak Dumában volt aktív, nemzeti pártnak reklámozták magukat, de csak ártottak a nemzetnek. A Tisza kommunikációja sokkal egyenesebb, a miniszterelnökünk pedig sokkal intelligensebb. Melinda, teljes mértékben elégedett vagyok, mindig meglep, hogy többet kapok, mint vártam. Renáta, nem nagyon lehet jobban csinálni, a baj csak az, hogy az emberek többsége képzetlen, de ennek ellenére mindegyik szakértőnek hiszi magát. Andrea, nagyon elégedett vagyok, a tájékoztatás első osztályú, nincs félelemkeltés, friss helyzetjelentéseket kapunk naponta többször. Nem szóvivők tájékoztatnak, hanem maga a miniszterelnök, aki felelős az egész országért. Judit, nem. Orbán Viktornak sokkal nagyobb felelősségérzete volt. Ő többet tenne a megoldás érdekében. És végül György, az, hogy az M1-en nem kommunikálnak, az nagyon nagy hiba. Riportok kellenének szakemberekkel, külföldi helyzetbemutatásával, intézkedésekkel, stb. Köszönjük szépen tehát az aktivitást, a kommenteket, a szavazást. Eljutottunk a reklámig, a reklámot követően azzal jövünk, hogy Molnár Áron, aki az egész NK botrányt kirobbantotta, újabb bizonyítékokkal jelentkezett.
4: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön?

0: hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
1: Köszönjük szépen a türelmet, az NK botránnyal folytatjuk, mindent mutatunk egy bejátszást Molnár Árontól, de elmondom az előzményeket, tehát Hankó Balázs miniszter, korábbi miniszter, az NK korábbi vezetője hétfőn megalapozatlannak minősítette azokat a híreszteléseket, hogy ő rá letartóztatás vár, szerint ennek nincsenek meg a törvényi feltételei, és sérelmezi azt is, hogy több kormányzati szereplő is. Hát tulajdonképpen ezzel froclizza, hogyha nem is a kormány, de majd a rendőrség letartóztatja, szóval hogy ez sem zárható ki. Ezt sérelmezte tehát hétfőn Hankó Balázs, illetve az ügyvédje, és erre reagált Molnár Áron, aki az egész NK botrányt kirobbantotta még tavasszal. Egy órával ezelőtt rakta ki a legfrissebb videóját, ebből vágtunk össze egy perces részt.
2: A titkos 790-es listán szereplő szervezeteknek és magánszemélyeknek 17 milliárd adófizetői forintot osztottatok szét titokban. Pont a kampányidőszakban, pont választókerületi lebontásban. A pályázat nem volt nyilvános, ahogy az e-mail cím sem, ahova beérkeztek a kérelmek. És Balázs, a döntnökök nevei sem voltak nyilvánosak, de hát ezt te is tudod. Minden csak akkor lett nyilvános, miután megszólaltam, és eddig több mint 3 milliárd adófizetői forintot utaltak vissza. Miért jön elő mindenhol a te neved?
3: Koholt vádak alapján koncepciós eljárás zajlik.
2: Na, ha ennyire ártatlan vagy, akkor hozok neked 5 újabb szervezetet, akiket megdobtál a titkos 790-es keretből 100 millió forinttal. Ami összeköti ezt az 5 civil szervezetet, az Monor Fideszes Képviselő Testülete. Ahogy a fotó is mutatja, a buszos árajánlat kérésénél van egy Monor Budapest buszútvonal, csak hát Budapest mellett ott van zárójelben, hogy békemenet. Jaj!
4: A Fidesz a biztos választás, a hazának szüksége van rád, legyen béke, szabadság és egyetértés!
1: Talán emlékeznek a kedves nézők, hogy ebben az ügyben 7 embert tartóztattak le, és közülük 5-en továbbra is börtönben vannak. Hankó Balázs azt mondja, hogy ők politikai foglyok tulajdonképpen, és attól tart, hogy megpróbálják felhasználni az ő vallomásaikat ellene, mármint Hankó ellen. Hát itt tartunk. Az első kérdésem az, hogy a kormányzat részéről szerencsése állandóan lebegtetni ezt a részt, tehát hogy Hankó Balázs lehet a következő. Mert hogy Magyar Péter is ezt tette, Nagy Ervin is.
5: Én azt gondolom, hogy alapvetően a kormánynak minden ilyen ügy jó, amiben ők támadják a Fideszt, ők támadják az előző kormányzatot, és a Fideszt, ami ugye itt az előző rész végét ugye azzal fejeztük be, hogy Orbán Viktor mennyire nem találja a helyét ellenzékben, úgy ez elmondható az egész Fideszről, a Fidesz frakcióról, hogy keresik azt, hogy hogyan tudnának egyáltalán érvényesülni, milyen politikai üzenetet, arculatot kellene nekik felvenni, és miközben ők alapvetően egy válságban vannak, folyamatosan jönnek ezek az ügyek, és a régieket is, vagy hát amik már régebben felmerültek is, a miniszterelnök napirenden tartja, amiben folyamatosan a Fidesz kerül védekező pozícióba, nekik kell magyarázkodniuk, hogy mi történt, nem beszélve arról, hogy ugye olyan hát választói hiedelmeknek nevezzük egyelőre annak erősítenek rá ezek az ügyek, amik eddig is megvoltak, és amik nagy mértékben hozzájárultak egyébként a Fidesz bukásához, ami pontosan erről szól, hogy hogyan éltek vissza a hatalmukkal, hogyan éltek vissza egyébként az állami erőforrásokkal, és hogyan használták ezeket szintisztán pártpolitikai célokra. Tehát ezek mind-mind olyan ügyek, amik a Fidesznek csak ártani tudnak, és igazából hát

0: tényleg ilyen ingyen pontok a mostani kormánynak, amivel folyamatosan igazából a saját népszerűségüket növelni, vagy legalábbis szinten tartani tudják.
1: Nem lenne elegánsabb, hogyha jobban szétválna az igazságszolgáltatás és a kormányzat a végre?
2: De én is azt gondolom, hogy hagyni kell az igazságszolgáltatást, hogy e tekintetben tegye a dolgát. Persze van egy olyan választói elvárás, mert ugye a kampányban ez egy nagyon hangsúlyos elem volt, hogy valahogy ezeket az űrös ügyeket, ezeket a korrupciós ügyeket, amik már korábban is részben ismertek voltak, minél előbb föltárja az új hatalom, és ugye az az ígéret, miszerint a vagyonvisszaszerzési hivatal majd föláll nyomozati jogkörrel, ez az elvárás az emberekben megvan, mert akkor érzik többek között befejezetnek az úgynevezett rendszerváltást, amikor a felelősök meg lesznek nevezve, és méltó büntetésüket elnyerik. De ebben, tehát én ennek a választói igénynek a kielégítését érzem sokszor ugye a kormány, akár a kormányfőn, akár kormány valamelyik tényezőjén, hogy ennek próbálja megfelelni, és akkor vannak olyan mondatok, amik vonatkozik a kérdésed, hogy talán itt túl futnak ennek a dolognak, vagy siettetik ezt a dolgot. De én azt gondolom, hogy ennek van egy természete, mert éppen, vagy folyamata, mert éppen azt különböztetheti meg az előző rendszertől, hogy jogilag minden megalapozott legyen. Többek között ez is megkülönböztetheti, hogy jogilag minden megalapozott legyen, és ennek a megalapozottságnak egészen biztosan az én jogismeretem szerint van egy időigénye, amíg olyan bizonyítékok merülnek föl, amik teljesen biztosak. A Fidesz reakciója, vagy Hankó Balázs reakciója pedig szerintem itt téves értelmezésből fakad, hogy a legjobb védekezés a támadás. Tehát megpróbálja átkeretezni ezt az egész történetet. Ez elég egyértelmű, a mai ügy is szerintem tök egyértelmű. A titott pártfinanszírozásig is el lehet menni, ami ugye egy bűncselekmény. Tehát, hogy megpróbálja átkeretezni úgy, hogy ezek koncepciós eljárások. Tehát nem az a védekezés, hogy ő támad, azt mondja, hogy nem volt itt, nincs itt semmi látnivaló, azok a mostani történések a koncepciós eljárások. És én azt gondolom, hogy a hétfői bejelentése, amit az ügyvédjén keresztül tett, az meg valahogy ugyanebben a tematikában illeszkedik, és vagy megpróbálja elhúzni tulajdonképpen a mentelmi jog felfüggesztésének az időpontját. Mert előbb, ugye, mivel ők parlamenti képviselő, ez nem történhet másképp az ő ügyének a kivizsgálása, vagy az ő szerepének a kivizsgálása.
1: Itt Ildikótól kérdeznék, hogy az hogy van, Ildikó, ugye Hankó is hivatkozik arra, hogy mentelmi joga van, de mivel ezt nem kérték ki, ez számára azt bizonyítja, hogy nincs miért kikérni, mert ha lett volna miért kikérni, vagy volna, akkor már kikérték volna. Szóval hogy a parlamentben ez mutatkozik meg? Egyszer csak a házelnök e-mailjében ott van egy kérelem az ügyészségtől?
3: Igen, de azt meg is kell indokolni, mert az végül is azért kell, ha kell fölfüggeszteni a mentelmi jogot, mert gyanúsított státuszba kerül. Ahhoz meg, hogy abba kerüljön, ahhoz tényleg össze kell állítani a teljes dossziét. A kormány részéről én is ugyanazzal magyarázom az ilyen mondatokat, egy átmeneti időre el tudom fogadni. Addig, amíg nem áll fel egy új legfőbb ügyész által talán hatékonyabban dolgozó ügyészség, nem kezd el dolgozni a vagyonvédelmi hivatal, addig neki ki kell ezt a hézagot tölteni, hogy a kormány elszántságát, az elszámoltatást illetően ezt sugálják. Utána már sok lenne, utána már hagyni kéne a megfelelő szerveket működni, de amellett, hogy a kormánynak mit kéne csinálni, vagy mit nem, abban az ember bizonytalan, de abban az egyben biztos vagyok, te is utaltál rá, hogy Hankó Balázsnak jobb lenne, ha hallgatna. Ha már tulajdonképpen jópofa módon József Attila idézetekkel riposztoztak egymásnak, ő meg a kulturális államtitkár, azt még élveztem is, akkor én is egy nagyon ismert József Attilát hadd ajánljak Hankó Balázs figyelmébe, jobb lenne, ha csak menne és teregetne némán. Tudnélik, össze-vissza beszél. Ugyan ő már mondta azt is, hogy a kormány utasítására cselekedett. Hát ilyet akkor mond az ember, ha ő is érzi, hogy hajszál van a levesben. Utána mondta azt, hogy a saját embereit ártatlanul vitték előzetesbe, amely embereknek egy része rávallott már korábban, ott az a hivatalvezető hölgy is elmondta, hogy tőle, többek között tőle kapta az utasítást. Tehát nem érdemes neki ezt tovább kevernie, mert csak büdösödik.
1: Viszont ha már említetted, hogy kikire utal felelősségi szempontból Andrea, Orbán Viktor ebben az esetben is más mond, mint a főszereplő, akár csak a Hajdú-féle aranykonvojban. Itt azt mondja, hogy a kormány egy elvi döntést hozott, irányokat szabott meg, hogy az ország minden területére jusson támogatás, hát véletlenül azért került minden választókerületbe épp 100 millió forint, de a konkrét döntést az NK hozta. Ezt képest mondja Ankó, nem, neki kötött pályán kellett mozognia. Tehát ez a történet miről szól?
0: Hát a felelősséghárításról röviden és tömören, és ezt azért több ügyben látjuk, hogy megy egy ilyen, próbálja mindenki magától annyira messze tolni ezeket az ügyeket, amennyire csak lehet, és ugye a miniszterelnök, bocsánat, volt miniszterelnök is ugye elképesztően egyébként ilyen, hát ilyen fifikásan csinálja azért ezeket a hárításokat, mert a Hajdú kapcsán is ugye először azért elmondta ugye ebben a tusnádfürdői beszédben, hogy ugye minden normális országban őt hősként ünnepelnék, és mekkora teljesítmény volt. De ugye szépen el is mondta, hogy tehát ott áll meg ez az ügy, az ő felelőssége, az ő döntése, ő csinálta, nekem semmi közöm hozzá.
1: Ugye ezt megszervezte és végrehajtotta.
0: Igen, tehát elmondta szépen, hogy tényleg hol volt vége annak a történetnek, vagy mit kellene elhinnünk, hogy hol volt vége annak a történetnek. Hát tényleg egy, hát... Ugye ilyen az, amikor összeomlik egy ilyen rendszer, amit most tényleg hívhatunk maffia rendszernek, vagy nyilván sok kifejezést lehetne hozni, és hirtelen hát beindul az aggódás, hogy milyen következményei lehetnek azoknak a történeteknek, amik itt az elmúlt mondjuk másfél évtizedben zajlottak. És ez is olyan szempontból, hogyha most visszamegyünk megint egy picit ahhoz, egy ilyen visszatérő szál, ugye, hogy a Fidesz miért van olyan állapotban, amilyen állapotban van. Ugye, mert az volt a Fidesznek az egyik ilyen kohéziós ereje, az egyik olyan tényleg tényező, ami összetartotta őket, és amit meggátolta azt, hogy bárki kibeszéljen ebből a rendszerből, látszódjanak a törésvonalak és a többi. Azon túl, hogy Orbán Viktornak megkérdőjelezhetetlen volt a hatalma, az azért ez volt, hogy mindenki kapott valamit, mindenkit megvédtek, tényleg egy ilyen véd és dac szövetség volt. És ugye nem véletlenül mondta el Orbán Viktor abban a tusnádfürdői beszédben, hogy hát sajnos most nem tudunk mindenkinek adni, nem tudunk mindenkinek segíteni, mert most ez egy ilyen nehéz időszak. És ugye ezekkel, amikor ezek az egymásra mutogatások, felelősséghárítások mennek, ezek is ugye pont olyan ügyek, ahol ahelyett, hogy ennek a politikai közösségnek a megmaradó része valahogy tényleg együtt gondolkodna, és egymást segítve találná azt ki, hogy akkor merre van az előre, valószínűleg inkább egy marakodás, és egy hát tényleg egymásra mutogatás megy, hogyha valakit felelősségre vannak, az véletlenül se én legyek, hanem inkább a másik, ami nem erősíti a párt közösségét.
3: Úgy mondott, hogy felelősség áthárítás az is, de én durvább szót használnék, ez az emberei cserben hagyása. Tehát a személyes lojalitás, ami egy politikai szervezetet azért összetart, annak a fölmondása épp a főnök részéről, ugyanezt tette a úgymond legjobb média embereivel és a médiáival is. Én nem tudom, hogy a táborának ez mikor válik nem politikailag, emberileg tasítóvá.
1: Én van egy nagyon izgalmas rész ennek a dolognak. Nem tudom, hogy láttátok esetleg a Somosapályán szombati adását, ott felmerült az a kérdés Hajdú János kapcsán, hogy Orbán Viktor üzenete az volt tulajdonképpen, hogy vigyétek el helyettem a balhét, mind Hajdú felé, mind Hankó Balázs felé. Igen. És azt kérdeztük meg Zamecsnik Pétertől, hogy ő mit gondol erről, mert hogy említette, hogy 30 éve ismeri Hajdú Jánost, és egy becsületes embernek tartja. És arra a kérdésre, hogy elvinné-e Orbánt a balhét, azt mondta az ügyvéd úr, hogy igen. Mert hogy ennyire fegyelmezett pártkatona. Akkor ti mit gondoltok Hankó Balázzsal kapcsolatban ugyanez a kérdés? Mert hogy neki is üzentek már többen, hogy gondold át, hogy jó lenne ülnöd más valaki helyett 5-10x évet?
2: Nyilván nem ugyanaz a státusz, és más a múlt, és más a szakma. És én egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy az a típusú fegyelmezettség és hierarchia követés, lojalitásnak egy ilyen maximális volt, ami esetleg a Voltek vezére jellemző, az minden kívülről jött politikusra ráhúzható. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez egy sokkal bonyolultabb dolog. A politikusok, akik, főleg akik az utolsó időszakba kerültek be, szerintem nagyon át, mármint a kormányzatban, az előző kormányzatban nagyon át fogják gondolni, hogy hol van az a határ, amikor még nekik megéri a lojalitás, hiszen mit tud kínálni a jövőben? Tehát Andrea már utalt, hogy ez a Védés-Dac szövetség, ez már nem működik, mert Orbán Viktor tényleg nem tud senkinek semmit.
1: Mondom, olyan, hogy mit tud kínálni. Azt, igen? Mondja, hogy minél jobban megkurcolják őket, ez szó szerint idézett, annál magasabbra fognak jutni.
2: De hát ez egy ilyen...
1: Ezt tudja kínálni.
2: De ez egy ilyen mondás.
3: Tehát csak most
2: igen. Igen, tehát Orbán Viktor nincs abban a helyzetben, hogy, tehát ilyeneket mindenki mondta, de nincs abban a helyzetben, szerintem a magyar politikában, hogy ezt az állítását vezetőként végre tudja hajtani. Már csak törvényileg sem lehet újra miniszterelnök, és ahogy beszéltük az előző rész végén, hogy nem találja a helyét ebben a mostani ellenzéki pozícióban, és ez nagyon furcsa, mert mindig azt vélelmeztük. Gondoltuk is, és erre sokszor rá is szolgált, de aztán sokszor már csak vélelmeztük az utóbbi időben, hogy ő mindig előbbre jár. Ő mindig valahogy két lépéssel előbbre jár, mint a többiek, és ő tudja, hogy majd mi lesz. Tehát a főnök tudja, hogy mi lesz. És most
1: nem
2: azt
1: igaza
2: látjuk,
1: van, hanem igaza lesz.
2: Lesz, igen, igen. És most nem úgy látjuk, hogy most nem így van. Azt hiszem.
1: Jó, akkor menjünk a következő részre, az is egy Orbán Viktor közeli szereplőről szól, nevezetesen Mészáros Lőrincről, nem a legjobb állapotban vannak a cégei, legalábbis egy hitelminősítő szerint.
4: A Bóvli kategóriában minősítette a német Scope Ratings a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus Global kötvényeit, írta meg a cég közleménye nyomán a 444. Az elemzés szerint, bár a Mészáros és Mészáros Kft. Pozíciói erősek a magyar infrastruktúrális piacon, az osztalékokat veszélyezteti, hogy a szektor nagy mértékben függött az állami tenderektől. Nyersebben fogalmazva, az Orbán kormány bukásával megszűnt a felcsúti milliárdos politikai hátszele. Mint írják, gyengült az új megrendelések beáramlása, és a közelmúltban lezajlott magyarországi kormányváltás után nőtt a bizonytalanság a közbeszerzési gyakorlatokkal kapcsolatban.
1: Hát a gyűjtések alapján több ezer milliárd forintnyi állami megrendelést nyerhettek el Mészáros Lőrinc cégei, talán 200 cége is van, ki tudja, illetve az Európai Unióból is nagyon sok pályázatot ő nyert meg. Szerintetek a kormányváltás után mi lehet a jövője magának Mészáros Lőrincnek, meg ennek az irgalmatlan nagy cégcsoportnak, nem tudom, 20 ezer alkalmazotta?
3: Hát ezt most beárasták a hitelminősítők, ami hát azt mutatja, amit azért a közvélemény tudott, hogy Mészáros Lőrinc és cégei nem a saját tehetségéből értek el ilyen hatalmas osztalékokat, megbízást, tengert és így tovább, hanem a miniszterelnökkel való viszonyából. Ha a miniszterelnök személye változik, akkor ha eddig 100 pont értéke volt Mészáros Lőrincnek, ez lemegy 10-re vagy 15-re, tehát én nem jósolok nagy jövőt ezeknek a cégeknek, Mészáros Lőrinc meg a körülötte lévő üzletemberek szerintem előbb-utóbb darabokra osztják, más nevekre, fiktív vagy valóságos tulajdonosokra iratják, hát ők is látják, hogy ez a szekér így nem megy tovább.
2: Ez nagyon igaz, de én még arra írnám felfigyelni, hogy a bóvli fogalom azért nem azt jelenti, hogy ezek értéktelen cégek, hanem az, hogy nagyon nagy a befektetési kockázat, nagyon sokat kéne betenni ahhoz, hogy legyen majd valami hozam.
1: Nem ajánlják a befektetőknek,
2: így van, nem ajánlják. Tehát, hogy ez szerintem ez a folyamat várható valamilyen időszakon keresztül. Nyilván ez én nem gondolom, hogy egy gyors összeomlás lenne, hanem valóban elindulnak ilyen adásvételek, majd a befektetők ezt megnézik, hogy lenne érdemes jól működtetni. És hát van egy nagyon, hogy kérdezted, hogy mi lett ezekkel a cégekkel, hogy volt egy előző kormánybeli média munkás, aki azt mondta, hogy hát a piacról megélni nagyon nehéz, mert hogy ugye nincsenek az állami megrendelések. És én azt gondolom, hogy a piacról megélni tényleg nagyon nehéz, ennek sokan vagyunk megmondhatói, hát meg kell próbálni. Tehát egyébként lehet, hogy vannak ott olyan szakemberek, akik piac bizonyos szegmensein egész jól el tudnának működni. Tehát én azt gondolom, hogy vagy a piacon megélnek, vagy ezek a cégek akkor tényleg a bóvli szónak abban az értelmezésében fognak esni, igazán, hogy tönkre mennek. Nem kívánom, mert nagyon sokan dolgoznak egyébként ezekben a cégekben, tehát százezres nagyságrend, ha jól emlékszem, akik a Mészáros Birodalomban dolgoznak, tehát hogy én azt feltételezem, hogy az lenne a jó mindenkinek, ha valahogy megmérettetnék magukat, végre egyszer hátha megy.
0: Teljesen egyetértek azzal, amit mondtatok, azért itt nyilván ez is egy újabb megerősítése annak, amit azért sokan sejtettünk eddig is, és elég nyilvánvaló volt azért korábban is, hogy tényleg Mészáros Lőrinc cégei azért nem önértékükből vagy önerejükből voltak olyan sikeresek, mint amilyenek. Nyilván ennek a jövője kicsit én azt gondolom függ pont Orbán Viktor útjától is, és hogy az ő politikai szerepe például hogyan alakulhat a jövőben, az országban, tehát ezek azért mind-mind kérdőjelesek. Még csak az jutott eszembe, Tibor, amikor mondtad, ezt én is hallottam, hogy ugye ez a piacról nehéz megélni, hogy egyáltalán a piacnak, mint fogalomnak talán az ilyen újra tanulása is jöhet most, vagy amit talán az elmúlt másfél évtizedben ilyen piacként emlegettünk, vagy emlegettek sokan, azért, hogy mondjam, hát az is egy erősen a politika és a kormány által befolyásolt, és ilyen elvek mentén irányított folyamatok voltak, tehát a piacról most éppen azért is lehet, hogy nehezebb bizonyos szereplőknek megélni, mert most már nem az Orbán kormány irányítja ennek egy jelentős szeletét.
3: Hát csak egy dologra emlékeztessek, ami bizonyítja az igazatokat, amikor Mészáros Lőrincék megvették azt a bizonyos északi erőművet, kiszedtek egy csomó pénzt, kiderült, hogy rossz befektetés, és az állam előzékenyen áron felül visszavásárolta őket. Ez nyilvánvalóan nem piaci magatartás, erre nem számíthat egy normálisan működő államtól. Egyébként, ha van bűne a gazdaságban Orbánéknak, és van, ez a valódi verseny kiküszöbölése, ami a valódi tehetségek és értékes vállalkozások útját zárta el.
1: Szerintem egy picit ilyen megengedő módon elemeztük ezt a témát, de nem akarok belemenni a durvábba, most arra utalok, hogy például Balázsi Gyula ugye sírva ajánlotta fel a cégeit az államnak, és pletykák szerint bizonyos oligarchák pedig versenyt futnak a vádalkúért, de ezt most engedjük el, mert van még egy nagyon érdekes témánk, nevezetesen úgy foglaltam össze, hogy Magyar Péter kommentelt, a közmédia visszakozott, de lehet, hogy nincs összefüggés a két tagmondat között.
4: Az állami média hétfőn jelentette be, hogy az augusztus második felében induló M1 híradó főszerkesztője Hajdú Gábor, az egyik hírolvasó pedig Borsa Miklós lesz. A hír komoly visszhangot váltott ki, a Telex Facebook posztja alatt Magyar Péter miniszterelnök is reagált, nem hinném, írta a hétfő esti kommentjében. Az ATV.hu ma reggel írta meg, hogy értesülésük szerint az állami média szerződést bontott Hajdú Gáborral és Borsa Miklóssal, így mégsem ők töltik be az említett pozíciókat. Az MTVA röviddel a cikk után megerősítette a szerződésbontás tényét, hozzátéve, hogy a megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát kell visszaállítania.
1: Szóval mit gondoltok, egy 10-es skálán mekkora az összefüggés realitása a két tagmondat között, a komment és a visszavont szerződések között?
3: 9, mondjuk.
2: Igen, legyen 9 és 10 között.
3: Igen,
1: jó, 9 és 10, és akkor van ezzel gond, mert hogy a Tisza azt ígérte, hogy nem fognak beleszólni az állami média működésébe.
3: Hát nem tudom, szerintem lehet, hogy rosszabb lett volna, ha most az eredeti kinevezések mennek, hát nem is többes számot mondok, főleg a Mészáros Lőrinc kommunikációjában közreműködő média emberről van itt szó, a másik engem kevésbé izgatna. Ez azt hiszem hiba volt. Ez egy kinevezési hiba, egy rossz személyi döntés. Ha ez így marad, akkor nagyobb közönségnek okoz csalódást, mint ami most történt, és tényleg nem jó. Én ugyan Magyar Péter helyébe nem nyilvánosan írtam volna ki egy ilyen kommentet. Lehet mi tagadás, hogy most leleplezzem magam, hogy fölhívtam volna a TV megbízott vezetőjét, finoman, hogy biztos, hogy jól meggondoltátok, hát itt botrány van. Ez talán elegánsabb lett volna, mint így nyilvánvalóvá tenni, hogy ő avatkozott bele, de úgy hagyni nem lehetett.
0: Egyrészt elegánsabb lett volna, másrészt pedig, amit én ebben fontosnak tartok, hogy itt azért a közmédiával kapcsolatban azon túl, hogy tényleg legyen egy függetlenül működő közmédia, egy nagyon fontos feladat az állampolgárok bizalmának a helyreállítása abban, hogy működhet függetlenül a közmédia. És ugye ez tényleg arról van szó, hogy persze valahol ez ugyanaz, hogy Magyar Péter most oda kommentel a cikk alá, vagy felhívja telefonon, de mégis annyiban más, hogy nem mutatja ennyire a választóknak azt, hogy ugyan egészen eddig ő arról beszélt, hogy a politikának ki kell vonulnia, a kormánynak innen ki kell vonulnia, teljesen független, nem szólunk bele, és a többi, és a többi. De hát azért mégiscsak ugye az van, hogyha a miniszterelnök oda kommentel, és aztán másnap visszavonják ezt az egyébként szerintem is hibás kinevezést, akkor azért a választók azt fogják gondolni, joggal vagy jog nélkül, nem is kell ezt feltétlenül eldöntenünk, mert nem is az a kérdés, hogy joggal gondolják-e a választók, hanem az a fontos, hogy azt gondolják a választók, hogy na tessék, itt van, egyik oldal ezt csinálta, jön a másik oldal, ugyanezt csinálja, és ez annak az tényleg szerintem nagyon fontos bizalomnak a helyreállításában, aminek most kellene történnie, nem segít.
2: Igen, vannak régi reflexek, amik szerintem működnek. Tehát az, amikor 16 éven keresztül a korábbiakról ilyen értelemben, tehát nem lehet ennyire direkt módon ugyanezt mondani, de van egy pártirányítás alatt egy közmédia, és teljesen egyértelmű az, hogy politikai direktívákat szolgálnak. Lásd ma a majdnem 500 oldalas jelentését a nem tudom milyen csoportnak, akik az MTI-nek a működési mechanizmusát mutatták be nevekkel, hogy voltak az utasítások. Tehát ilyen egyértelmű, hogy zajlott ez. Nagyon nehéz ebből a dologból kilépni, ha valami nagyon így zajlott. Tehát itt is vannak olyan reflexek, hogy amikor a miniszterelnök kommentel, akkor azt reflexből nyilvánvaló, hogy azok az emberek, akik ezt a döntést meghozták, már személyi döntéseket, akkor azt egyfajta ilyen nyomásgyakorlásnak érzik, mert ez volt 16 éven át, akárhol is voltak a médián belül, és valószínűleg ebből ki kéne lépni, ez az egyik dolog, ami nagyon nehéz, mert ez így működött. A másik, ami nagyon nehéz, hogy olyan azt az elvárást teljesíteni, hogy mindentől nagyon független legyen a közmédia. Tehát hogy így nem lehet embert találni, hogy mindenki dolgozott valahol. És nyilvánvaló abban teljesen igazából, hogy a Mészáros Lőrinc kommunikációs csapatában dolgozni, az erősebb azért, mint valaki egy internetes portálnál, ami egyik vagy a másik oldalhoz tartozik. De szinte lehetetlen vállalkozás, hogy senkinek a múltjában ne legyen egyetlen olyan momentum se, hogy ő aztán mindig nagyon független volt, mert így nem fog felépülni a rendszer. Hogy lehet még működtetni? Úgy lehet működtetni, hogy kiegyensúlyozottságot teremteni. Tehát engem egyáltalán nem zavarna az, hogyha lennének olyan emberek a közmédiában, akik nem tudom én baloldali liberális médiumoknál dolgoztak, meg lennének olyan emberek, akik jobboldali, és nem a legszélén dolgoztak, és nem pár tevékenységet hajtottak végre, mert egyfajta kiegyensúlyozottságot tudnának szerintem így biztosítani. Itt nagyon erős ígérete volt Magyar Péternek, igen, ez a pártatlan közmédia, és ezt meg kell valahogy teremteni, és én a testületben is nagyon bízom, bár nyilván, ahol ugye most a civilek is, nem tudom most pontosan felmondani a nevét, de az a testület, ahol ellenzéki politikusok is lesznek, kormánypolitikusok, és szakemberek is, ami hát egy óriási változás az eddigi gyakorlathoz képest.
0: Igen, és csak egyetlen egy mondat, hogy persze szerintem nagyon más az, hogy itt a miniszterelnök kommentelt egy tényleg nagyon megkérdőjelezhető személyi döntés hírére, meg az, amit az elmúlt tényleg másfél évtizedben láttunk a közmédiában, hogy maga a tartalom, a hír szolgáltatás, és most tényleg idézőjelbe teszem a hírt, ment pártpolitikai alapon és pártpolitikai irányítással sok szempontból. Tehát a kettő között óriási a különbség, csak tényleg az a baj, hogy a választói reflex erre az, hogy már az egész úgy valahogy egybe van véve, és ha ebbe beleszól, másba is bele fog szólni, tehát jobb ezekben tényleg ilyen tisztább határokat hagyni, én azt gondolom.
3: Ez igaz, de azért én mégsem adok igazat mondjuk Török Gábor ama megfogalmazásának, hogy akkor ezek szerint ebből is pártmédia lesz. Itt nem tartunk, történt egy mondjuk így hibás, vagy nem jó lépés, sőt kettő, az eredeti meg a reakció, de azért ettől messze vagyunk még.
1: Ez a végszület, hát én kíváncsi vagyok, hogyha két szó Magyar Pétertől ilyen nagy hatással bír a közmédia vezetőjére, akkor fog-e ő még kommentelni ebben a tárgykörben, és ha igen, akkor ellen tudnak-e majd neki állni? Hát ez már a jövő zenéje, meg egy másik csatorna ügye. Köszönjük szépen, hogy ma is minket néztek, holnap is lesz aktuál, további jó tévézést, a viszontlátásra!

0: támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az előző beszélgetés után lehet, hogy nem így gondolják, de a nyári melegben sem kell lemondanunk a testmozgásról. A lényeg csak az, hogy mikorra időzítjük, illetve hogy milyen mozgásformát választunk. Segítségünkre lesz Canik Balázs, capoeira és aerobik edző, életmód tanácsadó. Szervusz, jó reggelt!
2: Köszönöm a meghívást!
1: Na, hogy van ez a kánikulában való sportolás? Nagyon sokan hátradőlnek ilyenkor, hogy jó, hát akkor most nem kell mozogni, mert hát a nagy melegbe csak veszély leselkedik ránk.
2: Én abszolút azt javaslom, hogy egyébként ilyenkor sem kell háttérbe szorítani a testmozgást, csak oda kell figyelni, hogy milyen időzónában dolgozunk, főleg, hogyha szabadtérben gondolkozunk, akkor mindenféleképpen javasolnám a délelőtti idősávot, vagy pedig ugye a naplementés részt, amikor már egy kicsit hűvösebben és könnyebben tudunk úgymond mozogni. Ilyenkor is lehet különféle aerob jellegű mozgásokat végezni, tehát lehetnek aerobik edzések, lehetnek szabadtéri futások, biciklizések, javasolnám ilyenkor egyébként az úszást is, ami szintén nagyon hatékony tud lenni, de lényeg az, hogy az intenzitásra azért figyeljünk oda, hogy ne próbáljuk magunkat annyira kizsigerelni, vagy olyan nagyon magas intenzitással dolgozni, mint egy hétköznapi edzés esetében. Kivételt képez az, hogyha mondjuk egy edzőtermet választunk, ahol abszolút klimatizált helyiségben tudunk mozogni, tehát mondjuk ebből a szempontból ez lehet egy jó alappillér. Ugyanakkor itt különösen fontos és felhívnám a figyelmet arra, hogy nagyon fontos ugye a folyadékbevitel. Itt gondolok a vízfogyasztása, vagy akár itt ihatunk különféle sportitalokat, gondolok itt az izotóniás italokra, amik ilyenkor nagyon sokat segíthetnek. Tehát gyakorlatilag erre is megfelelőképpen oda kell figyelni. És hogyha már szabadtéri mozgásról beszélünk, akkor pedig szerintem a másik alappillér az, hogy figyeljünk oda ugye a napvédelemre, tehát használjunk megfelelő napkrémeket ehhez, és azt gondolom, hogyha valaki ezt jól egyensúlyba tudja tenni, akkor abszolút nyáron is tud működni a mozgás.
1: Hát gyakorlatilag mindent el is mondtál. Na de nem, mik azok a jelek, amikor mondjuk akár kint futunk a szabadban, naplemente, csodálatos lendülettel elindulunk, de érezzük, hogy ez nem olyan, mint szokott. Mik azok a jelek, amikor inkább le kell állni, pihenni kell, nyújtani kell, nem szégyen egy picit megpihenni, nehogy nagyobb baj legyen belőle.
2: Abszolút, és ilyenkor fel is hívnám a figyelmet, hogy egyébként alaposabb bemelegítésre lesz szükség, és az edzés végén pedig egy kicsit hosszabb idősávot kell tartani a nyújtásra, pontosan azért is, hogy jobban vissza tudjuk nyugtatni a szervezetünket, akár gondolok itt a szívre, ugye a keningés fokozása, tehát ezekre a dolgokra sokkal jobban és fokozottan kell ilyenkor odafigyelni. Ugyanakkor mégis azt gondolom, hogy a mozgásnak ilyenkor is nagyon fontos szerepe van, tehát mindenkit arra biztatnék, hogy ne csak a nyár előtti időszakban mozogjanak, hanem tényleg a nyári időszakban is használjuk ki a szuper lehetőségeket, és legalább egy heti három alkalommal mindenféleképpen mozogjunk.
1: Mit látsz egyébként, akár hogyha a saját magad körül körbenézel, mennyire nyitottak az emberek a nyári mozgásra? Ugye ilyenkor már abszolút bikini szezon van, tehát fürdőruha vagy a kevés ruha az garantált. Jobban elindulnak ilyenkor nyáron, akár a kezdők is, hogy na még nyár végére összekapom magam?
2: Ami érdekes, hogy ugye nekem van egy 20 állomásos strandtúrnél, ilyenkor, amikor a strandon mozgatom az embereket, egyébként több mint 100 embert szoktam ilyenkor átmozgatni.
1: Wow.
2: És ugye ez már több éve folyik, több 10 éve gyakorlatilag, és rengeteg visszajáró vendég van, akik az én hatásomra kezdtek el életmódot váltani, rendszeres testmozgásba kezdtek, sőt, olyannal is találkoztam, aki azóta már edző lett. Tehát gyakorlatilag a motivációs erő ilyenkor nagyon szuper tud lenni, főleg azért is, mert a strandokon általában ráérnek az emberek egy kicsit kommunikálni, és sokkal több idő van arra, hogy átbeszéltek bizonyos dolgokat, és aki mondjuk életmódot szeretne váltani, és lehet, hogy csak ez az egy pici segítség hiányzott ahhoz, hogy ez megkezdődjön, de gyakorlatilag ezek építeni tudják ezt az egész dolgot, és én azt látom, hogy van keletje az ilyen jellegű mozgásoknak. Mondjuk nyilván, hogyha valaki mondjuk egy kicsit melegebb időben mozog, akkor javasolnám azt, hogy a medencében való mozgás, vagy akár egy Balatonban való mozgás tud igazán szuper lenni. Természetesen figyeljünk oda mellette, hogy azokat az alappilléreket, amiket az előbb is említettem, azokat azért tartsuk be.
1: Ezek visszafelé is hatnak? Tehát egy ilyen strandturné például rád milyen hatása van? Nyilván azon kívül persze a végére elfáradt, de ez jóféle fáradtság, de az, hogy látod, hogy egy strandnyi ember mozog előtted, és tényleg süt a nap, szól a zene. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy edzőnek is legalább annyit ad, mint azoknak, akik vele mozognak.
2: Őszintén szóval nekem ugye ez az életem, tehát ugye a mozgás is, ugye annak az átadása, ugye ez egyik fő alappillér, és nekem nagyon szuperek ezek a visszajelzések, tehát annyira motiválnak és visznek előre a munkám során, de gyakorlatilag nekem idézőjelben szükségem is van arra, hogy ugye folyamatos visszajelzéseket kapjak, és szerencsére a strandokon ezt folyamatosan megkapom valamilyen formában, és tényleg most már ez, hogy gyakorlatilag edzők is kinevelődtek a strandrócsok által, én azt gondolom, hogy ennél nagyobb motiváció nem is nagyon kell. Egyébként rengeteg fitness instruktor tart velem, rengeteg életmód tanácsadó, nagyon sok edző csatlakozott be ebbe a kezdeményezésbe, hogy gyakorlatilag mi szeretnénk minden strandra ingyenesen biztosítani ezeket a sportprogramokat, és azt látjuk, hogy tényleg az emberek korra is nem róla tekintet nélkül abszolút beállnak ebbe a úgymond ebbe a közös sporttevékenységbe, és azt gondolom, hogy ezért van értelme csinálni ezt a dolgot.
1: Na ne, és van olyan, hogy az edzőnek is nehezen indul a nap, és egyáltalán nincs kedve felhúzni a futócipőt, vagy a sportcipőt? Vagy ez elképzelhetetlen,
2: Egyébként természetesen van ilyen, viszont őszintén szóval, ha én egy-két napot már nem sportolok valamit, akkor nekem már nagyon hiányzik. Például amikor külföldre is utazok, akkor nekem ki kell találni valami olyan mozgásformát, hogy tényleg gyakorlatilag ne unatkozzak, mert olyan egy-két nap után én már abszolút azt érzem, hogy nekem valamilyen szinten mozognom kell, lehetnek ezek akár különféle túrázások, búvárkodás, vagy bármi egyéb, tehát gyakorlatilag a mozgásnak nekem úgymond ott kell lenni az életemben.
1: És mit tanácsolsz azoknak, akik még nem Canik Balázsok, és nehezen veszik rá magukat, hogy mozogjanak, akár télen, akár nyáron? Mivel bíztatnád őket arra, hogy igenis kezdjék el?
2: Én azzal biztatnám őket, hogy gyakorlatilag ne várjunk, hanem kezdjünk neki azonnal, ne várjuk meg mindig a hétfőt, mert általában várunk a hétfőre, sose kezdjük el. Tehát ne várjunk egy pillanatot, csak nem kezdjünk minél hamarabb mozgásba. Figyeljünk oda az életmódváltásra, egy életünk van, és próbáljuk meg ezt egészségesen mozgással tölteni.
1: Oké. Vegyük még végig, hogyha mondjuk gyerekekről van szó, akiknek óriási energiaigényük van, akkor őket milyen mozgásformákkal érdemes mondjuk rávezetni arra, hogy aztán sportos felnőttekké váljanak?
2: A gyerkőcöket azokat egy kicsit játékosabban kell rávenni, és én azt gondolom, hogy inkább nekik a kedvet kell megcsinálni ahhoz, hogy ők folyamatosan mozgásban maradjanak. Gyakorlatilag sikerülményhez kell őket jutatni. Nekem rengeteg ilyen felkérésem van, amikor különféle iskolákban látogatok el, és különféle motivációs tréningeket, illetve edzéseket tartunk. Én gyakorlatilag azt gondolom, hogy mi vagy anyukám több mint 40 évvel odavezető volt, ezért gyakorlatilag ott én nekem iszonyat mennyiségű gyakorlatot sikerült ezzel kapcsolatban kialakítanom, és nagyon szuperul rá lehet őket venni egyébként a testmozgásra, csak mindig kell beletenni vagy egy kis versenyzést, vagy egy kis játékot, és akkor ezt abszolút motiváltá lehet tenni, viszont a hosszú távú monoton edzéseket, azokat nem nagyon kedvelik, tehát mindenféleképpen meg kell találni azt, ami tényleg úgymond mozgásban tudja őket tartani hosszú távon is.
1: És mi a helyzet az idősebbekkel? Én saját családban is látom, hogy mennyire fontos, hogy akár csak egy napi gyaloglás, akár csak egy kis átmozgatás meg legyen az idősebb korosztályban is. Őket hogyan tanácsos akár ebben az időszakban, mondjuk pont a legnagyobb hőhullámban talán nem, de mégiscsak hogyan maradjanak aktívak?
2: Nekem van egy szenior szépkorú csoportom egyébként, akire nagyon büszke vagyok, egy 150-250 fölről beszélünk, és gyakorlatilag őket is folyamatosan ugye nyár folyamán mozgatjuk, ugye a Rizeventes sportcsarnokban, aminek pont az volt a lényege, hogy ingyenesen jöhessenek, és életmódot tudjanak váltani. Most az annyira felfejlődött ez a dolog, hogy gyakorlatilag már bejárnak a legkeményebb edzéseimre, most már úgy készítik otthon a süteményeket, a recepteket, hogy abszolút odafigyelnek az alapanyagok minőségére, tehát gyakorlatilag egy életmódváltáson mentek keresztül, és azt gondolom, hogy nekik ugye a legfontosabb cél nem is feltétlenül a külalak, hanem inkább ugye az egészség megőrzés, a keringés fokozás és az egészséges táplálkozás.
1: Canik Balázs, köszönöm szépen, kedvet kaptam a mozgáshoz.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Néhány hét és újra becsengetnek az iskolákban, sok családban pedig megjelenik újra a gyomorgörcs. Igen, újra küzdelmes délutánok jönnek, és ez egyébként intelligens, okos, érdeklődő gyerekkel is. Sokszor nehézkesen megy a tanulás, és nem tud úgy teljesíteni az iskolában, ahogy azt esetleg a család vagy akár önmaga elvárná. Dr. Bohács Krisztina, kognitív tudományi szakértő, a GEM tanulási központ szakmai vezetője a vendégünk. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van. Hogy lehet, hogy az okos, érdeklődő, szorgalmas gyerekek is sokszor nehézségekbe ütköznek az iskolába, és nem boldogulnak akár már az olvasással, vagy alapvető feladatokkal?
2: Jó reggelt kívánok, és a kérdés nagyon jó. Alapvetően azt hiszem, hogy a fő üzenetem ma reggel a szülők számára és a szakemberek számára is az, hogy az intelligencia, kvóciens, az IQ pontszám, az nem azonos azzal, hogy hogyan tudok teljesíteni. Tulajdonképpen van 7 nagy feldolgozó rendszer. Amerikai kutatók általában Kattel, Horn és Karolnak az intelligencia modelljét használják. Izraeli kutatók egy kicsit molárisabb elemekre tördösték a kognitív képességek világát. Szóval itt arról van szó, hogy egy házat valójában nagyobb vagy kisebb téglákból építünk fel. És azt kell látni, hogy maga az IQ pontszám, az nem, vagy nem nagyon korrelál ennek a 7 feldolgozó rendszernek a működésével, vagy ezekkel a kis feldolgozó rendszerekkel. A logika és érvelés, tehát a mentális műveletek, következtetés, okság, viszonyrendszerek, ezek valóban erős korrelációt mutatnak a végső IQ pontszámmal, na de ott van például a figyelmem, a fenntartott figyelmem, a megosztott figyelmem, a rövidtávú memória, munkamemória. Ott van például a beszédértés, beszédészlelés, és sorolhatnám még. Tehát azt látjuk, hogy 7 nagy-nagy darálóból feldolgozó rendszerből voltak éppen egy az, ami nagyon összefügg az IQ-val, de a többi nem. Lefordítanám ezt. Ez ahhoz hasonló, mint amikor van egy mesterember, egy szakember, és van mondjuk egy szerszámos ládája. És abban a szerszámos ládában különféle eszközök vannak, úgynevezett toolok angolul, tehát szerszámok. És a gyerekeknél megfigyelhető, hogy nagyon sok gyermek nagyon okos. Tehát mi is a GEM tanulási központban sokszor 117-es, 120-as IQ-kat mérünk ki, tehát ez már extrém övezet 120 felett. Mégis azt látjuk, hogy hibázik a figyelem, hibázik a beszédértés, észlelés, nem olyan jó esetleg a rövid távú memória, és így tovább.
1: Hova vezethető
2: és
1: ez vissza?
2: Tulajdonképpen ez ahhoz hasonló, mint amikor mondjuk meg kell csinálni egy falat egy mesterembernek, tök jó ötletei vannak, nagyon okos lenne, de nincs mivel kivitelezze azt. Tehát a teljesítménye közepes, vagy még az alatti lesz. Hova vezethető? Mi ennek az oka? Hát alapvetően azt látjuk, hogy hatalmas változásokon ment keresztül a világ. Ugye nem csak egy ipari forradalmat írunk ma már, hogy ugye ez lezajlott, technikai forradalom, tudás alapú társadalommá váltunk, hanem olyan szörnyű specifikációk kellenek ma már, és ugye minden, mivel gépiesített, számítógépes vezérlés alá esik, nyilván ma már nagyon magas szintű érettségig, szakképzés, egyetem szükséges ahhoz, hogy boldoguljon egy gyermek ebben a társadalomban. Hát prózaian úgy is fogalmazhatnék, hogy nem nagyon kell már kétkezi munkás, aki a kukoricát ugye a kezével és kapával fogja megművelni. Tehát egyrészt ez is benne van, de másfelől azért azt mondják a kutatások, és azt mutatják, hogy mindenképpen egy digitális forradalom is lezajlóban van, és ennek azért a következményei az emberi feldolgozáson meglehetősen látszanak, jó, de sajnos káros következményeket is látunk. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok gyermeknél a fenntartott figyelmet, például a szociális média használata, nagyon lerövidítette. Ha nem jó a fenntartott figyelmem, akkor ugye kevés lehetőségem marad az analízisre, az elemző, elmélyült gondolkodásra, a tűnődésre, és hát minden fel van gyorsulva. Szóval azt látjuk, hogy még nem neurobiológiai ADHD-ban érintett gyermekeknél is, ez a figyelmi terjedelem meglehetősen rövid ma már. Én azt gondolom, hogy, mert szokták azt is kérdezni, hogy hát akkor nyáron kellett tanulni, vagy hogy lehet ezen ugye segíteni. Én azt gondolom, hogy a nyári időszakban arra biztatom a szülőket és a családokat is, hogy minél több szenzoros inger szükséges. A homok, a víz, a fa, a jó levegő, tehát ezek nagyon lényeges dolgok, és lehetőleg felejtsük el ezeket az audiovizuális eszközöket, tehát nagyon-nagyon minimalizáljuk. Sajnos azért azt lehet látni, hogy amikor a szünidő zajlik, akkor sajnálatos módon még több képernyő idő van, tehát azért ez nem ilyen egyszerű, de a tudatosítással nagyon sok mindent el lehet érni. Nagyon fontosnak tartom, éppen azért, mert korunkban, ugye ma már azért minden második, harmadik, negyedik gyerek valamilyen szinten érintett, és nagyon okos, intelligens gyerekekről van szó, mégsem olyan a teljesítmény, a performancia az iskolában, mint amilyen lehetne, vagy kellene, vagy jó lenne, vagy az IQ-ból természetesen következne. Hogy a nyári időszakban mindenképpen egy mérés szükséges, hogy ezek a feldolgozó rendszerek milyen állapotban vannak. Mert ha egy gyermeknek jó az IQ-ja, de ezek a feldolgozó rendszerek nem jól működnek, az szükségszerűen frusztrációhoz vezet, és ma már annyira jó 50 perces kis mérésekkel, ezek nagyon vidám hangulatúak. Tehát ugye, ha elviszük a gyermeket azért a védőnőhöz, az orvoshoz, gyermekorvoshoz, és így tovább. Szóval ma már szinte én azt gondolom, hogy kötelező az, hogy legalább egyszer nyáron egy képességmérés legyen, és ezt a legszentebb motivációval mondom, mert akkor lehet látni a gyermeknek az erősségeit, a gyengeségeit, segít abban, hogy milyen szakkört válasszunk. Tehát az a fajta menedzselése a gyermek útjának, az sokkal-sokkal könnyebbé válik. A sorsdöntő választásokban ezek a mérések nagyon-nagyon-nagyon a segítségünkre vannak, és hogyha valami kicsi differenciát lehet látni, akkor ma már sokszor ilyen 6 hetes, 3 hónapos kis tehetséggondozó, de közben a nehézségeket korrigáló programokkal gyönyörű eredményeket lehet elérni.
3: Dr. Bohács Krisztina, kognitív tudományi szakértő, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetője. Köszönöm a beszélgetést, azt hiszem, hogy ez sok szülőnek igazán nagy segítség volt.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
3: Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt ma a Start, holnap is várom önöket, önök maradjanak most is az ATV-n, jön a fórum, aztán a híradó, érdemes lesz velünk maradni. További szép napot, viszontlátásra!
0: Támogatott tartalmat hallottak!

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Majket halálosan megfenyegették, emiatt lemondta a Sepsiszentgyörgyi koncertjét, hogy jó döntést hozott-e, azt most megbeszéljük az Aktuálban.
2: Stabilan termel az utolsó paksi turbina, de továbbra is takarékoskodni kell az energiával. Mindeközben a honvédség járművei éjjel-nappal hagyják az ivóvizet Szentendrére. Reformok nélkül elszállhat a magyar államadósság, figyelmeztet az OECD. Mértéke 2050-re akár a GDP 180%-át is meghaladhatja. Majka életveszélyes fenyegetést kapott, és lemondta az erdélyi koncertjét. A rapper ügyvédi tanácsra feljelentést tesz. Mai vendégeink Tétényi Éva, építész, Borgula András, a Gulem Színház alapítója, I. és Márton, közgazdász.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
1: Jó estét kívánok! Lesz szó Majkáról, de előtte, mint ahogy látható, hogy sok más témáról is. Mutatom, hogy mi volt a nap kérdése. Nagyon kíváncsi leszek az arányokra, hogy milyen arányban jelentkezik az igen, illetve a nem. Ön szerint bevezet gazdasági megszorításokat a kormány, hogy kezelje az államadósságot? Nagyon jó volt a kérdés, teszem hozzá, mert igencsak megoszlanak a vélemények. 42% szerint igen, és 58% úgy gondolja, hogy nem. Persze, hogy mi a megszorítás, az egy külön téma, majd lehet, hogy ezt is kitárgyaljuk. Na de akkor kezdjük a közmédia ügyével. Ahogy az Egyenes Beszéd végén elmondtam, ugye Hajdú Gábor egyetlen egy napig lehetett az M1 híradó főszerkesztője, majd ezt követően elbúcsúztak tőle, miután Magyar Péter írt egy kommentet, és most jelentkezett egy hosszabb bejegyzéssel, ebből fogunk most idézni. Így fogalmazott Hajdú Gábor: rendkívül méltatlan és megalázó helyzetbe hozott engem és a családomat a közmédia új vezetése, mert hogy ugyanazzal az indokkal, amellyel felkértek erre a megtisztelő munkára, 24 órán belül el is távolítottak. A hitelességen alapuló 3 évtizedes munkásságomat sutba dobva úgy ráztak le, mint kutya a vizet. Lehet-e úgy független a közmédia, hogy Facebook bejegyzésekre alapozott vélemények alapján történnek döntések? Teszi fel a kérdést, én pedig ezzel a kérdéssel fordulok hozzátok is. Sziasztok, köszi, hogy elfogadtátok a meghívást. Nem könnyű kérdés ezt. Azt elfogadom, úgyhogy ki az első bátor jelentkező, aki erre tud egy erős választ adni?
3: Hát erőset biztosan fog tudni adni, de nagyon szívesen elkezdem a sort a tudatlanok magabiztosságával, mert valóban nem ismerem a munkásságát. A tudatlanok magabiztosságával, mert

0: Valóban, hát nem biztos, hogy az, ami, ahogy mi megálmodtuk a demokráciát.
1: Tudtok erre válaszolni, vagy valami egyszerűbb kérdéssel?
2: Nem, a véleményem. Ez lehet jó is, meg rossz is. Olyan értelemben biztos, hogy nem jó, és itt akár a köztársasági elnök választásra, meg másra is gondolhatunk, akár a miniszterek kijelölésnél is volt már ilyen, hogy egy nevet bedobtak, aztán kiderült, hogy mégse jó ezért vagy azért. Tehát, hogyha olyan indokok merültek fel, ami miatt tényleg nem alkalmas, vagy nem lett volna alkalmas ez a kedves ember, akkor lehet, hogy jobb előbb megvonni ezt a vezetői megbízást, mint később. Az más kérdés, és teljesen egyetértek Andrással, hogy egy vezető kiválasztása nem biztos, hogy ilyen módon kellene, vagy egy köztársaság elnök választást megtenni, mint amilyen folyamatokat most látunk, hogy hát a nagy demokrácia nevében mindenki mondjon valamit, aztán ha valami történik, akkor meggondoljuk. Szóval ez ennél sokkal komolyabb dolog kellene, hogy legyen. Én úgy érzékelem, hogy talán az idő szorítása és az ember hiány miatt ezek sajnos félrecsúsznak, de egyetértek azzal, hogy ez egy méltatlan helyzet.
3: Ugye hát kiindulunk onnan, hogy volt egy évtizedig kiéheztetett médiakörnyezet, ahol nem sok tévé maradt olyan, amelyik komoly belpolitikai fókusz tudott, meg mert felvállalni.
1: Egyet tudok.
3: Igen, sejtem, hogy melyikre gondolsz. Mert azért lássuk be, mondjuk a kereskedelmi tévék híradójának a belpolitikai rovata is azért a kutya-macska közlekedési baleset után a sokadik prioritás volt. Tehát ez a szakma, ez elég kevés komoly reputációval rendelkező embert tud felmutatni most. Ezek után a kiválasztási módszer az tényleg teljesen zárt volt. Állítólag magán a köztévében belül is mindenki ledöbbent. Maga a két életút hát legalábbis erősen támadható. Ezek után a miniszterelnök úr beír egy Facebook posztot este 10:30-kor. Hát igen, szóval Török Gáborral értek egyet. Képzeljük el, hogyha Orbán Viktor csinált volna ilyet, akkor mit gondolnánk a köztévé függetlenségéről?
2: Hát csinál csak végén... lehet, hogy nem Facebook bejegyzés.
3: Igen, igen. Hát azt hívják kamaréda politikának, ezt meg Facebook politikának. Ezek után azonnal kirúgják a két jelentkezőt, majd Bodac megkérdezi, aki őket kinevezték, megkérdezi a sajtó, hogy mi a véleménye, és azt mondta, hogy központi kommunikáció van, ő nem nyilatkozhat. Ennek az egész íve, most elnézést, hova vezet?
0: Igen, miközben azt szeretném hozzátenni, hogy én így 16 év Fidesz után ennél sokkal türelmesebb vagyok. Tehát tényleg, menjen a tanú végtelenítve tőle még akár 6 hónapig a TV1-en. Esküszöm, kevésbé zavar, mint az a vígjáték, amit most láttunk, a vígjátékot most nem a jó értelemben mondom. Úgyhogy hogy nem kell sietni. Én értem, hogy ez a kormány, és főleg ez a kormányfő tényleg forma egyben éli az életét. De mi nem? És szerintem tényleg inkább kivárjuk türelemmel a jó döntést, mint hogy ilyen hibákat vétsünk.
1: Igen, ez egy jó kérdés, hogy elvárható-e a magyar médiapiacon 16 év után, hogy valakinek semmilyen kapcsolódása ne legyen a rendszerhez, pláne úgy, hogyha szakemberekről beszélünk. És ugyanakkor meg azt is érezzük, különösen mondjuk a Tisza tábor oldaláról, vagy legalábbis kommentekből ez olvasható ki, hogy egyfajta politikai tisztogatást szeretnének, tehát tiszta lappal szeretnének indulni, ez volt a fő kifogás a kinevezett két úriemberrel szemben is. Na most én azt gondolom, hogy itt nagyon nehéz etikusan meghúzni a határt, hogy ki az, aki jó fideszes volt, vagy jó Fideszhez köthető cégekben szerepelt és végzett ott tevékenységet, és ki az, aki már rossznak számít. Mert úgy tűnik, hogy akár a kormányzatról beszélünk, akár a médiáról, valaki átcsúszhat a rostán, valaki pedig nem. Ezt ki fogja eldönteni? Nem inkább egy diktatórikus vezetés kellene most a Magyar Televízió részéről? A vezérkar részéről? Hogy azt mondják, hogy nem, mi így döntöttünk, és akkor ez így lesz, és pont.
2: Hát ugye, ahogy mondtam, ez egy kettős dolog. Azt azért lehet tudni, akár a közigazgatásban, vagy bárhol máshol, hogy egy nagyobb váltásnál bizony lefejezik a

0: főnököket is, meg a kis főnököket is, főosztályvezetői, osztályvezetői szinten. És ugye az a kérdés, hogy azok az emberek, szakemberek, akik megmaradtak, amit mondtál, hogy ők ténylegesen, ahol dolgoztak, mennyire végeztek olyan munkát, ami vállalhatatlan. És azért...
1: Ezt kihatározom.
0: Megmondom, valahogyan az emberek azt érzik. Tehát azt nem tudom elképzelni, hogy
1: szubjektív
0: például például a Fideszben bárki, aki szerepet, most politikai, mert a közmédiát annyira nem ismerem, de egyszer ez felmerült, hogy ugye akik most ilyen világmegváltóként jelentkeznek, Ferenc Orsolya, meg ugye, hogy
1: Navracsics Tibor,
0: hát ők ennek a rendszernek a részei voltak. Tehát, hogy valójában ők nem tudnak kitelesek lenni. Na most ugye a közmédiát mi annyira nem ismerjük, lehet, hogy ezt te jobban tudod, hogy mondjuk egy szerkesztő mennyire tud ellenállni, vagy mondjuk azért, hogy a munkáját megőrizze, vagy a szakmáját végezhesse, mennyire kell mondjuk szemet hunyni a bizonyos dolgok felett. Ezt én nem tudom megítélni. Az, hogyha valaki mondjuk a tévéhíradóba felolvassa ugye a híreket, most például a TV2-nél volt egy teljes váltás, nem tudjuk, hogy azok ténylegesen mit gondoltak, de valójában mégiscsak azt a propagandát közvetítették az embereknek. Ez szerintem megérzés kérdése, nem ismerem konkrétan én sem az úrnak a munkásságát, tehát ezt nem tudom megítélni. A közvélemény lehet, hogy azt mondja, hogy mindenki, aki egy kicsit is hozzájárult ahhoz, hogy ez a 16 év ilyen stabilan itt megmaradjon, az most ne vállaljon vezető pozíciót.
2: Én egy kicsit azért olvastam kommenteket, és ugye az egyik irány az volt, hogy miközben, ha valakinek bármiféle ellenzéki kötődése van, akkor nógó ebben a kormányzatban.
3: De az alvállalkozó is lehet?
2: Nem tudom. A másik oldalról, egyébként nem a Hajdú, hanem a másik kinevezetnél, meg ugye...
3: Borsa Miklósnál,
2: meg ugye felvetették, hogy és miután elment a médiából, az üzleti szférában szerzett kommunikációs tapasztalatokat. Ez egy nagyon szép mondat, és szerintem jó egy CV-ben. Körülbelül, nem tudom, 2 órába került, hogy a magyar internetes sajtó kiderítse, hogy ez a Mészáros csoportnál volt ez az üzleti világban szerzett tapasztalat. Szóval, hogy miért akarunk szerecsent mosdatni? Tehát akkor magyarázzuk meg, hogy szerintünk a Mészáros konzorciumban is lehet kommunikációs munkát végezni, és nem történt olyan, ami miatt ez kizáró ok lenne, stb. De nem ez hangzott el. Tehát egy kommunikációs mismásolás van, amiket, tehát ugye ez a kormányzat, a jelenlegi, az azért arról volt híres, hogy érti az internetes világot. És közben meg ezek a nyilatkozatok meg arra utalnak, mintha nem mindenki értené a csapatból.
1: Mit gondoltok, van egyáltalán átjárás a propaganda és a függetlenség között? Ugye itt elhangzott tőletek, hogy no-go zóna, de ezt hogy lehetne szabályszerűsíteni, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, és a következő években betartható legyen, mondjuk a közmédia esetében. Mindenki értse azt, hogyha mondjuk beadja az önéletrajzát, akkor ő most mehet, vagy nem mehet. Ezt hogyan lehetne leírni, hogy lehetne fekete-fehérré tenni?
4: Hát ez igazából teljesen lehetetlen. Tehát, hogy ezek annyira ráadásul ízlésbeli dolgok is, hogy szerintem itt is ültem ennél a fórumnál olyanokkal, akik előtte más televíziónál dolgoztak, és egészen más típusú munkát végeztek, és ráadásul így művészként hinni akarok abban, hogy az ember képes változni. És én hinni akarok abban is, hogy igen, valaki most látja, hogy mesztelen a király, és idáig őszintén hitt valamiben, és most viszont látja, hogy az tévedés volt, és akkor talán meg lehet adni neki azt az esélyt, hogyha jó szakember, hogy folytassa munkáját. Ennél valószínűleg nincs nehezebb. Tehát én magam nem lennék erre képes színházvezetőként, hogyha én szembesülnék egy ilyen problémával, de azt akarom hinni, hogy egy nagyobb cégnél, egy komolyabb kihívásoknál erre képesek leszünk, amúgy meg lehet, tehát nem lehet becsatornázni és azt mondani, hogy ha csak 2,5 évig voltál a XY csatornánál, akkor nem, a Mészárosnál 6 hónap, akkor még benne vagy, ilyet nem lehet.
0: Igen, de azért én arra hívnám fel a figyelmet, hogy mi van azokkal, akik nem dolgozhattak. Tehát ugye most olyan emberekről beszélünk, akik valahol dolgoztak ezért vagy azért. De azért felhívom a figyelmet, hogy nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki nem is kapott munkát éppen azért, mert egy teljesen más véleményt fogalmazott meg. És azt gondolom, hogy most nekik kellene adni esélyt.
1: Mi lesz a következő lépése a Magyar Televízió vagy az M1 vezetőségének? Merre mozduljanak el? Mert azért ez nyithatott egy olyan precedenst, amely aztán folytatólagos lehet. Tehát újból jöhet majd egy komment, adott esetben nem Magyar Pétertől, hanem valaki mástól, de a gyanú folyamatosan ott lesz rajtuk, és minden egyes szakmai döntésükön, hogy ez vajon nem politikai befolyásoltságból fakad-e.
0: Hát, ezt kell mondani, ez a
1: tehát vezetőnek... ez egy nagyon súlyos
0: de ez a vezető, rajtuk. Ez a vezető felelőssége. Tehát mondjuk jó én kisebb körben, de nekem is kellett embereket felvenni vagy elküldeni, és voltak mindig olyanok, hogy az emberi oldalt is néztem, meg azt is, hogy milyen hatása van, vagy milyen precedens értékű. És ezért a döntésért a vezető a felelős. Tehát ezt nem lehet magáról az embernek levetni, és vállalni kell azt is, hogy nem tud az ember mindenkinek megfelelő döntést hozni. Biztos, hogy kellenek alapelvek, hogy fedhetetlen legyen, vagy ne vegyen részt olyanba, ami tényleg a 16 évnek a fenntartásához hozzávezetett, de ez vezetői felelősség döntése szerint.
2: De hát ez, tehát azért most egyre nehezebb lesz majd találni jelölteket, meg leülni velük, igen, és őszintén a szemükbe nézni, és azt mondani, hogy figyelj, mondj fel a jelenlegi munkahelyeden, és kezdjünk el egy közös kalandot. Lehet, hogy egy napig tart, de kezdjük el. Ugyanúgy, ahogy a köztársasági elnök témakörnél is, ezért a Polgár Judit kanyar az ad egy olyan...
1: Az egy beismert kommunikációs hiba, itt ebben az esetben ez még nem hangzott el.
2: Igen.
4: Igen, de közben meg valóban vannak sikertörténetek is, tehát hogy van 100 embert leigazoltak, mire ez megtörtént, de valóban kicsit olyan, mint amikor egy szép napon fölveszed a szép ruhádat, ráteszed a kutyára, a pórázat, kilépsz nagy boldogon, hogy sétáltad, és az első lépnésnél belelépsz, amit már egy másik kutya ott hagyott.
2: A másik kutya.
4: Hogy akkor most már innentől kezdve sokkal óvatosabb leszek a következő lépéseimben, és nagyon hosszú időnek kell eltelnie, hogy elfelejtsem azt az elsőt, amivel beleléptem.
1: Nem volt könnyű téma, de nem ígérek könnyebbet a folytatásra sem. Paksi atomerőművel folytatjuk, és a legfrissebb hírekkel.
5: A kormányfő szerint folyamatosan figyelik az országos energiafogyasztás és a rendelkezésre álló kapacitások egyensúlyát. A tartós hőség miatt ugyanis a következő napokban minden egyes megawattnak kiemelt jelentősége lehet. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a már leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az apadás. Az energiafogyasztás csökkentésében a kormány az elkövetkezendő napokban is a vállalatoktól várja a legnagyobb hozzájárulást. Egyelőre önkéntes együttműködést kérnek, amennyiben azonban az ország energiaellátásának a biztonsága veszélybe kerül, kötelező korlátozást vagy akár lekapcsolást is elrendelhetnek.
1: Szlovák környezetvédelmi miniszter nyilatkozott, hogy vízhiányt okozna a Szlovákiában a magyar oldal kisegítése, amit a nemzetközi szerződések megkérnek, azt természetesen teljesítik, de ezen felül már nekik is probléma lenne. Ezen kívül jönnek a hírek bozótüzekről, az, hogy helikopterrel szállítják a vizet ide meg oda. Tehát egyre több az aggasztó hír, de valahogy a kormányzat részéről egy általános optimizmus hangja vagy hangulata jelenik meg. Ugye Magyar Péter Facebookra írta ki egy-két órával ezelőtt, hogy többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtunk el, energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergia és geotermikus energia beruházásokról. Nyilván egy ilyen helyzet az speciális, mert ijeszgetni sem lehet a lakosságot, ugyanakkor ha valóban fontos számukra, hogy mindenki spóroljon, akkor nyomást kell helyezni a választópolgárokra. Tehát ti hogy érzitek jelenleg, hogy nagyobb a baj, mint ahogy azt mondják, vagy éppen fordítva?
2: Szerintem itt viszont inkább pozitív lennék. Szerintem ez a válságkezelés jelenleg elég jól vizsgázott, mert azzal együtt, hogy rengeteg tanulsága van. Tényleg a utolsó pillanat, akik ki van feszítve a magyar energiarendszer, a vízhálózat is, de nagyon pozitív az, hogy közel 10%-os fogyasztás csökkentés jött létre, és ebben a lakosság is elég komolyan részt vett. Nagyon tanulságos az, hogy bizonyos fejlesztések mennyire fontos szerepet játszottak, tehát ezek az energiatárolók, ez a minap jelent meg egy tanulmány Szolnoki Pálmától, aki kimutatta, hogy pont a csúcsidőszakban 350 megawatt energiatárolói visszatáplálás van a napközbeni napelemeknek a termeléséből. Ez közel akkora, mint a újra bekapcsolt Dunamenti erőmű, a egyik legnagyobb magyar gázerőmű. Ez egy 1-2 éves program volt, és ennyire komoly hatása van ilyen rövid távon. Ami számomra nagyon érdekes, hogy a Paksi atomerőmű mennyire elszakadt a kommunikációtól. Tehát itt olyan össze-vissza beszédek voltak, főleg a műszaki oldalról, miközben az egész ország rettentően érdeklődő volt.
1: És jellemző, most már szakértő is mindenki.
2: És jellemző, hogy a műszaki igazgató helyettes nyilatkozott folyamatosan, gondolom a műszaki igazgató az nem ér rá nyilatkozni, vagy ő
4: már... Hát, hogy nincs egy sajtóreferens egy ilyen intézménynek, az is érdekes.
1: Hát másolják a kormányt, ugye Kapitány István sem nagyon szólal meg, a gazdasági témájú is Gajdos László sem, amikor arról van szó, hanem Magyar Péter visz mindent.
2: De most szerintem nagyon sokat tanultunk az atomerőműtől. Azért nagyon komolyan elgondolkodtatta a Paks 2 projekt ezek után. Ugye nagyon sokat hallottunk arról, hogy semmiféle biztonsági kockázata nincs a Paksi atomerőműnek. Hát most azért láttuk, hogy...
1: És az alaplemezét épp most betonozzák. Azt hiszem, ez mai hír. Jelentően ez bármit egyébként, hogy ez most a folyamat éppen eleje, közepe vagy vége ennek az elejének, szóval Paks 2 esetében is. Nekem az a tapasztalatom, hogy egyre többször kerül be a közbeszédbe Paks 2, hogy ha majd lesz Paks 2, akkor majd két atomerőművet kell leállítani. Közben pedig rendszeresen beszélnek Bős Nagymarosról is, Lányi András is közölt ezzel kapcsolatban egy cikket, aki azt mondja, hogy ez nem oldaná meg a problémákat, miközben nagyon sokan azt mondják, hogy de, nekünk szükségünk lenne vízlépcsőre, sőt vízlépcsőkre. Lányi meg ugye azt mondja, hogy az annyira lelassítaná a Duna folyását, hogy még melegebb lenne a Duna. Tehát nekem az agyam néha felrobban, amikor megpróbálok szakértővé válni, és néha úgy érzem, hogy már egy atomerőművet egyébként el tudnék üzemeltetni, igazgatni. A következő pillanatban meg hát nem tudom, összecsapnak fejem felett ezek a gondolatok, és fogalmam nincs, hogy mi a jó megoldás.
0: Igen, most ez azért jó, ahogy mondtad, mert én mindig azt szoktam megkérdőjelezni, hol vannak a szakértők. Tehát ugye mindig mondom, hogy a politikának nem szabadna szakértő dolgokba, vagy szak dolgokba beleszólni. Ha a Bős Nagymarost, hát ugye visszagondolunk rá 1989-ben, nem volt annyira régen, ugye az kifejezetten politikai nyomás miatt nem valósult meg, és ugye annak volt az eredménye a Duna elterelése, és lehet, hogy ez nem oldaná meg, de én emlékszem arra, amikor még fiatalabb mérnök voltam, hogy ott Pilismarod térségében például ilyen szűrt vízű tavakat, vagy tórendszereket alakítottak volna ki. Sőt, ha jól tudom, akkor Magyarországon már elkészült tervek vannak arra, hogy a vizet hogyan tartsák meg. Tehát én azt hiszem, hogy itt nem ennek a pillanatnak a problémáját kellene megoldani, hanem visszamehetnénk a múltba is.
1: Innen folytatjuk, most egy nagyon rövid szünetet tartunk, aztán utána még kicsit paksozunk, de lesz szó itt még egyéb vízgazdálkodásról, és Majka is vár ránk.
6: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: blogokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Majka már biztos tűkönül, hogy téma lehessen ebben a műsorban, de előtte még egy kicsit a vízügyjel foglalkozunk.
2: A napok óta tartó hőség miatt Szentendrénél is rendkívül alacsony a Duna vízszintje, de a mérések szerint hamarosan lassú emelkedés indulhat. Az országban itt volt a legkritikusabb a vízhelyzet, több napos vízhiány is kialakult bizonyos részeken, a helyiek lajtos kocsikból hordták az ivóvizet. A polgármester szerint bár a háztartásokban újra van vezetékes ivóvíz, továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy a vizet csak főzésre, mosásra és mosakodásra használják. Ivóvízzel töltődnek a tartályok. Péntek óta már közel 2 millió liter vizet szállítottak Budapestről Szentendrére. A Dunamenti regionális vízmű a Honvédség segítségével továbbra is megfeszített erőkkel dolgozik, hogy elegendő ivóvíz legyen a településeken.
1: Szünet előtt már azt gondolom, hogy elkezdtünk beszélni a vízhelyzetről, talán már inkább erről beszéltünk. Mit gondoltok, hogy ebben a szezonban még eljutunk-e oda, hogy a hatóságoknak majd büntetniük kell, teszem azt mondjuk, a medence feltöltést? Hát, lesz ebből akár hatósági beavatkozás? Hát
3: de, én közgazdász vagyok, és én az ösztönzőkbe hiszek.
1: Tehát?
3: Pozitív és negatív ösztönzőkbe. Én nem értem, hogy most még miért nem. Uh-huh. Tehát, hogy ez a... Tehát persze ez...
1: És akkor lesz egy központi szám, hogy haló, láttam a szomszédot, hogy töltötte a medencét.
3: Magyarországon feljelentik egymást a szomszédok, ezzel nem kell aggódni. De effektíve az van, hogy egy vészhelyzetben lehet egy ideig appellálni a morális társadalmi szolidaritásra. És ez kell is. És szerintem nagyon fontos és nagyon szép, hogy egyébként a vízfogyasztás is csökkent 9%-kal. Uh-huh. De ugyanakkor meg vérlázító és felháborító, amikor te otthon spórolsz, ahogy tudsz, majd azt látod, hogy a szomszéd utcában meg valaki...
1: A fideszes.
3: Nem a fideszes, szerintem itt
1: aztán... Attól félek, hogy ez lenne belőle.
3: Ez lehet, hogy ez lenne belőle, de igenis itt egy nagyon alapvető probléma van, ahol fontos a közügyeknek a védelme. Néha magánérdekkel szemben. És akkor, amikor egy teljes városrész vagy egy utca nem kap ivóvizet, mert a egyen lejjebb lévő az pedig mossa a kocsiját, akkor egyszerűen meg kell védeni a fent élőket. És ezt el kell tudni magyarázni az embereknek. Nagyon szép volt egyébként a Budapest környéki településeknek a példái között a különbség. A diósdi polgármester felháborodott, nem volt hajlandó kihirdetni a vészhelyzetet, meg a fokozatokat, hanem neki ment a vízműveknek, hogy mi az, hogy nem biztosítja a víznyomást. A szentendrei, meg a fenti polgármesterek meg elrendelték, majd bezáratták az autómosókat, egyenként végigmentek, személyesen kézbesítették ki a levelet, hogy amíg a harmadfokú vészhelyzet van, addig nincs autómosás.
4: Igazából nem is kellene, hogy a vészhelyzetre hivatkozzanak, tehát hogy olyan déjà vu érzésem van, mint ami tehát hogy ugyanazt élem át, mint a Covid alatt, hogy egy vészhelyzetben megtanultunk valamit, és abban a percben, hogy a farkas már nem a falakon belül volt, csak az ajtón kívül, de még mindig ott volt, már ugyanúgy csinálunk mindent. Tehát ha itt holnap esne az eső 10 percet, akkor az emberek slagokkal locsolgatnának. Tehát, hogy annyira elképesztően...
1: Tesztelen a magyar porgáli társadalom.
4: Igen, nem csak a magyarban, hanem úgy általában az emberiség nagyon rövid memóriájában. Egyébként lehet, hogy van abban igazság, hogyha az előbb mondtad, hogy fideszes, hogy tényleg azt hallottuk az elmúlt 16 évben, hogy itt egyébként víz és energiaügyileg semmi baj nincs. Hát mi nagy hatalom vagyunk mind a két téren. Annyi vízünk van, 85 akkumulátorgyárat kell építeni egymás után, és még akkor is lesz vízünk, sőt, mivel folyamatos az energiaellátásunk keletről, ezért bármit csináltunk, és az emberekben, hát ha ezt hallják nagyon sokat, akkor elhiszik, hát ezt mondja mindenki. Ezt mondják a tévében, a rádióban, a plakátokon, de ha ugyanennyi erővel tolták volna éveken keresztül azt, hogy nagyon kevés a víz, és egy bizonyos pont után nem tudod meginni a benzint. Nem megy. Sajnáljuk. Akkor lehet, hogy most az én gyerekeimnek sokkal természetesebb, hogy úgy vigyáznak a vízre, hogy nekem is, én néha még én is észreveszem magam otthon, hogy hát igen, hogy kapjak már észhez. Hát ez nem természetes, hogy csak úgy folyik a
1: falból. Akkor másképp kortyol?
4: Nem, de valóban tehát hogy ilyen pazarló társadalomban nőttem fel, és észreveszem magamon, amikor meg kell állnom, és azt mondom, hogy ez milyen hülyeség. Hát nem. Valóban meg lehet csinálni. Az a 9%, az így kellene, hogy a szinten maradjon, mert igazából semmi komolyról nem mondtunk le. És nem fog ez történni sajnos.
3: És van még egy aspektus, hogy olyan szintű beruházás hiány van ebből a szektorban, hogy igenis ki kell mondani, egy ilyen vészhelyzetben kell leginkább kimondani, hogy a víz árszabályozás fenntartatatlan. Tehát a legsúlyosabb helyzet egyébként Borsod megyében van, ott 60% a vízvesztesége a hálózatnak. Mert hogy semmilyen, egy fillér beruházás nincs ebben a hálózatban. Budapesten is óriás.
1: Jól érzem, hogy le a rezsi csökkentéssel...
3: Nem, én a víz árat azonnal kivenném ebből, azt mondanám, hogy mindenkinek emberi joga egy vízmennyiséghez való hozzájutás, az tőlem akár ingyen is lehet, viszont az a fölötti fogyasztásnál ki kell fizetni a költségét a víznek, és ez nyáron, a csúcsidőszakban lehet akár nagyobb is. Nem kell egy fix ár. Ráadásul minden egyes területen más a szituáció. Tehát azon az alföldi területen, ahol artézi kutakat kell fúrni, ott másképp kell a vizet beárazni, mint a parti szűrési kutakkal rendelkező helyeken. És amíg ezt nem értjük meg, addig nem veszük komolyan, hogy a víz érték.
5: Jó, hát pont itt az ideje annak, hogy már a gyerekeket erre tanítsuk. És abban igazad van, hogy a szegény kisfiamra mindig rászóltam, mikor fogat mosott, hogy tessék elzárni a vizet, amikor éppen még csak a fogadat sikálod és nem öblögetsz. És ezt valahogy megszokta meg a villanyt lekapcsolni, tehát ez gyermekkorba kell elkezdeni, és nálunk ilyen nincsen. Tehát, hogyha az oktatás reformjáról gondolkodunk, akkor ezt igenis be kell építeni. De ennél tovább megyek. Ugye itt az adás előtt kicsit beszélgettünk arról, hogy micsoda hatalmas beruházások vannak mindenhol. Na most konkrétan például a Szentendre térségében és az agglomerációban olyan lakóterületi fejlesztések történtek, aminek nem volt meg a közmű vonzata. Tehát nem csak azért nincsen ott víz, máskor is szokott lenni Szentendrén ilyen szempontból vízhiány, hanem azért, mert a hálózatot nem fejlesztették. Tehát senki nem mondja azt, hogy lehet majd úgy lakóparkokat építeni, hogy nincsen meg a megfelelő szennyvízkapacitás befogadás, vagy a vízkészletnek a biztosítása, és meg kell mondanom, hogy ebbe igenis azok a szakemberek is hibásak, akik hát odaadják le a lehetőséget arra, hogy ezek a beépítések túlzottan is megtörténjenek. És az a fajta klímaváltozás, amit most így talán a bőrünkön érzünk, és azért, hogy ez ne maradjon teljesen ilyen múló emlékként, igenis az oktatásban, a szakmákban nagy gondot kell arra fordítani, a víz megtartásra nem lehet úgy fejleszteni, nem lehet mindent beépíteni, fákat kell ültetni, szóval hajrá előre zöldek, ezt tudom mondani.
1: Közgazdászok, politikai elemzők mondják azt, hogy az, hogy az előző választásoknál vereséget szenvedett a Fidesz, az többek között annak is volt köszönhető, hogy itt gazdasági problémák voltak, az emberek már nem éltek olyan jól. A pénztárcájukon megérezték a korábbi válságot, most érkezett ez meg hozzánk. Ezek után hogyan érzékenyítsen egy Tisza párt, hogyan magyarázza el az embereknek, hogy ami eddig volt, az nem magától értetődő, újra kell értékelnünk a vízfogyasztást, a víznek akár az ivását, akár a locsolását, mert hogy ez úgy tűnik, hogy nem egy kimeríthetetlen forrás jelenleg itt Magyarországon. Ez hogy fog végbe menni? Amikor én azt gondolom, hogy nagyon sokan azért szavaztak a Tiszára, mert jobban akarnak élni, azon túl, hogy nem akarták Orbán Viktort, de jobb életet akartak, mint ami korábban volt. És mi meg most arról beszélünk, hogy akkor mindenki egy picit vegyen vissza, mert ez az élet, ez a kényelmes élet, ami eddig a miénk volt, ez nem magától értetődő, és lehet, hogy rosszabbul fogunk élni.
5: Okosabban kell élni, tehát az autómosást szürke vízzel is meg lehet tenni. Tehát az ivóvíz, mint olyan, igenis kincs. Hogyha
1: de az valaki, már kényelmetlenebb, nem?
5: Nem, ha valaki volt Ázsiában, az tudja, hogy a csak palackos vizet ihat. Tehát, hogy erre nekünk vigyázni kell. Nem kényelmetlen, hanem tudatosság. És szerintem a Tisza kormány éppen azért, mert egy teljesen más világot akar építeni, most szerintem megteheti ezt a tégláról téglára, lépésről lépésre építsünk egy más világot. Tehát szerintem pont itt van most az ideje.
3: Hát valóban nehéz feladat, de ez egy marketing feladat. És igen, szerintem igen. Tehát, hogyha jól van becsomagolva, akkor megeszed azt a gyógyszert is, mert azt hiszed cukorka, meg megeszed azt a borzalmat is, ami azt gondolod, hogy csoki, de nincs benne kakaó, csak 1%, és tudod.
6: Az ráadásul még jó is.
3: Igen, és azt kell, hogy mondjam, hogy a színházból jövve, hogy 3000 éve nem csak vígjátékokat nézünk. A tragédia még mindig nem kopott ki ebből a műfajból, és az emberek akarnak jönni, és akarják látni a tragédiát, mert tudják, hogy létezik. És ha ott látom, akkor talán majd tudok vele valamit kezdeni a saját életemben is. Úgyhogy nem igaz, hogy mi csak a jót akarjuk, és csak pazarolni akarunk, tehát ha jól van megcsinálva, ha jól van megrendezve az a színházőrdes, akkor meg fogod nézni a tragédiát, és megérted a lényegét, és változtatni fogsz magadon.
1: Azért. Igen, bocsánat, csak egy gondolat, hogy ezt a marketinget azért nehezíti az a tény, hogy az elmúlt másfél-két évben a Tisza párttól és Magyar Pétertől azt hallhattuk, aminek természetesen vannak konkrét mérőszámai, amik ezt igazolják, hogy mi Európa, vagy Európai Unió egyik, ha nem a legszegényebb országa vagyunk. Ha most ezután ezt be kell csomagolniuk, hogy akkor most egy picit még rosszabbul fogunk élni, vagy kényelmetlenebbül.
6: Ez egy rossz felállás.
1: Na,
6: ez, hogy csak megszorítás van, vagy csak osztogatás van. Ezt szokták mondani, a közgazdászok azok mindig meg akarnak szorítani, a politikusok meg osztogatni akarnak. Okosabban kell megszervezni a rendszereinket. Én most rögtön mondtam itt zsebből egy javaslatot. Legyen ingyen egy adag víz. A rezsicsökkentett ár alatt, ingyen, teljesen, sőt, még fizessünk minden egyes liter után. Viszont az a fölötti után meg legyen rugalmas az ár. Mert most jelenleg, hogyha valakinek van egy, nem tudom, 2000 négyzetméteres villája a Budán, meg van egy nyaralója a Balatonnál, meg még egy valahol máshol, akkor mindenütt ugyanannyiért locsolja az összeset a vízzel. Igen. És ez jó? Na, hát akkor erről van szó.
5: Az okos élet. Ugye sokat beszélünk okos városokról, és ugye az okos városoknak bár vannak összetevői, de egyet soha nem szabad elfelejteni, hogy az okos emberektől lesz az a város okos. Tehát egy tudatformálás az igenis fontos, és hogy csomagoljuk be. És ez a mi felelősségünk is, tehát akik itt ülünk és beszélgetünk, meg akik tanítjuk az embereket, meg szülők vagyunk, meg a gyerekeinket, unokáinknak elmondani. Nem tudom most a címét, de volt valamikor egy olyan sorozat, ami megmutatta, hogy ha egy fokot emelkedik a hőmérséklet, akkor jönnek ugye az erdőtüzek, ha más felett, akkor jönnek a viharok. Hát ebben élünk, tehát hogy azt kell tudatosítani, és ez nem a Tisza pártól függ, a világban élünk, és a világ sajnos melegszik fel, és ezek előfordulnak. És mi még akkor is egy nagyon jó helyen vagyunk, most ugye jól látjuk, hogy a Duna éppen kevesebb vízhozamot hoz, de lehet, hogy egy hónap múlva árvízbe fogunk itt lenni. Tehát az okosság, mint olyan, az azért fontos, és a szakemberek, hogy igenis mi meg tudjuk mondani mérnökök, meg szakemberek, geológusok, nem tudom még kicsodák, közgazdászok, hogy milyen módszerekkel lehetne jobbá tenni úgy az életünket, hogy közben mondjuk ne pazaroljunk.
3: És nagyon fontos az információ, mert például most, ez nem tartozik a szakmához, de olvastam erről, hogy az El Niño jelenség a Kárpát-medencébe azt hozhatja, hogy a télen és tavasszal kifejezetten egy árvízveszélyes időszak jöhet. A következő nyár meg megint egy brutális aszályos nyár lehet. Tehát fel kell készíteni az embereket, hogy nem arról van szó, hogy nincs víz, arról van szó, hogy időnként nincs víz, és ahhoz kell alkalmazkodni, amikor meg rengeteg víz van, akkor meg eltárolni és védekezni.
5: És ez azért fontos, mert nem tudom mennyire tudják, de Budapesten elkészült a csapadékvíz stratégia, és ez pont erről szól, hogy ha van csapadék, akkor azt hogyan tartsuk meg, és nagyon érdekes módszerek vannak, tehát erről is lehetne beszélni, hogy a szakma, meg az urbanisztika, meg a várostervezés erről szól. Tehát igenis tessék fákat ültetni, nem szabad a nagy betonfelületeket, az üvegkorlátokat, amik olyan nagyon-nagyon kedvesek, akár 4-5 fokkal is megemelhetik azt a hőmérséklet, amit bent érzünk. Vagy ugye a külső hővédelem a legjobb, tehát hogy ilyenekről a zsalugátereket nem hiába találták ki. Tehát hogy sok olyan dolog van, amit már régen elfelejtettünk, pedig hát ezzel kell tudnunk élni.
1: Viszont valamit nem felejtettem el, hogy Majkáról beszélnünk kell, mert nagyon megígértem. Jön is akkor ez a téma, mutatunk egy rövid kis összefoglalást.
7: Lemondta a Sepsiszentgyörgyi koncertjét Majoros Péter Majka, miután életveszélyes fenyegetést kapott. A zenész közösségi oldalán azt írta, hogy a privát telefonszámára kapott egy SMS-t, amelyben közölték vele, hazaáruló és Erdélyben revansot vesznek rajta. Az SMS írója azt is tudatta a rapperrel, hogy ismeri az útvonalát, programját, és azt is tudja, hol száll majd meg. Majka azt írta, hozzászokott ugyan a mocskolódáshoz, de ügyvédje tanácsára komolyan veszi a helyzetet. Feljelentést tesz, a közönséget pedig egy későbbi időpontban kárpótolja.
1: Majka úgy is fogalmazott még, hogy ugye nem kell mondanom, vajon honnan ered ez a gyűlölet, illetve hozzátette, hogy csak remélni tudom, hogy a magyar nép egyszer majd összefog a bajban, és nem külön, hanem együtt próbálja megoldani azt, pártoktól, népcsoportoktól és hangzatos hazugságoktól mentesen. Mindez jól hangzik. Ugyanakkor ez az általános kérdésem, hogy Majka politikai szerepvállalása az ebben a helyzetben, én azt gondolom, hogy külön választandó attól, ami vele történt, tehát hogy el kell ítélni természetesen azt, és ezt nem csak jó emberkedésből, hanem őszinte szívvel remélem mindenki meg tudja tenni, hogy elítéljük azt, ha valakit halálosan megfenyegetnek. De nagyon sok kommentben, nagyon sok véleményben ott van az a de. Hogy Majka az, aki hergelt, aki huszított, aki részt vett ebben a politikai játékban, tehát tulajdonképpen magának köszönheti a bajt. Ez természetesen nem az én véleményem, de nyilván ezzel ti is találkoztok ilyen helyzetben. Hát, mit tudunk ezzel kezdeni?
4: Hogy itt jön be a politikusoknak a felelőssége, tehát hogyha őnekik kellene folyamatosan mondani, hogy a művészeknek az a dolguk, hogy provokáljanak, és rávilágítsanak a hiányosságokra, és legyenek ők akkor a fékek és ellensúlyok, és ez rendben van. Ehelyett ugye az volt, hogy aki azt mondta, hogy halvány narancssárga, az rögtön hazáruló lett. Tehát, hogy ott már ott elvesztette az állampolgárságát, rögtön mifélénk, vagy mi, már nem is tudom pontosan mi az a szó, amit használtak. Tehát, hogy annyira megosztó volt a politika, egyébként nem csak az elmúlt 16 évben, azt gondolom, hogy ez így szépen 89-től kezdve kezdett
1: kialakulni. Az már korábban elindult.
4: Igen, vagy hogy így legyenek táborok, mert akkor a tábort könnyebb megtartani, mint kinevelni egy önállóan gondolkodó állampolgárt, meg hát az megbízhatatlan, mert mi van akkor, hogyha igen, majd egyszer csak másra fog szavazni. Úgyhogy nagyon jól tette, azt gondolom, a Majka, hogy lemondta. Tehát, hogy ez a mocskolódáson túl nagyon konkrét dolgokat tartalmazott, ami valóban eléggé erős vörös lámpát villogtatta. Tehát, hogyha a saját telefonszámodra kapsz, nagyon ijesztő ez, hogy mondjam, volt egy ismerősöm, akit ugyanígy kapott egy borítékot otthonra, és lefényképezték, hogy leszáll a villamosról, hogy bemegy a házba, és utána az volt, tudjuk, hol szállsz le, tudjuk, hol laksz, nem írhatsz többet a blogodra rólunk. És nem ír többet, mert az életét féltette. Hát ez egy blogger volt, nem akarom elmondani a nevét, nagyon, nagyon rég volt. És
1: nem értettem, bocsánat.
4: Igen, és ráadásul ez egy ilyen hanem teljesen antiszemita indítatású írás volt. Nem nagyon volt mit csinálni, vagyis hát fogalmam sincs, hogy mit lehetett volna csinálni, de Majka okosan tette, hogy ebbe a játékba nem ment bele, és nem próbál hősködni. Az pedig nagyon... Szóval azt gondolom, hogy ha meg akarják találni, akkor megtalálják azt, aki ezt írta.
3: Hát szerintem tehát nagyon jó morális vitát tudunk erről folytatni, attól függetlenül, hogy szerintem nincs nagy ellentét közöttünk, de van egy pont, ami ezen túlmegy, ez, ami pedig már a jog területe. Tehát ez bűncselekmény, ami itt történik. Tehát megfenyegetni egy közéleti szereplőt életveszélyesen, az szerintem bűncselekmény. Úgyhogy nagyon jó, hogy feljelentést tesz a Majka. És nagyon megértem, hogy lemondta a koncertjét. Valószínűleg a helyében én is lemondtam volna. Azzal együtt, hogy ez rettenetes. Nem lenne szabad lemondani ilyenkor koncertet, de emberileg meg nem tudom azt mondani, hogy nem mondtam volna le én is. Mert ez ellen kell harcolni, hogy ilyen ne is történjen meg.
1: Ugye, mert ez precedens teremt.
3: Igen.
1: Tehát felbátorítja azokat, aki akár vakon fölhív egy közéleti szereplőt, megfenyegeti akár egy kommentet, vagy egy e-mailt ír neki, mert tudja, hogy ezzel hatással van az ő karrierére. És mások szórakozására.
3: És undorító, hogy ez a figura, ez valahol sajnos egy kicsit most győzött. És nem szabad engedni, hogy győzzenek az ilyenek.
5: Ez igaz, de azért álmondom is a politikusok felelősségére felhívni a figyelmet. Amikor én független polgármesterként elkezdtem a pregnálásomat, bizony éles lőszert küldtek borítékban, a munkatársamnak az autójába csákányt vágtak, tehát hogy valójában ez a fajta agresszió, vagy ez a borzalom, ez már megjelent 2010-ben, és ez ugye csak fokozódott. Ráadásul voltam olyan erdélyi körökben, ahol azt mondták, ha ide egy ellenzéki ember jön, hát mi be se engedjük meg, nem is fog itt semmit se csinálni. Tehát, hogy az a fajta gyűlölet és ez az egymás ellen való oszítás, ez már szinte azt kell mondom, hogy évtizedek óta benne van a magyar közéletben, és ezt meg kell állítani. Tehát ebbe teljesen egyetértünk, hogy milyen módszerekkel, hogyan, hát az más kérdés, de ez tényleg vállalhatatlan.
1: Egyes reformok nélkül hosszú távon elszállhat a magyar államadóság OECD jelentés. Nézzük meg erről egy nagyon rövid összefoglalót.
7: Reformok nélkül teljesen elszállhat a magyar államadóság, figyelmeztette az OECD. A szervezet szerint, ha a jelenlegi adó és kiadási szerkezet változatlan marad, akkor 2045-re megduplázódik az államadóság mértéke, 2050-re pedig meghaladja a GDP 180%-át. Azt is hozzáteszik, hogy az emelkedés üteme akkor tud lelassulni, ha megvalósul a nyugdíjreform, a kormány racionalizálja a rosszul célzott támogatások elosztását és változtat az adórendszeren. Ebben az esetben az adósságráta 2040-ig 80% alatt maradna, 2070-re viszont még így is megközelíteni a 120%-ot.
1: Lesz a megszorítás, és igen, hogy fogják hívni? Mi lesz az ő neve?
4: Fellendülés. Valami pozitív lesz.
3: Biztos nem így fogják hívni.
4: Ki a gödörből?
3: Szerintem nem is klasszikus megszorításra van szükség. Tehát ez a... Én elolvastam, ez egy 140 oldalas anyag.
1: Végigolvastad?
3: Átfutottam, igen.
5: Neki muszáj közgazdás.
1: Megdicsértelek volna.
3: De tehát itt egyébként van egy időtáv, amin viszont elég pozitív lehetőségek vannak a magyar gazdaság előtt, amit ki lehet használni arra, hogy nagyon sok dolgot rendbe tegyünk. És ezt én nem megszorításnak hívnám. Például azt mondja, hogy nagyon sok beruházásra van szükség. Tegyük rendbe a közműhálózatainkat, az oktatást, az egészségügyet. Tehát nem azt mondja, hogy kölcsön kevesebbet az állam, hanem azt mondja, hogy végre arra kölcsön, amire szükséges, mert ha ebbe az irányba megyünk, akkor fejreállás lesz. És hát ezt egyébként nem most kezdjük el mondani, és nem az OECD miatt, hanem azért azt elég sokan mondjuk már egy ideje, hogy ez fenntartatatlan ez az irány.
5: Így van, ráadásul ugye itt 2050-ről, 70-ről beszélnek, nem tudjuk, hogy azt megérjük-e, tehát minket azért sokkal jobban érdekel, hogy mondjuk ennek a 4 vagy 8 éves ciklusnak a végére mit lehet elérni, és úgy, ahogy mondjuk például elkezdődött egy közlekedésfejlesztési terv, és reméljük, hogy még több ilyen elkezdődik, szerintem is az az útirány, amit mondtál.
4: Azt mondjátok, az hogy lehetséges, hogy 10 éven keresztül ez volt a kormány zászlós hajója? Hát mindenféle Edda meg Nagy Feró koncertekre lehetett menni, ha emlékeztek, hogy csökkentsük az államadóságot. Nyitottunk keletre, északra, a türk tanácshoz bekopogtunk, mindenhol voltunk, mindenkit kiűztünk, minden kurucot, labanc, minden volt, amit meg lehetett csinálni, csak hogy az államadóság csökkenjen, és akkor kiderül, hogy még ez sem sikerült. Tehát, hogy akkor mi sikerült? Mi sikerült? Akkor mit csináltak ezek 16 évig, ha ez sem, amit tényleg a zászlós hajója volt, az egyik, legalábbis 10 évig egész, biztosan szépen lassan elhalt ez az egész.
1: Ez olyan szép lezáró performance volt, hogy nézzük a nap kérdését. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy sikerült-e alakítani a véleményeken. Így hangzott, hogy ön szerint bevezet gazdasági megszorításokat a kormány, hogy kezelje az államadósságot? 41% szerint igen, bevezetés, 59% szerint nem, tehát pozitívak az ide voksolók, és akkor nézzünk néhány kommentet ezzel kapcsolatban. Mindjárt érkeznek, és köszönjük egyébként a véleményeket. Gábor azt írta, hogy a kérdés az, hogy az ország normális működtetéséhez szükséges lépéseket megszorításnak nevezi-e bárki. Oké, hát erről beszéltünk lényegében. András szerint, nem Borgula, így szokták, a kormányzások elején brutális megszorítások lesznek, választások előtt osztogatás. Zoltán, nem hinném, hiszen nagyon sok pénzt meg lehet spórolni, hiszen Orbánék rengeteget költöttek propagandára, fociklubokra, sok más dologra, és ez most megszűnt. László, nem, az államadósság nem egy sürgős dolog, ráér majd akkor csökkenteni jobban, ha a gazdaság először helyreállt, Gabriella szerint. És mi van azokkal, akik ezt a giga államadósságot összehozták, csak úgy ellovagolnak a napnyugtába? De szép kép. Erzsébet, ez egy jó kérdés, köszönjük, és nincs rá jó válasz. Ha bevezet, az ellenzék újjong, ha nem vezet be, lehet, hogy még rosszabb helyzetbe kerül az ország, szerintem kismértékű várható. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, én pedig nektek köszönöm, hogy itt voltatok, és kibeszéltük ezeket a témákat. Jön holnap is az Aktuál. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreinket. Baka Andrást választott a köztársasági elnöknek a Tisza frakció, kedden szavaznak róla a parlamentben. Olyan fejlesztések valósulnak meg az uniós 6000 milliárdból, amire az emberek már régóta várnak, mondja Magyar Péter. Drogosok és illegális lakásfoglalók lepték el Rákos rendezőt, a MÁV és a főváros egymásra mutogat. Titkos szavazáson Baka Andrást választotta meg a Tisza frakció államfőjelöltnek. A miniszterelnök méltatta, a Fidesz illegitimnek tekinti a jogtudós személyét. Nagy Attila Tibor Baka jelölését egyfajta fricskának látja. Kiszeli Zoltán szerint nagy kérdés, hogy az aspiráns képes lesz-e ellensúlyt képezni a Tiszás kétharmaddal szemben. Baka Andrást az országgyűlés kedden választhatja meg köztársasági elnöknek.
2: A Tisza elnöksége azt a döntést hozta a mai reggelen, hogy holnap 3 nevet, embert fog ajánlani a Tisza frakciójának megfontolásra.
3: Ezt még péntek délután mondta a híradón kérdésére válaszolva a miniszterelnök. A Tisza frakció szombat reggel ült össze. Titkos szavazással végül Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnöket jelölték köztársasági elnöknek. Magyar Péter Facebook posztjában azt írta, Baka életútja példát mutat a demokratikus jogállam és az alkotmányos elvek melletti elkötelezettségről. Majd hozzátette, hogy személye a legerősebb garancia arra, hogy ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. A miniszterelnök már augusztus 5-én megosztott egy fotót Baka Andrással, a fényképen Ruf Bálint kancellária miniszteri szerepelt. Híradónk elérte az újdonsült államfőjelöltet, aki nem kíván nyilatkozni. Június közepén azonban Súlyog Tamás lemondását megelőzően az Egyenes beszéd vendége volt. Baka András azt mondta, az államfői intézmény degradálódott és hitelét vesztette.
4: Sólyom László távozása után hivatalban lévő államfők tulajdonképpen nem látták el azt a feladatot, amit az alkotmány számára, a számukra előír. Tehát, hogy őrködnek az állam demokratikus működése felett. Ebben az új alkotmányban meg kellene határozni az államfői jogkör terjedelmét, hogy kap-e új jogköröket, mert a jelenlegi jogkörök azok nagyon gyengék.
3: A Fidesz szerint Siók Tamás volt az utolsó legidém államfő Magyarországon.
5: A Fidesz frakciónak az az álláspontja, hogy mi ezt a színjátékot nem kívánjuk semmilyen módon legitimálni, sem a jelölésben, sem a választásban nem veszünk részt, és a megválasztott köztársasági elnököt, illetve azt a személyt, aki ezt a funkciót gyakorolni fogja, illegitimnek fogjuk tekinteni.
3: A Mi Hazánk szerint Baka szakmai életútja vitathatatlan, mégis alkalmatlan, mert a párt szerint nem lesz képes ellensúlyt teremteni a Tiszás kétharmaddal szemben.
6: Nem lehet képes arra, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét, mint köztársasági elnök megteremtse, miközben erre óriási szükség van, hiszen a Tisza párt még a Fidesznél is sokkal súlyosabban él vissza a kétharmados hatalmával.
3: A századvég politológusa szerint Baka András alkalmas a poszt betöltésére. Az ugyanakkor nagy kérdés, hogy mennyire lesz képes ellensúlyt képezni a Tisza kétharmaddal szemben.
7: Az ő esetében is majd az általa akár megfontolásra visszaküldött törvények száma és tartalma lesz az, amiből meg tudjuk ítélni, hogy tényleg kellően távolságtartó-e az őt jelölő parlamenti többséggel szemben.
3: Nagy Attila Tibor emlékeztet, Baka jelölése egyfajta fricskának is tekinthető a miniszterelnöktől.
8: A Fidesz többség volt az, amelyik eltávolította Baka Andrást a mandátuma idejének lejárta előtt, és most ugyanaz a Baka András lesz a következő köztársasági elnök.
3: A kormányfő egy Baka Andrással és Bújdosó Andreával a Tisza frakcióvezetőjével közös fotót is megosztott és hozzátette, jelöltjük elfogadta a felkérést. Az ideiglenes köztársasági elnököt jövő kedden választja meg az országgyűlés rendkívüli ülésén.
1: Az energiatároló kapacitások és villamos energiahálózat fejlesztése mellett a kormány megnyitja az utat a szélenergia előtt. A következő 4 évben átláthatóbbá teszik a napelemes rendszerek hálózati csatlakozását, és 4000 megawattnyi szélerőmű kapacitásról szóló tendert írnak ki. A szakértők szerint, mivel hazánk bővelkedik megújuló energiában, nagyon fontos ezek kihasználása és a kapacitások fejlesztése.
2: Mindent meg fogunk azért tenni közösen, jogalkotással, döntésekkel, hogy ebben a ciklusban már jelentős ilyen megújuló kapacitások és kiegyenlítő kapacitások is rendelkezésre álljanak.
9: Ezt válaszolta Magyar Péter híradónk kérdésére, hogy mikorra valósulhatnak meg a kormány által bejelentett energetikai beruházások. A miniszterelnök hozzátette, a hálózatfejlesztés a legfontosabb, de ezzel párhuzamosan el fogják indítani a szélerőműves beruházásokat a következő 3-4 évben.
10: Annyit kellene csinálni, hogy megnézni, hogy mi az, ami nem időjárás függő. Tehát mindig ebből kell kiindulni. Mi az, amit éjjel-nappal tudunk nyomni? Ugye ez nem a napelem, az biztos. Akkor maradt a geotermikus, maradt a szél.
9: Az energetikai szakértő hangsúlyozta, jelenleg a geotermikus és a szélenergia kapacitás fejlesztésére kell leginkább a pénzt fordítani, mert az elmúlt 16 évben ez elmaradt. A kormány még napokkal ezelőtt döntött arról, hogy 868 milliárd forintos energiafejlesztési programot indít. Ennek része az energiatároló kapacitások bővítése és a villamos energiahálózat korszerűsítése mellett, hogy átláthatóbbá teszik a háztartási napelemes rendszerek hálózati csatlakozását. A Napelem Szövetség elnöke szerint ez hatalmas előrelépés, mert korábban nem történtek ilyen fejlesztések.
11: Most a kormánynak a felhívására 5-700 ezer kilowattóra villamos energiát spóroltunk meg éjszakánként vagy esténként, ez a 19 és 22 óra között, tehát ez képes látható, hogy csak ezzel az otthoni energiatároló programmal már hasonló léptékű megtakarítást tudnánk elérni.
9: Egyedülálló Európában, hogy a rezsicsökkentés és a jogszerűtlen szabályozások miatt mindössze 5 forintért veszi vissza a szolgáltató a villamos energiát, és így a napelemes rendszerek megtérülése hosszú, tette hozzá a szövetség elnöke. Több szakmai szervezet egy javaslatcsomagot is benyújtott a kormánynak. Ebben elsősorban egy kibővített szakmai munkacsoport felállítását kérik a fejlesztések előkészítéséhez.
12: Hatalmas szerepe lesz a következő években a szélenergiának. Ez egy kiaknázatlan lehetőség, amit az elmúlt évtizedekben nem fejlesztettünk párhuzamosan a napenergiával. És ez a lehetőség egyben egy hatalmas felelősség is, mert a nagy kérdés az lesz, hogy ezeket az erőműveket hova tudjuk elhelyezni úgy, hogy a természeti, társadalmi és a gazdasági érdekek is tudjanak érvényesülni.
9: A szervezet kiemelte, a növekvő áramfogyasztás fenntartható vátételéhez, tudatos energiahasználatra, fejlesztésekre és a megújuló energiaforrások helyes mixelésére lesz szükség a következő években.
1: A 6000 milliárd forintnyi uniós támogatás át fogja alakítani Magyarországot, állítja Magyar Péter. A kormány által elfogadott intézkedési terv 5 külön mellékletben, több mint 60 konkrét tételben részletezi, mire fordítják az összeget. A miniszterelnök szerint a pénzből településenként és térségenként olyan fejlesztéseket valósítanak meg, amelyekre már hosszabb ideje várnak az emberek. Változás jöhet a lakhatásban és az oktatásban, valamint megújulhat a közlekedés járműparkja is.
13: Olyan beruházásokat indítunk el, amelyek miatt az emberek a saját lakóhelyükön is érezni fogják, hogy Magyarország végre előrébb jut, fejlődik.
14: Több mint 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felhasználásáról döntött a kormány, jelentette be Magyar Péter. A pénzt több mint 60 fejlesztési célra fordítják, a közlekedéstől az egészségügyön és az oktatáson át, a lakhatásig és a vállalkozás fordítják, a közlekedéstől az egészségügyön és az

0: használni a tanórák során, és a tanulókkal együtt eszközökkel fellépni, akkor nyilvánvalóan nem elég arra egy ilyen viszonylag hát keskeny, hogy úgy mondjam, sávszélességgel rendelkező internet, mert akkor nyilván pillanatok alatt összeomlik a rendszer.
1: Az egészségügyre közel 170 milliárd forint jut. Egyebek mellett a házi orvosi ellátásra, valamint helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére. Emellett több mint 125 milliárd forintnyi korábban a költségvetésből megvalósított egészségügyi és digitalizációs fejlesztést is uniós forrásból valósítanának meg. A miniszterelnök szerint az eredeti fejlesztési tervben 500 milliárd forint jutott volna az egészségügyre.
2: Itt is látszik, milyen súlyos ára volt az Orbán kormány késlekedésének.
1: A kormányfő úgy fogalmazott, az elmúlt években nem indult annyi kórházi beruházás az országban, amennyit most el tudnának számolni. A közlekedésben a több évtizedes járművek cseréjét ígérik. A Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli hév vonalakra 42 új alacsony padló szerelvényt szereznének be. A vidéki Intercity közlekedést pedig 35 új emeletes motorvonattal fejlesztenék, például Debrecen, Szeged, Pécs és Miskolc felé.
2: Csak ez a két járműbeszerzési program mintegy 700 milliárd forintos fejlesztés jelent.
1: Több 100 milliárd forint jut az energiarendszer korszerűsítésére is. Fejlesztik a villamos energiahálózatot, okosmérőket telepítenek, támogatják az energiahatékonyságot, valamint a szélenergia térnyerését. A híradónknak nyilatkozó energiastratéga szerint a villamos energiahálózat fejlesztésében az ország 15-20 évvel van elmaradva. A korszerűsítés azért is sürgető, mert az energiatermelés az elmúlt években alapjaiban változott meg.
3: Ez alapvetően megváltozott azzal, hogy most már akár egy háztartáson is lehet napelemes rendszer, tehát nem egy irányú lett a folyamat, hanem nagyon sok helyről táplálnak is be, meg fogyasztanak is villamos energiát, és az ehhez szükséges igazán komoly átalakítások azok elmaradtak Magyarországon.
1: Magyar Péter szerint történelmi változás jöhet a lakhatásban is. Először indulhat olyan fejlesztési program, amely megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását támogatja. A kis- és középvállalkozások támogatására pedig csaknem 645 milliárd forinttal erősítik meg a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy több kedvezményes finanszírozást biztosíthassanak fejlesztési, növekedési és innovációs célokra.
4: Komoly változásokat vezetne be az alsó tagozatos gyermekek képzésében az Oktatási Minisztérium. A közoktatásért felelős államtitkár ezzel kapcsolatban egy javaslatcsomagot is eljuttatott az iskolák számára, amelyben az alsó tagozat gyermekközpontú megújítását ígérik. A tárca közleménye szerint a cél, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Az ajánlások között szerepel a gyermekbarát iskolakezdés és napirend. Továbbá azt is felvetik, hogy az iskola a tanítási időkezdetét megelőzően alakítson ki reggeli úgynevezett ráhangoló idősávot beszélgetőkörrel, közös olvasással és más egyebekkel. Emellett azt is javasolják, hogy az intézmények vizsgálják meg a 35 perces tanítási órák, valamint a hosszabb, többféle tevékenységre lehetőséget biztosító összevont tanulási blokkok alkalmazásának lehetőségét. A javaslatcsomag a gyermekek délutáni és családi idejének védelme érdekében a házi feladatok észszerű korlátozásának lehetőségét is szóba hozza. Drogfogyasztó, erőszakoskodó emberek, valamint önkényes lakásfoglalók lepték el Rákos rendezőt és környékét az elmúlt időszakban. Miután az előző tulajdonos, a MÁV és az új tulajdonos, a fővároshoz tartozó budapesti közművek között vita zajlik, a terület a senki földjévé vált. Ez ad alkalmat a destruktív életcéllal rendelkező alakok ténykedésére. Híradónk a helyszínen járt, megmutatjuk, milyen állapotban van Budapest leendő új város része.
5: Fantasztikus épületek, gyönyörű parkok, és ezzel szemben a mai valóság. Egyelőre nagyon sok a romos épület, a szemét, a kosz. Az egykori MÁV telep lakásaiba például jogcím nélküli lakásfoglalók költöztek be.
6: Kijöttünk ide erre a területre, hogy megmutathassuk önöknek itt ezen a MÁV telepen, a Tatai utcai MÁV telepen milyen egészen szörnyű körülmények uralkodnak. Pár héttel ezelőttig itt önkényes lakásfoglalók éltek. Ahol most vagyunk, az a Hősök terétől mindössze 2-2,5 kilométerre fekszik légvonalban.
5: Az új kétes hátterű beköltöző

0: Ők azután érkeztek, hogy a MÁV az egész területet átadta a fővárosnak. A hírek szerint drogos, randalírozó emberek tűntek fel, megszaporodott a drogárusítás, a prostitúció, a lopás és egyéb bűncselekmények.
1: Tavaly nyár elején kezdtük el látni ezt, hogy így beköltözgetnek, és akkor éjszaka ment a tűzrakás, az ordítozás, kiskorúak, rengeteg kiskorú, ilyen óvodás, kisiskoláskorú gyerek. Éjszaka jönnek, felborogatják a kukákat, megy az ordítozás, belerúgnak az autókba.
0: Takács Zita szerint sokan vidékről érkeztek.
1: Terjengenek ezek az ilyen nagyon szegény, nagyon lepukkant részeken, hogy ide lehet jönni, mert itt van ingyen lakhatás Pesten, és akkor itt bőröndöstől húzzák magukat itt a Rákospataknál, és valahol ott mennek be, ugye ott a Rákospatak mentén van egy ilyen bejáró.
0: Egy itt lakó férfi összetűzésbe is került már velük.
2: Járnak, jelnek, rongálnak nagykapunkat, mert neki rúgál egy ilyen, és az autómat is, a házatáló parkoló autómat is elkezdte rúgálni.
0: A 13. kerület alpolgármestere híradónknak azt mondta, vita van a korábbi tulajdonos MÁV és az új tulajdonos a főváros alá tartozó budapesti közművek között.
3: Azt mondja a szerződés, hogy kiürített állapotban kell átadni a MÁV-nak a BKM részére az összes terekos rendező összes ingatlanát. Most ezen megy a vita, hogy mi a kiürített, tehát az elbontottat jelent, vagy csak az épületeket kiürítve.
0: Az alpolgármester szerint a terület a senki földje lett.
3: A felelősség azon, hogy a tulajdonosoké, hogy ezt a MÁV-é, másrészt pedig a BKM, a budapesti közműveké. Mi azon vagyunk, hogy legyenek romosítva az épületek, ezt mi be is vállaltuk, hogy a 12 önkormányzat saját költségén romosítja az épületet, így ez a bontás első szakasz, tehát lakhatatlaná tennénk az épületeket, utána pedig a tulajdonosoknak a felelőssége legyen, hogy ők elviszik ezeket a romokat, hogy a területet rendezik, takarítják, körbekerítik, esetleg őrzik.
0: Puchner Gábor hozzátette, a romosítás nem az ő feladatuk lenne, de a romló közbiztonság miatt vállalják. Zugló is felajánlotta segítségét a fővárosnak. A kerület polgármestere szerint a helyzet elsősorban nem rendészeti kérdés.
4: Kérdezzük, hogy a belvárosból mondjuk a életvételszerűen ott palackokat gyűjtő, esetleg drogfüggő egyéneket kiszorítják, akkor mennek a külső kerületekbe. Tehát hogy az nem megoldás, hogy tologatjuk a problémát. Ez egy olyan helyzet alakult ki Budapesten, és ebben bizony nagyon vastagon az előző kormányzat a felelős, itt mese nincs, hogy az ország problémának egy jelentős része most ide koncentrálódott. Mert azok az egyének, akik itt palackokat gyűjtenek, ebből tartják fenn magukat, és ebből vásárolnak olcsó kábítószert, ezeknek egy nagyon jelentős része vidékről jött fel Budapestre.
0: Híradónknak a közlekedési és beruházási minisztérium azt írta, a MÁV csoport minden hozzájárulást megadott ahhoz, hogy a főváros megkezdhesse a saját tulajdonában lévő épületek bontását, így innentől minden munka a főváros feladata. A fővárosi önkormányzat pedig arról tájékoztatta híradónkat, hogy a következő lépés a 13. kerületi önkormányzaté. Mint írják, az érintett területet még nem vették teljes körűen birtokba, ahhoz a területet az átadónak először ki kell ürítenie. Hozzátették, a 13. kerületi önkormányzat vállalta az épületek romosítását, és jelenleg a bontási munkálatok megkezdésére várnak. Levelükben arról is írnak, hogy a területen életvitelszerűen tartózkodó emberek elhelyezésén a fővárosi szociális ellátás munkatársai dolgoznak. A terület most egyébként nagyjából kiürült, a rendőrségi razzia miatt a hajléktalan emberek a kerület más részeire menekültek.
5: Hárman életüket vesztették, és további három ember megsérült a legújabb orosz légitámadásokban Ukrajnában. Kijev környékén több célpontot is lőttek az orosz erők. Eközben Szerbiában Volodymyr Zelenszky arról beszélt, hogy nem lesznek elegendőek azok a légvédelmi rakéták, amelyeket Washington havonta küld Kijevnek.
6: Belgrádban fogadta Alekszandr Vučić Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt. A két Európai Uniós tagságra pályázó ország vezetője egyeztetett az EU-val való kapcsolatukról és a gazdasági együttműködésről. A szerb elnök pedig kiemelte, hogy támogatják Ukrajna uniós csatlakozását. Azonban tagadta azokat a találgatásokat, miszerint közös dróngyártó projektet indítanak, ugyanis Szerbia a következő hónapban Izraellel nyit közös dróngyártó létesítményt. Az ukrán elnök első látogatása a balkáni országba vélhetően megrontja majd Szerbia kapcsolatát Oroszországgal, ami régóta az ország fő földgázbeszállítója volt. Volodymyr Zelenszky beszélt az amerikai légvédelmi rakétákról is. Először is a légvédelmi rakétákat és rendszereket az Egyesült Államok gyártja. Tudnak segíteni nekünk? Ezen még dolgozunk, de minden hónapban küldeni fognak rakétákat, már megvannak erre az egyezmények. Arra a kérdésre, hogy ezek elegendők-e, viszont a válaszom az, hogy nem, fogalmazott az ukrán államfő. Eközben három ember, köztük egy gyerek életét vesztette Kijev környékén a legújabb orosz támadásokban. Több helyen tüzek keletkeztek a légitámadások következtében, az ukrán fővárost pedig erőteljes robbanások rázták meg. Az orosz védelmi minisztérium pedig ukrán katonai szállítmányokkal megrakott hajók elleni légitámadásokról számolt be két fekete-tengeri kikötőnél.
5: 10 000 látogatót várnak a hétvégén Hajdúböszörménybe, ahol az amatőr és a professzionális építésű gépek összecsapásával kezdetét vette a hagyományos traktorhúzó verseny. A látványos erőpróba mellett a szervezők idén is nagy hangsúlyt fektetnek a társadalmi felelősségvállalásra, így a rendezvény helyszínén véradással is várják az érkezőket.
7: A diákok futamát már pénteken megtartották, és távunkot járt, akkor éppen az amatőrök versenye zajlott, de nem kellett sokat várni a profik épített gépeire sem. A verseny lényege, hogy minél gyorsabban és minél messzebbre kell elhúzni a több tonnás súlyt.
8: Az egyes számú kategóriában 4,5 tonnás, kategóriában 18 amatőr versenyző nevezett be, ők húzzák jelenleg az olasz súlypadot.
9: És a végén mi lesz?
8: Hát hamarosan kezdődik a megnyitó. 10 fantasztikus, csodálatos versenygép érkezett hozzánk, modified versenytraktorok, kamionok, és hamarosan ők fogják megmutatni, hogy mi is az a traktor pulling.
7: Az épített gépek meg is mutatták, miről szól ez a verseny valójában, de jól szerepeltek az amatőrök is. Vannak családok, ahol mindenkit megfertőzött a traktor pulling, és még a lányok is versenyeznek.
10: Ez egy 1969-es évjáratú bukócsöves 50-es, és abból építettünk a legmodernebb felszerelésre technológiát beleraktuk, csak kívül azért lett a neve Retro Cowboy, hogy a legmodernebb dolog, de mégis egy kis retro feelinget ad a nézőnek. A...
9: Milyen élmény az, amikor valaki beleül egy ilyen traktorba?
11: Hát izgalmas. Én nagyon izgultam, de nyilván lehet ez azért, mert én nem vagyok azért annyira rutinos ebbe. De hát jó trénereim voltak.
7: A csapatoknak komoly szurkoló táboraik vannak.
12: Akinek a csapatból legjobban készülni kellett, az a fülöpi versenyző Picél Ádám. Mi a szurkolásban segítettünk neki, illetve rendkívül nagy örömömre szolgál, hogy több vállalkozó, közte helyi vállalkozó is támogatja Ádám szereplését ebben a sportban.
7: A versenyre 10 000 embert várnak a hétvégén. A szervezők a szórakoztatás mellett a segítségnyújtásra is gondoltak. Véradó pontok is vannak a rendezvényen. A hétvégén legalább 250 véradóra is számít.
5: Nem mindennapi utastárssal találkozhatott, aki szombat délelőtt 2-es metróval utazott a Kossuth téren. A Szeretlek Magyarország TikTok oldalára feltöltött videó alapján egy vaddisznó keveredett az állomás területére. A megosztott videón látszik, hogy az állat először betért egy étkezőbe, majd mindezek után komótosan lesétált a mozgó lépcsőn. A kalandnak nem lett jó vége, a vaddisznót elütötte a megállóba érkező metró. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az állat túlélte az ütközést, beszorult a metró vezetőfülkéje alá. A vaddisznót végül egy vadász lőtte le. A szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után kiemelték a vaddisznó testét az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányban leállították. Most pedig Somos a pályán következik, amelyben Somos András mondja el, hogy miről lesz szó.
13: Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket, mint láthatják, ez ma Feri a pályán lesz, de nem ez a lényeg, hanem hogy kikkel beszélgetünk és miről. Bot Péter Ákos, Cutor Zoltán, Horváth Gábor és Závetsz Tibor lesznek a vendégek. Beszélgetünk az energiakrízisről, kiderült, hogy Orbán Viktorék már 4 éve is tudták, hogy nagy a baj, mégsem tettek semmit. Aztán beszélünk a köztársasági elnök választásról, mire önök látják ezt az adást, elképzelhető, hogy a Tisza frakció már megszavazta a jelöltjüket. Beszélünk arról, hogy az NK botrány kapcsán kiderült, hogy a békemenet résztvevőit is támogatták közpénzből. Nem biztos, hogy nem ér össze kultúra és békemenet. Kiváltképp arra gondolunk, hogy olyan nagyságok is meg szoktak ott jelenni, mint a 63 000 éves Pataki Attila, vagy Nagyferó, vagy Kisgrófó. Aztán beszélünk arról, hogy visszaesett az ipar és a kereskedelem, viszont az infláció nem volt olyan kedvező, mint a pénteki adat, 10 éve nem volt ilyen alacsony. Beszélünk arról, hogy Bóvliba sodorták Mészáros Lőrinc cégét, nem volnék most a helyében, illetve beszélünk arról, hogy hogy alakult az állami televízióban két kinevezés, ugyanazzal az indokkal küldtek el két embert, mint amivel felvették egy nappal korábban, nevezetesen, hogy az állami média tekintélyét, hitelességét vissza kell állítani. Nagyjából ez a terv, aztán majd meglátjuk, hogy meddig jutunk.
14: Somos András igencsak megváltozott az engem tévesen tájékoztató rendező úr nevében, és elnézést kérek a kedves nézőktől, további kellemes hétvégét, viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

senkinek. Csak nekem, Istenem, hadd legyek embere, tengere, át. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Lehet több, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled én többet ne félek.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm a hét híre kedves nézőit, hallgatóit, Kauzál Alexandra vagyok, és már is bemutatom mai vendégeinket. Itt vannak velünk Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere. Megbeszéltük, hogy tegeződünk, köszönöm, szervusz!
2: Szervusz, köszönöm a meghívást!
1: És Deák Dániel, politikai elemző is itt van velünk, téged is szeretettel üdvözlünk, szia!
3: Jó reggelt mindenkinek!
1: Na hát fokozódik a hőhelyzet, most még nagyon kritikus napokat élünk, tart még ez a bizonyos energiakrízis kihívás Magyarországon, bár itt már kora reggel jó híreket kaphattunk. Hajnali 1:30 körül azt írta Magyar Péter a Facebook oldalára, hogy pár milliméterre jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám megállt a vízszint csökkenése. Hogy látjátok ezt a mostani helyzetet, mennyire dőlhetünk hátra?
2: Semennyire.
1: Mert?
2: Hát ez iszonyatos krízis, tehát azt nem lehet elképzelni, hogy amikor a magyar energiarendszernek a termelés oldalról a gerincét adó erőmű az kiesett, mert most már ezt múlt időben is lehet mondani, de az, hogy most körülbelül a névleges kapacitásnak a tizede, nyolcada, stb. Megy ez az erőmű, az azt jelenti, hogy kiesett, a 2000 megawatt kiesett. Azt nagyon nehéz bármivel pótolni, importtal, korlátozásokkal, és a többi. Itt nagyon közel van az a potenciális lehetőség, hogy egy blackout legyen, amikor bizony az áramszolgáltatás omlik össze. Reméljük, hogy el tudják kerülni, nyilván mindenki azon dolgozik, még Fico, Robert Fico, szlovák elnök is segítségét ajánlotta föl, tehát reméljük, hogy megússzuk ezt, de ez tényleg olyan, amire nem volt példa még a magyar villamosipar történetében.
1: De akkor te számítasz itt súlyosabb napokra még? Tehát akkor nem mondhatjuk, hogy a nehezén túl vagyunk.
2: Én még nem mondanám, hogy a nehezén túl vagyunk, most van a neheze. Igen, most van a neheze.
1: Dani?
3: Hát arra nem fogok véleményt alkotni, hogy most az áramellátási rendszer az hogyan fog alakulni, mert ehhez nem értek.
1: Nyilván nem vagyunk szakemberek.
3: Igen, tehát ezt majd a energiajogászokat kell meghívni, Tóth Mátét meg társait, ők el tudják mondani, hogy pontosan ez hogyan is néz ki. Ugye itt azt mondja a kormány, hogy nincsen veszélyeztetve az áramellátás, tehát Magyar Péter is azt mondta, hogy nem kell aggódni, hogy itt most összeomlik az áramellátás, van importból biztosított energia. Ugye arra az a probléma főként, erre utalta a miniszterelnök is, hogy ugye itt most vásárolni kell az energiát, aminek most a tőzsdei ára kifejezetten magas, tehát én inkább a takarékoskodást abban látom, hogy a kormány a költségvetést akarja kímélni, mert hogyha minden több importáramot vásárol Magyarország, értelemszerűen a költségvetésnek annál több pénzébe kerül. Egyébként Robert Ficónak a felajánlása inkább csak szimbolikus, mert ezt is elmondta egyébként Magyar Péter, és ez tényleg így van, hogy nem az történik, hogy nem az történik, mint hogy egy boltban, hogy veszek nem tudom egy kiló kenyeret, és akkor azt odaadják, hanem ez itt az áramhálózatok össze vannak kapcsolva, tehát az országoktól teljesen független az, tehát az ország vezetésétől teljesen független az, hogy most éppen melyik országból a vezetéken keresztül mennyi energia, mennyi áram érkezik, ez teljesen független attól, hogy most éppen ki az adott országnak a vezetője, ez fizika és energia kérdése, nem pedig politikai döntésnek a hatása, tehát én inkább most itt a takarékoskodás mögött azt látom, hogy a kormány a költségvetést akarja kímélni, mert egy ilyen 50-60-70 milliárdos többletköltség lehet ebben a hónapban az, hogyha kizárólag importra támaszkodik Magyarország. Ezért is fáj ugye a Paksnak a kiesése, mert Paks az kifejezetten olcsón termeli az áramot, tehát jóval a tőzsde jár alatt tud Paks termelni energiát, hogyha most ez kiesik, akkor egy olcsó áramforrás esik ki. Ezért is kérdéses most itt Paks 2 kapcsán, hogy most pontosan ezzel mi lesz, mert Magyar Péter azt mondta, hogy itt újra fogják nézni az egész szerződést, újra akarják tárgyalni. Hogyha újra tárgyalunk valamit, akkor azt tudjuk nagyon jó, hogy az megint több évvel csúszik, miközben az előző kormány sem tudta ezt végrehajtani.
1: Csak azért abban van igazság alap, nem, hogyha úgymond ezzel a régi vágású, bár én szakmailag, műszakilag egyáltalán nem értek a témához, de hogyha ilyen technikával tervezték az új Paksot, akkor ugye ilyen nyarak még inkább előállhatnak, tehát ugye itt felmerült például a hűtőtoronynak a lehetősége, tehát hogy nem biztos, hogy a jelenlegi formájában kéne kivitelezni.
3: Erről nyilatkoztak egyébként energiajogászok, és elmondták, hogy a Paks 2-nek már a kivitelezése pont az ilyen helyzetekre is felkészül.
1: Tehát, hogyan?
3: Ugye a azt Paks 1-nél is meg lehetett majd csinálni, hivatkozik Magyar Péter, nem tudom, milyen szivattyú telepet, hogyha létrehoztak volna, igen, akkor egyébként Paks
1: nem
3: is tudna
1: működni. Nem lenne akkor a baj.
3: Tehát, hogy meg lehet oldani ezt technikailag. Romániában is látjuk, hogy most valamilyen módon megoldják, hogy ne kell
2: lehetni. Daniel, ez nem jogi kérdés, azt szeret energiai jogászokat most ebből hagyjuk ki. Jó, én nekem speciál van egy...
3: Energetikai szakemberek akkor így fogalmazni.
2: Így van, villamosmérnök kellene. Nekem van egy okleveles villamosmérnöki diplomám is, meg 12 évet egy áramszolgáltatónál dolgoztam, tehát némileg hozzá tudok szólni a kérdéshez. Ezt csak azért szeretném hangsúlyozni, hogy ezt ne becsüljük alá. Tehát, hogy valóban ez a blackoutok, amik előfordultak Spanyolországban és Észak-Amerikában is nagyon tudja, most már több mint 20 éve ilyenek előfordulhatnak. A határkeresztező kapacitások az elmúlt 20 évben mondjuk kiépültek és elég jelentősek. Ez viszonylag optimizmusra adhatok ott a tekintetben, hogy meg lehet oldani egy Paks nélkül is Magyarország energiállátását, de hogyha összeomlás van és gond van, akkor ezeket fogják elsőként lezárni, mert minden ország a saját rendszerét védi elsősorban, és hogyha nincs elegen energia, akkor levágják a rendszerről azokat, ahol az összeomlás elindul, pont azért, hogy az egész kontinensre kiterjedő összeomlást megakadályozzák. Ez nem riogatásnak mondom, félreértés ne esik. A másik a Paks 2-vel kapcsolatban, ugye az hát nem tudom, a korrupció vagy a inkompetencia volt súlyosabb a Paks 2 kapcsán, ugye ezt 2023-ra ígérték, hogy el fog indulni. Az első blokk 25-re, a második blokkot, eddig semmi, egy gödör van, kész. Tehát, hogy az előző kormány, valóban Orbán Viktor azt mondta, hogy egyetlen hibát ismer el az elmúlt 16 év kormányzásából, hogy nem épült meg Paks 2. Hát most éppen úgy látjuk, hogy nem biztos, hogy ez a legnagyobb probléma, de többek között azért nem, mert mint látjuk, egy paksi erőműnek a hűtéséhez sincs elegendő hűtővíz. Mi lett volna, hogyha ott kettő erőmű van, már rég le kellett volna azt is állítani, nem sorolom. Tehát az egy rendkívül, azon kívül, hogy mennyire inkompetens az, hogy megtervezték oda és oda tervezték ilyen feltételekkel ennyiért, az ára az elmúlt időszakban is csak fölfele ment, tehát már most elszálltak a költségek, pedig még hogy már gyakorlatilag el se kezdték építeni, és az is megkérdőjelezhető, az egésznek a megvalósíthatósága ebben a formában, nemhogy az oroszok. Tehát azt elképzelni, hogy Európa meg fogja engedni azt az ukrán háború óta különösen, hogy Putyin építsen egy atomerőművet az EU területén, ez is naivitás. Nem fogják megengedni, és ezt vegyük tudomásul. Ha megépül, már a Fidesz kormány alatt is fölmerült, hogy a franciák építsék meg, vagy az amerikaiak építsék meg, Orbán leszerződött moduláris, kicsi nukleáris reaktorokra Trumppal, tehát millió más megoldás van. jó az atomenergia, én abszolút pártolom.
1: Tehát azért szükség lenne rá, azt elismerhetjük.
2: Abszolút szükség van rá, valamilyen megoldás is a rendelkezésre álló alternatívák között egy energiaszegény országon, mint Magyarország, ahol megújulóban sem vagyunk gazdagok a fosszilis energiában, meg kimondottan szegények vagyunk és importra szorulunk. Nukleáris az gazdaságilag is, és energetikailag is a legpraktikusabb opció. Tehát ilyen szempontból mi nevessük el. Németek elvethették, osztrákok elvethették, egy kulcsakész erőművet megépítettek az osztrákok, és soha nem helyezték üzembe, mert a helyi zöld lobby és a lakosság nyomása az megakadályozta ezt, egy kulcsakész erőművük van, mondom, csak nem indították el. Magyarország ezt a hibát ne kövesse el. És ha már a hibáknál, politikai hibáknál vagyunk, ugye itt nem csak az elmúlt 16 év volt veszedelmesen inkompetens, iszonyatos ostobaság jellemezte az elmúlt 16 év kormányzását, de sajnos az előtte való időszak sem volt tökéletes, politika sokszor megakadályozta a szakemberek által szükséges lépések megtételét. Bős Nagymaros, emlékszünk, hogy politikai kérdés volt a rendszerváltás idején, nagyon átpolitizálódott, a szakemberek hiába mondták azóta is, hogy kellenek vízlépcsők, ezek a szükséges vízlépcsők nem épültek meg. És most vízügyileg is, és energetikailag is látjuk, hogy micsoda iszonyatos probléma az, hogy nem épültek meg ezek a vízlépcsők, például a Dunán, de a Tiszán is.
1: Mondjuk szakmai vita a vízlépcsőkkel kapcsolatban azért úgy hallom, igen, a mai napig
3: pont
1: van.
3: Pont ezt akarom, hogy ez járnyaltabb ennél a kép, tehát nem az, hogy a szakemberek azt mondják, hogy ez meg ez kell, hanem a szakemberek is vitatkoznak ebben a kérdésben, tehát a vízlépcsők ugye az már...
2: Most már nem fognak.
1: Én pont tegnap a budapesti tájépítésznek.
3: A szakemberek is vitatkoznak ebben a kérdésben, tehát a vízlépcsők ugye...

0: száradnak ki, mi az Alföldön iszonyatosan érezzük ezt, sorra száradnak ki a fák, a 2 méterrel zuhant a talajvíz szintje az Alföldön, közel 2 méterrel, állóvízzé vált a körös, például a fekete körös, és a többi, tehát ökológiai katasztrófa van Magyarországon, akkor ma az egyetlen megoldás arra, hogy egyáltalán például hajózható legyen a Duna adott esetben, vagy a talajvíz szint ne süllyedjen el, és ne sivatagosodjon el teljesen Magyarország, az igenis az, hogy időről időre helyszínenként, mint a Mississippin például, ott is 50 kilométerenként átlagosan van egy vízlépcső, itt is vízlépcsőre van szükség.
1: Hát én ezt nem fogom tudni eldönteni, ezt a vitát, mert
0: a nukleáris biztonságok
2: visszatérnék
0: a nukleáris biztonságok miatt is. Lázár János is elmondta ezt, egyébként egy évvel ezelőtt elmondta Lázár János, hogy mekkora hiba volt a Fidesz kormány részéről, hogy nem építették meg a kalocsai
1: vízlépcsőt. Na, reagálj, Dani.
2: Szóval, hogy én politikai szempontból közelíteném meg a dolgot, mert itt elhangzott több állításról a PAS kapcsán. Azzal egyetértek, hogy egy komoly politikai hiba volt, és a kormánynak a hát inkompetenciája vagy hibájának a következménye az, hogy PAS 2 nem valósult meg, de azért árnyálnám ezt a képet is, tehát nem csak erről van szó, hanem arról is szó van, hogy azért ezt a beruházást nagyon durván megpróbálták megakadályozni. Tehát itt Brüsszeltől kezdve nyugat-európai országokon át, akár Ausztriáig, ugye nagyon sok bírósági eljárás volt, vizsgálat volt, közbeszerzés, minden amit csak lehet elkezdeni, minden módon próbálták ezt a beruházást megakadályozni. Ugye ez pont még talán a 2014-es választási kampánynak volt az egyik fő témája. Azért emlékszem rá, mert még egyetemista voltam az ELTE AJK-n, és akkor még Jávor Benedekkel vitatkozott Lázár János, és akkor volt egy ilyen paks vita, ahol kiálltak, akkor pont ugye Lázár volt a felelős a paksi beruházásért, és akkor ketten vitatkoztak ebben a kérdésben, és emlékszem, hogy ez talán a 14-es kampányban volt, vagy a 14-es választás előtt valamikor én akkor jártam még egyetemre, és azóta ez egy olyan téma volt, amit mindig ugye támadtak az akkori ellenzék részéről, illetve támadta mind az Európai Unió, mind sok nyugat-európai ország, és ehhez jön az, hogy azt követően jött ugye a Krímnek az elfoglalása, azt követően jött ugye az orosz-ukrán háború, ami alapjaiban változtatott meg mindenféle feltételt, és ezek már akkor jöttek, amikor már ezek a szerződések alá voltak írva, tehát megnehezítette sok esetben, és annyi, hogy ugye a franciáknak, meg az amerikaiaknak, azoknak már van egyébként a paksi beruházásban szerepük, tehát nem, meg a németeknek is talán, úgy emlékszem, tehát hogy nem arról van szó, hogy ezt kizárólag az oroszok hát, csinálják, hanem...
0: De mondjuk pont... a történelmek, hogy hogy történt. Orbán Viktor ellátogatott Putyinhoz, és hazajött egy szerződéssel az atomerőműről. Semmilyen előzetes döntés, tanulmány nem volt. Putyin rákényszerítette a magát szuverénnek hazudó Orbánra az akaratát, és lenyomott a torkán egy egész atomerőművet.
2: Ez egy politikai állítás.
0: Nulla verseny volt, ez eleve tilos. Tehát hogy lehet ekkora lopás, hogy egy 10 000 milliárdos vagy euróban atomerőművet mindenféle versenyeztetés nélkül az unió szabályait megszegve odaadni egy harmadik országnak, egy külső országnak, mikor az unió szabályai kimondják, hogy mindenképpen versenyeztetni kell, és az európai versenyzőknek ott lehetősége van ajánlatot tenni és megnyerni egy ilyen tendert, itt nem volt verseny. Ezt Orbán meg Putyin összecsókolóztak, és
2: és
0: ennek van egy szakmai probléma is. Tehát az, hogy itt nyilván egy európai és orosz konfliktus idején az Európai Unió nem fogja tűrni, valljuk be stratégiailag se, azt, hogy itt egy ketyegő atombombát építsenek. És valóban itt is Lázár János, akit nyilván nagyon nem szeretünk, de ezzel együtt is Lázár János volt az, aki annak idején a lobbizás érdekében kiment Brüsszelbe, és felajánlott az amerikai, francia és a német cégeknek a részvételét ebben a projektben azért, hogy ne állítsák le. És érdekes módon utána már nem fájt Európának annyira az, hogy nem volt verseny.
2: Ezt akarom mondani, tehát, hogy lehet itt a kifogásokat említeni, de itt ezt az Európai Unió egyébként ezt a beruházást jóvá hagyta, tehát nem volt.
0: Miután Lázár odaadta nekik az üzlet egy jó részét.
2: De mutatja, hát hogy.
1: Sajnos ez így működik.
2: Az ilyen jellegű jogi. Tehát Magyarországot az elmúlt 16 évben sem csak azért támadták, mert jogállam meg demokrácia, nem üzleti és cég érdekek miatt. Tehát amikor például...
0: Orosz ügynök volt a magyar kormány. Ennyi. Ez egy politikai, áruló volt.
2: Jó, ez egy politikai állítás, ezt hallottuk az elmúlt időszakban.
0: Szerintem
2: nem az volt, tehát hogy azért ezt be kell bizonyítani, és akkor vannak ugye, hogy valaki hazáruló, meg hogyha ilyen bűncselekményt követel, akkor először mondja ki ezt egy bíróság, és akkor kerüljön börtönbe az ember. Én ilyen bírósági döntést még nem láttam.
0: Tehát
2: ilyen
0: nem volt független.
2: A kijelentés egy politikusan elfogadható. Melyikre? Most már?
1: Hát, hogy akkor, amit fölvázolt...
0: Volt verseny? Nem volt verseny. Van elég víz hűteni? Nincs elég víz hűteni.
1: Hogy nem volt verseny.
2: Ezt a beruházást, ahogy az előbb is elmondtuk, jóvá hagyta az Európai Unió. Hogyha az Európai Uniónak a szabályaival

0: ellentétesen ellentétes történt volt, ez a dolog, de, akkor az Európai Unió nem hagyta volna jóvá.
1: De jóvá hagyta, de ettől még az Európai Unió szabályával ellentétesen történt.
0: Hát de hogyha az Európai Unió mondja ki, hogy mik a szabályai, és mondta, hogy mi az ellentétes vele. Ha Európai Unió szabályával ellentétes valami, akkor nem engedi ez az Európai Unió.
1: De engedi, hogyha megkapják a részüket belőle, ez volt, ez egy üzleti döntés volt.
2: Na a lényeg, hogy atomerőmű kell, hogy most milyen körülmények között lesz a Paks 2, azt nem tudjuk, és ez a jövő zenéje, igen, gyorsan
0: kormányzati kérdések, hogy azért minden kormánynak természetesen lesznek hibái, a mostani kormánynak is vannak hibái, mert láttam, hogy Márki-Zay Péter is azért ki olyan döntéseket, amely nem felel meg. Tehát tökéletes kormányzás soha nem lesz Magyarországon. Szerintem az egy fontos döntés volt, hogy az atomenergia mellett elkötelezte magát Magyarország egy olyan helyzetben, amikor Európában az volt a divat és az volt a trend, hogy mindenhol zárjuk be az atomerőműveket, hogy a Fukushima miatt volt egy ilyen tendencia Európában, hogy azért Franciaország és mindenhol megindult ez a vita, hogy most zárjuk be, ne zárjuk be.
1: Franciáknál sosem akartak bezárni.
0: Voltak ilyen hangok, tehát megjelentek ezek a hangok, tehát a politikai közbeszédben megjelent erőteljesen az, hogy itt igen, akkor egy atomenergia ellenes
2: Voltak egy kriminalizálós időszak az atomerőműveknél.
0: Ez egy jó döntés volt Magyarországon, hogy most már úgy tűnik, hogy politikai konszenzus van abban a kérdésben, hogy az atomenergia mellett elhatározza magát.
2: Amúgy a kormány hozzáállása ezzel kapcsolatosan mennyire egyértelmű?
0: Nem tudjuk, tudjuk.
1: A politikai realitás az, hogy Magyarországon az atomerőmű egyrészt egy tény, mert itt van 40 éve, 50 éve most már gyakorlatilag a paksi atomerőmű, másrészt pedig egy olyan politikai tény, hogy nálunk az energia mixnek egy egyelőre pótolhatatlan része. Lehet, hogy egy Paks 2 helyett, tehát egy újabb paksi erőmű helyett, majd valamilyen megoldás lesz a zöld energiatermelésre és a tárolásra. Tárolás nélkül nem lehet a zöld energiával megoldani, mert ugye az időjárás függő. Nálunk meg nagyon fontos, ugye a Paksnak a szerepe ugye az éjszakai áramellátásban jelentős, nappal most már a napelemek azok igen, nagyobb
2: csak
1: kapacitást
2: tárolni kéne őket.
1: Csak tárolni kell tudni, az meg egyelőre elég drága.
0: Egy dolog, hogy azt is tegyük meg, tehát hogy a energiapolitikáról beszélünk az elmúlt 16 évben, szerintem egy kifejezetten hatalmas nagy eredmény, hogy a napenergia ellátottság az dinamikusan nőtt Magyarországon, tehát hogyha megnézzük most például a nappali áramellátást, akkor a napenergia hatalmas szeltet képvisel, tehát lehet szídni az elmúlt 16 évet, meg ugye ez nem tudom, tatárjárás volt, meg ilyen jelzőket ugye használnak meg, egy teljes inkompetencia, vagy pusztító. Azért például az, hogy a napelem ilyen dinamikusan növekedett Magyarországon, ez egy hatalmas nagy eredmény, és ez egy pozitívum mindenképpen.
1: Európa egész éves, Európa kényszerítette ránk, mi egyébként sereghajtók vagyunk sajnos zöld átállásban.
0: A napenergia ellátottság az kifejezetten nagy.
2: Az nőtt, ugye például a szélerőművek, amit Kapitány István szeretne, de itt is a szakma azért úgy látom, hogy nem annyira egységes.
0: Igen, itt is megosztottak, és ez is kérdés lesz, hogy
1: ezt szinte mindig Lázárhelyeshez köthető valamilyen alapon, de mindegy. Annak idején ő volt annak az élharcosa, hogy a szélerőművek ne épüljenek Magyarországon. Az az érve jogos volt, ez most már 2010-12-ről beszélünk. Az az érve az jogos volt, hogy nem volt annyira hatékony Magyarországon a szélerőmű akkoriban. Egyébként minél magasabbak a tornyok, minél nagyobbak a lapátkerekek, annál hatékonyabban lehet egy olyan viszonylag szélcsendes országban is termelni szélerőművekkel, mint Magyarország. De tehát a technológia azóta fejlődött, tehát Magyarország most még inkább el kell, hogy gondolkodjon a szélerőműveknek a fejlesztésén, ez egy jó, helyes irány. De annak idején betiltásnak a fő oka szintén politika volt. Az előző, szintén korrupt Gyurcsány kormány alatt egy Kapoly László nevű milliárdos, egyébként 80-as évekbeli ipari miniszter volt az, akinek az érdekeltségi köreihez került a legtöbb szélerőmű koncepció, és ugye a Fidesz kormány a saját zsebét akarta tömni, és nem a Gyurcsányéknak a zsebét, és ezért leállították ezeket a fejlesztéseket. Ezek ilyen pofon egyszerű, ugye, hogy megbeszéltük az Európai Unió, vagy éppen beszélhettünk az északi áramlatnak a fölrobbantásáról is. Sajnos vannak olyan kérdések, ami nem energetikai kérdés, hanem politikai vagy stratégiai kérdés, de ettől még ne dugjuk a fejünket a homokba, és ne csináljunk úgy, mintha nem lenne ilyen. Egy politikai kérdés volt a szélerőművek betiltása Magyarországon, pusztán azért, mert nem Lázárék tudtak belőle lopni.

0: Most a Body.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a médiapiac nézőit, Vona Gábor a vendégem. Szia!
2: Hello.
1: Köszönlek, második reformkorpárt elnöke, alapítója is. Eredetileg mi halálról beszéltünk volna, halál témáról, de hát az élet közben felhordott olyan vaskos, fajsúlyos témákat, amelyet igazából nem tudunk és nem is szabad talán kikerülni. Az egyik az például egy fél órával ezelőtti hír, és akkor rögtön reagáltatnálok erre. Nem biztos, hogy ez a helyes média működési mód, de én most beleestem ebbe a csapdába, mert jó kattintást szeretnék. Visszavonták az M1 Híradó új főszerkesztőinek és műsorvezetőinek megbízását. A társadalmi bizalom visszaállításával indokolják a lépést a 24.hu-ról, idézem most ezt a hírt. Nemrég bejelentett főszerkesztőnek és műsorvezetőnek, Hajdú Gábornak és Borsa Miklósnak a megbízását vonták vissza. Hétfőn még azt írták, hogy a megújuló közmédia küldetése többek között, hogy az M1 csatornát a közszolgálati hírszerkesztési elvek mentén visszakapják a nézők, és akkor megnevezték a két úriembert. Egy nappal később azonban érkezett egy újabb közlemény, amelyben így magyarázzák a két vezető megbízásának visszavonását. A megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát kell visszaállítania. A közmédia arra törekszik, hogy az átmeneti időszak alatt is olyan médiát teremtsen, ami a társadalmi igényeknek is megfelel. Ugye Hajdú Gábor korábban a Hír TV-nél, Ekó TV-nél, illetve Mészáros Lőrinc cégcsoportjában is dolgozott, Borsa Miklós pedig korábban vezette az M1 híradóját, és 2022-ben adott egy interjút, amelyben elmondta, hogy hát herótja volt attól, hogy mennyit kell hazudni a kamerába, és örömmel szállt ki a képernyős munkából annó. És hát a kettő között, amit a kinevezés és ezen bejelentés között volt egy bizonyos Magyar Péter komment, így aztán az egész sztori az nagyon büdös.
2: Igen, ezt vártam, hogy a történetben benne lesz a komment, mert hogy szerintem ez az egész történetnek ez a komment adja a lényegét. Hát most hogy legyek nagyon centrista. Szerintem nem volt jó döntés az, hogy a MTV megújulása kapcsán ez a két név fölmerült. Uh-huh. Biztos vannak még olyan szakemberek, akiket semmilyen vád nem érett az előző rendszerrel való együttműködés kapcsán. Miközben nem ismerem a két urat, szakmailag sem vagyok hivatott, hogy megítéljem őket, de szerintem egy hiba volt. A másik hiba, ami ugyanolyan hiba, és talán bizonyos értelemben súlyosabb is, hogy a miniszterelnök kommentje kell ahhoz, hogy ezt a Magyar Televízió belássa. És a miniszterelnök ezek szerint lényegében kézi vezérléssel bemondásra tud beavatkozni a kommentben, tehát hogy még nem is egy hivatalos levélben, vagy egy magántelefonhívásban, hanem kommentben nyilvánosan helyre teszi, úgymond idézőjelbe a közszolgálati tévét. Tehát, hogy ez nem túlságosan, hogy mondjam, Nem a demokratikus érzésünket erősíti az, ami ennek kapcsán zajlik, de itt hadd hívjam fel a figyelmet egyébként arra, hogy a személyzeti politika hogyan működhet a jelenlegi kormányban. Ugye talán nem, kevesen emlékeznek, vagy nem tudom hányan emlékeznek, még Rubovszky Rita nevére. Abszolút. Ott is, mintha valami hasonló történt volna, csak talán nem ekkora nagy csinadrattával. Aztán ott volt az országgyűlés hivatalának vezetője, aki szintén bejelentettek, és aztán visszavonásra került. Aztán itt volt Polgár Judit ügye, tehát hogy én azt látom, hogy egyelőre még nem tudja a balkész, hogy mit csinál a jobb. Ez a hogy mondjam, a kellemesebb opció. A rosszabb opció pedig azt jelenti, hogy Magyar Péter miniszterelnökként mindent kézben akar tartani, és mindent ő akar irányítani, és korrigálni, hogyha szükséges. Most még el lehet ezt az egészet ütni azzal, és valószínűleg a Tisza párt törzsbázisa el is fogja azzal, hogy ez nem lett volna jó lépés, és közbe kellett avatkozni. Csak hogyha ez a szocializáció, tehát hogyha a születéskor, a kormány születésekor és gyermekkorában ezeket az inputokat kapja, hogy úgy működnek a dolgok, hogy kommentben a miniszterelnök megírja, akkor ezt fogja megszokni. Akkor utána ez lesz a norma, és én ettől tartok igazából.
1: Ha a Polgár Judit belengetésére azt mondtuk, és azt gondolom, hogy a Tisza párton belül is voltak olyan hangok, amelyek ezt elismerték, hogy ez egy nagyon súlyos kommunikációs baki volt, akkor erre itt mit mondjunk? Hogy ez a komment úgy hangzott, hogy nem hinném a már megjelent cikkre, hogy ezeket a szereplőket kinevezik. Mert ha itt balhé nélkül meg akarta volna úszni a Tisza kormány, akkor látja ezt a hírt Magyar Péter, és nem azt írja, hogy nem hinném, hanem nem ír semmit. És akkor a kettő között egyszer csak egy bejelentés, hogy őket fogják kinevezni, aztán mégsem őket nevezik ki, és az ember megvakarja a fejét, hogy mi is történhetett, de nincs belőle balhé. De így, hogy rátette a pecsétet, hogy nem hinném, ez felfogható egyfajta fenyegetésnek is, hogy nem hinném. Na, majd most oda telefonálok és rendet teszek. És mindenkinek ez marad meg a fejében.
2: De ez nem kommunikációs baki, vagy nem csak kommunikációs baki.
1: Ez a ebben működés?
2: Igen, ezt akartam, tehát az előbb is mondtam, hogy itt az igazi súlyos probléma, az most nem csak az, hogy kommunikációsan ez egy lényegében rosszul kezelt konfliktus, hanem egy működési elv, egy antidemokratikus működési elv jelenik meg így a szőnyeg alól. És nem tudjuk, hogy ott mi van, és hogy mi a szándék, hogy itt gyors tűzoltás történik, és akkor a miniszterelnök úgy érezte, hogy ez a feladata. De még egyszer mondom, hogyha ez a norma, csak szeretném jelezni mindenkinek, hogy egy kormány működése az nem néha-néha gyors tűzoltásra van szükség, hanem egy kormányzás az kb. Abból áll, hogy napi szinten oltod a tüzet. Jó esetben építkezel is, de azért napi szinten vannak ilyen ügyek. Tehát akkor mindig így lesz elintézve? Mindig úgy lesz elintézve, hogy majd a miniszterelnök kommentben eldönti, vagy a Redditen megírja, mert ugye a Redditről is lehet információkat megtudni, hogy például a közvetlen választást, elnökválasztás Magyar Péter támogatja, ezt a Redditről tudja a magyar közvélemény. Én nem tudom, ez például te vagy sajtóban, meg médiapiac műsorban vagyunk, hogy például a sajtó szerepéről is fölvet nagyon komoly kérdéseket, hogy egyáltalán mi szükség van a sajtóra már így ebben a helyzetben akkor, nem? Tehát, hogy kommentekben, a social médián leboltolja ezt a kormány a társadalommal direkt módon, és a médium, a kettő közötti médium, amelyik szűri, értékeli, magyarázza, bemutatja az információkat, az úgy tűnik, mintha lényegében egy ilyen légüres térbe kerülne. Tudom, hogy most messze vittem itt az aktuális kérdéskörről, de...
1: Mert amikor Magyar Péterék ellátogattak Paksra és Százhalombattnára, akkor érdekes módon nem szólaltott meg Kapitány István, aki azért felel, hogy válaszokat adjon, vagy aki éppen döntéseket hozzon azon a területen, vagy éppen Gajdos László sem szólalt meg, hanem mindent Magyar Péter mond. Kapitány István néha kommentekben kommunikál a közvéleménnyel. Igen, ez azt gondolom én is, hogy más irányba visz el.
2: Még egyet, hogy fűzök a politikát ide ehhez a témához, bocsáss, ami nekem nagyon feltűnő, például az Orbán Anitának az eltűnése a kormány működéséből lényegében. Nem tudok most itt a hirtelen, lehet, hogy én nem követtem jól a híreket, vagy nem követem direktbe az ő oldalait, de ő miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. Tehát, hogy például, amikor fölmerült most itt a Duna kapcsán az, hogy a szlovákok, az osztrákok miket művelnek, ugye voltak ilyen konteók, akkor azt gondolom, hogy a külügyminiszternek mindenképpen meg kellett volna szólalni ez ügyben, hogy ezek tévedés, ez tévinformáció vagy zavarkeltés, és nem szólal meg. Tehát itt én azt gondolom, hogy a kormány működésével kapcsolatban még vannak nagyon súlyos hiányosságok, és ebben meg hagyj legyek megértő, tehát ez a kormány, amely kétharmados többséget kapott a magyar társadalomtól, valójában nem kormányzásra kapta a kétharmadot, hanem arra, hogy váltsa le ezt a rendszert.
1: Bosszút álljon?
2: Igen, és ebben a két évben szerintem, hogy nem lehet fölkészülni két év alatt egy kétharmados kormányzásra. Egy semmiből jött pártnak, egy null kilométeres politikusokból álló, nagyobb rész null kilométeres politikusokból álló pártnak, még ellenzékben sem volt. Tehát gondolj bele, hogy mennyire valahol nem normális az a fejlődési ív, hogy két év alatt kétharmadot kapsz. Tehát még nincs meg az a szamálétra sem, hogy elindulsz, kialakítod a saját értékrendedet, programodat, bejutsz az országgyűlésbe, növekedsz, kudarcokat szenvedsz, hanem lényegében így pif egyből. És szerintem ez a fajta unortodox, ez egy ilyen régi kis kifejezés a magyar közéletben, ez a fajta unortodox szervezetfejlődés, vagy közösségfejlődés, ez előbb-utóbb benyújtja a számlát, és most még ezek ilyen kis apró számlák, de attól tartok, hogy súlyosabbak is lesznek, és ez valahol természetes.
1: Hasonló helyzetben lennél, mint Magyar Péter, és tudod, hogy mire kaptál felhatalmazást. Akkor az, hogy te fűtöd ezt a hidegpolgárháborút tovább, vagy pedig valódi konszolidációt kezdesz meg a társadalom két szélére rekedt törzsek között, az azért nem magától értetődő, hogy neked milyen irányba kell mozdulni. Ugyanakkor te is hiányolod azt, vagy legalábbis te is kritikaként szólalsz meg abban a témában, hogy most itt van egy válság, ezt nekünk együtt kellene kezelni. Van a politika részéről egy elvárás is, hogy mindenki szálljon be, de mindkét oldalról érkeznek, meg influencerek részéről is érkeznek a különböző gesztusok a saját törzsnek, amely nyilván a másik törzs kritikájáról is szól. Hol lehet itt megtalálni az egyensúlyt, hogy azt a politikát vidd, amire te felhatalmazást kaptál, ugyanakkor pedig hát itt a válság közepén valami nemzeti egységet kéne teremteni.
2: Hát nyilván nagyon nehéz ebben az országban nemzeti egységet teremteni, de nem tudom, hogy van-e szándék rá. Tehát, hogy szavak szintjén elhangzik. Tegnap is ugye volt a rendkívüli sajtótájékoztató a köztársasági elnöki palotában. Ott a házelnök, aki úgy most ideiglenesen ellátja az államfői feladatokat, meg Magyar Péter miniszterelnök is azt mondta, hogy nagyszerű konstruktív beszélgetés volt. Persze nem értettünk egyet ebben abban, de hogy nagyon konstruktív volt angulat. Aztán jött a többi párt frakcióvezetője, akik elmondták, hogy egyáltalán nem volt. Rétvári Bence arról beszélt, hogy egy órán keresztül savazta őket a miniszterelnök. Tehát, hogy nehéz ebben a felfokozott légkörben egységet teremteni, de például, hogy mondjuk akkor egy ötletet, mi lett volna, hogyha közösen tartják a sajtótájékoztatót? Tehát mi lett volna, hogyha Magyarországon ebben a helyzetben a parlamenti pártok frakcióvezetői azt mondják, hogy ez most egy olyan helyzet, hogy tudjuk, hogy most mindannyiunk hardcore-jának az nem fog tetszeni, hogy itt áll mellettem a másik. De most egy olyan helyzet van, hogy ezt be kell nyelni a saját szavazóbázisunknak, és hogy mi itt most közösen vagyunk, itt most nem arról fogunk beszélni, hogy mennyire utálom őt, és mennyire nem értek vele egyet, hanem arról, hogy mit kell közösen tennünk. Tehát, hogy ezek a katartikus gesztusok, vagy pillanatok, amit meg tudnál jegyezni, és úgy magaddal vinnéd, vagy akár évek múlva is föl tudnád idézni, hogy emlékszel, amikor kiálltak ott mind a négyen, és azt mondták, az a társadalomra is talán valami jótékony hatással hatna, de itt azt láttuk, hogy mindenki csinálta, volt valami történt ott bent, nem tudjuk, hogy mi, lehet, hogy konstruktív volt, lehet, hogy nem, kijött mindenki, és csinálta a maga sóját. Nyilván a miniszterelnök azt mutatta, hogy itt mindenki szuper, és mindenki jó, az ellenzéki pártok meg azt, hogy itt semmi se jó. Nem tudom, ez csak egy ötlet, de hogy én ezeket a gesztusokat, ezeket a out of the box, tehát hogy a normál politikai kerékvágásból, vagy vágányból való kilépéseket hiányolom, amivel úgy meglepjük önmagunkat, meg a társadalmat, és így elgondolkodtatjuk, mert
1: ezért csodálkozom rajta, mert meghallgattam a videódat ezen sajtótájékoztatóról, és te egy nagy kerekasztal egyeztetésről beszélsz. Tehát egy ilyen akut katasztrófa helyzetben azt mondod, hogy operatív döntésekre van szükség, ez magától értetődő, de hogy egy civil szervezetek, szakmai szereplők konszenzusára is. Nem lenne ez is egy nagy színház, ha ez létrejönne? Mert valószínűleg létrejöhetne, meghallgatnak mindenkit, aztán utána pedig mi garantálja azt, hogy nem a pártpolitika fog, vagy nem éppen ezek a törzsi reflexek érvényesülni később a valós döntéseknél, vagy azok betartásánál, ha ott bármiben is megegyeznek.
2: Semmi nem garantálja, de hogy ez az iskolája a demokráciának, amit ki kéne járnunk. Tehát, hogy nem akarunk soha beiratkozni ebbe az iskolába, mert úgy érezzük, hogy nem bennünket oda úgyse vesznek föl. Hát iratkozunk be, próbáljuk meg, és nézzük meg, hogyha összeültetjük a szakmai szervezeteket, a zöld szervezeteket, a civileket, a pártokat, akkor abból mi sül ki. Egyébként hozzáteszem, hogy amíg csak a pártok vannak az asztalnál, addig ez a színjáték, meg ez a filmszínház, ez tök jól elműködik. De amikor ott van a szakma, és akkor a szakma is nézi, hogy te most itt mit csinálsz, és mit mondasz azon a kerek, akkor az már talán szűrő hatással is bírhat. Tehát, hogy valamiféle fékező hatást tudna kirajzolni, mert ott a pártoknak azért bizonyítania kellene a kompetenciájukat, vagy szakpolitikus küldenének oda. Én azt mondom, hogy próbáljuk meg.
1: Beiratkozhatok egy picit veled?
2: Persze, sőt.
1: Mert ha beiratkozunk ebbe a színi tanodába, mintha...
2: Ne a színi tanodába, a demokrácia suliba iskola.
1: Értem.
2: A színi tanoda már nagyon megy.
1: Hívjuk demokrácia iskolának, ami valójában egyébként lehet, hogy egy színi tanoda.
2: De... Vitakozom, nem az.
1: Oké. Okay. 16 éven keresztül hallottuk az egyik oldaltól, hogy igenis érvényesül a demokrácia, lássuk a független sajtót, amely non-stop kritizálja, keményen üti, vágja a kormány szereplőit, és akkor elmutathattak intézményekre, miközben az összélményünk mégis az volt, tehát, hogy hiába működtek az intézmények, összélményünk az volt, hogy itt valami nem stimmel, te magad is beszéltél erről. És akkor kialakult egy ilyen vita, hogy akkor most itt diktatúra van, big data diktatúra van, ilyen diktatúra, olyan diktatúra, vagy demokrácia érvényesül, és ez máig hat, máig hat. Nem ugyanezt az iskolát kezdenénk el járni, hogy beiratkozunk ebbe az iskolába, annak megvannak a különböző tantárgyai, amire mi beiratkozunk, megírjuk a leckét, de a folyamat végén nem történik más, mint mondjuk az előző rendszerben. Én akkor már, és akkor innentől jön a saját véleményem, azt tartom talán a társadalom számára szemnyitogatóbbnak, ha ilyen eseteket lát, ha tényleg itt mondjuk a demokrácia megcsúfolása történik, akkor történjen minél több ilyen eset, mint ami most történt az M1-nél, nem? Mert Magyar Péter itt, ha nem írja azt a kommentet, de csak egy háttértelefont küld, akkor úgy éreztük volna, hogy igen, hát valahogy érvényesül a demokrácia, lehet, hogy egy belső szakmai szervezet döntött úgy, hogy miközben.
2: Nem, azzal egyetértek, hogy jó, hogyha ez kiderül, és úgy tűnik, hogy Magyar Péter ilyen értelemben felindultságában, vagy a komment mezőbe úgy tűnik, hogy ő egy más személyiségé válik. Ezzel indirekt módon jót tett, mert rávilágít, és tudunk róla beszélni, meg szerintem még sokan beszélnek róla, arról, hogy valami nagyon nincs rendben a demokratikus működés kapcsán. A kérdés nem ez, hanem az, hogy utána mi lesz. Tehát utána lesz-e konzekvencia, lesz-e valamilyen levonása dolgoknak, mert én mindig azt hallom a Tisza hardcore ismerőseimtől, barátaimtól, hogy azért Orbánnal ellentétben Magyar Péter mindig tud korrigálni. És akkor mindig az adott esetben korrigál, de a mintázaton nem. Tehát, igen, hogy én ezt szoktam ilyenkor mondani, hogy oké, de mikor látom azt, hogy mondjuk ő képes két mondatot elmondani úgy egy politikai ellenfeléről, hogy annak a harmadik mondata ne egy belerúgás legyen. Tehát, hogy ne kelljen neki mindenképpen oda tennie valami dehumanizáló, vagy sértő, vagy bántó mondatot. Kétharmados hatalma van. Tehát, hogy én az Orbánnál is ezt nem értettem soha, hogy miért nem lehet a kétharmaddal méltósággal élni. Miért kell a kétharmadhoz még kispályás bicskázónak lenni, mert Orbán is így viselkedett a parlamentben. Uh-huh. És most Magyar Péteren is ezt látom, és nem értem, hogy ez egy, és illetve értem sajnos, és akkor most megint egy másik topik, vagy hát nem másik, hanem hogy ide kapcsolódik, csak egy más dimenzió. Valószínűleg ez a társadalmi mintázat és ez a társadalmi elvárás. Tehát, hogyha ez nem működne, ha nem lenne jó és nem lenne népszerű, akkor nem, előbb-utóbb nem csinálná a politika. Uh-huh. Én mindig szoktam, vannak fideszes ismerőseim és barátaim is vannak, és őket szoktam mindig azzal csesztetni, hogy Orbán Viktor, ti tudtátok volna megállítani. Hogyha a 16 év alatt a Fidesz szavazóbázisa reflektált volna, és azt mondtam, hogy ezt ebből nem kérünk, akkor az Orbán Viktor valószínűleg korrigált volna. Most Magyar Pétert én nem tudom megállítani, te se, a sajtó se, senki nem tudja, kétharmada van. Egy valaki tudja megállítani, a Tisza szavazóbázisa. Nekik kellene ilyenkor jelezni, hogy ez nem oké. És vannak is, akik jelzik, de azért a tömeg, a többség ájultan követi bármilyen irányba jelen pillanatban a miniszterelnököt.
1: Igen, igazából ez a fő problémám, ez egy lehet, hogy beiratkozunk ebbe az iskolába, de a tanár azt látja, hogy a diákok többsége nem akar oda járni, akkor mi a döntés?
2: Hát ilyenkor kell szerintem kínálati politikát folytatni, mint amit most hagyd legyek nyilván részrehajló egy picit, de a másik reformkorpárt, mi nem egy keresleti politikát folytatunk. A keresleti politika az, hogy megnézed, hogy mit akarnak hallani az emberek, általában vért, szexet meg örök életet, ugye ezt a kutyapárt ki is figurázta annak idején, hogy ingyen sör és örök élet, talán ez volt, igen. Vagy megpróbálsz valamilyen ajánlattal előállni, és ez a kínálati politika, emberek, van itt egy ilyen program, kell-e? Tetszik-e? Ez a nehezebb út, ez a hosszabb út, de a demokráciának az lenne szerintem a gyógyulása, vagy az lenne a demokrácia iskolája, hogyha lennének Magyarországon politikai kínálatok. Jelen pillanatban nincs. Tehát, hogyha megnézed, valójában a társadalmi kereslet kielégítésére való verseny a Magyarországon a politika, és nem, nem kínálati verseny, nem az, hogy programok, értékrendek, jövőképek ütköznek, és azok aktuális, nem tudom, leágazásaikban, napi problémáikban megfogalmazott véleményei ütköznek, hanem az, hogy ki tudja jobban behergelni a többséget.
1: Oké, van a Gábor, mint író. Aztán folytassuk,
2: és igen.
1: Gondolkodtam az elmúlt percben, hogy hogyan lehetne átkötni ebből az Orbán, Fidesz, Tisza, Magyar Péter dilemmából, körforgásból, abszolút filmszínházból, és erőltetetten lehet, hogy tudnék is, a halál témájára, mert ugye...
2: Nekem van ötletem.
1: Akkor mindjárt elmondod, okay. Mert ugye van egy olyan könyved, hogy Míg a halál el nem áraszt, amelynek szóval. Újra nyomása most történt.
2: Nem tudom, merre kell mutatni a kamerának.
1: Hát szinte mutasd mindenfelé.
2: Így körbe mutatom. Igen.
1: A közönség.
2: Igen, igen, ezt tartom a főművemnek, hozzáteszem így a reklám.
1: Gyanán. Akkor ezért lesz élményebb egy picit beleállnom majd. Na. Szóval akkor várom az átkötést.
2: A Covid idején, akkor a fölvezetés. Okay. Az, ami alapján én ezt a könyvet írtam, az egy amerikai szociálpszichológiai elmélet, terrormenedzsment elméletnek hívják, aminek lényegében egy mondatban az a lényege, hogy az embert az állatvilágtól az választja el, hogy mi tudunk arról, hogy halandóak vagyunk, és ez egy olyan mértékű, belső, főképpen a tudattalamba összegyűlő félelmet, szorongást ébreszt bennünk, hogy meghalunk, és az életünknek valami tétje van ezáltal, tehát nem csak úgy élünk, mint az állatok, hanem valami több kell. Az ember nem tud nem elég az, amik vagyunk, nekünk valamivé válni kell. Ez az emberi
1: igen,
2: sors.
1: Azt szúrhatok egy vélemény, nem biztos, hogy mi nekünk csak illúziónk van arról, hogy mi halandóak vagyunk? Honnan tudjuk, hogy halandóak vagyunk?
2: Ez az a rész, az a filozófiai része, ami ameddig én már nem megyek el.
1: Mert hogy közvetlen tapasztalatunk nincs erről.
2: Igen.
1: Jövőbe kivetített képeink, gondolataink vannak róla, amik ugye illúziók.
2: Oké, de ettől függetlenül, hogyha azt kell, ugye van az a mondás is, hogy az életben egy dolog biztos a halál. Meg olyankor mindig hozzászokott még tenni valaki a humor kedvéért valami más, de hogy általában ez a stabil pont. Tehát azért van egy ilyen általános érzet az emberben, hogy meg fogunk halni. És hogy ez szerint az elmélet szerint... És mondom, az már egy olyan irány, én a könyvemben a vallások, meg a filozófia, meg az ilyen jellegű témafelvetés, mint amit most tettél, eddig én már nem merészkedtem el. Tehát azt gondoltam, hogy a hétköznapi és a tudományos percepció talaján akarok maradni. És mivel rendelkezünk ezzel a halálszorongással legbelül, valamit ezzel kezdenünk kell. Az embernek, hogy ezt fel tudjuk dolgozni, és az elmélet szerint a kultúra, ami körülvesz bennünket, ami segít bennünket, hogy ezt feldolgozzuk. A kultúra valójában egy szorongáscsillapító. És akkor hogy kapcsolódik ide? Amikor volt annak idején a Covid, akkor az eszerinti elmélet szerinti kutatók megvizsgálták, hogy hogyan reagálunk erre, mert a Covid azért elég erősen birizgálta a halálszorongásunkat. És ugye általában kétféleképpen védekezünk, vagy úgynevezett proximális, most nem akarok idegen szavakat használni, tehát egy ilyen azonnali védekező mechanizmus, elhárítás, vagy pedig disztális, ami kicsit így indirekt módon védekezek, meg is magyarázom gyorsan. Uh-huh. Mi mondjuk az, ami proximális, vagy azonnali, jön a Covid, lezárás, oltás. Rám nem hat. Tehát, hogy különféle, de ezek mind ilyen azonnali megoldások, hogy engem megvédjen ettől a rémülettől. A másik, és ez itt jön az igazából, az izgalmas a számunkra, izgalmas rész, az úgynevezett disztális, vagy közvetett elhárító, vagy védekező mechanizmusok, azok meg úgy dolgoznak, hogy valami olyan jellegű önbecsülést keresel, ami elfeledteti veled a halálnak a folytogató szorongatását. Tehát például...
1: Ezt hívják személyiségnek, vagy egónak.
2: Akár, vagy társas kapcsolatokban. De azt hol találod meg?
1: Tevékenységekben, társas kapcsolatokban,
2: pontosan,
1: élményekben.
2: Pontosan, így van. Az elmélet szerint egyébként három ilyen nagy csoport van, vagy kulturális világképekben keresed, és ezek nem egymás kizáró, nem egymás mellett és egymást erősítő dolgok, kulturális világképekben, társas kapcsolatokban, vagy önbecsülésben. És itt jön például a társas kapcsolatok és a kulturális világképek. Az ilyen szituációkban, amikor nő a halálszorongás a társadalomban, belemenekülünk a kulturális világképeinkbe. És megerősítjük azt, mert a kulturális világképeink adnak nekünk valami olyan megnyugvást, fontosságérzetet, identitást.
1: Azt hiszem a törzsekhez meg is érkeztünk.
2: Igen.
1: Ami... De lehet, hogy ugrottam kettőt.
2: Nem, de pontosan itt vagyunk a feladónál, úgyhogy tehát olyan identitást ad nekünk, ami, most hogy nagyon egyszerűen konyha nyelvre lefordítsam, azt tudjuk mondani a halálnak, hogy oké, tudom, hogy vagy, de nem, én se vagyok akárki. Lehet, hogy elviszel, de én itt vagyok magam után valamit. Uh-huh. Nem vagyok, nem tudsz engem nyomtalanul elvinni. Az identitás gyökere valójában valami olyasmi, hogy a halál szemébe tudsz valamit mondani, ami téged kiemel abból, hogy téged, mint hús és vér megsemmisít. Azt tudod mondani, hogy én nem csak hús és vér vagyok. Én több vagyok ennél. Én ebbe a közösségbe tartozom. Én ennek a törzsnek vagyok a része, én ennek a nemzetnek vagyok a része, én ennek az értékrendnek vagyok a része, és a többi, és a többi. És a Covid-nál is, ha megfigyelted, zajlott egy ilyen társadalmi hisztéria. És szerintem most, kicsibe, akkor legyünk nagyon aktuálisak, ez az egész vízkatasztrófa is, akár vizsgálható lenne ebből a szempontból, hogy ahelyett, hogy praktikus megoldásokat keresnénk, sebzettségünkben, és szerintem a magyar társadalom kollektív önbecsülés hiányában belemenekülünk abba, ami van az politikai identitásainkban, mert azok úgy kéznél vannak. És ezeket felerősíti. Ez most neked nem fogom tudni tudományos kísérletekkel bizonyítani, mert annyira friss még az élmény, hogy nem is lehetne róla, de például nagyon érdekes lenne megvizsgálni azt, hogy a mostani helyzet, a víz katasztrófa helyzete hogyan erősíti meg Magyarországon a törzsi identitásokat. Azt gyanítom, az az én hipotézisem, hogy erős és erősödő tendenciát mutat.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: 60 ezer marokkói rohamozta meg a Spanyolországhoz tartozó exklávét, Ceutát, hogy bebocsátást nyerjenek az Európai Unióba. Az illegális bevándorlók közül több tízezren már hazatértek, de ezrek még mindig a város tengerpartján várakoznak. Tarjányi Péterrel beszélgetünk.
2: Becsapott ezrek és feleslegesen az életüket kockáztató és elvesztő sok esetben százezrek, akik az út közben még valahol megálltak?
3: Én azt gondolom, hogy amit a nézők most láttak, az ugyan látják, de a valóságban ilyen nincs. Tehát az, hogy néhány ember irányításával, tehát ilyen embercsempész hálózatot vezető nagyfőnök irányításával néhány órán belül aktiválódjon 50-60 ezer ember. Ez az 50-60 ezer ember megjelenjen valójában egy néhány kilométeres szakaszon, illetve a tengeren, ahogy láthatják most is a nézők. Ez egy teljesen másfajta szervezés. Tehát én azt gondolom, hogy miközben beszélünk migrációról, miközben a nézők hallhatták ma, vagy olvashatták a médiában, hogy nagyon komolyan, ugye 22 Európai Uniós ország fordult a spanyol kormányzat felé, hogy ilyenfajta kormányzati lépéseket ne tegyenek, illetve olyanfajta kormányzati ígéreteket ne fogalmazzanak meg, amit valójában így félre lehet érteni. Én azt gondolom, hogy itt nem félreértésről van szó. Itt én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly nyomásgyakorlást láttunk. Az, hogy kinek állt érdekében, ez szerintem még néhány hét, de ki fog derülni. Az, hogy önmagában ez csak Marokkó akarta így, ezt nem tudom elképzelni. Egyszerűen a történtek alapján az látható, hogy néhány tízezer ember egyszer csak fölébredt aznap reggel, elindult a határ felé, vagy a sorompók felé. Valójában a marokkói hatóságok nem állították meg őket, sőt, bizonyos helyeken átengedték, bizonyos helyeken terelték, bizonyos helyeken kényszerítették. Az embercsempészek valójában nem voltak azzal tisztában, ezt el tudod képzelni, Egon? Tehát egy embercsempész hálózat vezetői, akiknek az emberei ott vannak Marokkóban, ott vannak Spanyolországban, ott vannak tulajdonképpen Ceutában is. Nincsenek azzal tisztában, hogy ezeknek az embereknek nem lesz ott helyük, és pontosan azzal is tisztában vannak, hogy nyilvánvalóan miután ez nem lesz sikeres határátlépés, ez el fog,
2: ebből terjed, baj lesz, hát hogy nem?
3: El fog terjedni azok között, akikből ők élnek.
2: Viszont van egy feltűnő része annak, amit itt látunk, rengeteg felvételt láttunk. Csupa itt, szerintem az első nő, akit láttunk, az előbbi vörös keresztes hölgy volt. Csupa fiatal férfi, majd gyerek.
3: Így van.
2: Tehát nekem a te mondani valód leglényege az pont ez, hogy ez egy szervezett dolog. Mert olyan nincs, hogyha nem szervezett, akkor nem családok indulnak el. Nincsenek ott az asszonyok.
3: Egon, nem először látunk ilyet. Tehát, hogyha így visszafele megyünk az időben, láthattuk ezt 2021-ben például a lengyel-fehér-orosz határnál. Ott is volt egy vita Fehér-Oroszország és az Európai Unió között, és egyszer csak Fehér-Oroszország, illetve az Aeroflotnak a repülőgépeivel odaszállított emberek valahogy oda találtak néhány ezren a lengyel határhoz. Ezt követően volt, hogy Lengyelország nagyon komolyan elkezdett határvédelmi szempontból kerítésépítéssel foglalkozni. És
2: na itt most látunk hölgyeket.
3: Követeléseket fogalmazott meg Fehér-Oroszország az Európai Unió irányába. Magyarán nevezzük nevén, azt mondta, hogy ha nem teljesítitek a követelésünket, akkor bármikor lehet ilyenfajta migrációs nyomás. De ha megnézzük 2015-öt, Törökország azért azt itthon például az Orbán kormányzat nem kommunikálta le, hogy miután Angela Merkel megállapodott Erdoğan elnökkel, és néhány milliárd euróba került ez az Európai Uniónak, 15 vagy 17 nap alatt 80%-kal csökkent a migráns nyomás az Európai Unió irányába.
2: Itt most ugye sok minden történt ebben az ügyben, egyrészt tényleg rengeteg haláleset, másfelől egy nagyon erős diplomáciai karcsörtetés. Ugye az olaszok azt mondták, hogy hát akkor ők felmondanák ezt a schengeni megállapodást Spanyolországgal. Erre néhány ország még rácsatlakozott, hogy ebben lenne ráció. Ettől a spanyolok persze kiakadtak, és erre történt most meg az, hogy 21 Európai Uniós tagállam, 22 biztosította Spanyolországot a felől, hogy szolidárisak vele, de... És itt a de az egy nagyon fontos kérdés. A spanyolok maguk hívták ki saját maguk ellen a sorsot?
3: Ez egy vegyes kérdés. Nagyon érdekes, hogy Spanyolországban a spanyol kormányzat mit mond ezzel kapcsolatban, mit mond a katolikus egyház, mert hogy a katolikus egyház például megfogalmazta azt, hogy az ilyenfajta tevékenységben támogatja a spanyol kormányzatot. Ha nagyon-nagyon egy mondatban is elnézést kérek mindenkitől, aki ennek, hogy mondjam, mélyebb szakértő és migráns kutató. Valójában az történt, hogy született egy bírósági döntés Spanyolországban, egy olyan bírósági döntés, amit lehetett így is, úgy is értelmezni, és ebből adódóan a spanyol kormányzat nem az Európai Unió belső szabályzói szerint kommunikált. Tehát, hogy történt egy nagyon-nagyon rossz kommunikáció. Emellett például erre a katolikus egyház még ráerősített, és ennek kapcsán volt egy olyan kommunikációs magas labda, aminek okán az embercsempészek azt tudták mondani ezeknek az embereknek, hogy figyeljetek, most jött el a pillanat, fizettek, mi oda viszünk, úsznotok kell csak néhány száz métert, nyilván ez jóval.
2: Hát így egy évtizeddel később, vagy többen a német kormány is elkövetett egy ilyen kommunikációs hibát.
3: Hogyne, és azért ne felejtsük el, hogy ez viszont abszolút Spanyolország sara megint, hogy ilyen már történt 2021-ben. Nem 50 vagy 60 ezer ember mozdult meg, de ugyanezen a határszakaszon 8 ezer ember Pepitába ugyanezt csinálta meg. És akkor is volt egy vita. Itt több szintű a probléma. Egyrészt Marokkó piszkosul azt érzi most, hogy van lehetősége kívánni az aranyhaltól, tehát tudja azt mondani Spanyolországnak, hogy mi régóta mondunk több olyan kérdést, amiben ti nem mozdultok. Látjátok, hogy ez mit hozott és mit jelent.
2: Például mondhatja azt, hogy miért nem vonultok ki erről a területről?
3: Hát, hogyha ez túl erős lenne.
2: Ha miénk lenne, akkor ez nem lenne.
3: Igen, hát ott lenne a tenger. És hát vannak nagyhatalmak is, például az Egyesült Államok elnöke azonnal rácsolt. Ugye azt is tegyük hozzá, hogy az Egyesült Államok most nincsen nagyon nagy barátságban Spanyolországgal, és elmondta...
2: Ez a hormuzi szoros körüli
3: így van az iráni
2: vita kapcsán,
3: vagy háborús helyzet kapcsán, ugye Spanyolország teljesen másfajta, nagyon kemény véleményt fogalmazott meg az amerikai beavatkozás.
2: Hát erre gondoltam, kapcsán. Hogy vita, tehát igen. Nem szállhattak rá a repülőgépek, nem használhattak a légibázisokat.
3: Így van, tehát katonai felvonulásban nem engedett így. Nagyon sok történetben Spanyolország, és ebben most azt a lehetőséget pillantotta meg Donald Trump, hogy el tudta mondani, hogy nézzétek meg amerikai állampolgárok, mi történik abban az esetben, ha tízezrek indulnak meg, és ez történne a mexikói határon, sőt ugye úgy fogalmazott, hogy ennyi. Hát ennek a tízszerese jelenne meg abban a pillanatban, ezért a félidős választásokon nyilvánvalóan támogassátok a republikánusokat. Tehát, hogy abban a pillanatban mindenki elkezdte használni a saját szempontrendszeréből ezt az egész helyzetet. És van az Európai Unióban például Olaszország, ahol teljes joggal mondják azt, hogy ha egy ilyen dolog Spanyolországban megtörténhet, Olaszország nagyon komolyan találkozik a mai napig, hát ugye az egyik ilyenfajta migráns útvonal, az a földközi tenger térségén keresztül. Nyilván ott nincs ilyenfajta város adott esetben, ahol meg tudnának az afrikai kontinensen jelenni olasz város, de a tengeren keresztül folyamatosan van migrációs nyomás. És nem véletlenül mondom ezt a Balkán, illetve Magyarország szempontjából sem, mert adott esetben ilyenfajta nevezzük nevén nyomásgyakorlásra, más hatalmak is, előbb soroltam föl, Fehér Oroszországot, Törökországot, gondolhatnak ilyen helyzetben, úgyhogy ez a megoldás, ez egyáltalán nem jó, hogy felmerült a nyomásgyakorlók fejében, és ez egy reális fenyegetés továbbra is az Európai Unió irányába, hogy ezzel lépni tudnak adott esetben ilyen országok.
2: Egy másik dolgot az utolsó egy-két percünkre ad hozzak fel. Jó. Volt egy behatolás egy magyar rendszerbe, amire kapásból azt mondta a politika, hogy hát orosz behatolás volt. Aztán most úgy látszik, hogy kiderült, hogy nem, csak hogy valaki nem pénzt akart keresni.
3: Én azt gondolom, hogy ebben a történetben egy nagyon furcsa kommunikációt látunk. Az, amit régóta az elmúlt években nagyon komolyan hiányolok az előző kormány részéről is, és a mostani kormány részéről. Nem lehet olyannal régóta az elmúlt években nagyon komolyan hiányolok az előző kormány részéről.

0: egyelőre csak kérdőjelek vannak. Tehát most én ezt nem fogom olyan szempontból határozottan megszakérteni, hogy ez történt, de hogy ebben zűrzavar van, az biztos. És valójában senki nem mondta még el, hogy tulajdonképpen mi történt. Tehát most te is, én is próbáljuk ezeket az apró puzzle darabokat összerakni különböző információk kapcsán, mit mond a hacker, mit mond a kormányzat, mit mond az intézmény.
1: Mit mondanak az oroszok?
0: És mit mondanak?
1: Nekünk aztán semmi közül.
0: Így van.
1: Mondjuk ők mindig ezt mondták.
0: Miközben más országokban azt azért mondjuk el, hogy ezt nem így szokták kezelni. És ez szerintem nincs rendben.
1: Tarjány Péter, köszönöm szépen.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: Bejutna a parlamentbe egy Fideszből kiváló polgári párt. Legalábbis ezt méri a Medián. A kutatás szerint a fideszesek csak nem ötöde biztosan erre a politikai erőre szavazna, ha létrejönne. Ennek hátterében az áll, hogy a Fidesz szavazói szerint elmaradt a szembenézés a pártban. Hann Endrét kérdezzük.
3: Szervusz!
1: A Medián alapítója, igazgatója, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
1: A fideszesek harmada szívesen szavazna egy Fideszből kiváló létrejövő polgári pártra. Ez az állítás, a kutatás.
3: Tényleg ez a legfeltűnőbb, vagy a legfigyelemreméltóbb.
1: Mi volt itt a kérdés? Hogy tettétek fel ezt a kérdést?
3: Ez egyébként fontos, örülök, hogy ezt megkérdezed, de hadd vegyem elő. Igen, mert hosszú, mert éppen az, hogy általában mindig igyekszünk nagyon korrekten fogalmazni, hogy na mindegy, volt egy felvezetés, vannak olyan Fidesz politikusok, akik kritizálják a párt sikertelen kampányát, és Orbán Viktort is hibáztatják a választási vereségért. Ha ezek az elégedetlen fideszesek új polgári konzervatív pártot alapítanának, a következő választáson ön milyen valószínűséggel szavazna erre a pártra? És akkor egy ilyen négyfokú skála, biztosan szavaznék rá, a másik végén meg kizárt, hogy
1: na, ott is van.
3: Ki van rajzolva. De fontos, mert fölvillantja azt a hátteret, amire hát nem biztos, hogy minden megkérdezett, minden közvéleménykutatásban résztvevő megkérdezett felfigyelt, de hát azért ennek tényleg volt előzmény.
1: Hát itt meg ráadásul az is látszik, hogy nem kell Fidesz szavazónak lenni feltétlenül ahhoz, bár nyilván a halmaz az ugyanaz,
3: igen,
1: hogy erre igen választ kapjatok, mert 5%-nyian mondták azt a teljes népességben, hogy igen.
3: Biztosan. Jó, ezeknek a nagy része volt fideszes.
1: Nyilván.
3: És egyáltalán a mai Fidesz szavazók sokaságát nézzük, ami ma már nem olyan nagy sokaság, szóval ez már egy lényegesen csökkent létszám, és akkor ha megnézzük, most közben eltűnt,
1: visszatudjuk
3: de nem
1: kérni
3: baj,
1: a legalsó
3: oszlop.
1: Itt is van.
3: Nem, ott nincs. Nincs ott a teljes. Mindegy, tessék a HVG-t is megnézni, a HVG-ben ott van az is, hogy a párt nélküli bizonytalan, és ezeknek a nagy része a Fideszből ábrándult ki, vagy bizonytalanodott el a választások óta. Szóval ott is van valami tartalék. De persze azért ne felejtsük el, hogy ez ebben a pillanatban fikció. Még csak annyit sem mondtak, hogy szándékozunk pártot alapítani, hogyha megnézzük...
1: Hát valami kis vékonyka ér előbukkant.
3: Új erő, nem is tudom már, de...
1: Hát Ferenc Orsolya megpengedte, meg hogy mi lenne,
3: van,
1: ha.
3: Így van. És azért erre, mintha Navracsics Tibor kontrázott volna. Szóval kettejük között volt bizonyos összjáték abban, hogy mit mondunk ki, és mi az, amit csak sejtetünk.
1: Az kiderült a kutatásatokból, hogy aki azt mondja, hogy igen, szavaznék én egy új polgári pártra, ami a Fideszben jön létre, ők ezt miért tennék?
3: Nem, ennyire nem volt itt
1: lehetőség. Mert az egy izgalmas kérdés, hogy az-e az oka, hogy ebből a Fideszből elegük van, vagy az az oka, hogy úgy érzik, hogy a Fidesz lefelé megy, tehát valami másnak kellene felütnie a fejét.
3: Hát azért ez két nem nagyon különböző attitűd. Itt nyilván van egy nagyon nagy fokú és nagyon széleskörű csalódottsága az egykori fideszesekben, még azokban is, akik kitartanak. És hogy miért tartanak ki? Hát egyrészt van egy ilyen lojalitás, hogy én nem változtatok, ha egyszer elköteleződtem, és nekem Orbán Viktor továbbra is a vezér, és őt tekintem a magyar esélyek megvalósítónak, stb. Szóval

0: Jó, csak akkor itt erre felmerül a kérdés, hogy az milyen vezér, aki ebben a helyzetben, amiben most az ország van, energetikailag, vízügyileg, hőséget tekint, úgy alapvetően, ahogy mi most itt élünk, nem szólal meg. Ugye Orbán Viktornak a hangját nem hallottuk ebben az ügyben.
1: Hát most mit mondjak erre? Lehet, hogy így jobban járunk, mert hogyha körülbelül azt a hangütést képviselne ő is a maga még mindig meglévő tekintélyével, legalábbis ebben a körben meglévő tekintélyével, lehet, hogy avval még kellemetlenebb helyzet.
0: De hát nem azt kéne mondani, hogy fogjunk össze, legyünk egyek ebben az ügyben, mi a nemzet. Lehetne egy ilyen üzenete, nem?
1: Lehetne, de azért ez még inkább fikció, mint amikor én egy ilyen új párt lehetséges alakulásáról beszélünk. Annyira idegen tőle ez, aki egész politikai életében a harcot, minden megfogalmazása, a nyelvhasználata, mindig a küzdelem, a harc, mindegy, hogy ki ellen, ez változott, és persze most is, ha ő lenne a továbbra is az első ember, akkor ő még nagyobb elánnal harcolna.
0: Hát harccal nem fakasz vizet a Dunában.
1: Igen, de hát ez van. Ahogy Magyar Péter ezt azért szerintem egészen másképp oldja
0: meg. Azt látod magad előtt hosszú évek, évtizedek elemzői múltja alapján, hogy ez a kettő egymás mellett is megfér a politikai palettán, úgyhogy versenyző két polgári pártként működnek, vagy inkább az az elképzelhető, hogyha lesz egy ilyen kiszakadás, ki tudja, lehet, hogy lesz előbb-utóbb, akkor az a Fideszt, a megmaradt Fideszt jobbra sodorja.
1: Hát eléggé ott van már most is tulajdonképpen, de én az egészet azért nagyon erősen hangsúlyoznám, hogy a fikció kategóriába sorolom, de nem csak azért, mert hogy ez ma még nincs, vagy nem tudjuk, hogy mi lesz, hanem azért, mert rettentő sok múlik a választási törvényen. Milyen új választási törvényt fog létrehozni ez a mai többség? Erről azért voltak különböző megnyilatkozások, nagyon nagy igény van szerintem politikai, de elemzői oldalon is, hogy a mostaninál sokkal arányosabb rendszer jöjjön létre. Na most, hogyha
0: ezt mondta Magyar Péter is.
1: Hát igen, de mondom, hogy azért egyelőre bizonytalan, de hát még szép, hogy bizonytalan, hogyha arról beszélünk, hogy társadalmi egyeztetés, meg a különböző nézetek ütköztetése. Itt azért egy nagyon komoly elemzői tudás is felhalmozódott az elmúlt években. Különböző koncepciók vannak egy választási törvényre. Egy szó, mint száz, ha itt egy sokkal arányosabb, vagy teljesen arányos választójogi rendszer jönne létre, akkor ez a mostani, a mai kis számaink, amik fikciók, akkor azért egy új, teljesen érdekes helyzetet hozna létre, hiszen akkor lenne esélye kis pártoknak is, akkor egy sokkal több párti parlament is létrejöhet.
0: Hát az a kérdés, hogy hol húzzuk meg ott is a határt majd.
1: Így van.
0: Mert ez az 5% látszik, ez egy elég magas határ volt az elmúlt időkben.
1: Igen, igen, de mindenképpen teljesen új helyzet jönne létre, és akkor szerintem még egy jobb oldalon belüli nagyobb tagoltság is elképzelhető lenne.
0: Hol látod most a Fidesz a legutolsó méréseid alapján, ez hány százalék, hova tehető, 20% körül?
1: Igen, igen, igen.
0: Hát ott már a DK is járt egyszer egy kutatás időszakban, és aztán lett annak olyan vége, mint amilyen.
1: Örülök, hogy te említed a DK-t, mert a DK továbbra is kitartó hívei azért a közösségi médiában már arra is ugranak, hogy én a ma reggeli klubrádiós beszélgetésben szóba hoztam a DK-t, mert azért azt ne felejtsük el, hogy ha már ezt megkérdeztük, ami szerintem aktuális és fontos, akkor miért ne kérdeznénk meg azt, hogy a baloldali értékeket képviselő esetleges új tömörülés. Nagyon hasonló kérdést tettünk föl, hiszen ott is van egy űr, legalábbis a kampányban borzasztó sokat hangoztatták azt, hogy mi lesz a baloldali értékek mellett elkötelezett szavazat.
0: Hát ez volt a DK gondolata, hogy majd ezzel maga mellé tud állítani.
1: Na mindegy, te most szóba hoztad, én már nem szívesen hozom szóba, mert engem is támadnak, mert hát érthető, frusztrált, sértett, csalódott.
0: Na várj, de te a DK-t látod még a kutatásaidban egyáltalán jelenlévő politikai alakulatként?
1: Az elmúlt hónapokban hol 1% volt, hol annál is kevesebb, tehát kerekítve se volt.
0: De az valóban nem, akkor úgy van, hogy itt azért tátonganak lukak a rendszerben.
1: Igen,
0: tehát látszol egy baloldali pártok
1: helye. Hogy a DK föl megerősödne, hanem arról beszéltem, hogy létrejönne valami új erő, és sokan spekulálnak ilyesmin, hogy elkerülhetetlen előbb-utóbb. És úgy fogalmaztunk, hogy amelyik betöltené az MSZP és a DK által hátrahagyott űr.
0: És mit mondtak az emberek erre?
1: Nem nagyon tértek el a számok ettől, amit a Fidesz esetében.
0: 5% körül?
1: Igen, igen, megvan ez a... Hogyha összeadom a biztosat meg a valószínűt, akkor azt hiszem 9 jött ki. Tehát hasonlóan egy ilyen egytizednyi, csak annak nincs egy ilyen egyértelmű tartaléka, mint amilyen egy potenciális polgári konzervatívnak a Fideszben, mert az ott világos. Megvan.
0: Kacsó Dániel vetette fel, gondolom kicsit reménykedve egy számára az ő gondolkodásmódjának megfelelő válaszban, hogy kérdezzem meg tőled, hogy vajon miért esett vissza szerinted a Tisza támogatottsága. És én azt gondolom, hogy az a 68%, ami a legutolsó mérések szerint van, hát a legtöbb európai párt erre azt mondaná, hogy bárcsak.
1: Igen, ez csodálatos, de hát ezt végigcsináltuk, Egon, te is tudod, hogyha egy párt éppen rosszul szerepel a közvéleménykutatásban, akkor annak a vezetői nem röstellik esetleg kétségbe vonni. Ha viszont...
0: Emlékszel másik... ilyenre? Nem.
1: De az, hogy erre fantasztikus volt, ahogy erre rögtön ráugrottak a fideszesek és a Fidesz holdudvara, meg a nem tudom, volt ma, most már nem is tudom kik, mert volt mandineresek, mert most már a mandiner sem a régi. Szóval a kérdése azt mutatja, hogy itt egy reménykedés van, belekapaszkodnak egy nagyon kis mértékű, mondhatnám jelentéktelen visszaesésbe, de érdemes odafigyelni, és szerintem oda is figyelnek, mert itt az egész a nagyon összefüggött a köztársasági elnök választás körüli bizonytalansággal, ellentmondásos, maga Magyar Péter is hibának minősítette. De hát meglátjuk, hogy lesznek-e újabb hibák. Én azért látok potenciált újabb hibák elkövetésére, hogy csak a média körüli, a tévé...
0: Hát ez egy komoly kalamaj.
1: Igen, de nem akarsz megnyitni, csak itt ez számomra is egy kicsit kínos volt.
0: Szerintem ez minden közreműködőnek, aki ebbe belekeveredett, kínos volt. Pannendre, köszönöm.
1: Én is köszönöm, örülök, hogy itt voltam.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: Árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Best of a Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Kihívás elé állítja a Tisza kormányt az energiakrízis. Ez az első olyan próbatétel, ahol szakmai és kommunikációs szinten is helyt kell állnia a kabinetnek. Hogyan vizsgáznak és miben más a tiszás válságkezelés az Orbáni módszerektől? Böhm Kornélt kérdezzük.
2: Aki mit az Isten, pont a krízis kommunikáció szakértője. Jó estét!
3: Jó estét kívánok!
2: Hát ebben az országban krízisből krízisbe megyünk. Nem tudom, hogy mennyire általános ez a világban, de az biztos, hogy ami most van, az egy különleges helyzet, mert ezt mindannyian érezzük a bőrünkön valamennyire.
3: Igen, hát ugye az, hogyha a természeti katasztrófákat vagy természeti helyzeteket nézzük, azért az mindenhol adódik a világban, tehát ha most nem politikai vagy gazdasági válságokról nézünk, de pont az jutott eszembe, amikor készültem a mostani beszélgetés, hogy szerintem januárban ebbe a stúdióban beszélgettünk a hólapáttolás helyzetről, ugye amikor Szentkirály Alexandrától Fekete Győr Andrásig mindenki hólapátot ragadott és így védekezett, ugye ott árvízveszélyt is tudjuk, homokzsákokat kell tölteni. A mostani helyzet az ugye nem látványos. Tehát ugyanúgy mindenképpként az egész ország részt vesz benne, nem a kormány védekezik egyedül, minnyájan, a lakosság is kiveszi ebből a részét, és erre bátorít is egyébként a miniszterelnök, erről majd fogunk egy kicsit később beszélni, de ugye ez nem annyira, tehát az, hogy az a kevés ember, akinek medencéje van, én nem hiszem, hogy ezek tömegek, de hogy éppen nem töltik, vagy nem megy a klíma.
2: Nem most cserél vizet valószínűleg.
3: Nem most, tehát hogy ez nem annyira látványos részvétel, mint mondjuk egy fotó a Facebookon, ahogy éppen az ember havat lapától a villamos megállóba. De a védekezés szempontjából ezek kulcsjelentőségű dolgok, és ebben azt gondolom, hogy mindenki, vagy majdnem mindenki részt vesz.
2: És ha már szóba került a szerepfelfogása a miniszterelnöknek, ugye hozzászoktunk az elmúlt 16 évben egy olyan miniszterelnökhöz, aki azt csugalta, és az ő erejének ez volt a legfőbb ismérve, hogy megoldja. Egyedül, nélkülünk, bízunk csak rá, majd ezt ő, és akkor jött a rezsicsökkentés, mert ő ezt megoldja. Most meg van egy olyan miniszterelnökünk, aki odáll és azt mondja, hogy ez majd mi megcsináljuk, amit meg kell, de közös ügyünk, úgyhogy tedd meg te is azt, amit bele kell raknod. Ez egy egészen másfajta gondolkodásmód.
3: Ez egy újféle gondolkodásmód. Kríziskommunikációs szempontból az mindenképpen egy előnyös dolog egyébként, hogyha azok, akik a leginkább érintettek, most ebben az esetben mindnyájan, kapnak valamit a kezükbe, hogy mi az, amit ők tehetnek. Tehát nem egy tehetetlenség, nem egy kiszolgáltatottságérzés van. És ez igaz egyébként az elmúlt 16 év szerepfelfogása, ami pont azt mondta, hogy majd mi megoldjuk, megvédünk, nem fog ide begyűrűzni, stb. Most egy másik helyzet van, de kommunikációs szempontból az mindig egy előny, hogyha az ember kap lehetőséget, hogy ő maga is részt vállaljon, ő is tudjon tenni valamit, és ezeket a fogódzókat most megkapjuk, tulajdonképpen listaszerűen mi mindent kell elkerülnünk, nem csinálnunk.
2: Az a fajta szereplési vágy, ami Magyar Péterben kétségkívül megvan, ez a szerepfelfogásnak is részévé vált. Tehát mindent ő kommunikál, mindenről neki van véleménye vagy mondani valója, és egyúttal mindent meg is beszél velünk látszólag.
3: Ugye folyamatos jelenléte van valóban, tehát nem lehet ugye kikerülni, meg nem is kell kikerülni, ugye folyamatosan jelen van.
2: Láthatóan ez nincs ellenére.
3: Ezt ő élvezi, ebben valószínűleg lubickol. Itt is el kell mondani, kríziseknél egyébként az első számú vezetőnek a láthatósága, az elérhetősége, az, hogy ott van, jelen van, az egy nagyon fontos megközelítés, az egy elvárás is, gazdasági krízisekben, üzleti krízisekben is így van, az első számú vezető legyen ott, azt, hogy mindent neki kell első kézből mindig kommentálni, és minden információ tőle kell, hogy származzon, ebben azért vannak kétségeim, ő nem egy energetikai szakember, nyugodtan adhatna egyébként teret másoknak is megnyilvánulni, vagy megmutatni a saját kompetenciáikat, ebben van egy kicsi hiátus, de egyébként az, hogy az első számú vezető ott van a Kapitányi hídon, és mutatja az irányt, az szerintem alapvetően rendben van.
2: Nem lesz ez unalmas egy idő után, és most a mostani konfliktustól, krízistől eltekintve. Tehát úgy egyáltalán az, hogy állandóan tényleg ott zsizseg a miniszterelnök mindenhol. Tehát, hogyha sportesemény van, akkor is látjuk, ha válság van, akkor is látjuk, ha parlamenti ülésszak van, onnan kijön és elmondja, hogy mi történt. Mindig mindent általa tudunk meg, nem fogunk ráunni?
3: Hát ameddig ez a svung kitart, tehát ameddig ilyen lendületben van a Tisza kormány, és abban a fajta átalakításban vannak benne, amit minden nap, minden héten tapasztalunk, addig ez nem válik, azt gondolom, unalmassá. Hogyha olyan napi politikai küzdelmek vannak, amikben nem jönnek ki alapvetően jól, vagy nem győztesen, sok mindent kell magyarázni, nehéz helyzetek alakulnak ki, akkor bizony egy arc el tud fáradni, tehát lehetséges, hogy egy idő után olyan helyzetekben már nem ő fogja előtérbe tolni magát, most lendületben van, biztos, hogy most ez sarkalja őt.
2: A másik oldal, és hát bár nem arányosan a másik oldal, de mégiscsak az Orbán Viktor tusványosan szólalt meg utoljára, és akkor lehetett utoljára hallani felőle. Itt van ez a helyzet, és az ellenzék első számú embere, a korábbi miniszterelnök, akinek egyébként azon a módon is lehetne mondani valójában, hogy mi ezt, meg ezt, meg ezt megtettük már, ezért most ti jöttök. Most ugye halljuk, hogy ezt meg ezt nem tették meg, de most ez egy másik ügy. Szóval, hogy hallgat, eltűnt. Ez mit jelent?
3: Hát a fene tudja, ugye? Tehát az egy nagyon érdekes helyzet, hogy tulajdonképpen kiiratkozott a nyilvánosságból, nem tudjuk merre jár, lehet, hogy nyaral, lehet, hogy elemzi a helyzetet, ugye nem tudjuk. Az biztos, hogy a Fidesznek ő nélküle gyakorlatilag a második vonala tud csak kommunikálni, és ők is keresik a hangjukat ebben a helyzetben, tehát azért azt látjuk, hogy a legszélsőségesebbek, mondjuk a vadhajtás, vagy volt megafonos szakembereket akartam mondani.
2: Majdnem szakemberek.
3: Ők nagyon hallatják a hangjukat, szélsőséges üzeneteket is megfogalmaznak, és van egy szintén másodvonalbeli, kevésbé markáns, vagy mondjuk így a konszolidált irányt képviselő párt rész is. Azt gondolom, hogy egyelőre próbálják ezben a válságban nem is megcsákányozni mindenképpen a kormánynak a törekvéseit, de azért óvatos távolságtartással szemlélik a dolgot, nem akarnak konfrontálódni, és talán Orbán Viktornak a kivonása, távolléte is lehet, hogy ez az oka a háttér.
2: Igen, csak az emberek azért mégiscsak van egy hiányérzete, hogy a korábbi miniszterelnök 16 évig volt miniszterelnök, 2 hónapja nem az, vagy 3, nem is tudom már pontosan, és nincs semmi mondani való erről a helyzetről. Legalább annyi, hogy igen, csatlakozzatok, ne fogyasszatok többet, amit annál, mint amit muszáj.
3: Én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben egyébként indokolt lenne, hogy minden fontos, akire sokan hallgatnak, megmondó ember, véleményvezér, és a volt miniszterelnök jóval több, mint véleményvezér, tudjon olyan üzenetet megfogalmazni, hogy most mindenki a fedélzete.
2: Ez egy lehetőség is lenne neki egyébként, hogy mutasson valamit?
3: Ugye a Tusványosi beszédet megnézzük, akkor azért alapvetően abban volt egy olyasmi üzenet a sorok között, hogy omoljon itt össze minden. Most sarkítom, de ugye azért az volt a
2: fő üzenet,
3: hogy akkor majd mi jövünk, tehát mutassák meg, hogy mit tudnak az új fiúk, úgyis kudarcba fog hullani, tehát ha ebből az oldalból nézem, akkor az ő szempontjából az egy, mondhatjuk így, egy logikus dolog, hogy dőljön össze ez a vendégfogadó, és aztán majd megint megmutatjuk, hogy kell csinálni. Mindenképpen fura, hogy kivonja magát, de ezzel mondjuk hibázni sem tud olyan nagyon.
2: Az a baj, hogy ez a csárda a hazánk, szóval, hogyha ez összedől, az ránk dől mindannyiunkra. Egyébként a fideszesekre is.
3: Ez abszolút így van, nyilván ez a felelősség kérdését veti föl, és még egy dolgot szeretnék behozni, ha még belefér. A krízis kommunikáció, és az előbb is elhangzott a válság kapcsán, ugye van most egy helyzet, amit meg kell oldani, erről beszélünk, hogyan kommunikál a miniszterelnök, hogyan kommunikál Fidesz, de hát ez egy hosszú távú krízis, hiszen most, amikkel szembesül az egész ország és a gazdaság, hogy ez itt lesz velünk, az, hogy nem állnak jól a vízgazdálkodási ügyek, nem áll jól az energetikai infrastruktúra, ez maga egy válság, amit nem 2-3 nap határozott jó kommunikációs üzenetekkel lehet megoldani, hanem ez bizony egy elhúzódó, társadalmi szempontból egy edukációs, érzékenyítő kommunikációt kíván meg, és ahogy az előző beszélgetésben is szó volt róla, a cégektől üzleti gondolkozást és nagyon markáns átalakulást kíván meg.
2: Talán mindannyian emlékszünk arra, amikor az utolsó igazán nagy megrázó válság volt az országban, hogy az a Covid volt. És azt a válságot azzal a reménnyel zártuk, hogy ebből tanultunk valamit. És majd másképp fogunk egy kicsit működni, jobban figyelünk egymásra, rövidebbek lesznek az értékláncok, amiken keresztül a mindenféle termék eljut, és a többi, és a többi. Szerintem megvonhatjuk a vállunkat erre, mert hogy semmi nem történt utóbb. Ebből most tanulunk, és tanulhatunk valamit a kommunikáció által?
3: Mindenképpen szükséges is. Egyébként, ami egy hasonló, és a Covid óta volt, ugye az ukrán háború okozta rezsihelyzet, erről is volt az előbb szó energiának. Igen. Nyilván kevésbé volt a mindennapok része, és lehetett az utcára menni, stb. De az, hogy ezekből az ügyekből tudunk tanulni, az mindenképpen fontos. Én magam is egyébként, és minden krízisben így van, előjönnek olyan ügyek, amikről egyébként nem tudunk, nem is biztos, hogy kéne tudnunk róla, de hogy a Duna milyen módon hűti a paksi atomerőművet, a szivattyúk hogyan működnek, tudom, hogy nem erre gondol a szerkesztő, hogy ilyeneket lehet tanulni,
2: nem, de
3: ez is benne van.
2: De egyébként abszolút tipikus, mert ugye ma is előkerült már az adásban, olyan, mintha értenénk hozzá, pedig egyébként nem.
3: Igen. És, hát ez ugyanez
2: néhány volt, tucat ugye. Ember elit tudása.
3: De és ide tartozik az is, hogy ugye, hogy mit tudunk tanulni, mit tudunk tenni, tehát nem tudunk vizet fakasztani, nem tudunk annyi energiát megspórolni, amennyit egy atomerőműve egyébként kiváltana, tehát hogy az egyén szempontjából viszonylag kevés vagy kis hatásfokú eszköz áll rendelkezésre, de az, hogy az áram nem magától van, és az, hogy annak a túlhasználata, az komoly veszélyeket okoz a teljes gazdaság és az egész társadalom számára, hát ha más nem, ennyit illene megtanulni belőle.
2: Hát ha egyszer kivételesen tanulunk valóban. Azon gondolkozom, hogy az, hogy a politika határozza meg teljesen most már a hétköznapjainkat, ez szerintem kimondhatjuk a Facebook jelenléte óta olyan mélységig, mint amennyire. Ez a mi kommunikációs készségeinket, azt, hogy egymással hogyan beszélünk, vitatkozunk, érvelünk, vagy anyázunk, mint ahogy lehet látni különböző közösségi platformokon, hogy változtatta meg?
3: Hát azt gondolom, hogy ehhez komoly kutatók kellenek, és ők ezen nyilván gondolkoznak. Nyilvánvalóan nagyon röviden szoktunk érvelni, tehát rövidebb lett a kommunikációnk, alapvetően közlés jellegű, tehát ha már az érvelés mondja, ugye arra kell egy választ kapni, azt megemészteni, arra egy újabb választ adni, tehát ez a fajta retorikai küldetés, ez azt gondolom, hogy ha nem is örökre, de kikopóban van, igen, a közösségi média ez a közlés, egymondatos közlés jellegűre korlátozódik, talán a szóbeli kommunikációban azért nem ennyire rossz a helyzet, talán.
2: Hát igen, csak a szóbeli kommunikációt is minél fiatalabb korosztályt nézünk, annál inkább átveszi az írásbeli, a különböző csetablakokban zajló nagyon rövid kommunikáció. Tehát ezek a rövidítésekkel odavágott tizedmondatok.
3: Igen, hát minden eszközt úgy használ a fiatalság, ahogy a kedves módja tartja. Tehát azt gondolom, hogy nyilván ők a saját képükre formálják ezeket az üzeneteket. Itt egy generációs különbség biztos, hogy van. Mi nem fogunk valószínűleg rövidítésekbe beszélni, tehát az egyenes beszédben még lehet majd érteni azért a kerek mondatokat, de biztos, hogy egy Z-generáció, vagy még azoknál fiatalabbak, azok már olyan szlenget fognak használni, és olyan röviden, amit nem biztos, hogy elcsípnek.
2: Arra jutott ez eszembe, hogy most is ugye az történik, hogy ez a kormányzati kommunikáció is leginkább és a legfajsúlyosabb módon a Facebookon zajlik. Ez a krízis kommunikáció is ott zajlik. Ez talán egy külön szakterülete is lett a krízis kommunikációnak, vagy magának a kommunikációtudománynak.
3: Mindenképpen, ugye azt el lehet mondani, és megint példának hozom a cégeket is, tehát a céges kommunikációt is, hogy mindig oda nyomul, aki kommunikálni akar, ahol ott van a közönség. Tehát a közösségi médiában lehet megtalálni a választókat, szavazókat, a társadalmat, akkor ott lesz jelen a politika, tehát követő ilyen értelemben a politikai kommunikáció, oda nyomul be, ahol leginkább találkozni tud azokkal a csoportokkal, akikkel kommunikálni akár, és ezt viszont azt hozza magával, hogy a miniszterelnök egy-egy mondatos kommunikációt ugye utókövetéssel hozza be a mainstream média, úgy kerül be a híradóba, úgy kerül be ide az egyenes beszédbe, bárhova, hogy először egy közösségi média beli megjelenése van. Miért? Mert ugye ott nincs visszakérdezés, ott lehet közölni valóban, ott nem egy kérdez-felelek interjú szituáció alakul ki, ott kiteszem, ami fontos, és mivel az a fontos, amit én mondok miniszterelnökként, ezt onnantól rögtön átveszi a média.
2: És hát ráadásul a kérdések helyett a vita alakul ki, meg az egyetértés az ő posztja vagy kommentje alatt. Tehát ez meg egy olyan támogató közeg, ami azt mutatja, mintha az egész ország mögötte lenne.
3: Hát nem kell messzire menni, mert a nemzeti konzultáció nagyon hasonló műfaj volt, nem? Amikor feltesznek olyan kérdést, amire aztán 99%-nyi ember...
2: Az talán még rosszabb volt, mert ott igazából még ellenvélemény sem nagyon volt. Itt meg, ha annyit mond a miniszterelnök, vagy annyit ír oda, hogy nem hinném, akkor tudjuk, hogy ennek milyen eredménye, következménye lesz. Böhm Kornél, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
1: A GDP alakulására is hatással lehet az energiaválság, főleg abban az esetben, ha teljesen le kellene állítani a paksi atomerőművet. Bár ez a forgatókönyv most kevésbé tűnik valószínűnek, a műszaki folyamatnak lennének makrogazdasági kockázatai. A lehetséges forgatókönyvekről Pásztor Szabolcssal beszélgetünk.
2: Az Economus kutatási igazgatója vendégünk, tehát Pásztor Szabolcs, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: És az iránt érdeklődöm, hogy azon túlmenőleg, hogy igen, itt elhangzott, hogy ne mossunk, ne locsoljunk este, meg takarékosodjunk az árammal, vízzel. A gazdaság egészének, ez a most kialakult helyzet, vajon mekkora sebet okoz?
4: Hát ezt érdemes megvizsgálni, ugyanis azért az tudható, hogy a magyar energiatermelésnek a nagy részét Paks adja, és ugye elhangzott az, hogyha ez kiesik, akkor importból kellene fedezni, úgyhogy a gazdasági szakembereknek az jut ilyenkor az eszébe, hogy olyan mekkora lehet az import számla, illetve hogyha nincs ez az áramtermelés, akkor mekkora lehet a gazdasági teljesítménynek a lassulása. Itt tulajdonképpen már is van egy jó hírem, mert azt lehet mondani, hogy azért 2022 nem ismétlődhet meg.
2: Akkor egy durva energiaválságban volt.
4: Nagyon durva, és azt lehet mondani, hogy 16,8 milliárd eurós lett egyébként a folyófizetési mérleg hiánya nagy részt az energiaszámla miatt. Most ez biztos, hogy nem ismétlődhet meg, mert még hogyha azzal is számol az ember, hogy egy teljes évre leáll Paks, akkor is egy jóval szerényebb importszámla jöhet ki. A legrosszabb forgatókönyv mentén is, ugye egy 3,2 milliárd euró, úgyhogy nagyjából 200 eurós megawattóra árral számolunk. Szóval ilyen jellegű problémák nem lehetnek, mégis azért muszáj elkészíteni ezeket a forgatókönyveket, mert jó tudni, hogy hogyan változik egyébként az import nagysága, meg azért mi történhet akkor, hogyha mégis mondjuk egy hétre egy hónapra, egy negyed évre kiesik Paks.
2: Bár arról egyelőre nincsen szó, hogy ilyen hosszú időtávról beszélnénk Paks kiesése kapcsán, mert hát ugye ezért is fontos, hogy egyáltalán most működik az erőmű, mert azt most már tudjuk, megtanultuk ezt is, lassan mindannyian atomszakértők is leszünk. Legalábbis úgy beszélünk róla, mint értenénk hozzá, pedig nem. Szóval megtanultuk, hogy gyorsabban lehet indítani az erőművet, hogyha van működő blokkja. Most van. És hát emelkedik a Duna, ez egy jó hír. Nem nagyon, de egy picit. De közben meg az, ami történik, az nyilván a gazdaság egészére hatással van. Az, hogy a vezető nagyvállalatok csökkentik a fogyasztásukat, az nem azt jelenti, hogy lejjebb tekerték a lámpákat, az azt jelenti, hogy a termelésüket is csökkentik.
4: Igen, ez pontosan így van, és most ugye a válság forgatókönyvek között különböző opciók vannak. Az egyik az, hogy az importbeszerzést kell növelni, az exportot csökkenteni. Ez is egy nagyon fontos, van Magyarországon áramexport, ez egy jól látható mérték, egy jól látható nagyság. Például Ukrajna felé is volt áramexport.
2: Most egyébként érdekes, az utóbbi időben áramimportunk van Ukrajna felől.
4: Így van pontosan, és hogyha a nagy képet nézzük, egyébként most ide szúrnám, hogy azt lehet látni, hogy Magyarországon van egy nagyjából 39 terawattórás energiatermelés, a felhasználás az 48-nál jár, tehát energiaimportra van szüksége az országnak áramból, és hogyha egyébként kiesne Paks, akkor ez megemelkedne a korábbi 18,5%-ról 51% felé. Na de visszatérve az eredeti kérdésre, tehát valóban egy válságforgatókönyv az, hogy visszaveszik a vállalatok a fogyasztásukat. Az is egy forgatókönyv, hogy önkéntes vagy egyébként kötelező energiacsökkentés következik be. Az is lehet egy vállalás, hogy például a költségvetés vállal ebbe szerepet. Különböző forgatókönyvek vannak, az biztos és bizonyos, hogy az egyoldalú megközelítés nem jó. Tehát például az félrevezető lehet, hogyha a kiesést, hogyha esetleg mondjuk tényleg a teljes leállásról beszélünk, csak importból fedezzük, az a jó, hogyha esetleg többféle módozat meg megoldás létezik.
2: Ha egy kicsit ellépünk a konkrét eseménytől, akkor azt látjuk, hogy a magyar gazdaság tulajdonképpen éledező jeleket mutatott az első fél évben. A második negyed év kevésbé volt látványosan sikeres, mint az első, de azok sem voltak rossz adatok. Megakaszthatja ezt a folyamatot az, ami most történik?
4: Hát ez egyébként mindenféleképpen lesz egyfajta hatása, ezt azonban nem szabad túldimenzionálni. Tehát itt nem kell arra számítani, hogy 2-3%-kal visszaesik a GDP. Ha valaki egy számítást végez, mi az Ökonomusznál egyébként elvégeztük, akkor ha például leáll egy teljes hónapra minden egyes blokk, akkor az a GDP-ben 0,07-0,13%-os visszaesést jelenthet. Ez nem következett be, meg ugye a jelek szerint nem is fog bekövetkezni. És a legrosszabb forgatókönyv az éves szinten egy ilyen 1,1%-os GDP visszaesést mutatna, de még egyszer mondom, hogy mutatna, mert ennek a valószínűsége csekély. Igen ám, de jó ezeket a számításokat észben tartani, mert ha például mezőgazdasági szakemberekkel beszél az ember, akkor ők azt mondják és amellett érvelnek, hogy 30 év múlva Magyarországon olyan lesz az időjárás, mint most Törökországban. Tehát amit most láthatunk, az könnyen megismétlődhet, és ezeket a számításokat, ezeket a modellezéseket azért jó elkészíteni, és valahol ott tartani a fiókban még télen is, hogy majd felkészüljünk a jövendőbeli kihívásokra. A
2: klímatudósok mondják, és majd lesz egy ilyen vendégünk ma este is, hogy hát azért azt lehetett tudni, még ha gyorsabb is az ütem, mint amit vártunk, és akkor erről majd belebeszélgetünk. De ha ezt lehetett tudni, és mi is halljuk eleget, hogy azért a Kárpát-medence egy olyan klimatikus viszonyba fog kerülni, ami furcsa lesz az itt élőknek, nem ehhez szoktunk. A gazdaságot elkezdtük erre felkészíteni?
4: Hát ugye sosem lehet eléggé felkészíteni, meg tulajdonképpen eleve ugye az az érvelés, hogy ugye a politikai váltó gazdálkodás zajlik gyakran, és ugye rövid távú célkitűzések vannak, és egy ilyen vállás azért minimum azért.
2: Hát itt azért volt 16 év, az a politikai váltógazdaságban a maraton.
4: Visszatekintve igen, ez 16 év mindig, de általában ugye a politikusok igyekeznek kézzelfogható, gyorsan látható intézkedéseket hozni, amivel ugye a szavazatvásárlás az mindig maximalizálható, és ezek a nagyívi beruházások azért nem feltétlenül vannak a prioritási lista elején.
2: Akkor összefoglaltam úgy az előző mondatát, hogy nem.
4: Nyugodtan igen, tehát hogy ilyet nem lehet mondani. Semmi. Máshol is vannak egyébként ilyen jellegű kihívások, ezt azért látjuk a régióban is, úgyhogy a legfontosabb az lenne, hogy ezt a szűk látókörűséget megváltoztassuk. És
2: ez anyagok, hátterek készültek a politikusok számára? Tehát voltak éppen a fiókban lenne mit előhúzni? Találkozott olyan kutatásokkal, amik alátámasztanák azt, hogy merre felé kell indulni?
4: Igen, ilyen mindig van, tehát szakértői anyagok azok mindig készülnek, szakértők vannak. Általában azzal szokott egyébként probléma lenni, de nem csak idehaza, hanem máshol is, hogy a politikai vezetés azért nem mindig hallgatja meg azokat a kutatókat, azokat a tudósokat, akik mondjuk évtizedeket töltenek bizonyos területeken, és azért jól látják azokat a folyamatokat, amelyeket mindenféleképpen menedzselni kellene.
2: Azt mondja, hogy összegezték a helyzetet. Mit látnak, mi a legnagyobb kihívás ma a magyar gazdaság szempontjából ebben a helyzetben?
4: Igen, hogyha úgy válaszolok, hogy Paksot is figyelembe vesszük, akkor azt lehet mondani, hogy ha sok mozaik egyszerre jön össze, akkor lehetnek problémák. Melyek ezek a mozaikok? Paks teljes egészében leáll. A régiós importált ára már magas. Ha például ipari termelés korlátozásra van szükség, ha például a költségvetésnek plusz kiadásokat kell hoznia, ha például gyengülni kezd a forint, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy olyan kombináció, amely nehéz helyzetbe hozhatja a magyar gazdaságot. Ugye hát ugye látva a tendenciákat azért azt mondhatjuk, hogy ennek az együttállásnak a valószínűsége most csekélyebb, de azért mégis jó, hogyha előttünk van egy ilyen forgatókönyv is.
2: Pásztor Szabolcs, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen én is.

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.
1: A kezemet, ha megfogja, kivezet az álomból.
0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Azt véli, hogy ez az ügy lesz az, ami elér a végén Orbán Viktorig?
4: Ez az az ügy lesz, ami elér a végén Orbán Viktorig.
3: Tiszteltel köszöntöm Önöket, a Konkrétan Rónai Egon a legfrissebb adása július közepén készül, inkább már a vége felé járunk, és egy eseménydús nyár ez a mostani. Például lemondott a legfőbb ügyész. Erről is beszélgetünk, mert ebben része van Horváth Lóránt ügyvédnek, az ügyvédkör, az Ügyvédek Országos Szakmai Egyesületének elnöke, és hát a saját irodája védi például azokat az ukrán pénzszállítókat és a mögöttük álló cégeket, amely elég jelentős összeütközésbe keveredett, majdnem azt mondtam, összeesküvésbe keveredett az elmúlt időszakban a pénzszállítmány kapcsán a magyar joggal és a jogot alkalmazókkal. Hát ha jogot alkalmazták, hiszen éppen erről van szó, örülök, hogy itt van.
4: Üdvözlöm.
3: Mondom, hogy részük van abban, hogy a legfőbb ügyész távozik. Ő meg is nevezi név nélkül, de egyértelműen utalva az önök ügyvédi irodájára azt, hogy ki mindenki miatt kell neki távozni. De ugye menjünk egy picit hátrébb. Hitelvesztési eljárást lemondást szorgalmaztak, hivatalvesztési eljárást is lemondást szorgalmaztak vele szemben. Nagy Gábor Bálintról van szó. Ennek fényében, meg annak fényében, hogy hogy a ideiglenes köztársaság elnökhöz is fordultak ez ügyben. Meglepte, hogy magától távozik?
4: Őszintén szóval nem lepett meg. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy a legfőbb ügyész egy morális kérdéssé sűrítette össze a lemondását, legalábbis az indokolásában, én azt gondolom, hogy ez pusztán egy pénzügyi, gazdasági megfontolásból történt a lemondás. Tudni, két lehetősége lett volna a legfőbb ügyésznek. Az egyik maga a lemondás, ami azt jelenti, hogy van egy 30 napos felmondási ideje, amit jelzett is a levélben, ez augusztus 25-én járna le. Ezt követően ő maradna az ügyészi testületben, és főosztályvezetői fizetésnek megfelelő összeget kapna a munkájáért, ami nagyjából egy olyan 2,5 millió forintnak felel meg nettóban. Tehát ez egy taktikus megoldás. A másik pedig, hogyha beindul a hivatalvesztési eljárás, az magát az ügyészi státuszát is érintené, ami azt jelenti, hogy nem lehetne többé ügyész, és nyilván ezekre a juttatásokra nem is lehetne jogosult. Tehát ennek a...
3: Tehát jól felfogott érdeke volt, hogy ő most...
4: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy itt nincs arról szó, hogy az ügyészség társadalmi megítélése, vagy bármilyen egyéb szempont itt szerepet játszott volna, ez pusztán egy gazdasági megfontolás. Egyébként utalok a köztársasági elnök aláírására is, ugye abban az esetben, hogyha lemondott volna, akkor egészen más a státusza, és más, amikor megfosztják így a tisztségétől.
3: Ugye ez érdekes, mert volt itt egy jogi és volt egy politikai nyomás. Ugye Magyar Péter az első között említette meg a legfőbb ügyészt, akinek mennie kellene. Aztán érdekes módon ez ügyben semmi nem történt egészen az önök megszólalásáig, ahol a köztársasági elnökhöz fordultak. Vajon miért nem? Erre mit gondol?
4: Mi azt érzékeltük, mert nekünk nincsen kapcsolatunk a politikával, tehát mi külső szereplőként, ahogy említette, jogi oldalon próbáltuk ezt az ügyet befolyásolni. Azt érzékeltük, hogy a miniszterelnöknek a megszólalásai, az erős lemondása felszólítástól eljutottak odáig, hogy tisztítsa meg az ügyészséget, vagy mondjon le. És azt gondolom, hogy ez a legfőbb ügyész oldaláról sem volt másképp értelmezhető, mint hogy ő maradni fog. Neki vannak kötelességei, tehát valamilyen átalakítást kell a szervezeten belül végrehajtani, és egyébként maradhat. És ez a pozíció így maradt is, és azt láttuk, hogy tettünk egy lépést, valamilyen jogi lépést, és arra jött valamilyen választ. Mondok erre egy példát. Amikor javasoltuk, vagy pontosabban indítványoztuk a nyomozó hatóságnak, hogy gyanúsítsa meg és vegye őrizetbe azt a négy személyt, köztük Orbán Viktort is, ez egy pénteki napon történt, és hétfőn Hajdú János meggyanúsították. Tehát egy felpuhult változata volt ennek az indítványnak. Egyébként nem jutott volna valószínűleg eszükbe, hanem folyt volna az eljárás a saját módja szerint.
3: Erre majd még érdemes lesz visszatérni, igen, mert a négy személy közül épp Hajdú János. Nyilván ő az, aki nem volt kimenthető ebből a történetből, de majd erre tényleg térjünk vissza.
4: És ugye a következő lépésünk az volt, mivel megnyílt a lehetőség Sulyog Tamás lemondását követően erre a hivatalvesztési eljárásra, tehát úgy értékeltük, hogy az ideiglenes köztársasági elnök erre nyitott lehet, politikailag is, meg megvan a kormányban is a szándék. Vasárnap éjfélkor megszűnt a megbízatása, mi már hétfő reggel 7 órakor ezt a kérelmet, mert ez nem is indítvány, csak egy kérelem a köztársaságának felé, megfelelő indokolásra, tehát muníciót is adtunk ahhoz, hogy ezt mivel lehet alátámasztani. Benyújtottuk, és erre délután 3 órakor elhalt a miniszterelnök, és utána megindult, gondolom, az ügyészségen belül egy mérlegelési folyamat, és tegnap 2 órakor bejelentette a lemondását a legfőbb ügyész.
3: Mi most ugye július 23-án kora délután beszélgetünk, ez egy csütörtöki nap, az a nap, amikor kedves nézők elé is kerül majd a beszélgetésünk. Kaptak bármilyen reakciót a politikai irányából az indítványukra hétfő óta?
4: Nem. Nem.
3: Sem politikustól, sem hivatalosan?
4: Nem, semmilyen módon.
3: Tehát ez ügyben hallgatás volt a válasz. De hát valami eredménye mégiscsak lett.
4: Igen, én ettől függetlenül nyilván, hogy nem akarom senkinek a karrierjét tudatosan ketté törni, és ez Nagy Gábor Bálintnak egy karriertörést jelent mindenképpen, de én azt gondolom, hogy indokolt lenne ettől függetlenül ez alatt a 30 nap alatt ezt a hivatalvesztési eljárást megindítani, mert bőven belefér és le lehet folytatni.
3: De így minek? Azért, hogy ne legyen ügyész többé?
4: Én azt gondolom, hogy ez a 30 nap nagyon sok mindenre elegendő lesz még. Tehát ő még hivatalban van teljes jogkörrel, és nagyon sok minden történhet 30 nap alatt.
3: Ezt felmenthető, anélkül, hogy a köztársasági elnöki eljárás elinduljon?
4: Nem.
3: Tehát ez, vagy ez van, vagy az ő
4: így van, vagy a lemondása.
3: Mert gyakorlatilag felmondott az intézménynek.
4: Így van.
3: Van egy olyan információ, a sajtó lebegteti, nem tudom, önhez eljutott-e a részletekből bármi, hogy egy belső lázadás előzte meg az ő lemondását. És nem is feltétlenül az önök a köztársasági elnöknek írt levele, hanem valamiféle belső ellenállás az, ami erre kényszerítette. Erről van információja?
4: Én annyit tudok, amit a sajtóban is olvastam, illetve pár háztérbeszélgetésben felmerült információ. Nyilván nem az érintettekkel, mert mi nem vagyunk így kapcsolatban. De azt gondolom, hogy a nyomozás, legalábbis amit mi láttunk a nyomozásból, az egészen más tükrözött, mint amit a legfőbb ügyészség irányítása alkotott vagy megteremtett. És itt azért úgy kell elképzelni az ügyészségnek a működését, hogy egy ilyen kiemelt nyomozás vonatkozásában a nyomozó ügyészek azok napi szinten jelentenek a legfőbb ügyésznek. Tehát a legfőbb ügyész minden egyes nyomozati lépéssel tisztában van, és ezekkel kapcsolatban utasításokat ad a kijelölt nyomozóhatóságnak, aki most a fővárosi nyomozó ügyészség jelen pillanatban.
3: Tehát irányít és elirányít, hogyha úgy akarja.
4: Így van, és elirányít, hogyha úgy akar, és mi abban a kontextusban fogalmaztunk meg kritikát, hogy egyébként azok a racionális nyomozati lépések, amelyek más hasonló bűncselekményeknél meglépésre kerülnek, vagy megtételre kerülnek, azok teljes mértékben elmaradnak.
3: Mondjon példát, hogy értsük mi is.
4: Hát itt ugye egy szervezeti elkövetést látunk, és ezekben az esetekben a nyomozóhatóságnak kétirányú lépése szokott lenni. Az egyik az, hogy lefeljezi a tetejét, üzenetet küld az aljának ezzel a lépéssel, a másik pedig, hogy az alját elkezdi darálni. Most ez egy szakkifejezés, ami azt jelenti, hogy onnan gyűjti be az információkat és a terhelő vallomásokat felfelé. Ez lett volna az indokolt. Ehelyett ugye az történt, hogy középen megvágták ezt az elkövetési láncot, vagy utasítási láncot, kiemelték belőle Hajdú Jánost, akit pusztán csak gyanúsítottak, pedig a bűncselekmény súlya indokolta volna azt, hogy őt is őrizetbe vegyék, házkutást tartsanak nála, informatikai eszközeit lefoglalják, stb. Ezek mind elmaradtak, és akkor így fel lett az egész puhítva. És hát nyilván, hogy mivel sértetti képviselőként azonos oldalon állunk az ügyészséggel, tehát mi nem ellenérdekeltek vagyunk, nem védők, hanem nekünk valóban az igazság, illetve a tényleges felderítés lenne az érdekünk, ezért nyilván ezt megemlítettük, hogy itt azért egy kicsit komolyabb lépéseket kellene tenni.
3: Voltak éppen akkor azt mondhatjuk, hogy ahogy az első pillanattól, hogy önök nyilvánosság elé tárták azokat a tényeket, amelyek megkérdőjelezték az eljárás jogszerűségét, tehát eljutottunk oda, hogy ez az ukrán rendszállítmány kérdés, ez okozta végső soron a főügyész távozását. Az egy más kérdés, hogy mennyi minden van itt még, amit ehhez fel lehet sorakoztatni.
4: És abban is biztos vagyok, hogy nagyon sok minden fog előkerülni, hogyha a következő legfőbb ügyész utána néz az elmúlt egy évnek, hogy milyen belenyúlások történtek bizonyos ügyekbe.
3: Bár ő azt állítja már, hogy a mostani főügyész, hogy semmilyenről nem tud.
4: Állítani bármit lehet.
3: Az, hogy egyetlen vezető távozik, a legfőbb ügyész, az ügyészség működését mennyiben befolyásolja, és mennyiben teheti rendbe a következő legfőbb ügyész ezt a működési rendellenességet, ha van olyan?
4: A legfőbb ügyész rendelkezik a teljes személyügyi állományáról az ügyészségnek. Nyilván, hogy a kinevezéseket a köztársasági elnök fogja majd megtenni. A legfőbb ügyész rendelkezik a teljes személyügyi állományáról.

0: Ez mennyire van?
1: Igen, miközben mondjuk Magyar Péter beszél arról, nem is egyszer tett erre megjegyzést, hogy ő el tudja képzelni azt, hogy a ügyészség függetlensége az egy másfajta jogrendszerré alakulva a közvetlenül a kormány alá kerülő és a kormányzati felelősség tárgykörébe tartozik, hogy hogy működjön az ügyészség, pont az anomáliák miatt. Vajon az megoldaná?
0: Mind a két modell működik Európában, tehát kormány alá rendelt, vagy minisztérium alá rendelt ügyészség is van, és független ügyészség is, mindegyiknek megvan az előnye és a hátránya. Én azt gondolom, hogy ez mind személyfüggő. Tehát, hogyha van egy olyan legfőbb ügyészünk, mint aki volt egyébként korábban már egy pár, aki megtestesíti az ügyészséget, és a lakosság bízik benne, és a függetlenséget tudja garantálni, akkor ezek az intézmények nagyon jól tudnak működni, és nagyon rosszul is tudnak működni mondjuk egy minisztérium irányítás alatt, hogyha politikai utasításokat kapnak. Tehát, hogy mind a kettőnek megvan a veszélye.
1: Na, de hát eddig is azt beszélik, hogy voltak politikai utasítások, miközben nem lehetnek volna.
0: Hát, vagy nem voltak utasítások, csak megfelelési kényszer, inkább így apostrofálnám.
1: Tehát mindig ennek, tudta az ennek, aktuális főügyész, igen, hát mit várnak tőle?
0: Igen, ennek az ügynek is az egyik leglényegesebb pontja az aranykombó ügynek, hogy nem feltétlen kellett utasítást adni minden vonatkozásban, hanem az elvárásnak való megfelelés, önálló megfelelés is szerepet játszott.
1: Bár akkor itt most ragadjunk le egy pillanatra, aztán majd beszélünk arról, hogy mit mondott Nagy Gábor Bálint, vagy mit írt a nyilatkozatában. Voltak éppen önökkel kapcsolatban, az ön ügyvédi irodájával kapcsolatban, de az aranykomoly ügye, hát itt valakinek egy döntést először meg kellett hoznia.
0: Ez tehát
1: a hozzáigazodás azonnantól kezdve automatikus volt.
0: Igen, így van, pontosan. Tehát nyilván, vagy legalábbis nyilvánvaló számunkra, hogy a döntést mind az akció végrehajtásáról, mind pedig az időpontjának a kijelölésére ezt a miniszterelnök tette meg.
1: Ez biztos? Ezt kimeri állítani? El kimeri jelenteni?
0: Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag Orbán Viktor kimondta a nyilatkozataiban, az akciót megelőző nyilatkozataiban, hogy erővel fogunk oda csapni, és valomásban pedig megjelenik, maga az alkotmányvédelmi hivatal ismerte el, hogy az időpont pedig erre volt kitűzve. Tehát én azt gondolom, hogy ez kijelenthető.
1: Kitűzött időpontban kellett érkeznie a szállítmánynak.
0: Így van, hát a szállítmány érkezéséről
1: időpontban
0: tudtak.
1: Kellett
0: így van, a szállítmány irányom. Érkezéséről tudtak, volt egy pár meglepetés, meg kanyara az egész végrehajtásban, azokat próbálták kiküszöbölni, tehát azt látjuk, hogy a gépezet nem tökéletesen működött, tehát nem tudott minden tökéletesen kivitelezni, illetve nem minden a terveknek megfelelő az
1: ajánlat. Tudhatta a teljes láncolat minden egyes tagja, hogy mivel van dolga?
0: Nem.
1: Tehát ebben a történetben voltak jó néhányan, akik teljes jó hiszeműséggel, parancsra cselekedve megtették, amit megkövetelt a hazajuk, úgy gondolták, hogy ők teljesen jogszerűen
0: járnak el. Nyilván, hogy a fogvatartás és az elfogással kapcsolatban merülhettek volna fel szakmai kérdések, de például egy tekes bevetési egység tagja, aki ott állt mondjuk a fogvatartott mellett, az nem volt feltétlen tájékoztatva arról, hogy milyen státuszban van ott a fogvatartott mellette. És így ő a parancsot teljesítette.
1: Tehát de az nyilván nem volt parancs, azt pont az egyik szállítótól tudjuk, hogy például rátérdeljenek a fejére. Erre nyilván nem volt parancs. Vagy ha volt parancs, azt valaki kiadta, de hogyha azt kiadta valaki, őt felelősségre lehet vonni.
0: Én azt gondolom, hogy ez már ilyen taktikai, szakmai kérdés, hogy ha azt feltételezzük, hogy valakinek esetleg fegyver van, kézilő fegyver van, bármilyen más fegyver van, akkor talán ez még megengedhető. Nyilván, hogy egy nagyon drasztikus és brutális módszer, és nem értek vele egyet, és elítélem, de azt gondolom, hogy ez még talán magyarázható is szakmailag.
1: Jó, majd még úgyis előkerül ez a történet, mert ennek számos olyan következménye van, amivel érdemes foglalkoznunk, de beszéljünk egy kicsikét még visszatérve utolsó körként a főügyész nyilatkozatára. Nagy Gábor Bálint azt mondja, hogy a jogi képviselők a saját eljárásaikat felhasználva intéznek politikai támadásokat a főügyész és a szervezet ellen. Ezt egyértelműen az önök fellépésére értette.
0: Igen, azt gondolom, hogy egyrészt nem politikai volt a támadásunk, tehát semmiféle politikai értékítéletet nem fogalmaztunk meg. A lépéseink azok mind a hatályos jogszabályoknak megfelelő és azon kereteik között tartott lépések voltak. Nem tudom, hogy mire gondolt a legfőbb ügyész úr ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ő próbál minket összemosni a nagy politikával, pedig ehhez higgyék el, hogy semmi közünk nincsen.
1: Hát, ha szabad vitatkoznom, akkor azért a nyilvánosság olyan mértékű bevonása ebbe az ügybe, ami eléggé szokatlan. Mi egy korábbi beszélgetésben erről már váltottunk is pár mondatot. Az nyilván

0: már valami fajta politikai nyomást is kifejt. Mert hogy minden előttünk kezd el zajlani, ahelyett, hogy a zárt szobák és az akták között zajlana.
1: Az ügyfelünk kifejezett kérése volt a legelső pillanattól kezdve, hogy ezt az ügyet a sajtó felé kommunikáljuk. És hozzáteszem, hogy ez az ügy nem okozta volna senkinek a vesztét, vagy azt mondom, hogy teljesen a háttérbe zajlott volna, mint mondjuk az MNB nyomozás, amiről szinte semmi információnk nincsen, csak
0: amit
1: az ügy
0: is. Ha egyáltalán van.
1: Tehát ez az ügy belesimult volna ebbe az ügytömegbe, hogyha mi nem kommunikálunk róla. Ehhez a nyilván az ügyfelünk hozzájárulása is kellett. Politikailag annyira érzékeny volt mind Ukrajnának, mind az Osztrák Banknak ez az egész kérdés, hogy megoldódjon, hogy ezért nem zárkóztak el ezzel. Egyébként a munkánknak a jelentős része a megbízónkkal való kommunikációval telik. Rengeteg idő megy rá, amíg elmondjuk nekik, elmagyarázzuk nekik a helyzetet, a következő lépést, stb. Tehát azok a jogi munkák, ami egyébként befelé zajlott, és tényleg szinte eltörpülnek emellett. Tehát ennek az egész ügynek a kommunikációja, a kommunikációnak a felépítése, hogy mit, mikor mondunk el a nyilvánosságnak, az hogyan befolyásolja egyébként az ügynek a menetét, ez mindegy nagyon komoly munka volt.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Ez egy nálunk meglehetősen szokatlan, bár nem példanélküli jogászi megközelítés. Azt gondolom, hogy vannak ügyvédek, akik kifejezetten szeretnek, és vannak sokan, akik nem szeretnek a nyilvánosságot.
3: Vagy nem javasolják az ügyfeleiknek.
2: Vagy az ügyfeleiknek sem javasolják. Mondjuk, ha nézzünk amerikai ügyeket, ott meg pont a nyilvánosságot használja minden fél sok esetben, még az ügyészség is arra, hogy valamit kommunikáljon kifelé. Ez egy nálunk is meghonosodó új eljárás rend lesz, hogy előbb tudjuk meg, mint mondjuk adott esetben az ügyész?
3: Hát olyan nem volt.
2: Nem volt olyan?
3: Nem, biztos, hogy nem volt. Tehát utólag kommunikáltunk dolgokat csak. Legalábbis ami a mi kommunikációnk volt. Mellettünk nyilván dolgozott a sajtó, a tényfeltáró sajtó, amihez közünk így nincsen, tehát hogy ők hogy szereztek anyagot, abban mi nem tudunk beleszólni. Tehát a mi ügyvédi kommunikációnk az egyértelműen azt az irányt célozta, hogy a társadalom tudjon erről az ügyről. Tehát tudatosítsuk azt, hogy ez egy borzasztó és elfogadhatatlan bűncselekmény volt, ami itt történt. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Számos ilyen ügy lenne, ami kívánatosan a közvélemény elő kívánkozik. Sajnos ez nem feltétlen történik meg, de azt gondolom, hogy ez pozitív. Tehát pont ez az amerikai példa, hogyha tájékoztatva van a közvélemény olyan ügyekben, amit ő érdekli, meg egyébként befolyással van az egész ország életére, akkor igenis az emberek joggal várják el, hogy tudjanak valamit róla. És nem értek egyet sem az ügyészségi, sem a nyomozóhatósági koncepcióval, hogy teljes hírzárat van mindig mindenről. Ezt nem tudom értelmezni. Megértem, hogy vannak nyomozati szempontok, de azt gondolom, hogy ha már túl vannak bizonyos szakaszokon, akkor azokat el kellene mondani az embereknek.
2: Ilyenkor szokott az a mondat elhangzani, hogy a nyomozás érdekében nem adhatunk információt.
3: Ezek a nyomozati szempontok, így van.
2: Általában egyébként újságírói kérdésekre is ezt a választ, ezt az
3: egy én ezt nem tartom feltétlenül helyesnek. Tehát biztos, hogy lehet annyi információt minden ügyről adni, ami nem zavarja a nyomozást, de tájékoztatja a közvéleményt.
2: Akkor kérdezem én ezt másképp, az önök eljárásának példája fellazíthatja ezt?
3: Én nagyon bízom benne, hogy igen.
2: Azért kérdezem, mert ugye egy ponton túl nem lehetett sumákolni, tehát valamit mondani kellett ezekre az állításokra, amiket a nyilvánosság előtt megfogalmaztak. Ez egy csomó más ügyben is előrelépést jelenthetne.
3: Biztos vagyok benne. Hozzáteszem, hogy ez egy sokkal tágabb kérdés. Mert most jelen pillanatban hogy néz ki a rendszer? Tehát az ügyészség az ügyvédekkel, a sérteti képviselővel, vagy akár a terhelti képviselővel, a védővel nem kommunikál semmilyen módon. Tehát én nem tudok bejutni egy ügyészségre, nekem nem veszi fel egy ügyész a telefont. Nem tudok vele beszélni problémákkal.
2: Nem teheti, vagy ez a szokás?
3: Szerintem tehetné, de teljes az elzárkózás. Én ezt is megnyitnám. Tehát az ügyek érdekében, az ügyek azt kívánják sok esetben, hogy ezek a szereplők kommunikáljanak egymással. Gyorsabban lezárulnának ügyek, sokkal gyorsabban lenne az információ áramlás, ezt a teljesen bürokratikus levelezés, stb. Mint amit az amerikai filmekben is látunk, hogy teszem azt mondjuk a bírósági tárgyalásnál bevonulnak a bíró szobájába, ott van benne az ügyész, a védő, meg ott van a bíró, és elkezdenek beszélgetni egy jogi problémáról. Nem telnének el hónapok csak azzal, hogy egyébként a bíróság próbál valamit kibogozni, és a két oldal pedig egymást dobálja sárra.
2: Mondjuk ott nagyon függetlennek, nagyon a nagyon eljárónak látszik a bíró. A magyar jogrendszerben is ennyire az?
3: Nem. Lényegesen kötöttebb nyilvánvalóan. Én azt gondolom, hogy ez a jövő kihívása, hogy az egész eljárás, büntető eljárás, vagy polgári eljárást valamilyen módon átformáljuk, és ezeket a folyamatokat gyorsítsuk, a kommunikációt gyorsítsuk.
2: Most nagyon belekeveredtünk.
3: Igen, ebben, de ez egy teljesen más.
2: De még egy felvetést. Nem lesz ettől sóvisor egy kicsikét egy jogi eljárás? Nem félő az?
3: Nyilván, hogy lehet így is tekinteni rá, hogy ez egy showműsor, meg úgy is, hogy egyébként ez a jogos tájékoztatása a közvéleménynek. Szerintem nem indokolt, hogy a társadalom ezekről a dolgokról értesüljön a maga mélységében.
2: Azért faggatom erről, mert azt mondja a lemondott legfőbb ügyész, hogy a személyek körül kialakult konfliktusok rombolták az ügyészségbe vetett bizalmat, és többek közt emiatt is távozik. Hát nyilván a nyilvánosság bevonására gondol ebben a történetben, ami rombolta az ő meg az ügyészség körüli közbizalmat. Hát, de hát hiszen ez volt a cél, nem a rombolás, hanem a bevonás.
3: Régi problémája, azt gondolom az elmúlt 16 évnek a problémája, hogy az ügyészség társadalom általi elfogadottsága nagyon alacsony. Ez más országokban lényegesen magasabb. Nem csak az ügyészségre érvényes, hanem a rendőrségre, a hatóságokra általában nagyon-nagyon alacsony. És minél jobban belelátnak az emberek, vagy minél kevesebbet látnak, bocsánat, abból, hogy mit dolgozik az ügyészség, és milyen folyamatok folynak, annál kisebb ez a bizalom. Tehát én megfordítanám ezt, ezek az ügyek, hogyha ebben az ügyészség érdemi lépéseket tett volna, nem is csak a mi tanácsunkra, hanem hogy látnák, hogy valami zajlik, az építené igazán a bizalmat.
2: De hát nem a korrupciós ügyek fölötti nagyvonalú eltekintés rombolta az ügyészség körül.
3: Nagyon sok minden rombolta, de többek között az is, hogy a legfelsőbb ügyész személye így került kinevezésre, és ilyen tetteket hajtott végre.
2: Sikerként éli meg a legfőbb ügyész lemondását?
3: Sikerként élem meg. Igen, azt gondolom, hogy egy nagyon hosszú, egyébként hozzáteszem, hogy ez egy kockázatos csata volt a mi részünkről. Tehát a választásokat megelőzően ez egy borzalmas kockázatokkal járó, nem csak ez az ügy, hanem amiket felvállaltunk, de az aranykombi ügy azt gondolom, hogy egy jelentős kockázattal járó folyamat volt. Nyilván, hogy a választásokat követően ezek a kockázatok mérséglődtek, de mindenképpen egy sikerként élem meg, mert a legfőbb ügyész egy stratégiai kérdése a magyar büntetőeljárásnak. Őnála van a kulcs gyakorlatilag, ő irányít mindent, mindenre befolyása van, ami a büntetőjoggal kapcsolatos, és ennek változnia kellett.
2: Két kulcsár is távozik, ugye a központi nyomozó főügyészség vezetője is távozott, most a legfőbb ügyész is távozik, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ügyészi szervezetet lefejezték?
3: Ez azt jelenti, hogy az ügyészi szervezet át fog alakulni. Tehát én abban bízom, hogy a következő legfőbb ügyész mérlegre teszi azt a szakmai munkát, illetve kivizsgálja azokat az ügyeket, amelyben esetleg problémák voltak, vagy belegyűlt.
2: Sok lefékezett ügy van?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen lehet. Igen.
2: Ön is tudna saját ügyei közül olyat mutatni, amire azt tudná mondani, akkor most ideje lenne elővenni?
3: Tudnék, de nem mutatok.
2: Miért?
3: Persze.
2: Miért nem mutat?
3: Hát mert nyilván, hogy ez ügyvédi titok, de természetesen, hogy ne.
2: Gyanúsítás, aranykonvoj ügy. Azt mondta Hajdanában, hogy Orbán Viktor és más magasrangú tisztviselők is benne vannak, tehát az ő kihallgatásukat és őrizetbevételüket indítványozza. Ez utóbbira kapott is kritikát, hogy hát ez nem az ügyvéd dolga.
3: Hát ugye az előzet, nem is indítványoztuk az előzetes letartóztatást, hanem azt indítványoztuk, hogy indítványozza az ügyészség, ez egy ilyen áttétel volt, ezt a sajtó egy kicsit félre kommunikálta. Magát a gyanúsítás és az őrizetbevételt mindenképpen indokoltnak tartottuk, egyébként jelen pillanatban is, tehát ez fennáll. és nagyon bízom benne, hogy ha változik az ügyész, legfőbb ügyész személye, akkor ennek nem lesz akadálya. Tudnélik, ez nagyban előre mozdítaná ezt az egész ügyet.
2: Nem az önök dolga, hogy ez bizonyítékuk legyen, de van-e bizonyítékuk arra, hogy azok, akiket megneveztek, vagy a körülöttük lévők okkal gyanúsíthatók meg?
3: Mi sértetti képviselők vagyunk, tehát alapvetően látjuk a nyomozati iratokat, de alapvetően ugye a sértettek képviseletét látjuk el, és az ő vallomásaikat
2: azért olvasuk. Mondtam, ez igazán nem az önök dolga.
3: Így van, így van. Tehát nyilván, hogy nekem arra bizonyítékom nincsen, de biztos vagyok benne, hogy ez a lépés, bár drasztikus lépés, de meghozhatná azt az eredményt, hogy elkezdenek azok a szereplők beszélni, akik terhelhetnék ezeket a személyeket, illetve feltárulna az igazság végre.
2: Hát itt valami ezügyben mégiscsak elindult, mert ugye Hajdú János vallomása, ami nyilvánosságra került szintén, azért az tartalmaz neveket, tartalmaz folyamatokat, amik rávilágítanak arra, hogy ezt például nem ő találta ki, ezt az eljárást.
3: Ebben szinte biztos voltam eddig is, tehát hogy ezt nyilván vallomáson kívül is gondoltuk, hogy nem ő találta ki.
2: Jó, de más halva és leírva.
3: Igen, abszolút. Meg hát ez egy vallomás, tehát hogy ezt egy attól függetlenül terhelti vallomás, de bizonyíték majd a büntető eljárásban. Gondolom, hogy az ügyészség ezeken a vonalakon meg fog indulni.
2: Biztosan állítható az, bár előbb erre már mondott valamit, hogy Orbán Viktorig ér ez a szál, és hogyha Orbán Viktorig ér a szál, annak van-e büntetőjogi felelőssége az ő irányába?
3: Én azt gondolom, hogy Orbán Viktorig ér a szál, és abban biztos vagyok, hogyha elér oda ez a szál, akkor ez büntetőjogilag értékelhető lesz.
2: Nem elég azt mondania egy miniszterelnöknek, hogy nézzétek meg közelebbről, vagy vizsgáljátok meg, és a többiek, akik alatta vannak, nem Orbán Viktort védem, a gondolkodásmódot próbálom felfesteni. Tehát, hogy aki körülötte vannak, túl teljesítenek, ezt számtalanszor lehet a politikában érzékelni.
3: Itt volt egy politikai akarat, ezt próbálták becsomagolni egy bűncselekménybe. Ez a csomag ez félrecsúszott, tehát hogy azt tisztán látszik, hogy ez nem sikerült teljes egészében kivitelezni ezt az egész tervet, de az kétségtelen, hogy itt bűncselekmény nem történt, ez egy politikai megrendelésre, egy kampánycélre megrendelt akció volt, és ezt valakik kivitelezték. Előtte megbeszélték, kiosztották egymás között a szerepeket, erről nagy valószínűséggel a miniszterelnök is tudott, mert miért ne tudott volna, és ezeket a szerepeket töltötték be, ezek a személyek elkezdték mozgatni ezt a szállat, és a különböző szervek ebbe kapcsolódtak be. Ez rajzolódik ki a nyomozati iratok
2: alatt. Világos. Kell valakinek vallania az Orbán Viktorra, hogy Orbán Viktor meghallgatható legyen?
3: Természetesen.
2: Ha nem van senkire, akkor...
3: Hát akkor nehezebb. Így van. Tehát azért azt látni kell, hogy az ügyészség jogszerű működéséhez hozzátartozik az, hogyha valakit gyanúsítani akar, azt alá kell támasztani bizonyítékokkal. Tehát csak úgy nem lehet neki menni valakinek, hogy nincs mögötte semmi.
2: Ugye most nagyon sokan, nagyon sok politikussal kapcsolatban azt gondolják, és miért nincs már bilincsben, teszik fel a kérdést, ezért?
3: Ezért, így van. Tehát, hogy ezzel maximálisan egyetértek, tehát nem lehet azt tenni, hogy valakit csak úgy börtönbe zárunk, és akkor majd történik
2: majd
3: valami.
2: Majd találunk valamit.
3: Majd találunk valamit. Ugye ez ellen küzdünk éppen. Tehát, hogy ténylegesen úgy folyjon le egy büntetőeljárás, hogy van annak alapja, megalapozottan gyanúsítható valaki, megalapozottan végig lehet ellene folytatni ezt az eljárást. Ha nincsen, akkor természetesen nem. Tehát, hogy lépjünk ki ebből a politikai vonalból, tisztán a büntetőeljárás szabályai szerint járjunk el mindenkivel szemben. Tehát, hogyha Orbán Viktorral szemben vannak terhelő bizonyítékok, akkor tessék megfogni őt is.
2: Hivatali visszaélés korábbi indítványokban szerepelt az is, hogy jogellenes fogvatartás és kényszervallatás. Ezeket határozták meg önök, mint megragadható elemeket. Ezek közül mi az, ami a parancsot kiadóra, és mi az, ami a végrehajtóra érvényesíthető?
3: Hát ugye a hivatali visszaélés az mindenképpen a parancsot kiadóra érvényesíthető, és a jogellenes fogvatartásnak egy olyan státusza, a felbújtó státusz, ami szintén hozzá tartozik. Aztán vannak olyan cselekmények, például a sanyargatás, stb., ami kétséges, hogy ez hozzá kapcsolható a politikai személyekhez, mert nyilván, hogy ők nem voltak akkor jelen, és nem biztos, hogy ezt mondták. De én azt gondolom, hogy ezeknek a bűncselekménynek mind a súlya, mind a köre indokolja azt, hogy tovább menjenek ezen az úton.
2: Itt van, aki már feltette a kezét, vagy egy szervezet, a TEK azt mondta, hogy itt nincs mit vizsgálni tovább, a NAV pedig azt mondta, hogy hát lehet vinni a cuccot a címzethez. El is került hozzájuk, ugye, Ukrajnába?
3: Hogyne, természetesen. Tehát a bank visszakapta, én is személyesen jelen voltam egyébként ennél az átadásnál. Azt gondolom, hogy történelmi pillanat volt, mert ennyi pénzt még egyszerre kevesen látnak. még hogyha csomagolva is volt, ennyi pénzt kevesen látnak. Igen, a bank az visszakapta, gyakorlatilag az eszközöket is, pár olyan lefoglalt eszköz van még a pénzmosásos nyomozásban, ami bennmaradt, ezekre is indítványt nyújtottunk be, reméljük, hogy ez is ki fog jönni. A személyekkel szemben a kiutasítást megszüntették, visszavonták a határozatot, szabadon mozoghatnak az Európai Unió területén.
2: Hajdú János viszont a hallomásában megnevezett néhány személyt, például Farkas Örs volt az egyik, akit néven nevezett, ő államtitkár és pikáns módon a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat is felügyelte, meg Rogán Antal bizalmi körébe tartozott. Őt meghallgatták már?
3: Nem.
2: Az normális, hogy ezzel ennyit érdemes várni?
3: Hát ugye ez két dolog, vagy egy dolgot jelenthet az, hogy nem hallották meg tanúként, hogy gyanúsítottként fogják kihallgatni, tehát egyelőre erre azért nem került sor nagy valószínűséggel, mert nem tudják szembesíteni azokkal a tényekkel, adatokkal, vagy nem tudnak azokra rákérdezni, ami ellene felgyűlt. Én azt gondolom, hogy rövidesen gyanúsítottként fogják kihallgatni.
2: Azt véli, hogy ez az ügy lesz az, ami elér a végén Orbán Viktorig?
3: Ez az az ügy lesz, ami elér a végén Orbán Viktorig.
2: Fontos az?
3: Az a fontos, hogy a felelősök végül is a büntetőeljárás keretében elnyerjék a büntetést.
2: Ezt azért kérdem, mert Orbán Viktor nagyon sokak szemében minden az elmúlt rendszerben elkövetett bűnnek és hibának a megtestesítője. Tehát nagyon sokan azt várják ettől az ügytől is, hogy ez mind nem számít, Orbánt viszik-e már. Ez nyilván önökön is egy nyomás.
3: Nem lehet így gondolkozni. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk, ügyvédeknek csak úgy lehet erre az egész ügyre gondolni, hogy azokat a személyeket, akik valóban szerepet játszottak ebben a bűncselekmény elkövetésben, azokat vonják felelősségre. Általánosságban nem mondhatjuk azt, hogy nem szeretjük Orbán Viktort, de azért ebbe az ügybe vigyék el. Ha nincs felelőssége, akkor nincs felelőssége. Ha viszont van, akkor vonják felelősségre.
2: Az önök megbízói mit kértek? Azt, hogy szerezzék vissza a vagyont, és juttassák haza az elfogottakat, vagy pedig azt, hogy vigyék végig ezt az ügyet, és az igazság is derüljön ki a végén. Tehát legyen ennek egy jogi következménye.
3: Ez egy nagyon kényes politikai téma, nagyon sok időnk megy el erre a konzultációra, hogy most pontosan milyen véget szeretnénk. Az biztos, hogy a bank ellen irányuló pénzmosásos eljárásnak a végét meg kell várnunk. Ott arra számítunk, hogy bűncselekmény hiányában fogják megszüntetni ezt az ügyet. Egyébként ez a kulcsa a másiknak is, a jogellenes fogvatartásnak is. Ennek pedig ugye, mivel a személyek a sértettjei, ezért ezt is kénytelenek leszünk végigülni a bírósági tárgyalást is. A bankot igazából ez a rész már nem érdekli, azt kell, hogy mondjam. Mármint abból a szempontból nem érdekli, hogy
2: hát ki áll, pénzénél van tulajdonképpen.
3: Így van, ki áll a személyek mellett, mert ők egyébként most is az alkalmazottjai a banknak, és ki áll mellette, és végigviszi az eljárásokat, de alapvetően a fókusz már nem azon van, hogy a bűnösöket felelősségre vonják, hanem benne maradtunk az eljárásba, beleragadtunk.
2: Kérdeztem az előbb, hogy még a főügyésszel kapcsolatban, hogy változhat-e valami az ügyészségen azáltal, hogy ő kikerül a képből, mondta, hogy hát majd lesz egy új főügyész, aztán majd körülnéz a dolgok között. Gyorsabbak is lehetnek az ügyintézések, hogyha egy másik főügyész másképp áll hozzá?
3: Ebben biztos vagyok.
2: Tehát itt volt egy lassítása mindennek?
3: Csak lassítása volt a dolgoknak. Meg gyakorlatilag, hogyha Most gondoljunk abba bele, hogy az ügyészség kijelöli mondjuk, hogy kiket akar tanúként meghallgatni, milyen nyomozati lépéseket akar tenni. Hogyha ezeknek mondjuk az idejét elhúzza, nem gyorsítja az eljárás, nem tesz elég emberi erőkapacitást rá, stb., akkor az ügyek nagyon el tudnak húzódni. Tehát nagyon sok múlik az ügyészen, hogyha a legfőbb ügyészen, hogyha rá akarnak taposni egy ügyre, és tényleg meg akarják oldani, és kapacitást tesznek mellé, akkor az ügyek nagyon gyorsan felderíthetőek.
2: Mennyire lehet eltüntetni itt a bizonyítékokat ebben az ügyben, vagy a Nemzeti Bankos kérdésben, vagy olyan ügyekben, amik nagyon szem előtt vannak, de mégis úgy látjuk, hogy nem haladnak?
3: Hát ez egy nagyon szenzitív szakmai kérdés. Tehát ebben nekem megnyilatkozni azt gondolom, hogy nem lenne illendő, mint ügyvéd. Nyilván, hogy akár lehetséges is, de hogy ennek mi a módja, arról nem mondanék inkább sem.
2: Akkor kérdezem ugyanezt másképp. Okay. Az, hogy kormányváltás volt, az biztosítja azt a fajta biztonságot, hogy ami a Magyar Nemzeti Bankban, vagy a kormány közelében rendelkezésre állt dokumentum, fájl, bármi adathordozó, az megmarad?
3: Én azt gondolom, hogy igen, biztosíthatja, de azért azt is látnunk kell, hogy itt nekünk nem az az érdekünk alapvetően, hogy bosszút álljunk, mint ügyvédek, vagy mint ügyészek, vagy jogászok, bosszút álljunk a múlt bűneiért. Nekünk az érdekünk, hogy mindenki pártatlanul és függetlenül legyen megméretve.
2: Na jó, de ahhoz kellenek a valódi dokumentumok.
3: Ehhez kellenek a valódi dokumentumok, és valóban ezeknek a bizonyítékoknak rendelkezésre kell állni. Nekem nincs ebbe belelátásom, tehát erről nem fogok tudni nyilatkozni.
2: Mennyire volt gyakorlat az elmúlt időszakban, mert azért már mostanában volt egy pár ügy, hogy elviszik a balhét a nagyok elől a kisebb halak?
3: Ez egy nagyon rendszeres dolog. Tehát én azt gondolom, hogy mind a tapasztalatunk az ügyvédirodával kapcsolatban, mind egyéb kollégáktól hallott sztorik, ilyen vonatkozásban azok ezt alátámasztják, hogy nagyon sok esetben történik az, hogy vagy történt meg az, hogy az ügyészség azokat a személyeket, akik egyébként indokolt lett volna, hogy meggyanúsítsák, vagy az ügyben szereplők legyenek, azok kimaradtak belőle, és mondjuk a második vonal vitte el a balhét.
2: A második vonal ezért szokott kapni valamit hálából?
3: Nem gondolnám. Én nem gondolnám.
2: Így jártak?
3: Így jártak. Vigyék el a felelősséget.
2: Ügyvédkör. Az egy egyesület, ugye?
3: Így van.
2: Azért hozták létre, hogy legyen egy demokratikus képviselete az ügyvédségnek?
3: Hát az, hogy demokratikus, azt nyilván, hogy ez egy demokratikus szervezet.
2: Hát azért kérdezem, inkább mert ennek a kamarával voltak vitái.
3: Igen. Én azt gondolom, hogy azért hoztuk létre az ügyvédkört, aminek két iránya volt. Az egyik egy ügyvéd szakmai belső tevékenység, a másik pedig a közvélemény felé egyfajta tájékoztatás, edukáció, magyarázat arra vonatkozóan, hogy mi történik a jogterületén, a közéletben. Mind a két szerepét próbáljuk egyensúlyban tartani. Nyilván a szervezet demokratikus, tehát a tagjaink választanak, illetve a döntéseket közösen hozzuk.
2: Rendszeresen véleményezik a jogszabálymódosításokat, a törvényjavaslatokat. És most a köztársasági elnök személyére is tettek egy javaslatot. Jól sült ez el?
3: Ez nem sült el jól. Erre nem számítottunk, megmondom őszintén. Tehát a miniszterelnöknek volt egy felhívása arra vonatkozóan, hogy civil szervezetek is tegyenek javaslatot a miniszterelnök személyére. Érdemi kritériumok a személlyel kapcsolatban nem hangzottak el, tehát ehhez nem tudtunk igazodni. Viszont azt gondoltuk, és egyébként nekem most is ez a határozott meggyőződésem, hogy jelen helyzetben, amikor felborult egy jogi status quo, akkor ebben az esetben kifejezetten egy szakképzett és felkészült jogászra van szükségünk erre az átmeneti időszakra. Ez volt a mi elképzelésünk is. Egybevágott az enyémmel, és ezért javasoltuk Bárándi Pétert, aki nem csak az életével, szakmai munkásságával, hanem elkötelezettségével is bizonyította azt, hogy alkalmas lenne erre a helyzetre. És teljesen váratlanul ért minket, ugye itt pár óra alatt pörgött le minden. Tehát előjött a csoport Polgár Judit nevével, és utána gyakorlatilag egy órára rá az ügyvédkör is kiadta a közleményét, ami kijött a sajtóba Bárándi Péterrel, és ez olyan volt, mintha falba ütköztünk volna. Meglepett minket, és nem is reagáltunk rá, pedig azt gondolom, hogy lehet, hogy indokolt lett volna.
2: Mik reagálhatnak?
3: Nem fogunk most már. Tehát azt gondolom, hogy ebbe a kasztingba ilyen módon nem szállunk bele.
2: Bárándi Péterre beszéltek, mielőtt jelölték? Vagy fel sem merült, hogy kellene, mert hát ez egy megtisztelő jelölés, tehát...
3: Nem, természetesen beszéltünk, hogyne. Hát ez elképzelhetetlen, hogy úgy jelöltünk volna valakit, hogy nem egyeztetünk vele. Előtte is beszéltünk, utána is beszéltünk, tegnap is beszéltünk egyébként róla, tehát hogy folyamatosan beszélünk erről a témáról.
2: Azt mondta az előbb, hogy megbillent jogrend, így fogalmazott?
3: A status quo.
2: Status quo.
3: Jogi status quo.
2: Igen. Mennyiben billent ez meg?
3: Gyakorlatilag romokban van. Tehát, hogy itt nem... Én most abban gondolkozom, vagy inkább úgy próbálom felvázolni ezt a helyzetet, hogy státuszkók vannak a jogrendszerben, különböző stádiumokban, és most gyakorlatilag arról van szó, hogy a jelenlegi az teljes rombolásra, vagy teljes szétoperálásra, nem is tudom, hogy mondjam, teljes szétszedésre vár. Minden eleméhez hozzá kell nyúlni. Minden eleméhez
2: hozzá kell. És ami most eddig történt az elmúlt két hónapban, az ezt építi, vagy rombolja
3: hát,
2: tovább?
3: Ugye egyelőre az látszik, hogy az alkotmány vagy az alaptörvény módosítások azok folyamatban vannak, a salátatörvények folynak, tehát ugyanaz a törvényalkotásnak a menetrendje az gyakorlatilag ugyanaz, mint volt korábban. Bizonyos szegmensekben a kormányzatnak sikerült belenyúlnia, de átfogó koncepciót azzal kapcsolatban, hogy mind az ágazati szabályokkal, mind az alaptörvényel kapcsolatban mit szeretne a kormányzat, még nem láttunk.
2: Az, hogy hanem a vagyon visszaszerzésnek, ilyen módon a korrupció üldözésének lesz egy önálló hatósága, amelyik nyomozati jogot, ügyészségi jogköröket kap, a vádat képviseleti, az ítéletig végig, miközben ő fogalmazza meg az első felvetést is, hogy nyomozók induljanak el. Ez eléggé szokatlan. Láttunk a román jogban például arra példát, hogy volt egy korrupció ellenes ügyészség, rengeteg vitával, de értek el eredményeket. Ez mennyire lehet eredményes?
3: A vagyon visszaszerzési hivatal most nevezzük korrupciós ügyészségnek, és azért egyszerűsítem le ennyire, mert sokkal kézenfoghatóbb, mint a vagyon, mert a célja nem feltétlenül csak a vagyon visszaszerzés, hanem ezeknek a bűncselekményeknek a feltárása. Tehát jelen pillanatban van egy ügyészségünk, mellé felhúzunk egy korrupciós ügyészséget, bejön a képbe az európai ügyészség, és mellette vannak ugye a magánvádlók, tehát ez a négy vádképes szerv lesz egymás mellett.
2: Bocsánat, csak egy mondat erejéig vissza a főügyészre. Volt egy olyan gondolkodás, mert beszéltünk arról, hogy vajon az első pillanatban megfogalmazott azonnal mondjon leből, hogyan pult ez fel később, hogy hát a komoly ügyek úgysem nála lesznek, az ember elleni erőszak, meg a betöréses lopás, az maradhat nyugodtan a főügyésznél, mással úgysem fog találkozni.
3: Ugye bennem most merült fel a kérdés, hogyha az ügyészség egyébként betöltené a normális funkcióját, akkor kell-e korrupció ellenes ügyészség. Mert gyakorlatilag azokban az országokban láttuk a paralel ügyészségnek a felhúzását, vagy létrehozását, ahol nem tudtak hozzányúlni politikailag az ügyészséghez, és az mondjuk még az előző rendszerhez köthető, nem tudom, tevékenységet folytatott, tehát így tudnám röviden leképezni. Jelen pillanatban arról van szó, hogy úgy tűnik, hogy az ügyészséget a kormányzat, vagy a jelenlegi politikai erő nem is át tudja venni, hanem tud jelölni az élére valakit, aki helyre tudja ennek a működését állítani. Akkor kérdés az, hogy miért kell korrupciós ügyészség. Ami egyébként hatásköri összeütközéseket fog okozni, ami egyébként embereket, személyeket, szakembereket fog elszipkázni más szervektől, tehát az egésznek a mechanizmusát vagy működését egy kicsit felborítja. De azt gondolom, hogy ezt a kormányzat részéről végig kell gondolni, hogy egyáltalán erre ilyen módon szükség van-e.
2: Hát ez eldőlt.
3: Jó, de ezen még lehet korrigálni.
2: Nem az a magyarázata, hogy egyrészt legyenek olyan ügyészek, akik gyakorlatilag érintetlenek az elmúlt 16 év mindenfajta elhallgatása alól, másrészt pedig sokkal gyorsabban tud ez az ügyészség működni, mint a hagyományos a rendszerben lévő?
3: Először is nincsenek ilyen ügyészek. Tehát az ügyészi pálya is utánpótlás hiányban szenved, és létszámhiányokkal küzd. Tehát nincsen elegendő ügyész Magyarországon, aki ezt az ügytömeget egyáltalán le tudná kezelni. Hogyha erre rápakolom még egy nagyobb számot, amit a korrupciós ügyészség fog végezni, az egyszerűen számomra így külső segítség nélkül kivitelezhetetlennek tűnik.
2: Külső segítség mi lehet? Azért ez egy szakma.
3: Vannak ötleteim ezzel kapcsolatban, amit hangoztatni szoktam. Tehát például egy ügynek a feltárása mondjuk egy elkövetési térképpel kezdődik, és ezt egy külső szolgáltatóval meg lehetne csináltatni. Egyébként erre már lépések vannak is, tehát azt látom, hogy erre hajlandó is a jelenlegi államigazgatási rendszer, vagy például a vád képviseletet el tudnák látni ügyvédek. Mint például az Egyesült Államokban, tehát ügyvédeket.
2: Igen, de hát ez a magyar jogrendben egészen szokatlan.
3: De akkor bele kell nyúlni, mert hogyha nincsen elég ügyészünk arra, hogy ellássa a vádképviseletet majd a bíróságok előtt, vagy akár nyomozati cselekményekbe, akkor miért ne lehetne az ügyvédeknek egy csoportját, nyilván, hogy ebből képezni kell valamilyen, vagy szakmai alapjának kell lenni, de miért ne lehetnének ügyvédek megbízás alapján, az ügyészség megbízás
2: az
3: alapján?
2: Egy másik szakma ügyésznek lenni a... Ugye ugyanazt a jogot alkalmazza a védő, meg az ügyész is, csak máshol ül.
3: Így van. Ne felejtsük el, hogy az ügyvédek a magánvádas eljárásokban ügyészek.
2: Tehát amikor... megfogalmazza a vádat valóban.
3: Így van, persze. Megfogalmazza a vádat, képviseli a vádat, ugyanúgy kihallgatja a tanukat, csak a másik oldalra. Miért ne tudná ellátni? Felkészült szakemberek az ügyvédek. Hogyha nincs elég ügyész, akkor lehet, hogy ez egy járható út. Hogy
2: ügyvéd feltűcs. Van elég?
3: Ügyvédből van elég. Igen.
2: Egyet találkoztak most ezek is. Horváth Lórend, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
2: Ügyvéd úr, jöjjön máskor is. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Most tartunk egy picike kis szünetet. Augusztus 20-a után várom önöket új adásokkal. Addig töltsék kellemesen a nyarat, vagy nézzék a korábbiakat meg. Köszönjük szépen. Viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Sok szeretettel köszöntöm az Adj esélyt hallgatóit ismételten a Spirit FM-en. Rendkívül izgalmas témákkal készültem ma is, na de első körben most kezdjük is a témánkat a gyermekkori és hát felnőttkori fóbiákkal, amikkel hát nyilván állatok érintenek elsősorban. Na de hogy vajon miért fordul elő, hogy valaki már egy apró pók vagy egy békés kutya látványától is pánikba esik, miközben mások gond nélkül közelednek ugyanahhoz az állathoz. Vajon ezek a félelmek velünk születnek, tanuljuk őket, vagy éppen őseinktől örökölt túlélési ösztöneink maradványai? A következő percekben az állatokkal kapcsolatos fóbiák pszichológiáját járjuk körül, hogyan erednek, hogyan alakítják a mindennapjainkat, és ami a talán legfontosabb, hogy le lehet-e őket győzni, és hogyan. Ebben pedig vendégem lesz, és beszélgető partnerem, dr. Zsidó András Norbert pszichológus, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének kognitív és evolúciós pszichológiai tanszékének vezetője, tudományos főmunkatárs, a pszichológiai tudományok doktora. Sok szeretettel köszöntelek nálunk a műsorban.
2: Köszönöm én is a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Kezdjük is az eredendő dolgokkal, hogy hogyan alakul ki bennünk egy fóbia. Egy negatív élménynek kell ez minden esetben bekövetkeznie?
2: Hát az a legegyszerűbb, mondhatjuk így, hogyha van valamilyen személyes érintettség, tehát egy alapvető negatív tapasztalat, főleg gyerekkorban, de ez nem feltétlen csak velünk történhet, hanem előfordulhat az is, hogy halljuk mondjuk ismerősöktől, szülőktől, egy szülői reakció is kiválthat ilyeneket. Tehát, hogy azért ez ennél sok különbözőféleképpen kialakulhat.
1: Van egy természetes, hogyan is mondjam, tartás vagy óvatosság. Az miben különíthető el a fóbiától? Tehát mik azok a keretek, amin belül még egészségesnek mondható, vagy pedig már hogyan is mondjam, fóbiának minősül ez a fajta óvatosság?
2: Hát igazából, tehát hogyha ezt egy ilyen dimenzió mentén képzeljük el, van óvatosság, félelem, és akkor utána fóbia, ezek viszonylag nehezen, tehát hogy nincs egy ilyen nagyon éles vonal, ami ezeket elválasztaná. Általában azt szoktuk mondani, vagy azt szoktuk fóbiának tekinteni, ami már azt a félelmet, ami már nehezíti a személynek és a környezetének az életét, ami már beleszól az életének a tervezésébe. Például, ha egy baráti társaság hívja mondjuk egy parkba piknikezni, lehet, hogy tart a pókoktól, de azért elmegy jól érzi magát, akkor az nem probléma. Viszont, hogyha elkezd e köré szervezni az életét, mondjuk nem megy parkok közelébe, vagy direkt kitérőket tesz, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe, ahol találkozhat potenciálisan azokkal a dolgokkal, amit ő tart, akkor az már egy komolyabb dolog, amit akár fóbiának is nevezhetünk.
1: Mit mond a tudomány, melyek azok a fajok, amik elsősorban félelmet keltenek bennünk? Ha jól sejtem, azért ennek van egy evolúciós vonzata is, de melyek azok az állatok, amelyektől leginkább rettegnek az emberek?
2: Hát mi csinálunk különböző felméréseket arra vonatkozóan, hogy mitől fél mondjuk a magyar populáció leginkább, Magyarországon mitől félnek leginkább, ezek többnyire kígyók, pókok, bogarak. Az állatok azért mindenképpen egy zászlós hajója ennek az egésznek, tehát a félelmek elején foglalnak helyet, még akkor is, hogyha mondjuk például kígyófajokból nem igazán találhatunk Magyarországon olyat, ami veszélyt jelenthetne az életünkre. És mondjuk ez egy érdekes összehasonlítás, hogy mi végeztünk vizsgálatokat Indiában és más területeken, ahol viszont sokkal nagyobb kígyópopuláció van, olyan kígyók is, akiknek potenciálisan halálos lehet a marása, és nagyjából hasonló szintű félelmeket találtunk. És akkor itt jön be tulajdonképpen ez az evolúciós vonal, mert azt gondoljuk, hogy nem is kifejezetten egy-egy állat az, ami kiválthatja, vagy amire ezek a félelmek fókuszálhatnak, hanem sokkal inkább ilyen általános vonások. Mondjuk egy-egy ahogy kinéz, akár a fogazata ezeknek az állatoknak, vagy a mozgása, tehát ugye különböző olyan fizikai jellegek, amik mondjuk így a potenciálisan azok között, az állatok között gyakori, amik ragadozók, vagy veszélyt jelenthettek tulajdonképpen az emberre és az ember elődeire a fejlődés során. És akkor ezek azok, amik így megragadnak, és ezért a mai nap is sokkal valószínűbben félünk például egy kígyótól, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy Magyarországon például biztosan nem találkozunk olyannal, ami szíves lehetne.
1: Nagyon érdekes pont szerintem az, hogy valaki félelemmel reagál egy adott állatra, valaki pedig csak undorral. Nyilván teljesen különböző érzelem, de hogy van esetleg a működés mechanikában hasonlóság?
2: Abszolút, igen. Tehát mind az undor, mind a félelem azok nagyon központi érzelmek a fóbia kialakulásában. Többnyire azt szoktuk mondani, vagy úgy tekintjük, hogy amikor már egy fóbia fönnáll, akkor leginkább a félelem dominál. De hogy ezt kiválthatta igazából egy kezdeti undor is, tehát lehetett az undor az, amiből később egy félelem lett. Például a cseh kollégáink csináltak vizsgálatot ezzel kapcsolatban, hogy akik a kígyókat néztek a kísérleti részvők, és akkor meg kellett mondani, hogy mennyire tartják undorítanak, mennyire félnek tőle. És azok a részvők, akik nem féltek a kígyótól kifejezetten, azok meg tudták különböztetni, voltak olyan kígyófajok, mondjuk a vipera, aminek ilyen hatalmas fogai vannak, azok inkább félelmetesek voltak, és voltak azok, amik meg ilyen kis, amit a lábat lángít, vagy ilyen kicsit ilyen szuszomászerű, azok meg undorítóak voltak, és ez jól elvált. Viszont azok, akiknek féltek a kígyóktól, azok az összes kígyót ugyanolyan félelmetesnek, és ugyanolyan undorítónak találták. Tehát hogy ezek így összemosódnak egy idő után. És ez azért érdekes, mert hogy mind a félelem, mind az undor vezethet, tulajdonképpen kialakulhat ezzel kapcsán egy-egy fóbiás magatartás. Igazából az különbözteti ezeket meg, hogy melyik fog dominálni, hogy mi is az a mondjuk az a központi élmény, vagy hogy mivel asszociálja a néző, vagy aki a később a félelmet kialakítja, azt az adott kígyót, például egy testi veszélytől, mondjuk a félelem az inkább ekkor lép életbe alapvetően, ha attól tartunk, hogy valami, mit tudom én, testi sérülés fog nekünk okozni, az undor az pedig sokkal inkább egy ilyen betegségeknek az elkerülése, potenciálisan a fertőzésnek való kitettség.
1: Van-e esetleg olyan életszakasz az emberek életében, amikor mondjuk a fóbiás magatartás könnyebben alakulhat ki? Gyermekkorban fogékonyabbak vagyunk esetleg ilyen félelmek kialakulására?
2: Hát általában a legtöbb esetben a fóbiák azért visszavezethetőek gyerekkorra, nagyjából az ilyen 4-10 éves kor közötti időszak az, amilyen rendkívül szenzitív, de nyilván ettől ezelőtt is, vagy ezután is kialakulhat. Legtöbb esetben azért itt meg lehet találni ennek a gyökerét.
1: Mi a helyzet akkor, hogyha már felismertük, hogy hát sajnos egy fóbiával küzdünk, és hát, ahogy említetted is, a hétköznapjainkra rányomja a bélyeget, félünk bizonyos élethelyzetektől. Mi az elsődleges lépcső? Milyen kezelési formák vannak?
2: Hát rengeteg lehetőség van igazából, hogyha valaki felismeri magán ezeket a tüneteket, vagy legalábbis nehézséget okoz neki. Tehát úgy érzi, hogy ez elkezd ilyen, nem tudom, konkrétan tervezési folyamatként belépni az életébe. Érdemes egy pszichológussal beszélni, elmenni hozzá, és akkor meg ott kiderül, hogy konkrétan milyen jellegű terápiára van szüksége, ami a legjobb, leghatékonyabban működik, az egy kognitív viselkedéses terápia. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy segítenek az illetőnek abban, hogy szeretkezze ezeket a negatív érzelmeket, a szorongást, amikor mondjuk potenciálisan egy-egy ilyen, tehát a félelmének a tárgyára gondolva találkozik el. De nem vannak különböző technikák, ezeket mi is használjuk a kutatásokba például, amikor direkt az a lényeg, vagy hogy mondjam, az a kimeneti, ideális kimenet, hogyha az illető mondjuk közel tud menni a félelme tárgyához, anélkül, hogy nagyobb distresszt vagy nagyobb szorongást érezne. Nyilván ez nem úgy működik, hogy akkor hirtelen bedobják a mély vízbe, hanem megvan ennek a módszertan, hogy szépen fokozatosan végig kísérik tulajdonképpen egy úton, ahol fokozatosan csökken a félelme vagy a szorongása.
1: Mennyire csökkenthető le a rettegés foka, ha lehet így fogalmazni? Teljesen meg tudunk szabadulni egy fóbiától, vagy csak halványítani tudjuk a félelmünket?
2: Hát én azt mondanám, hogy leginkább csökkenteni tudjuk, tehát egy elviselhető szintre lehet hozni, vagy le lehet ezt csökkenteni. Nem fog problémát okozni az illetőnek az, hogy mit tudom én, elmenjen egy állatkertbe. Ez nem jelenti azt, hogy amikor oda kerül mondjuk a hűlőház közelébe, akkor még ha kígyóktól fél, akkor nem lesz benne egy ilyen kisebb szorongás, de hogy ez nem fog neki problémát okozni. Illetve azért nagyon fontos mondjuk egy ilyen kezdeti terápia, mert azt viszont egyértelműen látunk a kutatásokból, hogy minél több tapasztalata van valakinek, minél többet találkozik valaki bizonyos dolgokkal, annál inkább csökken a fóbia mértéke. Tehát azt is el tudom képzelni, hogyha egy terápia után valaki inkább csökken a fóbia mértéke.

0: Kutyatartó, gyakran tapasztalom ezt, amikor például sétálunk az utcán, és látom, hogy érdeklődik egy gyerek, meg szoktunk állni, és hát megvárom, hogy a szülő esetleg engedélyt ad-e arra a gyermeknek, hogy akár megérintse a kutyát, természetesen én is hozzájárulok, de hogy én is tapasztalom azt magamon, sőt, felnőttként is, hogy amikor a szüleim mondták, hogy vigyázz a kutyákkal, mindig kérdezz meg, tartsd meg a három lépés távolságot, én is, amikor idegen kutyával találkozom, az a természetes tartás, ez még mindig bennem él. Szülőként hogyan tudunk úgy átadni ilyen jellegű információt a gyerekeknek, hogy ez később ne egyfajta túlzott rettegés legyen, akár egy fóbia kezdődő stádiuma?
1: Hát általában ez szerintem akkor a leghatékonyabb, hogyha ezt konkrétan meg tudják beszélni. Tehát, mit tudom, hogyha először találkoznak, nem tudunk mindenre felkészülni, tehát nem azt mondom, hogy üljünk le, és akkor beszéljük át az összes lehetséges veszélyforrást a gyerekkel, de hogyha találkozunk, van egy ilyen helyzet, akkor utána ezt érdemes átbeszélni. Már csak azért is, mert nagyon sokszor ezek nem konkrétan azért alakulnak ki ez a későbbi tartás, vagy hogy alapvető félelem, mert amit hallunk, vagy amit mondanak, hanem sokkal inkább ahogy a szülő viselkedik. Az, hogyha mit tudom én, kicsit szorosabban fogja a gyereknek a kezét, kicsit arrébb húzza, látszik rajta, hogy ő is megijed a helyzettől, mert mondjuk attól tart, hogy a kutya bántani fogja a gyerekét. Ezek azok a nem verbális jelek, amik igazából kommunikálják azt a gyerek felé, hogy hát színképzik ezt az egész helyzetet, hogy itt valami veszélyes van, itt valami veszély történik. És ezek lesznek azok az apró jelzések, amik a későbbiek során tovább mennek. Tehát nem is feltétlen mondjuk az, hogy mit mond, hanem azt, hogy hogyan mondja, vagy hogy ő hogyan viselkedik, és hát egyrészt oda tudunk rá figyelni, hogy mi hogyan viselkedünk egy-egy ilyen helyzetben, kellően nyugodtak-e tudunk-e maradni, illetve, hogy utána nagyon fontos, hogyha ez előfordult, vegyük készre, és akkor beszéljünk róla, hogy mi történt, elmondhatjuk, én is megijedtem, nem tudom, így meg úgy kell viselkedni egy-egy idegen kutyával, érdemes megvárni, amíg a gazdája engedélyt ad arra, hogy megsimogathatjuk, tehát hogy érdemes ezt családilag vagy közösen átbeszélni az esemény után minél hamarabb.
0: Hát kedves hallgatóság, remélem, hogy hasznos volt a téma, hiszen a fóbiák kérdéskörét jártuk körbe. Méghozzá dr. Zsidó András Norbert pszichológussal köszönöm, hogy vendégem volt, és bízom benne, hogy tényleg sokaknak segítség volt a mostani beszélgetésünk.
1: Köszönöm én is a meghívást, és bízom benne, hogy sokak érdeklődését felkeltette a téma.

0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Sokan azt gondolják, hogy ha a kutyusuk elsajátította az alapengedelmességeket és a legegyszerűbb parancsokat, akkor már vége van a szocializációnak és a tanulásnak. Ugyanakkor a munkának szerintem csak ezt követően lesz nagy, igazán nagy szerepe. És hogy hogyan lehet, hogyan érdemes egy kezdő kutyust, egy kezdő szocializációt következő szintre emelni, hogyan lehet biztonságosan építkezni, és a hétköznapok kihívásaival hogyan tudjuk megismertetni kutyusainkat, erről fogunk beszélgetni a szocializációs sorozatunk második részében, ahova ismételten Bánhegyi Dani, személyes trénerünk látogatott el hozzám. Köszöntelek nálunk.
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
1: Egyáltalán mikortól lehet azt mondani, hogy jó munkát végeztünk, a szocializáció alap lépcsőfoka le van téve, és megvan?
2: Igen, kezdjünk ott, hogy elméletben ott tartunk, hogy a kiskutyánkkal tudunk nagy vonalakban sétálni, alapvetően tudunk menni A-ból B-be, nem fél, nem tör rá alapvetően semmire, tehát hogy így egy nyugodt, alapvetően egy nyugodt sétát csinálunk a kiskutyával, feltételezzük, hogy ez a helyzet. És akkor itt szoktak minket a váratlan meglepetések érni, amikor hirtelen egyszer csak mondjuk egy nagyobb teherautótól egy babakocsi, egy bármilyen rolleres, biciklis járműre egyszer csak reagál a kiskutya. És elsőre mi ebből csak annyit látunk, hogy oda néz. És így van egy kicsi ugatás, egy pici morgás, egy ilyen kis nagyon apró dolog, aminek nem tulajdonítunk nagy jelentőséget. Na most ezt érdemes a kutyázásban eltenni, ha egyszer megtörténik, valószínűleg többször is megfog, és ez az a pont, amikor már meg kell fognunk a dolgot, és nem szabad elengednünk, mert hogy valószínűleg lesz következő, csak az már egy sokkal nagyobb reakció lesz. Tehát, hogy egyrészt lehet egy olyan kiskutyánk, aki alapvetően úgy tűnik, hogy ő tök jól el van, és nincsen különösebben nagyobb reakciója semmire, de ez bármikor megtörténhet, illetve nem szabad azt gondolnunk, hogy nem fog megtörténni, mert hogy azért különösen egy nagyobb városban bármikor érkezhet egy olyan inger, amire mi sem számítunk, és egyszerűen az a nem csak minket, hanem a kiskutyánkat is megijeszthet.
1: Hogyan tudjuk tesztelni ezt? Tehát, hogy milyen trigger állomásokat lehet így létrehozni szerinted trénerként? Milyen helyzetben érdemes ezt kitesztelni egy kiskutyán?
2: Semmiképp ne élesben, tehát hogy ennek így az alap tréningnek a része kéne lennie, hogy azt mondom, hogy előveszek egy biciklit, előveszek egy rollert, előveszek egy babakocsit, kimegyek mondjuk egy M3 bevezetőnek a hídjára, és megnézem, hogy melyik az a pont, ahol esetleg befeszül a kiskutyám. Ugye az, amikor ő már kitör, ne kitör a különböző ingereknek, és megpróbálja mondjuk azt a babakocsit felborítani ilyettében a kutya, na az már az, amikor 80 másik pontot nem vett észre, hogy hogyan tudnánk segíteni neki. És először azt nézzük meg, hogy hogyan tudjuk, hol vannak neki az első befeszülési pontok, hol látjuk azt, hogy nem annyira komfortos neki. Nagyon gyakori jel, amire mi azt gondoljuk, hogy ez, ó, de jó, akkor csak gyorsan tovább tudunk menni, hogy nagyon gyorsan kezd el mondjuk menni a kutya. Az ugye azért van az esetek többségében, mert hogy szeretne átmenni azon az ingeren nagyon gyorsan, mert hogy
1: stresszesz. Szabadulni tőle.
2: Így van. És akkor ott mi álljunk meg, és mondjuk meg neki, hogy mi a baj, nézzük meg, hogy mit tudunk segíteni neki ott abban a szituációban. Tehát, hogy ne örüljünk annak, hogy valamilyen helyzettől megszabadulunk, hanem ott kell megállnunk, és azt megnézni, hogy pontosan mi a probléma. Az, hogy roller van, az, hogy gyerek van rajta, vagy éppen az, hogy egy felnőtt rollerezik, az, hogy ez a kis hagyományos, nagyon zörgő az úton, vagy mondjuk egy elektromos roller, ami ugye nagyon váratlanul érhet rá a kutyára. Tehát, hogy ezeket mind-mind meg kell értenünk először, és nem szégyen ehhez oda menni, és kibérelni egy akármilyen biciklit, egy akármilyen rollert, és természetesen segítséget kérni benne, hogy értsük ezeket a jeleket, mert ahogy mondtam, sokszor ilyen nagyon apró, csak hátrahúzom a fülem, nagyon gyorsan próbálok elmenni ebből a szituációból, tehát hogy olyan dolgok, amiknek még akár mi örülünk is, hogy így, ó, de jó, hát legalább nem ragadt le, és nem támadta meg az adott dolgot, tök szuper, csak az lesz a következő lépés.
1: Ha már a szocializációban tartunk, említetted is, hogy vannak különböző félelmek, de egy mentális állapot szerintem szükséges ahhoz, hogy a kutyus tanulható legyen, vagy fogékony legyen a külvilág dolgaira. Vannak-e olyan jelek, amiből rá tudunk arra jönni, hogy mondjuk mentálisan kicsit túlterhelt a kutyus, vagy van valami olyan stresszfaktor az életében, ami mondjuk nehezíti az ő szocializációját?
2: A mentális állapot valóban abszolút nagyon fontos. Nem tudunk úgy tanítani új ingerekre kutyát, hogy ők közben a legkisebb dologtól is, amikor például kimegyünk sétálni, és mondjuk a 40 perces sétánkból 30 percet 200 fokon pörög. Tehát, hogy ebben a helyzetben nem tudjuk azt mondani neki, hogy mutatok valami újat, mert hogy így fog hozzáállni, és ennek egyenes útja az, hogy butaságot fog csinálni a kiskutya. Tehát, hogy szükségünk van arra, hogy egy alapvetően olyan módon stabil kutya legyen, aki pöröghet, tehát hogy most mondd meg egy Jack Russellnek, hogy ne pörögjön, tehát hogy nem az a célunk, hogy egy teljesen nyugodt kutya legyen, az, aki temperamentumban nem az, tehát nem ezt keressük, hanem azt, hogy meglegyen a kontrollom a kutya felett egy-egy helyzetben, mert akkor tudom, hogy mentálisan nem esett teljesen szét. Tehát, hogyha én nem tudom behívni egy teljesen átlagos szituációban a kutyát, nem tudom leültetni, mert hogy folyamatosan nézi a környezetet, és nagyon pörög a szituáción, akkor nem fogom tudni bevinni egy nagyobb, nehezebb környezetbe se. Mindig szoktam javasolni, hogy úgy érdemes tesztelni, hogy van-e kontrollod a kutya felett, hogy csinál csak egy behívást, megmondod neki, hogy gyere ide. Ha nem jön oda, akkor ott nincsen kontrollod a kutya felett, és hogyha belemész abba a szituációba, amit akár csak tanítanál neki, vagy tudod, hogy triggerpont már neki, akkor biztos, hogy katasztrófa lesz a vége, és nem szabad tovább menni, hanem ott meg kell állni, és amikor ott például be tudod hívni, akkor már utána mehetsz egy lépéssel közelebb ahhoz az ingerhez.
1: Minden kutya külön önálló személyiség, viszont vannak azért olyan fajta beli jellegek, amik hát öröklődnek különböző fajtákra kivetítve. Mi a helyzet a terelő kutyáknak az terelő ösztönével? A roller, babakocsi és különböző guruló dolgok, hát kifejezetten, ugyanis mondjam, ingerelik ezeket a kutyusokat. Náluk mi a helyzet? Hát, mit lehet tenni?
2: Nem is akármennyire.
1: Mert nyilván ez egy ösztön, tehát ez velük jár, hogy mennyire lehet ezt elnyomni, vagy mennyire lehet hát nullásba hozni effektíve.
2: Nem is tudom elmondani, hogy hány moodin mentünk már keresztül ezen a folyamattal, és jelenleg is megy. Elképesztő nehéz, elképesztő erős bennük ez az ösztön. És szerintem egy tök nagy probléma az, hogy erre mi negatívan tekintünk. Tehát, hogy nem, ez nem egy negatív tulajdonság, ez egy nagyon hasznos ösztöne a kutyának. Őt
1: eltanították, hogy mondva ez volt a funkciója
2: korábban. Így van, csak ne a Városligetben adja ezt ki. Tehát, hogy legyen már kedves. Tehát, hogy nem fog menni akkor, hogyha tudjuk, hogy van egy ilyen nagyon erős terelő ösztönnel lévő kutyám, hogy én ezt 100%-ban el akarom nyomni. Át tudom neki csatornázni, hogy most elmegyünk egy terelésre, vagy valahogy megpróbálom azt a környezetet hozzám megadni, hogy kiadja ezt a kis ösztönét a kutya, és akkor nem a Városligetben fogja ezt megtenni. Tehát, hogy ne az legyen a célunk, hogy elnyomjuk, mert azzal a kis személyiségét nyomjuk el a kutyának. Viszont, hogyha én megadom neki bizonyos helyzetekben azt a lehetőséget, hogy ezt kiadja, akkor el is várhatom, hogy az összes többi helyzetben, ahol viszont ne ugorjon már rá arra a babakocsira, a biciklisre, rolleresre, bármire, akkor azt ott meg tudom tanítani neki, hogy ez már nem az a hely, ahol ezt megcsinálhatod, és ezzel mindenki boldog tud lenni, tehát hogy ez nem rossz sem a kutyának, és a gazdinak sem.
1: Hát ütemesen is gyorsan haladunk augusztus 20-a felé, ami hát szintén a kutyatartók egyik nagy mumusa szokott lenni, a tűzi játékos hangzavar miatt. Ezzel mi a helyzet? Hogyan lehet felkészülni, aki esetleg most kap észbe, az még fel tud készülni egyáltalán erre a helyzetre?
2: Nagyon javaslom, hogy aki esetleg most hirtelen csak ebbe a második részbe csöppen be, hogy nézze meg az első részt, mert hogy ott beszéltünk ilyen különböző akadálypályás dolgokról, ami nagyon szuper hangos, ingeres dolgokat tud adni, ami egy nagyon jó nulladik lépcső ahhoz, hogy mondjuk egy augusztus 20-át tudjon bírni a kutya. Ugye ez az, amire nem tudjuk közvetlenül felkészíteni a kutyánkat, mert kevesen tehetik meg, hogy random tűzi játékokat rendeznek a kiskutyájának szocializáció révén, viszont ezt nem is ott kell megoldani. Tehát, hogyha minden más hanghoz, ingerhez hozzá van szoktatva, akkor sokkal jobban fogja bírni ezt is. Viszont ettől függetlenül, hogyha szüksége van a kutyának egy nagyon jó kis menedékre, ahol visszavonulhat, és igenis én becsukom az ablakokat, lehúzom a redőnyt, én ezekkel segíthetem. Csak nem mindegy, hogy teljes pánikban retteg a kiskutyám, vagy pedig egyszerűen csak így felnéz, látom, hogy annyira nem jó neki, de hogy nincs is akkora gáz. Tehát, hogy egy augusztus 20-át, ne augusztus 20-án akarjunk megoldani, viszont ma még abszolút dolgozhatunk azon, hogy jobb legyen neki, és ez például azzal, hogy mondok egy példát, megszoktatom a kutyát ahhoz, hogy én egy kartondobozt vágok a földhöz, és ő neki közben kaját kap, etetem, boldog közben, és csinálhatja a kis dolgát. Ugye az egy nagyon hasonló hang, amivel végül a tűzijáték alatt fog találkozni, tehát ilyenekkel ezt én nyugodtan vihetem, viszont hogyha tudom, hogy a kutyám már egy picit elmélyült ebben, és nehéz neki, ne féljünk akár állatorvosnak a segítségét kérni. Vannak természetes és kevésbé természetes, rendes gyógyszer alapú nyugtatók.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire érdemes ezekhez nyúlni. Tulajdonképpen csak a fő problémát gyengítjük, vagy fedjük el, ugye? Tehát nem teljes alapvetően megoldást kínálnak számunkra.
2: Abszolút, alapvetően nem ez a megoldás, viszont hogyha tudom, hogy ez most már nem tudom megoldani, mert nem fog menni, akkor azért szenvedni sem kell hagyni azt a kis kutyát. Viszont ez nem azt jelenti, hogy ne vegyük elő ezt a feladatot, de hogyha már ott vagyunk, és tudjuk, hogy ez mindenképp rossz lesz, legalább legyen ott a fiókban, hogy elő tudjuk venni, és segíteni tudjunk neki.
1: Fontos kérdés abban a világban, ahol folyamatosan rohannak az emberek, hogy a szocializáció az mettől meddig tart? Mennyi ideig? Én meglátásom szerint ez egy élethosszig tartó dolog a kutyus szempontjából, mert minden nap találkozhat újjal, új illatokkal, új ingerekkel, de szakemberként van-e esetleg egy olyan idő, életsáv, amin belül kifejezetten fontos erre fektetni, és itt dől el nagyon sok minden?
2: Az első két év mindenképp rettenetesen fontos, ebből is a babakor. Hogyha szerencsénk van, és babakorban már nálunk van a kiskutya, akkor ott erre különösen nagy hangsúlyt fektessünk, de az első két évben mindig érdemes új-új helyzetekbe vinni a kutyát, illetve van egy ilyen időskori állapot, amikor belépünk ebbe a 7-8-9, attól függően, ugye, hogy kisebb vagy nagyobb testű kiskutyánkról van szó, ott érdemes még egy ismétlést adni ennek az egésznek, mert ott picit vissza tudnak kapcsolni ezek a régebbi dolgok, hogy jaj, ez mégis ijesztő, ez mégsem annyira jó. Tehát, hogy ott az életkorának a közepén úgy, hogyha egy nagyon erős szocializációval vissza fent tudjuk tartani azt, amit elértünk babakorban, viszont egy idősebb korban érdemes ezt visszahozni, de ez csak akkor, hogyha mondjuk nem úgy néz ki a szocializációnk, hogy tegyük fel, Budapesten szocializáltam a kutyámat, majd leköltöztem vidékre, és utána újra visszaköltözök Budapestre két évvel később. Uh-huh. Akkor ott nekem újra nagy hangsúlyt kell fektetnem, mert hogyha két évig nem találkozik az a kutya forgalommal, emberekkel, rengeteg közlekedési eszközzel, akkor a visszajövetel nagyon stresszes lesz, tehát, hogy itt azért vegyük figyelembe a saját életvitelünket is.
1: Tehát akkor azt mondod, hogy a kiskutyáknál az első két év az, ami rendkívül fontos, fokozatosan lehet őket terhelni. Én viszont idős kutyatartóként képzeld el, hogy pont az ellenkezőjét tapasztalom. Kíváncsi vagyok, hogy meg tudod-e erősíteni ezt, hogy jól látom-e, hogy vannak már olyan ingerek, amik már stresszt okoznak a kutyusomban. Tehát öreg, nehezenben visel dolgokat, imádja egyébként a gyerekeket, de például egy hangosabb gyermeksikolyra, mert például jobban összehúzza magát. Amikor csapágyas volt a mosógépem, akkor is rettegett a mosógéptől, és azonnal meg kellett szerelni. De hogy én azt veszem rajta észre, hogy ő vadászkutya volt, és amikor el voltunk egy esemény, és elsütöttek több száz méterre tőlünk egy ágyút, összerezzen, pedig teljesen, hogyan is mondjam, hétköznapi dolognak élhette volna meg, de valahogy mégsem ezt váltotta ki belőle az adott helyzet.
2: És ez az, amit nem szabad hagyni elmélyülni. Ugye az idősebb kutyáknak adunk általában nyugdíjas kártyát egy bizonyos kor után, igen, ahol azt mondjuk, hogy...
1: Zsörtölődősek, olyanok, mint mi.
2: Így van, igen, és azt mondjuk, hogy jó, rendben, nincsen ezzel semmi gond, viszont nem szabad ezt hagyni odáig menni, hogy mondjuk már a gyereknek a látványa is stresszt okozzon a kutyában. Uh-huh. Az, hogy mondjuk nem bírja az őrült sikoltozást, akkor lehet azt mondani neki, hogy rendben, semmi gond, menj át egy másik szobába, ott te nyugodtan le tudsz pihenni, és oda mondjuk nem engedem be a gyereket. Viszont az, hogyha már, már csak a házba való belépés után a kutya full stresszben van, pedig a gyerek még csak épp, hogy megérkezett, ne, ezeket érdemes egy picit újra elővenni, mert hogy valóban ebben el tudnak mélyülni, de mutassuk meg neki, hogy amúgy ebben ott van a jó faktor is, és ezzel egy egészséges kis balanszt azért ki tudunk még alakítani időskorban is.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Dani, hogy ismét ellátogattál hozzám. Találkozunk a harmadik részben, és újra átjárjuk a szocializáció következő lépcsőjét.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Szóláltam, annyi hibát elkövettem,

0: szíve saját magát.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
3: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
4: Az állatok nem csak társaink voltak az emberiség története során, hanem tulajdonságukat, történeteket és különleges jelentéseket is társítottunk hozzájuk. Biztosan hallották már, hogy valaki farkaséhez, ravasz, mint a róka, vagy éppen gyávanyúl. Ezek a több száz vagy akár több ezer éves hiedelmek ma is velünk élnek még. De vajon honnan erednek ezek a történetek, és miért ruháztuk fel az állatokat emberi vagy akár természetfeletti tulajdonságokkal? A következő percekben a világ mítoszaitól indulunk, majd megérkezünk a magyar hiedelem világba, ahol kiderül, milyen különleges szerepet kaptak állataink, őseink képzeletében. Ebben pedig segítségemre lesz dr. Lovaskis Antal, habilitált egyetemi docens, a Debrecen Egyetem gyermeknevelés és gyógypedagógiai karának oktatója, az antrozoológiai kutatócsoport vezetője és az állatasszisztált szakképzés szakirány felelőse. Sok szeretettel köszöntelek nálunk!
5: Üdvözlöm a hallgatókat!
4: Szerintem sokan nem találkoztak még azzal a szóval, hogy antrozoológia. Mesélj egy kicsit pontosan, mit vizsgál a tudományterületed?
5: Ez egy viszonylag új tudományterület, ugye a 80-as években kezdett elterjedni a világon, és azt lehet mondani, hogy mára az egész világon ismert. Magyarországon még mi hoztuk be, azt lehet mondani pár évvel ezelőtt. A lényege az, hogy felismerték több tudományterület képviselői, hogy nagyon sokszor jelenik meg az állat-ember viszony vizsgálata a különböző tudományterületekben. De ezek nagyon sokszor egymástól teljesen különálló módon vizsgálták az állat-ember viszonyt. Ezek lehettek természettudományos és társadalomtudományos vizsgálati irányok is. Tehát a bölcsészet tudományban épp úgy ott van az állatok történetei, ott vannak a mitoszok történeteiben az állatok, mint ahogyan mondjuk egy etológus vizsgálja az állat viselkedését. Tehát szükség volt egy olyan tudományterületre, amely képes összekötni egyfajta interdisziplináris módon megmutatni azt, hogy az állathoz fűződő viszonyunk, az hogyan alakul a világban, mik azok, amiket fontosnak tartunk, az ember és az állat viselkedésében, mik a közös, vagy éppen nagyon eltérő pontok a különböző kultúrákban.
4: Na de kezdjük is a legelején, eléggé hosszú a téma, és hát nagyon részletes is. Na de kezdjük a legelején, hogy miért volt szüksége az embereknek arra, hogy az állatokat természet feletti erővel, vagy akár emberi tulajdonságokkal ruházzák fel?
5: Tehát ez rögtön azzal kell kezdenünk, hogy ugye a mi világunkban, ahol ugye felkapcsoljuk a világot, és viszonylag elkülönülve élünk a természetes környezettől, szokatlan, vagy talán nem annyira egyértelmű, hogy a legtöbb korábbi kultúrában, a törzsi társadalmakban az ember és a természet viszonya az nagyon szoros volt. És ebben nyilván benne vannak az állatok is. A legtöbb törzsi társadalomban rokoni kapcsolatot gondoltak az állat és az ember között. Azt látjuk, hogy a totemisztikus vagy animisztikus kultúrákban ugye a törzsi rendszerben ősatyát töltötte be, a ősatya szerepét töltötte be az állat, vagy tölthette be egyes állat faj. És ez gyakorlatilag nagyon elterjedt a különböző törzsi kultúrákban. Ebben ugye benne van az, hogy együtt élnek az állatokkal, együtt élnek a természettel. Benne vannak a hiedelmek, az, hogy egy kultúrában milyen szerepet tulajdonítanak az állatnak, az nagyban függ attól, hogy az adott kultúra hogyan gondolkodik a világról. Tehát mondok egy nagyon egyszerű példát. A keresztény kultúrában az a fajta kettőség, hogy a nappal a világosság az egy isteni, a sötétség és az éjszaka az egyfajta ördögi időszak. Ez összefügg azzal, hogy az éjszakai állatok már eleve, ahogy tetszik, hátrányból indulnak, vagy a nappal élő állatok azok ilyen tekintetben barátságosabbak ebben a kultúrában. Tehát, vagy ugyanígy látjuk azt, hogy az állatnak bizonyos fajta viselkedése hatással van a kultúrára. Például a kígyó nagyon sok kultúrában azért tud például az újjászületés szimbóluma lenni, mert vedlik. És a vedlése az egyfajta újjászületési szimbolikát hordozott magában sok kultúrában.
4: Mi a helyzet a mítoszokkal? Inkább a világ megmagyarázására jöttek létre, vagy inkább erkölcsi útmutatást adtak? És hát Ebben nyilván beleültették az állatokat, de hogy milyen szerepet tulajdonítottak ennek, hogyha már egy állatot akár felruháztak különböző jelzőkkel és tulajdonságokkal, ha ezt belefoglalták egy történetmesélésbe, annak mi lehetett a hátterében?
5: Itt nagyon fontos azt látni, hogy a mitosz az nagyon gyakran az adott törzs vagy az adott kultúra eredetével foglalkozik, a világ teremtésével, azokra nagyon alapvető dolgokkal, amely egy kultúrának a működését meghatározza. Ilyen tekintetben, amikor ebben feltűnik egy állat, akkor ennek az állatnak kulcsfontosságú szerepe lesz az egész kultúrában. Maga a mitológikus történet, az valamilyen módon belevonja, belefonja annak az állatnak a tulajdonságait az adott kultúrába. Megint, hogy csak itt példával éljek, mondjuk a holló, nagyon sok kultúrában negatív szereplő is lehet, de vannak olyan kultúrák, ahol kifejezetten pozitív, például mondjuk a skandináv mitológiában Odin főistennek van két hollója, és ez a két holló kirepül reggelente, és elhozza a híreket, de közben ezek a hollók nagyon figyelmesek is, hordozzák magukban azokat a tulajdonságokat, amiket a hollóról ismernek az adott kultúrában. Tehát a holló tulajdonságai és az adott kultúra mitikus háttere kapcsolódik össze egy ilyen mitoszban.
4: Sőt, hát ha jól tudom, akkor egész kultuszok épülnek, akár ha jól tetszik így az állatok mítoszára, például a Mithrasz kultusz. Erről mit érdemes tudnunk? Azt tudom, hogy a bikával kapcsolatos, de részletekbe menően. Ez például hogyan jöhetett létre?
5: Ez ugye azért is nagyon érdekes, mert hosszasan tudnék mesélni arról, hogy a földművelés és az állattenyésztés megjelenésével hogyan válik a szarvasmarha kiemelt jelentőségűvé nagyon sok kultúrában. És ez ilyen tekintetben azért is érdekes, mert a szarvasmarha mint életadó lény is jelen van egész afrikai kultúrákban is, de eleve a bika, mint az ős erő kifejeződése, amely ugye az emberek vágya is, hogy valami hihetetlen erővel rendelkezzenek, tehát ebben az esetben ugye látjuk azt, hogy a bika és a bika népében megjelenő istenségek, azok összefüggenek azzal, hogy az ember letelepszik, és mondjuk már nem egy vadászótársadalomban él, hanem földművelést, állattenyésztést folytat. Tehát az a faj választás, ami megjelenik a mitoszokban, az nagyban összefügg azzal, hogy az adott kultúra földművelő-e, vagy vadásztársadalom.
4: Amikor elkezdtem foglalkozni a témával, bevallom, hogy három egységre sikerült valahogy nekem ugye szemlélődésemet lebontani. Mégpedig természet feletti, természeti és emberi egységre lebontva, hogy mindegyik perspektívából jól lássuk. És azt hiszem, hogy a középkorban rendkívül népszerű úgynevezett bestiáriumok tökéletesen tükrözik ezt, hiszen olyan állatokat vagy kitalált élőlényeket jelenítettek meg benne, amik mondjuk teljesen kitaláltak voltak. Ugyanakkor voltak olyan állatok is, például a kacsa, aminek hát fáról leeső, fára ugró szerepet tituláltak. Tehát, hogy itt, hogyan is mondjam, kétféleképpen ötvöződik a mítikus jelleg a képzeletbeli természet feletti határon a dolog.
5: Itt azt érdemes látni, hogy itt, amit az előbb is mondtam, az állatoknak mindig valami fajta szimbolikus szerepe van az adott kultúrában, ami nem ritkán elszakad az eredeti állat viselkedés módjától, elszakad attól, ami valóban a természeti környezetben létezik, és betölt bizonyos fajta olyan szerepeket, amelyek a kultúra szempontjából fontosak lehetnek, de valójában nem igazak. A keresztény kultúrában nagyon sok ilyennel találkozunk egyébként az idő folyamán. Ha már a kacsát említettük, egyébként ott van, például a néphagyományban nagyon szépen látható a bubárkacsa motivum, amely azért érdekes, mert a kacsa, mint élőlény, egy nagyon furcsa dologra képes. Képes a különböző világok között közlekedni, közvetíteni. Tehát le tud bukni a víz alá, tud úszni a vízen, tud járni a szárazföldön, és még repülni is tud. Tehát azt láthatjuk, hogy ott van a kacsa, mint élőlény, és ki tudja fejezni az átjárhatóság kérdését. Na most az előbbiekben felmérő bestáriumoknál azt érdemes látni, hogy ugyanakkor a képzeletbeli állatok sokszor különböző állatoknak a tulajdonságait ötvözik. Ha megnézzük, a sárkány is ilyen. Nem létezik a sárkány, mint olyan, de létejön, mint képzeletbeli lény, és nagyon sok olyan tulajdonsággal ruházódik föl, amit valós állat nem hordoz, de mégis szükséges lehet az adott kultúrában, tehát például nagyon sok kultúrában a sárkány, vagy maradjunk a keresztény kultúránál, hiszen a hallgatók számára valószínűleg ez a legismertebb, a sárkány nagyon sok esetben a negatív szerepkört hordozza, az alvilági szerepkört hordozza.
4: A mesékben akár a főgonosz.
5: Így van, meg kell vele küzdenie a hősnek, le kell győznie. Nagyon gyakran a sárkány őrzi a holdat, vagy a napot a mesékben, amit el kell tőle vennie a hősnek. Tehát ilyen értelemben ezek a lények, ezek az élőlények nem valósak, de a bennük lévő tulajdonságok egyes lényeknek a tulajdonságaitól. Hüllőszerű elemeket hordoznak, vagy éppen repülni tudnak ezzel, mondjuk a madárszerű jellemzőket vesznek föl, vagy tüzet okádnak, ami egyetlen állatok sem jellemző. Tehát ezek a keresztény kultúrában kialakult, ha úgy tetszik, mesterséges állatok sokkal inkább példázatokat és az adott gondolkodásmódot alátámasztó hiedelmeket hordoztak. Ugyanez igaz egyébként teljesen egyszerű állatokra is. Tehát ha megnézzük, akkor a keresztény kultúrában akár a kutya, akár a macska kifejezetten ambivalens szerepkört töltött be. Látjuk azt, hogy a keresztény kultúrában például antiszociális viselkedésnek minősül bizonyos korokban a kutya vagy macska tartás, mert ez milyen gonosz emberek vannak, hogy ilyen állatokat tartanak. Miért? Mert a keresztény kultúrában gyakran föltűnt az, például a kutyák kapcsán, hogy negatív szerepkört kaptak, a gonosz szolgáiként, vagy akár a boszorkány megjelenése formáiként jelentek meg, akár a kutya, akár a macska esetében igaz, ez különösen macskára igaz, különösen a fekete macskára igaz. De azt is látjuk, hogy ugyanúgy a keresztény kultúrában találunk ellenpéldát is, tehát hogy csak egy példát említsek, azt látjuk, hogy Szent Kristófot a bizánci ikonográfia a 8. századiktől a kutyafejjel ábrázolta. Nagyon sokféle legenda van arról, hogy vajon miért így ábrázolta. Vagy még közelibb példa a domonkos rend. A domonkos rend például kifejezetten a fekete-fehér foltos kutyát tette meg a saját szimbólumává, és azt mondták, hogy voltak éppen ugyanúgy győzi le a domonkos rend, ami egyébként egy eretnek üldöző szerzetes rend volt ebben az időben, ugyanúgy győzi le a domonkos rend a gonoszságot és az eretnekeket, mint ahogyan a kutya legyőzi a farkast, hogy megvédje a nyájat. Tehát ott van mind a két szerepkör, akár csak a keresztény kultúránkban nem megyünk messzebb, amelyet betölt a kutya is, vagy a macska is, és közben látjuk azt, hogy nagyon sok boszorkány perben feltűnik a történetben az, hogy hát az illető boszorkány macska képében jelent meg, vagy macskának a segítségével tudott valamit elérni, fekete macska segítségével tartotta a kapcsolatot mondjuk a sátánnal. Tehát ugye az nagyon fontos ebben a tekintetben, hogy nem lehet feltétlenül egyetlen szerepkört lehorgonyozni a bizonyos állatoknál, tehát vannak, ha úgy tetszik, olyan állatok, amiknek ilyen ambivalens szerepköre van a kultúrákon belül, és ez, ha már a kutyát említettem, azért is érdekes, mert a keresztény kultúrában is egy ilyen ambivalens szerepet tölt be, de ha megnézzünk más kultúrákat, akkor is azt látjuk, hogy nagyon sokszor jellemzően ott van egyfajta kapuőr szerepe, de közben a halál vagy a túlvilág üzenetét is hordozza. Skandináv kultúrákban sokszor feltűnik az, hogy ha a főhős mellett feltűnik egy kutya, akkor az a közeli halálát fogja jelezni. Vagy ne menjünk messzebb, ha megnézzük a görög-római kultúrában Cerberoszt, ugye a kapuőrt, a háromfejű kutyát, ezek mind azt jelzik, hogy ezek az állatok egyfajta őrző, de rendkívül veszélyes szerepkör történnek be. Mennyire messze van ez mondjuk a mi kultúránkban a családtagként tekintett kutyustól. Tehát ez az is érdekes, mert 19. századig voltak éppen a kutya egészen más szerepkörben volt, mint napjainkban. És ez csak egyetlen állat.
4: Hogyha már a mi kultúránknál tartunk, a mi hitvilágunk mit árult el rólunk? Elég csak arra gondolnunk, hogy tényleg a lovaknak milyen nagy szerepet nyilvánítottunk, hiszen voltak honfoglaláskori lovas temetkezések is, és ha jól tudom, amint gyermek született a háznál, az első dolog volt az édesapának, hogy a lóhátra tegye az újszülöttet. Ezzel is azt felmérve, hogy mennyire lesz életerős a gyermek. Mit árulnak el rólunk a hiedelmek?
5: Hát ha már ha már ennél a példánál tartunk, ez konkrétan úgy van, hogy hát nyilván azoknál a parasztcsaládoknál, ahol tellett lóra meg tehénre, de ez úgy van, hogy amikor fiú született, akkor a fiút kivitte az apja és föltette a ló hátára, nyilván szimbolikusan, mert egy újszülöttet azért nem nagyon lehet lovagoltatni. Ha kislány volt, akkor pedig kivitte és a tehén tűjéhez érintette a kezét. Tehát ezzel mint egy kijelölte a szerepköröket, hiszen a lányok dolga volt a fejés, ők látták el a kisebb állatokat, a ló az pedig sok esetben egy férfi szimbólumként jelent meg a kultúrában. Erre mondták az az idős parasztbácsik, hogy próbálj belenézni egy ló szemébe, vagy próbálj belenézni egy tehén szemébe. A ló szemébe belenézni az mindig sokkal nehezebb, mert sokkal határozottabb a tekintet. Tehát ilyen tekintetben ott van az a program, amit kijelölünk, ha úgy tetszik a gyerekeinknek, és ez valóban onnan indul, hogy egy lovas kultúrából származunk, ami pedig azért is érdekes, mert nem csak egyszerűen a ló tiszteletét hozzuk magunkkal, nagyon sok ponton hozzuk. Például az egyik legjellemzőbb ilyet hozhatom példának a sámánizmus kérdése. Ugye a sámán nagyon sok kultúrában egy olyan szellemi specialista, aki segítő állatok révén tud kapcsolatot teremteni a másik világgal, a túlvilággal. Ez a honfoglaló magyarságnál is jelen volt. Nálunk a tártos képzetben nyilvánul ez meg, amikor például a jégesőtől védelemhez a tártos bika alakba változott, és leírások vannak arról, hogy bika képében hogyan küzdenek meg egymással a tártosok azért, hogy ne az ő falujukat verje el a jégeső. Tehát, és ezek 18-19. Századi gyűjtések. Tehát egész sokáig él ez a fajta állatalakban megküzdés motivuma a magyar paraszti kultúrában.
4: A korábban említett motivumok egyébként hogyan tudnak a 21. században is adaptálódni? Valamilyen szinten részét képezik a kultúránknak, a hétköznapjainknak? Esetleg veszélyezteti őket a kiveszésnek a lehetősége?
5: Hát nyilván változik a világunk, és nagyon sok minden eltűnik belőle, hiszen eltűnik az a hordozó közeg is, amiben ez létrejöhet, de van, ami egész sokáig fennmarad. Vegyünk csak egy nagyon egyszerű példát. Mai napig nagyon sokan félnek a fekete macskától, ami átszalad az úton. Ez ugye lényegében az előbbiekben említett macskákhoz való viszony, keresztény kultúrában megjelenő macskákhoz való viszonyról szól, de mégis napjainkban fennmaradó szokáskör. Ugyanakkor az is érdemes látni, hogy hatással van rá az, hogy a kultúránkban milyen szerepe van az egyes állatoknak. Korábban a természetvédelmi szempontok kapcsán merült fel az, voltak erről leírások, hogy a kulturálisan pozitív narratívákkal bíró állatokat sokkal hamarabb kezdtük el védetté nyilvánítani, sasokat, delfineket, őzeket, mint azokat az állatokat, amiket korábban mondjuk demonizáltunk, vagy csúnyának tartottunk, denevéreket, kígyókat, pókokat, hiénákat, amik szintén védelemre szorulnak, és kritikus ökológiai szerepben vannak, csak valahogyan a kultúránkban háttérbe szorultak. Ilyen lehet, amin lehet, hogy érdemes elgondolkodni, pedig pont a róka kérdése, ami a ravaszdiként van jelent, egy negatív szerepkörben van jelen a kultúrákban, és hát látjuk, hogy napjainkig is, ugye most folyik arról a vita, hogy most akkor, tehát most már nem folyik róla a vita, hogy lehet-e kotorékban vadászni rá, vagy nem. Tehát ott vannak ezek a hagyományos elemek, és hát ugye azt is érdemes megemlíteni itt, hogy ez nem szűnik meg egyik napról a másikra. Nagyon sok kultúra küzd azzal a problémával, hogy nagyon sokáig fennmaradnak teljesen bődlítéfitek. Tehát ha belegondolunk, akkor az országok kipusztulásának, vagy a tigris eltűnésének bizonyos területekről, az egy nagyon fontos eleme, hogy ugye az országok szarva, vagy a tigris bajsza egyfajta afrodiziákumként jelenik meg egyes kultúrákban, és ezért mértéktelen módon próbálják vadászni, hogy hozzájuthassanak. Tehát ott van napjainkban, vagy ott lehet napjainkban ez a fajta kettőség, ami arról szól, hogy ott van egy modern világ, de közben jelen van egyfajta tradíció, amit hozunk magunkkal az állatokkal kapcsolatban. És persze most én nagyon szélsőséges példákat hoztam, de ha csak nagyon egyszerű példában gondolkodunk, egy városi kutyatartó szembesül szerintem naponta azzal, hogy nem mindenki gondolja úgy, hogy lakásba való a kutya, egy másik ember meg úgy gondolja, hogy igen. Ebben nyilván ott rejlik az, hogy a magyar kultúrában mondjuk létezik egy paraszti állattartási szisztéma, és létezik egy polgári típusú. Tehát látjuk, hogy akár ilyen finom árnyalatokban is megjelenhet az, hogy az állatokhoz való viszonyunk nem egységes, akár kultúrán belül sem.
4: Hát nagyon szépen köszönöm dr. Lovas Kis Antalnak, hogy ma vendégem volt, és hogy ebben a rendkívül összetett és érdekes témáról beszélgethettünk. Azt hiszem levonható a következtetés, hogy hiába ruháztuk fel az állatokat különböző negatívumokkal vagy pozitívumokkal, valamilyen szinten ezek rólunk árulkodnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégem volt ismét.
5: Én köszönöm a lehetőséget. Szép napot!
1: Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A Veszik vagy isszák a bor műsor itt a Spirit FM-en, ezt hallják most. Jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai adást, és Blazsovszky Péter szomelié, a Magyar Bormarketing Ügynökség boros gasztronómia szakértője, ráadásul a bor.hu főszerkesztője a vonalban. Jó napot kívánok, szervusz Péter!
2: Szép napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Olyan kérdésekkel jövök, mert van egy konkrét témánk, amik szerintem, hát hogyha valaki nagyon-nagyon nem ért hozzá, vagy nagyon új ebben a világban, akkor szokott feltenni hasonlókat, de ezeket nem árt újra és újra megismételni. Úgy szól a hír, hogy dűlőszelektált olasz rizlingeket teszteltek a Vince magazin felkérésére a szakemberek, azaz ti. És hát akkor kezdjük azzal, hogy az olasz rizling az miért olasz, és miért gondoljuk mégis azt, hogy egy kicsit magyar?
2: Nagyon jó a kérdések, és előzetesen hadd mondjam azt, hogy rossz vagy hülye kérdés nincsen, amikor azt a mellett dolgoztam, mindig ezt szoktam mondani, hogy merjünk kérdezni, mert sokszor alapvető dolgokat se tudunk így meg. Mert,
1: hát ez a hit az én szakmám alapja, hogy hát rossz kérdés nincs, legfeljebb rossz
2: kérdés. Nincsen rossz kérdés, nem, tökéletes az egész. Én külföldieknek, amikor próbáltam magyarázni, mindig úgy kezdtem, hogy az olasz rizling az nem egy szerencsés névválasztás, mert se nem olasz, se nem rizling. Tehát mi ezt így magyar fajtának tartjuk most már egy ideje, de az igazat megvalva én inkább kárpát-medencei fajtát szoktam mondani, talán ez így politikailag korrektebb, illetve ez a filoxéravész környékén költözött be a osztrák-magyar monarchia területére, tehát egy ilyen bő 150 éve van velünk, és nagyon jól érzi magát.
1: Na de most akkor, hogyha se nem olasz, se nem rizling, akkor ez micsoda? Hogy írnád
2: hát,
1: le?
2: Hát nem könnyű, tehát, hogy igazából ugye rizlingnek a rajnai rizlinget szokták hívni, semmi köze nincsen hozzá, se karakterét tekintve, sehogy. Nem igazán tudom máshogy megfogalmazni, én ezért szoktam olasznak hívni, ez a mi magyar rizlingünk. Csak ezen megsértődnének a horvátok is, mert ott Grasevina, az osztrákoknál vers rizling. Tehát ugye ezért a Kárpát-medencében kialakult az utóbbi években egy olyan összefogás, GRU néven, GROW, ami egy mozaik szó, a Grasevina, olasz rizling és vers rizling szavaknak a kezdőbetűjéből, ami ennek az egységességét mutatja, hogy ezek kárpát-medencei fajta.
1: Megyünk tovább, azt mondjuk, hogy dűlőszelektált olasz rizlingek. Mi az a dűlőszelektált?
2: Szintén nagyon jó kérdés. Próbálom röviden összefoglalni. A dűlőszelekciónak igazából egy másik bűvös, mágikus szóhoz van köze, az pedig a terroár. Na most ennek az a lényege, hogyha egy adott bort minél jobban be tudunk határolni származásilag, tehát minél pontosabban be tudjuk lőni a származási helyét. Az esetek nagy részében annál kifinomultabb tétellel is találkozhatunk. Most ez így a főszabály. Ez alatt azt értem, hogy mondjuk vegyünk egy birtokot, van egy pincészet, van nekik 100 hektárjuk. Az egyik verzió az, hogy a 100 hektárt leszületelik egybe az összes olaszrizlingüket, és készítenek egy nagy birtok furmintot. Ami ezerféle dűlőben van, hát nem ezerféleben, de 8-10 dűlőben elhelyezkedő területről. Ez lesz egy birtok furmint. Ennek ilyenkor az a lényeg, hogy a különböző dűlőknek a karakterei, meg erősségei, gyengeségei, ezek összead adódnak, kivonódnak, és egy átlag lesz az egészből. De hogyha a régi paraszt emberek észrevették azt, hogy attól a fától addig a bokorig ez egy különösebb terület, elkezdték elnevezni a különböző dűlőterületeket, és manapság eléggé divatos az, hogy csak egy adott dűlőről külön leszedik a szőlőt, és külön készítik el, tehát az a bor, ami egy dűlős bor, kizárólag annak a dűlőnek a termése. Ez azért fontos, mert egy adott, tehát egy borvidéken belül is, településeken belül is változik a különböző dűlőknek a talajszerkezete, a mikroklímái, tehát egészen más karaktervonások tudnak megjelenni, akár egy csopak falun belül is a különböző dűlők között.
1: Ezre a különbségeket én, aki mondjuk nem vagyok szakértő, de mondjuk szeretem az olasz rizlinget, én ezt fogom érezni?
2: Én azt gondolom egyébként, hogy igen. Én mindig azt szoktam mondani, hogy mindent érdemes megkóstolni és megszagolni. Nem mindent, de hogy amikor az ember próbálja saját magát fejleszteni, hogyha mondjuk egy olyat csináltok, vagy csinál a kedves hallgató, hogy 8-10 vagy 15 olasz rizlinget, vagy 30-at most mi legutóbb a teszten, egymesten végig kóstolunk, és annyit tudunk, hogy olasz rizling, tudatosan tudunk arra figyelni, hogy kijöjjenek ezek a különbségek, amik ki is szoktak jönni.
1: Ugye vannak hordóban érlelt, meg nem hordóban érlelt tételek. Itt például karizmatikusan nagyon más az a bor, amivel találkozunk?
2: Már hogyha hordós érlelés,
1: igen,
2: vagy
1: igen,
2: nem
1: igen,
2: hordós
1: igen,
2: érlelés. Hát ez attól függ, ez igazából a borász hozzáállásán múlik. Én személy szerint annak a híve vagyok, hogy a hordós érlelés az picit hozzá tud adni, de sokat el is tud venni. Tehát, hogyha túlzásba viszik. Attól is függ, hogy milyen tételt teszünk hordóba, tehát azért ez egy picit bonyolultabb, talán szakmaibb kérdés. Röviden válaszolva, én azt szoktam mondani, hogyha mondjuk egy kifejezetten egy olasz rizling versenyen vagyok, vagy mondjuk egy csopaki kódex zsűrizésen, ahol konkrétan az a cél, hogy nem csak a hibás borokat szűrjük ki esetleg, hogyha van, hanem azokat a borokat értékeljük a legmagasabbra, amik a csopaki karaktert hozzák magukkal, tehát érezhető a csopakiság azokban a borokban. Ott számomra például, hogyha hordús egyek erőteljesek, vagy mondjuk egy olyan illat jön be, ami mondjuk egy Sauvignon Blanc-ra emlékeztet, akkor én lepontozom a bort, mert egy ilyen esetében az olasz rizling képes megmutatni a talajszerkezetek közötti különbséget. Egy ilyen esetben a borásznak a munkája, a beavatkozása az egy picit a terroir rovására történhet. Ezzel azt akarom mondani, hogy az ilyen versenyeken a borász dolga, hogyha mondjuk egy jó csopakit akar készíteni, az legyen, hogy beavatkozás nélkül tudja közvetíteni a talajszerkezetet meg a mikrokörnyezetet.
1: Nyilván minden borvidék próbálja meghatározni magát, csopak például az olasz rizlinggel, meg talán a furminttal a leginkább, na de lényegében az olasz rizling a tokai borvidék kivételével mindenhol jelen van. A csopaki az különleges, vagy különlegesebb a többinél, vagy egész egyszerűen a csopaki kódex, ami egy védjegyoltalmi rendszer, megalapozta ezt nekik.
2: Egy picit hazabeszélnék, és nem lenne fel, hogyha azt mondanám, hogy egyébként ezt így gondolom, de nekem csopak fele húz a szívem, én nekem az a kedvencem, de ez nem igaz, mert számos fantasztikus olasz rizling van az országban. És csopakról is ittam olyat, amit nem
1: kell
2: megkóstolni. Igen, nem jellemző, az biztos, hogy van néhány kiemelt terület az országban, egyébként szerintem Tokajhegyalja is ilyen lenne, csak hogy ugye tilos, tehát ott másik hat engedélyezett fajta van csak, de mondjuk Egerszólát, tehát Eger környéke, kifejezetten Egerszólát az egészen parád, és a Dél-Balaton is szenzációs, de az észak-balatoni résznek, főleg a különböző tanúhegyek ugye Badacsony környékén, vagy a Balaton felvidéknek a vegyes talajszerkezetű néha ásványos terület, ezek olyan elképesztő komplexitást tudnak adni az olasz rizlingnek, hogy aztán lubickol benne. Ezzel a fajtával meg lehet mutatni a hegyek különböző ízeit. Tehát ezért fantasztikus igazából, amikor a Balaton körülről beszélünk. Tehát nem csoda, hogy az egész országban elterjedt, mert mogolfajta egy hálás fajta. Tehát a nehéz években is egy magabiztos termést hoz, és igazából a fröccsbortól az édesborig az egész palettát le tudja fedni.
1: Az egészen fantasztikus, hogy beszélni tudsz erről, az embernek kedve szotjan arra, hogy elkezdjen ezt tanulni, és mélyebben belássa egy kicsikét magát. Ehhez például, hogy mélyebben belássuk magunkat, az aktuális borszám, a lapszám, az kiváló lesz, ugye?
2: Hát én úgy gondolom, meg ráadásul akkor hadd említsem meg, hogy konkrétan az olasz rizlingről írtam benne egy cikket, azt mindenkinek ajánlom a figyelmébe.
1: Véletlenül pont az olasz
2: rizlingről. Egészen véletlenül pont az olasz rizlingről sikerült, igen. Hát én szerintem kevés olyan ember van az országban, ezt talán így merem állítani, aki nálam több olasz rizlinget kóstol, de nekem ez a kedvenc fajta.
1: Hirdethetsz te itt most eredményt, vagy tessék a Vince magazin aktuális számát elolvasni, és abból kiderül majd, hogy mi a végeredménye a teszteteknek.
2: Hát egyrészt mindenki olvassa el, másrészt én azt szoktam mondani, hogy a részvétel a fontos. Tehát az, hogy most melyik borok szerepeltek a mi tesztünkön éppen kiemelkedően, lehet, hogy ha két héttel később kóstoljuk, akkor egy másik bor, azért a boroknak is van életciklusa, egy bornak is lehet gyengébb napja. Én azt gondolom, hogy mindegyik olasz Riesling nagyon szépen szerepelt a mi tesztünkön.
1: Egyetértetek ti tesztelők ilyenkor egymással? Tehát ugyanaz a bor, ugyanaz a mennyiség, ugyanolyan körülmények, és mégsem egységes, vagy nagyon is egységes az ítéletek egy-egy borról?
2: Alapvetően igen, egyébként a tesztelésnek pont az a lényege, hogy van egy belővő bor az elején, ami nem tudunk mi, hogy micsoda, de hogy nyíltan pontozunk, és egy kicsit megbeszéljük, hogy ki milyen pontszámokat miért adott, és egy picit összekalibráljuk valahogy a csapatnak a pontozását, hogy hasonlóan menjünk, mert például, hogyha 5 vagy 6 pontnál nagyobb a különbség, amit adunk, a Vince magazinban 20 pontos rendszer van, nem 100, akkor megbeszélünk egy bort, mert nem jó, hogyha valaki lefele vagy fölfele kilóg. Tehát ezeket meg szoktuk beszélni, alapvetően együtt mozog a csapat, de vannak természetesen különbségek, hogy kinek mi a fő preferencia.
1: És mennyire összeszokott egy ilyen ítészgárda? Rendszeresen ti teszteltek?
2: Hát a Vince magazinnak a gárdája az így hónapról hónapra alakul, mindig szakértői körökből kérnek föl embereket a változatosság kedvéért. Én mondjuk közel 20 éve, vagy hát 15-20 éve versenyzsűrizem, tehát én nagyon régóta járok versenyekre meg, vagy hívnak meg versenyekre zsűrizni. Az is igaz, hogy ennek ez egy tanulható dolog, de azért a gyakorlat az a sokat számít.
1: Na jó, az összes többi meg ott van a Vince magazinban. Tessék elolvasni, hogy melyik volt a legjobb olasz Riesling a zsűri véleménye szerint. A zsűri véleménye, amelynek képviseletében Blazsovszky Péter is megszólalt, bár eredményt nem hirdetett, úgyhogy az is alapban van. Péter, köszönöm szépen még egyszer.
2: Én is nagyon szépen köszönöm. Mindig velem.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A következő rendezvénynek, amit a figyelmükbe ajánlunk, már a neve is kiváló, mert hogy azt mondja, hogy ez a Zene meg a Bor Fesztivál, Pázmándon rendezik, így is szól a teljes neve, Pázmándi Zene meg a Bor. A zene a mega vagy a bor? Ez is egy kérdés lehet. Schubert Ádám, a szervező, résztvevő, mindenes, jó napot kívánok!
2: Hát reméljük, hogy a zene is meg a bor is mega lesz, bár alapvetően egy pici rendezvényről van szó, néhány száz főt várunk. Néhány évvel ezelőtt elkezdtünk itt Pázmándon a helyi borászokkal egy fesztivált csinálni, ez a Pázmánd Wine Fesztivál, és ez egy évben egyszer van, június elején általában, és akkor az összes pázmándi borászatot végig lehet járni a Szőlőhegyen, idén már 9 helyszín volt, ahol mindenhol szól a zene, lehet bort kóstolni, és van valamiféle harapnivaló is. És hát ezt nem akartuk még egyszer az évben, mert ez, tehát, hogy ez nem egy ilyen pályázatos vagy nagy cég által rendezett, hanem a saját magunk erejéből létrehozott kis fesztivál. Viszont erre volt igény, hogy valami hasonló hangulatot valósítsunk meg.
1: Hogy volt ez az igény? Itt ilyenkor ezt kitámasztja az akkori vendégek, vagy mondjuk a helyi borászok, vagy a helyi közösség, maga a település? Hát azért Pázmán nem egy nagy település.
2: Nem, Pázmánon 2200-an laknak. Inkább azt mondanám, hogy a Velencei tó környéke. Ugye itt vagyunk a Velencei tó északkeleti csücskében, és csak Velencei tó környékén ről jönnek jellemzően ezekre az eseményekre. Budapest sincs messze, vonattal 30 perc alatt körülbelül megközelíthető a Velencei tó, a vasúttól transzfert biztosítunk a rendezvényre, a nagy rendezvényre, a Pázmánd Wine-ra is, illetve erre a picire is. És akkor tavaly két borászat, a Köllő Zsolt pincészet és a Nagy Gábor családi birtok, ők csináltak egy ilyen nyárzáró eseményt, és az nagyon sikeres volt, és hát akkor ezen felbuzdulva azt mondtuk, hogyha még egyszer ilyen, egy évben ilyen nagyban nem is, de ilyen apránként néhány borászat összeáll, és akkor csinálunk egy-egy ilyen ehhez.
1: Na jó, de hát így már lassan a fesztivál helyszín Pázmánd. Tehát ha az egyik után jön a másik, meg a harmadik, azért az már beindulás.
2: Reméljük, hogy így megyünk át a köztudatba, hogy itt jó boros rendezvények vannak.
1: Ugye Ádám, milyenek a helyi borok? Azért ez hozzátartozik. Bocsánat, hogy közbeszólok.
2: Igen.
1: Ugye a Velencei tó környéki borokat tradicionálisan nem szokás nagyon magasra értékelni, de azért az elmúlt időszakban ez a borvidék, ez azért kezdte kinőni magát.
2: Kiemelkedett. Hát mi a második borászat voltunk Pázmánon 2014-ben, akik engedéllyel palackozott bort készítenek, és idén pedig 9 borászat volt már a fesztiválon, tehát ez az elmúlt 10 év eredménye. Ezek mind pici borászatok, tehát 1 hektártól 10 hektárig nagyjából. Viszont mindenki lelkes, mindenki próbálja a saját elképzeléseit megvalósítani Szőlőben, pincében. Ugye az Egyek-Budai borvidék része vagyunk hivatalosan, de klimatikusan is, talajadottságban is egy jelentősen más a Velencei tó, ez egy vulkanikus térség, és hát kiváló adottságok vannak a szőlőtermesztésre.
1: És hát vannak itt vicces társulások. Ugye van az Egy Bolond Hármat Csinál, ami hát bármilyen furcsa, az egy bormanufaktúra, tehát az egyik, amire lehet alapozni a 9 közül. Igen. De hát vannak itt mások is még, akik elég furcsa nevet választottak, a Boroslány Borműhely például. Adja magát, hogy egy borászlány vezeti.
2: Egy borászlány vezeti, így van, Borostyán Kovács Tamara, ő a Boroslány, ő a kis társulásunknak, pázmándi borászoknak az egyik tartó oszlop a lelke. És akkor vele együtt, illetve az a már említett Egy Bolond Hármat Csinál bormanufaktúrával együtt, az Apró Kertek, ami a részben az én borászatom, mi hárman állunk így össze, és akkor ezt az augusztus 15-i eseményt zenével, élőzenével, az nagyon fontos, hogy itt nem háttérzene fog szólni, hanem koncertek lesznek, és így valósítjuk meg.
1: Mit lehet tudni például az ön Apró Kertek borászatáról? az egy, a nevében benne van, valószínűleg nem egy sok hektáros szőlészetre alapul.
2: Nem, ez egy 2 hektáros borászat, amit egy barátommal, Velicki Zolival csinálunk immár 12 éve, és ilyen apró háztályi 1000-2000 négyzetméteres kis parcellákkal kezdtük, és megvettük a Szőlőhegyen, ami eladó volt, amit meg lehetett venni, és akkor ebből állt össze ebben az elmúlt 12 évben egy ilyen picivel több mint 2 hektáros borászat. Semmi nincs automatizálva. Mondhatjuk azt, hogy modern parasztborokat készítünk, tehát minimál technológiával, de magas igényel.
1: Ez alapvetően hobbi, vagy azért ez annál több, mert sok munka van vele, tehát muszáj egy vállalkozásra nője magát?
2: Ez egy vállalkozás, tehát ez a hobbim már túl van. Körülbelül évi 4-5 ezer palack bort készítünk, és hát a nagy része az borszaküzletekben, illetve csúcsgasztronómiában talál értő szájakra. És hát ez a cél továbbra is, tehát mi nem szeretnénk bővülni, ezt a 2 hektárt szeretnénk saját magunk erejéből a lehető legjobban megművelni, és innen borokat készíteni.
1: Én szerintem kóstoltam a maguk borát méghozzá, ott van egy ilyen gurmé hely, a Bálint Borárium, ahol jókat lehet enni, jókat lehet inni, ez nem a reklámhelye volt, na és ott mondták, hogy itt vannak helyi borok, kóstoljak olyat. És szerintem ez ott lehetett. És előjutott eszembe, hogy nagyon nehéz elhelyezni a borokat, hogy olyan helyre kerüljön, amiből aztán később mondjuk a törzsvendég kinőhet, felnőhet?
2: Alapvetően ezt nem tartom annyira nehéznek. Nyilván kell egy érthető arculat, és ahhoz muszáj ragaszkodni. De azért nálunk ez alapvetően egy érték alapú dolog, tehát hogy mind a fesztivál szervezés, rendezvényszervezés, mind a borok készítése nem egy gazdasági indítatásból indul el, hanem az értékteremtés irányából, és akkor kvázi egy ilyen jó melléktermék, hogyha ebből meg is tudunk élni, vagy valami hasznot is tudunk hajtani, és fent tudjuk tartani ezeket a vállalkozásokat. De ez a rendezvény is alapvetően arról fog szólni, hogy találkozzunk azokkal az emberekkel, akik szeretik a borainkat, érezzük jól magunkat, legyen egy jó nyáreste, és hát egyre inkább Pázmánd abba a kategóriába essen az emberek fejében, ahova érdemes eljönni egy délután estét eltölteni borozással.
1: Ahogy a hirdetést látom, lesz tábortűz, lesz fröccs, hát na, az persze, hogy lesz. Lesznek énekelt versek, és lesz rock'n'roll, és mindez a Boroslány borműhelyben, tehát az említett Boroslány adja a hátteret, a helyszínt mindehez.
2: Így van, ő adja a helyszínt, és amit még fontos megemlíteni, ha már szóba került a Bálint Borárium, hogy ők pedig kitelepülnek, és akkor a harapnivalókról pedig ők fognak gondoskodni. És akkor így áll ez össze egy egészé, hogy 3 borászat, egy gasztró szolgáltató és 2 zenekar, a délután lesz a Verzsű nevű formáció, ennek talán a neve érdekes, a Verzsű, az a francia zöld D szóból jön, az éretlenül szüretelt szőlőnek a kipréselt leve, ez egy citromlére emlékeztető dolog, és egy nagyon ősi hagyománya van, de egy picit elfeledett.
1: Hát ők máshol fel sem léphetnének, mint egy borfesztiválon.
2: Igen, hát ezt egy barátommal csináljuk, ezt a formációt.
1: Jó, hogy az saját maga, értem.
2: Igen, részben én magam vagyok, tehát most itt ezt első alkalommal rendezzük meg, és akkor így ez volt a hogy is mondjam, menekülő útvonal, hogy házon belül tudunk tulajdonképpen általam zenekarokat hozni erre a rendezvényre, és akkor megnézzük, hogy mennyire érdekli ez az embereket, és akkor talán jövőre egy picit nagyobba álmodjuk ezt meg.
1: Jó lesz ez, hát jó lesz a hangulat, és jó az ígéret, úgyhogy nyilván sokan lesznek. Augusztus 15-én Pázmándon várják önöket, kora délutántól már egészen 2-től a Szőlőhegyen, a Boroslány borműhelyben. Schubert Ádámnak pedig köszönöm szépen, hogy kedvet csinált nekünk mindehhez.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Ajánlunk ám még programot önöknek, kedves hallgatók. Az előbb ugye a Pázmándi Zene meg a Bor fesztiválra hívtuk önöket, tehát a következő elnevezésem akármilyen, Bor Bámor Bénye. És Csite Norbertet fogom faggatni arról, aki a helyi egyesület elnöke, hogy mi rejtezik ez elnevezés mögött. Jó napot kívánok, Norbert!
3: Szép napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Gondolom Erdőbénye, ez mint helyszín teljesen világos, a mámor az, azt hogy kell érteni?
3: Hát ez egy fajta játékosság, ugye volt egy film, ami a Bormámor Provence volt, és onnét jött az ötlet, hogy ezt vigyük tovább a mi településünkre.
1: Na jó, hát legyen úgy. Egészen 13-ától 16-ig, tehát napokon keresztül zajlik majd ez a fesztivál. Mivel készülnek?
3: Visszahoztuk az első napra, vagyis hát kinyújtottuk a rendezvényünket, eddig egy péntek, szombat, vasárnap zajlott, de most annyira sokan jöttek hosszabb időszakra, és már csütörtökön is elfoglaltságot kerestek, hogy visszatérünk arra, ami régen volt, hogy péntekenként tartottunk egy nyitókosztót, de most előhoztuk ezt csütörtökre. Lesz egy zenei, élőzenei jazzkoncert, közben 16 borászat kitelepül egy kúria kertében, és ott egy helyszínen tudják megkóstolni a látogatók a kiállítók borait. A többi napon pedig ugyanúgy visszavonul mindenki a saját kis udvarába, kertébe, és ott kínálja a borait. De ez egy kitűnő lehetőség annak, aki egy napra szeretne jönni, és egy helyen szeretne sok bort megkóstolni.
1: Pont nézve a programot jutott eszembe az, hogy múltkorjában panaszkodott nekem egy... azt hiszem talán Prímás volt, egy muzsikus, hogy hát hajdanában a cigányzene szólt mondjuk a borkóstolókon, most meg már ott is a DJ-k jönnek, meg koncerteket rendeznek, ők már onnan is kiszorultak, és hát nézem, hogy itt is, ez tényleg így van, mert hogy generációváltás van a látogatók körében is, ugye?
3: Is, meg talán maga a cigányzene, én nagyon imádom, és szerintem sokan szeretjük így a tagok között, de kevésbé alkalmas arra, hogy egy nagyon nagy udvaron, nagyon elnyújtva, beszélgetős, borozós hangulathoz. Az inkább a mámoros részhez kapcsolódik.
1: Jó, hát az is lesz állítólag. Legalábbis ígérik. A mámor alatt ugye talán nem a lerészegedést kell értenünk, hanem a jó hangulatot, ugye?
3: Abszolút, abszolút ez a jellemző. Nagyon büszkék vagyunk a közönségünkre, hogy tényleg 17 év alatt tényleg elenyésző az állapot, amikor azt mondjuk, hogy lerészegednek emberek. Inkább a jó hangulat, szeretnék hosszan élvezni az egész programot, mert ugye az, aki lerészegedik, az elszalasztja a sok lehetőséget, amit kínálunk számukra. Szóval tényleg nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk, hogy a mámorig jut mindenki, azt gondolom az a jellemző.
1: Erdőbénye nem egy nagy település, viszont itt rengeteg helyszínt ígérnek. Mi mindent járnak be azok, akik a látogatásra adják a fejüket?
3: Valóban fantasztikus előnyünk az, hogy nagyon pici településen rengetegen vagyunk, akik érdekes borokat készítünk, sokszínűek vagyunk, nagyon sokféle bortípust készítünk, persze ezek hegyalmi bortípusok, és nagyon sokféle stílusban, mindenkinek más az ideája, van egy fantáziakép arra, hogy milyen bort szeretne, mások az adottságai, és ennek nagyon-nagyon érdekes és sokszínű eredménye a boroknak a megvalósulása, amilyen stílusban készülnek. Szóval nagyon-nagyon izgalmas. Nincs olyan, aki ne találná meg azt, hogy mi az, amit számára a csúcs, szóval amivel jól érzi magát.
1: Végigjárjuk a pincészeteket, amelyek a környéken vannak, ha csatlakozunk ez a fesztiválhoz? Igazából ez a napi program?
3: Abszolút. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy két utcára koncentrálódik leginkább, de ez tényleg egy ilyen nagyon pici falu magja, ez egy ilyen 800 méteres távolság van talán a két távolabbi pont, persze vannak kieső pontok, mint a Béres és a Fakapu pincészet, akik távol esnek a falutól, egy külső helyszínen vannak, de oda is kis busszal ki lehet menni, viszont az a jellemző, hogy mindenki sétál az utcákon, nézelődik, bemegy, de itt szó szerint egymás melletti házakban, udvarokban vannak borászatok. Van olyan, hogy egymástól tényleg csak 5 méterre, 10 méterre, 20 méterre, szóval itt nem kell sokat menni, szépen lassan közlekedik mindenki, mindenhova benéz, leül, kóstol, eszeget, és megy tovább.
1: A fiatal a hangja, azt gondolom, hogy fiatal ember, és alapvetően ez jellemző a település borászaira, tehát ebben a generációváltás megtörtént már?
3: A fiatal az nem tudom, mit jelent, én nem érzem magam annyira fiatalnak már.
1: Érezze csak.
3: Az energia az megvan, de akkor azért halad. Nagyon örülünk annak, hogy ugye ez 17-től zajlik az esemény, és most már felnőtt egy olyan generáció, aki még karonülőként jött a szüleivel, és most már, mint vendég, teljes értékű vendég, bort kóstolhat, részt vesz, netalántán fellép valamelyik udvarban, mert annyira tetszett neki ez a rendezvény, hogy úgy érzem, hogy sikeresen zajlik a generációváltás ilyen szempontból, és már elértük azt is, hogy mi, mint borászatok, már a családtagjaink, a gyerekeink is beállnak a pultba, tudnak valamit a borról mesélni, és ott vannak és segítenek.
1: Hát ebben nőnek fel, ez az életük nyilván. Nézem, hogy milyen programok vannak, az óriás krokodilos légvár szerintem nem felnőtteknek lesz, de van madárfotó kiállítástól kezdve grafikai tárlatig, tényleg sok minden, és nyilván hozzátartozik ehhez a zene és a kiváló borok. Ez a tokai borvidék, mennyire csak a tokai borok jelennek itt meg? Tehát a tradicionálisokra gondolok.
3: Mi abszolút törekszünk arra, hogy a saját, önmagunknak csináljuk ezt a rendezvényt, a saját borainkat szeretnénk reklámozni ezzel úgymond, és megismertetni a települést, hogy milyen fantasztikus hely Erdőbénye.
1: Az fantasztikus?
3: Hát egyértelmű, ennyi ember nem tévedhet, ennyi borászat az már nem véletlen.
1: Na jó, hát akkor nekünk egy dolgunk van, hogy ezt valamilyen módon ellenőrizzük, ezt az állítást. Augusztus 13-a és 16-a között erre a Bormámor Erdőbénye rendezvényen van lehetőségünk, ugye a helyszín Erdőbénye.
3: Így van.
1: Csite Norbert, köszönöm szépen, sok érdeklődött, jó hangulatot és mámorító kedvet kívánok.
3: Köszönjük szépen, és szeretettel várunk mindenkit.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Szerintem, ha valaki augusztusban nézett már fel az ég felé, mondjuk csillagfényes éjszakákon, akkor várta és remélte, hogy majd jön a csillaghullás. Ebben bíznak a Tóth Bor birtokon is, mert hogy csillaghullás pikniket rendeznek, úgyhogy remélhetőleg az égiek majd velük lesznek, és nem hagyják cserbe őket. Hát felhőkről mostanában nem nagyon kell beszélnünk. Augusztus 15-én 16 és 22 óra között lesz ez a piknik, úgyhogy nem csak a csillagfényre, hanem az előtte megalapozott jó hangulatra is számít dr. Tóth Béla, aki itt van a vonalban, és aki a birtoknak is alapító tulajdonosa, meg ennek is a kitalálója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit!
1: Szóval hát nem hiszem, hogy sok felhőre kell számítani manapság itt a Kárpát-medencében, de kiszámolták, hogy ez az a nap, ami a csillaghullás napja?
2: Tulajdonképpen ez az időszak, amikor a legtöbb csillaghullás látható az égen, nagyjából az augusztusi első 2-3 hétben, és ez adta az ötletet 4 évvel ezelőtt, és így már 4. alkalommal rendezzük meg ezt a csillaghullásos piknik programot. Fantasztikus panorámával, nagyon kis, úgymond fényszennyeződéssel, nagyon jó élményt tud nyújtani a birtokról az égre feltekintve.
1: Hát Pannonhalma eleve egy fantasztikus hely, tehát olyan hangulata van annak a hegynek, a hegy tetőn látható lenyűgöző épületnek, a körülötte lévő borbirtokoknak, hogy az egészen fantasztikus. Ön hogy került oda? Mert hogy a jól tudom, sebészorvos alapvetően.
2: Igen, igazából pontosítva arc, álcsont és szájsebész vagyok. 9-re végeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, majd egy jó pár évre rá kapcsolatba kerültem a borral, és 95 óta úgymond kóstolok, bírálok borokat amatőr szinten, nagyon szeretem, megszerettem, és ahogy az előbb említette is, ide kerülve Pannonhalmára, illetve pontosabban Mosonmagyaróvára költöztünk, közel Pannonhalma, bor szeretet, és hogy így gyorsan bezárjam a kört, találtam itt egy nagyon szép szántót. A birtok központunk ablakából az apátság látható, mi vagyunk az egyetlen olyan borászat. Itt helyezkedünk el Pannonhalma mellett egy gyönyörű összefüggő 22 hektáros birtokon, és ugye ebből a szántóból aztán jött a gondolat, 12-ről 14-re ki is alakult az, hogy 14-ben letelepítettünk 13 hektár szőlőt, és elindult a Tóth Bor birtok története. Mondhatni, egy fiatal borászat vagyunk, 2020-ba indultak az első boroknak a készítése, és az életborok, valamint az első friss borokkal 22-be kerültünk a piacra, vagyis 4 éves a történetünk.
1: És hát a pannonhalmi borok tradicionálisak, híresek, és hát az apátsági borok is különösen azok. Gondolom, alapvetően ez úgy indul ilyenkor, hogy az ember, hogyha úgymond betelepszik egy ilyen borvidékre, akkor körülnéz, hogy mik a hagyományok, mennyire tartja magát ahhoz?
2: Hát nyilván egyrészt ehhez kell tartanunk magunkat, hiszen így tudunk könnyen beilleszkedni. Nyilván pedig az egyik életszemléletemet vittem át a borászatba is, ami azt jelenti, hogy ha az ember úgymond jól akar érvényesülni az életbe, illetve valami különlegességet akar, akkor olyat kell csinálni, amit más nem csinál. És mindjárt kiemelném, hogy Pannonhalmán nálunk található az egyetlen furmint ültetvény, és ez a furmint gyakorlatilag a második évjárattal a London International Wine Challenge-en 96 pontot értünk el, ami egyedülálló volt ezen a borversenyen, és egy Hungarian Wine Trophy-t is elhoztunk vele. Tehát egy óriási robbanás volt itt a borvidéken ezzel a furminttal, ami úgy érezzük. Mi készítettük el a Pannonhalma első pezsgőjét, ez is egy úttörő vonal volt, de hogyha azt mondom, hogy beálltunk a sorba, természetesen a Rajner Riesling, ami Pannonhalma egyik fő fajtája, nálunk is megtalálható.
1: Azért abban van kihívás, nem? Hogy az ember egy olyan szakmába belevágjon, amit hát korábban nem tanult, legfeljebb izgatta, érdekelte, szerette, követte, figyelte, de nem ez a szakmája. És hát elég távol esik mondjuk az orvostudománytól, ami meg az eredeti világa.
2: Hát nézze, Egon, a sebész szakmában megtanultam azt, hogy én egyedül nem tudok operálni, abból sose lesz műtét. Tehát egy team van mögöttem, mellettem, akivel tudok egy eredményt elérni a műtőbe. Ugyanezt hallom itt a borászatban is, hogy én nem értek a bor készítéshez, én a bor kóstolási bírálati oldalon tudok hozzátenni, amit én gondolok a stílus kialakításba, a küvéházasításba, egy barikérelés hosszúságában, és mellettem egy team van egy szőlészborász, pincemester, marketinges, PR-os, gyakorlatilag egy olyan team áll össze, és azt gondolom, hogy ebben is rejlik borátakunk ereje, hogy mindenki a maga területén hozzáteszte a legjobb szakmai tudását.
1: Mit tud a birtokközpont? Mondta, hogy onnan látszik az apátság, az önmagában rendben van, tehát a kilátás az remek, de mi az, amit kínálnak ott?
2: A birtokközpontunk egy 101 éves épület, ami félig meddig ugye egy szomorú történet révén a korábbi tulajdonosoktól hozzánk került. Pont a mi szőlőterületünk mellett helyezkedik el egy gyönyörű szép régi épület, amiben kialakítottunk egy borkóstoló helyiséget, és itt tudjuk fogadni a vendégeinket 12 hónapon keresztül, tehát télen-nyáron. Emellé alakítottunk fel egy, építettünk fel egy borfeldolgozót, egy szőlőfeldolgozót, és gyakorlatilag ez az a pont, ahol a vendégekkel találkozunk, itt fogadjuk őket, itt tudjuk például a csillagkulásnál is ugye az első kapcsolatot fölvenni, itt kapják meg a pikniktálakat, itt teszik át a boraikat, és aztán mennek arra a részre, ahol itt a környező területen le tudnak feküdni, pihenni és a csillagkullást nézni.
1: Ne értse félre a kérdést, bár nem is lesz az igazából. Jó élete lett attól, hogy lett egy birtoka, egy borászata?
2: Hát, hogy is mondjam, ez egy kicsit mosolygok, mert nyilván aki bort kóstol, bort iszik és bízik benne és hisz benne, és ennek a múltját is magával viszi, annak jobb élete lett tőle. Én azt gondolom, hogy mind a szakmámból kifolyólag, mint ez is, azt gondolom, hogy emberekkel találkozok, emberi kapcsolatokat építek ki. Az orvoslásnál ugye a hozzám kerülő emberek félnek, szoronganak, senki sem jön vidáman kütyörészre, hiszen mindenkinek általában problémája van. Itt ugyanúgy emberekhez kapcsolódik, de tényleg vidámak vagyunk, kütyörészünk és borkóstolunk, tehát valahogy az a fajta feszültség, ami a 35 éven keresztül ugye az én életemben benne van, itt valahogy kikapcsolódásra kerül, és így tudok az emberekhez kapcsolódni, akikkel én nagyon szeretek foglalkozni.
1: Ez egy jó válasz volt, hát minden válasz jó lett volna, persze, hogyha őszinte, de igen, ebben úgy benne volt a lélek. Na, és hát nyilván ehhez keres társakat, ehhez a hangulathoz a csillagkullás pikniken. Augusztus 15-én lesz ott Pannonhalmán, az apátság is gyönyörű lesz, meg a csillagok is. És mit kínál még?
2: Gyakorlatilag lesz egy folyamatos DJ a háttérben, illetve jön egy tánc csoport, akik egy ilyen neonfényes tánc előadással fogják fogadni a vendégeket, és nyilván amikor már az éjszakába hajlik a rendezvény, akkor ők fognak egy pozitív élményt adni. Ezen kívül lesz egy kéteringes kitelepülés, amivel tudjuk a vendégeket fogadni. Szendvicsek és különböző ételek, meleg ételek lesznek még majd a terítéken.
1: És ha egybe írják, hogy Tóthbor birtok, akkor a többit is megtudják például, hogy hogyan lehet oda eljutni, meg hogyan lehet oda jegyet szerezni. Dr. Tóth Béla.
2: Egy másodpercetig hatni, legvégére szerettem volna, hogy természetesen emellett a Tóthbor birtok különleges borait kóstolhatják, a pezsgőtől a gyöngyöző borokon keresztül, a fehér borokon át a Kódex sorozatot tartalmazó szuperprémiumig.
1: Jó, hogy ezt hozzátettem, mert az ínyenceknek ez is fontos, teljesen igaza van.
2: A legfontosabb vitálunk. A legfontosabb vitálunk.
1: Dr. Tóth Béla, köszönöm szépen, legyen ilyen jókedélyű a további sok-sok évben is, amikor jobbnál jobb borokat készítenek nekünk. Minden jót, viszonthallásra.
2: Nagyon kedves, megtisztelő. Köszönöm szépen, minden jót, viszonthallásra.
1: Ez volt a borműsor a Spirit FM-en, egy hét múlva jövünk újra, addig meg egészségükre.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak. Maga.

0: hogy nem.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok! Ma délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Félpályás lezárása kell készülni a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot, a Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Ma napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. Időszakos korlátozásra kell készülni a Mozaik utcában rendezvény előkészületei miatt, a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Hétfőtől a H5-ös Héva Batthyány tér és az Aquikum között egész éjszaka jár. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinja jelentkezik. Rónai Egon vagyok, a mai szerkesztő Messzényi Zsófia segítőtársa, Tóth Peti Lili. És én Kovács Lászlót keresem, a Magyar Vendéglátókipar Testületének elnökét egy telefonhívással. Jó napot kívánok!
4: Jó napot és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
3: Szuper, hogy meg is lehetünk. Van itt egy új esemény, amik nem a hőséggel kapcsolatos, de majd mindjárt arról is beszélünk. Méghozzá az, hogy júliustól életbe lépett egy szabályozás, és eszerint az egyszer használatos műanyag poharak, valamint a, hát ez innentől bonyolultabb, a 10 tömegszázalékot meghaladó műanyag bevonattal ellátott papír poharak forgalomba hozatalát megtiltották. Erre mondják azt, hogy hát ezt mi észre sem fogjuk venni, de miért nem?
4: Hát azért észre fogjuk venni, mert a poharak esetleg nem olyan átlátszóak lesznek, hanem egy fehér papírpohár, vagy papírnak tűnő pohár belülről egy vékony fóliával. Na ez az a 10 tömegszázaléknál nem, vagy kevesebb tartalmát tekintve az összpohárra vonatkoztatva, kevesebb műanyag, amellyel még forgalomba lehet hozni. Gyakorlatilag EU-s irányelveket követünk avval, hogy szeretnénk a nagyon sűrűn használt műanyag eszközöket, például fülpiszkáló, szívószál, műanyag evőeszközök és poharak megszüntetni. Ez már 21-ben megjelent ez a rendelet, és azóta mindig módosították, és nem a vendéglátósok miatt, hanem a háttéripar miatt, hiszen nem képes még az ipar elfogadható minőségben és árban olyan kiváltóan alternatívát kínálni, amelynek a piacon megfelelő mennyiségben rendelkezésre állna. Tehát, hogy az a probléma, hogy megjelent egy rendelet, mi egy picit túllicitáltuk el, és ezt is rögtön azt mondtuk, hogy a teljes műanyagmentesség a követendő, gyakorlatilag azonban nem volt meg erre a háttéripar, és egy közös szakmai szervezetek által indított kezdeményezésre mégis hozzájárultak, és a határidő előtt néhány nappal engedélyezték azt, hogy maximum 10% tartalma, műanyag tartalma lehet azoknak a poharaknak, ami egyébként egy nyugat-európai mintát követ, tehát nem mi találtuk ezt ki, de gyakorlatilag ezzel a minőségű papírnak látszó pohárral át lehet vészelni azt az időszakot, amikor remélhetőleg majd eljut oda a háttéripar, hogy teljes műanyagmentes és komposztálható minőségű poharakat.
3: Hát, hogy egy kézenfekvő példát hozzak, hogyha járt valaki mostanában moziban, nem is most, hanem mondjuk az elmúlt fél évben, akkor ott próbálkoztak a papír szívószállal az üdítős dobozokhoz, amik egyébként meg műanyagból vannak, de most mindegy, ez zárójelbe zárva. És hát ugye ennek az lett az eredménye, hogy a film elkezdődött, a szívószál pedig hát lassan összetottyat, mert hogy ez papírból volt valóban. És csak az ember kiment, és szerzett egy másikat, hogy a gyerek ne igye le magát. Na most valamit módosítottak, mert most már egy másfajta szívószál van, tehát nyilván ez egy tanulási folyamat az iparnak is, meg a vendéglátásnak is.
4: Elsősorban az iparnak, hiszen nem mi gyártjuk az anyagokat. Az iparnak a feladata és a felelőssége, hogy abban a minőségben gyártsa, amelyben előírja a jogszabály. Tehát mi csak alkalmazunk, használjuk. Sajnos voltak rossz alternatívák, például fémből szívószál, vagy üvegből. Hát ezek olyan borzasztó balesetveszélyesek, hogy ezt nem is akarom belegondolni, és nem is akarom taglalni.
3: Hogy na de szerencsére ez elmúlt. Viszont hát van egy másik, hogyha valaki sporteseményekre jár, akkor meg koncertekre, fesztiválokra, akkor ismeri a repoharak világát, amikor egyszer kifizet egy poharat, a legvégén majd azt vissza is váltják neki, de addig, amíg ott tartózkodik, abban a pohárban kapja meg, abban a pohárban kapja meg mindazt, amit iszik.
4: Ez hát, elterjedhet, cserélheti
3: is, igen. Elterjedhet ez annyira, hogy ez egy hétköznapi gyakorlattá váljon?
4: Természetesen igen, hát erre nagyon jó gyakorlatok vannak a fesztiválokon. A logisztikája egy kicsit körülményes, meg nehézkes van, amikor már nem váltják vissza, mert már bezárta az üzlet hajnalban. Nagyon sok eldobott repoharat találni, és egyébként jól keresnek belőle bizonyos gyűjtögetők, de ennek gyakorlatilag a létjogosultsága az 100%-ig bizonyított. Az a probléma azonban, hogy poharat használunk például olyan helyeken is, mint egy patika, ahol a gyógyszerbevételéhez kell egy pohár vizet inni. Tehát ott nem lehet a repohárra lesz kiváltani.
3: Na de ott adnak üvegpohárra sok esetben. Ott legtöbbször az van kiratva.
4: Igen. Hát igen, de az meg egészségügyi, illetve élelmiszerbiztonsági problémákat vethet fel.
3: Viszont eszembe jutott egy viszonylag logikusnak látszó kérdés. Ha én leülök egy teraszra is, azt mondom a pincérnek, hogy nekem van saját poharam, itt van, hoztam. Arra mit mond a pincér?
4: Ez akkor hangzik jól, ha valaki egy borfesztiválra megy, és akkor még érthető és magyarázható, hogy én a saját poharamból szeretném a borokat megkóstolni, de nyilván ennek semmi akadály, hogy valaki a saját poharából igyon, de ez nem életszerű. Étterem fel van arra készülve, hogy az üvegpoharat elmossa gépekkel, berendezésekkel, tehát emberi érintés nélkül 100%-osan tisztára lehet mosni. Tehát ott ez nem probléma, ott nem használtak műanyag poharakat. A strandokon igen. Olyan helyeken probléma, ahol nem biztos, hogy a repoharat vissza tudja vinni, mert messzire elmegy, most őrizgesse, aztán este menjen visszaváltani. Tehát minden esetben még ennek azért alakulnia kell. Én bízom abban, hogy az ipar képes lesz elő, csodákra képes, azt már tudjuk, képes lesz előbb-utóbb olyan poharakat gyártani, ami megfelelően komposztálható. Most is van olyan például, a PLA pohár, ami műanyag, ugyanúgy néz ki, vagy műanyagnak tűnik, átlátszó. Egyetlen egy baj van, hogy teljesen külön kéne összegyűjteni, és annak is pár éves lebomlás ideje van, ellentétben az igazi műanyaggal, amelynek akár 50-100 év is lehet a lebomlás ideje.
3: Egyik se igazi megoldás, végem. Na, nem, akkor egy kicsikét foglalkozunk azzal, hogy milyen idő szakadt ránk, és milyen következményei vannak ennek a vendéglátóiparra. Én, amerre járok, azt látom, hogy a teraszok tök üresek, mert ki az az őrült, aki egy napos teraszra le akar ülni, akár 2 percre egy kávéra is, akár ebben a 40 fokban, ami a napon közel 60. Nyilván ez hat a vendéglátóiparra, és nyilván a korlátozások is, amiket kérnek, vagy amik előírások már.
4: Ez így igaz, nem is látjuk még az összes következményét. Az biztos, hogy az emberek ebben az iszonyú melegben nagyon nehezen indulnak el úgy, hogy tudják, hogy ahova mennek, ott is gyakorlatilag majd megsülnek a napon, tehát 40 fok felett azért napozni sem, nem hogy nem ideális, nem is egészséges, hanem azért rendkívül megterhelő. Ha meg bent a szállodai szobában, jó esetben légkondicionált szállodai szobában ülnek, akkor azt meg otthon is megtehetik. Tehát nehezebben indulnak el, a legjobb az, hogyha a hőmérséklet az ilyen 35 foknál nem magasabb, mert akkor szívesen elmennek, van értelme nyaralni, remélhetőleg nem esik az eső, ha egy pici eső esik, annak nagyon örülnek a vendéglátósok, mert abban a pillanatban nem a strandok telnek meg, hanem az éttermek. Vagy hamarabb hazamennek a strandról, és elmennek vacsorázni. Tehát ha túl sokáig van jó idő és egyenletes napsütés, akkor az éttermek nem olyan jól mennek, működnek. Egyébként egy tendencia sajnos a Balaton környékén is az, hogy a családok azok sok esetben már az összes étkezést, még a vacsorát is a strand büféjében töltik el. Tehát azért vannak gondok függetlenül a hőségtől is a rendkívüli időjárástól. Az, hogy nekünk szükségünk van, és kötelességünk is erre az energiával kapcsolatos takarékosság, erre most közé is tettünk egy levelet, amelyet a minisztertől az összes szakmai szervezet megkapott, hogy felhívja a vállalkozók figyelmét arra, hogy a lehetőséghez képest minél jobban takarékoskodjon. Gondolok itt például arra, hogy nyugodtan össze lehet pakolni a hűtőszekrényekben tárolt áruféleségeket, alapanyagokat, még akár úgy is, hogy élelmiszerbiztonsági szempontokat is figyelembe véve ne legyenek keresztszennyeződések. Tehát egy dobozban nyugodtan alapanyagot is és tisztított zöldséget is lehet egy hűtőszekrényben, de külön dobozokban tárolni. Tehát minél kevesebb hűtőkapacitást használjunk, csak annyit, amennyi tényleg indokolt, és rakjunk nyugodtan tele egy hűtőszekrény, hogy ne menjen 3 ahelyett, hogy 1 menne. Ezt egyébként nem vennénk észre, mert hát ez így a racionális, így a biztonságos, de egyébként tökéletesen megfelel ebben az átmeneti időszakban annak a célnak, hogy ne romoljon meg az élelmiszer. Én azt gondolom, hogy mindenki nézzen körül, gondolja végig, hogy hogyan tud takarékos, hogy nem csak azért, hogy most valamilyen utasításnak, kérésnek eleget tegyünk, hanem egyszerűen azért, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor az egész térségben lezárhatják az áramot, és az még nagyobb baj.
3: Van egy csopaki étterem, most ugye nem mondom a nevét, bár lehet, hogy megérdemelni, amely étterem most azt hirdette meg, hogy a körülményekkel való tekintettel lámpafény nincs, viszont gyertyás kiszolgálásban részesülnek a vendégek, úgy a pincérek részéről, mint az asztalra elhelyezett gyertyákkal. Szerintem ez menő.
4: Ez egy zseniális marketing ötlet.
3: Pincérek részéről, mint az asztalra elhelyezett gyertyákkal.

0: próbálja meg a saját ötletének megfelelően a vendégkomfortját is biztosítani, ugyanakkor saját érdekében a lehető legnagyobb takarékosságot is.
1: Van friss hír arról, hogy nagy a baj a Balatonnál és a Velencei tónál is a visszaeső forgalom miatt, gyakorlatilag hétköznaponta konganak a vendéglátóhelyek és a tópartok is, hát a Velencei tónál egyéb bajok is vannak, mondjuk a Balaton déli partján is szintén elég kevés a víz. Erről mennyi információjuk van? Mennyire keresik önöket kétségbe esett kollégák?
0: Az az igazság, hogy azért nem egyértelműen is nem mindenkinél. Nem mondom azt, hogy aki ma panaszkodik, annak nincs oka rá. De azt is el kell mondani, hogy vannak olyan üzletek, amelyek kimondottan jó, kiegyensúlyozott keresletről számolnak be. Tehát azok az üzletek, akik akár egész évben nyitva vannak, vállalva azt, hogy ősszel, télen sokkal szerényebb az érdeklődés, de mégis kitartják, megtartják az embereiket, kiteleltetik őket, és a vendégek is számíthatnak biztosan arra a színvonalra, amit az az üzlet nyújt, déli parton is, az északi parton is egyaránt, azoknak a vendégköre ez nem pártol el, és azok nem panaszkodnak ennyire, mint azok, akik kimondottan csak sajnos a szezonalitásból kell, hogy megéljenek. Én azt gondolom, hogy kegyetlen dolog az, hogy az elmúlt 6 évben 10 000 vendéglátó üzlet szűnt meg, ennyivel van kevesebb. Ez naponta 4-5 üzlet bezárását, tehát ennyivel több üzlet bezárását jelenti, mint amennyi nyitott. Ez nagyon sok. Most jelen pillanatban 42 000 a vendéglátó üzletek száma, ebben benne van az italüzlet, az étterem, a kávézó, a cukrászda, tehát minden vendéglátó üzlet. Viszont érdekes, hogy a forgalom az változatlan áron, tehát az 2019-es eddig mért valaha legnagyobb forgalomhoz képest, alig 1-2%-kal változik, fölé vagy alá megy, tehát rendkívül stabilan követjük azt a forgalmat, mondom még egyszer, változatlan áron, tehát kiköszöböl az infláció hatását, amelyet 2019-ben 52 000 üzlet bonyolított le. Most 10 000-rel kevesebb bonyolítja ezt le, és kb. 15-20 000 munkavállalóval kevesebb. Kb. 135-140 000 munkavállaló van jelenleg a vendéglátóiparban, és volt 170-180 000 is.
1: Változik a piac, de hát változik itt sok minden. Most azt láttam például a Balatonnál járva, hogy vannak helyek, amelyek konkrétan vállalva azt már, hogy ilyen a helyzet, azt írják ki, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap tartanak csak nyitva. Tehát a főszezonban 3 napon át ki sem nyitnak.
0: Ez nagyon szomorú, de egyben jelzi azt is, hogy koncentrálódik a kereslet. Sokkal többen mennek le a Balatonra 2-3 napra, szinte hétvégére leugranak egy hosszabb hétvégére.
1: A nyaralási szokásaink is megváltoztak, így van.
0: Így van, és a költési szándékaink is. Sokan régen megettek egy komplett menüt, előétel, leves, főétel, desszert, ittak hozzá esetleg bort, sört, bármit. Most ez leredukálódott mondjuk 2 fogásra, egy előételre és egy főételre, vagy egy főételre és egy desszertre, isznak hozzá egy üdítőt, a bort majd esetleg otthon. Tehát jelentős mértékben átalakult. Talán az egy főre jutó kereslet az, ami szerencsésen még azért legalább stabilan ugyanannyi. Tehát az nem nagyon csökken, viszont az infláció hatásához képest azért értékét tekintve már nem olyan.
1: Köszönöm a tájékoztatást, sok mindenről beszélhettünk.
0: Mi bízunk abban, hogy azért egy ilyen energiakrízis után is azért újra lábra tud állni a vendéglátás, hiszen a nagy megpróbáltatások a pandémia és utána az energiárobbanása után is, hál' Istennek, aki meg tudta tartani az üzletét és nyitva maradt, az most boldog lehet, és van miért, hiszen a forgalmat, azt a forgalmat tudjuk hozni kevesebb üzletből és kevesebb személyzettel, mint amit 2019-ben. Tehát érdemes talpon maradni, már nem könnyű.
1: Egy optimista mondat a végére, ugye? Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke volt a vonalban. Köszönöm, elnök úr.
0: Én is köszönöm.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Lehetett hallani arról, és ezzel is folytatjuk a Spirit FM műsorát, a Több-Kevesebb című gazdasági magazint, hogy a Ferihegyi repülőtér, ami most Liszt Ferenc repülőtér névre hallgat, gyakorlatilag a káosz és a lehetetlenség állapotát mutatta aznap, amikor először nem lehetett behajtaniuk a taxisoknak, behajtási díj nélkül a repülőtérnek azon zónájából kiszállna az utas. Ez kicsit bonyolultan hangzik, én tudom, mert hogy például a repülőtér azt állítja, hogy dehogy nem lehet beszállni. A taxisok meg azt mondják, hogy hát hogy ne, de hogyan. Szóval ezt próbáljuk most rendbe rakni Metán Zoltánnal, aki a Taxi Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és köszöntöm a rádió hallgatót.
1: Tulajdonképpen mit csináltak itt Ferihegyen velünk?
2: Hát az a helyzet, hogy 13 éve a fővárosi taxik tulajdonképpen díjmentesen használják ezek a terminálparkolókat, a fönti szegélyeket, ahol az utas kibeszállás történik. Ez egy korábbi fővárosi kamara és a BKK, valamint a repülőtér üzemeltetőjének volt egy közös megállapodás.
1: Ugye ez eddig sem azt jelentett, hogy ott parkol a taxis, hanem oda visz, kiszállok, és ő megy tovább.
2: Így van, ez egy 5 percen belüli díjmentes parkolást, illetve nem is parkolást, hanem késbeszállást tett lehetővé az utasoknak. Nem is az volt az érdeke a taxisoknak, hogy ott töltsék a drága idejüket, hanem hogy minél előtt kijöjjenek. Na most ezt viszonylag egyszerre meg tudták tenni, mert automatikusan kinyílt a sorompó. Az történt egészen pontosan, és akkor augusztus 1-jét említett meg itt időpont, az a fordulópont, hiszen hosszú évek után, 3,5 év után a fővárosi közgyűlés elfogadta az érdekképviseletek közös konszenzusos javaslatát, ami egy általános 18%-os díjemelésről szólt, illetve még javasoltunk egy második hatósági áras verziót, ez az előrendelések és a repülőtéri illetékek miatt megemelkedett költségeket tartalmazta volna. Ezt a főváros oly mértékben támogatta, hogy az előrendelés, tehát ami korábban 20 perc előtt kiadnak az utasok, és az utasoknak egy garancia lett volna arra, hogy mindenféleképpen egy előrendelés kapjanak autót, ezt ők nem támogatták. Ellenben a repülőtéri plusz 800 forintot, amit beépített a fővárosi közgyűlés a taxirendeletbe, a tarifa rendeletbe, a kettes hatósági helyen jelölte meg. Ez azt jelenti, hogy minden repülőtérre és repülőtérről irányuló fuvarok esetében 1300 forint helyett 2100 forinttal indul a taxióra. Na most a bevezetés...
1: Azért az nem mindegy.
2: Hát nem mindegy természetesen, de ez csak és kizárólag a repülőtérről és a repülőtérre irányuló fuvarok esetében. Hogy értsük a logikáját a szakmai oldalnak, nagyon sok taxist visznek ki a reptére, de nem minden taxis marad kint a reptére, hanem bejönnek a városba, és mivel elég komoly a távolság a repülőtér és a belváros között, ezért azt gondoltuk, hogy ezt a plusz költséget ebben a díjban azért kompenzálnánk a taxisok számára. Ebben a hitben éltünk, és vártuk az elsőjét, majd a bevezetés előtt 2 héttel a Budapest Airport levélben tájékoztatta a szakmai érdekképviseleteket és a piaci szereplőket, hogy augusztus elejétől ő bevezet egy parkolási díjat a taxisok számára is, ugyanúgy, ahogy mindenki számára, tehát a kivételt kivette, a taxisok által kivételt kivette, és 800 forintban állapította meg ennek a behajtási díját, ami kísértetiesen azonos pont azzal az összeggel, ami a fővárosi taxirendben elfogadott a közgyűlés. Na ez verte ki elsőként a biztosítékot szakmai körökben, hiszen a tarifatárgyalások során egyetlen egyszer szó nem esett arról, hogy azért fogjuk a kettes tarifát bevezetni, hogy ezt utána a parkolási díjban továbbítsuk a repülőtér számára. Mi kezdeményeztünk a levél után egy egyeztetést a repülőtérre, ahova a szakmai szervezeteket is meghívtuk. Ez az egyeztetés létrejött, ők megerősítették a korábbi levelükben küldött tartalmat, hogy augusztus 3-ától bevezetik ezt a bizonyos díjnak a fizetését. Na most a káosznak volt több oka, egyrészt már a kapuk száma nem növekedett, amikor a kapuhoz elér valaki és beteszi a kártyát, akkor egy bizonylatot kap, a bizonylat után pedig kiírja a készülék, hogy hány forint, hány fillért kell fizetni. Ez bankkártyában tudja csak és kizárólag a kapunál érvényesíteni és fizetni a taxis, illetve aki használja ezt a terminált. Na most, hogyha a kártyáját nem úgy érintette oda, vagy éppen az órája nem úgy ért oda, vagy éppen nem tudta pontosan használni ezt a technikai terminált, eddig soha nem használta, ez azt jelentette, hogy arányosan nőtt a sorvállalók száma. Emellett, amit a reptér tájékoztatásban nekünk is elmondott, és ezt nem tudom sem száfon, sem megerősíteni, mert tényleg ez egy létező probléma, hétfőn vezették be ezt a díjfizetést elsőként, és a hétfői napokon van pontosan a hajnali órákban a legnagyobb káosz, ugyanis a reptérre irányuló forgalom, a reptéri gépek pont a legnagyobb számban hétfőn indulnak, és az a másfél-két órás időintervallumban óriási a reptérnek a leterheltsége. Na most elég, hogyha ebben a másfél órában közel másfél ezer autó megközelíti a repteret, azt láthattuk a közösségi oldalakon, hogy egyszerűen a rendőrbódinál kínáltak a várakozó taxik, bent meg dudáltak, senki serről, se kisebbe. Na most a reptér a következőképpen fogja és szeretné ezt a jövőben orvosolni, mert egy napi egyeztetés van velük, hogy amikor ilyen állapotok kialakulnak, akkor ők, nekik nem érdekük, hogy az utasokat tulajdonképpen bosszantsák, és plusz díjfizetésre kötelezzék a taxisokat, mert még a lényeget nem mondtam. Ha valaki az 5 percen túl lépi a parkolási időt, vagy ezt a várakozási időt, akkor onnantól kezdve ez a 800 forint egyből 4400 forint emelkedik.
1: Ha viszont dugó van, akkor simán lehet, hogy benszorul annyi ideig.
2: Így van, így van. Na most naponta kontroll riportoljuk a történetet, kapcsolatban vagyunk a reptérrel, én azt gondolom, hogy biztos, hogy valamilyen megoldást kell találni, akár az időintervallumnak a bővítésére, akár más egyéb megoldásra. A kapacitás, kapukapacitás biztos, hogy nem fognak tudni növelni, hiszen az infrastruktúra nem teszi ezt lehetővé, de valamilyen megoldást kell találni, mert az utasoknak időben ki kell érni a repülőtérre, és nem elég azt mondani, hogy akkor tessék ne két órával, hanem három órával előbb elmenni.
1: Vagy tessék elindulni. Kiszállni még ott, és a csomaggal azt aladni az autók között.
2: Nem, én azt gondolom, hogy valami kultúrált megoldást kell találni. Ezen dolgozunk. Hát természetesen a hangulat az eképpen azért elég változatos, mert a szakmai oldal azért nehezen viseli el, hogy nekik a semmi után hirtelen kell fizetni, és még egy apró kis momentumot elfelejtettem mondani, hogyha valaki túllépi az 5 percet, mert mondjuk az utas nem jön, mert játsszuk azt a modellt, amikor ön rendel egy autót, de nem tud kijönni a terminálból. A taxis meg kint várja. És 5 percen túl nem szeretne 4400 forintot fizetni a taxis, ahogy ön sem szeretné ezt a díjat kifizetni, akkor eddig az volt a protokoll, hogy a taxis ment egy kört, kijött a 5 percen belüli ingyenes zónából, és újra visszament a terminálra, és ezért nem kellett fizetni. Most viszont minden egyes kihajtásért, hogyha az 5 percen belül történik, akkor minden egyes kihajtásért 800 forintot kérnek.
1: Az jó. Valaki ráérzett arra, hogyha van ez a 800 forintos repülőtéri pódi, akkor az nekik is jó lesz.
2: Én azt gondolom, hogy nincsenek véletlenek. Tehát...
1: Valószínűleg. Na várjon, egyébként mi mit szólunk ahhoz, hogy felmentek az árak? Ugye az alapdíj 1001-ről 1003-ra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a várakozási díj 110 forintról 130-ra percenként. Jól tolerálják az utasok? Hogy hopp, ez sokkal több, mint szokott lenni.
2: Jelezték szóban, természetesen ha megfelelően kommunikál az ember az utasokkal, akkor megértik, hogy tulajdonképpen 3,5 év alatti inflációt kellett most egyszerre csak 18%-ban, ami hirtelen soknak tűnik, de hogyha komolyan vette volna a fővárosok kérésünket, és ez minden évben egy ilyen 6-8%-kal megvalósult volna, akkor most ez nem fájna senkinek. Az elmúlt napok visszajelzése alapján azt mondom, hogy elfogadják az utasok, tudják, tisztában vannak vele, hogy minden drágább lett, és mindennek az ára nő. Én bízom abban, hogy a szolgáltatás ennek megfelelően azért még javulni fog, és azok a szolgáltatók fognak megmaradni a piacon, akik a kultúrát kiszolgálással példát tudnak mutatni. Még a 18% emeléssel is.
1: Metál Zoltán, köszönöm a tájékoztatást reptérügyben is, meg úgy általában a tarifák és a mindenféle guzmik tekintetében. Örülök, hogy itt volt velünk, viszont hallásra.
2: Köszönöm az érdeklődést, viszontlátásra.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Médiapiac.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Az elmúlt napokban már esett szó itt a mi műsorunkban is arról, hogy milyen gondokkal küzdenek nagyon sok felé a vendéglátósok. Ennek a mélyére megyünk most kifejezetten a balatoni és a velencei tavi vendéglátósok helyzetéről szólva. Ugye ez is különböző két helyzet. Az egyik helyen még legalább van valami víz, a másik helyen meg amiatt sírnak, hogy már az sincs. De van-e vendég egyáltalán? Makos Pétert kérdezem, aki a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozók érdekképviseletének dél-balatoni csoportelnöke, egyúttal a nevét viselő étterem vezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket, és önt is, szerkesztő úr. Hát sok minden elhangzott itt a balatoni turizmus kapcsán. Itt egy dolgot külön kell választani. Nem csak a Balatonról van szó, hanem egyáltalán átrendeződtek a trendek a turizmus kapcsán. Tehát amíg egy 15-20 évvel ezelőtt úgy működött, hogy eldöntötte már mindenki télen, hogy Balatonon hova fog menni nyaralni majd a nyáron, hát az volt a trend, hogy minden család, aki tehette, lejött legalább egy hétre a Balatonra nyaralni. Közben ezek a dolgok átalakultak, ugye hát valamikor a karácsony az egy kimondottan családi ünnep volt, a meghittség és a szeretett összetartó erejével. Ma nagyon sokan a wellness hétvégét választják a karácsony alkalmából is, de ugye ez jellemző az úgynevezett hosszú hétvégéken egy húsvét, egy pünköst, vagy akár egy március 15-e kapcsán, de akár az őszi időszakban is előfordul az, amikor 2-3 napra a turisták meglepik a különböző wellness szállodákat, mert hála jó Istennek ebből ma rengeteg van Magyarországon, vonzóbbnál vonzóbb lehetőségekkel, programokkal. Sajnos ez a trend alakult át a Balaton fele is, tehát ez a 2-3 napos látogatottság lett a jellemző a Balatonnál is. Tehát én úgy tudnám mondani, hogy ez átült a Balatonra is, és hát nem beszélve arról, hogy az emberek többsége úgy van, hogy kicsit többet vár el, mint a vizet és a napsütést. És nyilvánvaló oda fog menni, ahol megfelelő programot, a számára vonzó lehetőségeket látja, és így célozzat meg bizonyos helyeket, bizonyos...
1: A célhoz is értünk, és akkor itt rögtön fel is vetem a kérdést, hogy ugye a horvátok büszkélkednek most azzal, hogy náluk kifejezetten egyértelműen nőtt a magyar vendégek száma. Az első jelentéseik szerint ez még ugye a júniusról szólt, nagyjából 5%-kal, ami azért nem kevés. És nyilván ők, az odaérkező magyar turisták pont a Balatonról és más szokásos célpontokról hiányoznak.
2: Ez természetesen így van, és ez teljesen igaz is. Trend Horvátországba menni, trend a Jezolóba menni, az olasz tengerpartra, és hát nem beszélve arról, hogy itt akkor bejönnek még olyan lehetőségek is a görögöknél, akár Cipruson, különböző déltengeri országokban, ahol szintén elfogadható áron biztosítanak 4-5 napos, vagy akár egy hetes üdülésre.
1: Sőt. És akkor most el is jutottunk ahhoz a ponthoz, amire úgy is rákérdeztem volna, hogy mitől lehet olcsóbb a nyaralás ma egy tengerparti üdülőhelyen, mint egy Balatonin. Mert hogy erre rendszeresen panaszkodnak a különböző célpontokat kereső leendő vendégek.
2: Most itt egy dolgot tisztába kell tenni. A rezsicsökkentés az csak a háztartásokra vonatkozik. Ezt a terhet valakinek meg kell fizetni. Ezt sajnos a vállalkozásoknak kell megfizetni, vízbe, villanyba, gázba. Most úgy tessék elképzelni, hogy például mi a rendszerhasználati díjaknak a tömkelegét kapjuk különböző oldalról. Most például mi a legújabb lett idén, a DRV bevezette, hogy a bejövő csőnek a keresztmetszete alapján kell fizetnünk a rendszerhasználati díjat. Amihez semmi köze nincsen egy vállalkozásnak, mert ugye nyilvánvalóan egy háromnegyedes csővel megy bent a büfékbe vagy az éttermekbe a víz, de a bejövő cső a keresztmetszet alapján. Nem beszélve arra, hogy hozzájön az is, hogy rengeteg apartmanházat építettek fel a Balatonnál, és ennek a költségét valakinek kell fizetni, már ami a szolgáltatások fele történő költségre gondolok, ugyanis az építetőnek egy fillér hozzájárulást nem kell fizetni se a víz, se a villany, se a gáz megszerzéséhez, mert a szerződést azt leendő lakókkal kötik meg, és azoknak pedig nem kell fizetni. Nyilvánvaló, hogy ez többletfogyasztást jelent, kapacitás hiányt jelent, és ez mind nálunk rakódik le, a vállalkozásoknál rakódik le. Tehát megjöttek a vállalkozásoknak a költségei. Ez csak egy része. A turisztikai hozzájárulás, ami be lett vezetve, az szintén egy ilyen rejtett adó lett, mert végülis a NAV fele kell befizetni, és a teljes nettó bevételnek bizonyos százalékát kell befizetni. Ugyanez a helyzet a szállásadóknál is. Hát elhúztak egy éves madzagot az ott is 1 millió forintos támogatással, amit igénybe lehetett venni szolgáltató helyenként, szobánként, és utána annak meg volt az ára. Nyilvánvaló, hogy más tarifa alá esik. Tehát ezek mind rárakodnak a költségeinkre, és ezért nem tudunk olyan árat biztosítani, nem beszélve arról, hogy mi számlára nem tudjuk venni a rezsicsökkentett élelmiszereket és alapanyagokat. Tehát ez mind bejátszik, hogy magasabb a vállalkozásoknak a költsége, és ez sajnos ez rárakod a fogyasztói árakra, és nyilvánvaló, végső soron ezt a vásárlónak kell megfizetni.
1: A rezsicsökkentésről amúgy is beszélünk még majd ebben a műsorban, de akkor ezzel voltaképpen azt mondja, hogy itt nem a vállalkozó kapzsiságáról, hanem az állam, az állam kapzsiságáról van szó valójában.
2: Igen, pontosan erről van szó. Tehát itt mindenkinek nőttek az elmúlt évek során, többszörösére nőttek a költségei, pontosan a rendszerhasználati díjak kapcsán. És meg hát az, hogy a rezsicsökkentett támogatásra nem kapnak jogosultságot azok a vállalkozások, akik ezeket a szolgáltatásokat végzik. Tehát ezt így is kell nézni, és akkor nem beszélve arról, hogy életkoronként is változik az igényszintük az embereknek, az elvárásuk a Balatonnal kapcsolatban. A fiatalokra inkább a buritirizmus, a fesztiválok a jellemző, ezeken a helyeken meg is jelennek, teltházzal működnek, többnyire ezek a különböző rendezvények. És hát az egyéb rendezvények is, mert mit tudom, egy Balatonboglári Szüreti Fesztiválnak, vagy egy Babacsonyi Szüreti Fesztiválnak, annak szintén megvan a vonzereje, de ez csak egy-két napos programokat jelentenek.
1: Hát, ahogy így hallgatom, ezekből azért nagyjából az derül ki, hogy valakinek, valamilyen szervezetnek, mert egyenként nem fognak boldogulni, mégiscsak tárgyalnia kellene a kormányról arról, hogy hogyan lehetne az önök helyzetét rendbe rakni, hogy aztán rendbe kerüljön maga az iparág is, meg hát mi legyen kedvünk elmenni a Balatonra vagy a Velencei tóra egy nyaralásra, és ne azt nézzük, hogy hát azért az égei tenger se rossz és olcsóbb.
2: Így van. Na most annyit még azért elmondom, hogy rengeteg különböző szervezet van, aki a Balatonnal különbözőképpen foglalkozik, és nincs egységes álláspont. Hát mindenki a saját kis érdekeinek megfelelően próbálja a saját pecsenyét sütögetni.
1: De ez nem mindig is így volt mi felénk.
2: Így van, Ezért volt szó arról, hogy a Balatont egységesen az egészet külön kezelni, tehát mindegy megyét. És meg hát a másik probléma, hogy az önkormányzatoknál az iparűzési adót, az építményadót elvitték, ugyanúgy azokat a különböző üzülésből bejövő pénzek, gondolok itt a kurtaxára, már nem úgy működik, mint régen működött, hogy minden helyileg előállított forinthoz 2 forintot tett hozzá annak idején az állam. Tehát ez a támogatási rendszer is. Nem beszélve, hogy napi megélhetési problémáik vannak az önkormányzatoknak, ezért voltak kénytelenek bevezetni a parkolást, és hát egy óránként 500 forintos parkolás fizetése nem fogja vonzóvá tenni meg a fizetéstrandoknak a megnövekedése.
1: Tehát azért így sok a baj. Sok a baj és sokrétű a baj, ha jól értem.
2: Igen, igen. És az nyilvánvaló, hol fog lecsapódni, csökken a fizetőképes kereslet, mindenki a saját igényszintjének igyekszik egy kis időt eltölteni a Balatonnál, hát az nyilvánvaló, hogy rövidebb lesz ebből adódóan is.
1: És akkor még tegyük hozzá azt is, hogy ugye az önellátó turizmus is elég jelentős lett, tehát például nem étterembe mennek, hanem a közértbe, legyen az bármilyen névre hallgató mostanában, és akkor ott beszerzik azt, amire szükségük van. Szóval megváltoztak a szokások, akinek valóban pénze van, külföldre megy, aki meg beosztja, az meg nem megy étterembe, nem használja a helyi vendéglátóipart. Makkos úr, köszönöm szépen, ez egy eléggé teljes és eléggé szomorú kép volt. Egy dolgot mondjon még meg. Önöknek vannak vendégei?
2: Hát nekem nagyon sok törzs vendégem van, én megmondom őszintén, én nálam 10 féle menü van délben. A legolcsóbb 2000 forint egy napi menü, és ez komplettan egy leves, egy főétel köréssel családával, és hát ezennek ugye nyilvánvaló kisebb haszonkulcsa tudunk dolgozni, több embert látunk el.
1: De ez az, ami megy. Világos, világos. Hát ez nem a gurmé menü, ez az olcsó menü, de ettől még remélem, hogy ízletes ételt ad az asztalra. Makkos Péter, köszönöm szépen.
2: Kérem, tiszteltem.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Annyit beszéltünk az elmúlt időszakban, itt ebben a műsorban is a kedves hallgatóknak arról, hogy milyen a Duna vízállása, és annyira fontos témává vált ez, mint szerintem életünkben még soha. Miközben a hajósokat eddig is izgatta ez, mert hát hiszen ebből dolgoztak, ezzel dolgoztak. Szalma Botont, a MART korábbi vezetője, most a Primsol ZRT vezérigazgatója, de a hajózással foglalkozik most is, meg hát aki hajós, az a szíve mélyén mindig hajós, igaz? Jó napot kívánok!
2: Így van, ebből a szakmából nem lehet szabadulni.
1: Hát ugye. Viszont jelenleg szerint szabadulni nem lehet, de hajózni sem. Most már ott tartunk, hogy az osztrákok is leállították az áruszállító hajózást, ugye korábban a személyszállítással már eleve baj volt.
2: Igen, ezek általában úgy szoktak kezdődni, hogy egy kicsit először limitálják a berakott mennyiséget, ugye, aztán fél terhelés, aztán negyed terhelés, aztán megáll mindenki. És ez egy egész iparágat, és nem csak az iparágat, hanem mint az iparág kiszolgál, azokat a logisztikai láncokat töredezi szét, és elveszíti a bizalmát a piac a logisztikai láncokban, és ez egy nagy hiba. De a minden rosszban van valami jó, a Paksi atomerő bajaival, meg a Dunai vízállásokkal, meg a hajózás bajaival együtt újra felszólalt az a kérdés, amit 35 éve nem merünk taglalni, már pedig ez a folyószabályozás és a víz visszatartás. És végre erről újra szerintem elkezd majd beszélni az összes szakma, akinek az a dolga, hogy erről beszéljen.
1: Hát kénytelenek lesznek, mert ugye állandó kérdéseket is kapnak ezek a szakterületek, hogy ez hogy fordulhatott elő, hogy most mi a helyzet, meg hogy mi lesz. És hát, igen?
2: Az úgy fordulhatott elő, hogy nem hallgattak a szakmára, és nem gondolták azt, hogy az interdisziplinális gondolkodás az 30 éve kéne, hogy működjön az országban, tehát ugyanis ezt nem a hajósoknak kell eldönteni most. Ehhez kellenek a tájépítészek, a hidrológusok, az építőmérnökök, a logisztikusok, a hajósok, a turizmus vendéglátással foglalkozók, és a mondjuk az áramtermelés, az elektromos áramtermeléssel foglalkozó szakértők. Tehát össze kell fogni az összes szakmának, és nem azt kell megvizsgálni, hogy mit kell tenni, mert azt mindenki tudja, hogy egyetlen egy lehető legjobb megoldáson is ez a vízlépcsőzés, hanem hogy az hol legyen és milyen formában. Ugyanis valahogy vissza kell tartanunk a vizet, és ez elsősorban az ivóvízkincsünk miatt kell, meg az gazdaságunk miatt kell, meg a talajvíz háztartásunk miatt kell, a felszíneti vizek miatt. A felszín alatti vizeknek a visszapótlás is évekbe telik, tehát ha holnap reggel jól elkezdünk dolgozni, akkor is évek múlva lesz ténylegesen mérhető haszna, de lesz. És az ország szempontjából ilyenkor 2-300 évbe kell gondolkoznunk, nem 4 évben, meg 5 évben.
1: Hát viszont a politika mindig 4-5 évben gondolkozik, ez ennek a nehézsége, hogy a szakmák is ne így gondolkozzanak, azért az minden esetre furcsa, de ki vannak téve nyilván a politika megrendelésének. Az osztrákok olyan trükkökkel próbálkoznak, mint például a hajóút mellett elhelyezett megrakott, kavicssal megrakott uszályok, amelyek ugye a maguk súlyával befelé nyomják a vizet a Duna medre közepébe, ezzel gyakorlatilag hajózhatóvá téve a Dunát, de hát, hogy mondjam, ezek kisipari módszerek, ez nem oldja meg hosszú távon a problémát.
2: Voltak ilyen módszerek, csak ugye nem ennyire mozgathatók, tehát az olyan, mintha mozgatható fal lenne való, meg rendes betonfal. Régen kitalálták a vízépítőmérnökök, ők úgy hitték, hogy sarkantyú, meg párhuzammű, biztos emlékszik rá, a Dunán itt-ott lehetett látni. Megvizsgálták azt is a vitokinál a szakértők, hogy ezzel mit lehet tenni. Azzal ilyen 10-15-20 évre lehet egy kicsit jobbá tenni a kondícióit, a hajózást, de nem segít a Isten igazából a mezőgazdaságon, meg a talajvízen, meg az egyetlen, meg az energiatermelésen. Tehát karbantartást igényel, egy-egy nagyobb víznél újra kell építeni, és 15-20 évente újra kell gondolni az egészet. Ezért találták azt ki, hogy ha már elkezdték vízlépcsőzni a Dunát, már pedig elkezdték a németek és az osztrákok is, és a szlovákok is befejezték, akkor nekünk is be kell fejezni, mert ugye most mindenkinél van valamennyi víz, mi vagyunk azok, meg a szerbek, meg a románok, akik nem nyúltak a Dunához úgy, ahogy kellett volna, akik most sokkal jobban szenvednek, mint a többiek, szintén a Duna mellett. Persze most rögtön jöttek, hogy mekkora esés, meg mekkora forgalom, meg ezek a mese kategóriák, mert az esést nézzük, akkor például az osztrák-német határon levő vízlépcsőnek az esése 1 méterrel, 1,5 méterrel kevesebb, mint a tervezett nagymarosi. Tehát igenis, lehet építeni ilyet, de meg kell vizsgálni, hogy hol, milyen körülmények között, és hol van a legkisebb hatásunk a természetre, mert bármit csinálunk, beavatkozunk a természetbe, építkezünk, az kárt fog okozni. Itt azt kell nézni, hogy a lehető legkevesebb kárt okozzuk.
1: Más az elbánása a Tiszával és más a Dunával. Ezt azért kérdezem, mert a Tisza kapcsán mostanában épp az ellenkezőjét halljuk, az, hogy túl van bonyolítva, túl van szabályozva, meg kéne szüntetni ezt az erős szabályozást, és hagyni, hogy amikor mondjuk árhullám van, akkor az igenis öntsön ki, és öntse el azokat a területeket, amelyek egyébként szomjazzák a vizet. A Dunánál meg pont az ellenkezőjét halljuk, a szabály. Igényét.
2: Szerintem a Tiszánál is meg kell is vizsgálni, mert ugye a Tiszánál meg mindig az út eszembe, hogy mondták annak idején, ugye meg a zöldek ijesztették az embereket, hogy ez egy Dunaszaurusz. Most a Tiszaszaurusz azt úgy hívják, hogy Tiszató. És mindenki a természeti csodára erre a flórának, meg a faunának, meg az állatvilágának, hogy mit telepetett volna, hogy milyen szép, meg milyen jó, mert most ez egy vízlépcső felvíze. Tehát óvatosan bánnék ezzel, de azokat is meg kell kérdezni, akiknek ott vannak a földjei, ott van a lakás, ott van a faluja, vagy ott van bármi, amit az elöntenének. De lehetséges, azért mondom, itt is megint össze kell ülni a szakmának, és megnézni, mit tegyünk a Tiszával. Hozzáteszem, a Tiszán nagyon szeretnének egy csomószor hajózni, mert ezeket a speciális elemeket, amik mondjuk Tisza újvárosba kellettek volna, ezt időnként, amikor lehetett, a Tiszán vitték föl speciális uszályokon és bárkákon, mert csak azzal lehetett megoldani, hogy még egy 400 tonnás, 60 méteres szerkezet oda kerüljön, mert különben ott kellett volna helyszínen 10-szer annyi pénzért összeszerelni.
1: Van egyáltalán olyan víz Magyarországon, ami hajózható a mostani állapotában?
2: Hát, hogyha hajtogatok egy kis hajót, a papírhajót, akkor igen, az a Kádamba is. De lehetetlen, felejtsük el. A mai vízállások Budapestnél, ugye, mert itt is az emberek keverik a vízmércének a számát, amit ugye bemondanak minden nap a szakértékben, meg lehet nézni a Hidroinfon, meg a merülési lehetőségét, és a merülését egy hajónak. Budapesten 15 és 20 között van az elmúlt napokban a vízmérce állás. Ez azt jelenti, hogy 95 cm-es merüléssel lehetne hajózni. Magyarul minden hajó áll. A bárkák még tudnának menni egy pár száz tonnával, de nem lenne kitolja. Mert a tolójónak ennél mélyebb a merülése, az önjáró hajóknak például biztosan, hogy mélyebb a merülése. De meg kellett, hogy álljanak a szállodahajók is. Gondoljon bele, hogy Ausztriából és Amerikából ideutaztak nem kevés pénzzel emberek, hogy Budapest és Passai között csodálják a Dunát, és most az M1-esen állnak sorba a buszon.
1: Hát igen, vagy, másik biztos... élmény. Hát hogyne.
2: Úgyhogy ez nagyon összetett. Plusz az áramtermelés, a világ legtisztább árama, ha már megépítettük. Ez egyben három híd is. Mert ugye hiányoltuk a Dunáról a hidakat. Meg mivel vágt, a legnagyobb trükk azért az volt, én emlékszem, ugyanis ez a rendszerváltó kérdés volt, az öklét rázta mindenki a Dunakörrel az élen, hogy milyen csúnya az a töltés ugye Nagymarosnál, igaz?
1: Igen,
2: és
1: igen.
2: Valljuk be, kevés rondább dolgot lehetett látni, mint a nagymarosi töltést. Egy dolgot azért elfelejtettek elmondani ezek a drága emberek öklüket rázva, hogy az a kerítés. Ugyanis a Dunában nem lehet műtárgyat építeni hullámpala kerítéssel, vagy egy drótfonatú kerítéssel, mert a szegény Duna az folyik. Tehát ezt a nagyon csúnyát meg kell építeni, megépítem a művet, megépítem a hidat, és elbontom. Tehát nem rondítja tovább a Dunakanyart. Hát, nagyon-nagyon hosszú beszélgetéseket kívánok, és nagyon-nagyon sok egyeztetést. Egy biztos, az ivóvíz kincset, ami rajtunk 115-120 ezer köbkilométernyi évent átfolyik Magyarországon, annak egy részét biztosan meg kell tartanunk, be kell fognunk áramtermelésre, segítenünk kell a mezőgazdaságunkat, a logisztikánkat, a turizmust, a vendéglátást, mindent, amit felsoroltam, és Gemencbe is kell majd víz az Erdélyben.
1: És ráadásul a Duna felső folyásánál kell utánpótlást. Van egy jó hír, hogy az időjárás jelentés azt mutatja, hogy ott mostanában azért csapadékosabb, záporos, zivataros idő várható, és különben is most 6 cm-rel van följebb Paksnál a Duna, mint két nappal ezelőtt volt. Tehát talán a legsúlyosabb veszély elmúlt a paksi atomerőmű környékén. De akkor igen. Itt a következő kérdés, a vízhőfok, ugye közel 30 fokos most a Paks környékén a Duna a hőmérséklete, függetlenül az atomerőműtől.
2: Igen, de hogyha mondjuk fajsz, megépült volna a fajsz, és mondjuk egy méterrel több víz lenne most, és azt is persze leengednénk, mert az se olyan magas, akkor az a víztömeg az nehezebben melegszik át, mint a jelenlegi víztömeg. De Például mi érdekeket is megmondják, lehetséges, hogy Heller forgótornyot is kell odaépíteni, mert a két paksnak már nem elég még fajt se. De majd a mérnökök ezt megmondják, mert a Heller forgó az egy világhírű hűtési technológia, de ugye a atomfizikusok azt mondják, hogy mindkettő jó, de sokkal olcsóbb az átfolyó vízrendszerű. Mit mond erre a hidrológus? Lehet, hogy nem elég a paksi víz, mert az a hidrológusok 2010-ben leírták már, hogy helyelvtársak, vigyázni paksnál, mert az, ami most van átlagos vízjárás, az 15-20-30 év múlva a vízszintek, meg a vízhozamok így meg így lesznek. Már a tökéletesen bejött, csak senki nem hallgatott rájuk, mert még a vízuk épületét is felrobbantottuk, és helyette stadionál.
1: Ez így van. Mondjuk nem az épületem múlna, hanem azon, hogy a szakembereket meghallgassuk végre.
2: Hát persze, a Vitukin a világhírű szakemberei dolgoztak, kiváló mérnökök, marha jó hidrológusaink vannak, vannak tájépítészeink, vannak logisztikusaink. Hát, hogy mondjam, ezt nem a költők, írók és műfordítók kell, hogy eldöntsék, hiába szeretik a természetet a Dunakanyarban, sétáljanak jó nagyokat, ezt a szakmáknak kell eldönteni együttesen.
1: Szalma Botond, köszönöm szépen a rendelkezésünkre át.
2: Köszönöm, hogy hívtak, legjobbakat.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak.

Jaj a heli, jaj a heli, szeme kékje olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Jaj a heli, jaj a heli, szeme kékje olyan

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Ma délig az M2-es metró helyett az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Félpályás lezárása kell készülni a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot, a Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Ma napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. Időszakos korlátozásra kell készülni a Mozaik utcában rendezvény előkészületei miatt, a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Hétfőtől a H5-ös Héva Batthyány tér és az Akvikum között egész éjszaka jár. Kovács Boton, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Jó napot! Halló, halló!
3: Halló!
2: Jó napot!
3: Üdvözlöm, André!
2: Jó napot! Hallgatjuk!
3: És Rudi vagyok.
2: Jó napot, Rudi! Hallgatjuk!
3: Hogy miről lehetne beszélni, nagyon sok mindenről.
2: Nyugodtan, időnk nagyon sokan.
3: Igen, igen. A nagy kérdés az, hogy meddig akarják még szídni a jelen állapotot azok az emberek, akik úgymond benne éltek az előtte levő trutyiba, és ilyen gátlástalanul tudják szídni, mert már sok minden megjelent arról, hogy mi mindenért felelős ez a kormány, a kormányzás, meg Magyar Péter. Én személy szerint egyáltalán egyiket se védem, mert az, ami történt ebben az országban, az várható volt, amit csinált a Fidesz a maga módján és Orbán Viktor személyesen. Itt vannak felelős személyek, akik mind felelősek azért, ami történt ebben az országban. A másik, ahogy mondtam, volt a Somosnak, hogy itt azok az emberek, akik normálisnak hallják magukat, a saját törvényeik alapján felelősségre vonhatóak, mert ők idéztek elő azt, ami történt a 16 év alatt ebben az országban. Halló?
2: Hallgatom, nem akartam megzavarni a gondolatmenetét.
3: Halló. Na már most nem kell én se ismételjem önmagamat ahhoz, hogy ez az állapot, ami rászakadt erre az országra és a vezetésre, tudomásul kéne venni, hogy az a hanyagság, ami történt a 16 év alatt, sőt, mondhatni, hogy főleg a rendszerváltás óta megtörtént az a hanyagság, amivel mondjam azt, hogy eldorbézolták inkább, de a pénzt, az anyagiakat mindig magukévá tették. Az, ami történt, hogy a nép még él a maga módján és a nemzet, hogy becsületében is hogyan züllesztették le ezt a társadalmat a világ szemében, ez itt van. Ez, amióta Fidesz, így él ez a társadalom. És csak lejjebb volt, lejjebb, lejjebb és lejjebb. Pillanatnyilag mondható, hogy szerencsés az az állapot, hogy a nép felébredt, vagy egy rétege van népnek, aki úgy mond, az a 4 millió ember, vagy 3 millió 900 ezer ember szavazott a Tiszára, de Tiszapárt kormányzásra, úgymond.
2: 3 millió 3, ha jól emlékszem.
3: Igen?
2: 3 millió 3, nem? Vagy 3 millió.
3: De mondjuk úgy, hogy legyen. Megjelte, kér, uh-huh. Itt vagyunk. Na most hagyni kéne. Mert elmondtam már a Somosnak is, és Lezzánszkinek is. Akkor, amikor az Orbán Viktor kormányzása alatt olyanok történtek, amik történtek, a fideszesek is ugyanúgy megfizették az áramot, a gázt, a vizet, a mindenféle gazemberségnek az árát, megfizették ugyanúgy, mint azok az emberek, akik most ténylegesen a Tiszára szavaztak. Ennyi. A másik, a vízgazdálkodás benne van az áram, a mindennek a fejlesztése úgy, ami elmaradt. Elmaradt. Megszüntették azokat a területeket, amiket beszántottak, megszüntették a csatornákat, megszüntették a vízmegtartást. Magyarország a világon az első három között van, ahol a legnagyobb a vízháztartás lenne, úgymond, hogyha nem engedik el a vizet. Mert Orbán Viktornak az a orbitális baromsága, amit kijelentett, mikor volt most a tavasszal az utolsó nagy lépése volt, hogy itt több víz megy ki az országban, mint amennyi bejött. Ekkora baromságot mondani egy felelős tisztséget viselő ember, ez valami döbbenetes. Ez
2: igen, és ott azt is mondtam, ez 23-ban volt egy politikai felszólalás, ahol azt mondta, hogy szeretném, ha tudnák, hogy Magyarországról több víz távozik, mint amennyi bejön. Ez azt jelenti, hogy nekünk van feleslegünk, azt fel tudjuk fogni.
3: Igen,
2: ha akarjuk, azt fel tudjuk fogni, ha akarjuk, és szükség van rá, azt a vízmennyiséget a magyar csatorna rendszeren keresztül bárhova el tudjuk vinni, ha szükség van rá.
3: Így hangzott van. Ezzel. Mondok egy érdekes dolgot. Például csak számítások alapján összehasonlította valaki, hogy például a Gödi akkumulátorgyár mennyi vizet fogyaszt, egyedül az a gyár tiszta vizet használ fel, nem szennyvizet, tévedés. Eddig még senki nem mutatta meg, hogy a szennyvizet tiszta dolgozzák, vagy tisztítják azt a szennyvizet, amit ők produkálnak. Összehasonlítva, hogy hány embernek lopják el a vizet kimondottan úgy, hogy abból nem magyar haszon lesz, hanem kínai haszon, és erre fel még 133 milliárd támogatást kapott ez a cég. Ez egy magáncég. Akkor, hogy a koreai cég, azt hagyjuk. Itt arról van, hogy egy magáncég. Mire feladták oda azt a pénzt a magyar emberek zsebéből, amikor a vízháztartást, a víz megtartást legalábbis innét mondjuk, hogy a Dunakanyar, ha veszük azt, hogy Vácztól lefele, mindent fel lehetett volna újítani pacsolat tisztára. Tudja azt, hogy az a vízszűrő rendszer, ami van ott a Dunáv, a Újpesten, ahogy kezdődik, és megszüntették a Petőfi laktanyát, az a mai napig is homokszűrő rendszerrel működik. Na most, ha összehasonlítjuk, hogy a levegőbe, vagy a föld alatt, a vízbe micsoda mérget engedtek be például ebből a gyárból, gondoljunk bele abba is, hogy lemegy Újpest irányába, senki nem mérte be azt, hogy mennyire fertőzi meg az ivóvizet, senki nem gondolta arra még, hogy a párolgás miatt az a méreg ugyanúgy visszakerül a levegőbe, a vízpárával vissza tud kerülni a Dunából, ami mérgezi az embereket, a társadalmat, az egész Újpestet, a belvárost, ameddig megy a légáron.
2: Hát igen, erre mondták azt, hogy itt nem csak egy-két évben mérhető ennek a következménye, hanem itt évtizedekről beszélünk, meg egészségügyi helyzetről.
3: Gondoljon abba bele bárki is, hogy ez a víz alatt, ami a földbe jön, és maga Duna, ameddig itt szétárad a föld alatt, azt tudja, hogy mekkora, én már elmondtam, geológiai szempontból ez a középső rész, ami van a Váctól lefele, egy szűrőrendszer. 80-100 méter mélyen van, úgyhogy felső réteg termőtalaj, alatta sóder, kavics, és így megyünk lefele. Felül van a homok, meg a humusz réteg, amennyi termő. Na most például én megmutatnám önnek, hogy víz hogy tud megállni, amikor keresi a helyét, hogy jöjjünk el Sződre például, leszáll a vasútról, a vonatról, nézze meg, ötször akkora területet árasztott el, az az egy patak, ami jön onnét a Mária udvar, csörög erről az oldalról, és próbál helyet keresni magának.
2: Rudi, ezek nagyon összetett, akkor... ezek nagyon összetett és hosszas problémák. Ön szerint hosszas. Hol kellene kezdeni a helyrehozatalt?
3: Onnét kellene kezdeni, hogy az államközi megállapodás, éppen úgy, mint ahogy próbáltam elmondani már, hogy mi az a benzin és a kőolajnak a problémája, az emberek szemébe és a magyarok szemébe. Nem az amerikai szemébe, hanem a magyarok szemébe, amit meg kéne érteni. Az Orbán kormányzás idején a Szijjártó, ő lett az ember, aki tényleg azt mondom, hogy olyan helyzetbe sodotta anyagilag a társadalmat, viszont a baráti kört, meg azt a felső kört, akár még a Hernádi Zsolt is, mint a MOL, amelyik úgy szintén részvénytársaság, hogy neki legyen 39% részvénye a MOL-ban, az nem állami vállalat, az csak csúfolják állami vállalatnak. Ugyanúgy, mint a MÁV-ot, amit 22 részlet tagoltak.
2: Igen.
3: Rá van írva még a mozdonyokra is, hogy részvénytársaság, a mozdonyra rá van írva. Miről beszélnek itt, hazudnak össze-vissza, és értse már meg a társadalom, hogy felosztották ezeket az ipari létesítményeket, a nagy cégeket, mert mind részvénytársaság. A másik, ahogy mondtam, az építkezés a lakásépítéssel úgy működik, hogy semmi nem épült állami garanciával, úgyhogy az a állam épített lakást. Itt mind a nagy befektetők az ellopott pénzről van szó, hogy befektették a nagy tökések a építkezésekbe, és akinek van pénze, vagy megnyomorítja magát, és vesz fel kölcsönt, és vesz egy lakást, és egy életre adós marad, vagy ott állnak a lakások, mert el lehet menni, meg lehet nézni, hogy mennyi lakás van üresen. Új lakás, nem régiről beszélek, új lakás.
2: Tudom, van sok, meg erről már beszéltünk korábban is, igen, csak egy picit elkanyarodott a víztől.
3: Igen, a kőolaj és a víz. A kőolaj hogy függ össze itt, és a benzin. Most szígyek azt, hogy a Magyar Péter mit ígért meg, hogy Orbán riogatott, hogy 1000 forint lesz a benzin, Magyar Péter mondta, hogy nem. Nem is lehet, de hogy mégiscsak miért emelkedik az ára. Vegyek már tudomásul, a Szijjártó, amikor államközi egyezményben Oroszországgal állapodott meg, nem a nyugati államokkal állapodott meg, hogy milyen áron veszi a kőolajat, uh-huh. vagy a gáz. Na most olyan magas áron vette, hogy első pillanattól kezdve mindig magasabb volt a gáznak az ára és a kőolajnak az ára, amit Magyarországon finomítanak, magasabb volt, mint a nyugati állammal vett. Például a francia vett, az amerikától vett, mit tudom én, norvégoktól vett.
2: Világos.
3: Azok más áron vettek.
2: Világos,
3: azok azért
2: világos.
3: Vannak ott alacsonyabb áron a mai napig is.
2: Rudi, egy záró, csak hogy nem szeretném én önbe folytani a szót, csak Józsefet nem szeretném tovább várakoztatni. Egy záró gondolatként, összesítésnek mi az a legfőbb gondolat, amit megfogalmazna?
3: Az, hogy ezeket az állapotokat valóban fel kéne mérni, hogy és valamilyen formában ratifikálni azokat a szerződéskötéseket, amit megkötött az Orbán Viktor kormányzása a Szijjártóval, az, amit ténylegesen hülyére vették a társadalmat, hogy miért ilyenek az árak. Hát természetes, hogyha megállapodott, mit tudom én, így is úgy is azt mondom, pluszba állapodtak meg magasabb áron, mint a nyugat, vagy németek, franciák, kivel állapodtak meg, az az ő, így is úgy is azt mondom, pluszba állapodtak meg magasabb áron, mint

0: véleményt mond, és azonnal minősít embereket. Talán ezt még se kéne. Egy ország lennénk, és ebbe igaza volt a, aki, mit tudom, ő 3x3-asnak mondott.
1: Hát igen, ugye ez hangzott el, csak nem tőle.
0: Próbált betelefonálni, az volt a véleményem, és talán egy kicsit magasabb kultúrszinten áll, mint az úr, akkor én is minősítem őt. Ez az egyik, a másik pedig 40, bőven 80 fölött vagyok, és 40 évvel ezelőtt, és mivel komoly ilyen helyeken dolgoztam, 40 évvel ezelőtt a Duna vizálása sokkal alacsonyabb volt, mint most, és megoldották. Nekem az a véleményem, hogy kitalálni lehet dolgokat, de talán a mostani miniszterelnök, a fiatal miniszterelnök talán nagy hibát követett el, hogy úgy elküldte ennek a vezetését az atomreaktornak, ami nem politikai, hanem tudományos részhez kapcsolódik, hogy nem tudom hány nappal ezelőtt, de mert én arra gondoltam, hogy ez a stáb, aki vezeti ezt az egész szolgált, tehát az atomreaktornak a főnökei, azok tudtak volna lépni, és hol vannak azok, akiket elküldött. Miért nem kérdezi meg őket? És a Fico úr az nem azt mondta, hogy segít Magyarország, nem kértek erre, miért nem kér a külügyminiszter segítséget? Miért nem figyeli meg, hogy például a osztrák-magyar határnál 3,8 méter magasan a zsilepeket fölhúzták. Tehát azért valahogy úgy kéne odaállni ehhez a dolgokhoz, nem csipőből, mert mit tudom én, kire szavazott, meg kire nem szavazott, hanem valóban ez a nő, aki előtt itt 3x3-asnak mondottam, Miklós úr,
1: most már annyit emlegettük, nem akartam. Mondani, hogy... Bocsánat, Irén, ez szavát ne felejtje, csak már annyiszor elhangzott ez a 3x3 a reklám előtt.
0: Tudom,
1: csak én a reklám, mielőtt elmentünk volna a reklámra, meg a 15-25-ös iradóra, akkor akartam reagálni, de akkor most reagálok rá, hogy nyilván ez egy olyan műsor, ahol meghallgatjuk a véleményeket, amivel egyáltalán nincsen baj, csak ezek a vélemények, amiket így egymásra mondanak, ez ugye az önöknek a véleménye, nem a miénk, és a személyeskedés egy picit kezd engem, ez a sértegetés, meg ez a 3x3, ezek a becézések, vagy nem is önre, hiszen Miklós volt, aki ezt tőle indult, hogy ezt így mondjam, hogy ez a becézés, meg azonosítás, maradjunk inkább annál, hogy mindenkinek van egy keresztneve, én meghallgatok mindenkit, nyugodtan.
0: Az gyárakkal kapcsolatban, amikor ez a legalacsonyabb Duna vizálás volt,
1: igen.
0: Kb. 40 évvel ezelőtt nem voltak akkumulátorgyárak. Tehát ezt is nézzék meg. Minden nem lehet fölemelni olyan szintre, hogy valaki hibás legyen. Összefogva kéne megoldani a hibákat.
1: És megoldható ön szerint?
0: Igen, megoldható. Ha kérnek, mert a Dunán, ugye 8 ország megy keresztül a Dunán, és 8 országon megy keresztül, és egyezmények vannak, tessék a külügyminiszternek odafordulni, hogy megkérni esetleg a németeket, osztrákokat, hogy nem magasan tartják a felduszasztott Dunát. Például.
1: Uh-huh.
0: Nem, én nagyon idős vagyok már ehhez, de a megoldást kell keresni, nem pedig minősítgetni.
1: Persze, hát itt azért arról beszélnek a szakértők, hogy van hosszú távú megoldás, és nyilván most a rövid a sürgető.
0: Igen, és mondom, nem az akkumulátorgyárak voltak, akkor se a hibásak, szóval. Akkor még egy sem volt, amikor volt a legalacsonyabb, és meg tudták oldani, hol van a régi atomreaktor vezetőség, aki ebben kompletens lenne. Nem lehet így kirakni emlőkkel. Ez a fiatal miniszterelnök azt gondolja, hogy ő mindent tud, és minden, mert szerepelni akar. Ezt be kéne fejezni.
1: Itt egyébként...
0: Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra. Köszönjük szépen, hogy hívott. Sándornak mindjárt megadom a szót, nehogy lerakja, csak egy másodpercet várjon, kérem, mert hogy itt 10 perccel ezelőtt jött ki egy hír, hogy elérte a kritikus szintet a Duna Paksnál, tovább apadt a Duna vasárnap 16 órakor, tehát kicsivel több, mint egy órával ezelőtt, mínusz 134 centi vízállást mértek, és ezzel elérte azt a kritikus szintet, amely szerint magyar

0: Péter korábbi közlése alapján az atomerőmű utolsó még termelő gépegységét is le kell állítani. Itt ugye vannak azok az adatok, amiket itt rögzítettek, és addig, amíg talán egy nagyon picit tanulmányozzák, csak hadd nézzek rá a miniszterelnöknek a Facebook oldalára, hogy esetleg az elmúlt pár percben rakott-e fel bármi, egyelőre nincsen ettől frissebb információ. Úgyhogy a kritikus szint azt mostanra elérte, a folyóit ugye írják is, meglátjuk, hogy esetleg még akár adásunk végéig, vagy még ma este, akkor mik azok, amik még fejlemények esetleg ezzel kapcsolatban. Sándor, öné a szó.
1: Kedvi csókolom, Sándor vagyok. Hát őszintén megmondom, nagyon nehéz megszólalni, mert régebben ez az ATV egy ilyen fórum volt, a római fórumhoz a hasonlóan elmondhattuk a véleményemet, tehát most rájöttem arra, hogy önnek sem egyszerű az élete, mert nagyon sok szakértő emberrel beszél, tehát ez most olyan egy picit, mint egy tudományos konferencia, csak azután minősítem ezt általánosságban, hogy a hölgy hozzászólt. Rendszeresen beszoktam telefonálni, önnel még azt hiszem talán nem beszéltem, de Ferenc és Somos úr már erről tudna legendákat mondani. Én arra, hogy mi volt 40 évvel ezelőtt, mihez ezt hozzászólnék, ugye 40 évvel ezelőtt ugye egész más volt a klímahelyzet Európában, Magyarországon is, én Békés megyéről beszélek, más volt a mezőgazdaság helyzete és sok minden. De annyit azért hadd tegyek hozzá az előttem szóló hölgyhöz, miután ön elmondta, hogy azért ez nem arról szól, hogy mi minősítsük itt az embereket, ez tény. Vannak témák, és mi önnel beszélünk, nem azokkal, akik beszóltak. Azért azt el kell ismerni, hogyha felülünk az M1-esen és megyünk Ausztria fele, ami nem egy egyszerű feladat ebben a melegben, hisz csinálják ezt a zseniális útfelújítást, látunk ilyen szélerőműveket az osztrák oldalon. Ezzel kapcsolatban volt egy zseniális miniszterelnökünk, aki már hála Istennek nincs, nem is minősítek senkit, a stadionok helyett azokat kellett volna építeni, és sok egyéb dolgot. Hadd idézek egy régi barátomat, aki egy kisvárosba való Békés megyébe és Isten nyugosztalja, aki azt mondta, hogy okos a paraszt a falugyűlés után. Aki igazán okos, az előre lát. Tehát most nagyon el lehet azt mondani, hogy ez az új Tisza kormány, meg Magyar Péter felelős az elmúlt 16, de mondjuk azt, hogy még a második világháborúért is. Tetszik érteni? Tehát nagyon butaság. Parancsol?
0: Ne, abszolút értem. Csak ennyit mondtam.
1: Tehát itt pillanatnyilag, ha jól emlékszem, én ugye volt egy választás, és azóta még egy év se telt el. Ugye, jól tudom, ezt időskorom ellenére.
0: Tehát még itt most a felénél se járunk.
1: Nagy én jelben. Találkoztam ezzel a hölgyel, akire itt most az előbb rámondták, ezzel a külügyminiszter asszonnyal. Nem lehet összehasonlítani a volt tüsi hajúval, mert olyan dolog, mint egy Suzuki-t hasonlítanák össze egy Mercedes-szel a mostani külügyminiszter javára.
2: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Na várjál! Honnan is kezdjem el, hogy megértsétek, hogy az ég az néha, néha meg csak úgy elvesz.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Ma délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Félpályás lezárásra kell készülni a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot, a Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Ma napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. Időszakos korlátozásra kell készülni a Mozaik utcában rendezvény előkészületei miatt, a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Hétfőtől a H5-ös Héva Batthyány tér és az Akvikum között egész éjszaka jár. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Itt van József Háló.
3: Üdvözlöm szerkesztőt és a Fórum kedves nézőit, hallgatóit. Hát a mostani új kormány, a kormány az egyik legnagyobb kihívásra elé áll, hiszen az országot rendkívül súlyos asszály természeti csapások sújtják, nem csak Magyarországot, más országokat is, és hát a Tisza kormánynak a későbbi megítélése is rendkívül nagyban függ attól, hogy hogy tudja ezt a tényleg hatalmas válsághelyzetet kezelni.
2: Igen.
3: Az új kormány, én szerintem eddig nagyon jól kezelte Magyar Péter. Azt látom, hogy itt, amikor tényleg ekkora baj van az ország, mintha mérsékelte volna a Fidesz és az ellenzéknek hát a támadását, hiszen egy ösztönzeti összefogásra van szükség, hogy az ország ebből a nagy krízisből túljusson. Tényleg nagyon nagy baj van az ország, ez a Paks, azt hiszem az ország energia készletének 40-50%-át ugye, hát fedezte, most már lehet, hogy csak múlt időre beszélünk, mert egy hónapra, lehet, hogy ma le is állítják teljesen. Tehát óriási a krízis, és hát ezt mindenképpen valahogyan kezelni kell, és tényleg minden, ha fideszes, ha DK-s, ha tiszás, tehát itt mindenkinek az összefogására van szükség, és én szerintem most nincs helye a politikai sárdobálásnak, egymás fricskázásának, hiszen nagyon nagy a baj. És én úgy látom, hogy Magyar Péter is belátta, hiszen ebből a kicsit felfokozott kampányüzemmódból tényleg egy kríziskezelésre kell átállnia. Tehát egy válságkezelésre, ami viszont minden magyar embernek pártállástól függetlenül a odatevéséről van szó, hiszen a kis apró dolgokkal, tehát hogyha egyszerre nem megy a számítógép, meg a tévé, meg stb., meg tényleg abban a kritikus órákban nem akkor állnak neki mosni, meg a légkondikat ugye nem a legkritikusabb időben járhatják csúcsra, rengeteget tehetünk azért, hogy ezt a pár kritikus hetet átvészeljük, mert hát ugye még a Paks nem áll vissza, addig ugye itt óriási bajban van az ország.
2: Abszolút.
3: És itt évtizedek elhibázott energiapolitikája köszön vissza, ne csak az Orbán kormányra kenjük, akik korábban voltak, azok is óriásit hibáztak, hiszen ilyen egyoldalú energiafüggés, hogy az országnak ugye az energia ellátása egy ilyen műtől függen, az nem egészséges. Tehát több lábon kell állni, és hát ennek óriási, hát hogy is mondjam, időitel vallunk el, meg iszonyatos pénzek, hogy ezt egyszerűen el tudja érni az ország, de el kell kezdeni valahol. Tehát több lábon kell állni, az nagyon jó irány a szélerőművek, de még azért hangsúlyoznám, hogy Magyarország egy nagyon fontos dolgot kihagyott, hiszen mi geotermikus nagyhatalom vagyunk. Annyi termálvíz nincs sehol a környező tájakon, mint Magyarországon, és ennek egy töredékét használja ki az ország. Egy-két város nekiállt már fűteni ezzel, illetve felhasználni a geotermikus energiát, de csak egy töredéke. Tehát itt is óriási tartalékok vannak, hogy az ország ebből a krízisből valahogy hát kilábaljon. Engem egyáltalán nem lepett meg, hogy orosz kibertámadásért az állam kincstárrendszerét. Az oroszok nem csak a Magyarország kritikus ugye, hát infrastruktúráját támadják, hanem az Európa összes országának. Az Oroszország komoly fenyegetés jelent Európa biztonságára. Állandóan tesztelik az orosz hekkerek a különféle európai országnak a legbizalmasabb rendszerei. Igen. Tehát itt egy kiberpajzsot kell létrehozni az orosz hekker támadások ellen. Tehát ugye Romániában már ugye szó volt arról, hogy ott is rendszeresen megsértik Romániának a légterét ezek az orosz ugye drónok, és ott is ezzel ellen védekezni kell, de a kibertámadások Európa kritikus infrastruktúrája ellen, ezek mindennaposak. Tehát most mi estünk bele éppen a szórásba, gondolom, nem véletlenül az új kormány, hiszen nem azt az egyoldalú orosz barát politikát fogják folytatni, illetve folytatják, mint ugye a korábbi kormány. Még egy dologra szeretnék utalni, ami itt nem szerepel. A nagyon helyesen az igazságügy miniszter asszony az úgynevezett slide módszerek ellen egy védelmet hirdetett. Gondolom, szerkesztő tudja, hogy mi az. Tehát amikor a hatalmon levők az Orbán rendszerben ez divat volt, különféle kamu pereket indítottak, ilyen vélt, kreált személyiségi jogi pereket indítottak azok ellen az emberek meg civilek ellen, illetve alapítványok ellen, akik ráléptek a tyúk szemükre. Na most ezeket az embereket eddig semmifajta jogi védelem ugye, nem illette meg. Most központilag Európai Uniós kívánságuknak megfelelően az úgynevezett hát, rendszerkritikus személyeket, egyéneket, illetve civil szervezeteket vagy véleményvezéreket az új kormány jogszabályt fog hozni és megvédi őket, hiszen hogy az Orbán rendszerben sorozatban voltak ilyen perek, és ennek egyáltalán egy célja volt, hogy az élet befogja a pofáját. Tehát, hogy a szájvár, ugye, és el akarták hallgattatni, kamu pereket indítottak ellenük. Az illetőnek ugye óriási energiáit egy ilyen per, ön is tudja, hát évek mire, ugye, hát letöröknek egy ilyen perek. Nem tudom, lehet, hogy még egy ilyen, hogy is mondjam, ATV-s rendszeresen betelefonáló is beleesett ebbe a szórásba. Tehát azért vannak szerencsére Magyarországon ugye jogvédő szervezetek, mint a TASZ. Egyébként ő is, a TASZ is mellé állt ennek a jogszabálynak, hogy hát ezeket az embereket, akik úgy hát megpróbálják kritikusan szemlélni az őket körülvevő jelenséget, illetve egy hatalommal szemben megpróbálnak fellépni, hogyha mondjuk tegyük fel, le akarják rabolni a Balatont mondjuk, ilyen építkezésekkel, beépítik a tópartot, meg kamuberuházásokkal, hát akkor ugye megvédi ezeket a kritikus embereket, legyenek azok civil szervezetek, legyenek azok véleményvezérek, és hát ez ugye, ez a slide módszer, ez egy, tehát hogy védik a, tulajdonképpen a szólásszabadságot és a rendszerkritikus embereket, ez egy nagyon előremutató dolog, és ez a kormánytól nagyon szép dolog volt, hogy hoznak erre jogszabályokat, illetve hát itt állandóan átkozták ugye az Orbán rendszerben 16 év alatt a sorosista szervezeteket, hogy hát ezek a külföldi befolyás meg rátelepednek a magyarra. Hát bocsánat, ezek a sorosista szervezetek, például a TASZ, hogy a Helsinki Bizottság, védtek meg egy csomó civilt, egy csomó embert, meg egy csomó civil szervezetet az Orbán rendszernek a hatalmi túlkapásaitól, bocsánat.
4: Na de hát nem csak, hanem a tulajdonképpen a 2006-os eseményeknél ezek a jogvédő szervezetek álltak azok mellé, akik azt mondták, hogy nem lehet műveleti területté tenni a Kossuth teret. Az 56-os évforduló, ugye ez pont 20 évvel ezelőtt volt, az 56-os évforduló igényli azt, hogy mindenki hozzáférhessen az ünneplő helyszínhez.
3: Hát igen, meg hát a hatalom lezárta ugye a Sándor Palota környékét, és ott sem lehetett ugye.
4: Igen, ez már a mostani ciklusnak az ötlete, így van.
3: Igen, lezárják ugye a Sándor teret, nem lehet ott vélemény nyilvánítani, stb. És akkor, bocsánat, pont ők tüntettek, a Fideszék tüntettek az állítólagos magyar péteri rendőrállam ellen a Sándor Palota előtt. Ez volt a történetek az egyik szépséghibája, hogy hát ők meg hosszú évekre ilyen építkezési területekre hivatkozva lezárták a teret. Ugye? Tehát itt azért, hogy is szokták mondani, a fagyi visszanyal azért nagyon sokszor. Tehát, és a másik az, hogy visszatérve még erre a vízkrízisre. Az Orbán kormány 16 évig halogatta a vásárhelyi tervnek a végrehajtását. Tehát a vásárhelyi tervnek a lényege az lett volna, hogy ugye amikor nagyon nagy áradások vannak a Tiszán meg a Dunán, ugye tavasszal nagy árvizek, akkor kellett volna építeni nagy víztározókat, ezeket a vizeket megfogni, hogy akkor aszályos időben ezeket ugye tudják, ezeket a károkat mérsékelni, meg az aszályt. És hát ez nem történt meg 16 év alatt. A stadionokra volt pénz, ugye, de a vásárhelyi terv végrehajtására meg nem volt pénz. Hogyha ezek a víztározók megépültek volna, és ha ugye ott megfelelő vizet tudtak volna tartalékolni, akkor már erre meg lehetett volna előzni az Alföld egyes részeinek az elsivatagosodását. Az állandóan az Orbánék arra hivatkoztak, hogy így a magyar gazdák, így segítik, úgy segítik. Aztán körülbelül 10 év azt látszuk, hogy augusztusban, augusztus végére kukoricatábláknak a tömegei ég neki az Alföldön, mert nem lehet őket egyszerűen, nincs víz, amivel öntözzék. És a másik, hogy ugye az Orbán kormány mindig, hogy a hazai termőföld védelme, meg a hazai természeti kincsek védelme. Oda rakták például Debrecen mellé ugye a legnagyobb aksigyárakat, meg az országban, amelynek óriási a vízigénye, és ezek bizony a talajnak a talajvízkészletét csökkentik. És ezek is hozzájárulnak az aszályhoz, mert egyszerűen nem lehet öntözni. Például Debrecen környékén ez egy élő dolog, és nem véletlen ugye, hogy az a debreceni polgármester, aki még 2 év azt mondta, hogy ő az akkumulátorgyárok élén állt, most ő állt az élére az akkumulátorgyár bezárása elleni mozgalomnak. Ugye érti az, hogy igen. Az debreceni polgármester, hogy itt változtak az idők, és hát lehet, hogy lesz egy előrehozott önkormányzati választás. Nagyon sokan rebesgetik egyébként, hogy ahogy augusztus 20-ával lezárul ez a köztársasági elnök jelölés, tehát lesz egy új köztársasági elnökünk, egy állandó, akkor utána lehet, hogy van egy olyan forgatófény, nagyon sok tiszás barátomtól, sőt, fideszesektől is hallottam, hogy lehet, hogy összekírnak egy előrehozott önkormányzati választást. Nem tudom, a szerkesztő biztos, hogy ön is eléggé tájékozott.
4: Hát szerintem ehhez alaptörvényt kell módosítani megint. Ugye ez jó kérdés, hogy ez bevállalja a Tisza párt, hiszen erről nem volt szó akkor, amikor az alkotmányozás folyamatát felvázolta a miniszterelnök. Persze, olyan indokokat, mint a szomszédos országban dúló háború és humanitárius katasztrófa, ilyet biztos ki lehet találni, hogy előre hozzák az önkormányzati választásokat, de az nagyon neres megoldás lenne.
3: Hát viszont az a helyzet, hogy azt hiszem, hogy majdnem 19 megyei önkormányzatban fideszes többség van.
4: Igen.
3: És 2024-ben, amikor ugye volt az önkormányzati választás, ugye 2 éve volt, ugye, akkor ugye a Tisza még akkor alakulgatott, akkor kezdett el szerveződni, nem tudta elindítani a jelöltjeit, ugye, tehát igen. Csak azt hiszem, a megyei közülésben tudtak csak jelöltet indítani, de ott csak korlátozott számba. Budapesten se tudtak állítani. Uh-huh. Főpolgármester jelöltet, vagy nem is akartak, nem tudom, ezt most már hagyjuk. És ugye a nagyon sok olyan, nem tudom, 3000 település, legalább nem tudom, majdnem a felé úgynevezett olyan független polgármesterek vannak, akik hát korábban Fidesz barátok voltak, de ott van például ugye Kaposvár esete is, majd ott ugye ott a kaposvári polgármesterről majd október 22-e után érdekes dolgok fognak kiderülni. Szita Károlyról van szó.
4: Na jó, de róla már minden kiderült amúgy.
3: Hát hivatalosan még nem derült ki, majd jó, akkor, amikor okay. Látjuk a... Szóval, hogy mondjam, az ártatlanság véleme mindenkit megillett. Tehát
4: persze, csak hát az ő állambiztonsági múltja szerintem már a választók előtt is ismert, már hogy a kaposváriak igen. előtt, és hát az mondjuk, ha jól értem, akkor nem befolyásolja őket abban, hogy Tisza Károlyban lássák a megfelelő településvezetőt.
3: Még egy dologot szeretném folytatni, múlt héten volt a szerkesztő kollégájával, Sozánszki kollégával egy beszélgetésünk a Baross Gábor tervvel kapcsolatban. Ezt július 22-én ismertette a főbb részleteit a miniszterelnök úr és Vitézy Dávid közlekedési miniszter.
4: Így van, így van.
3: És nagy meglepetéssel vettük tudomásul, illetve, hát, hogy is mondjam, egy kicsit erősebb is ez a szó, nagy csalódással vettük tudomásul, hogy a Balatonfüred Tapolca, illetve a Keszthely Tapolca vonal nem szerepel a Baross Gábor, a villamosítás és korszerűsítése nem szerepel a Baross Gábor tervben. Tudni kell arról, hogy a Baross Gábor terv az ugye Magyarország vasúti fejlesztésének a 10 éves, 9 éves koncepcióját tartalmaz, a 3500 milliárdot készülnek elkölteni, nagy részt EU-s forrásból, hát biztató, bízunk benne, hogy azok meg is érkeznek. És ugye itt az Orbán kormány 2021-ig a Szabadbattyán Balatonfüred vonalat villamosította, és utána megígérte, hogy 2021-ben, hogy ezt a villamosítást fogja folytatni Balatonfüred és Tapolca között. Tudni kell azt, hogy elavult a simpály, elavultak az állomások, múzeumi 40-50 éves roncsok közlekednek rendszeres, hogy bedöglenek, rendszeresek a késések, tehát ezt mindenképpen meg kellene oldani. Ugyanez vonatkozik a Keszthely-Tapolca vasútvonalra. Ez három országgyűlési tisztás képviselőnek a körzetébe tartozik. A Balatonfüredtől Szepezdig Forstoffer Ágnes, Szepeztől Tapolca, illetve Balatonedericsig az a dr. Balatinsz Péter, Balatonederics és Keszthely között Varga Balázs Tiszás képviselőnek a körzetébe tartozik. És akkor hát igazából nem is értettük, hogy ez miért nem szerepel a villamosítási terve. A Baross Gábor terve ennek a körzetnek, ez egyébként 70-75 kilométeres körzet, ugye Tapolca, Balatonfüred 50 kilométer, Keszthely és Tapolca az 20 kilométer. A Füred-Szabadbattyánt, amit az Orbán rendszer megcsinált, az 50 kilométer volt. Tehát tudni kell, hogy az Orbán rendszernél ugye a NER ez egyik központja volt Balatonfüred, ugye? Tehát a NER oligarcháknak az egyik ilyen vigadó helye volt ugye Balatonfüred, és hát számukra ugye Balatonfürednél megállt az északi part.
4: És
3: hát minden, igen.
4: Bocsánat, mikor az telítődött, akkor a Tihanyi Szőlőhegy kezdett el újra, hogy mondjam, elneresedni.
3: Na most ezt a szép hagyományt a Szekeres Imre kezdte el, még a Gyurcsány rendszer alatt, ugye tervezett oda egy kis présás bővítést, aztán palota lett belőle, és ezt a nemes hagyományt folytatták, ugye a Mészárosék és a többi. Hát
4: ezt nem is hallottam Szekeres Imre esetében ezt a Tihanyi présház bővítést.
3: Igen, nem hallottam őt?
4: Nem.
3: Hát a környékbeliek azok, hát ő kezdte el, tehát hát elkezdte bővíteni.
4: Rákeresek, hát ha.
3: Nagyon szép kis, hát, de mondom, ez eltörpül a Kopaszhegynek a beépítésével kapcsolatban. Onnét van a legszebb panoráma egyébként Tihanyra meg Füredre. Ez az a Kopaszhegy, ez Tihanynak a Balatonfüredszelő eső része. A Tihany gödrös fölött van, tehát igen. Ez a legértékesebb rész. Tehát hogy nem beépültek az utóbbi 16 év alatt.
4: Meg vagyok döbbenve. József!
3: Én is ott megdöbbentem. Mészárosiktól kezdve mindenkinek van ott.
4: Tudom. Kívülója. És ugye oda nem is lehetett volna lakóépületeket fölhúzni, de hát...
3: De ott présházakat bővítettek, tudom, tudja, szerény módon.
4: Igen.
3: Na mindegy, és akkor hát nagyon vártuk, hogy hát 16 év alatt ugye itt ilyen roncsok járnak ezen a vonalon, hogy hát most jön az új Tisza kormány.
4: Én megkérdeztem a másnapi Vitézy Dávid interjúban, az Egyenes Beszédben vendégem volt, és ugye ő azt mondta, hogy ők most másban gondolkoznak, mint a Balaton körüli körpályának a felújítása és továbbfejlesztése. Különböző csomópontokon leágazásokban gondolkoznak. Tehát.
3: Figyelj, szerkesztő, Vitézy Dávid mellé beszélt, szó sincs itt körvasútról. Ez a Navracsics ötlete volt, most dobta be pár hónapja, amikor már éreztem.
4: Nem azt mondtam, hogy van, hanem hogy ezt cáfolta, hogy ez hogy ez a körvasút terv, ez polgárjogot nyerne, éppen azt mondta, hogy nem ebben gondolkoznak.
3: De bocsánat, ez mellébeszélés ez a körvasút, mert mi nem akarunk körvasutat. A körvasút az lenne, hogyha összekötnék a hiányzó részeket. Mi azt szeretnénk, hogyha meglévő elavult vasúti sínpályákat, sínpályákra, ugye, hát villamos mozdonyokat helyeznek, és ellássák, ugye, megfelelő villanyvezetékkel. Na, én megkereste ebbe az ügybe egy levélbe a dr. Balatinc Pétert, a Tiszás képviselőt, és sokan tisztességes módon válaszolt is nekem, és a válaszának a lényege az volt, hogy két ok miatt nem lesz felkezdő úr itt. Tehát felejtsük el, itt még roncsok járnak legalább 4 évig, két ok miatt nem fogják ezt megcsinálni. Itt a körvasúton nincs szó, mert a körvasútnak semmi köze hozzá. A körvasútnak az lenne a lényege, hogy ott összekötik az északi meg déli partot, nekünk ezt nem akarjuk. Tehát mi azt akarjuk, hogy a jelenlegi pályát korszerűsítsék. Ennek semmi köze Navracsics úr által itt felemlegetett körvasúthoz.
4: Igen.
3: És akkor azt mondta, hogy az egyik, hogy esztétikailag és környezetromboló lenne, hogyha ezen a szép vidéken ilyen villanyvezetékek csúfítanák el a tájat. Jaj, Istenem, hogy el nem sírom magam környezetvédő magatartás miatt. Az északi part végig villamosítva van, ott nem zavar senkit a villanyvezeték. És a déli part végig villamosítva van, hogy senkit nem zavar a villanyvezeték, itt is villamosítva van Szabadbattyán és Balatonfüred között, csak itt zavarna mindenkit a villanyvezeték. Tehát ez egy komoly szöveg. Tehát a lényeg az, hogy a fejlesztési forrásokat Budapestre meg a környékére akarják vinni. A másik, amire hivatkozott, hogy ugye itt majd ilyen hibrid mozdonyok fognak járni, és ennek a lényege, hogy ezeket akkumulátorra fogják ellátni, ezeket a olyan mozdonyok fognak itt közlekedni, amelyeken ugye akkumulátorok lesznek, és ugye ezek feltöltik majd mondjuk Budapestől Füredig az akkumulátorokat, és akkor utána ez az 55 kilométer, ugye akkumulátorral fogják megtenni, és akkor nem kell villanyvezetéket építeni. Na most szerkesztő úr, a legfőbb a kifejezés, amit erre használtok, hogy parasztvakítás, azért, mert ilyen még nincsen a világon. Tehát akkumulátoros hibrid villanymozdonyokat még sehol rendszeresítve a közlekedésbe, a vasúti közlekedésben nem állítottak be a világon. Egyedül Ausztriában használják, de ott is tehervontatásra, bányákba. Két ilyen mozdonyról tudunk, illetve használják ugyan, de csak ilyen tolatásra, az állomásokon való tolatásra használják ezeket a hibrid mozdonyokat. Igen. A Siemens tervezi ezt kifejleszteni, a Siemens cég, ezt is 2029-30-ra ígéri, tehát ígéri, hogy az első ilyen hibrid mozdonyok meg fognak jelenni. Tehát olyanig, ez tudja, volt ez a Bud Spencer Terence Hill, hogy kincs, ami nincs. Tehát olyat ígértek, ami nincs még. Tehát
4: világos.
3: És ráadásul az első ilyen rendszerbeállítás a Tiszapátnak a végére, tehát a ciklusának a végére kezdődik, és iszonyatos drága lenne. Tehát nekünk az a kérésünk, hogy itt hiába vártunk, akik itt élünk itt a Balaton északi partján, 16 évig hiába vártuk ugye az Orbán rendszer alatt, hogy végigviszik ezt a villamosítást, hogy most végre emeljék már be a és hagyják már ezt a süket szöveget, hogy környezetromboló egy vasúti vezeték, meg hogy hibrid mozdonyok. Tehát végig kéne villamosítani, ez lenne a legolcsóbb, meg a legkézenfekvő. Nem kéne mellé beszélni.
4: József, nagyon köszönöm, hogy telefonált, és beszéltünk kicsit bővebben, mint általában szoktunk egy-egy betelefonálóval, de nagyon érdekes volt, amiről beszélt. Köszönöm szépen a hívását, hívjon máskor is.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Ma délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Félpályás lezárása kell készülni a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot, a Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Ma napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. Időszakos korlátozásra kell készülni a Mozaik utcában rendezvény előkészületei miatt, a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Hétfőtől a H5-ös Héva Batthyány tér és az Akvikum között egész éjszaka jár. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Antal viszont itt van velünk a vonalban, és folytatjuk is vele a továbbiakban. Jó napot továbbra is.
3: Csokolom, itt vagyok. Én megmondom, előre szeretném bocsátani most, amit mondok, hogy én nem rossz indulatból teszem, amit most kérek. Tudnélik, én építettem egy családi házat Tatabányán, Szőlődomb utca 131-be. Na most a szomszédom ezek már kihaltak. A egyik rokona megvette a házat, aki a szociális rendszerben diszidált. Most hazajöttek, ugye? És én megrokkantam a munkába, és azt hiszik, az övét a világ. Tudnélik, már kétszer az életem azon múlott, hogy mennyire tudok, mennyire jó a reflexem. Szeretnék kiállni a kiskocsimmal, van egy rokkant smart kiskocsim, egy automata, hát ők hazajöttek egy Mercedes-szel, hazajöttek egy BMW-vel, és mind a kettő hosszú kocsi, és le van sötétítve, nem látok át rajta. Azon múlott mindig az életem, hogy mennyire jó a reflexem, mert ugye főútonon vagyunk is, mennek a kocsik, mint az, nem is kell mondani, hogy hogyan. Na most, én szóltam a közszerzeseknek, azt mondták Tatabányán a közszerzesek, hogy ők most ilyen törvény van, ők nem tudnak mit csinálni. Szóltam a rendőröknek, kijöttek, azt mondta a rendőré nekem, hogy hát igazam van, de nem tudnak sok mindent csinálni, bementek alá, szólták, hogy legalább az egyik kocsit fordítsák meg, hogy átlássak, azért ugye hát két kocsi, suhannak a kocsit el a főutalon is, hát nem látok ki, hát nem látok kimenni. És megfordították, a hölgy megfordította a kocsit, elmentek, másnap már vissza volt fordítva. Tessék megnézni, a járdától teljesen kiér a kocsi a főútvonalra. Na most már kétszer az életem ezen múlott. Én nem beszélek azért vele, mert szemétű viselkedett a feleségemben. De innen le van zárva. De, hát azért bocsásson meg a világ, hát én építettem itthon az országot, nem ők. Ők Németországba építették az országot. Hát nehogy az ügyén legyen a világ.
4: Hát világos, csak ez olyannak... Azért, mert
3: kérem?
4: Nem, csak ez olyannak tűnik ez a viszony, vagy nem tudom, hogy hogyan tudnék ebben megoldást mondani, hogy hogyan lehetne ezt rendezni.
3: Csak hogy tudjon róla a közvélemény.
4: Ja, világos.
3: Ennyit kértem. Én azért mondtam, először én nem haragból csinálom ezt, nem, hanem szeretnék a tulajdonomból kimenve úgy kimenni a kis kocsival,
4: hogy biztonságosan.
3: Hogy ne a temetőbe jussak ki.
4: Világos, megértem.
3: 80 éves vagyok, hát azért gondolkodni kellene csöppet, hát nem.
4: Persze, világos.
3: Na, én mindenki segítettem idáig, amíg éltem, a régi szomszédomnak is segítettem, hát de most mondja meg valaki, akkor miért kell én nekem megalázkodni.
4: És hát ugye most is segített.
3: Nem tud segíteni.
4: És hát, de ugye most is segített, mert ugye aki esetleg az extra nem követett minket, ugye ott kezdtük Antallal a beszélgetést napelemekkel kapcsolatban.
3: Így van. Én szeretném, ha ez valaki felvenné a kapcsolatot velem, hát itt van, minden adva van, befele menő áramot le tudják számolni, és tegyenek föl napelemeket, hogy más embernek is legyen áram. Tudni, régen is kikapcsolták a villanyt, ha reggel fölébred a megyem, itt sírva, hogy nézd meg a hűtőbe, hogy a víz nem megy a hűtő. Hát, mert ugye ez mind olyan, hogy wifivel mennek a hűt, ezek van akkumulátorom, de ha megszűnik a wifi, nincs akkumulátor.
4: Világos, de most igen.
3: És most kihúvasztotta, bejöttek még visszakapcsoltak, meg működik rendesen minden. Hát most álljon meg, mert így kedobálom a dolgokat. Azért, mert nincs áram. Hát azért valakinek felelni kellene. Itt volt a lehetőség, mert engem azért nem tudtak megműtetni, mert a kormány nem adott, Orbán nem adott pénzt a kórháznak, megmondta orvos.
4: Kétségtelen.
3: Itt vagyok, rokkantam. Kétségtelen,
4: hogy a mai napok, vagy a mostani időszak az nem egyszerű egyik korosztálynak sem, és senkinek sem, de reméljük, hogy ezek a nehézségek lassan tovább állnak, és mi pedig felül tudunk ezeken kerekedni. Antal, köszönöm. Éva, jó napot!
5: Jó napot kívánok! Én vagyok az az Éva, akivel a múltkor már beszélgetett. Somos Andrással kezdtem el a beszélgetést, és önnek
4: folytat. Ja, igen, ez volt pénteken. Igen.
5: És azt mondta, hogy mondjak ötleteket, már is mondok. Az egyik az, hogy sajnos nem találtam meg újra, de az interneten olvastam, valamelyik vidéki helyiségben magántulajdonon a helyi gazdák létesítettek egy ilyen helyi víztározót, és az egész község eredményesen használja. Hiába kutatom, azt hiszem eléggé ügyetlen vagyok így 86 évesen a számítógépezésbe, de meg lehetne ezt is találni, miképpen oldották meg, mert el tudom képzelni, hogy a karcvizet használják. Na de könyörgöm, hát az akkumulátorgyárak is azt használják, és azt kellene mindenek előtt letiltani, mert az akkumulátorgyárok kevés gyárak, kevés víztisztítással, vagyis úgy értem, hogy nem, nekik nem túl sokba kerülő víztisztítással bármilyen vizet föl tudnak használni. Csak ugye mennyivel egyszerűbb és olcsóbb a kartvíz, amit viszont nekünk kellene meginni. Úgyhogy ez az egyik javaslatom, hogy nézzenek utána már, hogy hol oldották meg helyileg, és kövessék a példát. A
4: másik... Rajta vagyok, igen.
5: Igen, a másik pedig el kéne végre ismerni, hogy amit a Gyurcsány kormány csinált, víztározókat épített, és mindenre voltak tervei, és volt itt egy kormányprogram, annak az úgynevezett árnyék kormánynak a programja, abban is szerepeltek ilyenek, el kéne végre ismerni, hogy hibát követett el Magyar Péter, amikor összemosta az Orbán rezsimet a Gyurcsány kormánnyal, mert a Gyurcsány időszakot mindennek lehet nevezni, de rezsimnek nem. Sem a Gyurcsány, sem a Medgyesi korszakot. Tehát ki kellene végre ebből a buborékból lépni, mert ami terve volt a Gyurcsány kormánynak, és ugye nem tudták megvalósítani, arra nyugodtra lehetne építeni. A harmadik pedig, amit szintén nem az én javaslatom, de minden közvetítsek, hogy ma is olvastam a neten, hogy egy 80 körüli idős professzor, amikor beadott már több mint 10 évvel ezelőtt Orbán Viktoréknak két terveket arra, hogy miként lehetne valamelyes korrigálni azt, amit a rendszerváltás idején elbaltáztak, ugye? Németh Miklós kormánya hiába akarta befejezni a Dunacsúny és Bős-Nagymaros vízérművet, erről már ejtettünk szót, az akkori zűrzavaros időkben is az akkori ellenzéki pártok, amelyek, mint tudjuk, voltak az MDF, az SZDSZ és a Fidesz. Tekintve arra, hogy tiszta jogász, meg történész, meg, tehát a természettudományok, az ilyesmiért nem sokat értő emberek, ez volt mindig is a legnagyobb hiba itt Magyarországon, hogy akik igazán értenek hozzá, nem engedik a közelükbe. Tehát visszatérve, konkrét terveket javasol két vízügyi szakember. Azt nem tudom, hogy a Vitukinál, amit ugye ez a Vízügyi Tudományos Kutatóintézet, ennek a, gyakorlatilag megszüntették, lebontották, hát a robbantásról látszik, a házrobbantásról megy körbe egy kép az interneten. Azt újra kéne szervezni, és oda kéne a vízügyi szakembereket, mert akármilyen rendes, becsületes, és most feltételezem, hogy a jelenlegi illetékes miniszter, akkori szakembereket kell visszahívni, és nagyon-nagyon gyorsan a Paksi atomerőművel párhuzamosan, de ugyanakkor attól függetlenül nagyon gyorsan kellene víztározókat építeni. Mert azzal sem vagyunk semmire, hogy ugye sokan laknak kertvárosokban, sokaknak vannak kis kertje is, nekem is például. Hogyha az ember nem locsolhat, akkor az a pártő, paradicsom, paprika, minden, amit saját magamnak termesztettem, az tönkre megy. Tönkre mennek a szőlők, ahogy tönkre mentek akkor is, amikor a gödi robbanás volt. Tehát minden tönkre megy víz nélkül, és az ember, hogy lakosság fegyelmezett, és betartja a miniszter úr kérését, persze, hogy betartja, én is betartom, mindenki betartja. De azért van egy határ, amíg a lakosság spórolhat, és akkor gondolkozzunk ezen, hogy a nagy hatatárékat, amelyek elektromos energiába kerülnek, amelyekhez víz szükséges, ugye? Vagy például hát a informatika mindenen túli használata. Az egy kicsikét végkezni kellene, annál is inkább, mivel ahány helyen megfordulok, orvoshoz megyek, bíróságra, közjegyzőhöz, bárhova, ahol hivatalosan ügyet intéznek, úgy szígyák a számítógépes nyilvántartást, hogy arra szavak nincsenek, mert hát gondolom, mert én soha nem dolgoztam olyan helyen, ahol hivászás ellen kellett volna használnom a számítógépeket. Tehát mindenki panaszkodik, mindenki. Úgyhogy annál is inkább, mivel ezek is áramot fogyasztanak, el kéne gondolkodni, hogy vissza kéne térni ott, hogy itt élünk ezen a bolygón, a Földön. Nem úgy születtünk, nem úgy jött létre az emberi élet, hogy mindenféle ember képtartásával létesítsünk kapcsolatot, meg teremtsünk magunknak megélhetési lehetőséget, táplálékot és így tovább. El kéne gondolkodni azon, hogy emberibbé tegyük. Emberibbé. Tehát szó szerint ember számára élhetőbbé tegyük Magyarországot. Ez még nem késő. Sok minden késő. A Duna soha nem fog úgy folyni, ahogy folyt. A Tisza szabályozás miatt soha nem fog úgy folyni, ahogy folyt. De megtehetjük azt, hogy pótoljuk valahogyan, de nagyon gyorsan. És még egyet. hogy elhiszem, és egyetértek azzal, hogy a számonkérés törvényesen kell, hogy történjen, de egy dolgot hiányolok, és akkor ezzel be is fejezném, hogy a bankszámlák azonnali befagyasztása azoknál, akiknál felmerülhet, és az viszont konkrét, azonnali befagyasztása, ez mintha elmaradna. Uh-huh. Erre szükség lenne, viszont konkrét, azonnali befagyasztása, ez mintha elmaradna.

0: olyan őszinték voltak a gondolatai, nem akartam én belerondítani semmiféle saját gondolattal, de nagyon sok mindent megosztott, lehetőségeket, amik elgondolkodtatóak, utakat, mármint irányelveket, amik szintén elgondolkodtatóak. Én bízom abban, hogy a közeljövőben már beszélhetünk arról, hogy elindul esetleg egy olyan nagy monumentális fejlesztésem is, ami sok mindent megoldhat, csak ugye ehhez az kell, hogy mindenki hozzátegyen, mert én saját magam még mindig úgy tapasztalom, hogy vannak sokan olyanok, akik úgy vannak vele, hogy az, hogy ő egymaga vigyáz, az még nem jelent sokat a teljes egészhez képest, és esetleg legyintenek, és ugyanúgy használják a vizet, áramot, mindent, mint eddig, és nem olyan meggondoltan és megfontoltan, mint ön. De nyilván az ön segítsége is elengedhetetlen, és hozzájárul ahhoz, hogy ez a jelenlegi helyzet, ez minél hamarabb megoldódjon. Amit én tudok, de amit ez nem titok, mert ugye ezt lehet hallani kormányzati és mindenféle tájékoztatóból, hogy rövid és hosszú távú megoldások egyaránt az asztalon vannak. Vannak olyanok, amiken el kell gondolkodni, vagy esetleg még lehetőségeket, további lehetőségeket felmérnek minden olyan emberekkel, akik szakértők, ez a prioritás náluk, illetve most ez az egyik legfontosabb. És hát amit itt beszéltünk, mert itt többekkel, hogy mindemellett még ehhez hozzátartozik a türelem is, mert vannak olyan folyamatok, amiket nem lehet felgyorsítani, vannak olyan folyamatok, amiket egyszerűen most csak ki kell várni és tűrni kell mindazt, ami most esetleg nehéz, viszont én azt tapasztalom, hogy a kormányzati kommunikáció alapján egészen biztatóak azok a kilátások, amik jöhetnek, csak tényleg ki kell őket várni, úgyhogy Éva, köszönöm.
1: Attilával kezdünk, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Attila vagyok Bajáról.
1: Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót, üdvözlök mindenkit is, köszönöm ebben a témában. Az első témával szeretnék hozzászólni, hogy egyáltalán beszélhetek róla nyilvánosság előtt. Még csak egy kérdés jutott eszembe, mindjárt kezdem, hogy szeretném, hogy csak a vízállás mértéke fontos, nem a vízhőmérséklete, nem? Mert az biztos, hogy melegedni fog a továbbiakban, nem tudom, hogy csak a vízállás mértéke fontos, a hőmérséklete nem, ami az utolsó turbinát illeti. Amiért szeretnék szólni, hogy egy pár adatot szeretnék mondani, hogy miért is néz így ki nekünk a Duna. Én nem tudom, hogy visszatartja valaki a vizet, vagy nem, de utána néztem, a németországi Dunaszakon 25 vízerőmű van, és duzzasztó, a szlovák Dunaszakaszon egy, de nagy, az osztrákon pedig 11, nálunk pedig 0. Ami érdekes, hogy a Vág folyón a vízgyűjtő területtel együtt 17 duzzasztó van, és simán a kis Vágfolyócska ellátja a két szlovák atomerőművet. Hogy nálunk nincs egy vízlépcső sem?
1: Hát úgy döntöttek a kormányok, hogy nem építenek.
2: Ez kétségtelen így igaz. Tehát 36 év alatt úgy döntöttek, hogy nem, meg gondolom előtte is. Ez igen. Elég szomorú.
1: Hát lett volna a bős nagymarosi vízlépcső, de azt ugye politikai okokból lemondta a magyar állam. És azóta nem építettek. De egyébként van egy kifejezés, hogy szivattyú telep, szivattyú telep, ez állítólag 10 milliárd forintos költségből megépíthető lett volna, és megépíthető lenne Paksnál, ami azt jelenti, hogy amikor ilyen alacsony a Duna vízszintje, mint most, ami egyébként példátlan alacsony vízszint, ha meg lett volna ez a szivattyú telep, akkor máshonnan lehetett volna annyi vizet szivattyúzni abba az ágba, ami a turbinákat hűti, hogy ne kelljen leállítani az erőművet. Tehát 10 milliárd forint az semmi. Az egy vidéki stadion fél karéja.
2: Igen, így van. Károkhoz képest semmi. Még csak azt szeretném mondani, a Magyar Nemzetben, a múlt heti Magyar Nemzetben olvastam egy ilyen cikket erről, hogy tulajdonképpen mi az oka a folytonosan forrósodó földnek, a kén-dioxid hiánya, a kén-szulfát hiánya a levegőben. Ugye megcsináltuk az üvegházhatást a szénhidronék elégetésével, most némileg csökkentettük. De automatikusan 12 millió tonnával csökkent a kén-szulfát. És ezáltal ennyi százalékkal, arányával több napfényt enged be. Tehát több napfény jön a földre, és kevesebb távozik az üveghatás miatt. És a visszaverődő napfény ugye hőenergiával alakul, és állandóan forrósítja. És itt csak még ezt szeretnék mondani, hogy az ENSZ főtitkár azt mondta, hogy forró ősz lesz, meg minden, a francia főmeteorológus is, és az

0: El Niño jelenség miatt, ezt a összefoglaló, amit hallottam, mert nem vagyok szakember, nagyon-nagyon kemény nyár várható, ettől sokkal keményebb jövő 27 nyara.
1: Én lehet.
0: Megmondom őszintén, hogy félek tőle. Lehet, így van, de bízom benne, hogy nem lesz igazuk.
1: Vannak országok, ahol ennél jóval melegebb van, 45 fokokat mérnek, igen, európai igen, országokban igen, is délen. Igen. Ne legyen így, de az, még azt is át lehet vészelni.
0: Csak még ezt szeretném mondani, de jön akkor, ha úgy elfogy a víz, mint itt a Súgóba Baján, a Dunáról is, tehát hogy térdig még bokáig ér, mert nagyon fél, most sem nagyon sokkal mélyebb, tehát 2 méter alatt van mindenhol szinte átlagosan másfél. Mi van akkor? Hogy tudjuk hűteni a 4 reaktort? Mert 20%-ig megtudtam, hogy hűteni kell még akkor is a teljes teljesítményhez képest. Szóval nem tudom, én nagyon félek a jövő nyártól, csak ezt szerettem volna mondani. Hogy hát, milyen érdekes, hogy tucat számra vannak vízlépcsők, máshol nálam meg egy sem.
1: Igen, bízunk benne, hogy az ideiből tanulva megfelelő lépéseket fog tenni ez az új kormány. Ha máshol meg igen, tudják oldani, akkor...
0: Igen, nagyon szeretném hallani erről a témáról, hogy miért forrósodik minden nap, ebbe percbe is a földünk egy műsort.
1: Rendben, ebben nem én vagyok az illetékes, de vettem az adást.
0: Jó lenne, ha lenne. Igen, értem. Jó lenne, ha lenne. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy hívott. További szép napot. Viszontlátásra. Miklóssal folytatjuk. Jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok. Kovács Miklós vagyok. Hát egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy ezt a visszamutogatást már meg kéne szüntetni, de ahhoz, hogy ezt a visszamutogatást megszüntethessük, először felelősségre vonás kell, és elszámoltatás és felelősségre vonás. Ugye a Fidesz másfél évtizedig visszafelé mutogatott, de az elszámoltatás az egybe elmaradt. És azt gondolom, hogy az, ami most történik, az nagyon helyén való, és addig kell visszamutogatni, amíg el nem számoltattak, és felelősségre nem vontak. És átérve erre a meleg helyzetre, hát Orbán Viktornak sok bűne között az egyik az, a minap többször is azt hiszem lejátszották azt a beszédét, ahol még azt hiszem a 2010-es években valamikor nagyon okosan és bölcsen elmondta, hogy kell a víz problémát megoldani. Majdan megcsinálta az Alcsúdi kis vasutat, meg egy csomó stadion, meg nem tudom mit. Viszont ez a vízháztartással, víz fent felfogással való beruházások, ezek teljes mértékben elmaradtak. Tehát itt a legnagyobb bűn az, hogy pontosan tudta, hogy mit kéne csinálni, hiszen ő mondta el, majd nem csinált semmit. És akkor most a Magyar Pétertől elvárjuk, hogy azonnal, de már is intézze el, hogy essen az eső a Duna vízgyűjtő területén, és olyat is hallottam, hogy 3 hónapja van hatalman, és még mindig nincs föltöltve a velencei tó, tehát szóval ez valami elképesztő. Aztán a másik, ami szintén ide tartozik, hogy nyilvánvalóan megfeszülhet a magyar kormány, megfeszülhetünk egyenként mindnyájan, hogy valamit tegyünk ez ellen a hőség ellen. Nagyon sokan nem vagyunk hajlandók semmit se csinálni. De egészen addig még van egy-két ilyen őrült, mint a Putyin meg a Trump, aki fityet hányva mindenre. Mindent elkövetnek, hogy nem csak az emberiség, de a természet ellen olyan bűntényeket kövessenek el, amit az egész föld, az egész emberiség nyögi a súlyát. Hát annyira összefüggenek ezek a dolgok, a globális felmelegedés, a háború és a migráció probléma, ezek teljesen összefüggő dolgok szerintem. És itt a legnagyobb dolog, amit meg kellene csinálni, ennek elhárítására, hogy az olyan embereket a hatalomból el kellene távolítani, akik ezeket a brutális környezetszennyezés és emberiség elleni bűncselekményeket elkövetik. És amikor az Orbán bukásáról vagy a okairól beszélnek az emberek, azt az apróságot úgy mindig kifelejtik, hogy Orbánnak egy hatalmas nagy baklövése volt, amikor minden rátett arra, hogy majd jön a Trump, és rendbe hozza a világot, és béke lesz, és Kánaán lesz. És hát Trump mindent hozott, csak békét nem hozott, csak Kánaán nem hozott. És szerintem ez egy nagy balfogás volt az Orbán Viktortól, amit szerintem nagyon sokan nem bocsátottak. Én akkor sem bocsátottam meg neki, de azt hiszem, hogy nagyon sokan rádöbbentek arra, hogy hát nem egészen úgy volt, ahogy azt megjósolta Orbán Viktor. És szóval visszatérve a dologra, a természetvédelmet, ezt már elmondtam egy párszor, de ismétlés a tudásán szerintem, hogy a természetvédelemre sokkal jobban oda kellene figyelni, és azt a pénzt, amit ezekre a háborúra az egész világ elkölt. Az egész világ szórja a pénzt olyan fegyverekre, amik kínozzák az embereket, tönkretesznek mindent, tönkreteszik a természetet. Ahelyett, hogy ezt a pénzt, és ez a pénz elég lenne arra, hogy visszaállítsuk a természet, visszaadjuk a természetnek azt, amit elvettünk. Ez az őrült fölmelegedés szerintem közvetlenül összefügg az erdőtüzekkel, amik hatványozottan fogják okozni ezt a problémát. Hiszen iszonyú mennyiségű széndioxidot bocsájtanak ki ezek az erdőtüzek, ezek az erdőtüzek iszonyú hőt bocsájtanak ki, hát amikor több mint magyarországi terület leégett Kanadába, tehát elképzelhetetlen, és ezeket szerintem megfelelő anyagi támogatással megelőzni lehetne, mert azt látjuk, hogy eloltani már nem tudjuk. De megelőzni meg lehetne, hogyha a pénzt arra fordítanánk, és nem drónokra, meg bombákra, meg nem tudom mikre.
3: Best of adást hallottak.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Ma délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Félpályás lezárásra kell készülni a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot, a Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Ma napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. Időszakos korlátozásra kell készülni a Mozaik utcában rendezvény előkészületei miatt, a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Hétfőtől a H5-ös Héva Batthyány tér és az Akvikum között egész éjszaka jár. Kovács Boton, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Klárival kezdünk. Jó reggelt kívánok.
3: Halló.
2: Halló, halló. Csokolom.
3: Jó napot kívánok. Klári vagyok. Hát én a saját érdekemben, illetve úgy mondjam, hogy csak a saját érdekemben még soha nem szóltam önökhöz a fórumba, pedig rendszeresen nézem, de most engedje meg, hogy valami olyat mondjak, hogy szóval felbosszantottam magam, mert hogy az emberek türelmetlenek nyilván Magyar Péterrel szemben, holott hát még nem sok idő telt el, amióta ő a miniszter. És örökké azt követelik, hogy vezetőszálon miért nem viszik már börtönbe azokat az embereket, akik ennek az országnak tulajdonképpen a felét már ellopták. Hát én azért engedje meg, hogy annyit hozzátegyek, hogy abból, hogy a börtönbe beviszik, ennek az országnak semmi haszna nincs. Ami külföldön szokás, és már igen régóta szokás, hogy akár magánembernek, akár sok embernek valaki valamilyen kárt okoz, hogy úgy mondjam, közmunkára ítélik, méghozzá nem is kevésre. Itt miért nem tehetik meg? Miért? A politikus azért, mert politikus, a képviselőt azért, mert képviselő, a kormánytagot úgy szintén, a kisebbséget, a tolvajokat, azokat meg azért nem szabad, mert kisebbség, mert esetleg Ursula néni megharagszik. Hát azért engedje meg a világ. Akkor itt Magyarországon már ott tartunk, sajnos, hogy a tisztességes magyar, aki valóban dolgozik ebben az országban, és termel is valamit, hogy mi már szinte csak megtűrt egyének vagyunk.
2: Ursula néni kapcsán nem a doktor Bubóra gondol, az ápolónőre?
3: Nem, feltesszem. Nem őre gondolok.
2: Igen.
3: Nem. Szóval az helyzet... Most bocsásson meg, hogy közbeszólok. Ott volt annak idején, amikor a bevándorlók, hogy ugye nincsenek migránsok, nincsenek bevándorlók, és a letelepedési kötvénnyel, akit ide behoztak, több tízezer ember, azzal mi van? Azt a pénzt nekünk vissza kell fizetni, ugye? És amikor Merkel kiválogatta a jó szakembereket, meg a diplomásokat, Magyarországra meg jött át a selejt. Nem tudom másnak nevezni, az nem volt baj.
2: Ez így csúnya nagy, ahogy selejt, mert élő emberekről beszélünk, akik bajba kerültek. De visszatérve az eredeti felvetésére, ön azt mondta, hogy azzal nem lesz semmilyen haszna az országnak, hogyha olyan politikusokat börtönbe zárnak, akik loptak. A börtönbezárás az nem a jóvátétel, hanem az az igazságszolgáltatás része, tehát nem azt várja ettől bárki is, hogy ezáltal visszakerül az ellopott vagyon, az egy másik rész, hogy vissza lehet-e egyáltalán szerezni. Közmunka pedig most is van egyébként, úgy értem, hogy az nem egy büntetési tétel, hanem van közmunka lehetőség, de értem, hogy látna szívesen elítélt politikusokat, akiket munkára visznek. Én sem vagyok ennek ellene.
3: Abszolút. Így van, szívesen látnám. Tudja mit, ha azokat az embereket, akik ennek az országnak a nagy részét ellopták, meg ellopották, ezeket mind odavinném most. Itt a ragyogó alkalom, a Duna lépcsőt most kellene megépíteni. Azokat mind kivezényelnék oda közmunkára, ahogy ez külföldön szokás. Ott ön azt mondta, hogy a közmunka nem büntetés. Külföldön a közmunka bizonyos értelemben büntetés.
2: Van amikor, igen, lehet, közmunkára is lehet változtatni büntetést, például elzárást, ilyen értelemben lehet büntetés, de alapvetően van közmunkaprogram, erre értem, hogy az nem büntetés.
3: Ilyen szempontból az embereknek a nagy többsége legalább egyfajta, hogy úgy mondjam, elégtételt kapna bizonyos értelemben, hogy ott látnák azokat az embereket dolgozni, nem is kellene felvenni segédmunkást túlságosan sokat, és legalább az emberek éreznék azt, hogy na, végre valamit megkaptak belőle azért, amennyit elloptak vagy ellopattak, hogy akkor legalább ezeket az embereket is valamiképpen megbüntetik, és érezze a magyar, hogy végre olyan, hogy elfelejtünk mindent, mert most az van, mert itt most a következmények nélküli országban élünk, viszont ne haragudjon, azt viszont nap mint nap látom, mert nap mint nap látok versenyezni, hogy mit csinálnak emberekkel, például a nagy bevásárlóközpontokban a saját szemem láttára történt, hogy egy idős asszony, hogy úgy mondjam, az ásványvizet inni akarta, megkért egy férfit, hogy bontsa fel, mert nem tudta, mert szomjas volt, szerencsétlen, és azt hitték a boltban dolgozó emberek, hogy na most akkor beleívott a vízbe, nem. Ő azt vissza is akarta tenni a kocsiba, abba, amibe vásárolt. Azokat meg ellenőzi. Szóval undorító, ami ebben az országban folyik. Itt a bűnösöket nem büntetik se az ügyészség, se a rendőrség, hát a kormányról meg aztán ne is beszéljünk. Most nem a jelenlegi kormányról beszélek, mert ők még alig, hogy megmelegedtek ott, ahol vannak, hanem az, ami itt folyt 16 éven keresztül, és a mai napig ezt érzik az emberek, és érzik, hogy viszont semmiféle büntetés, elégtételt nem kapnak érte, szóval felháborít.
2: De ez türelemre van szükség, ezt már számtalan alkalommal megbeszéltük, hogy nem úgy megy, hogy rámutatnak valakire, hogy ő lopta el az ország felét, igen, és elviszik, hanem jogi eljárások révén lehet idejutni.
3: Biztonságban van, az lehet, hogy türelmes, de aki nincs biztonságban, mert már a szemét is kilopják lassan, az már annak a türelme.
2: Értem.
3: Már
2: jó, ez is jogos felvetés, csak hát mi a megoldás? Tehát nyilván gyorsítani kell az eljárásokat, de mégiscsak jogállami keretek között kell tartani ezeket.
3: Tehát azért ne haragudjon, az mind jogállami körülmény, hogy akár lopnak, akár betörnek. Például ott volt, most megint a közelmúltban volt Szombathelyen, ugye? Hogy egy idős asszonyt megvertek, a pénzét elvették. Mutassák már be végül is azt is, aki a bűnt elköveti, mutassák az arcát. Ne annak az arcát mutassák, akivel megtörtént a bűnözés.
2: Igen, ez érdekes, hogy az elkövetőt sokszor nem lehet megmutatni.
3: Igen. Hát micsoda mocskos dolog ez? Azt mutatják, aki elszenvedte a bűnt?
2: Hát őt akkor mutatják, a hozzájárul nyilván, tehát ha nem akarja, akkor nem mutatják. De az tényleg furcsa, hogy a bűn elkövetőt sokszor nem lehet megmutatni, vagy a nevét se lehet leírni.
3: Kedves Ferenc, ez nem egyszerűen furcsa, ez undorító és felháborító. Érti? Hogy
2: értem.
3: A bűnözőt ott tartunk, szinte mintha védeni a törvény. Köszönöm szépen, egyet akartam mondani.
2: Köszönöm szépen, Klári. További szép napot, kezicsókolom. Endrével folytatjuk. Jó napot kívánok!
4: Itt a telefonban, és mivel beszéltünk egymással, akkor azt kértem, hogy nyugodtan karcsizani, én akkor felhívtam, mert nem tudom, hogy emlékszik-e még a beszélgetésünkre. Akkoriban egy választás előtti betelefonálásom volt, azon már telefonáltam a fórumba, de jó érzés volt önnel beszélni a választással kapcsolatban. Megemlítettük ott Mészáros Lőrincnek a szerepét, hogy ki mit csinált, mit nem csinált. Azt is tudjuk, hogy ön jó oldal volt, zenekarokban ismerik egymást személyesen. Most nem reklámot csinálok önnek, de én humorosabban kezdtem volna ma a mai témát, de mivel hallottam a hölgynek a sztoriát, meg utána a másik úri ember, aki betelefonáltam, még aztán akkor másik adón voltunk, akkor ő is egy elég szomorú történetet mondott a hölgynek a két dolog. Tehát ez szomorú dolgokkal folytatta, és azt mondta, hogy nem szeretne átoknak a siránkozás a kárán, igaz, néha az a beleérző képesség kell azért hozzám. Tehát most a kérdésekre, melyik kérdés, amit ön pontosan tartja, mire reagáljak? Melyik az, amit most...
2: Hát amit önt, ami miatt ön telefonált.
4: Hát én nem azt zavar, tehát hogy én is látom azt, hogyha valakinek mondjuk esetleg pszichiátriai problémája van, csak egy feltételezés, nem biztos, hogy az van, mert előfordulhat nyilvánvaló, hogyha ilyen segítségkérésre engedélyezik, hogy tud egy telefontársaságot felhívni, úgyhogy élőben is tudja nézni, akkor még sincsen olyan komoly szankciók alá tél, vagy intézkedések alá, hogy ezt ne tudnám megtenni, hogy a 112-t, vagy éppen a rendőrséget, vagy bármit segítséget felhívjon, aki azonnal, hogyha ténylegesen ez így van, akkor segítene, aki ténylegesen rossz dolog, hogy valaki így látja. Azt nem tudjuk még, hogy mennyire támadta meg azokat az orvosokat. Tehát ezt nem lehet eldönteni egy telefonbeszélgetésből.
2: Hogy ez mikor történt, mert így, ugye arról is szó volt, hogy 32 éve ott él.
4: Igen, és azért, hogy amiért nem tud telefonálni, mert hogy másokat nem tudja a rendőrséget hívni. Hogyha önöket föl tudta hívni, valószínűleg föl tudná hívni a másokat. Pont nem erről beszéltem volna, csak hogy próbáltam így összerakni reálisan, hogyha én is meg tudok telefonálni, akkor a volt barátom, ezt is föl tudom hívni ebben a pillanatban ehelyett. A másik része az, hogy én most itt viccesen letettem volna a dolgot, hogy néha elgondolkodott-e azon, hogy gumilapozik éppen a volt miniszterelnöknek a hasán vagy a fején, tehát hogy gumilap.
2: Ezzel nem gondolkoztam, de a kedves nézőknek mondom, hogy a gumilap az a dobosoknak a gyakorló eszköze, ugyanúgy lehet rajta gyakorolni a dobolást, mint egy igazi dob, egy hangszeren, csak halk, mert hogy nincsenek dobtestek, de nem gondolkoztam ilyenen.
4: Most csak azért én viccesre próbáltam terem, de még volt ezt van egy másik kérdésem is.
2: Igen.
4: Mondjuk egy magyar bucót fogunk a Balatonban, ugye most pici a vízzállás, akkor a magyar bucót szándékosan kihangsúlyozom, akkor azt vissza kell dobnunk, vagy meg kell sütnünk, vagy megsüthetjük-e, amúgy egy védett halfaj, és ugye most már vizén kezdenek kiszáradni, mert abban sincsen, mert inkább folyóban él, akkor ilyenkor mi a teendő?
2: Hát ha védett, akkor vissza kell dobni.
4: A Balatonba is?
2: Hát nem.
4: Hát, jó, ez volt a kérdésem, vagy nem tudom, hogy szokott horgászni?
2: Nem, a horgászatról nagyon sarkos véleményem van, és ütnek, vágnak is miatta a Facebookon. Azt gondolom, hogy az a horgászat, ami csak arról szól, hogy fogjuk ki a halat, aztán dobjuk vissza a vízbe, az nem korrekt, mert azért a hal nincs azon az intelligencia szinten, mint az ember, tehát nem nehéz becsapni egy nálunk sokkal szerényebb képességű élőlény, és tehát abban örömöt lelni, hogy neki az fájdalmat okoz, mert azért egy ilyen horogra, szájba akasztott horoggal kihúzni egy halat, az neki mindenképp szenvedés.
4: boxolt.
2: Úgyhogy én azt mondtam, hogy egy kicsit olyan, mint egy gyerekkel boxolni. Ez a véleményem a horgászatról.
4: Ezt jól mondja, de a mennyifizetőnek az ókori történetben, ha nem hozzá, hogy megtanítom, azért ott, amikor az emberek nem tudtak enni, nem az volt, hogy bemegy az ósembe, és megvettem, hogy ugyanúgy gyatszak körülmények között tenyésztenek, és szorvadt állapotban, most nem tudjuk, milyen lehetetik, és utána megveszik az ósembe, és akkor mi nem bántunk senkit, de megettük azt. Hát na, az, amikor az élőhízből megfogja az ember a halat, és utána megsüti, szerintem semmi baj nincs vele, mint a tehérje forrás. És a, és
2: igen, én is ezt mondtam, hogyha étkezési célból, akkor oké, de a sporthorgászat, tehát kifogjuk, kiszedjük a horgot a szájából, fáj az állatnak, visszadobjuk, és ezzel mulatjuk az időt. Nekem ez nem tetszik, de...
4: Még egy másik kérdésem lenne, ugye volt a leállásokról beszélettünk, hogy ugye mindenki korlátozza magát. Én azt mondtam, hogy egy ilyen nyári melegben 2-3-szor lezuhanyozok, most visszavettem 1-2-re. Nem azért, mert, mert nem találkozok senki, nem nagyon zavarja őket, tehát hogy be vagyok úgymond zárt, hogy a munkát keresek állát, mert tanítok zenét én is. A többek között a kérdés az volt, hogy elmentem Gödöllőre tétnézni, ugye az alsó hangon ki volt jelentve, hogy minden díszvizeltásra locsonát tüntetve, azonnal ment a párakapu, ahogy eljött a 7 óra, fölmentek a díszvilágítások. Olyan, mint hogy meg se értenék az emberek.
2: Igen? Ez igen. Most? Ez a napokban? Ez
4: most. Nem ma. 2 nappal ezelőtt, igen. Mm-hmm. Ez azért gondoltam, hogy már akkor szerettem volna elmondani, csak nem kerültem adást, nem tudom, hogy valaki pont fölült, és nem tudtam fölvenni. Úgyhogy igen, és ugyanígy itt az itteni önkormányzatnál tilos a locsonás, mindenki viszi ki a vizet, és azért a polgármester közé előtt ott kell lenni, a virágok nem elevathatnak el. Hát úgy néz ki, hogy az a önkény az ugyanúgy megy tovább, mint hogyha közönösnek lennek. Én azt én mondtam a legutolsó adásban, és a kedves, nem tudom, hogy ilyen hört kolléginál, nem a tőke, hogy egy másik, egy barna, akit már nem annyira sokkal beteltem. Ő azt mondta, hogy igazam van, és mondtam, hogy ami van a kutamban víz, hogy csak kell, akár 10 voltás, vagy bármilyen kell, el lehet finni, ki lehet szivattyúzni, az annyi. Én ebbe tudok segíteni, ezt nagyon szívesen felajánlom.
2: Igen, ez korrektőtől. Hát bízunk benne, igen, hogy erre nem kell sort keríteni.
4: A ventilátort ne tudom úgy átérteni, hogy kell. Én úgy érzem, hogy ez meg fog oldódni. És hosszú távon rá fognak jönni az emberek, hogy előre kell gondolkozni, nem akkor kell gondolkozni, amikor kapkodni kell, és amikor egyik politikus a másikat tudja, én szerintem, de nyugodtan javítson ki terem, hogyha az lenne itt most a menet, hogy most ki csinálta jobban. Szerintem, hogyha horkodván lett volna, akkor is, hogyha is ők maradnak még mostanáig is akár, ugyanez megtörtént volna.
2: Hát az a kérdés, nyilván a Duna vízszintjét azt nem lehet befolyásolni, bár mondjuk dúzasztogát, akkor mégiscsak lehet hosszabb távon.
4: Igen, hát ezért volt Gár a Bősnagyon, a Dunaszonyos Torottai Fátjának. Én ennélkül is azt mondtam, amikor nem is ismertem, hogy személyesen is ezt mondtam, hogy ott nagyon kár volt ebbe belemenni, ott a kollégan is azt mondta, hogy igazam van szerinte is ebbe, ott azért meg kellett volna húzni azt a határokat. Tehát nem azt, hogy adjanak áramot nekünk, meg, tehát ez egy nagyon szép gesztus, főleg egy régi magyar területről, ami. Na, most mindegy, nem megyek bele mélyebb vitába, ezzel kapcsolatban is nem is szeretném felétek hangsúlyozni, csak azt, hogy lennének megoldások. Az, hogy nem tudom, meg a románok csinálnak, hogy robbongatják a most gondolj, hogy ott utána állnak, mert 40 ezeres rajban a halak, és mindegyik fölrobban azonnal. De ez mekkora ökojó szisztéma, hogy robbantsuk fel a halakat a vízben.
2: Hát nem a halakat akarták felrobbantani, hanem a medret mélyíteni, ha jól értem.
4: De ettől függetlenül megsérült, megint egy újabb környezeti kárt csinálnak.
2: Biztos így volt, ebben most nem tudnék állást foglalni, mert nyilván vannak pró és kontra érvek.
4: Tehát, hogyha egy, mit tudom, egy 150 kg-os robb, de ennél sokkal nagyobbakat robbantottak. Tehát olyanokat robbantottak a vízbe, és mellettem azt, hogy nem a nyomás szétrobbantja a halat azonnal. Tehát ugye tanultam vízügyet, bátyám halászhaltányértő volt, úgyhogy ez biztos, hogy nem tesznek ott jót a vízben.
2: Hát ott is az atomerőmű hűtése volt a kérdés, értem, ha jól értem. Nyilván, ha dönteni kell, hogy a veszélyt minimalizálják, vagy elpusztulnak a halak, akkor nyilván az előbbi mellett döntöttek.
4: Én amikor lenni a kollégonőjével beszéltem, én azt mondtam neki, hogy szerintem a folyószabályozás már eleve rossz volt. Már olyan értem, hogy az ártereket levágni, ne legyen normális ártér, mindent kőbe kell fogni, és akkor lesz majd minden jó. Ez egy eléggé nagy dolog. Tehát ökoszisztémban is a békák megszűntek, nincsenek más állatok kint, amik abból éltek, hogy a békákat zabálták föl. Most bocsánat, hogy vulgárisan fejezem ki magam, szerintem belenyúltak rendesen a természetnek a sima működésével. Ez a saját véleményem, lehet, hogy rosszul látom,
2: Nem, sok helyen belenyúlt az ember a természetbe, és ennek meg is kell előbb-utóbb sajnos fizetni az árát. Mint ahogy most ennek a Duna szabályozatlanságnak is, meg arról beszélnek, hogy egy szivattyú teleppel, ami 10 milliárd forintba került volna, elkerülhető lett volna ez, hogy le kell állítani a 8 turbinából 7-et Pakson. Tehát ha lett volna egy szivattyú telep, akkor alacsony vízállásnál is oda lehet szivattyúzni megfelelő mennyiségű vizet.
4: Igen, nagyon mondja, és mindenki azt mondja, hogy ez a visszakapcsolás most már, én a lekapcsolásról volt, nem is nagyon volt előtte még túl, pár héttel ezelőtt a visszakapcsolásra, nem olyan egyszerű folyamat tényleg, ahogy mostanában mondják, én egy csomó itteni lakosnak mondtam azt, hogy visszakapcsolják, azt csak úgy, ez nem olyan egyszerű ám, hogy csak úgy visszakapcsolunk valamit. Tehát itt sokkal komolyabb, olyan nagy veszélyek vannak, amit az emberiség nagy része el sem tud képzelni, de mondtam, hogy Romániában is ez lett a visszakapcsolás, tehát lehet, hogy nálunk sikerül ott meg nem, azt mondják, hogy messze van tőlünk, de hogy van messze tőlünk. Nincs messze, mint a Csernobyl se volt tőlünk túl messze.
2: Jó, de az egy nagyon elavult atomerőmű volt már akkor is, már azt mondják, hogy a 40-es évek óta tudták az oroszok, hogy mi a probléma a csernobili atomerőművel, például ilyen grafitrudakat használtak, meg nem tudom még mik voltak ott, amik ma már nincsenek. Ezek sokkal korszerűbbek, úgyhogy nem fenyeget szerintem nukleáris veszély se minket, se a románokat.
4: Én nem is félelmeteltek, nem azt mondtam, csak azt mondtam, hogy nem olyan egyszerű, mint ténylegesen, amit valaki mondtam az éve, hogy lekapcsolom a villany, vagy a villanyulat, elmegyek 4 napra itthonról, mindegy, hogy hűtőben nincs semmi leolvad, akkor legalább nem kell leolvasztanom, ez ilyen egyszerű lenne.
2: Nem, ennél nyilván összetettem.
4: Akár még az is lehet, hogy ténylegesen kell, hogy még nem kapcsolták, tehát jól tudom legalábbis, hogy ne javítson ki, hogy csak rossz. Még ez egy utolsó blokknél működik, ugye?
2: Egy turbina, igen. Egy turbina. Tehát a 8 turbina van, mint megtudtuk, egy megy.
4: Egy megy, én is úgy tudom, még egy jelen pillanatban úgy tudom. Tehát, hogy azért szoktam mondani, hogy nem olyan könnyű, tehát lehet, hogy ha lekapcsolnánk, akkor lehet, hogy másfél hónap kell még elindul újra. Vagy akár még lehet, hogy több is.
2: Ez nem értek, de meglátjuk. Köszönöm szépen.
4: Volt egy mérnök úr, aki ezt tanulta két diplomában az utolsó beszólásnál, betelefonálásnál, és ő azt mondta pont, is, hogy nagyon-nagyon
2: nehéz. Hosszú idő, értem.
4: Hosszú idő.
2: Köszönöm szépen, meglátjuk, ez nem értek, és nem akarok blöffölni. További szép napot, minden jót kívánok. Zsuzsannával folytatjuk, kezi csokolom.
5: Jó napot kívánok, Erdő Zsuzsanna vagyok, Kecskemétről. Én így megszoktam, hogy vezetéknével is bemutatkozom. Egyrészt örülök, hogy végre bejutottam. Nem értem sokaknál ezeket a ellendrukkerkedéseket, meg olvassa a Facebookon az ember ilyen posztokat, hogy minden gyomacsunk menjen tönkre, ez az ország menjen tönkre, ez a kormány. Tehát ezek az emberek, akik ezt mondják, nem gondolnak, hogy egyrészt saját magukat teszik tönkre. Tehát kezdve az a fogyasztással, meg aztán, hogy az eredménye az lesz, hogy majd valóban olyan szinten túlterhelt lesz a hálózat, hogy teljesen minden leáll. Azt hozzáteszem, hogy ahogy napról napra derülnek ki, hogy milyen pénzeket, milliárdokat dobnak ki tényleg olyan dolgokra, ami számomra laikusként fölösleges, és ezekkel a pénzekkel mennyi mindent lehetett volna egészségügybe, oktatásba fejleszteni. Hát nem csodálom, hogy sokakba megáll az ütő, köztük bennem is. Nem akarok sokat beszélni, egyetlen egy dolog, a Facebookon van egy csoport, és ott beszéltünk Erzsike néniről, aki betelefonálja rendszeresen a fórumnak, biztos Ferenc is tud róla.
2: Igen.
5: Igen, és most kaptunk egy olyan hírt, hogy Erzsike néni kórházban van.
2: Ó, hát akkor jobbulást kívánunk neki innen is.
5: Azt hiszem mindannyiunk nevében. Nagyon jó egészséget és gyors felépülést kívánok neki. Nyilván idős korúakat különösen ez az időszak megviseli,
2: igen.
5: Meg a betegeket is, hogy csak hogy tudja, hogy nagyon szorítunk érte, és nagyon sokan gondolunk rá. Nagyon köszönöm a lehetőséget.
2: Köszönöm szépen, hogy elmondta Zsuzsanna. Akkor Erzsike néninek mi hamarabbi gyógyulást kívánok én magam is. Legyen túl minden nehézségen gyorsan, és térjen vissza a civil életbe, aztán telefonáljon is, hogyha van kedve. Kedves nézők, van még egy telefonálóra időnk, úgyhogy valaki éljen a lehetőséggel. Közben a középső hírt egy picit kibontom, amíg befut a következő telefonáló, szól. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnököt választani. Szerintük ugyanis az Alkotmánybíróság még megsemmisítheti azt a 17. alaptörvény módosítást, ami tartalmazza azt is, hogy annak aláírása után másnap Sólyog Tamás megbízása megszűnt. Szerintük az AB még ezt megsemmisítheti, és akkor nem szűnt meg Sólyog Tamás megbízása, tehát akkor van államfője Magyarországnak, tehát akkor nincs ok egy másikat választani. László van itt, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Hát bőség zavara van, mert mindenhez szeretnék hozzászólni. Annyi érdekes szempont hangzott már el.
2: Akkor azt javasolom, hogy most egyet ragadjunk ki ebből, mert 2 perc maradt, de visszahívjuk Önt a Deles rendben, híradó után, és onnan rendben folytatjuk.
6: Akkor egy kicsit az atomenergiához én is hozzákontárkodnék.
2: Igen.
6: Mert annyi mindent olvas az ember, Facebook az a csodálatos tárháza, különböző konteóknak és egyéb értelmes dolgoknak is. Úgyhogy ma olvastam egy módszert, hogy fantasztikus, olcsó, egyszerű, remek módszer lehetne, hogy életben tartani az atomerőművet, és ez egy professzor, aki nem is tudja, hogy ezt miért nem alkalmazzák, és nyilván feltalálta a spanyol viaszt, de odaírta a hozzászólása, illetve posztjának a végére, hogy elképzelhető, hogy ezt a mostani döntéshozók pontosan tudják és mérlegelték, csak éppen valamilyen oknál fogva nem választották ezt a módszert. Úgyhogy mindenféle gyönyörű, fényképes illusztrációval felvázolta ez a professzor úr, hogy hogyan lehetne üzemben tartani Paks 2-t. Nyilván nem feltétlenül igaz. Viszont olvastam egy másik hozzászólást, ami viszont egyértelműen konteó, hogy szándékosan csinálja a kormány, direkt leállítják az atomerőművet, mert hogy ezt az utasítást kapták Brüsszelből, hogy atomenergia nuku, helyette szélerőműveket kell létesíteni, amit honnan? Hát természetesen Németországból, Franciaországból, ahol ennek már nagy hagyománya van, onnan kell majd beszerezni, ezzel is erősítve a nyugati ipart, gyengítve a magyar gazdaságot. Hát mondanom se kell, hogy melyik oldal az, amelyik ilyenfajta konteókkal
2: átterült. Legalább szórakoznak az emberek, ha már ennyi szabad idejük van.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az E-generációt érinti. Corporation Z. Trunktomival.
7: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál. A Corporation Z az új generáció tematikáiról szól, generáció váltásokról és természetesen a jövőről. És nyilván a mesterséges intelligencia, az AI, az hát akarva akaratlanul mindannyiunk életében egy óriási részt vesz ki, viszont amiről én azt gondolom, hogy itthon keveset beszélünk, keveset beszélnek, az az, hogy valójában akár kevés, akár kis és középvállalatok, hogyan tudják ezt a lehetőleg jobban kihasználni, felhasználni, főleg, hogyha azt nézzük meg, hogy az elkövetkezendő években mennyire nagy piaci különbségek fognak kialakulni azok között, akik most ezt a lehetőséget ki tudják használni, és azok között, akik nem. Ez egy igazi szakértő vendéget hívtam most magamhoz, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, mint ha velem Lengyel Roland, kommunikációs szakember, sok évtizedes televíziós és rádiós szerkesztő, az én történetemben pedig pont egy olyan valaki, aki mindig is az innovációt kereste pont ezeken a területeken, valahol a vállalkozások és a média mesdjén is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ne legyobb beszélgető partnerre a mai adás, nem is lehetnek. Köszi, hogy itt vagy, Roland.
8: Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Sziasztok!
7: Kezdjük egy ilyen nyitott kérdéssel. Te alapvetően most a mesterséges intelligencia tematikájával akár privát, akár szakmai szinten hogy állsz, milyen a beállítottságod?
8: Nekem azért érdekes ez a kérdés, mert ugye én televíziós műfajból jövök, ahol kamera van, mikrofon van, hangstúdió van, keverőpult van, és azt láttam, hogy ezek egy elképesztő rohamos fejlődésnek állt. Tehát, hogy ugye lehet a régebben arról olvasni, hogy a filmstúdiókkal mi lesz, reklámfilmstúdiókkal mi lesz, akik pont ugyanezen a piacon mozognak, ez a nagyon rövid, nagyon-nagyon kimódolt, gyakorlatilag reklámfilmek, tehát ez a vizuális vonal, és azt láttam, hogy nagyon nehezen reagálnak rá, tehát lehetett tudni, hogy hát egy csomó be fog zárni, mert nem tudták hogyan használni az AI-t. Most arra van ismerősöm, aki külföldre dolgozik, és gyakorlatilag ugyanaz a menet megy végig, tehát ugyanúgy használnak stylistot, tehát szakemberek nem vesznek el ebben a rendszerben, az AI, hiszen meg kell neki ugyanúgy mondani, mit szeretné látni, de magát a végeredményt, tehát amikor kamera elé kerül, azt már az AI csinálja, és sokkal nagyobb rugalmasságot ad neki, de most már gyakorlatilag, tehát ez a hat ujja van, négy lába van típusú történet, komolyabb felhasználóknál ez már egyszerűen nincsen. Egyébként pedig én az egyik legjobb ilyen platformnál, az Amazing AI-nál kezdtem el megtanulni képet generálni, videókat vágni, feliratokat készíteni, és nagyon kevés olyan típusú platformmal találkoztam, és ez is nagyon érdekes volt, ahogy gyakorlatilag egyből megszólítottak, és pontosan kis és középvállalkozókat, akár mikrovállalkozásokat is, tehát mondjuk egy cukrász, egy pék, egy kávézó tulajdonos hogyan tud úgy profi marketinget csinálni profi eszközökkel, hogy az ne kerüljön milliókba neki, mert erre nincsen kapacitása, és ez például a platform ezt tökéletesen átoltszett elmondja. Nagyon jó, nem akarom nagyon túlfényezni, mert érdemes kipróbálni, de egyébként nekem ez egy nagyon, nagyon érdekes élmény volt. Viszont azt látom, vagy azt tapasztalom ott a résztvevők sorából, hogy nagyon-nagyon nagy a szórás. Nem tudom, hogy és persze reklámszöveg, hogy egyébként a konkurenciát még nem használja, de valószínűleg tényleg nem használják. Tehát nagyon nagy a félelem, nagyon nagy a tartás az emberek fejében. Vannak olyan szakmák, ahol mondjuk az orvostudományot nagyon, az egy nagyon-nagyon kemény fal, tehát hiába vannak olyan CT, ultrahang, URH ultrahang berendezések, amelyek gyakorlatilag 99,99% pontosággal megmondják, hogy van-e ott tumor elváltozás, nagyon nehéz áttörni azt a falat, ami ezzel jár, ami egyébként mindenkinek kérdésként felmerül, hogy elveszi a munkámat, elveszi a kompetenciámat, mikor kerülök én lapátra az AI miatt. Olvastam Nyírő Andrásnál, aki az Indexnek, az Internetonak, vagy a főszerkesztő, nagyon érdekes utazáson vett részt Kínában, és ott az a tapasztalata volt tanulmányok alapján, hogy a lakosság 97%-a nagyjából AI pozitív, tehát azt mondják, hogy ezzel majd megküzdünk, sőt, mi egy partnerként tekintünk az AI-ra. Vállalkozások tekintetében nem is tudom, azt hiszem az Informatikai Vállalkozók Szövetségéről részéről beszélt egy hölgy, aki azt mondta, hogy ahhoz, hogy digitálisan fejlett legyen mondjuk egy ilyen gazdaság, és a benne lévő vállalkozók, ott három szempontnak kell teljesülni. Egyrészt az infrastruktúrának. Magyarországon bemegy az ember, vesz a laptopot, tehát ez már nem probléma a hitelre is akár, de egyébként használtat is, tehát van egy eszköz, amit tud használni. A másik a hálózat, abban Magyarország élen van, hiszen az Ericssonban 2000 mérnök dolgozott rajta, és egyébként egy nagyon keveset beszéltek róla, egy nagyon jó kezdeményezés volt az 5G koalíció, ami gyakorlatilag összefogta ezeket a fejlesztéseket, és Magyarországra helyezte a fókuszt. Hát ezért van az, hogy Európában az első és az egyetlen a legjobb mobilhálózatunk van, mert itt vannak ezek a mérnökök, és világszinten is a második legjobb egyébként. Tehát, hogy ezek... Na, és a harmadikhoz elérkeztünk, ami a legfontosabb, az edukáció. Ebben nagyon-nagyon nagy lemaradása van. Nagyon digitálisan, nagyon alulfejlettek. Az én tapasztalatom szerint a vállalkozások. Bármilyen szektort nézünk, például a vendéglátás az teljes mértékben aluldokumentált, tehát ott effektíve fecniken zajlanak a tudás átadás, nem lehet tudni, hogy hol van elmentve PDF-ben, mi a dolga, tehát ezek a multiktól ismert SOP-k, hogy ezek a folyamatok hogy vannak leírva, ezek gyakorlatilag nincsenek, de nagyon-nagyon sok szektorban nincsenek. Ez közmondásos, én nem találkoztam vele, de tényleg vannak olyan milliárdos cégek, amelyeket kockás papíron vezetnek, ami egy abszurdum, tehát ez nem lehet átlátni, és a menedzsmentnek szerintem nagyon komoly feladat áll előtte, hogy ezt meg tudja ugrani, meg tudja a cégét digitálisan fel tudja készíteni, és ezt ne felejtsük el, hogy aki a Google korszakról lemaradt, annak most ez tök nagy lehetőség, hogy ott van, tehát ugyanazt a ChatGPT vagy Gemini ablakot látja San Franciscóban egy vállalkozó, mint Magyarországon, ami szerintem elképesztő nagy lehetőség a magyar vállalkozóknak.
7: Tényleg az. Azt mondtam az elején még a felkonferálás közben, hogy nekem te mindig egy olyan ember voltál, aki nagyon kutatta az innovációt. Mi, amikor először találkoztunk, hiszen lassan 10 évvel ezelőtt, akkor is pont egy innováció orientált műsort vezettél, vagy szerkesztettél, és annak kapcsán beszélgettünk. Mesélted nekem még külön off record privát, hogy ez egy jó sztori, hogy az első emberek között voltál Magyarországon még e-mail címmel is, mert pont egy olyan projekten dolgoztál. Egyik része a kérdésnek az, hogy erről mesélj egy kicsit, kérlek, mert ez egy nagyon jó sztori szerintem. A másik része pedig az, hogy én azt gondolom, hogy egy olyan szintű változás és eltelés előtt elünk most az AI-jal, amit szóval a legtöbben fel se fognak. Tehát az, hogy olyan szakmai tudást igénylő területek, mint videó, képgenerálás és szerkesztés terén, amihez eddig több milliós, 10 milliós tenderek kellettek, és szakmai stábok, és óriási, nem is tudom, catering szünetek napközben a 2-szer akkora büdzsé, mint most maga, ami elmegy csak a mesterséges intelligenciára, óriási eltelés lesz. Hasonlítanád ezt a világváltozást, ami most be fog következni ezzel, akár egy e-mail megérkezéséhez?
8: Hogyha távolabbról indulhatok, egyébként nagyon vicces módon én nagyon-nagyon félek a technikai eszközöktől. Tehát én simán tönkre vágtam bármilyen elektronikus eszközt otthon, apukám nagy örömére, de valahogy ez a technológiai rész engem mindig is vonzott, olyannyira, hogy volt a Magyar Rádióban, amit most remélem, hogy újra tényleg egy normális hallgatható közszolgálattá fognak átalakítani. Volt egy Modem Idők című műsor, ahol én ilyen infomanus voltam, tehát minden héten szállítottam valamilyen híreket. És a Magyar Rádióban gyakorlatilag szerintem tényleg az első 100 vagy 500-ban voltunk, akinek volt saját e-mail címe, és a stúdióban mi a laptopot, a PC-t nagy modemmel mindennel együtt, mi ezt vittük és hoztuk, tehát nekem nagyon, miatt IRC-ztünk, ha még ez valakinek bármit is mond, ilyen chat csatorna, ott közösségek alakultak ki, Amerikával beszélgettünk, nyilvánvalóan nagyon izgalmas volt teljesen más nézőpontokat látni, és azt gondolom, hogy igen, és van egy-két ilyen hogy mondjam, őskövület, tehát például, mint ahogy például a hírlevél nem nagyon akar kimenni a marketing divatból, és az e-mail cím sem akar kimenni, az AI ez egy hatalmas robbanás egyébként. Most mondtad a képgenerálást, meg a hanggenerálást, az is látszódik egyébként, hogy a nagy cégek, akik ebben érdekeltek, egyre inkább ezt a szórakoztató ipari ágát kezdik leválasztani, tehát inkább arra fordítják, és nyilván a befektetők türelmetlenek, hogy oké, nagyon szép filmek készülnek, de lapozzunk, mikor lesz ebből pénz. És abba az irányba mennek el, főleg az AI agentik, akik már elvégeznek dolgokat helyettünk, hogy termőre forduljon, tehát hogy olyan gondolatoknak adjon teret, amik eddig nem voltak, mert nem gondoltuk, hogy erről lehet beszélni. Pont tegnap néztem egy nagyon érdekes Instagram bejegyzést, némelyiket két kérdőre fogadom, de ez izgalmas volt, hogy egyébként a, a marketereknek, tehát akik a piacon dolgoznak, CSS-eknek és a neurodivergenseknek nagyon jó egyébként az AI, mert ők azok, akik teljesen másképp néznek sok tekintetben a világra, és lehet, hogy ők tudnak kihozni olyan dolgokat belőle, ami egyébként, aki napi 8 órában egy hivatalban dolgozik, nem is jut eszébe, hogy ezt megkérdezett tőle, vagy nem is gondolja, hogy ez érdekes gondolatkísérlet lehet. Visszatérve, nekem utána én a RTL klubon egy .hu című műsort vezettem 21 évesen, az nem tartozik a kedvenc élményeim közé, mert nem éreztem komfortosan magam a kamera előtt, de az egy nagyon tévés, nagyon profi stáb volt, de egyébként pont a Nyírő Andrással, meg a nem is tudom, kikkel beszélgettünk ebben az adásban, tehát nagyon nagy koponyák volt, a Karafiát Balázs volt benne, a Simó György volt, tehát hogy ez egy, mi nagyon meghaladtuk a korunkat, nem is lehetett, nem volt még YouTube, vagy talán volt, de hogy nagyon-nagyon alapon volt, tehát minden ilyen nagyon doszos jellegű volt abban az időszakban. És utána rá több évre volt egy kütyű magazin, és a Tech Guru-on bent te is szerepeltél, vagy a téged is hívtalak vendégnek, és utána volt egy pénzbeszél című műsor, ami egy edukációs műsor volt, és valahogy mostanában, vagy hát már régebben is eszembe jutott, hogy arra gondoltam, hogy az igazán izgalmas, hogy ezeknek a műsoroknak mindig volt egy edukációs lábuk, mindig megpróbáltuk elmagyarázni pontosan, nem a technológiai oldalát, tehát nem az, hogy meg mind, meg hány bit, meg nem tudom, hanem az, hogy teljesen user-friendly módon hogyan lehet bizonyos dolgokat beemelni a hétköznapokba, akár magánéletben, de akár egyébként egy vállalkozásban is, és szerintem most az AI elképesztő területeket hódít meg ez ügyben. Én inkább azt látom, hogy például az oktatók maguk egyébként még nem állnak rendelkezésre, nem használnak annyit szoftvert, tehát ne járjunk úgy, mint az orosz tanárok, akik a rendszerváltás után 3 órával jártak elő angolban, mint a gyerek, hanem hogy ezt a szakembergárdát ki kell képezni, arról nem is beszélve, hogy egészen elképesztő módon változik minden. Tehát én a FreePic-et használtam ilyen képgenerálásra, uh-huh. Most már Magnifique-nek hívják, és nem ismerek rá gyakorlatilag a felületre, 2 nap alatt teljesen átvariálják, szóval érdemes ezen folyamatosan rajta maradni.
7: Na igen, tehát beszélünk edukációról, beszélünk a KKV szektorról, arról, hogy hogyan lehet megtanítani az embereket, kinevelni a következő generációt, a mostani generációt is szinten tartani. Te mit gondolsz, ezt milyen szinten kell akár kezelni, akár államigazgatásilag? Tehát, hogyha megnézzük például, az Egyesült Arab Emirátusok voltak az elsők, akik még 2017-ben egy AI minisztert neveztek ki. Nyilván ezt a példát és ezt a mintát követte több ország, 2025 óta Kanadának is van már egy specifikus, Franciaországnak is. Szerinted ez be lehet vonni egy innovációs, vagy egy tudományos tematika alá, vagy ez már egy önálló terület kell, hogy legyen?
8: Én azt tartanám szerencsésnek, bár nem vagyok kormányalakító pozícióban, de én a finneknél hallottam, vagy láttam azt, hogy igazából ők egy olyan innovációs minisztériumot csináltak, ami a minisztériumok fölött volt, de nem azért, hogy rajtuk uralkodjon, hanem azért, hogy az összes tudás, ami az államigazgatásban volt, ide menjen vissza, azt pörgessék meg, és hasznosítsák újra. Tehát az edukáció, vagy a finnek erre legbüszkébbek, hogy 30 év alatt ők rájöttek, hogy nekik az működik, tehát a gyereknek az működik, ha minél, hogy mondjam, speciálisabb oktatást kap az egyes gyerek, és egyre jobban odafigyelnek rá, ami szerintem egyébként teljesen logikus, tehát hogy főleg olvasunk róla, hogy nagyon sok speciális nevelési igényű gyermek van, nyilván egy csomó környezeti hatás van, mások a szülők, mások az impulzusok. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ez. A mostani kormányzatban azt gondolom, hogy olyan emberek, impulzusok. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ez.

0: Digitalizáció az a felhasználók számára digitális, de valójában minden papíralapon történik. Pont tegnap olvastam a Telexen a Racka nevű AI-ról, ami egy nagyon speciális fejlesztés, és pont ezt pendíti meg, hogy hogyan lehetne papírmentessé, sokkal gyorsabbá, dinamikusabbá tenni, user-friendly-vé tenni az ilyen közigazgatási rendszereket, az iktatásokat, a lenyomatokat, a digitális, nem tudom, tehát hogy ugyan fontos, hogy mindennek nyoma legyen az államigazgatásban, és mi egy ilyen poroszos Ferenc Józsefes módszert örököltünk, mint Németország, hogy mindenki van négyszer nyomtatva, de hogy hogyan lehet egyébként megkönnyíteni, levenni, egyébként pont az AI segítségével a dolgozóknak, meg a úgymond irodistáknak a válláról ezeket a terheket. Mondok egy példát, milyen jó lenne, hogyha van egy szabályzat egy cégnél, akkor mondjuk azt föltöltik abba a rendszerbe, és nem egy emberhez rohangál mindenki, hogy mi van a szabályzatban, hanem mint egy chatbotnál megkérdezi tőle, hogy mi van benne, megmondja, és megy az élet tovább, és annak mentén csinálja a dolgát. Ez egy nagyon egyszerű dolog, de egy csomó adatvédelmi probléma van, mi kerül ki, mit láthat, tehát hogy ezeket azért nyilván át kell gondolni, és nem is vagyok mondani a téma szakértője, csak szerintem pont most van itt az ideje annak, hogy ezen is egyébként, hogyha egy ilyen kompetens kormányzat alakul, amik a hatékonysága nagyon-nagyon magas fokon ég, és kell is, hogy égjen, hogyan lehet ezeket a legmodernabb technológiákat bevonni ennek a szolgálatába, önkormányzati kormányablak dönt, tehát hogy egy picit felfrissüljön, és a szakmai dolgokkal tudjanak foglalkozni az emberek, ne a papírmunkával.
1: Hú, ez egy nagyon érdekes téma, amit felhoztál, ugye az, hogy egy adott folyamat az eldigitalizált a fogyasztó számára és a fogyasztó élménye számára, vagy valójában leegyszerűsítés és megkönnyít folyamatokat. Látunk ilyen látványmegoldásokat, mint amikor nem is tudom, AI műsorvezetőt neveznek ki egy tévébe, vagy hasonló, meg látunk nyilván olyan folyamatokat, amik meg tényleg megkönnyítik az életet, és tényleg egyszerűsítenek. Valahol néha mindkettő kell. Te mit gondolsz, az AI-nak már megvolt az a nagy áttörési pontja, ami minden innováció szemre szükséges, tehát a pont, amikor a hétköznapi legegyszerűbb ember rájön arra, hogy oké, ez nekem hasznos, én ezt tudom használni, és fel fogom használni, vagy ez még az AI előtt el? Mert mindenki volt a ChatGPT-vel egy nagy áttörés, amikor mindenki rájött, hogy az e-maileket meg tudom ezzel írni, de szerinted lesz ennek még egy ilyen nagy töréspontja, amikor rájön tényleg, hogy te mondod, az összes cukrász, hogy hát ezzel milyen jó animációt tudok csinálni amúgy a fagyimnak?
0: Láttam egy táblázatot, vagy egy ilyen infografikát, amiben színekkel volt jelölve, hogy az emberiség hány százaléka használja, hát nagyon-nagyon-nagyon kevés. Aha. Tehát ez még szerintem ez még sehol nincsen. Tehát, hogy mint régebben egy 10 éve beszélgettünk, hogy az influencer marketing, és akkori szakértők mondták, hogy ja, hát ez sehol nincs. És aztán látjuk, hogy tényleg sehol nem volt ahhoz képest, ahogyan a cégek elkezdték használni, hogy az influencerek saját közösséget építettek, saját értékek mentén kezdtek el termékeket promotálni, nem lett mindenkiből porszívó ügynök, hanem tudták a cégek, ez egy folyamat volt, és tényleg elképesztő nagy haladást ért el vele hogy mondjam, volt egy törés, vagy egy dobbantás ebben az influencer marketingben, és van is nyilvánvalóan. Aztán bejött a TikTok, ami szintén egy szintet emelt, vagy átvitte. Én azt gondolom, hogy sehol nincsen még ez az AI. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevesen használják, nagyon nagy a szórás, hogy kik használják, és pontosan amiatt, mert nincs erről magyarázat, félelem van az emberekben, hogy elvesz tényleg, ilyen elveszi a munkánkat, és majd mi mehetünk az utcára, és akkor nézzük, hogy a Amazonnál kiváltják a robotokat, és ott sírnak tehát ez nyilván nem egy jó metódus, tehát az célra vezetőbb szerintem, hogy közben egy képzés zajlik, tehát, hogy mindenki emeli a tudását, és azt a robotmunkát, amit eddig ő végzett, azt adja át. Minden egy szinten feljebb jön. Egyébként én azt gondolom, hogy most például a 20 éveseknek nehezebb a dolguk, mert aki, hogy mondjam, szenior, ő tud briefelni, ő tud briefet adni, tehát neki az AI az egy segítség. Nem tudom, szerintem, ha röviden akarok válaszolni, és szerintem sehol nincsen még a nagy dobbanás, vagy a nagy fellendülés ebben, szerintem még a nagyon-nagyon az elején tartunk, tehát az emberiség 700, se hány százaléka gyakorlatilag nem használja.
1: Hú de jó hasonlat ez, hogy a jó brief elő lesz a jó AI felszerel, ez egy nagyon jó gondolat. Elmegyünk most egy nagyon rövid szünetre, de néhány perc, és visszatérünk, ez itt a Corporation Z. A Spirit FM-en én Trunk Tamás, WT vagyok a mikrofonnál, a vendégem Lengyel Roland.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az E-generációt érinti. Corporation Z. Trunktomival.
1: Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, WT vagyok a mikrofonnál, a Corporation Z témája az új generáció, a jövő, a mai adás témája a mesterséges intelligencia, az AI, a vendégem Lengyel Roland. Köszönöm, hogy itt vagy, köszönöm, hogy beszélgetünk, nagyon jókat mondtál a műsor első felében. Én azt már említettem, hogy téged még a Tech Guru műsor kapcsán ismertelek meg, amit te szerkesztettél ebben. Ez a mondat magában hordozza azt, hogy valóban mindig egy innovációkutató ember voltál, és nyilván ez a mesterséges intelligencia korában sem változott. Beszéltünk arról, hogy hol lesz az AI áttörése, beszéltünk arról, hogy milyen előnyök lesznek, akár KKV-knak, akár vállalkozóknak, akár magánembereknek. Nyilván beszéljünk egy kicsit az edukációs, a félelmetesebb oldaláról, álhírek, hamisított hangok, arcok, képek. Te mit gondolsz, ezt lehet szabályozni? Tehát, hogy a jelenleg ismert szabályozási keretrendszerünkkel lehetséges-e ezt az óriási AI fasciát mondhatni és hálózatot szabályozni, hogy ez tudjon tényleg egy normális keretrendszerben működni?
2: Kénytelen lesz, tehát szerintem erre nagyon sok, ugye a jog az mindig leköveti ezeket, tehát fut halad a technológia után, és nyilván tapasztalatokat kell ahhoz szerezni, hogy mi az, ami nem tilos, a szabad a magyar törvények szerint, tehát hogy olyan, és ez nyilván nem csak magyar EU-s jogszabályok, tehát hogy, és vannak ilyen törekvések, hogy fel kell tüntetni, reklámoknál fel kell tüntetni, de én azt gondolom, hogy ebben is van egy nagyon nagy fokú hiánya az edukáció kapcsán, tehát hogy azért ezt láttuk, hogy milyen könnyű, és főleg az idősebb generációt, aki egyébként nagyon-nagyon-nagyon aktív az interneten. Tehát édesanyám 77, édesapám 79 éves, Facebookot, Instagramot, Threadet, mindent használnak, és nekik folyamatosan edukálnom kell őket, hogy mik azok az oldalak, amiket nézzenek, melyiknek van szerzője, melyik tartozik olyan csoporthoz, amik megbízható híreket ad, de erre folyamatosan fel kell készülni, és egyébként nekem például tökre örülök, hogy bekapcsolódnak, és lépést tartanak a világ híreivel, meg töltenek le applikációkat. Nem hiszem, hogy nagyon jellemző, nem tudom, de hogy az ő edukációk például nagyon-nagyon fontos. Már csak egyébként azért is, mert mind a kettő jó kondícióban van, kitolódnak, tehát elment egy nyugdíjba, hogy mik azok a lehetőségek, amik őket újra akár otthonról bármilyen módon, hogy mondjam, fiatalosan tartja őket. Tehát hogyan lehet, nem azt mondom, hogy a munkavilágába bekapcsolni, de hogyan tudnak segíteni, hogyan tudják saját magukat fejleszteni, hogyan tudnak, hogy mondjam, a saját agyukat még trenírozni, hogy ne a szobában ücsörgés legyen a program. Egyébként az édesanyám például az összes ilyen nyugdíjas kirendeléset azt már nyilvánvalóan Messengeren szervezik meg, hasonló korú hölgyekkel, akik mindezt használják. Tehát szerintem az idősebb korosztály egy érdekes kérdés, illetve a másik, ami egyébként a vállalkozókkal kapcsolatban, pont ebben a székházban, ebben a házban, ahol beszélgetünk, készült a Cégfejlesztők című műsor, aminek volt szerencsém egy ideig a főszerkesztője lenni, és ez pont egy olyan témát ölelt föl, vagy nézett körbe, hogy mentorok segítették, nem pénzt adtak nekik, hanem tudást. Volt 3 témakör, és az egyik az pont a digitalizáció volt ebben a műsorban. És nekem az volt a tapasztalatom, hogy a digitalizáció, ez nem csak az, hogy nem papíron nyomtatunk meg, hogy e-mailünk, hanem egyébként az, hogy hogyan helyezzük át a fókuszunkat a digitalizáció, hogyan a marketingünket hogyan alakítjuk úgy át, hogy ez egy olyan termék jöjjön ki a végén, amire van igény. Tehát hogyan a sémáktól elrugaszkodva, hogyan lehet úgy terméket fejleszteni, hogy új piacokat találjunk. Mert annál a cégnél, akinél voltunk, ott nagyon elképesztő régi cég volt, nagyon-nagyon, hogy mondjam, a család, vagy a nagypapa azért csinált, hogy legyen egy cég a családnak, hogy jól tudjanak belőle élni. Szakértők voltak ott, de egész egyszerűen ők is ezt a digitalizációs dolgot nagyon-nagyon nehezen dolgozták föl. Tehát, hogy ez egy nyitottság kérdése is, szerintem, és ezt pusolni kell. Tehát az mese nincsen, mert aki ebben a mezőnyben lemarad, és az nagyon-nagyon-nagyon rosszul fog járni. Akármennyire jó tudása van, és akármennyire up-to-date, és akármennyire a termékei megfelelek, hogy ez nincsen megágyazva, és nem tud külföldre eladni belőle, hát ugye pénzt az azt hoz, hogy forgathatjuk egy országon belül a pénzünket, azhoz bővülést, ha külföldre valamit.
1: Abszolút.
2: Tehát ez a versenyképességét messze menőkig befolyásolja, hogyha valaki a cégébe ezt most beleinvesztál, és szerintem nagyon, tehát mondom, nagyon jóféle oktatások, képzések vannak már e tekintetben. Mellesleg ott van az egész világ, tehát nagyon-nagyon sok oldal van, ahol a 3, 4, 5 fontért, 10 dollárért nagyon jó képzések ez lehet hozzájutni. Tehát valaki akar ebbe investálni, fektetni, annak szerintem nagyon-nagyon jó esélyei vannak. Még egy példát szeretnék elmondani, és pont a vendéglátáshoz kapcsolatban. Beszéltünk róla, hogy például a vendéglátás mennyire alul van dokumentálva, és milyen nehéz egyébként a tréningeket megcsinálni, megszervezni. Nekem van egy nagyon kedves, nagyon régi barátom, nagyon tisztelem és felnézek rá, Nagy Zoltánnak hívják, a Butik Bárnak a tulajdonos, ami már 10 éve, vagy talán több is a világ 50 legjobb koktélbárjában szerepel. Wow. És Zoli arra jött rá, hogy nagyon sokat dolgozott külföldön, 2 nagy meghatározó koktélos könyv van, mind a kettőt ő írta, tehát ő ebben nagyon-nagyon, és Amerikából hozott az a standardeket, hogy 1 perc alatt kell elkészülni, alapanyagismeret, stb. És arra jött rá a karantén után, hogy ami neki a legnagyobb probléma, az az utánpótlás képzés. És ő a Duolingon tanul mindenféle nyelveket, és arra jött rá, hogy kellene csinálni olyasmi típusú applikációt, ami egyébként föltöltjük az anyagot bele, a vizsgázó levizsgázik belőle telefonon, villamoson, bárhol, nem kell összeszedni hozzá a csapatot, hogy leüljünk, mert nem kell együtt ülni egy videoprezentációt végignézni, mindenki föl tudja dolgozni, ezt, hogy leadják az anyagot, akár videón, és készül hozzá egy teszt. Hogy ennek például pont most van itt az ideje, hogy az AI-jal és a helyi tudással felokosított ilyen applikációk menjenek, és segítsék egyébként a dolgozókat, mert a képzésre szánt pénz, Amerikában Zoli mondja, hogy 5000 dollárt kéne költeni egy munkavállalóra, hogy ő tovább tudja magát képezni. Ez nem tudom, Magyarországon hogy van, nincsenek számaim róla, de tartok tőle, hogy ennek a töredékét nem költik, illetve maguk egyébként a vállalkozások sincsenek digitalizálva. Az viszont tény, hogy a munkavállalóknak mindenkinek van egy mobiltelefon a kezében, mert szerintem elképesztő nagy dolog.
1: Abszolút. Amire még kíváncsi lennék kicsit, ugye beszéltünk már a szabályozásról. Te mit lehetsz, vagy te mit gondolsz, mi lehet itt a megfelelő út, hogy ezt mondhatni jó irányba lehessen rakni? Mert hogyha megnézzük például Németországban, nagyon sok vállalkozó, amiért kritizálja az EU-t mondjuk így más kontinensekhez képest, hogy jaj, hát itt van az, hogy itt minden szabályozva van, és itt mielőtt bármi ki lenne használva, mert rögtön van rá egy törvény, hogy hogyan nem lehet és hogyan nem kellene csinálni. Aminek szerintem vannak abszolút zseni oldalai, mert nyilván fontos az, hogy meglegyenek mindenek a határ és keretrendszeri. Nyilván meg sok esetben más területeken láthatjuk azt, hogy más nagyhatalmak veszik át az uralmat innovációban, akiktől nem számítottunk volna rá, és az ember meg az európai identitást akarna az innováció élén is lehetni természetesen. Te hogy lehet ezt a kérdéskört? Mennyire kell szabályozni, mennyire kell edukálni, mennyire kell támogatni? Mit gondolsz erről?
2: Ha az a kérdés, hogy most ugye a nagy cégek mindebben az AI-ban, tehát hogy az általában úgy megy, és mondják, hogy meg kipukkad a lufi, nem tudjuk, de egyelőre elképesztő mennyiségű pénz áramlik ebbe az iparágba. Tehát ez, amikor a ChatGPT kijött, és nagyon hirtelen megjelentek AI-fejlesztés, nem azt jelenti, hogy eddig nem volt. Csak kellett a gyújtópont, az emberek azt higgyék, hogy ez a chatbot, ugye a ChatGPT volt az első ilyen, tehát én már pont a TechGuru-ba előtte már 3 évvel forgattam erről, csak egész egyszerűen a világ nem fogta fel, ez kellett ahhoz, hogy ez így átmenjen.
1: Kell a jó pillanat a piacnak, igen, amikor hát értik az emberek.
2: De azért az nagyon-nagyon érdekes, hogy azért hogyan állnak például a keleti partnerek, ez olvastam Dombi Gábornál egy nagyon érdekes tanulmányt, aki arról értekezett, hogy azért a tisztességes piaci hozzáállás vagy magatartás azért nem mindenkire jellemző, tehát hogy például a kínaiak azt játsszák, hogy az ő chatbotjaikat, 150-et vagy 160-at amerikai chatbotokkal okosítanak fel. Ami gyakorlatilag elképesztő piaci előnyhöz juttatja őket, és sokkal gyorsabban tudják innoválni, és például azért is tudjuk, vagy hát ugye a Kína, meg ez a félteke a világnak gyakorlatilag nagyon-nagyon előre van, nagyon sok tekintetben, mert technológiában egyébként ők nagyon innovatívak, gyártás ott van náluk, tehát hogy sokkal gyorsabban és sokkal, hogy mondjam, hatékonyabban és gyorsabban tudnak piacra lépni. Egyébként pont voltam Dubájban a World Health Expo-n, ami egy hatalmas területen zajlott, és elképesztő, hogy ott milyen kínai cégek jelentek meg, elképesztő AI technológiákat, cutting-es technológiák, olyan, amiket ők fejlesztettek, tehát saját például ennek a CT gépeknek, meg ultrahanggépeknek, piacvezető. Csak hát át kell törni ezeket a falakat, ugyanakkor meg az európai cégek, ugye autógyártók, meg hát nagyon rettegnek attól, hogy itt mi fog történni. De a szabályozás kérdésére visszatérve, szerintem valamiféle észszerű szabályozás kell.
1: Persze.
2: Mindig az a kérdés, hogy megéri-e nyitva hagyni kapukat, tehát hogy az innovációt ne törje le, ugye? De ugyanakkor például a usert, azt megvédje az adatait, megvédje az, hogy tudja, hogy reális videót lát-e, vagy AI videót, tehát szerintem abban nincsen nagyon-nagyon nagy probléma, hogyha jelezzük egy videón, hogy az AI felhasználásával készült. Tehát hogyha ilyen típusú szabályozás van, az jó. Meg nyilvánvalóan egy csomó védi a személyiségi jogokat, nem tudok belőled, nem tudom én, Tina Turner gyártani, mert fölismer, hogy te egy ismert ember vagy, és nem szeretné ezt csinálni. Nyilván vannak, akik ezt tudják, meg meghekkelik. Tehát ha ilyen típusú belső szabályzók vannak, akkor szerintem ez egy működőképes sztori. Ezt mondom, visszatérve, én azt gondolom, hogy azt várja mindenki, hogy mikor lesz az, hogy ez konkrétan nem agregál, hanem valami újat hoz létre. Tehát ugye nem az, ugye az AI abban dolgozik, ami van, tehát hogy melyik lesz az a pont, amikor adunk neki akkora szabadságot, hogy csináljon bármit, az viszont az emberiségre lehet, hogy egy nagyon-nagyon negatív módon hat, mert ugye a szabad, akkor tényleg szabadként értelmezi magát. Tehát ez szerintem egy picit azért okkal fogtatjuk, hogy tudjuk-e úgy a szolgálatunkba állítani az AI-t, hogy az hasznos legyen, valami újat, novumot hozzon be a sztoriba. Ne ugyanazt a rágógumit rágja meg és köpje ki.
1: Meg szabályozások kapcsán az is egy érdekes téma, hogy például pont szerintem pont Kínában volt egy jó szabályozás, hogy ott most szigorú kritériumokat hoztak, hogy mesterséges intelligencia nem válthat le, vagy nem helyettisíthet embert a munkaerőpiacon. Tehát, hogy megvan ennek a kritériuma, hogy miként lehet, nem lehet valakit kirúgni azért, mert van egy egyszerűsített, digitalizált, robotizált folyamat.
2: Erről azt gondolom, amit egyébként ha a nagy cégvezetők mondanak, amit olvasok, hogy amit egyszerűbb robottal csináltatni, azt robottal csináltatják, amit egyszerűbb emberrel csináltatni, azt most emberrel csináltatják. Tehát ez egy nagyon pure és nagyon egyszerű hozzáállás. A kérdés, hogy fejlesztenek-e olyan pont azért, hogy valakit kiváltsanak, vagy azt az embert próbálják meg magasabb szintre vinni, tehát most már azért, hogy egy ilyen szakmát, hogy CNC, tehát ott se úgy megy, hogy odaáll, azt köszörül, hanem ott már gyakorlatilag egy kis programozó, tehát beírja a kódot, és egy autonóm vagy félautonóm robotkarok végzik a munkát, hogy minőség ellenőriz, teljesen biztonságos körülmények között, de ő már nem az, aki ott áll a körköszörűvel, és akkor leviszi az ujját, és aztán ha sikerül, ha nem. Tehát ott már egy sokkal magasabb hozzáadott értéket képvisel maga a munkatárs is, aki odáll a gép mellé.
1: Abszolút. Zárásként arra lennék kíváncsi, hogyha most bárki, akár vállalkozóként, akár munkavállalóként, akár csak szülőként hallgatja ezt a adást, mik azok a pontok, amiket te tanácsolnál, hogyan lehet a legjobban felkészülni erre a következő időszakra, ami jön az emberiség életében? Iratkoznak be kurzusokra, kezdjenek el videókat nézni erről? Hogy lehet erre a legjobban beállítani magát az embernek?
2: Én a fiatalokkal nem foglalkoznék, mert ők ezt, hogy mondjam, készségszinten kezdik. Tehát, hogy nekem volt a cégemben gyakornok, és akkor mondtam, hogy ismered ezt, nem, de holnap estére megtanulom. Tehát, hogy körülbelül ez a hozzáállás. Akinél szerintem ez egy fontosabb kérdéskör, az pont a 40-50, illetve a nyugdíjas korosztály, őket valahogy lekössük, vagy őket bevonjuk ebbe, de ebben a korosztályban, az én korosztályban 40-50 éves emberek környékén, ugye ők a vállalkozók, őnekik van cégük, tehát nekik egész biztosan fontos lenne olyan módon, és az ő nyelvükön átvinni, hogy mit eredményez, ha kimaradnak, illetve inkább pozitívan, milyen hozzáadott értéket tud az AI ebben az ő supply chainjükbe biztosítani. Szerintem ők az egy nagyon fontos célközönség, és egyébként ugyanebben a korosztályban dolgoznak akik a hivatalokban dolgoznak, bürokráciában dolgoznak, ügyvédek, tehát pont ez a korosztály, akit, mert mondom, a fiatalok szerintem pikpak, tehát neki nem olyan digitális skill, és az oktatás átalakításáról nem is beszéltünk, hogy az is egy nagyon-nagyon fontos lépés lesz, hogy időszerű, aktuális, jövőre felkészítő, de azt látom egyébként most, hogy ebbe is egy ilyen típusú törekvés van, úgyhogy abban nyugodt vagyok, szerintem egy nagyon nagy feladat van. És ugye lesz egy normális közszolgálat, ott azért nyilván a tévé, szerintem kikerülhetetlen, mert az a korosztály még azért nézi. Persze. De az nem mondja senki, ne lehet ennek egy YouTube csatornája, ne lehetne edukáló tartalmakat csinálni pont ebben a témakörben, mert szerintem ez most, hogy mondjam, élethalál kérdés lesz a következő 2-3-4 évben, hogy sikerül-e a KKV szektornak fölzárkóznia, és kijutni a piacra, kereskednie, és ezeket az eszközöket napi szinten, készségszinten használni, és beállítani a vállalkozás nyereségességének az érdekében. Hát, a szolgálatába.
1: Én nagyon bízok abban, hogy ha lesz ilyen jellegű közszolgálati tartalom, én nagyon kívánom, hogy a te kezed szerkesztésileg valahogy benne legyen, mert azt gondolom, hogy kevés ennél alkalmasabb ember lenne erre, és alapvetően azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy jó innovatív jövőnk legyen, sok olyan ember kell, mint te, úgyhogy Roland, nagyon köszi, hogy
2: itt voltál. Én köszönöm a meghívást. Öröm volt veled beszélgetni.
1: Nagyon jó volt tényleg veled újra beszélgetni. Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Jövő héten visszatér a Corporation Z egy újabb adással, új generáció, innováció és jövő kérdések körül. Én Trunk Tamás, WT voltam a mikrofonnál. Viszont hallásra!
0: Ez volt a Corporation Z. Trunk Tomival. A Spirit FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton befelé a Pók utca előtt, lassulásra számítsanak. Félpályás lezárásra kell készülni a Budai várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Napközben félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerületben a Gogol utcában a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot, a Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba, exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
4: Nagy szeretettel köszöntöm a médiapiac nézőit, Vona Gábor a vendégem, szia!
5: Hello.
4: Köszönlek, második reformkor párt elnöke, alapítója is. Eredetileg mi halálról beszéltünk volna, halál témáról, de hát az élet közben felhordott olyan vaskos, fajsúlyos témákat, amelyet igazából nem tudunk, és nem is szabad talán kikerülni. Az egyik az például egy fél órával ezelőtti hír, és akkor rögtön reagáltatnálok erre. Nem biztos, hogy ez a helyes média működési mód, de én most beleestem ebbe a csapdába, mert jó kattintást szeretnék. Visszavonták az M1 Híradó új főszerkesztőjének és műsorvezetőjének megbízását. A társadalmi bizalom visszaállításával indokolják a lépést a 24.hu-ról, idézem most ezt a hírt. Nemrég bejelentett főszerkesztőnek és műsorvezetőnek, Hajdú Gábornak és Borsa Miklósnak a megbízását vonták vissza. Hétfőn még azt írták, hogy a megújuló közmédia küldetése többek között, hogy az M1 csatornát a közszolgálati hírszerkesztési elvek mentén visszakapják a nézők, és akkor megnevezték a két úriembert. Egy nappal később azonban érkezett egy újabb közlemény, amelyben így magyarázzák a két vezető megbízásának visszavonását. A megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát kell visszaállítani. A közmédia arra törekszik, hogy az átmeneti időszak alatt is olyan médiát teremtsen, ami a társadalmi igényeknek is megfelel. Ugye Hajdú Gábor korábban a Hír TV-nél, Ekó TV-nél, illetve Mészáros Lőrinc cégcsoportjában is dolgozott, Borsa Miklós pedig korábban vezette az M1 híradóját, és 2022-ben adott egy interjút, amelyben elmondta, hogy hát herótja volt attól, hogy mennyit kell hazudni a kamerába, és örömmel szállt ki a képernyős munkából annó. És hát a kettő között, amit a kinevezés és ezen bejelentés között volt egy bizonyos Magyar Péter komment, így aztán az egész sztori az nagyon büdös.
5: Igen, ezt vártam, hogy a történetben benne lesz a komment, mert hogy szerintem ez az egész történetnek ez a komment adja a lényegét. Hát most hogy legyek nagyon centrista. Szerintem nem volt jó döntés az, hogy a MTV megújulása kapcsán ez a két név fölmerült. Uh-huh. Biztos vannak még olyan szakemberek, akiket semmilyen vád nem érett az előző rendszerrel való együttműködés kapcsán. Miközben nem ismerem a két urat, szakmailag sem vagyok hivatott, hogy megítéljem őket, de szerintem egy hiba volt. A másik hiba, ami ugyanolyan hiba, és talán bizonyos értelemben súlyosabb is, hogy a miniszterelnök kommentje kell ahhoz, hogy ezt a Magyar Televízió belássa. És a miniszterelnök ezek szerint lényegében kézi vezérléssel bemondásra tud beavatkozni a kommentben, tehát hogy még nem is egy hivatalos levélben, vagy egy magántelefonhívásban, hanem kommentben nyilvánosan helyre teszi, úgymond idézőjelbe a közszolgálati tévét. Tehát, hogy ez nem túlságosan, hogy mondjam, Nem a demokratikus érzésünket erősíti az, ami ennek kapcsán zajlik, de itt hadd hívjam fel a figyelmet egyébként arra, hogy a személyzeti politika hogyan működhet a jelenlegi kormányban. Ugye talán nem kevesen emlékeznek, vagy nem tudom hányan emlékeznek, még Rubovszky Rita nevére. Abszolút. Ott is, mintha valami hasonló történt volna, csak talán nem ekkora nagy csinadrattával. Aztán ott volt az országgyűlés hivatalának vezetője, aki szintén bejelentettek, és aztán visszavonásra került. Aztán itt volt Polgár Judit ügye, tehát hogy én azt látom, hogy egyelőre még nem tudja a balkész, hogy mit csinál a jobb. Ez a hogy mondjam, a kellemesebb opció. A rosszabb opció pedig azt jelenti, hogy Magyar Péter miniszterelnökként mindent kézben akar tartani, és mindent ő akar irányítani, és korrigálni, hogyha szükséges. Most még el lehet ezt az egészet ütni azzal, és valószínűleg a Tisza párt törzsbázisával is fogja azzal, hogy ez nem lett volna jó lépés, és közbe kellett avatkozni. Csak hogyha ez a szocializáció, tehát hogyha a születéskor, a kormány születésekor és gyermekkorában ezeket az inputokat kapja, hogy úgy működnek a dolgok, hogy kommentben a miniszterelnök megírja, akkor ezt fogja megszokni. Akkor utána ez lesz a norma, és én ettől tartok igazából.
4: Ha a Polgár Judit belengetésére azt mondtuk, és azt gondolom, hogy a Tisza párton belül is voltak olyan hangok, amelyek ezt elismerték, hogy ez egy nagyon súlyos kommunikációs baki volt, akkor erre itt mit mondjunk? Ugye ez a komment úgy hangzott, hogy nem hinném a már megjelent cikkre, hogy ezeket a szereplőket kinevezik. Mert ha itt balhé nélkül meg akarta volna úszni a Tisza kormány, akkor látja ezt a hírt Magyar Péter, és nem azt írja, hogy nem hinném, hanem nem ír semmit. És akkor a kettő között egyszer csak egy bejelentés, hogy őket fogják kinevezni, aztán mégsem őket nevezik ki, és az ember megvakarja a fejét, hogy mi is történhetett, de nincs belőle balhé. De így, hogy rátette a pecsétet, hogy nem hinném, ez felfogható egyfajta fenyegetésnek is, hogy nem hinném. Na majd most oda telefonálok és rendet teszek. És mindenkinek ez marad meg a fejében.
5: De ez nem kommunikációs baki, vagy nem csak kommunikációs baki.
4: Ez a ebben működés?
5: Igen, ezt akartam, tehát az előbb is mondtam, hogy itt az igazi súlyos probléma az most nem csak az, hogy kommunikációsan ez egy lényegében rosszul kezelt konfliktus, hanem egy működési elv, egy antidemokratikus működési elv jelenik meg így a szőnyeg alól. És nem tudjuk, hogy ott mi van, és hogy mi a szándék, hogy itt gyors tűzoltás történik, és akkor a miniszterelnök úgy érezte, hogy ez a feladata. De még egyszer mondom, hogyha ez a norma, csak szeretném jelezni mindenkinek, hogy egy kormány működése az nem néha-néha gyors tűzoltásra van szükség, hanem egy kormányzás az kb. Abból áll, hogy napi szinten oltod a tüzet. Jó esetben építkezel is, de azért napi szinten vannak ilyen ügyek. Tehát akkor mindig így lesz elintézve? Mindig úgy lesz elintézve, hogy majd a miniszterelnök kommentben eldönti, vagy a Redditen megírja, mert ugye a Redditről is lehet információkat megtudni, hogy például a közvetlen választást, elnökválasztás Magyar Péter támogatja, ezt a Redditről tudja a magyar közvélemény. Én nem tudom, ez például te vagy sajtóban, meg médiapiac műsorban vagyunk, hogy például a sajtó szerepéről is fölvet nagyon komoly kérdéseket, hogy egyáltalán mi szükség van a sajtóra már így ebben a helyzetben akkor, nem? Tehát, hogy kommentekben, a social médián leboltolja ezt a kormány a társadalommal direkt módon, és a médium, a kettő közötti médium, amelyik szűri, értékeli, magyarázza, bemutatja az információkat, az úgy tűnik, mintha lényegében egy ilyen légüres térbe kerülne. Tudom, hogy most messze vittem itt az aktuális kérdéskörről, de...
4: Mert amikor Magyar Péterék ellátogattak Paksra és Százhalombattnára, akkor érdekes módon nem szólaltott meg Kapitány István, aki azért felel, hogy válaszokat adjon, vagy aki éppen döntéseket hozzon azon a területen, vagy éppen Gajdos László sem szólalt meg, hanem mindent Magyar Péter mond. Kapitány István néha kommentekben kommunikál a közvéleménnyel. Igen, ez azt gondolom én is, hogy más irányba visz el.
5: Még egyet hagyd fűzök a fordítót ide ehhez a témához, bocsáss. Ami nekem nagyon feltűnő, például az Orbán Anitának az eltűnése a kormány működéséből lényegében. Nem tudok most itt a hirtelen, lehet, hogy én nem követtem jól a híreket, vagy nem követem direktbe az ő oldalait, de ő miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. Tehát, hogy például, amikor fölmerült most itt a Duna kapcsán az, hogy a szlovákok, az osztrákok miket művelnek, ugye voltak ilyen konteók, akkor azt gondolom, hogy a külügyminiszternek mindenképpen meg kellett volna szólalni ez ügyben, hogy ezek tévedés, ez tévinformáció vagy zavarkeltés, és nem szólal meg. Tehát itt én azt gondolom, hogy a kormány működésével kapcsolatban még vannak nagyon súlyos hiányosságok, és ebben meg hagyj legyek megértő. Tehát ez a kormány, amely kétharmados többséget kapott a magyar társadalomtól, valójában nem kormányzásra kapta a kétharmadot, hanem arra, hogy váltsa le ezt a rendszert.
4: Hosszú tájon?
5: Igen, és ebben a két évben szerintem hogy nem lehet fölkészülni két év alatt egy kétharmados kormányzásra. Egy semmiből jött pártnak, egy null kilométeres politikusokból álló, nagyobb rész null kilométeres politikusokból álló pártnak, még ellenzékben sem volt. Tehát gondolj bele, hogy mennyire valahol nem normális az a fejlődési ív, hogy két év alatt kétharmadot kapsz. Tehát még nincs meg az a szamálétra sem, hogy elindulsz, kialakítod a saját értékrendedet, programodat, bejutsz az országgyűlésbe, növekedsz, kudarcokat szenvedsz, hanem lényegében így pif egyből. És szerintem ez a fajta unortodox, ez egy ilyen régi kis kifejezés a magyar közéletben, ez a fajta unortodox szervezetfejlődés, vagy közösségfejlődés, ez előbb-utóbb benyújtja a számlát, és most még ezek ilyen kis apró számlák, de attól tartok, hogy súlyosabbak is lesznek, és ez valahol természetes.
4: Hasonló helyzetben lennél, mint Magyar Péter, és tudod, hogy mire kaptál felhatalmazást. Akkor az, hogy te fűtöd ezt a hideg polgárháborút tovább, vagy pedig valódi konszolidációt kezdesz meg a társadalom két szélére rekedt törzsek között, az azért nem magától értetődő, hogy neked milyen irányba kell mozdulni. Akkor te is hiányolod azt, vagy legalábbis te is kritikaként szólalsz meg abban a témában, hogy most itt van egy válság, ezt nekünk együtt kellene kezelni. Van a politika részéről egy elvárás is, hogy mindenki szálljon be, de mindkét oldalról érkeznek, meg influencerek részéről is érkeznek a különböző gesztusok a saját törzsnek, amely nyilván a másik törzs kritikájáról is szól. Hol lehet itt megtalálni az egyensúlyt, hogy azt a politikát vidd, amire te felhatalmazást kaptál, ugyanakkor pedig hát itt a válság közepén valami nemzeti egységet kéne teremteni.
5: Hát nyilván nagyon nehéz ebben az országban nemzeti egységet teremteni, de nem tudom, hogy van-e szándék rá. Tehát, hogy szavak szintjén elhangzik. Tegnap is ugye volt a rendkívüli sajtótájékoztató a köztársasági elnöki palotában. Ott a házelnök, aki ugye most ideiglenesen ellátja az államfői feladatokat, meg Magyar Péter miniszterelnök is azt mondta, hogy nagyszerű, konstruktív beszélgetés volt. Persze nem értettünk egyet ebben abban, de hogy nagyon konstruktív volt hangulat. Aztán jött a többi párt frakcióvezetője, akik elmondták, hogy egyáltalán nem volt. Rétvári Bence arról beszélt, hogy egy órán keresztül savazta őket a miniszterelnök. Tehát, hogy nehéz ebben a felfokozott légkörben egységet teremteni, de például, hogy mondjuk akkor egy ötletet, mi lett volna, hogyha közösen tartják a sajtótájékoztatót? Tehát mi lett volna, hogyha Magyarországon ebben a helyzetben a parlamenti pártok frakcióvezetői azt mondják, hogy ez most egy olyan helyzet, hogy tudjuk, hogy most mindannyiunk hardcore-jának az nem fog tetszeni, hogy itt áll mellettem a másik. De most egy olyan helyzet van, hogy ezt be kell nyelni a saját szavazóbázisunknak, és hogy mi itt most közösen vagyunk, nem itt most nem arról fogunk beszélni, hogy mennyire utálom őt, és mennyire nem értek vele egyet, hanem arról, hogy mit kell közösen tennünk. Tehát, hogy ezek a katartikus gesztusok, vagy pillanatok, amikor úgy meg, amit meg tudnál jegyezni, és úgy magaddal vinnéd, vagy akár évek múlva is föl tudnád idézni, hogy emlékszel, amikor kiálltak ott mind a négyen, és azt mondták, az a társadalomra is talán valami jótékony hatással hatna, de itt azt láttuk, hogy mindenki csinálta, volt valami történt ott bent, nem tudjuk, hogy mi, lehet, hogy konstruktív volt, lehet, hogy nem, kijött mindenki, és csinálta a maga sóját. Nyilván a miniszterelnök azt mutatta, hogy itt mindenki szuper, és mindenki jó, az ellenzéki pártok meg azt, hogy itt semmi se jó. Nem tudom, ez csak egy ötlet, de hogy én ezeket a gesztusokat, ezeket a out of the box, tehát hogy a normál politikai kerékvágásból, vagy vágányból való kilépéseket hiányolom, amivel úgy meglepjük önmagunkat, meg a társadalmat, és így elgondolkodtatjuk, mert...
4: Ezért csodálkozom rajta, mert meghallgattam a videódat ezen sajtótájékoztatóról, és te egy nagy kerekasztal egyeztetésről beszélsz. Tehát egy ilyen akut katasztrófa helyzetben azt mondod, hogy operatív döntésekre van szükség, ez magától értetődő, de hogy egy civil szervezetek, szakmai szereplők konszenzusára is. Nem lenne ez is egy nagy színház, ha ez létrejönne? Mert valószínűleg létrejöhetne, meghallgatnak mindenkit, aztán utána pedig mi garantálja azt, hogy nem a pártpolitika fog, vagy nem éppen ezek a törzsi reflexek érvényesülni később a valós döntéseknél, vagy azok betartásánál, ha ott bármiben is megegyeznek.
5: Semmi nem garantálja, de hogy ez az az iskolája a demokráciának, amit ki kéne járnunk. Tehát, hogy nem akarunk soha beiratkozni ebbe az iskolába, mert úgy érezzük, hogy nem bennünket oda úgyse vesznek föl. Tehát iratkozunk be, próbáljuk meg, és nézzük meg, hogyha összeültetjük a szakmai szervezeteket, a zöld szervezeteket, a civileket, a pártokat, akkor abból mi sül ki. Egyébként hozzáteszem, hogy amíg csak a pártok vannak az asztalnál, addig a zöld szervezeteket, a civileket, a pártokat, akkor abból mi sül ki. Egyébként

0: Színitanodába, mintha...
1: Ne a színitanodába, a demokrácia suliba iskola. Értem. A színitanoda már nagyon megy.
0: Hívjuk demokrácia iskolának, ami valójában egyébként lehet, hogy egy színitanoda.
1: De... Tiltakozom, nem az.
0: Oké. Okay. 16 éven keresztül hallottuk az egyik oldaltól, hogy igenis érvényesül a demokrácia. Lássuk a független sajtót, amely non-stop kritizálja, keményen üti, vágja a kormány szereplőit, és akkor rámutathattak intézményekre, miközben az összélményünk mégis az volt, tehát, hogy hiába működtek az intézmények, összélményünk az volt, hogy itt valami nem stimmel, te magad is beszéltél erről. És akkor kialakult egy ilyen vita, hogy akkor most itt diktatúra van, big data diktatúra van, ilyen diktatúra, olyan diktatúra, vagy demokrácia érvényesül, és ez máig hat. Nem ugyanezt az iskolát kezdenénk el járni, hogy beiratkozunk ebbe az iskolába, annak megvannak a különböző tantárgyai, amire mi beiratkozunk, megírjuk a leckét, de a folyamat végén nem történik más, mint mondjuk az előző rendszerben. Én akkor már, és akkor innentől jön a saját véleményem, azt tartom talán a társadalom számára szemnyitogatóbbnak, ha ilyen eseteket lát, ha tényleg itt mondjuk a demokrácia megcsúfolása történik, akkor történjen minél több ilyen eset, mint ami most történt az M1-nél, nem? Mert Magyar Péter itt, ha nem írja azt a kommentet, de csak egy háttér telefont küld, akkor úgy éreztük volna, hogy igen, hát valahogy érvényesül a demokrácia, lehet, hogy egy belső szakmai szervezet döntött úgy, hogy miközben.
1: Nem, azzal egyetértek, hogy jó, hogyha ez kiderül, és úgy tűnik, hogy Magyar Péter ilyen értelemben felindultságában, vagy a komment mezőben úgy tűnik, hogy ő egy más személyiségé válik. Ezzel indirekt módon jót tett, mert rávilágít, és tudunk róla beszélni, meg szerintem még sokan beszélnek róla, arról, hogy valami nagyon nincs rendben a demokratikus működés kapcsán. A kérdés nem ez, hanem az, hogy utána mi lesz. Tehát utána lesz-e konzekvencia, lesz-e valamilyen levonása dolgoknak, mert én mindig azt hallom a Tisza hardcore ismerőseimtől, barátaimtól, hogy azért Orbánnal ellentétben Magyar Péter mindig tud korrigálni. És akkor mindig az adott esetben korrigál, de a mintázaton nem. Tehát, igen, hogy én ezt szoktam ilyenkor mondani, hogy oké, de mikor látom azt, hogy mondjuk ő képes két mondatot elmondani úgy egy politikai ellenfeléről, hogy annak a harmadik mondata ne egy belerúgás legyen. Tehát, hogy ne kelljen neki mindenképpen oda tennie valami dehumanizáló, vagy sértő, vagy bántó mondatot. Kétharmados hatalma van. Tehát, hogy én az Orbánnál is ezt nem értettem soha, hogy miért nem lehet a kétharmaddal méltósággal élni. Miért kell a kétharmadhoz még kispályás bicskázónak lenni, mert Orbán is így viselkedett a parlamentben. És most Magyar Péteren is ezt látom, és nem értem, hogy ez egy... És, illetve értem, sajnos, és akkor most megint egy másik topik, vagy hát nem másik, hanem hogy ide kapcsolódik, csak egy más dimenzió. Valószínűleg ez a társadalmi mintázat és ez a társadalmi elvárás. Tehát, hogyha ez nem működne, ha nem lenne jó és nem lenne népszerű, akkor nem, előbb-utóbb nem csinálná a politika. Uh-huh. Én mindig szoktam, vannak fideszes ismerőseim és barátaim is vannak, és őket szoktam mindig azzal csesztetni, hogy Orbán Viktor, ti tudtátok volna megállítani. Hogyha a 16 év alatt a Fidesz szavazóbázisa reflektált volna, és azt mondtam, hogy ebből nem kérünk, akkor az Orbán Viktor valószínűleg korrigált volna. Most Magyar Pétert én nem tudom megállítani, te se, a sajtó se, senki nem tudja, kétharmada van. Egy valaki tudja megállítani, a Tisza szavazóbázisa. Nekik kellene ilyenkor jelezni, hogy ez nem oké. És vannak is, akik jelzik, de azért a tömeg, a többség ájultan követi bármilyen irányba jelen pillanatban a miniszterelnököt.
0: Igen, igazából ez a fő problémám, ez egy lehet, hogy beiratkozunk ebbe az iskolába, de a tanár azt látja, hogy a diákok többsége nem akar oda járni, akkor mi a döntés?
1: Hát ilyenkor kell szerintem kínálati politikát folytatni, mint amit most hagyd legyek nyilván részrehajló egy picit, de a másik reformkor párt, mi nem egy keresleti politikát folytatunk. A keresleti politika az, hogy megnézed, hogy mit akarnak hallani az emberek, általában vért, szexet meg örök életet, ugye ezt a kutyapárt ki is figurázta annak idején, hogy ingyen sör és örök élet, talán ez volt, igen. Vagy megpróbálsz valamilyen ajánlattal előállni, és ez a kínálati politika, emberek, van itt egy ilyen program, kell-e? Tetszik-e? Ez a nehezebb út, ez a hosszabb út, de a demokráciának az lenne szerintem a gyógyulása, vagy az lenne a demokrácia iskolája, hogyha lennének Magyarországon politikai kínálatok. Jelen pillanatban nincs. Tehát, hogyha megnézed, valójában a társadalmi kereslet kielégítésére való verseny a Magyarországon a politika, és nem, nem kínálati verseny, nem az, hogy programok, értékrendek, jövőképek ütköznek, és azok aktuális, nem tudom, leágazásaikban, napi problémáikban megfogalmazott véleményei ütköznek, hanem az, hogy ki tudja jobban beergelni a többséget.

0: Oké, van a Gábor, mint író. Aztán folytassuk. Gondolkodtam az elmúlt percben, hogy hogyan lehetne átkötni ebből az Orbán, Fidesz, Tisza, Magyar Péter dilemmából, körforgásból, abszolút filmszínházból, és erőltetetten lehet, hogy tudnék is a halál témájára, mert ugye...
1: Nekem van ötletem.
0: Akkor mindjárt elmondod, okay. Mert ugye van egy olyan könyved, hogy Míg a halál el nem áraszt, amelynek újra nyomása most történt.
1: Nem tudom, merre kell mutatni a kamerának.
0: Hát szinte mutasd mindenfelé. És
1: így körbe mutatom. Igen.
0: A közönség.
1: Igen, igen, ezt tartom a főművemnek, hozzáteszem így a reklám.
0: Gyanán. Akkor ezért lesz élményebb egy picit beleállnom majd. Na. Szóval akkor várom az átkötést.
1: A Covid idején, akkor a fölvezetés. Okay. Az, ami alapján én ezt a könyvet írtam, az egy amerikai szociálpszichológiai elmélet, terrormenedzsment elméletnek hívják, aminek lényegében egy mondatban az a lényege, hogy az embert az állatvilágtól az választja el, hogy mi tudunk arról, hogy halandóak vagyunk, és ez egy olyan mértékű, belső, főképpen a tudattalamba összegyűlő félelmet, szorongást ébreszt bennünk, hogy meghalunk, és az életünknek valami tétje van ezáltal, tehát nem csak úgy élünk, mint az állatok, hanem valami több kell. Az ember nem tud nem elég az, amik vagyunk, nekünk valamivé válni kell. Ez az emberi
0: igen,
1: sors.
0: Azt szúrhatok egy vélemény, nem biztos, hogy mi nekünk csak illúziónk van arról, hogy mi halandóak vagyunk? Honnan tudjuk, hogy halandóak vagyunk?
1: Ez az a rész, az a filozófiai része, ami ameddig én már nem megyek el.
0: Mert hogy közvetlen tapasztalatunk nincs erről.
1: Igen.
0: Jövőbe kivetített képeink, gondolataink vannak róla, amik ugye illúziók.
1: Oké, de ettől függetlenül, hogyha azt kell, ugye van az a mondás is, hogy az életben egy dolog biztos a halál. Meg olyankor mindig hozzászokott még tenni valaki a humor kedvéért valami más, de hogy általában ez a stabil pont. Tehát azért van egy ilyen általános érzet az emberben, hogy meg fogunk halni. És hogy ez szerint az elmélet szerint... És mondom, az már egy olyan irány, én a könyvemben a vallások, meg a filozófia, meg az ilyen jellegű témafelvetés, mint amit most tettél, eddig én már nem merészkedtem el. Tehát azt gondoltam, hogy a hétköznapi és a tudományos percepció talaján akarok maradni. És mivel rendelkezünk ezzel a halálszorongással legbelül, valamit ezzel kezdenünk kell. Az embernek, hogy ezt fel tudjuk dolgozni, és az elmélet szerint a kultúra, ami körülvesz bennünket, ami segít bennünket, hogy ezt feldolgozzuk. A kultúra valójában egy szorongáscsillapító. És akkor hogy kapcsolódik ide? Amikor volt annak idején a Covid, akkor az elmélet szerinti kutatók megvizsgálták, hogy hogyan reagálunk erre, mert a Covid azért elég erősen birizgálta a halálszorongásunkat. És ugye általában kétféleképpen védekezünk, vagy úgynevezett proximális, most nem akarok idegen szavakat használni, tehát egy ilyen azonnali védekező mechanizmus, elhárítás, vagy pedig disztális, ami kicsit így indirekt módon védekezek, meg is magyarázom gyorsan. Uh-huh. Mi mondjuk az, ami proximális, vagy azonnali, jön a Covid, lezárás, oltás. Rám nem hat. Tehát, hogy különféle, de ezek mind ilyen azonnali megoldások, hogy engem megvédjen ettől a rémülettől. A másik, és ez itt jön az igazából, az izgalmas a számunkra, izgalmas rész, az úgynevezett disztális, vagy közvetett elhárító, vagy védekező mechanizmusok, azok meg úgy dolgoznak, hogy valami olyan jellegű önbecsülést keresel, ami elfeletteti veled a halálnak a folytogató szorongatását. Tehát például...
0: Ezt hívják személyiségnek, vagy egónak.
1: Akár, vagy társas kapcsolatokban. De azt hol találod meg?
0: Tevékenységekben, társas kapcsolatokban, pontosan, élményekben.
1: Pontosan, így van. Az elmélet szerint egyébként három ilyen nagy csoport van, vagy kulturális világképekben keresed, és ezek nem egymás kizáró, nem egymás mellett és egymást erősítő dolgok, kulturális világképekben, társas kapcsolatokban, vagy önbecsülésben. És itt jön például a társas kapcsolatok és a kulturális világképek. Az ilyen szituációkban, amikor nő a halálszorongás a társadalomban, belemenekülünk a kulturális világképeinkbe. És megerősítjük azt, mert a kulturális világképeink adnak nekünk valami olyan megnyugvást, fontosságérzetet, identitást.
0: Azt hiszem a törzsekhez meg is érkeztünk.
1: Igen.
0: Ami... De lehet, hogy ugrottam kettőt.
1: Nem, de pontosan itt vagyunk a feladónál, úgyhogy tehát olyan identitást ad nekünk, ami, most hogy nagyon egyszerűen konyha nyelvre lefordítsam, azt tudjuk mondani a halálnak, hogy oké, tudom, hogy vagy, de nem, én se vagyok akárki. Lehet, hogy elviszel, de én itt vagyok magam után valamit. Uh-huh. Nem vagyok, nem tudsz engem nyomtalanul elvinni. Az identitás gyökere valójában valami olyasmi, hogy a halál szemébe tudsz valamit mondani, ami téged kiemel abból, hogy téged, mint hús és vér, megsemmisít. Azt tudod mondani, hogy én nem csak hús és vér vagyok. Én több vagyok ennél. Én ebbe a közösségbe tartozom. Én ennek a törzsnek vagyok a része, én ennek a nemzetnek vagyok a része, én ennek az értékrendnek vagyok a része, és a többi, és a többi. És a Covid-nál is, ha megfigyelted, zajlott egy ilyen társadalmi hisztéria. És szerintem most, kicsibe, akkor legyünk nagyon aktuálisak, ez az egész vízkatasztrófa is, akár vizsgálható lenne ebből a szempontból, hogy ahelyett, hogy praktikus megoldásokat keresnénk, sebzettségünkben, és szerintem a magyar társadalom kollektív önbecsülés hiányában belemenekülünk abba, ami van az politikai identitásainkban, mert azok úgy kéznél vannak. És ezeket felerősíti. Ez most neked nem fogom tudni tudományos kísérletekkel bizonyítani, mert annyira friss még az élmény, hogy nem is lehetne róla, de például nagyon érdekes lenne megvizsgálni azt, hogy a mostani helyzet, a víz katasztrófa helyzete hogyan erősíti meg Magyarországon a törzsi identitásokat. Azt gyanítom, az az én hipotézisem, hogy erős és erősödő tendenciát mutat.
0: Hát bármilyen külső tényező van, amihez az adott identitásnak valamilyen viszonyulása van, én azt gondolom, hogy az azonnal begravitál oda és megerősítőként hat. Picit máshonnan látom, csak ezt gyorsan kiegészítem azt, amit mondtál, hogy sokan csodálkoznak azon, hogy békeidőben sokkal inkább megerősödnek ezek a törzsek. És nem az történik, amit az ember gondolna, hogy ilyenkor fellazulnak ezek az identitások, és az együvé tartozás érzése az mondjuk, mint egy új narratíva felülírná ezeket az identitásokat, nem pont az ellenkezője történik, mert hogy békeidőben sokkal kevesebb a fogóckodó a külvilágban, amivel el tudjuk terelni a figyelmünket arról, hogy egyébként mi végre is vagyunk itt. Az összes tevékenységünk, vagy legalábbis tevékenységünk nagy része, az, ha visszakutatnánk, az a belső csendtől való rettegés. Az evésünk, a kultúrafogyasztásunk. Egyébként a kultúragyártásban más a véleményem. Tehát a kultúragyártásnál történhet egy ilyen transzcendens érzés is.
1: Nagyon sok mindent fölvetsz, úgyhogy
0: az, tudom, már szét, igen. Az a baj, hogy van hátra körülbelül még egy ilyen 25 percünk, és nem fogunk tudni mindenről beszélni. Mindegy, csak a gondolat menet végére jutok, és utána nekem megvannak egyébként az idézetek, amely mentén szeretnék haladni, úgyhogy szerintem este 8-ra végzünk is. Szóval... A kultúráról csak annyi, hogy a kultúra azért az mégiscsak a transzcendenssel, a belső Istennel való találkozás. Ott a szorongás kevéssé jelenik meg, tehát ott nem a szorongásnak egy melléktermékeként jelentkezik szerintem, amiben én már nem értek veled egyet, de akkor erről picit később. Szóval békeidőben kevesebb a fogóckodón, kevesebb a külvilágban szabadon megfogható ideológia, amivel mi ezt a belső csend szorongásunkat, a saját belső élet motivációnkat megtalálhatnánk, ezért a már meglévőkbe kapaszkodunk bele. De
1: hagyj árnyaljam ezt, mert hogy vitatnám a békeidőt, tehát szerintem, hogyha valóbidi békeidő van, akkor egyébként annak kellene bekövetkezni, amit mondasz, hogy a törzsi feszültségeink azok oldódnak. Az, amit mi békeidőnek érzünk, az valójában abban az értelemben nem békeidő, hogy a kultúránk elporlat körülöttünk. Tehát, hogyha a béke és a kultúra, és ezek tudod, lehet, hogy így nehezen értelmezhető, mert ki mit gondol az adott kifejezésről, együtt áll,
0: de akkor ezt... De én nem porlad el a kultúránk, hanem sokkal több a kérdőjel, sokkal több a megfoghatatlanság a posztmodernből adódóan, hogy minden relatív.
1: De pontosan ez a probléma. Tehát, hogy az én olvasatomban mi a kultúra? A kultúra az, ami biztosítékot ad neked, hogy több vagy, mint hús és vér. Ez a kultúra funkciója, ez eredeti ősi és fő funkciója. Amennyiben erre...
0: Kultúra nélkül is lehetne egy ráébredés, csak a kultúra segít rámutatni. Ezt
1: azért akkor ezek nyilván definíciós vitáink vannak most. Az, ami ebben segít, az én olvasatomban kultúra. És az nem kultúra nélküli, hanem az én olvasatomban kultúra, és az, amit sokan kultúrának gondolnak, de nem segít ebben, tehát nem segít neked abba, hogy te az életedben identitást találj, az nem kultúra szerintem, még hogyha annak is mutatja magát, vagy annak is látszik. Tehát ez az én definícióm, csak hogy tisztázzuk, hogy én mit értek alatta.
0: Ajjajjajj, így nem fogunk.
1: De nem haladni. Baj, de pedig fontos szerintem, hogy ugyanazt gondoljuk az adott szavakról, hogy meg tudjuk magyarázni.
0: Most csöndben vagyok.
1: És szerintem az, amit te békének mondasz, az azért nem béke, mert lehet, hogy akár külsőleg, gazdaságilag éppen békeidő van egy adott társadalomban, most ugye sajnos a világban ez sincs, de belül az emberek nem élnek meg békét, mert a legősibb szorongásuk, amit te belső csendnek nevezel, azt én megint megfordítom, számomra az a létszorongás, vagy halálszorongás, amiről beszélek. ami az emberek többségének nem megnyugtató. Mert az ember szerintem azért egy ilyen fura állat, mert két ellentétes érzés munkál benne. Az egyik a halál bizonyossága, a másik pedig a halhatatlanságnak a bizonytalansága. És ez a kettő az okozza azt a fajta létkrízist, vagy halálszorongást, amit a kultúrával tudunk enyhíteni, vagy oldani. Erről szól ez a könyv. Én ugye ebben a könyvben, 23 vagy 21 fejezetben lényegében területenként végigmegyek, és megnézem, hogy a halálszorongás, és ez a konfliktus, a halhatatlanság és a halálbizonyosság konfliktus az, hogyan hatja át az életünket magánéletben, a politikában, a tudományban, a művészetben, a vallásban, a szerelemben, a szexben, a háborúban, mindenben. És én azt, ugye nagy veszély az ilyen elméleteknek, hogyha az ember fölteszi ezt a szemüveget, utána már mindent azon alapján lát, és én ezt elismerem, hogy én ebben a állapotban vagyok. Tehát, hogy engem annyira motivált és inspirált ez az elmélet, hogy én hajlamos vagyok mindent ez alapján szemlélni, de én azt hiszem, hogy nagyon
0: nekem sok... Nekem ez volt a fő problémám, hogy te az elme szintjén magyarázol mindent, és a tudat szintjére pedig nem tekintesz le. Miközben tudsz kvázi a létezéséről, még ha ez ilyen hülyén is hangzik.
1: Igen, én ugye itt megint akkor, hogy ki mit ért tudaton, elmén...
0: Elmagyarázom nagyon szívesen, de szerintem nagyon egyszerű a történet. Tehát a tudatot hívhatjuk annak a szemlélődőnek, annak a szemtanúnak, aki legyen akkor az égbolt, amelyen megjelennek, mint felhő, az érzések, a gondolatok, a koncepciók, az érzelmek, minden, ami ehhez kapcsolódik. Ezáltal a szorongás is olyan, hogy az van vagy nincs. Mm. Tehát a halálszorongás, az, ha belénk épített lenne a halálszorongás, és megint ugrálok, majd egyszer odaérünk, akkor az emberiség történetében mindenütt, mindenhogy valamilyen formájában, de megfogható lenne.
1: És az is.
0: De nem az. De várjál, de vannak olyan kultúrák, amelyben ez nem jelentkezik.
1: Minden kultúrában jelentkezik. Nem szerintem. Jó, nyilván most ez hitvita közöttünk.
0: Persze. De nem csak hitvita, de mindegy.
1: Szerintem pontosan az a kultúra, amire te célozhatsz, esetleg keleti kultúrákra gondolom.
0: Akár keleti kultúrák, de akár érintett civilizáció.
1: Ők erősebb kultúrával, az én dimenziómban, nekik erősebb kulturális válaszuk van erre a eredendő szorongás, és most hogy legyek akkor egy nagyon ilyen, erős kifejezés, hogy használjak, szerintem nem eredendő bűn van, hanem eredendő szorongás. Tehát amikor ugye a bibliai történetben Ádám és Éva esznek abból az almából, beleharapnak a tudás fájáról esznek, akkor ők valójában, ez egy szimbolikus mese az én olvasatomban, az én szemüvegemen keresztül arról, hogy az ember az öntudata révén hogyan élte át azt, hogy innentől kezdve ráébredt arra az ember, hogy ő egy halandó lény, és kiüzettik a paradicsomból, nem az Isten üzte ki az embert a paradicsomból, nem ez a fajta fölismerés, hogy basszus, én egy halandó élőlény vagyok, mit kezdjek ezzel? Innentől kezdve nem tudok már csak úgy beleélni a létezésbe, hanem nekem valamire választ kell erre adnom.
0: És ez való azonosulás hozta ezt el.
1: De igen, csak hogy ez nagyon fontos, még hogy én ebben a könyvben természettudományos alapokon akartam maradni, arra a kérdésre kerestem a választ, a jelenlegi tudományos tudásunk.
0: De ezáltal nem lesz teljes.
1: Persze, és én nagyon tudok menni azzal, amit mondasz magánemberként, de ebben a könyvben az volt a célom, hogy lehet-e tudományos magyarázatot adni arra, hogy az ember miért más, mint az állat. Mert persze felegyenesedve járunk, meg tüzet használunk, meg stb., de én mindig, engem gyermekkorom óta frusztrált az a dolog, hogy miért van az, hogy magyarázod meg evolúciósan a művészetet? Hogy magyarázod meg evolúciósan a vallást? Nem tudod. Tehát, hogy egyszerűen én nézegettem az evolúciós pszichológia, meg etológia könyveket, meg tanultam is, elmismásolják, mert igazából nincs rá jó válasz, mert nincs evolúciós előzménye.
0: Mert nincs tapasztalatuk azoknak, akik erről beszélnek.
1: Az is lehet, de hogyha most maradjunk csak az evolúciós kereten belül. A csimpánznál vagy a gorillánál nagyon kevés jelet látsz arra, hogy művészet, meg vallásnak. Vannak ilyen nagyon-nagyon embrionális dolog. Tehát egy csomó dolog embrionálisan a legközelebbi rokonainkban ott van, ami bennünk is. Uh-huh. De vannak olyan kulturális dolgok, ami meg egyáltalán nincs ott, és engem ez érdekelt, hogy mi a magyarázat arra, hogy mi olyan dolgokat is csinálunk, ami evolúciósan nem lenne igazolható. Az, hogy te a falra bemész, a barlang falra is festesz, az egy evolúciós zsákutca. Melyik nősténynek kell az a hím, amelyik ahelyett, hogy elmenne és hozna a gyereknek kaját, festeget ott benne a barlang sötétjébe. Meghibbant. Biztos, hogy nem találnál magadnak feleséget. Pedig ezek úgy tűnik, mivel itt igen, vagyunk és 21, beszélünk.
0: 21. századi célorientált egzisztencialista nézőpontból vizsgálod ezt, hogy hogyan tud az ember sikeresebbé válni. Akár evolúciósan.
1: Miért ment be az ember festeni a barlangra?
0: De egészen odáig, amíg te az egyént a testével, a gondolataival, az érzéseivel tartod azonosnak, amelyek egyébként folyamatos változásban vannak, és nem azzal, amely kvázi születése óta változatlan, az a megfigyelő, aki mindezeknek tudatában van, egészen odáig csak ilyen válaszaid lesznek, és minden zsákutcának fogsz gondolni. Nem lehetséges az, hogy az egész kultúránk nem szól másról, mint arról a fajta vágyról, arról a fajta visszatérésről, hogy mi a tudatba szálljunk alá.
1: De most azért azon nehéz helyzetben, mert hogy olyan táblatokat nyitsz, ahol az én mondom, még egyszer nagyon tudnék vele menni, mint magánszemély.
0: Kezdjük el
1: hogy ebben a könyvben nem akartam ezt a határt nyitni, mert akkor az már onnantól kezdve elveszíti a tudományos értékelhetőségét.
0: Csak nekem az volt a problémám, hogy egy csomó olyan válaszod van, vagy csomó olyan megállapításod van, ami pont amiatt fals, hogy egyébként nagyon egyszerű tapasztalati alapon, szerintem cáfolható, na de hadd kezdjek bele. Okay. Tehát azt írod, hogy a halálszorongás nem egy érzelem, mint a halálrettegés, és nem is egy tudatos érzés, mint a halálfélelem, hanem az emberi létezés alapélménye, az emberi egzisztencia gyökere.
1: Ez volt az első emberi érzés szerintem.
0: Igen, de nem lehet-e az? Szerintem nem.
1: Szerintem meg igen. Hát Ádám is. Ádám,
0: nem, a béke, boldogság.
1: Eltakarják szemérmüket, abban a pillanatban jöttek rá, hogy halandóak.
0: A biológiai reflexből fakadó halálfélelmet nem lehet, hogy tévesen összekevered-e a mentális halálszorongással, ami nem a létezés gyökere, hanem csak egy elme által legyártott ellenállás. Tehát minden szorongásunk alapja, hogy mi vagy a múltat, vagy a jövőt, de képek, gondolatok, adott esetben érzelmek formájában kivetítjük a jelenre. De a jelen pillanatban az, ami a szorongásunkat okozza, valójában egy illúzió. Mert a jelenben nem tud létezni.
1: De én ettől még nem mondanám illúziónak. Szerintem van egy alapvető, én halálrettegésnek mondanám azt, amikor, nem tudom, bejönne most ide egy fegyver, töltött fegyverrel valaki, és ránk fogná a fegyvert.
0: Ez egy biológiai
1: az üsvagyfuss.
0: És átmegy rajta.
1: Igen, így van. Ennek a következő lépés a halálfélelem, amikor nincs, nem vagy ilyen szituációba, de mivel emberük vagyunk, föl tudjuk idézni, hogy fú, az milyen félelmetes lenne, hogyha ide valaki bejönne egy csőre töltött puskával. Ez a halálfélelem. A halálszorongás, a harmadik rész, amikor már nem lenyomom a tudattalanomba az ezzel kapcsolatos félelmeimet, hogy az élet az mennyire tele van csomó veszéllyel, életveszéllyel, és ezért a tudattalanomba munkál. És itt válik a kultúra fontossá, mert a kultúrának kell segíteni abba, hogy ezt ne töltse tele az én pincémet, a tudattalanomat, mert az mentálisan tönkretesz. És van egy negyedik, és lehet, hogy itt találkozunk mi majd valahol, ezt én létszorongásnak, vagy egzisztenciális szorongásnak hívnám, ahol már nem a haláltól félsz, hanem a halál által keretbe foglalt, a születés és a halál által keretbe foglalt földi életed értelmétől, vagy hogy az hogyan töltöd meg tartalommal. Ugye erről ír Jalom a műveiben az egzisztenciális szorongásokról, ahol a halálfélelem mellett ő még három másik ilyen szorongást megnevez, az egyedül léttől való félelmet, lehet ez akár nagyon közel állhat ahhoz, amit mondtál, ez a csend, vagy nem is tudom, hogy fogalmaztál. Lehet, ha másik, amit mond Jalom, az értelem nélküliség, hogy az egésznek semmi értelme. Ez is egy ősi és mindannyiunkat érintő félelem. És olyan érdekes, hogy a negyedik, amit mond, az a szabadság. Jalom a szabadságról beszél, hogy az ember valójában fél a szabadságról. Tehát mi beszélünk, hogy így szabadság, úgy szabadság, de igazából, mivel a szabadság felelősséggel jár, döntéssel jár, szeretünk menekülni előle.
0: Igen, amikor úgy fogalmazol, hogy az agy fejlődése során valahol és valamikor megjelenik az én tudat, akkor igazából mi már itt külön válunk. És akkor azt hiszem értjük egymást, hogy ilyen materialista nézőpontból, én pedig azt a hard problem témát. Most itt ki is vesészhetnénk, hogy kinek van igaza. Azt gondolom, hogy nincs értelme, haladjunk.
1: Szerintem más a megközelítési alapunk. Tehát ebben a vitában nem hiszem, hogy a kinek van igaza legitim felvetés, hanem, mert hogy tudományos értelemben nekem, bocs. Tehát, hogy a létezés tekintetében én...
0: Közben meg nem. Közben meg nem. Közben meg... A tudomány nem tud választ adni a hard problem
1: Tudom, ezért mondom, hogy én ezzel tisztában nem vagyok. Én nagyon tisztelem a tudományt, és nagyon tisztelem a tudományban azt, amikor képes belátni, hogy korlátozott lehetőségei vannak neki is.
0: Nagyon egyszerűen, tudom, hogy nem ilyen egyszerű ez a dolog, de nagyon egyszerűen levezethető, hogyha megkérdezem a velem szemben ülő, vagy akárki más, hogy ki vagy te, akkor ő elkezdheti sorolni, hogy a testem, a munkám, a nevem, a de, és akkor én megkérdezem, hogy mi az, amiből ezek közül állandó. És akkor hát a gondolataink jönnek, mennek, érzéseink jönnek, mennek, a testünk folyamatosan változik. Mi az, ami marad? Hát, és akkor itt lehet eljutni, ha ezeket folyamatosan lehántjuk, a folyamat végén egy olyan pontra, hogy valaki ezeket érzékeli. Tehát, hogy az érzékelő, vagy a megfigyelő és a megfigyelt nem lehet ugyanaz.
1: Nyilván erre is vannak olyan tudományos válaszok, amelyek azt mondják, hogy ez az információ fel, tehát hogy maga az elme, vagy a szemlélőközpont, az valójában az információ feldolgozásunkat az evolúció során segítő képesség, és eképpen fejlődött ki az öntudat, az emberi öntudat, ami mondjuk nincs meg az állatokban. Tehát az állat rendelkezik valamiféle tudatossággal, de azzal a fajta stabil öntudattal, hogy én vagyok, és ez már kérdéssé
0: válik. Stabil öntudat az csak egy gondolati felhő. Az emlékek, érzéseknek, hangulatoknak.
1: Ez is igaz.
0: És a tanulás során, tehát a nevelés során kialakult ilyen kis ösvényeknek az összesség, mert bármelyikre rátekintünk, közelről megnézzük és megfigyeljük, akkor az hirtelen szerte foszlik.
1: Erre mondanám,
0: mert ezek jönnek, mennek, de mi valahogy maradunk. Tehát, hogy valami marad.
1: Ez erre mondaná valószínűleg egy elme szakértő, vagy elmekutató, aki ennek, én nem vagyok, tehát itt most csak inkább így az utcembere, én szólalok meg, hogy hát azért ilyen bizonytalan, mert hogy valójában az egész dolog bizonytalan, hogy van-e egyáltalán tudatunk vagy elménk, és az nem csak valami éppen aktuális információ feldolgozásra összeálló felhő. És azért, valljuk meg őszintén, azt nem tudjuk biztosan, hogy a halál után, ha mondjuk a földi életünk véget ér, akkor az, amit mi stabilnak érzünk akár ebben az egész történetben, az egyébként megmarad-e.
0: Idéznék még tőled, és bocsánat, hogy közben túl sokáig néztem le a papíromra, de sok pontot kellett átugranom ahhoz, hogy valami újat is tudjunk mondani. Téged idézlek, Ádám és Éva a halálszorongást szabadította ránk, Jézus pedig ettől váltott meg bennünket. A halálszorongástól való megváltást ígérve nekünk. Miért a tudattalan volt az első messiás? Ez nagyon kemény állítás. Tehát nem ellentmondás szerinted a megváltást a tudattalan elfolytásával és a kultúrába való belefeledkezéssel azonosítani, miközben ez az elfolytott szorongás szüli mondjuk a legnagyobb, legsúlyosabb kollektív őrületet.
1: Húha, most itt megkevertél. Ugye én amit állítok, az, hogy az Ádám és Éva eredendő bűnnek tartott meséje, vagy története, vagy bibliai története, az valójában egy szimbolikus történet az ember öntudatra ébredéséről, és az ezzel járó csapásról. Mert hogy az öntudat egy evolúciós jackpot volt, de egyben egy létbüntetés is, mert a teremtett világ minden élőlénye, vagy nem élőlénye a helyén van, kivéve bennünket. Mi kiesünk a paradicsomból.
0: Tehát egyébként nekünk van személyiségünk, amit óvni, védeni akarunk, és szerintem egyébként a halálszorongás az nem a mi biológiai létezésünknek szól, hanem sokkal inkább már annak, hogy mi elveszíthetjük a nevünket, a megbecsültségünket, a rangunkat, és a többi. És többi, ezt azonosítjuk mi egy hamis halál félelem. Tehát amit mi a halál félelem során,
1: mert nem tudunk más biztosan.
0: A biológia alapján, tehát valamit érzünk, hogy nekünk érezni kéne, hogyha mi veszélyben vagyunk, amikor már nincs ott veszély, egyáltalán nincs ott veszély, akkor is a gondolatunk, az elménk ezt újra gyártja. Egyébként azért is, hogy fönntartsa ezt a konstrukciót, hogy, mert az félti saját magát az ego, hogy így fogalmazok, és akkor most megint belekezdtem egy új témába, de hogy, tehát, hogy nyilván van valami biológiai alapja, mert mindenki élt át már félelmet, de az a helyzet, hogy nincs tapasztalatunk a halálról. Hiába láttuk, hiába vannak róla elméleteink, könyvek.
1: Hát de van tapasztalatunk, mert látjuk a mellettünk
0: de az nem
1: lévő...
0: De az nem a mi tapasztalatunk.
1: Hát de te elmédben tapasztalsz róla. Valamit arról, hogy valaki, akit te korábban megfogtál, akivel korábban akár együtt éltél, vagy fontos volt a számodra, ő elmegy. És az egy konkrét tapasztalat.
0: Ezt mondom, de ez nem közvetlen tapasztalat.
1: Persze, a saját halálodról nincs közvetlen tapasztalat. Másik haláláról, akit az, és az embernek, ugye ez is egy fontos tudása, hogy képes a másikat is egy másik élőlényként azonosítani. Ugye van a szolipszizmus, van a filozófiának olyan irányzat, amelyik azt mondja, hogy valójában minden valójában egy, és minden illúzió azon a szemlélőn, amiről beszéltél, a belső szemlélőn kívül. Ez egy nagyon izgalmas elmélet, és sok mindent meg lehet magyarázni, hogyha az ember ezt elfogadja, de én mondom, még egyszer nem akartam ilyen szintet.
0: De ez az egyetlen, aminek tapasztalati alapja van.
1: Tudom. Foglalkoztam én ezzel, hidd el, csak én azt hiszem, hogy a jelenlegi emberi problémáink megoldását szolipszizmusra építve nem fogjuk tudni megoldani.
0: Miért nem?
1: Szerintem az ember képtelen erre. Tehát, hogy lehet, hogy vannak olyan...
0: Jézus képtelen volt rá?
1: Nem, Jézus nem. Pont ezt akartam, hogy lehet, hogy vannak olyan szentek és vallásalapítók, akik erre képesek.
0: De nem csak ők, de hétköznapi életben rengeteg
1: felébredett
0: körülöttünk.
1: Én ezzel kicsit óvatosabb lennék. Tehát, hogy én ezekben a nagy felébredésekben megmondom őszintén, most már átmegyünk abba a dimenzió, amiből nem szerettem volna beszélni, de belevittél. Én ezekben a nagy felébredésekben nem hiszek. Tehát, hogy én szerintem vannak megvilágosodott pillanatok, és utána pedig az ember...
0: Nem hinni kell.
1: Oké, akkor vannak megvilágosodásról. De hogy utána a hétköznapok, az élet téged újra és újra visszaránt abba a rutinba.
0: De nem változik semmi. A hétköznapi élet szempontjából.
1: Jó, akkor...
0: Az azonosulás szűnik meg a gondolatokkal, érzésekkel. Úgy tudnám ezt elmagyarázni, hogy hallgatod a rádióadást, és megfeledkezel magadról, vagy egy szobában ülsz, és hallod, hogy háttérben duruzsol a rádióadás. Tudatában vagy saját magadnak is, meg van a rádióadásnak is. És ez a rádióadás, ez a folyamatosan narráló gondolat örvény, ami mindenkinek a fejében ott megy. És ha van egy ilyen rövid gap, lényegében ez a megvilágosodás, nem kell ezt túl misztifikálni. Ha ez megtörténik, akkor onnantól kezdve ez a fajta szorong, például a halálszorongás, ez meg
1: szerintem ez az, amit szerintem teljesen nem szűnik meg. Tehát, hogy abban az adott pillanatban, de az nem akarok belemenni ebbe az utcában, mert nem vagyok ebbe annyira azért felkészült, de hogy szerintem a halálszorongás végigkíséri az életünket, utána meg, hogy mi lesz, azt meg nem tudjuk. De, és itt még az előző kérdésedre rajta térjek vissza, ott mondtad, hogy férnek össze, hogy az ember tudattalan, meg halálszorongás. Szerintem az, hogy mi öntudatra ébredtünk az ember, az egy nagyon nehéz helyzetet teremtett, mert miközben egy csomó mindent meg tudtunk csinálni, és a civilizáció elképesztő fejlődését tudtuk produkálni, ekközben egy problémás állattá váltunk. De eljutottunk oda most, a 21. században, a történelmi kulturális kísérletezgetéseink után, itt a nyugati féltekén legalábbis belefáradtunk ezekbe már, a posztmodern már lényegében ennek a megjelenés, hogy most már nem akarunk újabb történetet, már nem akarunk újabb identitást, semmi sincs. Tehát most már kb. Itt vagyunk, és ennek a környezeti katasztrófákkal kiegészített verziója meg már az, amikor azt mondjuk, hogy igazából nem is kéne ember. Tehát ez egy téves termék, ki kéne pusztulnia. És van egy, akkor hagyd legyen most már teljes a reklám, ez a legújabb könyvem, a Mondj igent az emberre, ez meg abból indul ki, hogy valójában az, ami a mi problémánk, hogy öntudatra ébredtünk, és a létezés bennünk kiállt föl a történetben először, hogy vagyok. És ennek mi vagyunk úgymond a médiumai, mi belül. És ezt persze tévesen önmagunkkal azonosítjuk, Vona Gáborral, pedig ennél sokkal többről van szó, mert nem egókról van szó, hogyha szabad itt most picit a te térfeledre is át tévednem. De ettől függetlenül ez egy hatalmas létrang. És én azt érzem, hogy amit én humanizmusnak hívok, az, hogy ezt a létrendet, vagy ezt a létrangot meg kell védeni. Tehát, hogy ne öntsük ki már a gyereket a fürdővízzel, és az embert az ember hibáival, nehézségeivel, önpusztító jellemével ne azonosítsuk teljes mértékben. Tehát mi vagyunk a létezésnek a koronája, és igen, vállaljuk azt a szerepet, hogy a létezés koronája vagyunk, ez nem bitorló szerep, vagy nem, ez nem egy zsarnok szerep, arra használtuk nagyon sokszor, de ezt lehetne sokkal-sokkal szebben, én úgy fogalmazok a könyvemben, hogy gazdaként megélni. Tehát egy gazda is kihasít a természetből egy földet. Tehát nem hagyja úgy a természetet, ahogy van, hanem kihasít. De egy jó gazda megnemesíti azt. Szebbé teszi, még szebbé, ha lehet ilyet mondani, mint amilyen volt. Megműveli úgy, hogy közben nem károsítja a mellette lévő földet, folyót, patakot, hanem az egész egy organikus egységbe kerül. És nem ez a kép az, ami a 21. századi emberiség számára fontos, hogy mi vagyunk a lét gazdái. És nekünk ezzel a felelősséggel kell tudnunk jól gazdálkodni, jól élni.
0: Na még egy felelősség, még több
1: szorongás. És ez nagyon szorongató. Tehát a klímaszorongás, meg az egzisztenciális szorongás, meg a halálszorongás, azok szerintem így kéz a kézben bombáznak bennünket, de azért tudnak ennyire elemészteni, mert nincs kulturális válaszunk. Tehát jelen pillanatban ez a... Én azt vetem fel még az első könyvemben, hogy az a nehéz szituáció a 21. századi embernek, hogy a kultúra, ha nem megyünk el addig, ameddig te, hogy a teljes szembenézés a létezésünk ős okával kérdésével, hanem megmaradunk egy ilyen tömegesen is élhető szinten, akkor a kultúra az valójában mindig...
0: Én ilyeneket mondtam, bocsánat.
1: Tessé?
0: Én ilyeneket mondtam.
1: A kultúra az mindig valamiféle hazugság. Értsd jól, idézőjelben mondom, meg a kedves nézők is.
0: Az a baj, hogy ezt vagyunk, Gábor, hozzászokva. Tehát valóban a ma legyártott kultúrának a 99%-a az elme szintjén újabb és újabb identitás buborékokat kínál, akkor, és nem pedig kivezető utat ebből az egész őrületből.
1: Igen, de én most úgy általában...
0: És a kivezető út az azt mondjuk az elmének a meghaladása. Tehát, hogy olyan problémáknak a felvetése, amire már logikus, racionális válaszunk nincs.
1: De hogyha... Néha,
0: de nyílik valami.
1: De én azt mondom erre, Tomi, hogyha ez ilyen egyszerű lenne, akkor valószínűleg az emberi történet során ezt már tömegesíteni tudtuk volna, és mindannyian érett, hát csak meg kell szabadulnunk az elmétől, és utána minden
0: jól. Tömegesítették. Tehát mondjuk Sixtusi kápolnát egy bizonyos úri ember megfestette, és akkor ezt tömeggyártásban.
1: De mert mit tudunk más csinálni? Hogyha van egy gondolat, meg van egy, amiről úgy érezzük, hogy helyes és igaz, azt megpróbáljuk a tömeggel is, vagy a körülöttünk lévőkkel elfogadtatni. Tehát Jézus tanítása is, Buddha tanítása is vallássá válik. Mert nagyon, ezt nem tudod megúszni, ezt a lépést.
0: Amiket Jézus mondott, az, aki beavatott, az is érzi, hogy azok valide. Tehát az transzcendens, azok a példabeszédek. Ahogy már elkezdték lefordítani és elmagyarázni. Na, ott bukik meg az egész történet.
1: Igen, de nem tudsz mit csinálni. Tehát, hogy én lehet, hogy ez ilyen történelmi vagy történészi szemmel nézek, hogy...
0: A vallásra, meg azokra a papokra, hogy ti félrevezetek, mert hogy nem erről beszél, nem erről.
1: Igen, csak utána már bejön az ego, hogy akkor ki mondja ezt, és milyen alapon. Tehát, na mindegy, ez egy külön beszélgetést
0: érdemel. Hát, ha egy templomban elhangzik, hogy ne imádjátok a bálványokat, létszik-e, és ez ellentmondás nem feszíti szét azokat a falakat, ahol ez elhangzik. Ezekre kéne szerintem rámutatnia valakinek.
1: Ez megint egy másik ablak, de arra szeretnék csak reflektálni, szerintem a 21. századi embernek az a probléma, hogy a kultúra az valójában mindig egy, hát akkor nem mondom hazugságnak, mert akkor ez kiüti a biztosítékot, azt mondom, hogy valamiféle önhipnotikusság szükséges hozzá.
0: Oké.
1: Okay. Miközben a 21. században az ember már tudja, hogy ez valójában önhipnózis. Tehát korábban azért volt egyszerűbb a kultúrába belefeledkezni, mert volt valamiféle olyan tekintélye a kultúrának, hogy te elfogadod, hogy ez a valóság. Uh-huh. Tehát egy középkori keresztény, vagy egy, nem tudom, egy bármilyen kultúrában élő, virágzó kultúrában élő személy elfogadta, hogy ez valóban Istennek a akarata, amiben élek. Ma már ezt nem fogadjuk el. Ma már mindent megkérdőjelezünk. Szerintem egyébként ez helyes, tehát hogy én ezt nem ellene akarok ezzel menni, de ez a nagyon nehézé teszi azt, mert mítoszokra volna szükségünk, de mesterségesen meg nem tudsz kitalálni mítoszt. Tehát nem tudjuk azt megcsinálni, Tomi, hogy mi találjuk.
0: Orbán Viktor teremtett egy mítoszt.
1: De úgy tette azt, annak is volt egy olyan érzése, hogy mintha az föntről az égből jönne. És ezt nem mondták ki úgymond direktbe, de azért volt egy ilyen transzcendens, a homályba vésző hatása, a felkent Orbán Viktor is. És ez, de mert másképp nem tudsz mítoszt teremteni. És ugye ez a 21. századnak az őrült dilemmája, hogy hogyan teremtsek úgy mítoszt, hogy közben tudom, hogy alapvetően nincs ott az a valóság alapja, amire szükség volna. Vagy a másik, amit te mondasz, hogy akkor egy ilyen nagyon durva szembenézés a létezéssel, ami meg szerintem nem tetszett társadalmiasíthatatlan.
0: Hát kell valami átmenet, hogy kéne.
1: Igen, és erről beszélek.
0: De hogy valaki elolvassa a könyvedet. Hát köszönöm szépen.
1: Nem hiszem, hogy ez megoldja ezeket a problémákat, de valaki elolvassa, annak nyilván nagyon örülök.
0: Erre biztatok mindenkit. Köszi szépen, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen.
0: Viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton befelé a Pók utca előtt. Lassulásra számítsanak. Félpályás lezárásra kell készülni a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Napközben félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerületben a Gogol utcában a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot. A Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
4: Jó reggelt! Köszöntöm az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit. Augusztus 6-án csütörtökön a Bettineknek és a Bertáknak boldog névnapot kívánunk, a születésnaposokat pedig Isten éltesse. Ma reggel is számos izgalmas témával készültünk önöknek. Hamarosan érkezik Szentpéteri Nagy Rihárd, alkotmányjogász, politikai elemző, akivel a friss medián felmérésről és annak hatásairól fogunk beszélgetni. De érkezik hozzánk Kis Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke, akik egy 7 pontos javaslat tervet tettek le Kapitány István elé, és eleve a napelemekről, a napkollektorokról, arról, hogy ezeket hogy lehetne sokkal jobban hasznosítani, ezeket a témákat fogjuk tehát érinteni. Mindenek előtt a hőségről fogunk természetesen beszélni. Zoomon kapcsoljuk Zlati Róbertet, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökét, mert hogy javaslatot tettek azzal kapcsolatban, hogy a tartós hőség miatt legyen munkahelyi hőhatár. Hogy néz neki a gyakorlatban ez a hőhatár bevezetése? Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van velünk.
5: Jó reggelt, kívánok, köszönöm a megkeresést. Ugye azok a szabályok, amelyek ma léteznek, azok nagyon régiek, már a 90-es évek elejétől vannak életben, és ugye egy emeltebb hőmérséklet esetén fokozott szabályokat jelenítenek meg. Ezek között elsősorban az ivóvíz, illetve a védőital ellátást kell megemlítenünk, és a pihenőidőket, amelyek 5-10 perces pihenőt biztosítanak, extra pihenőidőt biztosítanak ilyen melegekben. Ezek 31-4 fok körüli hőmérsékletről szólnak. Ma már közelebb vagyunk sokszor, sok napon, vagy több héten keresztül a 40 fokhoz, éppen ezért kellene változtatás ebben. Nem gondoljuk azt, hogy ebben az évben már ez persze megvalósulhat, de annyiban igen, hogy a jövő évre vonatkozóan már akár ebben az évben is lehet erről beszélni, illetve szabályokat alkotni. Lényeg az, hogy valóban legyen egy olyan hőhatár, ahol nem csak extra pihenőidőt kell, hogy biztosítsanak a munkáltatók, hanem adott esetben a műszakok átrendezésével, a munkaidő csökkentésével, vagy adott esetben a munka felfüggesztésével kellene, hogy járjon ennek a magas hőmérsékletnek az elérése.
4: Mi lenne ez a hőhatár, hova tervezik?
5: Mindenképpen ez a 35-40 fok közé, gondolom én, de egyik oldalról az lenne jó, hogyha ez a hőhatár, vagy ez az érték, ez valóban mindenki számára érthető érték legyen. Tudnilik, azok az értékek, amik a jelenlegi jogszabályban szerepelnek, azok nem egy egyszerű falon látható hőmérőnek az eredményei, hanem ez egy relatív effektív hőmérséklet nevű kifejezés, amelyet a munkahelyen senki nem tud megmondani, hogy ez körülbelül mit jelent, hiszen ebbe a páratartalmat, a légmozgást, mindent bele kell mérni. Éppen ezért szerintünk egy egyszerű, tényleg a munkavállalók által a munkahelyen követhető értéknek kellene, hogy legyen.
4: És akkor ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Tehát minden munkahelyen ott lenne a hőmérő, vagy az adott dolgokat mérő dolog. Tehát ki az, aki ezt felügyelné, hogyan lehetne ezt gördülékenyé tenni, hogy se a munkavállalókat, se a munkáltatókat ne érje hátrány, vagy nagy nehézség?
5: Valóban ez egy egyszerű, bár lehet, hogy valamivel komolyabb, vagy egy hitelesített hőmérőnek kellene lennie, és hát azokon a munkahelyeken, ahol most jelenleg is vannak szakszervezetek, vannak munkavédelmi képviselők, azért ezek a szabályok jobban betartottak, mert sajnos azt kell mondani, hogy a jelenleg is a szabályokat sem sikerül mindig jól betartani, pedig hát ez az egyik legfontosabb, hogy a ma élő rendelkező szabályokat is tartsák be. Erre kell odafigyelni. Még egyszer mondom, ahol szakszervezet, munkavédelmi képviselő van, ott erre talán jobban odafigyelnek. A jövőben ez bármely munkavállaló tudná adott esetben értékelni és jelezni is. Azt kell elmondani, hogy most is vannak olyan munkahelyek persze, ahol a kicsit jobban reagálnak, vagy érzékenyebben reagálnak erre a helyzetre, és szabályokon felüli, jogszabályokon felüli lépéseket is tesznek. Csak ezeket kellene valamilyen módon általánosabbá tenni, és persze ellenőrizhetővé, illetve ellenőrizendővé, hiszen a jelenlegi helyzetben a munkavédelmi ellenőrzések száma nagyon alacsony, ezen is változtatni kellene. Ez többszörösen elhangzott követelés részünkről, hogy a munkavédelmi hatóságokat ismét erősebbé kell tenni.
4: Milyen visszajelzések érkeznek önökhöz? Melyik ágazatokban a legsúlyosabb a helyzet?
5: Elsősorban a szabadtéren dolgozók azok, akik jobban kitettek ezeknek a helyzeteknek, a klímahelyzetnek. Persze a zárt térben dolgozók esetében is, ahol nagyon kevés adott esetben a klíma és a rendelkezésre álló hűtési lehetőségek, ezekre a munkahelyeken vannak elsősorban problémák. El lehet képzelni azt, hogyha valaki itt ebben az időszakban is adott esetben ki kell dolgozzon a mezőgazdaságban, vagy a kertészetekben, azok milyen hatások, milyen klíma hatásokkal szembesülnek. Ezekkel kellene változtatni minél előbb.
4: Hogyan reagáltak az önök felvetésére? Érkezett-e bármilyen érdemi reakció?
5: Ezt a felvetést hivatalosan még nem tudtuk megtenni, de napokon belül történik majd egy olyan egyeztetés a kormányzattal, ahol már a foglalkoztatáspolitikai új szereplőivel is tudunk beszélni, és abban bízunk, hogy nemcsak, hogy ezen a napon, amikor ténylegesen is átadjuk, de egyébként már értesültek erről a felvetésünkről, de ezek után megkezdődhetnek azok az egyeztetések, amely a sok-sok témák közül egyikként jelenítik meg ezt a klímaproblémát, és ezekről fogunk tudni egyeztetni. Érdemi egyeztetésekre számítunk, és eredményekre is számítunk a jövőre nézve.
4: Talán kicsit korai a kérdés, de hogyha nem mutatnak elő rugalmasságot, elképzelhetőnek tartják, hogy komolyabb lépéseket tesznek? Akár sztrájk, teszem azt?
5: Valóban egy korai kérdés ez, de mindenképpen ezzel a témával nekünk egyre inkább, és biztos vagyok benne, hogy a munkáltató és a kormányzati oldal is partner lesz abban, hogy egyre inkább ezzel a kérdéssel foglalkozunk, mert ez nem csak magyar probléma. Egy dolgot még hadd említsek meg, mert ez is nagyon fontos egyébként, hogy nem csak az a lényeg, hogy ez a hőhatár, ezt elérjük-e, vagy nem, és ebben valamilyen lépéseket teszünk-e, de az is nagyon fontos, hogy ennek egy olyan intézkedésnek kell lennie, amely a munkavállalóknak jövedelemveszteséget nem okozhat, hiszen erről nem ők tehetnek, ezt úgy kell megoldani, hogy a fizetésükben, a jövedelmükben ne történjen semmilyen csökkenés.
4: Hogyan tudják, ez egy teljesen valid és nagyon fontos helyzet, de mit tudnak mondani mondjuk a munkáltatóknak, akik esetenként azt mondja, hogy rendben, de hogyha a nagy meleg miatt én engedem, hogy több szünetet kapjanak az illetők, hogy akár valami műszakcsere legyen, akkor ott az mondjuk kiesés lehet, és aztán kárt okoz a cégnek.
5: Nem így kell felfogni ezt, mert adott pillanatban lehet egy kár, vagy éppen egy bevétel kiesés, de hosszú távon mindenképpen egészségesebb munkavállalókat, nagyobb elköteleződést jelenthet ez a jövőben. Biztos vagyok benne, hogy hosszú távon ez több előnyt kell, hogy jelentsen, illetve jelent is majd a munkáltatóknak, és nem ilyen akár adminisztratív teherként kell tekinteni a mondjuk a munkavédelemnek erre a szegmensére. Egyébként egyik szegmensére sem szabad adminisztratív teherként, hanem valóban egészséges munkavállalókra kell számítani, vagy lehet számítani ezek mentén, és jobb eredményekre a vállalatok szintjén.
4: Van olyan példa, amit átvehetne Magyarország? Tehát akár Európában, akár egy-egy cégnél van olyan, amit érdemes lenne megfontolni?
5: Hát hazai példákat, nem feltétlen konkrétumokat, de tudjuk jól, hogy vannak olyan munkáltatók, akik már esetleg előrébb hozzák a munkaidőkezdést, és előbb be lehet fejezni. Olyan is van, és ez is egy extra példa, és nagyszerű, hogyha a munkáltató lehet, hogy egyoldalúan csökkenti az adott napokban a munkaidőt, előbb elengedi a kollégákat. Ezekről is lehet beszélni, de egyébként Nyugat-Európában tudunk olyanról, tehát ez a Dél-Európáról tudunk olyanról, amikor 12 és 17 óra között korlátozzák a munkaidőt, vagy éppen meg is szüntetik az adott tevékenységet, mert olyan extrém hőmérsékletek vannak.
4: Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, köszönöm a beszélgetést.
5: Én köszönöm az érdeklődést, szép napot kívánok mindenkinek.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szombaton szavazat isz a parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek. A lehetséges jelöltekről egyelőre semmit sem árultak el. Elemzők szerint azonban nem véletlen, hogy az elmúlt hetekben Fülöp Botonddal, Romsics Ignáccal és Baka Andrással is egyeztetett Magyar Péter. Nagy Attila Tiborral és Szirmai Dáviddal beszélgetünk. A GDP alakulására is hatással lehet az energiaválság, főleg abban az esetben, ha teljesen le kellene állítani a paksi atomerőművet. Bár ez a forgatókönyv most kevésbé tűnik valószínűnek, a műszaki folyamatnak lennének makrogazdasági kockázatai. A lehetséges forgatókönyvekről Pásztor Szabolccsal beszélgetünk. Kihívás elé állítja a Tisza kormányt az energiakrízis. Ez az első olyan próbatétel, ahol szakmai és kommunikációs szinten is helyt kell állnia a kabinetnek. Hogyan vizsgáznak és miben más a tiszás válságkezelés az orbáni módszerektől? Böhm Kornélt kérdezzük. A várakozásoknál korábban érte el Magyarországot a rendkívüli hőség és az aszályos időszak. Szakértők arra számítanak, hogy a Kárpát-medence Európa egyik legmelegebb területévé válhat, így elkerülhetetlen lesz az alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez. Kovács Erikkel beszélgetünk.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Nagy Attila Tiborral és Szirmai Dáviddal kezdjük a mai adást, egy újságíró és egy elemző kolléga, szervusztok, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: És hát igen, most ugye az lesz a hétvégi izgalom, hogy kit szavaz meg a Tisza frakció leendő köztársasági elnöknek, hogy aztán még egyszer megszavazza hivatalosan is majd a parlamenti ülésen. De én itt felvetettem még akkor, amikor Gesztesi Máté kollégámmal beszélgettünk a híradó végén pár mondatot, hogy ez azért úgy volt hajdanában, hogy ezt majd, és mindent, majd előttünk, majd nyilvánosan. Most meg még a neveket sem tudjuk, hogy kik közül választ a frakció, csak találgatunk. Igen, de nem tőlük tudjuk, nem Magyar Pétertől tudjuk. Ez a sajtóban kiszivárgott nevek.
4: Azért annak a fotónak szerintem...
2: Nem Magyar Pétertől tudjuk, ez a sajtóban kiszivárgott nem.

0: legalábbis én úgy értékelem.
1: Mert hogy azt a... vele ugyanaz történik most, ami kontrában, mint ami történt 2011-ben, amikor vele ugyanaz történt a mostani köztársaság, vagy a korábbi köztársaság.
2: Abszolút, és ezzel keretezve az egész történetet, elvéve a kritikai élt, mert hiszen tudják azt mondani, hogy bocsánat, hát ezzel az emberrel ugyanazt tettétek ti kritikusok, és Fidesz, amit most mi csinálunk.
1: Igen, ez erre egy erős válasz, Attila.
3: Magyar Péter megpörkölődött, amikor kimondott egyszer egy nevet. Emlékszünk még Polgár Judit esetére, ugye? Tehát ebből azt tanulta meg a miniszterelnök, hogy óvatosabbnak kell lennie. Igaz, ott az eljárással volt gondja még a tiszások egy részeinek is, hogy arról volt szó, hogy tényleg ne lehet neveket javasolni. Sokan úgy értették, hogy itt társadalmi vita lesz. Aztán Magyar Péter azt mondta, hogy nem, félreértettétek, úgyhogy már most megmondom, hogy kinek kell lennie, és ebből lett felháborodás, úgyhogy Magyar Péter azóta óvatosabb, és valóban, ahogy Dávid az előbb elmondva, abban Ruf Bálinttal együtt közre fog hol jobban, hol kevésbé személyeket, és aztán lehet barkópázni, hogy vajon ki lesz. Valóban Baka András egy fricska lenne, de azért a Baka András egy mélyen sértett ember, valóban egy a Fidesz által megsértett emberről van szó, amelyik Fidesz többség egyébként idő előtt eltávolította Baka Andrást a legfelsőbb bíróság.
1: Azt is tegyük hozzá, hogy néhány olyan megjegyzést követően, mert eredetileg nem akarták, tehát úgy volt, hogy ki fogja tölteni a maga idejét, de ez az kellett, hogy néhány megjegyzést tegyen az alkotmányosságra és a jogállamiságra.
3: Na jó, de erre mondta aztán később, a eltávolítása után az egyik európai bíróság, hogy ez önmagában büntető jellegű volt a Fidesz többség részéről, hogy így távolította el.
1: Pont ezért vetettem fel.
3: Na most épp ezért a Fidesz részéről, tehát a Fidesznek már megint van egy hitelességi problémája, akár a köztársasági elnök választás kapcsán is, mert miközben arról beszél a Fidesz, hogy illegitim ez az egész folyamat, tehát hogy Süok Tamás óta senki sem birtokolhatja igazából legitim módon az elnöki széket. Közben a Fidesz is adott példát arra, hogy hogyan kell idő előtt eltávolítani személyeket, nem csak Baka Andrásnál, Jóri Andrásról se feledkezzünk meg, ő az adatvédelmi biztos volt, és őt meg úgy távolították el idő előtt, hogy fogták magukat, és megszüntették az ombudsmani tisztséget, és hát mehetett bíróságra, egyébként megnyerte ő is a pert, Bakával együtt. Szóval az a baj, hogy a Fidesznek nem áll annyira jól ez a felháborodás.
1: De ezért tetszett Magyar Péternek különösen ez a megoldás.
2: Igen, bár mondtad a sértett jelzőt, Baka András.
3: Hát a Fidesz megsértett.
2: Bocsánat, Attila mondta, én szerintem ő, lehet azt mondani, hogy ő egy szuverén ember, aki a szakmaiságát képviselte akkor, amikor az őt megválasztó aktuális kormánypárttal szembe ment, sőt, kemény kritikát mondott. Erre reagált a Fidesz úgy, ahogy, az pedig, hogy most hogy reagál, azt én nem értékelném túl, tehát egy saját maga levében fővő, még ebben a nagy kánikulában még jobban fővő pártról beszélünk, amelynek a tagjai folyamatosan kommunikációs szempontból mindenféleképpen egyre inkább alulmúlják magukat. Tehát ugye a legutolsó hivatalos párt nyilatkozat az volt, hogy hát nincs itt semmi látnivaló, hiszen nincsen betöltendő poszt a köztársasági elnökkel kapcsolatban. Kérdezném, hogy akkor most ki a köztársasági elnök?
3: De akkor mit keresett, ha ez így volna, hogy a Fidesz állítja, akkor mit keresett a Fidesz frakcióvezetője a Sándor palotában? Mert ez még nem sikerült.
1: A korábbi köztársasági elnököt.
3: Na jó, de ő már nincs ott.
1: Hát nem
2: a legutóbb.
1: Forsta Felágnestén jártak legutóbb, van, amikor ugye összehívta a frakcióvezetőket is.
3: Egyébként a Baka Andrásnak a köztársasági elnöksége azért is lenne azért érdekes, mert azért nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy sértett ember, mert őt ugye a Fidesz vérig sértette, és mint kiderült, jogellenesen sértette vérig. És hát nyilvánvaló, hogy Baka Andrásnak nincsenek túl jó emlékei a Fidesszel kapcsolatban.
1: De érdemes karaktert szabni hozzá? Tehát kimondhatjuk azt, hogy ő egy sértett ember? Van ennek jele?
3: Lehet jele majd a Fidesszel való hát kapcsolatban.
1: Majd.
3: De alapvetően...
1: Attila, vár, de most te valamivel tulajdonképpen megbélyegzed Baka Andrást, hogy ő egy sértett ember. De hát ennek milyen jelét látod?
3: Hát pusztán abból a tényből indulok ki, ami 2011-ben történt.

0: De lehet, hogy azóta eltelt 15 év, és már nem is értett ember. Mit kéne annak lennie? Egyébként az meg igaz, hogy ő az egyik értelmiségi egyike volt, vagy azért azoknak az értelmiségieknek az egyike volt, megpróbálom magyarul elmondani, akik megszólaltak a leváltások és a leváltás igényei kapcsán, hogy bizony, igen, azok az emberek, akik az elmúlt években súlyosan vétettek a jogállam, a demokrácia és annak működése ellen, azok mondjanak le, és azoknak távozniuk kell. Tehát nem volt ő ebben az ügyben annyira semleges az elmúlt hetekben,
1: hónapokban. Igen, tehát azért nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy azért ő nyilván szemben áll a Fidesz. Tehát az én megfogalmazásomat...
0: De az nem kell sértetnek lenni.
1: Jó, azért akkor fogalmazunk úgy, hogy sértett egzisztencia. Talán így akkor egy kicsit kellemesebb, elfogadható.
0: Nem engeded el, értem. Okay.
1: És egyébként például ilyen Ruszin Szendi Romulus is, őt is, illetve az ő karrierjét, ha neked így jobban tetszik, végig sértette a Fidesz, hiszen idő előtt a vezérkari főnöki állásából eltávolította az akkori Fidesz kormány, és nyilván ebben szerepe volt, hogy ő szembefordult a Fidesz-szel, de az előző kérdésre is érdemes volna reagálni, mert ugye nyilván nem csak a karakter kérdés itt azért érdekes, egy kicsit lehet, hogy túlságosan elvittem ebbe az irányba, hanem nyilván az alaptörvény által megadott keret. Tehát, hogy az alaptörvény, a mai alkotmányos jog, a közjogi rendszer milyen lehetőségeket és korlátokat emel a köztársasági elnök számára. A majdani köztársasági elnöknél van egy olyan sajátosság, hogy ideiglenes, tehát bevallottan ideiglenes lesz, hiszen az alaptörvény 17. módosítása szól arról, hogy legfeljebb az új alkotmány elfogadásáig tart az új köztársasági elnök megbízatása, tehát bárkit is választanak, Baka Andrást, Forsthofer Ágnes vagy mást, annak tisztában kell lennie, hogy véhetőleg nem fogja kitölteni az 5 évet, hiszen Magyar Péter hát elég egyértelműen fogalmazott arról, hogy ő az alkotmányozást ősszel el akarja kezdeni, arra lehet számítani, hogy mondjuk másfél-két év alatt befejeződik, és akkor lesz egy népszavazás, amelyik hitelesíti és jóvá adja az új alkotmányt, és akkor onnantól kezdve automatikusan befejeződik a most megválasztott köztársasági elnök mandátum.
0: Ha csak nem népszavazásra választunk, majd utána egy újabb köztársasági elnököt, akár azt, akit most beiktatnak.
2: Így van, de hogyha például szombaton egy a cilinderből egy új majdnem azt mondtam, hogy nyúl, majdnem inkább név kerül elő, akkor viszont garantált az, hogy a jövő héten szerintem mindenki arról fog beszélni, hogy a váratlan. A futballban van egy ilyen, hogy Mr. X, és így szokták beharangozni azokat az edzőket, illetve újonnan igazolt futballistákat, akikről nem tudni, hogy ki az, de mindenkit az érdekel, hogy na ki lesz az edző, és ki lesz az új sztár. Szóval a Mr. X-ben azért én olyan nagyon nagy meglepetést nem várok.
0: Magyar Pétert viszont néhány más pozícióban is köti az idő, vagy sürgeti egészen pontosan. Itt van például a főügyész, a legfőbb ügyész, aki hosszú húzavona után végül lemondott, és augusztus 25-éig tart a mandátumot. Tehát valójában addigra kellene látnunk azt, hogy és ki lesz az.
1: Igen, sőt Magyar Péter arról is beszélt, hogy elvárja, hogy még mások is mondjanak le, hiszen az állami számvevőszék elnöke még nem mondott le.
0: Az pikáns történet.
1: Az bizony, igen, bocs, és akkor megint a személyes részéhez vagyok kénytelen, mert a pikáns történet abban van, vagy a helyzet, hogy tudni lehet nyilvános információkból, hogy az állami számvevőszék elnöke Magyar Péter volt feleségének az élettársa vagy barátja. Tehát itt megint bele kell, hogy menjünk egyfajta ilyen személyes szába, de abba, nyilván nem...
2: Ott inkább, mert azért, ahogy beszélünk például Varga Zsé András, nem hiszem, hogy a Ferenciek terén összefutnak az emberek, hogyha kiderül, hogy hallottad, hogy nem Varga Zsé András már a közjogi méltóságok egyik. Szóval nem érdekli az embereket, ennek üzenetértéke van. Azt mondta Magyar Péter, hogy van 5 poszt, ahonnan el kell menniük az embereknek.
1: Méghozzá azért, mert a neres posztok voltak, van, tehát itt azért megint egy kicsit túllendülhetünk a személyes szállon.
2: De a köztársasági elnöknél ott a személy a fontos. Tehát azon túl, hogy a pozíció is, a személy.
1: De ugye Súlyog Tamással azért is volt gondja Magyar Péternek, tehát itt elvi gondról van szó. Tehát a Magyar Péter, és valahol joggal, az ő szempontjából joggal azt mondja, hogy igazi rendszerváltásról akkor beszélhetünk, hogyha a vezető posztokon is váltást következik be, és bizony ennek az áldozata lett a korábbi köztársasági elnök, majd a legfőbb ügyész, aztán megyünk tovább a gazdasági versenyhivatalra, az állami számvevőszék elnökére.
0: Azért itt nem csak a rendszerváltás igénye, hanem az ő munkájukban megtalálható kivetni valóságok is szerepet játszottak, azt tegyük hozzá. Na, egy másik történet, mert hogy ebben vagyunk valójában itt napok óta, és lehet, hogy még leszünk jó darabig. Márta Imre tegnap itt járt, aki az MVM-nek volt korábban a vezérigazgatója, és hozzátartozott ugye, mint a mindenkori MVM vezérigazgatóhoz, a paksi atomerőmű. Sőt, amikor a miniszteri biztos kinevezték Paks 2 ügyében Süli urat, tulajdonképpen ő is az ő embere volt korábban, írt neki akkor egy levelet, tegnap ezt itt ismertette a kedves nézőkkel, talán emlékeznek rá, akik most minket néznek, és abban bizony tételesen benne van az, amiben most itt ülünk, hogy mi vár ránk, és mit kellene ezzel szemben tenni. Ma Magyar Péter előhúzott egy 2022-es kormánydokumentumot, amiben benne van, hogy minősítetetlen helyzetben van a magyar energiaellátás, és hogy tenni kellene sürgősen valamit. És akkor itt vagyunk 2026-ban, és nézünk, ahogy a paksiak mondták, letolgatjával várjuk, hogy jön-e a Duna, vagy nem jön, hogy most akkor mi lesz holnap?
2: Hát igen, de erre a kérdésre valójában válasz nincsen, illetve hát gyorsan a dokumentum után azért bejelentettek egy 860 milliárdos energiafejlesztési tervet.
0: De mi történt itt az elmúlt évtizedben, amióta azt lehetett tudni, hogy bajban vagyunk?
2: Röviden szóval semmi. Uh-huh. Hát hiszen, ha történt volna valami, akkor azért ezek a problémák nem jöttek volna ilyen gyorsan elő. Gondolom, én hangsúlyozom, hogy a paksi atomerő működésével kapcsolatban szakemberek vitatkoznak, tehát akkor hogy jövök én oda?
0: Na, hát nem is a megfejtést várom tőle, csak a politika kellett volna, hogy valamit lépjen.
2: Addig, amíg valamilyen területen nincsen baj, akkor addig a politika leplezni tudja az ott lévő problémákat. Sok olyan területet látunk szerintem szerte az országban, sokáig így volt ez az egészségügyben, aztán ez valahogy túlcsordult. Az oktatásügyben még mindig úgy érzem, hogy a nagy problémákat még mindig nem annyira hozták nyilvánosságra, hogy ez zavarja a népet. Itt most egy ilyen helyzet van, amikor arról beszélünk, hogy emberek, ne mossatok este 10-ig, ha lehet, meg lassabban jár a villamos, akkor az már egy érezhető probléma.
1: Furcsa volt számomra legalábbis Bóka János Fidesz frakcióvezető hétfői nyilatkozata, amelyben ő gyakorlatilag minden felelősséget eltolt az előző Fidesz kormánytól. Ami tényleg a Márta Imre 2018-as levelének fényében, vagy akár mondjuk a Magyar Péter 22-es dokumentuma fényében elég fura. Tehát az biztos, hogy a vízgazdálkodásban elképesztő problémákat hagyott hátra az előző kormány a mostanira. Abban egy kicsit árnyalnám Dávid véleményét, hogy az, hogy semmi nem történt, ha mondjuk az energiapolitikára tekintünk ki, akkor ez így azért szorul árnyalásra, mert azért a napenergia terjesztése, termelési képessége körében már történt az elmúlt 16 évben.
0: Amelyről szintén szól a 22-es dokumentum, hogy nem győzi a rendszer.
1: Így van, mert ugye a tárolási probléma van. Na most gyorsan, még ha szabad, a Magyar Péter által bejelentett 800-valahány milliárd forintos csomagról. Ez egyébként az helyreállítási terv módosított változatának a könnyebb kommunikációs előadása. Tehát, hogyha valaki megnézi a módosított tervet, akkor ott szintén találni fog például energiatárolásról mondatokat, fog találni sok mondatot a szélenergia fontosságáról. Ugye a helyreállítási terv révén tudunk hozzáférni ahhoz a több milliárd euróhoz, a részben hitelhez, részben pedig ingyen, majdnem ingyen pénzhez, ami ugye kell a magyar gazdaság fejlesztéséhez, amit nem kapott meg különböző okokból az Orbán kormány. Tehát itt most, amit Magyar Péter tegnap is, meg ma este is bejelentett, az a sok száz milliárd forintos program, az lényegében az én megítélésem szerint a módosított helyreállítási tervnek az egyfajta folytatása.
0: De ez egy szemrehányás a részedre?
1: Nem, csak tény, meg, csak nem. Tény megállapodás.
0: Jó, az akkor jó célra fordítjuk az Európai Uniós forrásokat.
2: Igen, a vége, szóval annyi ilyen tervezett program, csomag épült már bizonyos rendszereknek a fejlesztésére, hogy hajlamos az ember óvatosan kezelni ezt, és azt mondani, hogy minden szándékon túl, lám egyébként a Fidesznél, ugyanez volt, nyilván szélerőműveket nem annyira szerették, de ott is voltak hangzatos, gondoljunk szimplán csak az erőmű rendszernek a hasznosítására, aztán nem lett ez belőle, hogy mit tudott ebből kihozni, még az akaraton kívül is, az egy másik kérdés. Itt is azért várjuk meg szerintem azt, hogy mi lesz ebből, mert az ígéretek,
1: Hát a szélerőműveket tekintve már a pályázatot kiírják.
0: Szorítókényszer a helyzet, amiben vagyunk.
2: Így van, ebben
0: köszönöm szépen, Nagy Attila, Tibor, Szirmai Dávid, örülök, hogy itt voltatok.
1: Köszönöm szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Altív is tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nyílt levélben fordult kapitány István miniszterhez a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség, amiben egy 7 pontos javaslatot tettek le. Ezekről a pontokról is beszélgetni fogunk Kis Ernővel, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnökével, illetve hát arról, ami mostanában mindenkit érdekel, a napelemek hogy működnek, meddig működnek, hogyan tudnának jobban működni, hiszen azt hiszem, hogy itt az elmúlt napok, hetek hősége azért rávilágított arra, hogy itt bizony tényleg el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehet a lehető legokosabb és legügyesebben beosztani az energiát. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljött hozzá.
2: Jó reggelt kívánok, közicsokon.
1: Kezdjük talán ezzel a 7 pontos javaslattervel. Mik a legfontosabb javaslatcsomagnak az elemei?
2: Tehát az egyik legfontosabb talán az, hogy mondjuk a választások előtt egy hónappal leállították az otthoni energiatároló programot. 132 ezer család jelentkezett erre a pályázatra. Nyilván, mivel ingyen kapták az energiatárolókat ehhez a napelemes rendszerekhez, nyilván ez nagyon vonzóvá tette, de mindenképpen egy hatalmas piaci potenciál van ebben a lehetőségben. Magukhoz a napelemekhez lehet rakni energiatárolót, és az energiatárolóval meg például most bebizonyítottuk, hogy a paksi atomerőmű, amikor le kellett, hogy álljon, ugye az is időjárás függő valamilyen szinten, hiszen függő hűtővíztől, a napelemekkel ez részben vagy egészében akár ki is lehetett váltani, nagymértékben lehetett csökkenteni a rendszer terhelést. Most például az esti órákban, ugye a csúcsidőben 17 és 22 óra között van a legnagyobb fogyasztása a háztartásoknak, ugye akkor használják a legtöbb villamosenergiát. Most a kormánynak a felhívására nagyszerűen bebizonyosodott azt, hogy például éjszaka lehet, vagy ebben az esti órákban lehet csökkenteni egyszerűen a fogyasztásunkat. Ezt két módon lehet kiváltani, például a háztartási méretű napelemes rendszerekhez kapcsolt energiatárolókkal. Itt akkor lehetne nagyon komoly importot kiváltani, tehát ez egy hatalmas lehetőség. A másik pedig például az idősoros elszámolással. Most, amikor önkéntesen, illetve a kormány felhívására lecsökkentették a háztartások a fogyasztást, jelentős mértékben csökkent az importunk, tudtuk csökkenteni a rendszerterhelést. Ezt meg lehet csinálni egyébként nem ilyen önkéntes vállalással, hanem lehet motiválni a lakosságot, például az idősoros tarifákkal. Ezt meg lehet tenni, hogy ezekben az esti órákban egy picit magasabb a villamos energiának az ára, cserébe egyébként mondjuk az esti éjszakai órákban, tehát az éjszakai órákban vagy a napközben pedig olcsóbb lenne, akkor ezzel nagyszerűen lehet szabályozni, és ki lehet váltani akár például egy új atomerőműnek teljes építését. Tehát a lehetőség az korlátlanok benne.
1: Azt mondja, hogy ezeknél a családoknál már ott is vannak ezek a tárolók? Tehát ennél a 132 ezer családnál? Vagy ők csak beadták az igényüket, és arra várnak, hogy zöld lámpát kapjanak?
2: Jelen pillanatban 350 ezer háztartásban van ilyen napelemes rendszer, összesen 8,6 gigawattnyi napelemes kapacitás van, ennek közel a fele a háztartási méretű. Magyarország nagyon jól ellátott már napelemes rendszerekben, de egyébként bőségesen van még helye, csak a nemzeti klímatervben például 2030-ig majdnem a másfél-kétszeresen van, 13 gigawatt kapacitás van betervezve, tehát még azért van hova fejlődnünk, és ezekben a háztartásokban maguk a napelemes rendszerek vannak meg. Mint ismeretes, 2024-ben bejelentette az előző kormány energetikai miniszter, hogy megszüntetik a szaldó elszámolást, és akkor ez a az energiatároló program, például ennek a szaldónak a időszakos kompenzálására született meg ez a program, mert érezhető volt, hogy egy hatalmas nagy politikai handicapet jelentett az előző kormánynak, viszont erre a lehetőség adott, tehát ezekhez a napelemekhez hozzá lehet rakni a tárolókat, és akkor ezzel a rendszer szinten szét részt tud menni a lakosság is ebben a energetikai problémának a megoldásában. Tehát a lehetőség az adott, mindenképpen ösztökélni kell a lakossági szándékot arra, hogy legyenek háztartási méretű energiatárolók is, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy ebben az iparágban 47 ezer ember dolgozik a napenergiaiparban Magyarországon, egy bődületes mennyiség, és ezeknek például ugye szükségük van a munkára. Előzetesen egyébként a háztartási méretű napelemes piaca megszűnt, köszönhetően ennek az elszámolási rendszernek, ennek az aszimmetrikus rendszernek, mindössze 5 forintért veszi át az áramot az energiakereskedő, ugye az egyetemes szolgáltató, szemben amikor egyébként meg 38, illetve az átlagfogyasztás fölött pedig 70 forintot fizetünk egy kilowattóra áramért, így gyakorlatilag Magyarország az egyetlen, ahol most a háztartási méretű napelemes rendszerek nem nagyon tudnak megtérülni. Tehát ezen is feltétlenül változtatni kell, és az 7 pontos javaslatcsomagunk, hogy az elején kezdtük, ezeket tartalmazza. Rengeteg olyan szabályozási környezet alakult ki, ez 2021 óta egyébként, amelyek lehetetlené teszik, vagy nagyon megnehezítik a napelemes rendszereknek a felhasználását, már pedig ebben hatalmas a lehetőségünk.
1: És itt, hogyha a szándék megváltozik, akkor mennyire költségigényes jobban kihasználhatóvá tenni a napelemeket?
2: A szándék maga az megváltozott. Tegnap Magyar Péter miniszterelnök úr bejelentette az új energetikai programot, amit az MNS üdvözöl, tehát ez egy borzasztó jó lehetőség. 868 milliárd forintot szánnak az első nekifutásra.
1: A szemmel látható, nem? Tehát abból azt gondolom, igen, hogy abból azért lehet akár a tárolást, akár bármi egyebet fejleszteni.
2: Hogy nem? Tehát energiatárolás, akkor a szélenergia, ami egyébként nagyszerűen kiegészít a napelemes rendszereket, meg a geotermikus energiának a kihasználására, tehát a lehetőség az óriás, és nem szabad elfelejteni, hogy egyébként a befektetők startakészen állnak. 2024-ben volt például, hogy 10 gigawatt napelemes szélerőművi, illetve energiatároló kapacitásra nyújtották be fejlesztők az igényt, amit a kormány egyetlen rendelettel visszavont, megszüntetett, pedig ezek a saját befektetői pénzből lettek volna. Tehát igazából nem is a forrás hiányzik a piacról, hanem az, hogy engedjék. Tehát nem engedte eddig az előző kormányzat ezeknek a csatlakozását politikai okokból. Most szerencsére az új kormány teljesen másképp áll a témához, úgyhogy a szövetség mindenképpen támogatja ezeket a törekvéseket.
1: No, és mi a helyzet itt az áramkimaradások kapcsán? Olvastam, hogy ugye az is egy probléma, hogy hiába süt a nap és hiába gyűjti a napelem az energiát, hogyha áramkimaradás van, akkor ott biztonsági okokból lekapcsol a rendszer és nem tölt vissza. Mi itt a probléma, és ezen lehet-e valahogy változtatni?
2: Bármilyen hihetetlen a probléma, kizárólag a szabályozás volt. Korábbi években az áramszolgáltatók nem engedték az úgynevezett szigetüzemű működését, nem engedték azokat az invertereket, ezeket a hibrid invertereket, amik ezeket a megoldásokat biztosították volna. Egész egyszerűen életvédelmi okokból van, tehát akkor, hogyha hálózaton kimaradás van, és esetleg egy szerelő dolgozik, akkor azt gondolja, hogy feszültségmentesítve van a hálózat, és a napelem elkezd véletlenül visszafelé termelni, akkor ez értelemszerűen életveszélyes lehet. De erre nagyszerű technikai megoldások vannak, amit ma már egyébként enged a szabályozás is, tehát a DSO-k, az áramszolgáltatók engedik. Ezekben a 350 ezer háztartásban, hogyha engedték volna korábban, és nem tiltották volna ezeket a invertereknek az alkalmazását, akkor ezt nagyszerűen meg lehet oldani. Amikor ilyen korszerű hibrid inverterrel, például az új otthoni energiatároló programban már ilyen inverterek vannak zömében betervezve, ezekkel szereljük fel a háztartásokat, akkor az megoldható, hogy akár áramszünet esetén, hálózatkimaradás esetén biztosítjuk a háztartásunknak a teljes ellátását. Napközben a napelemmel fel tudjuk tölteni, és akkor egyébként esti órákban, amikor a legnagyobb a rendszer terhel, és akkor ezt mentesíthetjük, és ki tudjuk sütni ezeket az akkumulátorokat. Tehát itt ez egy nagyszerű jó megoldás. Az a lényeg, hogy most már engedi az áramszolgáltató, így akkor ezeket tudjuk alkalmazni.
1: Remek hírek. További szép napot kívánok, Kis Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke. Örülök, hogy itt volt.
2: Köszönöm a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A GDP alakulására is hatással lehet az energiaválság, főleg abban az esetben, ha teljesen le kellene állítani a paksi atomerőművet. Bár ez a forgatókönyv most kevésbé tűnik valószínűnek, a műszaki folyamatnak lennének makrogazdasági kockázatai. A lehetséges forgatókönyvekről Pásztor Szabolccsal beszélgetünk.
2: Az Economus kutatási igazgatója vendégünk, tehát Pásztor Szabolcs, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: És az iránt érdeklődöm, hogy azon túlmenőleg, hogy igen, itt elhangzott, hogy ne mossunk, ne locsoljunk este, meg takarékosodjunk az árammal, vízzel. A gazdaság egészének ez a most kialakult helyzet vajon mekkora sebet okoz?
3: Hát ezt érdemes megvizsgálni, ugyanis azért az tudható, hogy a magyar energiatermelésnek a nagy részét Paks adja, és ugye elhangzott az, hogy ha ez kiesik, akkor importból kellene fedezni, úgyhogy a gazdasági szakembereknek az jut ilyenkor az eszébe, hogy olyan mekkora lehet az importszámla, illetve hogyha nincs ez az áramtermelés, akkor mekkora lehet a gazdasági teljesítménynek a lassulása. Itt tulajdonképpen már is van egy jó hírem, mert azt lehet mondani, hogy azért 2022 nem ismétlődhet meg.
2: Akkor egy durva energiaválságban volt.
3: Nagyon durva, és azt lehet mondani, hogy 16,8 milliárd eurós lett egyébként a folyófizetési mérleg hiánya nagy részt az energiaszámla miatt. Most ez biztos, hogy nem ismétlődhet meg, mert még hogyha azzal is számol az ember, hogy egy teljes évre leáll Paks, akkor is egy jóval szerényebb importszámla jöhet ki. A legrosszabb forgatókönyv mentén is, ugye egy 3,2 milliárd euró, úgyhogy nagyjából 200 eurós megawattóra árral számolunk. Szóval ilyen jellegű problémák nem lehetnek, mégis azért muszáj elkészíteni ezeket a forgatókönyveket, mert jó tudni, hogy hogyan változik egyébként az import nagysága, meg azért mi történhet akkor, hogyha mégis mondjuk egy hétre, egy hónapra, egy negyed évre kiesik Paks.
2: Bár arról egyelőre nincsen szó, hogy ilyen hosszú időtávról beszélnénk Paks kiesése kapcsán, mert hát ugye ezért is fontos, hogy egyáltalán most működik az erőmű, mert azt most már tudjuk, megtanultuk ezt is, lassan mindannyian atomszakértők is leszünk. Legalábbis úgy beszélünk róla, mint értenénk hozzá, pedig nem. Szóval megtanultuk, hogy gyorsabban lehet indítani az erőművet, hogyha van működő blokkja. Most van. És hát emelkedik a Duna, ez egy jó hír. Nem nagyon, de egy picit. De közben meg az, ami történik, az nyilván a gazdaság egészére hatással van, az, hogy a vezető nagyvállalatok csökkentik a fogyasztásukat, az nem azt jelenti, hogy lejjebb tekerték a lámpákat, az azt jelenti, hogy a termelésüket is csökkentik.
3: Igen, ez pontosan így van, és most ugye a válság forgatókönyvek között különböző opciók vannak. Az egyik az, hogy az importbeszerzést kell növelni, az exportot csökkenteni. Ez is egy nagyon fontos, van Magyarországon áramexport, ez egy jól látható mérték, egy jól látható nagyság. Például Ukrajna felé is volt áramexport.
2: Most egyébként érdekes, az utóbbi időben áramimportunk van Ukrajna felől.
3: Így van pontosan, és hogyha a nagy képet nézzük, egyébként most ide szúrnám, hogy azt lehet látni, hogy Magyarországon van egy nagyjából 39 terawattórás energiatermelés, a felhasználás az 48-nál jár, tehát energiaimportra van szüksége az országnak áramból, és hogyha egyébként kiesne Paks, akkor ez megemelkedne a korábbi 18,5%-ról 51% felé. Na de visszatérve az eredeti kérdésre, tehát valóban egy válságforgatókönyv az, hogy visszaveszik a vállalatok a fogyasztásukat. Az is egy forgatókönyv, hogy önkéntes vagy egyébként kötelező energiacsökkentés következik be. Az is lehet egy vállalás, hogy például a költségvetés vállal ebbe szerepet. Különböző forgatókönyvek vannak, az biztos és bizonyos, hogy az egyoldalú megközelítés nem jó. Tehát például az félrevezető lehet, hogyha a kiesést, hogyha esetleg mondjuk tényleg a teljes leállásról beszélünk, csak importból fedezzük, az a jó, hogyha esetleg többféle módozat meg megoldás létezik.
2: Ha egy kicsit ellépünk a konkrét eseménytől, akkor azt látjuk, hogy a magyar gazdaság tulajdonképpen éledező jeleket mutatott az első fél évben. A második negyed év kevésbé volt látványosan sikeres, mint az első, de azok sem voltak rossz adatok. Megakaszthatja ezt a folyamatot az, ami most történik?
3: Hát ez egyébként mindenféleképpen lesz egyfajta hatása, ezt azonban nem szabad túldimenzionálni. Tehát itt nem kell arra számítani, hogy 2-3%-kal visszaesik a GDP. Ha valaki egy számítást végez, mi az Economusnál egyébként elvégeztük, akkor ha például leáll egy teljes hónapra minden egyes blokk, akkor az a GDP-ben 0,07-0,13%-os visszaesést jelenthet. Ez nem következett be, meg ugye a jelek szerint nem is fog bekövetkezni. És a legrosszabb forgatókönyv az éves szinten egy ilyen 1,1%-os GDP visszaesést mutatna, de még egyszer mondom, hogy mutatna, mert ennek a valószínűsége csekély. Igen ám, de jó ezeket a számításokat észben tartani, mert ha például mezőgazdasági szakemberekkel beszél az ember, akkor ők azt mondják és amellett érvelnek, hogy 30 év múlva Magyarországon olyan lesz az időjárás, mint most Törökországban. Tehát amit most láthatunk, az könnyen megismétlődhet, és ezeket a számításokat, ezeket a modellezéseket azért jó elkészíteni, és valahol ott tartani a fiókba még télen is, hogy majd felkészüljünk a jövendőbeli kihívásokra.
2: A klímatudósok mondják, és majd lesz egy ilyen vendégünk ma este is, hogy hát azért azt lehetett tudni, még ha gyorsabb is az ütem, mint amit vártunk, és akkor erről majd belebeszélgetünk. De ha ezt lehetett tudni, és mi is halljuk eleget, hogy azért a Kárpát-medence egy olyan klimatikus viszonyba fog kerülni, ami furcsa lesz az ítélőknek, nem ehhez szoktunk. A gazdaságot elkezdtük erre felkészíteni?
3: Hát ugye sosem lehet eléggé felkészíteni, meg tulajdonképpen eleve ugye az az érvelés, hogy ugye a politikai váltó gazdálkodás zajlik gyakran, és ugye rövid távú célkitűzések vannak, és egy ilyen vállás azért minimum azért
2: több kormányzati cikk. Hát itt azért volt 16 év, az a politikai váltógazdaságban a maraton.
3: Visszatekintve igen, ez 16 év mindig, de általában ugye a politikusok igyekeznek kézzelfogható, gyorsan látható intézkedéseket hozni, amivel ugye a szavazatvásárlás az mindig maximalizálható, és ezek a nagyívi beruházások azért nem feltétlenül vannak a prioritási lista elején.
2: Akkor összefoglaltam úgy az előző mondatát, hogy nem.
3: Nyugodtan igen, tehát hogy ilyet
2: nem
3: lehet
2: mondani. Semmi.
3: Máshol is vannak egyébként ilyen jellegű kihívások, ezt azért látjuk a régióban is, úgyhogy a legfontosabb az lenne, hogy ezt a szűk látókörűséget megváltoztassuk. És
2: ez anyagok, hátterek készültek a politikusok számára? Tehát voltak éppen a fiókban lenne mit előhúzni? Találkozott olyan kutatásokkal, amik alátámasztanák azt, hogy merre felé kell indulni?
3: Igen, ilyen mindig van, tehát szakértői anyagok azok mindig készülnek, szakértők vannak, általában azzal szokott egyébként probléma lenni, de nem csak idehaza, hanem máshol is, hogy a politikai vezetés azért nem mindig hallgatja meg azokat a kutatókat, azokat a tudósokat, akik mondjuk évtizedeket töltenek bizonyos területeken, és azért jól látják azokat a folyamatokat, amelyeket mindenféleképpen menedzselni kellene.
2: Azt mondja, hogy összegezték a helyzetet. Mit látnak, mi a legnagyobb kihívás ma a magyar gazdaság szempontjából ebben a helyzetben?
3: Igen, hogyha úgy válaszolok, hogy Paksot is figyelembe vesszük, akkor azt lehet mondani, hogy ha sok mozaik egyszerre jön össze, akkor lehetnek problémák. Melyek ezek a mozaikok? Paks teljes egészében leáll. A régiós importált ára már magas. Ha például ipari termelés korlátozásra van szükség, ha például a költségvetésnek plusz kiadásokat kell hoznia, ha például gyengülni kezd a forint, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy olyan kombináció, amely nehéz helyzetbe hozhatja a magyar gazdaságot. Ugye látva a tendenciákat azért azt mondhatjuk, hogy ennek az együttállásnak a valószínűsége most csekélyebb, de azért mégis jó, hogyha előttünk van egy ilyen forgatókönyv is.
2: Pásztor Szabolcs, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen én is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten félpályás lezárásra kell készülni a Budai várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Napközben félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerületben a Gogol utcában a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. Tart az átépítés a Fehér úton. A Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot, a Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Időszakos korlátozásra kell készülni a Mozaik utcában rendezvény előkészületei miatt. A 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Hétfőtől a H5-ös Héva Batthyány tér és az Aquincum között egész éjszaka jár. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
6: A több-kevesebbet hallják a Spirit FM gazdasági magazinját. Jó napot kívánok! Hát ha gazdaság, akkor most minden a hőség, a víz, az elektromos áram körül forog, és hát lehetséges, hogy a vízügyi problémák egy részére talált megoldást egy nyugalmazott vízépítő mérnök Lélősi Miklós, aki itt van a vonalban. Jó napot kívánok önnek is!
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
6: Szóval itt most lett, mint ahogy a futballhoz is értünk, majd 10 millióan, meg a migrációhoz is értettünk, a brüsszeli szabályoktól kezdve, ezt hosszan lehet sorolni. Tulajdonképpen mindenhez is, most már az ön szakterületéhez is. Mit kell csinálni a vízzel, mit kell csinálni a Dunával? Mindenkinek megvan a maga véleménye. Egy dologról rögtön itt az elején beszéljünk, hogy a szlovákok meg az osztrákok elveszik tőlünk a vizet, és nem engedik át Magyarországra. Ezt egy mondattal intézzük el, mert szerintem sokkal többet nem ér, de mindig újra és újra érdemes leszögezni. Igen, ezt
7: nem,
6: amivel kezdtem.
7: Duzzasztanak, ennyi. Duzzasztanak, nekünk is kellene.
6: Nekünk is kellene, ugye amit ők ott duzzasztanak, annyi, amennyi befolyik a duzzasztó területre, annyi folyik is el.
7: Így van, a turbinákon keresztül megy és jön le, így van. Inkább azt kellene megnézni például, hogy most a Duna eredetnél, Ingolstadtnál például még mindig apad a Duna, ott 73 köbméter másodpercenként a vízhozam, ami azt jelenti, hogy naponta 6,3 millió köbméter jön a Dunába. Tehát ennyi az utánpótlás. És hogyha megnézzük mondjuk Paksot, jelenleg 725 köbméter megy másodpercenként el, ez 62,6 millió köbméter, és hogyha ezt egy hónapra kivetítem, az 1,9 milliárd köbméter, ami a Balatonnak a gyakorlatilag a teljes területe vízhozama.
6: Ez megy el, de az hogy elmegy, azt hogy értsük, elfolyik.
7: Elfolyik az ország.
6: Szerbia irányába, világos.
7: Így van.
6: Ezt nekünk nem megfognunk kellene, hanem felhasználnunk, ugye?
7: Hát, de csak úgy tudjuk felhasználni, hogyha meg is fogjuk. Máshogy azt nem lehet megcsinálni. Tehát én duzzasztó párti vagyok, ezt őszintén mondom. Én részt vettem 84-től a Dunakiriti vízlépcső építésében, 5 évig dolgoztunk ott, és tehát fel tudom fogni, hogy mit jelent. Azért nincsen probléma a szlovákoknál is, mert van duzzasztójuk, nekünk sajnos nincs.
6: Jó, de ez most így alakult, és hogyha egyszer valaki elhatározná, hogy mégis legyen, az sem egyik pillanatról a másikra megy. Viszont itt most mindenki azt várja a politikától, és hát nyilván a politika meg az ön szakmájától, a szakterületétől, hogy valami megoldást viszonylag belátható időn belül tudjon nyújtani, hogy ilyen hasonló a mostani paksi esethez fogható, ne történjen még egyszer. Van ötlete?
7: Igen, én nekem az lenne az ötletem, hogy ideglenes duzzasztóval, vagy fenékgáttal, ha csak 1 métert emelek a Duna vízszintjén, 1 métert, akkor már például Paksnak a gondja megoldódik. 1 métert, és ezt a szakemberek tudják, hogy ezt milyen technológiával, technikával lehetne megoldani, ezt meg kellene csinálni, tehát ez az alap dolog.
6: Erre azt szokták mondani, hogy akkor előállítunk egy olyan hűtővíz tavat, ami gyakorlatilag felforralja a Dunát.
7: Hát minél nagyobb a vízmélység, annál kevésbé melegszik át. Ez természetes. Ha sekély víz van, az átmelegszik, de ha van megfelelő vízmélység, az azért nem olyan könnyen melegszik át. Meg egyszer vége lesz a 40 foknak.
6: Van egy elképzelés arról, hogy katonai segítséggel, helikopterekkel, repülőgépekkel követ kellene a Dunába vinni parttól partig, és ez mondjuk, hogyha ez Paks alatt történne, akkor Paksnál megemeli a víz magasságát. Egyrészt kérdezem, hogy ez butaság-e, másrészt kérdezem, hogy mi lesz utána a hajózással.
7: Hát most sincs hajózás, tehát ezzel nincs gond.
6: Na jó, de reméljük, hogy egyszer még lesz.
7: Persze. Tehát nem helikopterekkel, hanem kocsikkal meg lehet ezt. Éjjel-nappali műszakkal 8-10 nap alatt meg lehet csinálni egy olyan kőgátat, amin utána átbukik a víz, de egy 2 méteres duzzasztást ad, majd utána ezt el kell bontani. Ezt olyan széles a korona szélessége, hogy kocsikkal be lehet közlekedni, ugyanúgy megy a rakodógép, visszaszedés, akkor újra megnyitja a Dunát, amikor már olyan vízhozam lesz. De most nincs vízhozam.
6: Ezt
7: de
6: miért hát nem csináljuk, hogyha ez ilyen egyszerű?
7: Hát én most a kis, hogy mondjam már, nekem erre már, ahogy mondjam, nincs úgy időm, vagy valami, én már ehhez megöregettem. Tehát, de szívesen segítek. Tehát azért vannak ötleteim, lenne más is, de ezt ideglenesen, ami a leggyorsabb, az. Ez egy drasztikus beavatkozás. Én tudom, csak egyeztetni kell a szerbekkel, gyerekek, most egy darabig nem megy víz, de ez a 2 méteres szint néhány napon belül feltöltődik. Tehát, mint ahogy mondtam, naponta megy 64 millió köbméter víz ott el, ami elmegy Paksnál.
6: Azt mondja, hogy egyeztetni kell a szerbekről, hogy egy darabig nem megy víz, ezt akkor úgy értsem, hogy tényleg nem?
7: Még fel nem töltődik az a 2 méteres szakasz.
6: Hát ebben a szerbek miért mennének bele?
7: Hát de miért nem mennének? Hát ő ebben nem káros.
6: Hát nekik ez hol jó?
7: Hát utána megkapja ugyanazt a vízmennyiséget.
6: Ugye a románok is bajban vannak, azt tudjuk, hogy ott robbantásokkal próbálták az atomerőmű felé vezetni a vizet. Ott is jelentős problémák vannak. Ha azt mondja, hogy ez egy hét alatt megvalósul, hát azért most
7: 8-10
6: már egy...
7: 8-10 nap inkább úgy mondom.
6: Jó, de hát annyi ideje tudjuk, hogy baj van. Tehát akkor én, hogyha ez ennyire egyszerű, akkor kérdezem újra, miért nem csináljuk vajon? Hát önnek hát is a régi kollégái ott vannak a helyükön még, vagy egy részük.
7: Mi annak idején, mikor 83-ban dolgoztunk is ott, mikor ugyanez a probléma volt, akkor még vízügyes voltam. 25 gépegységgel mentünk le, meg 50 emberrel, és szivattyúztuk a vizet akkor a csatornába, a hűtővíz csatornába. És megoldódott. Akkor sem volt különösebben probléma. Hát most is mondom, a víz van, csak lejjebb van.
6: Akkor van egy másik kérdésem, a Blicknek nyilatkozott, és ott Budapest környéki kiszáradó kutakról szólt, miközben van egy jelek szerint közmegállapodást jelentő állítás, hogy Budapesten nincs vízkrízis, mert hogy olyan szintre van méretezve a kutak szintje, meg olyan méretre van eleve készítve, hogy Budapest ellátható legyen. Na most ön meg arról beszél ebben az írásban, hogy hát azért ennél sokkal súlyosabb.
7: Nem, én attól félek, hogyha ez tartósá válik. Tehát nem látom a víz utánpótlást a következő két hétben sem az Alpokból. Tehát, hogyha folyamatosan csökken a Duna vízszintje, akkor azok a csápkutak is veszélybe kerülhetnek. Mert az sem egyforma mélyen van, van, amelyik feljebb, van a fentibb rétegekből veszély a vizet, van, ami mélyebb rétegek. Tehát, hogyha nem pótlódik valami, akkor az egy idő után elfogy.
6: Mi a megoldás?
7: Nem, most nincs ilyen helyzet.
6: Nincs. De... Milyen megoldást kínál az ön javaslata?
7: Hát ugyanez a megoldás. Tehát, hogy valamennyi kis vízszint duzzasztást csinálok ahhoz, hogy ez ne apadjon el.
6: Ez mégiscsak igazából azt a dolgot birizgálja, hogy különböző helyekre vízlépcsőt kellene építeni.
7: Így van. Mint ahogy annak idején ez be volt tervezve, hogy a Dunán Nagymaros, akkor a Budapest alatt, illetve Mohács térségében három vízlépcső volt tervezve. Ez oldotta volna.
6: Ebből ugye a szlovákokkal közös nem valósult meg, pedig ott már elkezdődött valami. A másik kettőnél egy kapavágás sem volt soha.
7: Igen, ez így van. De terve volt.
6: Úgy gondolja, hogy az egész helyzet, ami most kialakult, kezelhető lenne legalábbis a Dunán ezekkel a megoldásokkal?
7: Igen. Hát most ha úgy nézzük, hogy egy folyót, szaknyelvben úgy hívják, hogy bögézése. Tehát szakaszolnak. Tehát mint van a németeknél 29 erőmű, az osztrákoknál van 10, de ez egyik beírja a másikat. Tehát az egyiknek a duzzasztása elér a másikig. Tehát igazából végig folyamatosan egyenletesen megvan a víz. Na, németeknél 29 van. És ez csak egyedül a vízhozam kérdése. Ez olyan, hogyha a fenti az utolsó vízlépcsőnél nincs vízhozam, az olyan, mint a dominó. Tehát az elborul, mert a többinél is csökken a vízhozam, és egyre kevesebb lesz. Na most hát ezért kellene az eső. Hát csapadék nélkül.
6: Mindenhogyan kellene az eső, nyilván a mezőgazdaság is imádkozik,
7: hát nem csak a vízügy.
6: A másik kérdésem, mert mi most csak a Dunáról szólunk ám, de
7: a Tisza ugyanez.
6: Lényegét tekintve nincs olyan magyarországi folyó, ahol igazán lehet hajózni. Szóval nincs. Mindenhol valami hasonló lehetne a megoldás?
7: Igen. Hát például ma Szegednél ugye már csak 125 köbméter a másodpercenkénti vízhozam, de még így is több mint 10 millió köbméter távozik el a Tiszából naponta. Ez nagyon sok. Tehát ebből, hogyha meg tudnánk fogni, akkor ugye Szolnokig, hát addig nem tudnánk visszaduzzasztani, mert az nagyobb kellene, mert ez síkvidéki duzzasztó, de annyit megtudnánk, hogy ezt a vízmennyiséget nem engedjük el, és a hármas körösig vissza lehetne duzzasztani.
6: És akkor jönne a mezőgazdaság igénye, hogy ráadásul, hogyha egyszer már duzzasztani tudjuk, akkor, hogyha jön végre egy árhullám, akkor ne eresszük el, hanem legyen egy elöntött terület a Tisza két partján, ami majd aztán később gondoskodik a vízről.
7: Így van. Én most, ha engem kérdeznének, legelőször azt kezdeném el, hogy rendbe tenném azokat a csatornákat, ami annak idején a vízügy leépítése előtt még működtek. Azok borzasztó állapotban vannak. Ha jönnek kisebb árulámok, mert úgy is lesznek, valamikor lesznek, akkor van hova kiengednem a vizet. És akkor már a mezőgazdaságon is tudok segíteni.
6: Kérdezik önt, vagy már hogy a szakma, vagy a politika felől, vagy gyakorlatilag mondhatja, kéretlenül a szaktudására támaszkodva mondja.
7: Őszintén, tehát amikor az öreg úgy van már az öregekkel, hogy nem foglalkozunk vele, de amúgy szoktak kérdezni, tehát azért elég sokan megkeresnek, de a fiatalok általában ők sokkal okosabbak, legalábbis annak tartják magukat, de mivel nem szembesültek ilyen helyzetekkel, hát én véleményem szerint nem is nagyon tudják kezelni.
6: Hát, ha meghallják, hogy mi a javaslata. Hát, ha szöget üt a fejükbe, hát, ha legalább végig gondolják. Lélősi Miklós,
7: Reméljük. Köszönöm
6: szépen. Egy ugalmazott vízépítő mérnök véleményét hallották az imént a kedves hallgatók. Köszönöm.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A paksi atomerőmű körül kialakult anomália, illetve mindaz, ami tovább gyűrűzik ebből, azért sokkal messzebb vezet, mint egy egyszerű víz- és áramkorlátozás, vagy az a kérés, hogy egy kicsikét takarékoskodjunk. Van itt ugye aszály, aztán itt van az erőmű termelésének visszaesése, itt van az, amit talán az energiaimport, mint gazdasági láncreakció kivált, úgyhogy van itt miről beszélni a hatások tekintetében is, ezért kerestük Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét. Szervusz Péter! Jó napot kívánok! Szóval, hogyha azt látjuk, hogy mi takarékosak vagyunk, és látszólag minden rendben van, akkor azt lehetne mondani, hogy túl vagyunk rajta, de közben itt azért vannak olyanok, akik megszólalnak az ügyben, hogy ne gondoljuk, hogy ennyivel megúsztuk.
2: Ugye itt arról van szó legelső körben, hogy van egy aszályos időszak, ez tök jó, előbb-utóbb ez el fog múlni, de nem ez a kritikus maga, hanem a Duna vízszintje. És bár most ugye azt láttuk az elmúlt órákban, mert itt tényleg óráról órára változik a helyzet, hogy emelkedik a Duna vízszintje, és ezáltal nem kellett leállítani az utolsó turbinát Pakson, ami kulcsfontosságú egyébként. És innentől kezdve azért nem vagyunk túl a nehezén, mert hogyha nem esik több eső a Duna gyűjtőterületén, vagy ha egyáltalán nem esik, akkor azért ez a padás ez megint elindulhat. És innentől kezdve nem lehet feltétlenül azt mondani, hogy túl vagyunk a nehezén. Igen, lehet, hogy nem lesz, nem tudom, 42 fokos kánikula, de ettől még nem lesz több víz a Dunában, és igazániból ez maga a fő kritikus pontja most ennek a helyzetnek.
1: Jövő héten 36-38 fok lesz, ha valaki pont a 40-es számra háklis, akkor neki jobb lesz, de egyébként ugyanolyan melegünk lesz. Viszont készítettek a csehek például egy elemzést arról, hogy milyen helyzetben van Magyarország, és a, nem tudom, mennyire követett, figyeled az Akcentának egy Közép-Európában mindenfelé jelenlévő pénzforgalmi intézménynek a kutatását, elemzését. Ők azt mondják, hogy hát ez eddig is nagyjából olyan 150-200 milliárd forintos többletterhet jelent, ami most történik velünk.
2: Így igaz, ugye ez alapvetően az államkasszát terheli, és itt a bevezetőben is elhangzott, hogy ezért nem csak arról van szó, hogy izzadunk, hanem arról van szó, hogy itt bizony a külkereskedelmi egyenleg borul, a költségvetési egyenleg borul, és hát nyilván maga az ipari teljesítmény is, és ezen keresztül a gazdasági növekedési tervek. Úgyhogy nagyon sok mindent kell most nekünk is vizsgálnunk, és mi magunk is egyébként azt mondtuk, hogy nagyjából a költségvetési hatása az ilyen 200 milliárd forint környékére rúghat majd ennek az egész paksi krízisnek, és ez nyilván a rövid távú hatás, ugyanis a hosszabb távú az arról szól, hogy itt valamit tenni kell, nem lehet tölvetett kézzel várni a következő aszályos időszakot, hanem egész egyszerűen fel kell készülni erre az esetőségre, ez pedig többletberuházást jelent majd. A jó hír az, hogy erre majd rendelkezésre állnak az Európai Uniós források, úgyhogy ezt nem feltétlenül kell csupán saját zsebből kifizetni. De nyilvánvalóan itt arról is beszélünk, hogy nem tudjuk, hogy mi történik, nem tudjuk, hogy meddig tart a helyzet, de addig biztosan kisebb hatásokkal kell számolnunk, amíg a paksi utolsó turbina működik. Ugyanis, hogyha azt leállítják, akkor nem lehet ezt olyan egyszerűen visszakapcsolni. Tragédia nincsen, csak nem egy-két napon belül indul majd újra, és pörög fel az áramtermelés, hanem könnyen lehet, hogy heteket, hónapokat vesz majd igénybe, hogy normalizálódjon a helyzet, és innentől kezdve minden egyes helyreállás, legyen szó a költségvetésről, legyen szó az ipari termelésről, ez bizony csúszik, úgyhogy egyelőre hát tényleg csak ilyen nagyságrendekben tudunk gondolkozni, ami a károkat illeti.
1: Az, hogy van 801 milliárd forint tervezve ennek a mostani kialakult helyzetnek a kezelésére, illetve annak a megoldására, hogy ez még egyszer ne forduljon velünk elő, ezt bejelentette már a miniszterelnök is, de ez a 801 milliárd forint, ez nyilván tűzoltásra elegendő, alapvetően stratégiai változtatásokat ezzel nem lehet előidézni. Ettől nem lesz Paks 2, ettől nem lesz vízlépcső, ha kell, vagy valami más megoldás, a vízlépcső nem kell, és ezt itt én hosszan tudom sorolni. Az a forrás, amit említettél,

0: az, ez a 800 milliárd, honnan lesz több pénzünk arra, hogy mondjuk ezeket a klimatikus viszonyokat valamilyen módon a gazdaság kezelni tudja?
1: Egyelőre még csak tapogatózunk az új adószabályok kapcsán, de nyilván ezek jönnek majd. És amennyire hát hallottuk a korábbi kommunikációt még a választások előttről, azért nem elképzelhetetlen egy olyasfajta adórendszerbeli átalakítás, amely egyrészt büntetni fogja majd az energiapazarlást, másrészt valamilyen úton módon ösztönözheti az energiatakarékosabb termelést, legyen szó akár háztartásokról, legyen szó akár a vállalatokról. És ugye itt például jön már az első lépés, a szélerőművek, olyannyira jön, hogy ha jól tudom, friss bejelentés szerint augusztus 31-től már lehet is gyakorlatilag pályázni. Ezekre jöhetnek a külföldi cégek, hiszen magyar cégek nem nagyon foglalkoznak szélerőmű telepítéssel, tehát valami elkezdődik, és én azt gondolom, hogy ez tényleg csak az első lépés, és a következő években folyamatosan át kell alakítani, vagy legalábbis ez a terv, hogy át fogják alakítani az adórendszert olyan formán, hogy ezt a fajta energiapazarlást megszüntessük, és itt nem csak arra kell gondolni természetesen, hogy most itt olyan gyárak épültek Magyarországon, amelyek meglehetősen vízigényesek és energiaigényesek, mert ez csak egy dolog, őket valószínűleg nem nagyon lehet kiábrudalni, és nem is ez lenne a megoldás, hanem sokkal inkább annak az ösztönzése, hogy ezt minél kevesebb környezeti károkkal próbálják meg csinálni. És hát a jövőben természetesen oda kell figyelni arra, hogy itt már eleve, amikor ezeknek a gyáraknak megadják az engedélyt, vagy bármi esetlegesen ipari tevékenységre megadják az engedélyt, az már a hosszú távú környezetvédelmi hatásokat is figyelembe vegye, mert bizony nagyon sok esetben ilyenkor mindig csak odáig jut el a számolgatás, hogy ez milyen adóbevételeket jelent, de azzal már senki nem foglalkozik, hogy utána a környezetterhelést, de azt mondjuk ezekből a bevételekből levonjuk, hiszen itt az államnak súlyos költségei lesznek ezek kapcsán. Úgyhogy egy ilyen nagyon divatos szó, de egy holisztikus szemléletre van szükség, tehát a nagy egészet kell majd nézni, amikor egy új gazdaság szerkezetet épít, vagy elkezd építeni az új kormány, ezt 4 év alatt nem lehet véghez vinni.
0: Viszont ez az kell, hogy az új kormánynak legyen távlatos elképzelése és bátorsága ahhoz, hogy ne csak egy választást akarjon nyerni, hanem egy kicsikét a jövőt is. Na, hát ez messze vezet. Virovácz Péter, köszönöm szépen, az ING Bank vezető elemzője beszélt nekünk a rövid és hosszabb távú hatásairól a most kialakult helyzetnek. Köszönöm.
1: Minden jót!
2: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Az Ökonomusz készítette egy összefoglalót arról, hogy mi látszik ma a világban arról, hogy a munkaerőpiac és az AI hogy állnak egymással, mennyire befolyásolja az AI a munkaerőpiaci tendenciákat, egyáltalán látszanak-e már azok a trendek, amelyekre lehet számolni, és amelyekre mondjuk hosszú távon ebben az iparágban, a munkaerőpiacban lehet számolni. Ugye a munkaerőpiac egy azért is speciális helyzetben van, mert olyan képzettségeket, olyan területeken való jártasságot is igényel már a munkaerőtől, amely jártasságot éppen ezekben az órákban, napokban, hetekben szerzik meg. Mert hogy ez folyamatosan változó világ, úgyhogy szerintem ezt nehéz is vizsgálni, de legyen ez akkor egyúttal az első kérdésem is. Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz kutatási igazgatója, az, hogy könnyű-e ma vizsgálni ezeket a hatásokat. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Hát rátapintott a lényegre, mert egy folyamatosan változó kérdéskörről, meg területről van szó. Ugye a munkaerőpiac az nem állandó, hanem dinamikus, és amit azért lehet látni az az, hogy nem teljes szakmák fognak megszűnni a mesterséges intelligencia kapcsán, hanem leginkább a munkakörökön belüli feladatok kerülnek átalakításra, átalakulásra, és hát fontos lesz, hogy a saját szakmában a szaktudást az folyamatosan felül kell vizsgálni, tanulni kell, készségeket kell majd átalakítani. Ha konkrét számokat nem is nagyon tudunk mondani, maximum becslések vannak, ezek a minták azonban már jól láthatóak.
1: Az, hogy a becslések milyen alapon születnek meg, persze az is megmutatja azt, hogy most éppen milyen tendenciákat érdemes nézni, vizsgálni. Ugye itt voltak olyan területek a munkaerőpiacon, amelyekkel kapcsolatban azt jósolták, hogy nagyon záros, nagyon pillanatokon belüli határidőn belül ezek akár meg is szűnnek. Az irodai munkák egy jelentős része, a mechanikusan ismétlődő munkák egy jelentős része, mert hát azt majd megcsinálja az AI, és így tovább, és így tovább. És vannak bonyolultabb feladatok, ahol az AI kiegészít, ahol csak segíti a munkavállalót. Nyilván ez kétfajta vizsgálati metódust is igényel.
2: Igen, ez pontosan így van, és hát a 2030 az egy zárosabb határidő, addig lehet látni, hogy összességében a technológiai, gazdasági, környezeti, demográfiai változások 170 millió új állást teremthetnek, de az is igaz, amit ön mondott, hogy a rutinszerű feladatok közül nagyon sok megszűnhet, ez mintegy 92 millió. Ha összevetjük a két számot, tehát a 170-et, illetve a 92 milliót, akkor azért mégiscsak azt láthatjuk, hogy bővülhetnek a munkakörök, így nagyjából 78 millióval, 80 millióval, és a kreatív iparágakban az a mesterséges intelligencia az még hozzá is járulhat a hatékonysághoz. Bizonyos feladatokat nagyon jól kiegészíthet, ez a kulcsmomentum alapvetően. Tehát mindenféleképpen leegyszerűsítő azt mondani, hogy a mesterséges intelligencia munkahelyet vesz el, de azt is, hogy munkahelyet teremt. Hát azt láthatjuk, hogy különböző iparágak különböző hozzáadott értékkel működnek, és mindenütt érdemes külön-külön értékelni a mesterséges intelligencia hatását.
1: Az látszik már, hogy a munkaerőpiac mennyire tud alkalmazkodni különféle területeken? Másképp kérdezve, mennyire gyorsan engedjük el az élőerőt?
2: Hát azért azt lehet mondani, hogy voltak technológiai forradalmak, újítások, ugye ki lehet itt emelni különösen a nagyipari forradalmat, azért mégiscsak azt láthattuk, hogy tömegesen nem tűntek el a munkahelyek, hanem bizonyos feladatok, azok gyorsabbakká váltak, vagy új munkahelyek születtek. Például itt a textilipart lehet kiemelni. Ugye korábban már jóval, a korábbinál már jóval gyorsabban tudunk textilipari termékeket előállítani, és megjelentek a marketingesek, akik például a márkázott, logózott pólókat ügyes marketing akciókkal tudják értékesíteni, sokszor jóval magasabb áron. Szóval itt azt lehet alapvetően kiemelni és mondani, hogy egy transformációs hatás fog bekövetkezni, és én személy szerint nem várom, de a kutatások is ebbe az irányba mutatnak, hogy itt tömegesen tűnjenek el munkahelyek, sőt, olyan munkahelyek jönnek létre, ezt már egyébként talán az unalomig is ismételjük, amelyeket most egyenlőre nem ismerünk, sőt, már azt lehet mondani, hogy a 10 évvel ezelőttihez képest is olyan munkahelyeink vannak, amelyek akkor még nem voltak.
1: Meg ráadásul az is kimondható, hogy a legmagasabb szintű számítástechnikai tudással rendelkezők újabb és újabb szakágakat vesznek birtokba, és lesznek ezáltal nagyon keresettek. Ugye, aki a mesterséges intelligenciát nagyon magas színvonalon tudja működtetni, a specialistája a fenntarthatóságnak, vagy mondjuk fintech mérnök, és mondjuk a biztonsági kihívásoknak is megfelelő szakember, nyilvánvalóan övé a jövő.
2: Igen, pont olyan területeket említett, ahol hihetetlenül nagy dinamikák várhatóak, nem csak a bérezésben, hanem önmagában véve a munkaerő igény kapcsán is. Ezek dinamikus területek maradnak nem csak idehaza, hanem egyébként más országokban is, és Magyarország kapcsán nagyjából egy olyan 1 millió munkahelyet említhetünk, amelyet majd biztosan érint a mesterséges intelligencia, és ezek a területek, tehát a fenntarthatóság, biztonsági kérdések, fintech területek, ezek között a munkahelyek között vannak, idehaza is, és az Európai Unióban is.
1: Van egy másik aspektusa az önök kutatásának is, de hát józan ész is ezt mondatja, hogy a nők inkább kitettek a mesterséges intelligencia veszélyeinek, hogyha ezt a munkahelyek tekintetében veszélynek tudjuk nézni, mert hogy ők végzik sajnálatos módon most is még a robotikus munkák egy jelentős részét.
2: Igen, illetve az adminisztratív feladatok, és sokszor a rutin feladatok jelentős részét is, úgyhogy tényleg ki lehet emelni, hogy nemi viszonylatban is van különbség a mesterséges intelligencia hatása között. Azért szerintem nem kell félteni a nőket, mert ugye alkalmazkodó képesek és az újonnan megjelenő területeken is ügyesen megjelenhetnek, de azért az biztos, hogy jól látható a döntéshozók és a gazdasági és politikai döntéshozók számára is, hogy úgymond a nőkre meg a női munkahelyekre majd figyelni kell, mert itt nagyobbak lehetnek a kihívások.
1: Mennyire ad választ az elidősödő társadalmak kihívására a mesterséges intelligencia? Arra is gondolok, hogy egyre kevesebben fognak egyre több embert eltartani, és hát ez mondjuk az AI segítséget jelenthet.
2: Nagyon komoly kutatások vannak már ezen a területen, és ázsiai országok esetében figyelték meg, hogy ahol nagyon nagy ütemű az idősödés, ilyen például Japán, vagy egyébként már Kína is bizonyos esetekben, ott azért nagy a robotizációra, a kutatásra, a fejlesztésre, és önmagában véve az ipari robotokra való alkalmazási hajlandóság, és mennél ütemesebben idősödik egy társadalom, és egyébként tőkéje van kutatásra és fejlesztésre, annál nagyobb intenzitással jelennek meg ezek az új alkalmazások, úgyhogy azt lehet mondani, hogy ott, ahol nagy baj van munkaerő kapcsán, meg idősödés kapcsán, ott azért látványos ütemet vesz a bajnak a megoldása, a felszámolása digitalizációval, mesterséges intelligenciával, vagy robotizációval.
1: A társadalmi egyenlőtlenségeket általában egy adott társadalmon, egy országon belül szoktuk leginkább vizsgálni, de itt azért van egy másik aspektusa is, az országok közötti egyenlőtlenség növekedése. Egy ország, hogyha nagy hozzáférése van mondjuk az AI-hoz és a technológiai fejlesztésekhez, nyilván egész máshol fog tartani 20-30-50 év múlva, mint egy ettől leszakadó ország.
2: Hát én itt azt gondolom, hogy marad a Immanuel Wallerstein által emlegetett centrum-periféria meg félperiféria viszonyrendszer. Tehát azok az országok, amelyek tőkeerősek, versenyképesek, azok jól tudnak majd kutatni, fejleszteni, digitalizálni, mesterséges intelligenciát alkalmazni első körben, és azok az országok, amelyek jelenleg periférián, félperiférián vannak, azok majd késéssel tudják ezeket átvenni, alkalmazni, vagy esetleg sajátot fejleszteni. Úgyhogy azért nem kell majd arra számítani, hogy felborul a virágrend, és mondjuk a perifériából a mesterséges intelligencia eredményeképpen centrum lesz, úgyhogy konzerválódnak azok a struktúrák, amelyek már korábban is láthatóak voltak.
1: Nagyon köszönöm, sok mindenről beszéltünk, és még többet találnak önök, hogyha az Economus oldalára fölmennek, mert ott egy nagyon komoly kutatás alapján egy nagyon komoly összegzést lehet látni. Pásztor Szabolcs, az Economus kutatási igazgatója, köszönöm.
2: Köszönöm szépen én is.
1: És köszönöm az önök figyelmét is, ez volt ma a Gazdasági Magazin, a Több-Kevesebb itt a Spirit FM-en. Jövünk holnap, ugyanebben az időben, számítunk a figyelmükre, viszonthallásra.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en. Lehet, hogy teljesen természetes, mert a nyár az már csak ilyen, de az első hónapjában a nyárnak júniusban lassult a kiskereskedelem éveleje óta tartó lassú, kis óvatos lépésekkel történő élénkülése. De mondom, lehet, hogy ez a meleg miatt van, a nyár miatt van, a kitört szünidő miatt van, a szabadságok miatt van, mindjárt kiderül, mert itt van a vonalban Nagy Barát Katalin, a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Jó napot kívánok!
2: Jó napot önnek és a kedves hallgatóknak is.
1: Szóval ez teljesen szokásos évszaknak megfelelő helyzet, vagy többet vártak, jobbat vártak?
2: Én azt gondolom, hogy a júniust inkább úgy is érdemes értékelni, hogy az 1-6 hó tekintve összességében, tehát január és június hónapok között, és itt azért most már egy jelentős emelkedés látható. Az 1-6 havi alakulás az volumen, tehát mennyiség tekintetében 4,5%-os javulást, emelkedést mutat. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon jó hír. Mi nagyon bízunk abban, hogy tényleg lesz egy fejlődés és egy emelkedés.
1: Az Országos Kereskedelmi Szövetség azt mondja, hogy változtak a fogyasztói szokások. Tehát, hogy mi magunk megváltoztunk egy kicsit. Ezt ön is érzékeli?
2: A fogyasztói szokások folyamatosan változnak, úgyhogy mióta ezzel a szakmával foglalkozunk, azóta ez nap mint nap megfigyelhető.
1: Igen,
2: van, amikor gyorsabb ütemben változik ez, de azt gondolom, hogy az utóbbi időben mindenképp a gyorsabb ütemű vásárlói szokásváltozásnak vagyunk a szemtanúi, már csak azért is, mert az egész világunk sokkal gyorsabbá vált, így mi magunk is gyorsabban változunk. Ezért fontos az, hogy a kereskedők ezt megértsék, hogy a vásárlói szokásoknak a változását nagyon gyorsan le kell reagálni, és folyamatosan figyelni kell ahhoz, hogy versenyben tudjunk maradni.
1: Hogyha azt nézzük, hogy itt bizonyos dolgok a kormányváltással mit sem változtak, gondolok például az árstopra, a kereskedelemre kivetett különadókra, és még jó néhány ilyet tudok mondani, de nem fogom sorolni, úgyis tudják a kedves hallgatók is. Akkor önök csalódottak, vagy azt mondják, hogy ennyi idő alatt egy új kormánynak kell időt adni ahhoz, hogy áttekintse a terepet?
2: Olyan szempontból csalódottak vagyunk, hogy a kormány ugye ezt az árisapka rendeletet törvényi szintre emelte, tehát egy sokkal nehezebb módosítási útvonala van ennek a mostani regulának. Ugye azt gondolom mindenki tudja már, nem csak a kereskedelmi partnerek és a beszállító partnerek, hanem a lakosság is, hogy ez az árisapka rendelet ilyen hosszú időn át egyszerűen nem tud olyan hatást mutatni és eredményezni, mint amit vártak annak idején. Ugye látszik, hogy az infláció nagyon mély mederben van, lenne egy gazdasági körülmény, amely lehetőséget és hátteret biztosítana ahhoz, hogy kivezesse ezt a kormány. Volt is erről már egyeztetés az elmúlt két hétben, csak sajnos ez a mostani aszá és az iszonyú energia probléma és víz probléma felülírta ezeket a sorrendiségeket, úgyhogy én azért abban bízom, hogy amint ebbe van egy kis mérséklődés, akkor ez az árisapka tényleg nagyon gyorsan kivezetésre kerül, mert egyáltalán nem tesz jót sem a vásárlóknak ez már, sem a kereskedelemnek és a feldolgozóiparnak sem.
1: A nagyok egészen különböző módon viselkednek mostanában. A Lidl arról beszél, hogyha hagynák neki, lásd ár és sok meg különadó, akkor nyitna egy csomó helyen új boltokat. A Tesco arról beszél, hogy Közép-Európából lehet, hogy ahogy van, kivonul így Magyarországról is. Mennyire befolyásolja ez hosszú távon azt, hogy milyen a kereskedelem állapota, és hogy a hazai szereplők hogyan tudnak helytállni?
2: Ugye nagyon nehéz, mert minden kereskedőt, minden vállalkozás típust másként érint ez az ár és sapka rendelet. Sok szabályozó van, ugye ön is említette a különadó, vagy a pláza szabályok, nagyon sok minden vesz körül bennünket, de az biztos, hogy a napi rutin, a napi kereskedelmi tevékenységnek a minősége az kell, hogy egy nagyon jó színvonalat üssön meg, és akkor jöhet itt bármilyen szabályozó, akkor is a magyar kereskedők, amennyiben ezt a minőségi színvonalat tudják és tartják, tartják, és a vásárlókkal a lehető legjobb kiszolgálás minőséget tartják fenn, akkor nem lesz semmiféle olyan további gyorsuló átrendeződés, amitől aggódnunk kéne. Ebben kell kitartani még a kollégáknak, és én csak erre tudom biztatni őket.
1: Valamint, hogy bírják ezt a meleget ők is, mert nekik sem könnyű, még hogyha klimatizált is a belső tér, egy csomó terület van, ahova nem lehet klímát vinni például, amikor megérkeznek a szállítók. Úgyhogy kitartás nekik is, és önnek is, és köszönöm szépen a rendelkezésünkre át.
2: Én is köszönöm, minden jót kívánok.
1: A Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára volt a vonalban, Neubauer Katalin, köszönöm még egyszer, meg az önök figyelmét is. Holnap jövünk újra, Szakár Erzsi szerkesztette a mai műsort, Róna Jegon vagyok, viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten félpályás lezárásra kell készülni a Budai várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Napközben félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerületben a Gogol utcában a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. Tart az átépítés a Fehér úton. A Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot, a Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárása és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Időszakos korlátozásra kell készülni a Mozaik utcában rendezvény előkészületei miatt. A 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Hétfőtől a H5-ös Héva Batthyány tér és az Aquincum között egész éjszaka jár. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszautazunk az időben 2025. december 22-éig. Ezen a napon tüntettek a fuvarosok Budapesten, csak 50 kamiont engedtek be a Hősök terére, a többiek az M3-ason és az M0-ason lassították a forgalmat. És szintén 2025. december 22-én a Spirit FM Esély című műsorában Nemes Anna arról beszélgetett Léczfalvi Kinga állatasszisztált terapeutával, hogy mi az az állatasszisztált foglalkozás, és miért hasznos.
3: A vendégem Léczfalvi Kinga állatasszisztált foglalkozás vezető. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk. És a rádióhallgatóknak most segítenem kell, mert ők nem látják, hogy vannak itt még egyéb vendégek is az asztalon, valakinek is indult közben. Hát arra kérem Kingát, hogy mondja el, kik vannak még itt.
4: Hát van velünk, aki éppen elindult, ő egy afrikai ezerlábú, van egy bengáli bocsáska, ő nem igyekszik sehova, és van nálunk több afrikai a hátsiga is, illetve még a dobozba lapulnak argentin csótányok, akiket azért nem vettünk elő, mert ők gyorsabbak egy kicsit.
3: Akkor először is tisztázzuk, hogy mi az az állatasszisztált foglalkozás vagy terápia?
4: Hát foglalkozás és terápia között van különbség. Ugye állatasszisztált foglalkozás az, ahol állatok részt vesznek a foglalkozáson, igazából bármilyen. terápia, amikor már azért egy komolyabb, konkrét célunk van, és kifejezetten terápiás állatok vesznek részt, tehát ló, macska, kutya, akik vizsgázott terápiás állatok. Azért nehéz levizsgáztatni 4000 lábút, hogy terápiás állat legyen.
3: Én nagyon-nagyon meglepődtem, mert én azt gondoltam, hogy tényleg itt véget is ér a felsorolás egy-egy ilyen foglalkozásnál, hogy a nagyon cuki kutyus, cica és esetleg a kis póni ott szépen megy a gyerekek közé. Hát itt nagyon nem erről van szó. Régóta vonnak be ilyen típusú állatokat foglalkozásokba, vagy ez új keletűnek számít?
4: De hát azért nem olyan régen szerintem, mert ezzel meg kellett birkózni annak is, aki foglalkozik velük, meg a pedagógusoknak is, ahova visszük. Ez mai napig egy nehézség, hogy ők ne sikoltozzanak, amikor bemegyek az ezerlábúval. Én már hosszú évek óta dolgozom velük, tehát én előbb dolgoztam velük, mint terápiás kutyával, mert hogy van egy terápiás kutyám is, de nagyon fontos, hogy részt vegyenek ezeken a foglalkozásokon. Nagyon fontos, hogy megismerjék a gyerekek őket, főleg az állatvédelmi foglalkozásokon az, hogy egészbe ismerjék a természetet, tehát hogy nem csak a cuki kutya meg a cuki lóval, hanem ilyen állatok is vannak, és így gömbölyű ez a világ, hogyha ha ők is ott vannak, és nekik is részük van ebben. És fontos, hogy kibéküljenek velük, tehát hogy ha megismerik, akkor onnantól kezdve másképp kezelik ezeket az állatokat.
3: Nekem van egy nagyon-nagyon szégyenletes gyerekkori élményem, de azt gondolom, hogy ezzel azért sajnos sokan vagyunk így, hogyha valamitől megijedtem, például pók, gyorsan lecsaptam. Na például erre a reflexre.
4: Erre tökéletes. Tehát amikor egy csótányt kiveszem, és megfogja a gyerek is a kezébe, és megnézik közelebbről, és megismeri, négy lába van ugyanúgy, vagy hogy néz ki kívülről, milyen színei vannak, akkor egy kicsit közelebb kerül hozzájuk, és onnantól kezdve már nem ez lesz az első reakciója. Tehát van olyan kisfiú, aki kimondta azt, hogy ő soha többet nem fog semmilyen rovat bántani, miután összebarátkozott a csótánnyal.
3: Önnek ezzel soha nem volt problémája? Miért döntött ezek mellett, az állatok mellett, előbb, mint hogy kutyával kezdett együtt dolgozni?
4: Hát egyrészt már a kutya kiképzése hosszabb volt, de én így maradtam gyerekkoromban. Minden érdekelt, a legapróbb kis csigát is, meg békát, meg mindent összeszedtem és megvizsgáltam, és én így maradtam. Egyébként nagyon, a gyerekek nagy része nagyon érdeklődő, ez valahogy felnőtt korra változik meg, ott éri akár egy trauma, vagy csak egyszerűen megszokásban mindenki sikítozik, hogyha meglát egy csótányt, akkor ő is el kell sikítozni, hogy meglát egy csótányt. Én így maradtam.
3: Hogyan képzelhetünk el egy ilyen foglalkozást?
4: Hát attól függ, őket leginkább azért az állatvédelmi foglalkozásokba vonjuk be, hogy ismerkedjenek velük az állatok.
3: Közben elindult
4: a 146, de...
3: Tényleg? Így pontosan?
4: Hát körülbelül nem én számoltam, meg utána olvastam, de asszisztáltunk már például matek órához. Hány lába van mondjuk három bocsáskának, meg a legjobb barátodnak, számold össze, vagy leteszünk egy méternyi szalagot, milyen gyorsan fut végig rajta a csótány. Tehát ezek olyan izgalmassá teszik akár a tanórákat, akár egy táborba megyünk, ahol mondjuk az érzékelés volt a szempont, milyen érzés megfogni egy 1000 lábút, milyen érzés a csigát a tenyeredbe venni, tehát hogy ezek ilyen nagyon izgi dolgok tudnak lenni. Sokkal több, mint az, hogy sikítunk egyet, amikor meglátjuk.
3: Az előbb azt mondta, hogy nagyon nyitottak a gyerekek, de azért nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy azért vannak ott először fújolók.
4: Attól függ, melyik korosztály. A nagyobbak már sokkal inkább fújolnak, tehát ez a leginkább az első, második, harmadik osztályban működik a legjobban. Ők még nyitottak, de még nem, de már nem annyira picik. Bocsánat, de ő be fog menni a résbe.
3: Igen, a hallgatóknak mondom, hogy az ezerlábú ismét elindult és menekülne.
4: Neki ott tetszett ez a rész. Mi volt a kérdés?
3: Akkor kérdezem azt, hogy vannak-e nagy sikersztorik, mert hogy én azt gondolom, hogy vannak fújolók.
4: Ja, igen.
3: És nem feltétlenül azonnal nyitottak a gyerekek, mondjuk az ezerlábúra, meg a csótányra.
4: Igen, itt jönnek az érdekességek, amikor mesélek róluk valami érdekeset, vagy személyessé teszem, mert hogy ők az én állataim, hogy én mit csinálok velük, én hogy nyúlok hozzám, hogy milyen környezetben élnek otthon, mert ugye ezek csak a szállító dobozaik, és akkor már mindjárt olyan emberi közelebb kerül hozzájuk, és amikor kézbe veszem, és meg tudom nekik mutatni, esetleg az ő tenyerükbe is bele tudom tenni, vagy az én kezemmel együtt megfogják, megvizsgálják, akkor már sokkal nyitottabbak lesznek még azok is, akik eleinte sikítoznak. És tényleg nagyon sok ilyen sikersztori van, amikor úgy zárul a foglalkozás, hogy mindenki gyertek még vissza is.
3: Hát akkor, ha jól értem, ezek az állatok nem csak a, most csúnyán mondom, munkatársai, hanem a házi állatai?
4: Igen, ez nagyon fontos, hogy a csótányok is ugyanúgy, tehát mindent meg kell nekik adnom, hogy ők jól érezzék magukat. Ez nagyon fontos, és ezt a gyerekekkel is mindig megbeszéljük, hogy akár beszéljünk egy eleség állatról, mert nekem hüllőim is vannak, tehát a csótány például eleség állata lenne az agámának, de nem, tehát ők a kollégáim, ők az én állataim, ők nem eszi meg az agáma, de egy eleség állata is addig a pillanatig, amíg ő eleségé nem válik, addig szépen kell bánnunk vele, tehát nem lehet csak azért kegyetlenül tartani, mert majd egyszer úgyis az lesz a vége, és ez nagyon fontos a gyerekek szempontjából, hogy beszéljünk róla.
3: Hát én akkor ezen a ponton szeretnék is kérni egy részletes bemutatást. Hogyan élnek ők? Mennyi boldogságot okoznak a gazdájuknak?
4: Hát a csigák például nagyon jó fejek. Táborban volt olyan gyerek, aki egyébként hiperaktív, de egy órán keresztül ült és nézte, hogy a csigák hogy közlekednek a kis dobozukba. Igazából növényeket esznek, tehát egy uborkával vagy egy szeletalmával tökéletesen elvannak, viszont nagyon jó kezdő, a gyerekeknek akkor kezdik az állattartás, ez egy nagyon jó dolog a csiga, mert hogy mindent ugyanúgy, tehát azért kell neki a megfelelő hely, azért kell neki a megfelelő hőmérséklet, enni kell neki adni, inni kell neki adni, tehát hogy ugyanezek megvannak, csak talán mégsem annyira bonyolult és nagy felelősség, mint mondjuk egy lovat tartani, de ugyanúgy gondoskodni kell róla. Az ezerlábú is, hoppá, azon kívül, hogy most nagyon szeretne elmenni oda, ide visszarakjuk, ő meg ilyen, tehát ezeken a faleveleken, meg ő is egyébként az uborka nálunk a nagy sztár, azt mindegyik nagyon szereti. A bocsáská rózsalevelet eszik, és egy bokor rózsán leéli az egész életét, azt a mindössze másfél évet, tehát nem megy
3: másfél sehol. Évig élnek?
4: Igen, így körülbelül. De neki inkább az a nehezebb, hogy olyan rózsalevelet kell keresni, amit nincs permetezve, tehát hogy nem lehet megvenni az a virágkereskedőnél, mert az, de szerencsére nálunk nő a kertben vadrózsa. A csótányok ugye eléggé mindenevőek, de azért odafigyelünk, hogy mi mindent adunk neki, és más most nincs is itt velem.
3: Nem, ez az összes. A bocsáska mindig ennyit mozog? Tehát neki hát ennyi az aktivitása összességében?
4: Igen, hát igazából így táncolni szokott, amikor azt játszol, hogy őt fújja a szél, és nagyon óvatosan megy, tehát ez mint egy ilyen kis óvatos részegi rakja előre a lába, itt tapogatózik vele, majd lép egyet.
3: Most zavarják a fények, igen, szerintem. És akkor lehet, hogy ez a probléma.
4: Igen, hogy zavarban van, látom rajta.
3: Mennyiben ad mást egy foglalkozás ezekkel az állatokkal, mint amikor az egyértelmű cukisággal a kutyával megy be a gyerekek közé?
4: Hát van olyan részemből nem más, mert hogy ugyanúgy nyílnak a gyerekek, és ugyanúgy be tudja vonzani őket. Ugye nekem még vannak hüllőim is, például van egy agámám, és amikor gyerekotthonba megyünk, akkor ott vannak gyerekek, akik elkérik, és semmi más nem szeretnének, csak magukra teszik az agámát, és ülnek valahol, mert ő nem megy sehova, szívesen bújik az emberhez, mert átveszi a testmelegét, és nem olyan aktív, nem, mint egy kutya. Tehát az én kutyám, ő egy elég intenzív kutya, tehát teljesen máshogy reagál bizonyos embereknek a viselkedésére, és neki a kapcsolódáshoz arra van szüksége, hogy csak úgy oda tegye magára, és kialakuljon közöttük egy kapcsolat. Van, akinek meg arra van szüksége, hogy a kutya oda menjen, és nagyon cuki legyen, és tényleg nem lehet olyan, hogy valaki nincs benne a foglalkozásban, mert ő oda megy, megböki az orrával, gyere te is, játsszál velünk. Tehát egy aktívabb foglalkozás az, hogyha a kutya van ott, mint ha ők. Meg hát több nyugalmat igényel a gyerekektől, több fegyelmezettséget talán, hogy velük tudjanak kapcsolódni.
3: Az előbb egy fél mondatban említette, hogy könnyebb volt ezekkel az állatokkal elindítani a foglalkozást, mert hogy a kutyákra más szabályok vonatkoznak, ezt jól értettem?
4: Igen, hát a kutyák, ők vizsgáznak, egy többfordulós vizsgarendszeren mennek keresztül, egy ilyen jó egy-másfél év a kiképzésük, az orvosi előírások, hogy minek kell megfelelnie, és akkor ugye együtt vizsgázunk, tehát az én kutyámmal csak én dolgozhatom, és én nem dolgozhatok egy másik kutyával, tehát ez a mi közös párosunk.
3: Ezeket a vizsgákat hogyan képzeljük el? Mi mindent kell tudnia egy állatasszisztált foglalkozásban résztvevő munkakutyának?
4: Igen, segítőkutya.
3: Segítőkutyának.
4: Terápiás segítőkutya. Hát ez egy nagyon... Sok minden van ebbe benne, de leginkább azt nézik, hogy ki lehet-e váltani belőle agressziót, vagy félelmi jeleket mutat-e, hogyha olyan extrém dolgok történnek. Tehát például van egy olyan feladat, hogy ő fog egy csontot, és azt cupákosan elkezdi csámcsogni, majd jön a vizsgáztató, és az orrát csimogatva szépen elveszi tőle a csontot, és erről nem foghat rá, nem moroghat, tehát, és akkor az én kutyám csak néz fel, hogy visd meg visszaadod. Tehát egy rengeteg olyan feladat van, ami azt figyeli meg, hogy ő hogy reagál ezekre az extrémebb esetekre.
3: Tehát akkor nem minden kutya alkalmas erre a típusú munkára.
4: Nem. Az a kutya alkalmas, akinek van egy stabil idegrendszere, és szeretné ezt csinálni. Tehát az nem jó, ha egy kutyát belekényszerítenek egy ilyen helyzetbe, mert feladatból megoldja, de nem lelkes, nem keresi az emberek társaságát. Az én kutyám akárhány foglalkozás után is még kiszalad a folyosóra, hogy jön még valaki, mert akkor ő még dolgozna egy kicsit. Tehát ez a lelkesedés, ez nagyon fontos.
3: Azt olvastam valahol, hogy figyelni kell a terápiás kutyák esetében a kiégés jeleire.
4: Hát ugyanúgy,
3: ez valóban így van? Igen. Ki tud égni egy kutya?
4: Hát ezért ez egy nagyon nagy feladat, és ő nagyon átveszi az emberek reakcióiból, nagyon leszűrő, hogy ki hogy van. Nekünk például egyszer felkértek egy olyanra, hogy menjünk egy olyan intézménybe, ahol nagyon sok problémás gyereknek elváltak a szülei, vagy gyerek otthonból jött, és azt játszottuk, hogy a kutya fülébe sukhattak valami rosszat, hogy mit vigyen el a Polly magával. És mikor kijöttünk, akkor a kutya fogta magát, és így dörgölte le magáról, tehát futott a fűbe, és így tolta le magáról a gyakorlatilag a problémákat, mert hogy annyit hallott, és ezért el tud jutni odáig, hogy elfárad. De az én kutyám most még ott tart, hogy nem tudom elképzelni, hogy nem dolgozik, pedig most már 7 éves.
3: Voltak olyan pillanatok, amikor olyan történeteket hallott, hogy nehéz volt megmaradni foglalkozás vezetőnek, és nagyon szívbe markoló volt, és akár haza is vitte azt a történetet a gyerekektől. Ez most a kutya esetére jutott eszembe.
4: Sokszor találkozunk olyan, igen, de ugye nekem egyébként is gyerekekkel foglalkozom, tehát én gyógypedagógiai segítőként dolgoztam iskolába, óvodába, tehát van tapasztalatom, nem biztos, hogy másnak is ez úgy jó helyen maradná meg. Azért van olyan, amikor olyan intézménybe megyek, hogy még van, hogy el is írom magam utána, mert olyan dolgokat látok, de ott helyben persze csak az számít, hogy akkor ott jól érezzék magukat abban 20-30 percben.
3: De közben a másik oldalról ad ez annyit, nem, hogy azt mondja, hogy még 100 foglalkozást ide.
4: Igen, ez egy csodálatos dolog. Tehát, hogy azért bármerre megyünk, a gyerekeknek fülig szalad a szája, meglátják akármelyik állatot. Látni, hogy megnyugszanak, hogy arra az időszakra tényleg kikapcsolnak, és csak ott vannak velünk, és csak a foglalkozásba vesznek részt. Úgyhogy ez egy nagyon feltöltő dolog.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
4: Én is köszönöm.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt. 2025. december 23-ára lapozunk a naptárban. Ezen a napon a szlovák államfő aláírta a Beneš dekrétumok megkérdőjelezését, bűncselekményé nyilvánító törvénymódosító javaslatot. Ennek értelmében innentől kezdve bűncselekménynek minősül Szlovákiában a Beneš dekrétumok megkérdőjelezése. És szintén 2025. december 23-án a Spirit FM Magenta podcastjében Albert Fruzsina és Dávid Beáta szociológusok meséltek arról, mit gondolunk ma a barátságról, a magányról, és kiderült az is, hogy miért nem luxus, ha alapvető szükséglet egy barát.
2: Sziasztok, kedves hallgatók! A mai adásunkban az egyik legelemibb emberi kapcsolatunknak a mélyére megyünk, a barátságról lesz szó, és ebben itt vannak velünk meghívott vendégeink, dr. Albert Fruzsina és dr. Dávid Beáta, akik szociológusként több mint 30 éve foglalkoznak a barátság témájával, úgyhogy csapjunk is bele, hogy mit jelent tulajdonképpen manapság a barátság? Van ennek definíciója? Biztos vagyok benne, hogy sok van, de ma mit mondanánk, hogy milyennek a definíciója?
3: Gondolom az a definíció, amit mi gondolunk, hogy a barátság, és akkor körülbelül ezzel most kinyitottuk Pandóra szelencéjét, mert ahány ember annyi féleképpen gondolja, hogy mi az a barátság. Tényleg 30 éve ezzel foglalkozunk, és én néha inkább azt szoktam mondani, hogy nézzük meg a másik oldalt, hogy ki az, aki azt mondja, hogy nincs barátja, és akkor ott kutakodjunk, mert tényleg, hogy nő, férfi, alacsony iskolai végzettségű, magas iskolai végzettségű, mit tekint a 100 barát, mert ő a haverokat is annak sorolja, vagy egy idős hölgy, akinek nehogy azt mondja valaki, hogy neki barátja van, mert neki férje van. Szóval tényleg nagyon széles a skála. Nehéz ez, azt gondolom, hogy egy olyan definíciót találni, ami mindenkire illik. De ez a szép benne.
4: Igen, ezért nagyon érdekes, mert szerintem is, hogyha barátságról úgy beszélünk, vagy bárkivel, akkor úgy szívesen beszélgetünk, és szerintem van egy olyan pont, ahogy te is előbb behoztad, és az elsőre most így belekapaszkodok, amikor viszont szét akarunk választani egy társaságot, hogy legyenek érvek és ellenérvek, elég, hogyha bedobjuk azt, hogy férfi-nő között lehet-e barátság, és hirtelen már is két részre szakad. Mit gondoltok, hogy lehet, vagy nem lehet?
5: Szerintem egyébként lehet, én azt gondolom. Tehát azzal, hogy annyira sok helyszínén az életnek, olyan sok kontextusban vannak együtt a férfiak és nők, szerintem ez eleve valószínűsíti ezt. Meg mondjuk az is, hogy nagyon sokan azért, tehát egyre jobban, ugye egyedülállóak az emberek, illetve a párkapcsolatok is így általában nem az egész életre, vagy nagyon sok esetben nem az egész életre tartanak ki, ugye ezt így hívják, hogy a serial monogami, tehát hogy a folyamat, tehát hogy egyik monogám kapcsolatban a másikba, és igen, az más kérdés, hogyha két ember, aki ráadásul az ellentétes neműekhez volt, mondjuk, tehát egy ilyen, hát, tehát nem homoszexuális kapcsolatról van szó, mondjuk, akkor azért, ha mind a kettőnek ez a romantikus potenciálja kvázi lekötetlen, akkor nyilván erre nagyobb az esély, mert én azért azt gondolom, hogy a barátságnak meg a szerelemnek van egy elég nagy ilyen közös metszete. Tehát nyilván az egyikben nincs benne ez a szexuális vonzódás, a másikban meg igen, tehát olyan is nagyon sokszor van azért, hogy az egyik ember egy kicsit így érzi egy bizonyos ponton, de ez a dolog akkor nem szökken szárba, és akkor akár el is múlik, tehát ilyet is szerintem sokat lehet látni, hogy az egyik ember megvan, tehát ilyen, mi megismernek az interneten, hogy megkérdezik a fiút is, és a lányt is, és akkor az egyik azt mondja, hogy tutira nem, és kiderül, hogy a másik, de hogy nem azért úgy szeretné, de hát meg ugye a barátság extrákkal, meg egyéb mindenféle izgalmas új kapcsolattípusról, ugye ne is beszéljünk, hogy azok aztán mi csodácskák, és hogyan.
6: Ezekre mindenképpen rá fogunk még kérdezni, de előtte egy picit visszamennék a múltba. Én nagyon szerencsésnek értem magam, hogy mind a ketten tanáraim vagytok a Semmel Weiss Egyetem mentálhigiénés intézetében, és nagyon sokat gondolkozom azon, amikor hallgatlak benneteket az órákon, hogy hogyan történik az, amikor egy kutató elkezd a pályája elején kiválasztani magának témákat, és megtalálja őt valami, ami mellett aztán leteszi a voksát, pláne szociológusként, úgy itt nem érdemes abban gondolkodni, hogy egy témát egy-két évig kutattok, hanem tényleg évtizedekre van szükség ahhoz, hogy bármi valódi következtetés le lehessen vonni ebből. Hogy talált meg benneteket a barátság, akár a közös barátságotok, mert tudom, hogy egyébként ti is barátok vagytok, meg úgy egyáltalán a téma.
3: Én nagyon gimnáziumi korom óta nagyon hiszek az emberi kapcsolatokban, nagyon figyeltem is mindig az embereket magam körül, tehát az információim két oldalról jöttek, nagyon sokat olvastam, és nagyon érdekeltek az emberek, és csak önmagában az, hogy emberi kapcsolat volt nekem nagyon fontos, és aztán utána, hogy a barátságot kezdtük el kutatni, ez se egészen így volt, tehát mi az emberi kapcsolatokat kezdtük el, a bizalmas kapcsolat, tehát mindenféle kapcsolatot a itt tanuló orvos egyetemisták körébe, tehát a külföldi orvos egyetemisták körében, és utána kerültünk így még jobban fókuszba barátság tekintetében, tehát azért nem ebből indultunk, de hát ez egy kincses és aranybánya, tehát még nem is gyémántnak mondanám, hanem tehát valami ennél sokkal nemesebbnek, tehát egész életünkben leszünk ezzel, azt hiszem.
5: Azért ezt hozzátenném, hogy konkrétan tehát a szakdolgozatunk szólt, amit ugye szintén együtt írtunk egyébként, tehát a mi barátságunk az tipikusan jó példája egyrészt a közös élethelyzetnek, mert mind a ketten az egyetem kerős közepén szültük az első lányunkat, akik most már
3: 35 évesek.
5: Szóval ez is egy nagyon összehozott minket, meg a másik szakunk, mind a kettőnknek az angol szak volt, és akkor ugye az a külföldi diákoknak a kapcsolathálózati vizsgálata volt ugye a közösen meg itt szakdolgozatunk, és akkor ugye ez az Angerus Robert nevéhez azért, tehát ha valaki ezt ismeri, akkor nagyon fűződik, és az Andorka Rudolf, aki másik nagyon neves szociológusnak volt egy szemináriuma, ahol nekünk egy kérdést kellett választani az akkor futó magyar háztartás ebből, és ez volt a Hány barátja van önnek című kérdés, és olyan nagyon érdekesek voltak azok a válaszok, amiket láttunk, hogy így tulajdonképpen ez volt a csírája ennek az egész dolognak, és azért azt is hozzátenném, hogy én legalábbis úgy érzem, hogy azt érzem, hogy egyre több a kérdés ezzel az egésszel kapcsolatban, tehát nyilván sok mindent láttunk, meg sok mindent gondoltunk, meg rengeteg mindent olvastunk, de hogy ez tényleg, valószínűleg nem, a több életünk lenne is kitartana ez az egész, és ráadásul, amit meg nem mondott be, tehát egyrészt igen, tehát a barátság egy kontinuum, és akkor vissza lehetne rögtön kérdezni, hogy hány barátod van, hát milyen közeli, meg is akkor jön ennek a mindenféle egyéb ilyen szociodemográfiai változata, de még egy dolog is van, hogy ez olyan szempontból sem statikus, ugye, hogy társadalmi szinten is változik, tehát mondjuk bármilyen fajta, akár egyéni, akár társadalmi krízishelyzet is átírja magát a definíciót. Tehát például mondjuk a COVID, ami mondjuk azért úgy mindenkit valamilyen szinten megütött, ugye azért ott is, tehát ugye a puding próbálja az evés, és a barátság próbálja bizonyos szempontból ugye a krízishelyzet, amikor ugye az elvárásaink szép kis teszt alá esnek, és ez bizony-bizony egy csomó emberben azért nagyon megváltoztatja azt, hogy mik azok a fontos kritériumok, ami alapján eldöntöd egy kapcsolatodról, hogy na most akkor az a barátod-e, vagy nem.
2: Vissza ez a kérdés az, hogy önnek hány barátja van, és azt mondtad, hogy voltak meglepő válaszok, és nagyon érdekes dolgok. Bedobnátok egy-két ilyen érdekességet?
3: Hát, amit az elején mondtam, hogy a nők kevesebbet válaszolta. És akkor elkezdtünk gondolkodni, mert az ember azért, tehát ez, hogy mit kutatunk, én erre mindig, ha tanítok, akkor azt szoktam mondani, és mondjuk kutatásmódszertan épp az óra, hogy tehát az, hogy az ember mit választ, milyen témát, az akkor jó, és abban van egy nagyon erős szubjektivitás, tehát az akkor jó, ha szereti azt a, tehát élvezi azt a témát, legyen az bármi. Persze, utána már jönnek az objektív tények, és a nagyon kemény módszertan, és néha az ember hiába van egy előgondolata, és ilyen volt az, hogy hát hogy a nőknek kevesebb barátja van, hát csak magunkra gondoltunk, és akkor ez valahogy nem stimmel, és akkor kezdtünk belemenni, hogy ennek bizony van egy ilyen, hát hogy nyelvileg mit gondolunk a barát, barátnő, tehát a magyar nyelvnek, ugye az angolban a girlfriend pont már azt jelenti, hogy az megy, szexuális vagy érzelmi, sokkal inkább érzelmi kapcsolat, a magyar nyelvben ez így nincs meg. És akkor ez például egy nagyon nagy meglepetés volt. És illetve megint visszamegyek arra, hogy ugye először ez 93-ban volt, ez az ominózus vizsgálat, és utána ez egy panelkutatás volt, és 97-ben is, és 93-ban volt 20%, aki azt mondta nem, nincs barátja, és 97-re ugyanazok az emberek már 30%-ba, remélem jól emlékszem a számot. És ez megint egy olyan dolog, hogy te jó ég, hogy mondhatja azt. És megint az ember azért saját magából, vagy a környezetéből indul ki, hogy te jó ég, megyek az utcán, és minden harmadik ember azt mondja, hogy nincs barátja. Szóval ez engem akárhányszor, erről beszélek is, nagyon megrendít, mert mondom, én nagyon hiszek az ember, csak azokban hiszek tényleg az emberi kapcsolatokban.
4: És ez szerintetek egy ilyen természetes, ilyen trend, vagy társadalmi problémára utal, hogy csökken azok, vagy nő azok száma, akik azt mondják, hogy egyetlen barátjuk sincs?
3: Bocsak, hagyjuk válaszolni. Tehát most nem, most kicsit megint jobb az arány, már mint olyan értemben, hogy ez lecsökkent 20%-ra, mert amit az előbb a Fruzsina mondott, hogy igenis van-e egy változás abban, hogy mit gondolnak az emberek a barátságról, ez nagyon izgalmas, ez változtatja a számot is részben, illetve ez szintén mondjuk talán a Covid-nál csúcsosodott, de a trend hamarabb elkezdődött, hogy ugye a dilemma mindig az, hogy család és vagy barát, tehát azért ez a kettő nagyon együtt jár. Vagy nem jár együtt. És itt is van például egy nagy változás, de most akkor Fruzsinának az faszon.
5: Hát igen, tehát igazából engem feltétlenül a család, szociológia, vagy család, és annak is engem nyilván ez a kapcsolati része érdekel jobban, pont ez vitt, hogy ugye az ember elképzeli tényleg a kapcsolatrendszerét az embereknek, és mondjuk annak is, hát érdekelnek minket végül is ennek minden ágaboga, tehát nem mondhatnám, hogy igazából mi ezt csak a nagyon közeli és intim, szoros kapcsolatokra akarjuk leszűkíteni, bár nyilván a barátságok egy része azért nagyon sok embernél nagyon ebben a belső körben van, és hogy a Bea is mondta, itt azért nyilván ennek van egy ilyen dinamikája, tehát akinek mondjuk egy nagy összetartó családja van, sok gyereke, nem tudom, azok nyilván... Hát ugye, tehát azért az van, hogy nézzünk azzal szembe, hogy az embernek bizonyos mennyiségű ideje, energiája, stb. Van a kapcsolatait rendesen ugye fenntartani, és nyilván mondjuk, ha neked egy nagyon nagy családod van, akkor ugye ez nyilván valamennyire ebből a, hát nyilván ez nagyon sok minden egyéb tényezőtől is függ, de sokat felszív ezekből az energiákból, és amire Bea kicsit utalt, ugye ez egy nagyon jó kérdés, hogy ugye lehet-e, hogy mondjuk nekem nincsenek jól működő kapcsolataim, viszont baromira jól működnek a barátságaim, és mi azért kicsit úgy látjuk, hogy inkább nem, mint igen, szóval, hogy azért, és de persze van olyan is, akinek mondjuk, mit tudom én, kicsi volt, tele van a családja, és meghaltak már a család, szóval hogy ez is lehet, hogy ott, de akkor is az egyfajta hiányként jelentkezik valamilyen módon, tehát... Ja, és de hogy a nagyon, tehát a sokkal lazább barátságoknak is óriási jelentősége van. Pont az viszont már nyilván az egyén szempontjából is, mert egyébként az derül ki, hogy ugye van erre az erős kötés, gyenge kötés, és kiderül, hogy még az a még annál is gyengébb kötés, tehát hogy jövök a villamoson, és rámosolja valaki, vagy egy kedves kézmozdulata van-e, hogy a jól létemhez, főleg mentális tekintetben, ez is hozzájárul, és azért Magyarországon ezzel is van némi probléma, ugye most szálltam le ugye a valamelyik villamoshoz, szóval nem sok ember mosolygott, azért nem hozzátenném. De hogy,
4: A telefonjukat nézték.
5: Hát igen, vagy frusztráltan és bánatosan magukba zuhanva üldögéltek, vagy nem tudom, szóval igen, tehát szerintem ezzel így nagyon sok baj van, de igen, tehát hogy a társadalom integrációja szempontjából, meg a mindennapi jó érzésünk szempontjából ugye mind a két fajta, sőt, sokfajta, tehát ennek az egész kontinuumnak tulajdonképpen nagyon nagy a jelentőség, és amiről Bea utalt, hogy átíródik maga a barátságnak a fogalma, ugye azért azt látjuk, hogy igen, tehát itt el kell választani, amit Bea is mond, hogy van-e, vagy nincs-e barát, és ugyan most is érdekes, mert én most pont belenéztem pont a barát szám eloszlásába a 2025 évvégi adatok, tehát ez még így csak igazából adattisztítási szempontból, tehát erről nem is tudunk még többet mondani, és ott is az van tényleg, hogy 20% mondja, hogy nincs, de van még egy 7%, vagy igen, körülbelül, aki nem tudja, vagy nem válaszol. Ugye, és ez is egy érdekes dolog, mert azért van egy ilyen érzésünk a Beával, és ez, ugye mi is azért interjúkat is próbáltunk csinálni, mert bizonyos típusú dolgok sose fognak kiderülni egy kérdéves adatfelvételből. Tehát, hogy ez, aki azt mondja, hogy tehát most már az, hogy nekem azért illik, hogy legyen barátom, ez már azért szerintem sokkal jobban egy társadalmi norma lett, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. Tehát az, hogy ez a látencia, tehát nem mondom meg, hogy nekem van-e vagy nincs, ez nagyon sok volt, hogy szinte nem mértünk semmilyet, és az utóbbi pár évben viszont ez elkezdett egy növekvő szegmens lenni, és a másik viszont, hogy úgy tűnik, hogy a férfiak és nők barátsága között még a 90-es években itt láttunk, hogy borzasztóan mást nagyon hívtak. Fontos. Nyilvánvalóan mást hívott egy pasi meg egy nő barátnak, hogy ebben lett egy ilyen homogenizálódás, és nekünk van egy ilyen gyanunk, hogy az, hogy nagyon lecsökkent azoknak a szám, akik kimondottan sok barátot említenek, de azért itt se valami sokra gondol, hanem mondjuk legalább ötöt, ami azért nem egy olyan iszonytató nagy baráti kör szerintem, hogy ezek így kb. Minden tizedik ember. Tehát ez nagyon lecsökken. De ugye ez azért is lehet, mert ha viszont, és ezt nem tudjuk megmondani igazából, tehát erre nincs kvantitatív adatunk, hogy vajon az emberek hányad része gondolja, amikor egy ilyen kérdésre válaszol, hogy én csak azokat a legközelebbi, tényleg intim, érzelmileg, meg mindenféle módon támogató kapcsolataimat értem ide, vagy nem.
4: Igen, a definíció hiánya valószínűleg.
5: Hát ez sokat. Nagyon sokat.
3: Igen, és ugye itt megint a mérés, hogy hogyan mérjük. Ezek a számok, amiket most itt, amióta itt beszélgetünk, elhangzanak, ezek tulajdonképpen kérdéves adatfelvétel, és megkérdezzük, hogy hány barátja. De ez nincs rajta egy kamera, tehát nem tudom ellenőrizni, hogy ez most, hogy van, így van-e. Ez az ő érzete. Ami ugye megint azért érdekes, mert lehet, hogy amúgy, tehát ez ugyanaz, mikor megkérdezzük, hogy 1-től 5-ig minősítse, vagy mondja azt, hogy ő milyen egészséges. És akkor látom azt, hogy nem tudom én, ránézve azt mondom, hogy szegény, milyen beteg, és ő azt mondja, hogy 5-ös. Tehát ugye ennek van egy érzetkérdése. Az emberi kapcsolatok ugyanez. Tehát, hogy én hiába magyarázom neki, hogy figyelj ide, üljünk le, nézzük meg, hogy tényleg hány ember vesz körül téged, és kiderül, hogy egyáltalán nem olyan kapcsolatszegény, de neki ez az érzete, és ennek van egy másik oldala, amikor pont fordítva, hogy ő úgy érzi, hogy jól van, és minden oké vele, és jön egy COVID, és aztán szembesül. Tehát ugye ez egy nagyon izgalmas kérdés. De van olyan mérés, ami egy picit talán konkrétabb, ez pedig, amit szintén használtunk egy pár évig, csak nagyon nehéz ennek a főleg nagy mintás reprezentatív mintán, tehát teljes népességre vonatkozóan, hogy töltse ki a naplót. Tehát ugyanúgy, mint ahogy megkérjük az embereket, hogy az egész napján mit eszik, mit iszik, hány órát alszik, hány órát néz tévét, vagy a telefonját, vagy bármi, beszélget, ilyen, tehát a KSH-nak ugye vannak ezek a mérései. Van ilyen a kapcsolatokra is, a napló. És az picit talán konkrétabb, vagy valósabb, mert akkor tényleg megkérjük, hogy este gondolja végig, hogy hány emberrel beszélt, akár így, akár úgy találkozott. És mikor még az egész módszert kipróbáltuk, és itt megint visszatérve arra, hogy hogy azért ez egy társas tér is, ugye, amiben mozgunk, és az a jó egy integrált társadalom szempontjából, mert mindenkinek az lenne jó, ha ezek a szálak így tágabb értelemben is egy, hogy mondjam, összefonódottabbak lennénk, és jobban figyelnénk egymásra, hogy akkor egy, hát nem könnyen, de nem volt más ország, akivel összetudtuk volna magunkat hasonlítani a tájvaniakkal. Szóval ez egy nehéz kérdés volt, mikor ebből cikket írtunk, hogy miért pont Tájvan, és azt nem írhattuk le, hogy azért, mert ott volt még rajtunk kívül ilyen mérés. Ezt sikerült megmagyaráznunk. De a lényeg, hogy a napló pontosan ezeket a kicsit gyengébb, vagy még gyengébb kapcsolatokat sokkal jobban behozta. És majdnem 10-szeres volt a különbség magyar minta és a tájvani minta között. Tehát igen, valahogy mi nagyon-nagyon izoláltan élünk, és ez ugye, ez megint mindnyájunk egészségére kihat. Tehát ez nem csak annak rossz, aki izolált, annak még rosszabb, de annak se jó, aki tulajdonképpen egy ilyen burokban él. Tehát ennek rengeteg olvasata van.
6: Tehát ez azt jelenti, hogy a tájvaniaknak a gyenge kapcsolataik, vagy a gyenge kötődéseik, azok sokkal több
3: számosabbak voltak. Uh-huh. Igen, tehát itt mit tudom én, hát ez a busz. És lehet megint ezek érzetek, hogy őre valaki ránézett, ugye ez azt gondoljuk, hogy vidéken, vagy egy kisebb településen, mikor végigmegyünk az utcán, mindenki köszön, mert ismerik egymást. Ugye ez is most már kevésbé van, de ezek azok a dolgok, amikről az ember itt próbál beszélni, hogy én szerves részének érzem magamat abban a társadalomban, amiben élek. Ez borzasztó fontos.
5: De egyébként ugye van ez a International Social Survey Program, ISSP-nek szoktuk ugye nevezni, és ennek három hulláma is volt már, ahol ilyen kapcsolati blokk volt. És a legutóbbi ilyen kapcsolati blokk, és Magyarország mint a három a benne volt, ez azért rizgi, mert 86-ban volt az első, és akkor az egyedüli szocialista ország Magyarország volt, és akkor még az egészben csak 7 ország volt, de onnan tudunk igazából legelőször valami ilyesmi network adatokat, főleg nemzetközi metszetben, de például a 17-es volt a legutolsó, és ott van egy ilyen kérdés, ami pont ezt az ilyen átlagos ilyen társaságot próbálja mérni, hogy egy átlagos napon hány emberrel vagy közvetlen kapcsolatba, és itt ugye a legkisebb kategória ez a max 4, és itt a kínaiak után magyarok voltak a legtöbben ebbe a leglecsofattabb kategóriába, hogy ilyen szépen mondjam. Tehát ez is megint egy másik jel arra, hogy itt azért nálunk tényleg, ha nemzetközi mezőnyben is nézzük, azért itt valami nem annyira klassz.
4: Azon gondolkodom csak közben, hogy hallgatlak benneteket, hogy ugye volt arról, hogy a család az mennyi energiát emész föl, meg hogy 30 évvel ezelőtt is milyen volt a barátság. És pont azon gondolkodtam, hogy nem csak energiát emész föl, hanem ugye időt. Meg a munka is, ahogy fölgyorsult a világ, ugye rengeteget vagyunk benne, meg túlórázunk, meg sok esetben a rugalmas munkaidő az azt is jelenti, hogy ki van húzva teljesen szinte 24-re. Tehát visszük haza a gépet, hogy egyáltalán belefér az időnkbe az, hogy egy másik olyan emberrel kontaktáljak, aki hasonlóan éli az életét, és ugyanúgy a munka kapcsán tudunk egyeztetni, vagy tudom, hogy ő is fenn van éjfél után, mert dolgozik, és akkor csetelgetünk.
3: Itt ugye nem, most hirtelen visszakartam idézni, ahogy kérdezted, hogy emészt fel, ugye, valami ilyesmi.
4: Igen, ugye, igen.
3: Na most csak gondoljunk ebbe bele, hogy ezzel már megástuk a szegény kapcsolatoknak a sírját, mert úgy fogjuk fel, hogy ez egy szükséges rossz. Tehát nem szabadna így fogalmazni, hanem pont én ezt próbálom mindig mondani, hogy ebbe bele kell fektetni. És ezt nem úgy kell fölfogni, hogy valamitől elveszem azt a dolgot. Tehát itt a Fruzsina, itt a nagy családra kicsit más olvasatban használta ezt, tehát hogy az természetes, ha sok családtagom van, és szeretném ezt megtartani, és nagyon fontos, hogy megtartsam, az idő. Tehát, hogy ez egy picit ezt azért módosítanám, tehát pont inkább a saját tudatunkat kéne erősíteni, hogy ebbe igenis bele kell fektetni. Tehát ez nem megy másképp, de ez egy nagyon fontos dolog. Ez egy egészségvédő faktor.
1: Rövid szünet után folytatjuk a múltidézőt.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, 2025. december 25-ére ugrunk az időben. Ezen a napon bombariadó volt két vonaton is, amelyek Magyarországra tartottak Ukrajnából. Az ukrán hatóságokat még azelőtt riasztották, hogy a szerelvények átlépték volna a határt. A tűzszerészek nem találtak sem robbanó szerkezetet, sem más veszélyforrást. És szintén 2025. december 25-én a Spirit FM letöltendő című műsorában Vogyerák Anikó arról beszélgetett dr. Kiskelemen Bencével, hogy kik az adatfeldolgozók, mivel foglalkoznak, milyen veszélyei vannak az online vásárlásoknak, és hogy miért nem árt az óvatosság, hogyha csábító, olcsó termékeket találunk.
2: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Nagy Angéla nevében is. Nemrég volt hír, hogy nagyon sok ezer ember adatai szivárogtak ki, vagy ellopták őket, ugye ez a mai napig még vitatott téma, a Tisza párt adatbázisáról van szó, innen is jött az ötlet, hogy beszéljünk arról, hogy az adatvédelem az hogyan működik, vagy hogyan kellene, hogy működjön, ebben lesz segítségemre dr. Kiskelemen Bence, aki a Pécsi Tudományegyetem Nemzetközi és Európa Jogi Tanszékének az adjunktusa. Köszönöm, hogy ismét itt vagy nálunk.
3: Köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Arra kérlek, hogy induljunk az alapoktól, amikor én az adataimat valakire rábízom, egyáltalán rábízom, vagy csak pusztán megadom, mennyire vagyunk tudatosak abban, hogy adatokat hova, hogyan közöljek?
3: No, szerintem ez tök jó kiindulási alap, ténylegesen. Talán az első dolog, amit rögtön tisztázzunk, azok néhány ilyen fogalmi kérdések. Az első dolog az, hogy vannak úgynevezett adatkezelők. Ezek az adatkezelők lesznek azok, akik döntenek arról, hogy személyes adatokat milyen célból és milyen formában kezelnek. És ezek az adatkezelők, ezek rábízhatják az általuk kezelt személyes adatokat bizonyos funkcióknak a kiszervezésével, úgynevezett adatfeldolgozókra. Ezek az adatfeldolgozók lesznek azok, akik bizonyos adatkezelési műveleteket fognak végrehajtani, de kizárólag az adatkezelő utasítása szerint. És természetesen főszabályként az adatkezelő fogja viselni a felelősséget az adatfeldolgozónak a tevékenységéért. Köztük egyébként szerződésnek is kell lennie. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy fogom magam, és szeretnék vásárolni egy webshopon. A webshopnak az üzemeltetője, az lesz az adatkezelő, ott fogom bepötyögni mondjuk a felhasználó nevemet, jelszavamat, megadom a nevem, címem, e-mail címem, stb. Ezeket ugye megadom az adatkezelőnek abból a célból, hogy egy közöttünk lévő szerződéses viszonyt, mondjuk azt, hogy ilyen cipőt rendelek, azt tudja teljesíteni. Na de ez nem kizárólag az adatkezelőnél lesz meg, ez az adat, tehát nem csak a webshop üzemeltetőjénél, hanem ugye ennek a webshopnak van egy tárhelye. Ez a tárhely természetesen valamilyen tárhely szolgáltatótól fog származni, legalapvetőbben hozzá el fognak kerülni azok a személyes adatok, amiket megadok. Aztán, ha mondjuk bankkártyával szeretnék vásárolni, ugye mindenki találkozott már azzal, hogy valamilyen szolgáltatónak be kell pipálnia, hogy oké, én hozzájárulok, vagy értettem azt, hogy mondjuk átkerül X vagy Y szolgáltatóhoz azért, hogy bankkártyával tudjak fizetni. Ezek mind-mind adatfeldolgozási műveletek lesznek ebben a körben. És hogyha az illetőnek van könyvelője, akkor a számlázási adatok természetesen a könyvelőnél is landolni fognak. Tehát amit ki akarok hozni ebből az egészből, hogy amikor én egy teljesen ártatlan dolgot csinálok az interneten, akkor a személyes adataim gyakorlatilag egy ilyen hatalmas személyi kör számára válnak ismerté. Természetesen az adatkezelésnek nyilvánvalóan vannak szabályai, amit vagy betartanak, vagy nem tartanak be, és akkor ez tudja értelemszerűen a problémákat okozni. De, és ez szerintem a legfontosabb, az adatvédelem az önmagában kizárólag azt jelenti, hogy én betartom azokat a jogszabályi rendelkezéseket, amik az eljárás rendjét szabályozzák az adatkezelési műveleteknek. Ez most azt jelenti, hogy van nekem valami jogalapom arra, hogy kezeljem az adatot, teszem azt egy szerződés vagy egy hozzájárulás, illetőleg van nekem valamilyen célom, hogy kezeljek egy adatot. Például a kokáért veszek egy cipőt, leszállítom a cipőt. Ennyire egyszerű a történet. Viszont ennek egy másik lába az az információ biztonság. Mert hogy adatvédelem az nincsen információ biztonság nélkül. Mert hogyha ez a webshop úgy van megcsinálva, hogy kókler módon bárki hozzáférhet azokhoz az adatokhoz viszonylag néhány kattintással, amik ebben a webshopban benne vannak. Ne adj Isten, valaki az e-mail címéhez rendelt jelszavát másutt is használja, és ehhez bárki más hozzá tud férni, na akkor ott már kalamajka van, és rögtön jönnek a problémák. Tehát ezért hangsúlyozni kell azt, hogy információbiztonság nélkül, amikor én ténylegesen odafigyelek arra, hogy nem csak az eljárási oldala, hanem a szervezeti, technikai oldala is megvan az adatok védelmének, na akkor lehetek biztos abban, hogy ahova én úgymond megadtam az adataimat, azok megfelelő helyen vannak, és megfelelően kezelik őket.
2: Behoztál egy számomra új fogalmat, vagy lépcsőt, az adatfeldolgozók, akik ezt gyakorlatilag kezelik, hogyha jól értem. Ők kik lehetnek? Milyen jogosítvány kell ahhoz, hogy valaki mondjuk ilyen adatokat kezeljen, és akkor én ezt civilként úgy képzelem el, hogy mondjuk te említettél egy webshopot, vagy egy másik vásárlási felület, vagy akár mondjuk egy párt, vagy tök mindegy, hogy kigyűjt adatokat, és akkor van a végén valaki, aki több helyről kapja az adatokat, és ő az, aki gyakorlatilag ezeket feldolgozza, és ő biztosítja azt, hogy ezek rendezve legyenek?
3: Ugye az adatfeldolgozó mindig egy konkrét feladatot fog elvégezni. Mondjuk, hogyha egy tárhelyszolgáltatóról van szó a webshop vonatkozásában, akkor neki ugye az a feladata, hogy tárolja ezeket az adatokat és kérésre rendelkezésre bocsátsa. Tehát gyakorlatilag rákikkel az ember az adatbázisban található valamely fájlra, és az följön. Tehát ennyi a feladata gyakorlatilag. És ugye, ahogy említettem, az adatkezelő és az adatfeldolgozó között mindig kell, hogy legyen egy szerződés. Ezt hívják adatfeldolgozási szerződésnek. Ebben rögzíteni kell azokat a feladatokat, amit az adatfeldolgozónak el kell látnia, és egyébként a felek közötti viszonyrendszert. Tehát ki miért felel, milyen formában felel, hogyan kell az érintettekkel kapcsolatot tartani, és ami a snom, tehát ami a gyakorlatilag a non plus ultra, nem kell hozzá semmi. Tehát se engedése, semmilyen egyéb dolog. Ahhoz, hogy valaki adatfeldolgozó legyen, egyetlen egy dologra van szükség papíron, ez pedig egy adatfeldolgozási szerződés. És egyébként a gyakorlatban ez is el szokott maradni, ezt csak így zárójelbe jegyzem meg.
2: Azt jól érzem, hogy ez azért nem nincs jól?
3: Ez nem feltétlenül probléma. Tehát, hogyha most belegondolunk ebbe a folyamatba, amit leírtam, teljesen ártatlan adattovábbítások is teljesen természetesen adatfeldolgozási tevékenységek lesznek. Most mondok egy példát, hogyha valaki bejön hozzám, mint ügyfél ügyvédként, akkor adott esetben simán elképzelhető, hogy én adatkezelői minőségben kezelem az ő adatait, hogyha ő az én ügyfelemről van szó, viszont más esetben akár adatfeldolgozóként is eljárhatok, és ez nem jelent igazándiból semmilyen plusz kockázatot arra az érintetre nézve, akinek a személyes adatait kezelem. Vagy mondjuk egy könyvelő. Vegyük azt, hogy van nekem egy vállalkozásom, a számláimon értelemszerűen lesznek személyes adatok. Ezek a számlák megjelennek a könyvelőnél, hogy el tudja végezni azt a munkát, amit minden hónapban egy könyvelőnek el kell végezni, ez plusz kockázatot igazándiból nem fog jelenteni. Ami kockázatot jelent, az az, hogyha én azt mondom, hogy költséghatékonysági vagy más szempontok alapján nem mondjuk egy európai vagy egy magyar szolgáltatóval kötök szerződést, hanem adott esetben kiszervezem ezeket a feladatokat tengeren túlra, bármilyen más országba, és itt nem biztos, hogy ugyanazoknak az előírásoknak kell megfelelni papíron. Ez ugye nem jelent problémát akkor, hogyha nekem az adatfeldolgozási szerződésem megfelelően meg van kötve, és egyébként az adatvédelmi jogszabályok uniós szinten ezekre az adatfeldolgozókra is vonatkoznak, viszont ez mégiscsak egy kockázat. És ezzel kapcsolatban volt egy csomó jogeset az elmúlt időszakban, erről lehet, hogy a hallgatók is hallottak már, hogy ezek a SREMS ügyek az Európai Unióból az Egyesült Államokba való adott továbbítás vonatkozásában, mert hogy vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy az Egyesült Államokba továbbított adatok nincsenek biztonságban, mert hogy az Egyesült Államoknak a különböző nemzetbiztonsági szolgálatai ezekhez az adatokhoz egyébként hozzáférhetnek, ami így is van. Ennek ellenére?
2: A magyarok nem férhetnek hozzá a magyar nemzetbiztonság bármilyen magyar adatfeldolgozó adataihoz?
3: Hát papíron, majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy mi egyébként természetesen biztos, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok itthon is hozzáférnek. Az nem mindegy, hogy egyébként egy magyar nemzetbiztonsági szolgálat képességeivel rendelkező entitásról beszélünk, vagy mondjuk egy NSA-ről, ami ugye az Egyesült Államoknak az ilyen szervezete, alma is körte a kettő képességét tekintve, ahogy én elképzelem ezt a kettőt, aztán lehet, hogy majd az orromra koppint valaki, hogy ez nem is így van szakmai szempontból, de az biztos, hogy sokkal nagyobb gazdasági, meg technikai tudás, meg erőforrás van mondjuk egy amerikai szolgálat mögött.
2: Ebben mi a félelem? Mi van akkor, hogyha az amerikai nemzetbiztonság hozzáfér az én adataimhoz?
3: Hát, hogyha valaki látta a Snowden című filmet, akkor szerintem nem kell túl sok fantázia ahhoz, hogy találjon magának az ember félelmet ebben a körben. Ugye az NSA az gyakorlatilag képes arra, hogy az embernek szépen bekapcsolja a számítógépének a kameráját, ezt ugye fölvegye, és gyakorlatilag valós időben figyelje, hogy az ember mit csinál a saját kis szobájában, vagy bármi egyéb tevékenységet végez. Az embert le tudják hallgatni adott esetben, tehát olyan képességekkel rendelkeznek, ami azért a magánszférába való behatolást, hogy is mondjam, elég komolyan tudja érinteni. Úgyhogy ezek a félelmek, én azt gondolom, hogy lehetnek megalapozottak. Az, hogy ennek nyilván mi a valóság alapja, az egy más kérdés, de ugye a Edward Snowden, aki úgymond egy ilyen whistleblowerként lépett a színre egy jó pár évvel ezelőtt most már, nem véletlenül nincs az Egyesült Államokban. Tehát én azt gondolom, hogy amit mondott, abban legalább részben van valóságtartalom.
2: Beszélünk most az Egyesült Államokról, rögtön felmerül bennem, hogy egyébként hova adunk ki adatokat, mindenhova most már, de mondjuk ott van Kína. Tehát mondjuk aki a Temut vagy bármelyik kínai alkalmazást használja, sőt ugye TikTokról is ment korábban ilyen információ, egy teljesen más térségbe ad ki személyes és szenzitív adatokat.
3: Igen. Ugye hatalmas különbség van a kettő között, azért azt rögtön érdemes leszögezni. Az Egyesült Államok irányába van egy úgymond megfelelőségi határozat. Ezt a megfelelőségi határozatot az Európai Bizottság adta ki, ezt most már harmadszor tette meg, egyébként csak zárójelben jegyzem meg, kétszer sikeresen megtámadták, hogy mégsem felel meg az európai standardoknak az amerikai, és most azt hiszem, hogy a törvényszék, tehát az Európai Unió bíróságán belül a törvényszék mondta ki azt, hogy ez megfelelő, ez a jelenlegi állás, de még ugye lehet fellebezni a bírósághoz ebben az ügyben, meg majd még a None of Your Business Organization, ami ugye Ausztriában található, még biztos vagyok benne, hogy ők is futnak egy kört ezzel. De a lényeg az az, hogy az Európai Bizottság azt mondja, hogy az Európai Unióból az Egyesült Államokba történő adattovábbítás az rendben van. Mert hogy az Egyesült Államok vállalt olyan kötelezettségeket az Európai Unió irányába, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy ők nem piszkálnak bele a mi adatainkba csak úgy. Az, hogy ez egyébként mennyire van betartva, vagy mennyire nem, az majd nyilván az implementáció során ki fog derülni, de ez biztos, hogy így van. Na már most Kína esetében ilyenről nem beszélhetünk, legjobb tudomásom szerint. És hogyha Kínát vizsgáljuk, akkor ott merőben más adatvédelmi szabályokkal találkozunk. Tehát Kínában, amennyire én tudom, ezzel nem foglalkoztam behatóbban, de van adatlokalizációs kötelezettség. Ez azt jelenti, hogy a kínai adatok azok Kínában maradnak. És ezek a kínai adatok, ezek olyanok, amihez gyakorlatilag az ottani állampárt, az bármikor, bármilyen nemzetbiztonsági okból gyakorlatilag hozzá tud férni. Akinek ez oké, annak teljesen rendben van. Nekem ez személy szerint például már egy olyan dolog, ami az én érzékenységi küszöbömet egy picikét átlépi. De az biztos, hogy itt nem beszélhetünk arról, hogy az uniós szabályozás, ami egyébként úgymond világklasszis ebben ebben az értelemben, az megfeleltethető lenne a kínai adatvédelmi szabályoknak.
2: Akkor nézzük újra a felhasználói oldalról, tehát hogy egyszerű civilként szeretünk vásárolni, hozzá is szoktunk elég rendesen szerintem mondjuk a COVID időszak alatt, hogy online rendelünk, és a kínai olcsó termékek mindenkit vonzanak, hiába figyelmeztetnek mondjuk szakértők, hogy ennek hátulütői lehetnek, mert hogy tized annyiért tudok megvásárolni egy terméket, mint mondjuk Európában, vagy akár Amerikában. Akkor innentől kezdve A. senki ne vásároljon mondjuk kínai vagy amerikai terméket, B. adjak meg kamu adatokat, amikor mondjuk nem tudom, címet kell megadni, vagy születési évet felhasználóként. Mi az okos hozzáállás?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, fogalmam sincs. Ugye most nem akarok reklámot csinálni senkinek, de ugye vannak különböző úgynevezett VPN szolgáltatások. Ezeknek része szokott lenni általában, hogy lehet csinálni úgymond kamu személyiséget. Ez a kamu személyiség névből, e-mail címből, meg egyéb olyan azonosító adatokból áll, ami ténylegesen nem létezik, és arra tudjuk használni, amit az imént mondtál, tehát adott esetben tudunk vásárolgatni erre-arra. Na de... ami szerintem az okos dolog, és amit mindenképpen javaslok mindenkinek, hogyha olyan helyről akarunk vásárolni, amiben azért nem vagyunk 100%-ig biztosak, hogy rendben van, akkor legalább csináljunk egy egyszer használatos kártyát. Most megint csak nem akarok csinálni semmilyen reklámot semmilyen szolgáltatónak, de a legtöbb olyan bank, aminek mobil applikációja van, képes arra, hogy generálunk egyszer használatos kártyát, ez gyakorlatilag kettő ilyen pöttyintéssel megvalósítható, ezt szépen beütjük akkor, amikor a mi valós kártyaadatainkat kellene megadnunk, és a mi számlánkról ezen a úgymond virtuális kártyán keresztül történik a fizetés, és utána annak vége is van. És ez meggátolja azt, hogy mint amit nagyon sokan tapasztaltak az elmúlt időszakban, kikerültek a kártyaadatok, és ilyen mini tranzakciókkal elkezdték egyszer csak szépen megterhelni azt a kártyát. 4000 forint, 5000, 3500, és akkor van ebből 10-15, és akkor rögtön már összejön egy egész szép károkozás. És akkor nyilván az ember futhat a pénze után, itt is vannak nyilván megoldási lehetőségek, de ez szerintem egy olyan kellemetlenség, amit ezzel a pár klikkeléssel, úgymond, amit említettem, simán meg lehet oldani.
2: Pár klikkelésről van szó, ugyanakkor mégis azt érzem, hogy ez nem életszerű. Az egyszerű felhasználók mennyire tudatosak, amikor az adatokról van szó?
3: Na, szerintem itt ez egy pont egy olyan kérdéskör, aminél azt gondolom, hogy jó hírt tudok mondani, olyan értelemben, hogy én azt tapasztalom, hogy egyre inkább tudatosabbak vagyunk az adataink felhasználása vonatkozásában. Hogyha most visszalépünk 10 évvel a mából, akkor azt láthatjuk, hogy lépten nyomon bármit mindenhova megadunk, ugyanazzal az e-mail jelszópárossal lépegetünk be mindenhová, és nem nagyon foglalkozunk ezzel az egész kérdéskörrel. És akkor ebből számos probléma származik. Személyiséglopás, bankkártyaadatok ellopása, stb. Stb. Viszont most egyre inkább én azt tapasztalom, hogy érintetti oldalról van egy legalábbis megértés a téma iránt, és tapasztalom, hogy érintetti oldalról van egy legalábbis

0: abba az irányba, hogy helyesen kezeljék a dolgokat. Most csak egy ilyen kis személyes dolog, én ugye ügyvédként is dolgozom. És nagyon gyakran találkozom azzal a úgymond ügyféli hozzáállással, hogy majd akkor foglalkozunk adatvédelemmel, amikor egyszer már megbüntettek. És ez szerintem számomra egy tök érdekes dolog. Nyilván lehet ez is egy mondás olyan értelemben, hogy az ember például biztosítást is köthet arra, hogyha valamilyen adatvédelemmel kapcsolatos probléma merülne föl, és akkor ebből neki kára származna. Tehát ez egy teljesen valid hozzáállás. Viszont nagyon érdekesnek tartom azt, hogy ez még mindig tartja magát, ez a hozzáállás bizonyos vállalkozók körében, de ahogy ezek az eljárások már elkezdenek megsokasodni, illetőleg adott esetben mondjuk kapnak egy kártérítési pert a nyakukba, akkor rögtön elkezdhetnek foglalkozni azzal, hogy hoppá, itt most megtehettem volna azt, hogy bagóért megcsináltatom ezt az egészet mondjuk 2018 környékén, amikor ez a GDPR, amit betűszót szerintem mindenki hallott, annak a megjelenésével gyakorlatilag Magyarországon is kötelező lett egy fokkal komolyabb szinten venni az adatvédelmet, és most hát fizethetek kártérítést, belevertem magam ügyvédi költségbe, az ellenfelemnek az ügyvédi költségét is nagy valószínűséggel ki kell fizetni. Aztán még lehet, hogy följelentettek akkor a kártérítés mellett, akkor még lehet, hogy egy közigazgatási bírságot is kapok, és akkor az embernek főhet a feje, hogy hoppá, megúszhattam volna ezt X összegből, és most mit tudom én, 10X összeget kell erre az egész dologra rászánnom, ami nem biztos, hogy arányban áll azzal a problémával, amivel itt szemben állunk.
1: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Ez még mindig a Multidéző adása. 2025. december 18-ára lépünk az időben. Ezen a napon az Országos Mentőszolgálat védi egy bejelentési kérelmet adott be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, Anna Szia mentő kifejezésre. A mentőszolgálat korábban megosztott egy hangfelvételt, amelyen egy mentésirányító egy 4 éves kisgyerekkel beszélt. A kisfiú a telefonban úgy köszönt be, hogy Na Szia mentő. És szintén 2025. december 18-án a Spirit FM Veszik vagy Isszák című műsorában Rónai Egon vendége Lamport József a Tümmerer pince főborásza volt, és az év bortermelője 2025 díjról beszélgettek.
3: Nem volt régen, még 2 hete sincs, hogy a Gundel étteremben kiderült, hogy a hazai borász szakma legnagyobb, legmagasabb elismerését, az év bortermelője díjat kinyeri ebben az esztendőben. Én meg most elárulhatom önöknek, mert itt van a győztes, Lamport József, a Tümmerer pince főborásza. Jó napot kívánok, gratulálok!
4: Jó napot kívánok, köszönöm szépen!
3: Mitől lesz az ember ennyire kiemelkedő, kiváló bortermelő? Mi kell ehhez?
4: Hú, nagyon összetett jó kérdés, hogy mi kell hozzá. Hát feltételezem, hogy tanulni kell borásznak, elhivatottnak kell lenni, sokat kell dolgozni, jó borokat készíteni, és hát, hogyha mindent jól csinál az ember, akkor elérhet esetleg ilyen sikert.
3: Ezt már annyiszor hallottam borászoktól, hogy sokat kell dolgozni, de hát gondolom minden borász a maga munkáját ugyanúgy elvégzi. Tehát, hogy ez egy borra jutó munkamennyiség, ugye? Hogyan kell sokat, vagy többet, vagy máshogy dolgozni, mint másoknak?
4: Igen, de valójában ezt a díjat nem egy bor eredményéért kapja az ember, hanem azért a munkáért, amit hosszú évek alatt letett az asztalra. Én azt gondolom, hogy ha az én történetemről beszélhetek egy kicsit, én 1992-ben, 33 évvel ezelőtt kezdtem el a borászatot tanulni Budafokon, a Budafoki Borászati Iskolába, Sós István Borászati Iskolába, ami egyébként nem mellesleg jegyzem, meg jövőre fogja a 125. születésnapját ünnepelni, ugye egy 1901-es alapítású iskoláról van szó, és hát a szakma sok nagy borásza ebben az iskolában tanult, generációkat nevelt ki maga ez a Budafoki iskola, majd ezt követően én a Villányi úton az akkori kertészeti egyetemen a borászati tanszéken szereztem mérnöki diplomát, úgyhogy hát ezekkel az alapokkal vágtam neki, és azt sem titok, ha elárulom, hogy édesanyám indítatására léptem igazából a borász szakmára, mert ő is ebben a Budafoki iskolában tanult egy 30 évvel én előttem, úgyhogy egy jó családi példa is volt előttem, ami miatt ezt a szakmát választottam.
3: Azt mondja, hogy Budafok, de hát most az egri borvidéket fényesíti a munkájával. Így aztán azért a Tümmerer pincészetnél valami egészen más csinál, mint ahogy kezdte, ha jól sejtem.
4: Így van, a Budafokot azért említettem, az a tanulmányaim, amit eddig mondtam, és gyakorlatilag az egyetemről kikerülve. Egyébként 3 évre még visszakerültem Budafokra, mert a mai törlei pezsgő pincészetnél, amit akkor még Hungaravinnek hívtak, kezdtem a szakmát. De a jelen arról szól, hogy 21 éves, őt most már megkezdtem a 22. évemet a Tümmerer pincénél, és a díjat a Tümmerer pince főborászaként kaptam meg, és hát azt gondolom, hogy ez egy elég hosszú szakmai út, amiben sok fontos állomáspont van és volt, de talán most, hogy így kicsit keretbe foglaltuk ebben az évben a Tümmerer pincének a múltját is, ami tavaly ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját, tehát már 41 évesek vagyunk, de az idei évre mégis egy kedvesebb, egy 30-as évforduló született, hiszen Tümmerer Vilmos 1995-ben nyert el az évbortermelője díjat, én pedig most 2025-ben pont 30 évvel ő utána, úgyhogy azon kevés pincék közé tartozunk szám szerint 3, aki ebből a rangos díjból 2 birtokol.
3: Ez komoly, és hát valóban ez is egyfajta keretbe foglalja a történetét. Viszont beszéltünk már ebben a műsorban, ha nem is mi kettesben, arról, hogy az egri bikavér hogy megváltozott az évtizedek során. Hogy ez már nem feltétlenül olyan ez a bikavér, mint amilyen volt hajdanában, mert hogy fejlődni kell. Hogyan tud egy bor, egy nagyon konkrét bor fejlődni?
4: Igen, ez egy nagyon jó példa az egri bikavér esetében, de azért egy picit annyiban árnyalám a képet, hogy minden más vörösbor is fejlődött, de természetesen az egri bikavér is. Tehát, hogyha visszaemlékszünk, és akkor gondolom, hogy ön egy régebbi időszaknak a bikavéréhez hasonlítja, mondjuk 30-40 évvel ezelőtti bikavérekhez, és ezeket vesszük mondjuk a maiakkal, akkor azért egy jelentős szemléletbeli módosulás volt nagy általánosságban a vörösbor készítésben, ami, hogyha nagyon dióhéjba kéne összefoglalni, akkor egy alacsonyabb termésmennyiséget jelent, magasabb beérettségi fokot, ami nyilvánvalóan egy magasabb cukorfokot jelent, ami magasabb cukorfokot jelent, az magasabb alkoholt, alacsonyabb pH-t eredményez, és ezen körülmények között a legnagyobb dolog a vörösbor készítésben, amikor az erjedést követően hagyjuk ezt a másodlagos erjedést, úgynevezett biológiai almasabb bomlást végigmenni, aminek következtében az élesebb, élénkebb, nem annyira finom savak gyönyörűen természetes úton lebomlanak, és egy sejmesebb, kerekebb, nagyobb teltségérzetű bort kapunk. Ha ezt így készítjük, és utána ezeket a borokat fahordóba tesszük szépen és kérlejük, akkor sokkal teltebb, kerekebb, gazdagabb és hosszabb illetű borokat kapunk. Én azt gondolom, hogy ebben van az a változás, ami itt néhány évtized alatt lement, és most szerintem nagyon-nagyon jó úton haladunk ebben.
3: Beszéltünk már egyszer az egri csillagról is, ami mondták, hogy a párja lehetne az egri bikavérnek fehérborként. Érdemes ezt így párban kezelni és összevetni őket egymással?
4: Hát nem is összevetni, mert hogyha fehérbort szeretne az ember fogyasztani, akkor fehéret, ha vöröset, vöröset. De mindenféleképpen azért alkottuk meg ezt a dolgot így, hogy párba legyen, mert gyakorlatilag a közösség erejét egy kicsit jobban mutatja, ugyanúgy, mint az egri bikavér is egy közösségi márka, amit a borvidék minden szereplője használhat. Az egri csillag is egy közösségi márka, tehát aki az egri borvidéken dolgozik, az készíthet egri csillagot. Természetesen megvannak a termékleírások és az a keretrendszer, amiben ezt lehet dolgozni, ezt el lehet készíteni, de úgy gondolom, hogy ezek a keretrendszerek, vagy ez a keretrendszer megfelelő szabadságot is ad azért a borászatoknak, hogy kicsit a saját pincéjüknek a stílusára formálják ezt az egri csillagot. Én mindenkinek csak javasolni tudom, hogy próbálja ki, próbáljon meg több borászatot, természetesen a Tumerer pincét is, és szerezzen önálló élményeket erről a borról.
3: Megemlékezett Tumerer Vilmos egykori díjáról, és hát miután vele kezdett el dolgozni itt a pincészetben, a Tumerer pincészetben, az ő elhunyta után nyilván ön viszi tovább azt a gondolkodásmódot, amit ő képviselt. Mit hagyott önre?
4: Igen, pontosan így van, így érzem, és amikor megkaptam a díjat közel két héttel ezelőtt, egy riportban megkérdezték, hogy mit jelent nekem ez a díj. Hát azon felül természetesen, hogy elmondtam, hogy a legnagyobb szakmai elismerés, tehát óriási nagy dolog. Azt mondtam, ha egy szóban kéne válaszolni, akkor felelősséget. És ez a felelősség nem csak a szakma, hanem pontosan a kérdésére válaszolva a Tumerer Vilmos gondolkodása tekintetében is. Amikor én a pincéhez kerültem, 26 éves voltam, és már egy rendkívül jól működő pincét vettem át, tehát nem kis feladat volt az, hogy annak a borászati részét, annak a munkának, annak az elvárásnak úgy feleljek meg, amit már egy rendkívül sikeres borász elkezdett, és a helyzet az, hogy nagyon-nagyon rövid időn belül teljes bizalmat kaptam tőle. Én nem tudom, valószínűleg a sors akarta így, de rendkívül jól tudtunk együtt dolgozni, és ő onnantól még inkább a szőlőre koncentrált, ami nagyon nagy szerelme volt, természetesen a bor mellett, és én nekem pedig a pincén belüli tevékenység lett a feladatköröm, mint ahogy ezt terveztük is, és én azt gondolom, hogy egy rendkívül jó párhuzamban dolgoztunk együtt, én nagyon szerettem vele dolgozni.
3: És édesanyjáról is emlékezett itt az elején, mint akitől az indítatást kapta. Ő nagyon, nagyon hosszú időn keresztül, évről évre végigcsinálta a szüreteket és készítette a borokat. Büszke önre?
4: Hát természetesen büszke, és most, hogy a gratulációkat fogadtam, hát őnek is kijutott belőle még áttételesen is. Igen, nekem nagy példa az ő munkája, mert aki 53 évet ténylegesen a szakmában 53 szüretet megcsinált, és aztán úgy ment tényleges nyugdíjba, én azt gondolom, hogy igen jelentős az, amit ő is tett, és hát természetesen nagyon-nagyon sokban segítette az én munkámat is, különösen még a pályám elején. Úgyhogy természetesen büszke, és én is nagyon büszke vagyok rá.
3: Tradíciók hátán halad előre, és nyeri a saját díját, gratulálok hozzá. Szerintem ez így egy szép keretezése az év bortermelője díjnak, amit ebben az esztendőben tehát Lamport József nyert el, akivel beszélgettem az előzőekben, és akinek köszönöm. köszönöm a beszélgetést, és gratulálok még egyszer.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntünk mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, hogy feliratkoztok a YouTube csatornámról, hogy a Sportpub Valdez néven találhatók, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugyanezzel a néven vagyok megtalálható. Hétvégén pedig Hungaroring lesz végre, úgyhogy Forma 1-es témánk lesz, a Grand Effect két állandó tagja. Szia Laci, szia Józsi, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
2: Szia Viktor.
3: Szia Viktor.
1: És hát fogunk azért több témát érinteni, Hungaroringet is többek között, de egyelőre, ugye amikor legutóbb itt voltatok, akkor még így tapogatóztunk, hogy milyen is lett ez az új korszak, és akkor dobtatok be ötleteket, hogy mit kéne változtatni. Ugye azóta már dobáltak be itt változtatásokat, hogy mi az, amit kellene, vagy mi az, amit változtattak. Összességében jelenleg itt július 21-et írunk. Ha most ránézünk erre a szabályváltoztatásra, bár egy ilyen spy hétvége után, ami azért megint azt mutatta meg, hogy itt azért még mindig vannak bajok, de összességében hogy nézünk most erre a korszakra?
3: Ugye úgy indultunk neki az egész szezonnak, hogy rengeteg különbség volt még a csapatok között, és akkor tudtuk már, hogy idővel egymáshoz fognak konvergálni, és egyre kevesebb ilyen probléma lesz. Ugye Ausztrália az pont az egyik legnehezebb pálya volt, tele volt olyan szakaszsal, ahol padlógázzal mentek, és között öltött vissza a villanymotor, és igazából azt láttuk, hogy csak lassul az autó, hiába van padlógázon a versenyautó, vagy a pilóta, és az eléggé hát versenyzési ellentétes érzéseket keltett. Azt a részét jobban megkorlátozták, most csökkentették a visszanyerhető energiát, növelték a maximális teljesítményt, amivel vissza lehet tölteni, stb. És ugye változtattak is a szabályokon 2027-re, de már mondom, már idén voltak szabályváltozások, és szerintem jobbá tették, kevésbé feltűnővé tették a szabályrendszernek a sajátosságait, és a legtöbb pályán szerintem már nagyon nehéz észrevenni azt, hogy valami természetellenes dolog van, lehet, hogy Laci nem ért egyet, de szerintem
2: egy
3: normál pályán szerintem egy átlag néző, aki nem nézi a telemetriát, és nincsen annyira ebben benne, az nem annyira durván veszi észre azt, hogy mondjuk négy egyenes végén van egy-két másodpercig padlógázas visszatöltés.
1: Ebben mondjuk az is benne van, majd felső után Laci a véleményedet, hogy azért kicsit az F1-es közvetítések átmentek Észak-Koreába.
3: Ez is igaz.
1: És hogy nagyon brutál cenzúra van benne, hogy elfedjék ezt a problémát, hogy az valami döbbenet.
3: Ez is igaz, és ez mondjuk pont Spában nagyon durván kijött, hogy itt tényleg visszajött az a probléma, amit láttunk mondjuk évelején. Ez egy nagyon érzékeny pálya volt erre a hosszú egyenesek miatt. Nem láttunk elég információt az akkumulátor adatokról, és így tényleg visszajött az, hogy abszolút nem értettük, hogy mi miért történik, kinek miért van hirtelen egyenes közben lendületváltása, miközben ez ugye sok éven keresztül ez ez elképzelhetetlen volt, nem nagyon láttunk rendületváltást, maximum, nem tudom, Bakuban volt a hosszú egyenesben olyan, hogy valaki déressel kiélőzte a másikat, és akkor szélányikból visszajött a támadó, és ennyi volt, de normál pályákon ez nem jött elő. És itt ez a spy futam, ez nagyon visszaigazolta azt, hogy még van mit finomítani ezen a szabályrendszeren. De hogy visszautaljak a korábbira, tehát szerintem normál pályákor már egészen fogyasztható, legalábbis számomra ez a szabályrendszer, pláne, hogyha ezt figyelembe veszük, hogy oké, vannak ezek a negatívumai, de vannak pozitívumai, és az pedig az, hogy itt bőven másodperceken belül tudnak autózni a pilóták, akár körökön keresztül, és sokkal több lett így az előzés. És oké, hogy az előzések minőségében is van változás, de szerintem összességében futamok izgalmasabbak, mint korábban voltak.
1: Laci, egy néhányszor felnevettél közben, mi az, amivel nem értettél egyet?
4: Igazából az utolsó kijelentés volt az, amivel egyet tudok érteni, de amúgy szerintem nagyon-nagyon sok sebből vérzik, és egyre több hangadó van arra, hogy főleg most, ugye, ahogy bejöttünk az európai szezonba, a sportág legikonikusabb pályáira, és azt látod, hogy hát meg van pocsékolva az összes. Tehát az, hogy Silverstone-ban a Lafiltól kezdve a Stowig nem kell lényegében hozzáérni a fékhez a versenyzőknél, ez hallatlan. Ez maximum akkor lenne elfogadható, hogyha az autók azok 9G-vel kanyarodnának. De hát nem kanyarodnak 9G-vel, hanem csak egyszerűen F3-as hajtásrendszer van olyankor mögöttük, és persze padlógáz lesz a kopsz, padlógáz lesz a puhon, úgy padlógáz a 130R, hogy még egy Freddy Béni autót is berakhatsz mellé, úgyhogy szerintem nagyon, tehát annyira nehéz ezt jól lekommunikálni, hogy pontosan, ahogy mondta, tehát lassan Észak-Koreában megy a közvetítés, és nem csak a kiadott képen, hanem az online médiában is. És
3: hát nagyon utána mennek. Pont a szabályrendszer egyik legnehezebb pályáit említetted, hogy a Silverstone is, Spa is, Japán is valamennyire, és lehet, hogy érdemesen elgondolkozni azon, hogy tehát mondjuk Hungaroringen nem lesz ilyen probléma, az biztos. Hát
4: valószínűleg sokkal nem, jobb. De ugye visszamegyünk, tehát Kanada volt az idei szabályrendszer legjobb pályája, szerintem összességében is az lesz, most Monakóval ne foglalkozzunk, tehát ott azt nem lehet semmivel sem megmenteni, de Kanadában tényleg jó versenyzést láttunk. Hungaroringen valószínűleg jó versenyzést fogunk látni. Na de most az elmúlt két évtized Forma 1-es pályaépítése, főleg Herman Tilkének a munkássága során, az úgy nézett ki, hogy van egy pálya, van benne egy nagyjából 1,2 kilométeres egyenes, van valahol benne elszorva egy 7-800 méteres belső egyenes, és közte pedig ugye összefüggő kanyar kombinációk, S-kanyarok, több érintési pontos kanyarok, és mivel ugye nem tudsz még körön belül se rendesen energiát tárolni, ezért az érdemi egyenes részeken meg mindig elfogy a töltöttséged, és attól kezdve ugye elkezdesz egy holteher cipelni, a versenyző megvárja, hogy féktel, na talán most, nem, mert túl sokat lassultam, na akkor még egy 30 méter múlva, és akkor most fék. Tehát, hogy a versenyzés legjobb pályái lettek igazából teljesen kiszámíthatatlanok a versenyzők számára, nagyon durva technikai korlátozások vannak, úgyhogy a versenyző ugye teljesen mást akar csinálni az autóval, de az autó nem akarja azt csinálni, ugye ezt a belga nagy díjon is több alkalommal láttuk, plusz belejön az, hogy oké, a rövidebb vagy most mondjam, kisebb zártabb pályákon jól működik, de hát ugye a Forma 1 az pont azért ott az elmúlt években a bőven 5 kilométer feletti aszfaltsíkok fele, hogy akkor legyenek rendes 1.30-as köridők, hosszú pályák, hosszú egyenesek. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy mi lesz itt Monzában, mi lesz itt Bakuban,
1: az érdekes,
4: mi lesz itt Las Vegasban, mert oké, elhiszem, hogy Brazíliában például jól fog működni. Na de hát, ha Las Vegasban 270-nel fognak vánszorogni az egyenes végén, hát a kaszinóból zsetonokkal fogják megdobálni a nézők az autókat.
1: Mondja nyugodtan, Józsi.
3: Az biztos, hogy több pályaspecifikus szabály kéne energialeadás szempontjából, és nyilván mentek ebbe az irányba, de csak tapogatóztak, hogy a maximális visszanyerhető energiát csökkentik pályáról pályára, vagy növelik, de szerintem sokkal több pályaspecifikus szabály kéne, ami még az ilyen nehezebb pályákon, mint mondjuk Spa meg Monza is fogyaszthatóvá teszi a Forma 1-et, és nem csak az olyan pályákon fogja működni, ahogy Laci mondta, Hungaroring, Kanada, Brazília.
1: Hát igen, csak ezzel kettő probléma van egyrésztről, hogy amiket te is említettél, Laci, hogy nagyjából pont azokon a pályákon nem működik ez a szabályrendszer, amikor a legikonikusabbak, meg amit az átlag néző a legjobban szeret, és azt szerintem brutál nagy probléma. A másik, meg hogy nehogy már a pályákat igazítsuk a szabályrendszerhez, az hanem, biztos, hogy pont fordítva kell. Kellene. Igen. Tehát én nagyon értem, például ez a közvetítésbe való cenzúra, amit előbb is említettünk, ez már megint annyira amerikai vonal, hogy ez tényleg már lassan ott tartunk, hogy ez nem sport, hanem ez már megint egy ilyen filmélmény, amit kapunk, azt mutatjuk meg a nézőnek, amit akar. Ugye nagyon
4: amit akarunk? Igen, nem, amit a néző akar.
1: Igen, amit a szolgáltató akar, tehát úgy értettem, igen, az amerikaiak, és egyszerűen nem az a lényeg, hogy te jól érezd magad, hanem hogy kapj egy ilyen filmszerű valamit, egy Drive to Survive-ot, és akkor ez lesz belőle.
4: És még azt se kapod meg, bocsi, mert a mezőnynek a 60%-a az nem kerül képernyőre.
3: Igen.
1: Igen, erről egyébként sokat beszéltél pont a vasárnapi kibeszélőbe, így a belga nagydi után, de folytathatjuk akkor ezzel is, mert...
4: És bocsi, akkor még az előzőhöz még annyit hozzáfűznék, hogy amúgy nagyon sokan akarnának kiutat ebbe a szabályrendszerből, de annyi pénzt elköltöttek rá, hogy nem mernek kiutat csinálni, és a hajtásláncbeli reformokat is hát széthúzták 3 évre, de eleve már egy sokkal kiheréltebb módon, és akkor még most jönnek, hogy akkor jövőre akár az aerót még inkább hozzáigazítjuk. Ez.
1: Igen, és akárki nyilatkozik, tehát bármelyik pilóta nem látszott, hogy bárki elégedett lenne. A nézők sem elégedettek. Nem tudom, erre próbáltam volna készülni, de erre nem, pont nem találtam a statisztikát. Nézettségbe ti utána nem jártatok, vagy van bármi pontos képetek a tavalyi évhez képest? Ma az elén tudom, hogy brutál magas volt, mondja mindenki kíváncsi volt az újra, de azóta már ez az új érzet elmúlt. Nektek van számotok, hogy a tavalyhoz képest van emelkedés, vagy visszaesés, vagy nagyjából stagnál?
3: Hát a többi tartalomgyártóval beszéltünk, most az F1 nézettségeit nem tudom, de a többi tartalomgyártó az hát azt mondta, hogy pláne az évelei nagy csúcshoz képest, ugye akkor hatalmas volt az érdeklődés, ahhoz képest mindenkinél csökkenés tapasztalható.
1: Hát akár melyik youtubert megnézitek, aki Forma 1-gel foglalkozik, igen, vagy ilyen műsor, mint az én is Forma 1 a téma, hát szerintem fele nagyjából a tavalyi évnek a nézettsége. Igen.
4: Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy ugye egy olyan évben vagyunk, amikor az évnek a feléig bárki bármilyen politikai témai műsort csinált, annak 100 000 fölötti nézettsége volt, az elmúlt egy hónapban bárki foci témájú dolgot csinált, annak 10 000 fölötti nézettsége volt, és akkor emellett ugye a Forma 1 az nagyon háttérbe szorult, de igen, tehát hogy a közvetítésen kívüli tartalmakért Magyarországon az emberek sokkal kevésbé érdeklődőek. Elvileg hivatalos Nielsen statisztikák alapján a hazai F1 nézettség az jelentősen nem csökkent, de az első 3 futam után, meg a nagyon nagy tavaszi szünet után ugye voltak olyan hírek, hogy például a spanyol, meg a nem is tudom, brazil közvetítés az ilyen 40%-os nézőszám visszaeséseket könyvelt el. Most az lehet helyspecifikus, de azokat nem tudom, hogy azok igazak-e, vagy azóta visszaálltak-e, mert ugye ez olyan hír, hogy csak a negatív szenzációnak van hírértéke, de elvileg a nagy hazai közvetítés az olyan nagy kárt nem számított.
1: Csak beszéljünk arról, amit már előbb itt érintőlegesen említettünk, a középcsapatok és alsó csapatok teljes kivonásából. Ugye ti beszéltetek erről a hétvégi kibeszélőben, ott Józsi ugye igazoltan távol volt, hogy nyugodtan kezd most Józsi a véleményedet erről, mert hát tényleg olyan kevés igazi csatát látunk, de például pont a Racing Bullson belül, amit láttunk ugye a Lawsonék között, nem értem egyszerűen, hogy ilyet miért nem tesznek be egyből totálba, és miért nem ezt nyomatják. Tehát nyomatják folyamatosan azt, hogy hú, a második az elsőhöz képest már csak 2,2 másodperce van, de senkit nem érdekel. Ha meg végre látunk igazi csatát, és nem az, hogy kielőzzük egymást, nem az, hogy pont nekem több töltöttségem van, és simán elmegyek mellett, hanem az effektíve egy testest elleni csata volt, azt meg max a kicsi inversbe kiteszik oda a bal alsó sarokba. Neked erről mi a vélemény, Józsi? Szerinted miért teszik ki ennyire, vagy miért veszik ki ennyire a közvetítésből ezeket a csapatokat?
3: Hát az nehéz pontosan megtippelt, hogy miért, de nagyon sokszor láttuk azt, hogy nagyon vigyáznak vele, hogy nehogy elvegyék a képet a top csapatoktól, és főleg aki mondjuk egy első helyért folyó, vagy második helyért folyó harcról nehogy elvegyék a képet, és bármilyen csata van hátrébb, azt sokszor inkább csak kirakják kis inzertbe, vagy még oda sem. De az a baj, hogy tapasztaltuk már ezt még top csapatok között is, hogy ahol ténylegesen csata folyt, akár az utolsó körben, vagy utolsó körökben, ott se vették el a fő képernyőt, hanem csak kis inzertbe rakták be az egyéb csatákat. Úgyhogy tényleg botrányos, nagyon-nagyon sokszor volt már így a közvetítésben hiba. Itt a belga nagydíjon csak azért jött ki, mert alapból nem volt túl sok esemény a futamon, és ez viszonylag unalmas futam volt. pláne, hogy eddig nagyon-nagyon sok izgalom volt a futamok során, de ott is, ahol tényleg volt folyamatosan csata, ott is sokszor láttuk azt, hogy hiába látjuk, hogy van össze-vissza, oda-vissza előzés, mi egy olyan csatát, idézőjelben csatát látunk a főképernyőn, ahol nem történik semmi, és másodperc környékén utaznak egymás mögött körökön keresztül. Úgyhogy ezen mindenképpen változtatniuk kell a Forma 1-nél, mert ez nagyon-nagyon sok ideje már vissza, nagyon sok futam óta visszatérő hiba, és hát annyit nem változott azért a versenyzésnek a képe tavalyhoz képest, hogy ugyanaz a médiás gárda ne tudná levezényelni a futamot. Tehát ugyanúgy csak mutatni kell, ahol történik valami. Úgyhogy valami változás biztos, hogy be kellene iktatni.
1: Az egyik legkritikusabb abban a kibeszélőben talán pont le voltál egyébként, Laci.
4: Hát persze, tehát hogy most ugye istenítjük például Mika Häkkinennek a 2000-es előzését, és lényegében Colapinto bemutatott egy nagyon hasonlót ahhoz, kettő szélárnyékban ugye két pozíciót javítva, egy egyenesben kielőzte a csapattársát is, meg Lawsont talán pont, és annyi, hogy Gaslynak az onboardjából az ekkora kis képlenet megnézzük. És sehol egy visszajátszás. És ahogy mondtam, tehát közösségi médiában is bekeményítettek, ha azt te kirakod, fél napon belül letiltanak. Tehát, hogy nem tudod te se megcsinálni azt, hogy akkor utólag kirakom, hogyha majd a hivatalos F1 média ugye azt megteszi, akkor ugye megláthatja a nagy érdemű. És addig ugye elkönyveled azt, hogy jé, a végén, hát micsoda sorrend alakult így ki. És én nagyon sok futam után éreztem azt, hogy a nagy csapatoknak a 8 versenyzője után, hogy milyen sorrend alakul ki a végén, az így a futamvégi statisztikával derül ki számomra. Mert amúgy tökéletesen semmit nem láttunk belőle, ahogyan az, hogy Nico Hülkenberg idén hogyan lett 3x4x11, vagy hogy igazából a Cadillac-ek és az Aston Martinok is amúgy volt olyan futam, amikor tök jól csatáztak, képernyőre se kerülnek.
3: Abban annyiban megvédeném őket, hogy idén szerencsére annyira jó, annyira sok történés van az élmezőnyben, hogy sokszor nem jut már így tényleg képernyőidő a pláne annyira lejjebb, mint az Aston Martin.
1: Hát azért hozzátenném, hogy volt az, hogy pont ért ment ez a csata egyébként, tehát az Aston
3: Martin
1: hírek között.
3: Igen, ez igaz. De ebben egy minimálisra megvédeném, de ami már tényleg nehezen védhető, és a legdurább hiba, hogy idén nagyon-nagyon sokszor van olyan, mint az emlékezetes Monaco-i Stroll képernyőváltás, hogy ott is az egyetlen versenyen, a verseny egyetlen csatájáról elváltották a képet egy teljesen másik eseményre. És idén nagyon sokszor van ilyen, hogy van egy tök izgalmas csata, és a csata közepén váltanak valami teljesen máshova.
4: Általában egy nézői reakcióra, vagy valami
3: nézői reakcióra, igen, most Ausztriában is nemrég volt ilyen, hogy Verstappen csatázott, nem tudom, valamelyik Ferrarival, és akkor elváltanak egy néző feje mögé.
4: Egy baseball sapkára.
3: Igen. És pont a Croft is úgy kommentálta, az angol kommentátor, hogy tök jó, hogy ez a néző látja, de mi nem látjuk, ami történik, és tök jó lenne látni. Úgyhogy, és ilyen eseményben nagyon-nagyon sok volt ide.
1: Most hétvégén a virtuális safety car, és hogy nem azt mutatták meg, hogy miért van a VSC, hanem mutatták, hogy az élmezőny visszalassít, nem tudom, töredékére a tempónak is, de töltve
3: azt lehet is
1: a időt. Tehát, hogy miért azt kell nézni, és fogalmat csak, most izgulsz, hogy baleset volt, történt valami, és akkor talán a másodiknál ott egy 2 másodperce bevágták, hogy a háttérbe elfutott narancsárgába a pályamunkás.
3: De aztán még egy percig, hogy miért maradt, azt nem tudjuk, azóta se jársul.
4: Nekem az a gondolatom ebből, hogy ilyen misztikumot akarnak a Forna 1 belecsempészni, hogy egyszer csak hirtelen lett. Tehát tudod, ilyen nagy történetmesélés, hogy megy a Királyfi, és egyszer csak eléugrott egy kő mögül egy vén boszorkány, aki 3 próba elé állította őt. És akkor az egyik próba mondjuk az elszemcsésedő baleső volt, a másik egy rossz időben jövő virtuális safety car, a harmadik pedig egy nem kooperatív lekörözött versenyző. És akkor hú, hát most nagyon visszaesett az előnye. Vajon mi történt? Soha nem tudjuk meg.
1: Még majd mindjárt kezdünk bővenető csapatokról beszélni, de ugye úgy vezettem már fel, hogy Hungaroring hétvégé lesz, akkor egy picit kanyarodjunk oda-vissza. Ugye mire ez a videó kikerül, addigra már nektek kikerült a forgatásotok, amit pont ma vettetek fel a pályán. Így gyorsan pár mondatban milyen érzés volt? Ugye Forma 1-es szituációról az első forgatásotok volt, ha jól tudom, ott a Hungaroringről. milyen érzés volt, mennyire volt kényelmes az a kukás mellény rajta Gyuri, és hogy kéne összefoglalni.
3: Nagyon kényelmes volt, egyébként nagyon jó élmény volt. Most voltunk ugye először a végleges, vagy nagyjából végleges felújított Hungaroringbe, médiaszoba nagyon jól klimatizált, ugye először a végleges, vagy nagyjából végleges

0: Igen. Tehát mire ezt felvesszük, szerintem nagyon sok motorhomnak legalább már a váza áll.
1: Igen, tehát nagyon nagy a
0: mire kimegy addigra, meg az már média esemény is volt.
1: Igen, azt elképesztő volt látni, hogy tényleg akkor a Rumliból egy teljesen rendezett, kész épület, vagy több, ugye 11 épület lesz ott megépítve, és ennek most nehéz volt elképzelni, hogy tényleg holnapra vagy holnap utára kész épületek fognak ott lenni, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. A célegyenes is tele volt még kamionokkal, ott is ugye építik a Box utca részt, külön zajlik valamennyire, pedokot is építik a pedok, motorhome építő csapat, és ugye Box utcai felszereléseket is szerelik be most egy külön csapat. Úgyhogy hát egészen különleges élmény volt így ebben a stádiumban látni a Forma 1-et. Hát ilyet még nem láttunk korábban, szóval sokan nem láttak még. Ugyanígy a nézők sem álltnak ki, úgyhogy ezt nem láthatja senki.
2: Említettétek, ugye megbeszéltétek, hogy maga a pályának a karaktere az nagyon jól illik itt az új szabályrendszerhez. Nagyon jó futamot fogunk ezáltal látni, mert érdekessége ennek a új szabályrendszernek, hogy a régi szabályrendszerben meg az egyik legunalmasabb futam közé tettük be azért a Hungaroringet. Nagyon szerettük nyilván, de az egyik legunalmasabb volt. Most azért ez be fog kerülni, nem is a legjobbak közé, de az első harmadba várhatóan itt az elvárásokhoz képest.
0: Szerintem a jobbak között lesz. Most az, hogy nagyon jó futam lesz-e, az ugye mindenkor az adott erő viszonyoknak a függvénye. De tehát az, hogy jó futam lesz, az szerintem abból következtetjük Józsival is, hogy a szabályrendszer valamennyire kompatibilis annyira a pályához, hogy sokkal természetesebb versenyzési képet láthatunk, és utána az idei hajtásrendszernek, meg a hajtásszabályoknak köszönhetően ugye sokkal nagyobb esély lesz pozíciócserékre.
1: Hát meg az aeroszabályok
0: illetve az aeroszabályok miatt ugye sokkal kevesebbet veszít a versenyző turbulenciában. És hogy ilyen szempontból lehet egy jó meccs, ugye az első 8 között valamilyen összetételben, illetve a maradék mondjuk 4 csapat a középmezőnyben, és akkor a végén majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a Cadillac és az Aston Martin nagy meccse. De hogy simán lehet, hogy ugyanúgy járunk majd, mint Monakóban például. Ugye azt mondtuk, hogy hát a Ferrari a legjobb a lassú kanyarokban, Monakóban akkor Hamilton-Leclerc vagy Leclerc-Hamilton 1-2 lesz. Erre Antonelli úgy áporolta az egész mezőny seggét, hogy két újraindításból egyiknél se látták őt többször.
1: De korábban ugye az volt a baj a hungaroringi pályával, hogy csak a célegyenesben lehetett előzni, és arra is sokszor kevés volt a DRS, és most meg az a jó idén, hogy nem kell egyenesre hagyatkozni mindenképpen ahhoz, hogy előzzél, nagyon sok más előzési pont van.
0: Tehát, hogyha nagyon bátor vagy, akár az Alesi után is bedobhatod.
1: Igen. Úgyhogy itt tényleg legalább ugye 4 aktív aerozóna van, és mind a 4-ben lehetne akár előzni.
2: Hát és általában most már látnánk végre akkor mosolyogós pilótákat a futam végén, mert nem tudom nektek az mennyire tűnt fel, de ott szinte akármikor nyilatkoznak, a győztes leszámítva, nagyon boldog embereket én sose látok, tehát én nagyon azt láttam, hogy itt az összes pilótának a töke ki van ezzel az új érával.
0: Hát figyelje, nagy esélye, 21 versenyző nem fog mosolyogni a futam után, tehát sokaknál ugye még most is kínszenvedés. Nem tudom megmondani, hogy valaki mosolyogni fog-e. Most az, hogy valaki jól érzi magát az autóban, az sokkal inkább eredményfüggő, mint az autó vezetési élvezete. Tehát, hogyha ha nagyon rossz az autó, akkor nem leszel csak azért szomorú, tehát hogyha nagyon rossz vezethetőségű az autó, akkor nem leszel azért szomorú, mert harmadik helyen végeztél mondjuk egy kis csapattal.
1: Meg hát az év elején is látunk nagyon sok jó csatát, mondjuk Russell és a Ferrari között is ott, és ők is mondták, hogy tökre jelezték, ez ott az egy legélvezetesebb futamok, mondjuk Kínában voltak ilyen csaták, és tényleg elhiszem, hogy ezt ők teljesen élvezik. És tehát attól függetlenül, hogy néhányan szenvednek az energiamenedzsmenttel, ez nem minden pályára igaz, nem minden autóra igaz. Most is a Ferrarinál nem volt olyan nagy szenvedés az energiamenedzsmenttel. Nyilván nekik is kellett néhány helyen természetellenesen visszavenni, de nem voltak olyan kiszámíthatatlan problémáik, mint mondjuk a Red Bullnál vagy a Mercedesnél. Úgyhogy meg Russellnél is. Ő évelején szerette ezt a szabályrendszert, mert élvezte. Volt sikerélménye is, és tényleg jó csatái is voltak. Most meg ugye azzal szembesül, mint ahogy sok másik csapatnál, hogy nem is tudja, miért vannak problémái, nem tudja kiszámítani, mikor lesz energiája, mikor nincs energiája. Itt is beszélhetünk akár

0: a Spy rajtról, úgyhogy most nyilván változott neki is a véleménye, és nem olyan mosolygós az interjúkban. Inkább eredményektől is függ meg az, hogy kinek milyen problémái vannak. De ahogy megyünk, szerintem telik az idő, telnek a futamok, mind a szabályalkotók is alkalmazkodnak a kihívásokhoz, a csapatok is alkalmazkodnak a saját autóikkal, energiamenedzsmentjeikkel a szabályokhoz. Egyre kevesebb lesz a probléma, és egyre inkább hozzászoknak ehhez, és jobb lesz a verseny. De ez tényleg kellenek még szabályrendszer terén is módosítások, nem elég az, hogy a csapatok alkalmazkodnak.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Lacival és Józsival a Ground Effectből.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
2: Itt vagyunk továbbra is Deák László és Molnár József vendégeim. És Józsi, elérkezett a te pillanatod végre. Ránézhetsz a papírra, amit hoztál meg, amit számoltál. Ugye hozzáteszünk, hogy ez egy szubjektív lista Józsitól. Ugye kigyűjtötte itt, hogy a Russell Antonelli csata az hogy néz neki, hogyha nem lentek volna a technikai meghibásodások, de akkor átadom a szót, Józsi, mi az, amit kigyűjtöttél arra a papírra?
3: Hát én gondolom, rá akarsz térni a Mercedesre, pontosan. És akkor ott felmerül, hogy közülük valószínűleg eldőlni a világbajnoki cím, és ugye gondolom nagyon sok emberbe felmerült már a kérdés, hogy a sok Russell hiba, vagy Russellt érő balszerencse, meg Antonet is érte a balszerencse, ez nagyjából kiegyenlítődött már, vagy nem, és hogyan a bajnokság, hogyha ezeket mind figyelmen kívül hagyjuk, és nyilván szubjektív, valamennyire néhány dolgon lehetne módosítani, ha valaki nagyon kekeckedni akar.
2: Ami fontos még, hogy te azt mondtad, hogy ebben csak a technikai meghibásodások vannak benne, tehát a vezetés nem, technikai hibák ebben nincsenek benne.
3: A saját hibák nincsenek benne, minden olyan hiba benne van, vagy minden olyan hiba ki lett szűrve, ami a csapatnak a hibája, vagy balszerencse, rossz jött safety car, technikai meghibásodás, stb. Úgyhogy ezek ki lettek belőle szűrve, és milyen lenne egy bajnokság, hogyha csak a versenyző tehetsége döntené el az eredményeket. És nálam az jött ki, hogy Russell vezetné a bajnokságot 221, kötőjel 216 pontra, tehát 5 ponttal vezetné a bajnokságot Antonelli előtt. És ebbe benne van, most nagyjából felsorolom, hogy Kínában ugye időmérőn megkotlotta a Mercedes Russell alatt, ott lenne egy helycsere, aztán Japánban rosszul jött ki, Russellnek egy safety car, Kanadában nyilván motorhiba érről esett ki, ott Antonelli meg is nyerte. Monakóban, hát ezt ne is részletezzük, hogy mi volt, ott is jogosulatlanul vettek tőle el pontokat. Spanyolországban is volt egy kicsike, és Spanyolországban pont Antonelli vesztett többet, de Russell is vesztett volna azzal, mert mivel nem tudták beállítani a szárnyát, vagy pont rosszul állították be. De,
4: ugye azért,
3: de ott főleg Antonelli vesztett pontokat. Igen, és ezt is figyelembe vettem, nyilván Antonelli is vesztett pontokat. Nagy-Britanniában szintén vesztett Antonelli rengeteg pontot, és Russellnek itt szerencséje volt. Ugye a végső safety car-ral, itt ugye pont Russellhez tőle vontam le pontokat, és Belgiumban is szintén Russell kiesett, anélkül lehet, hogy meg lett volna neki egy dobogó. Ezen is lehet akár vitatkozni, de nem sokat változtat, nyilván egy-két pont különbség lenne, és ezzel alapján tényleg az jön ki, hogy ha nem lennének ezek a szerencsétlen balesetek, akkor tökre egál lenne a világbajnokság. Most tök mindegy, hogy ki vezetne, Russell vezetne 5 ponttal, vagy Antonelli akár vezetne 5 ponttal, mindegy, lényeg az, hogy egymás mellett lennének. Úgyhogy kár, hogy a bal szerencse így közbeszólt a világbajnokságba.
2: Mennyire értesz egyet tanult kollégádnak a számításaival?
4: Laci? Hát a kínai időmérővel azért vitatkoznék, de tehát őszintén nem néztem át tüzetesen. Én annyit mondanék, hogy ha a balszerencse, illetve a csapathibás faktorokat kivennénk, akkor 15 ponton belül lennének kb. Annak ellenére, hogy sokkal több olyan verseny hétvége volt, amikor Antonelli nyújtott egyértelműen jobb teljesítményt.
3: Relatív, ami nem volt annyival több, mint amennyi érződik, de igen, Antonelli az abszolút, ami meg kell dicsérni, mert pont arról beszéltünk még a személy velein is, hogy vajon Antonellinek sikerül-e azt a lépést megtenni, mint ami Piastri, amit Piastrinál láttunk tavaly, és abszolút sikerült, tehát teljesen felnőtt Russellre. Annyit torzít nyilván a képen az, hogy mennyi balszerencséje volt Russellnek, de évelején ugye gyorsabb volt Russell, és azóta pedig szinte teljesen egál, oda-vissza verik egymást.
4: De nem amikor... is azt mondanám, futamhelyszínre változott. Tehát, hogy Antonelli itt Kínában...
3: Úgy átlagban egál, igen, de amúgy futamhelyszínre vannak elég nagy különbségek.
4: Igen, tehát igen. Antonelli Kínában meg tudta volna fogni simán Russell, de mondjuk Miami-ban soha az életben. Igen. Akkor Suzuka, az is inkább egy picit Antonelli felé dőlt, csak hát a nagyon gyenge rajttal azon a pályán egy simán egy Russell győzelemnek kellett volna születnie. Akkor Monakóban az ég adta világon senki nem állította volna meg Antonelli, de akkor is Russelltől mennyi pontot elvett a rossz mérés, és aztán a csapat hibája. Utána a brit nagy díjon ugye ott az iszonyat mennyiségű forgatókönyv, de Russelltől egy alapvetően egy harmadik helyesett el, ami, hogyha azt nézzük, akkor Antonelli kiesésével egy másik lett volna, tehát azt mondod, hogy akkor ő pontot nem bukott, Antonelli egy sima győzelmet bukott. Tehát itt én sokkal inkább arra térnék ki, hogy a két versenyző színpadon vagy képernyőn látható teljesítményeit a csapat és az erőforrás nagyon gyakori hibái, illetve a vak szerencse az jelentősen hátráltatja. Tehát megint teljesen más lenne az összkép, hogyha mondjuk a belga nagydíjon a virtuális safety car-nál Leclerc, ahogy megörökölte a vezetést, azt meg is tudta volna tartani. És akkor ott tartanák, hogy akkor Antonellitől a bal szerencse megint elvett egy győzelmet. Tehát, hogy a Mercedesnek egyértelmű előnye van, de annyira megbízhatatlan, vagy nem annyira megbízhatatlan, inkább sebezhető, meg ugye annyi a Lutri faktor az idei Forma 1-ben, hogy nagyon könnyen bejönnek közéjük, vagy akár eléjük is versenyzők, akiket aztán vagy le tudnak győzni, vagy nem.
2: Igen, és te is említetted, pont felírtam én is egyébként a jegyzeteim közé, Józsi, ezt az Antonelli-Piastri párhuzamot, mert szerintem eddig ez az év egy az egybe a tavalyit hozza vissza így az élcsapatot nézve. Összességében Antonelli azért megmutatta, hogy ő tényleg végre behozta azokat a reményeket, amivel ő megérkezett ide, mert azért volt olyan közös műsorunk még, ha nem is az év elej, de a tavaly valamikor évközben, amikor féltettük őt egy picit, hogy nehogy túl nagy pofont kapjon Russelltől, most meg olyan szinten tud dominálni, és olyan dominanciát mutat tényleg csapaton belül, meg az egész mezőny felett, és olyan higgadt, olyan érett, hogy egyszerűen én nem is nagyon tudok olyan konzisztensen rosszat mondani Antonelli idei versenyzésére.
5: Ez ami abban közös Piastrival, hogy előtte Piastriról is úgy beszéltünk, hogy fel kell érni a Norrishoz, és ő is felért. Lehet, hogy csak beszélnünk kell róluk, és akkor felébrednek. Amúgy igen, abszolút igaz, tehát semmi kritika nem érheti Antonellit, és még, vagy reméljük, nem is fog odaérni, ahova Piastri év végére. Ugye az a kérdés, meg tudja ezt a rendőtet tartani év végéig, és nem lesz az, mint Piastrinak ugye tavaly év végén, hogy visszaesik a teljesítménye. Eddig nem látszik ennek nyoma, teljesen higgadt és jó kezel minden szituációt. Annyi, hogy lehet, hogy ezt a képet is árnyalja az, hogy most kérdés az, hogy Russellnek az autója mennyiben lassabb, mint Antonellié. Láttunk erre információkat, vagy egyértelműen látszik a telemetrián, hogy rejtélyes módon, mint hogyha kevesebb energiával rendelkezne Russell bizonyos időmérős körökön, amit nem lehet annyira megérteni, tehát korábban fogy el az energiája. Úgyhogy még hogyha a bal szerencséket nem is nézzük, még akkor is ugye kérdés az, hogy mit kezdenek rá az autójával, tényleg gyengébb az autója, tényleg rosszabb, és mennyire lehet így összehasonlítani a két pilótát. De még ettől függetlenül is, tehát tök mindegy, hogy mondjuk 4 tizeddel kap-e ki Russell, vagy csak 1 tizeddel, lényeg az, hogy Antonelli nem nincsen hátrébb, az biztos, hogy nincsen hátrébb, tehát csak azt látjuk, hogy valószínűleg, hogyha egyenlő feltételek ellen mennének mind a ketten, akkor Russell közelebb lett volna mondjuk a legutóbbi időmérőn, nem azt, hogy megelőzte volna Antonellit. Úgyhogy ez mindenképpen őt dicséri, hogy abszolút felnyúlt a feladathoz.
4: Szerintem a legjobb dicséret az, hogy úgy állunk neki minden hétvégének, hogy ezen a hétvégén el lehet őt győzni. Tehát, hogy már természetesnek vesszük a viszonylag kiegyensúlyozott, konzisztens és magas szintű teljesítményét, amit úgy sikerült felépíteni, hogy mind a média visszhang, mind a nézői elvárásokban, amúgy az a nagyon nagy esélyesség terhe, szerint én nem gondolom, hogy nyomja a vállát olyan szempontból, hogy tudod, arra beszél mindenki, hogy na akkor most is le tudod győzni Russellt, most is megnyered a futamot, nem arról, hogy 43 egész, vagy 43 ponttal vezetted a bajnokságot. Ki fog tartani? Nagyon rettegsz a Ferrari-tól? Mondjkor is kiestél, nem biztos, hogy ez olyan sokáig el fog tartani. Tehát, hogy nagyon jó a médiája is, nagyon jó a megítélése is, nagyon közönségkedvenc lett, újságíró kedvenc lett, és ez ugye egy nagyon kemény, pozitív visszacsatolás, a saját, tényleg még ilyen kifejezetten bohókás, tini viselkedésével egybegyúrva. És tényleg az, hogy második szezonjában ebben a teljesen másfajta versenyzői képességeket előtérbe helyező szabályrendszerben úgy tud menni, mint hogyha egy sokszorosan tapasztalt világbajnok lenne.
2: Igen, szerintem az mindenféleképpen még azért pozitív a neve mellett, hogy körülbelül másfél-két hónapig még nem is kaphatom kérdéseket, hogy hú, izgulsz, majd mennyire közel van, hogy tehát még ez a teher sincsen rajta, ugye, tehát itt az utolsó 5-6 futamnál lesz majd test közelben az, hogy na most már tényleg ott vagy, és akkor el lehet agyalni, mint hogy Piastrinál is volt tavaly. Nyilván nem lehet megmondani, tehát ilyenkor csak mindig véleményre vagyok kíváncsi, és nem egzak válasz, mert nem lehet megmondani, de Antonellit be tudjuk tenni azért Piastri fölé mentálisan, mert ha bele gondolunk a tavalyiba, azért Piastrit is mindig dicsértük, hogy egy kicsit ilyen ő is egy jégkocka, hogy nem nagyon lát érzelmeket, hogy azért ő is egy profi, és valószínűleg végig fogja vinni. Antonellit ilyen szempontból milyen karakternek gondoljuk?
5: Ahogy mondtad, ezt nem lehet megmondani.
2: Azért mondom, hogy véleményre vagyok kíváncsi.
5: Azon, hogy nem láttuk még Antonellit nagyon-nagyon más alá helyezve, és Piastrinál sem feltétlenül akkor jött ténylegesen a sorozatos hibáinak a korszaka a tavalyi év végén, amikor legnagyobb volt a nyomás, hanem teljesen random valahogy bekerült olyan spirálba. Nem is tudja szerintem még ő se, hogy mi volt a pontos oka. Úgyhogy ezt nagyon nehéz megmondani. Én, hogyha jellemüket akarom nézni, én Antonellit egy talán egy úgymond gyengébb jellemnek, egy érzelmesebb jellemnek látom, mint Piastrit, de ez nem hiszem, hogy olyan sok köze lenne ennek a versenyzői tehetséghez, de tényleg személyes jellem tekintetében talán Piastrit egy hidegebb fejűnek gondolom, mint Antonellit, de még egyszer mondom, ez nem biztos, hogy negatív hatással lesz az ő teljesítményére.
2: Laci?
4: Én is hasonlóan gondolom, tehát főleg életkorból, bár nem, mint hogyha Piastri Matuzsálem lenne, de hogy jaj, kifejezetten ilyen tehát sokkal nyíltabb, sokkal közlékenyebb, sokkal inkább az érzelmei által vezérelt képet látunk Antonelliről, ami tényleg hát 19 éves augusztus valahanyadikán van a születésnapja, akkor lesz kemény 20 éves versenyző, és teljesen más, hogy viselkedik, mint Piastri. Egyrészt teljesen más a csapat kommunikáció körülötte, mint a tavalyi McLaren 2-ösnél, de hogy ez most erősebb, vagy gyengébb mentális képességet jelent, azt, vagy hát nem mentális képességet, mentális erősséget, így, azt meg nem tudom mondani neked. Annyit látunk, hogy jelenleg ugye a hétvégéi teljesítményére nincsen kihatása. És talán is Piastrinál szerintem inkább leszámítva a bakui futamot, nem is feltétlenül az a nagyon sok látványos hiba volt az, ami miatt elbukta a bajnokságot, hanem az, hogy úgy ment oda egy hétvégére, hogy az egész hétvégén 0,3-del elmaradt Norristól, és abba belefértek mások is. Antonellinél még nem látsz ilyet. Az első szabad edzést általában nem nyeri meg, de péntek délutántól kezdve meg, ott van, és akkor a Q3-ban meg hirtelen egy másodpercet gyorsulunk.
2: Azt, hogy Russellnek tényleg telemetriában mindenből kimutatható, hogy tényleg problémája van, ezt nyilván erre se lehet egzak választ adni, de ezt mennyire lehet kijavítani, mennyire lehet ezt egyáltalán csapaton belül kezelni? Russellt mennyire kell ilyenkor ápolni, mint ember, meg mint versenyző? Tehát tényleg úgy kezdte meg ezt a szezont, hogy azért, ha kellett volna egy pilóta sorrendet állítani, azért nem tudtad őket egy A, egy B-nek kitenni, hanem azért egyértelműen Russell volt az első szám, és mégis vele történik meg ez. Ezt Toto Wolffnek és a Mercedesnek ez hogy kéne kezelni? Tehát mert ez egy borzasztóan kellemetlen szituáció szerintem.
5: Ez nem úgy, ahogy most kezelik. Most Toto Wolff egyértelműen a felelősének a legalább a felét ugye a Russellre tolja, de inkább a nagyobb részét Russellre tolja. És amúgy elvég megvizsgálta a Mercedes az egész amúgy mindenhol, és nem találják, hogy mi okozhatna bármilyen problémát.
4: Annyit pedig mondtak most, hogy a belga nagydíj kemény 900 méterre alatt láttak valamit a motoron.
5: Igen, ezt még belga nagydíj előtt mondták, hogy megvizsgáltak mindent, és nem találtak semmit, ugye, mert ugye Silverstone-ban is panaszkodott erre a jelenségre.
4: Hát is ott is, tehát a kopszból kifele jövet, 6-8 km per óra végsebesség deficitje volt Russellnek. És ugye itt is a Stavelóból kifele jött a 10 km per óra végsebesség, és a rajt után meg egyáltalán semmi elektromos rásikítése nem volt, úgyhogy szegény gyerek
5: padlószint. Nem is a rajt mutatja szerintem a legjobban, mert rajtnál lehet bármi
4: akkor a megzavarodás. Kifele, vagy a radiumok kifele.
5: Vagy a Blanchimonból, ahogy tovább mentek, és a időmérős körön. Blanchimonból onnan, még az utolsó egyenesre, még a sikán előtt, ott lenne még egyenes szakasz, és ott
3: jelentősen, 10 km per órával lassabb volt, mint Antonelli, ami nagyon durva. Úgyhogy,
4: és még egyszer, hogy nem emiatt nem lett pole pozícióban, de emiatt lett harmadik. Tehát, hogyha...
3: Negyedik.
4: Ja, hát jó, igen. Negyedik, igen. És aztán ugye harmadik. Tehát, hogyha végig mennek, akkor kikap 1,2.
3: Emiatt 3-4 tized különbség, és nem 1 tized.
4: Igen.
2: Táblázatod be egyébként ezt a Spy hétvégét? Hány pontnak írtad? De a
3: Spy hétvége, ezt nem vettem figyelem egyébként ezt. Tehát mondom, ebben az sincs benne ebbe a számításba, hogy Russellnek rosszabb ugye az autója, ahogy látszik. Csak az van benne, hogy Russell ugye kiesett, és alapból pedig egy dobogó összejött volna neki egy harmadik hely, ami szerintem reális lehetett volna.
4: Igen. Hát ugye annyit láttunk, tehát még bocsi, hogy közelgő. Nyugodtan. Te lehet ilyen, hogy Russell a Camelben 3.16-ig gyorsult, és a két Ferrari meg 3.36-tal ment el mellette. És ez nem tudás különbség.
3: Igen.
2: Hát igen, és Russell is ezt emelte ki egyértelműen, és te is említettél egy Józsi Toto Wolffal kapcsolatban, nekem is picit ez a fura, hogy azért általában egy csapatfőnöknek kéne ezt mondania, és nem Russellnek úgymond magát megvédenie, de nekem is ez a narratíva látszódik, hogy Russell egyértelműen okolja a körülményeket, meg picit a csapatot is, Toto Wolff pedig azt mondja, ez a legjobb, most nyilván nem szó, de azt mondja, ez a legjobb autó, láthatjuk Antonellit, milyen jól megy, akkor biztos nem velünk van a probléma.
4: Toto Wolff négyszeresen is érdekelt benne, egyrészt, mint ugye menedzser, egyrészt, mint csapattulajdonos, egyrészt, mint ugye a Mercedesnél is ott lévő, tehát nem mondhatja azt, hogy az én általam tulajdonolt csapat által gyártott motor a te autódban szab, mert hát az négyszeresen is rosszul jön neki rajta, de hogy igen, tehát ha a költségsapka megengedi, Russell helyébe egyértelműen verném az asztalt, hogy teljesen új autót kérek, bevállalom a box utcai rajtot is vele, és hogyha utána is el vagyok maradva, akkor csak magamra nézhetek. Tehát így is elismerte Silverstone után, hogy ha fene-fené teszik is, akkor se tudta volna megelőzni Antonellit, és Antonelli egyértelmű jobb munkát végez, mint ő, de az, hogy a kettejük közé még bejön valaki, azt nagyon nehezen tudja elfogadni, úgyhogy egyértelmű idővesztesége van önhibáján kívül. És ez a nehéz. Tehát, hogyha még tudod, ott van benned az a bosszúság, hogy az autód hibája miatt eleve nem tudod hozni azt a teljesítményt, amit elvárnak tőled, azután a maradék elérhető teljesítmény célodat is rontja. Tehát lehet, hogy az utolsó két tizedet azt egy mondjuk tökéletes autóval már csak a magabiztosságban le tudná dolgozni Russell, aztán lehet, hogy kap egy teljesen új autót, és akkor a 5 tized helyett csak 3,5 tized lesz a hátránya.
2: De a műsoridőnk már nagyon a végéhez közeledik. Srácok, bármit még, amit így a Mercedes-szel kapcsolatban, vagy a bajnoki versennyel kapcsolatban szeretnétek elmondani?
4: Hát én annyit, hogy ha folyamatosan jönnek ezek a technikai hibák, meg kiesések, akkor a konstruktőrére még odafigyelhetünk.
2: Igaz, említetted a kibeszélőben is, hogy azért a Ferrari-t ilyen sok.
4: Hát most 70 pont a különbség, aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul. Tehát a Mercedes-nél, a két gyári Mercedes-nél szerintem 2-2 hátrasorolással legalább tudunk számolni. A Ferrari-nál jobb esélyt adok arra, hogy 4 motorral kihúzzák a szezont.
2: Úgyhogy ennyi lett volna akkor a mai adásunk. Laci, Józsi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, a srácokat továbbra is a Ground Effect YouTube csatornáján és közösségi média is megtaláljátok több helyen. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem.
4: Köszönöm szépen.
3: Mi is köszönjük a meghívást.
2: Sziasztok.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket! Ez az ATV híradó. Stolluca vagyok. Egyetértenek a szakértők, hogy Baka András leendő elnöknek nem lesz könnyű dolga, de eltérő szempontokat sorolnak. A következő héten sem várható jelentős mennyiségű eső, maradnak a forró napok, Pakson sem múlt el a kritikus helyzet. És Bródi nap a szigeten, Bródi János szerzeményeit több mint 70 hazai művész, zenész, énekes és színész adja elő. Akár még válságos helyzetet is előidézhet Baka András államfővé választása, miután Súlyog Tamás menesztése után több jogorvoslati eljárás is folyamatban van. Ezt mondta a híradónknak Hak Péter jogtudós. A Tisza jelölt állítási folyamatát számos bírálat éri, miközben Baka személyes kvalitásait alig ha van valaki, aki kétségbe vonja. A Political Capital szerint az új köztársasági elnöknek nem lesz könnyű dolga. Horn Gábor azonban máshogy látja és emlékeztet. Baka éppen a Fidesz alatt bizonyította függetlenségét.
2: Míg engem eltávolítottak személyre szabott jogalkotás eredményeképpen.
3: A Tisza frakció Baka András kérte fel szombaton, aki el is fogadta a kétharmados kormánypárt államfőjelölését. Az ügyvédkör támogatja a jelölést. Közleményükben azt írták, hogy Baka András alkalmas arra, hogy a nemzet egységét, az alkotmányos intézményrendszer tekintélyét és a demokratikus jogrend iránti közbizalmat képviselje. Karácsony Gergely főpolgármester is bizakodó. Facebook posztjában úgy fogalmazott, a NER Baka András kirúgásával kezdődött, most Baka András köztársasági elnök kiválasztásával ér véget. Többen azonban élesen kritizálták a jelölt választás folyamatát. A Fidesz illegitimnek tekinti az új államfőt, amire Magyar Péter is reagált. A miniszterelnök emlékeztet, a Fidesz most azt a Baka András támadja alantas hazug vádakkal, akit 2009-ben ők is megszavaztak a legfelsőbb bíróság elnökének. Puzsér Robert közéleti szereplő, Flex Zoltán jogtudós és Lányi András filozófus nyilatkozatot tett közzé. Ebben reményüket fejezték ki, hogy a miniszterelnök által meghirdetett társadalmi egyeztetés átlátható módon a megvalósultnál szélesebb körben és világosabb keretek között zajlik majd.
4: A köztársasági elnöknél...
3: Hak Péter már Súlyog Tamás elmozdítását is bírálta. A folyamat szerinte alapjaiban ássa alá a közjogi rendet. A jogtudós híradónknak most azt mondta, több eljárás is függőben van, hogy Súlyog Tamás elmozdítása legitim volt-e.
5: Előfordulhat, hogy egy-két éven belül nemzetközi fórumok is kimondják azt, hogy Súlyog Tamás eltávolítása az nem felelt meg a jogállami normáknak, és ez egy válságos helyzetet hoz létre, függetlenül a jelölt vagy a megválasztandó személyes kvalitásaitól.
3: Közben a Political Capital gyors elemzése rámutat, Baka Andrásnak alig ha szétesű Fidesz miatt lesz nehéz helyzete. Szerintük sokkal inkább azért, mert az Orbán rezsim politikai értelemben kiüresítette a köztársasági elnöki intézményt. Hozzátették, Bakának újjá kell építeni a tisztség tekintélyét, ez pedig inkább politikai munkát igényel. Az elemző úgy látja, Bakának nem lesz nehéz dolga, olyan mélyen van az államfői intézmény megítélése. A jó tudó szerinte a függetlenségét is bizonyította már.
6: Baka kilépése vagy kiüzetése a legfőbb bírói pozícióból azért következett be, mert nem feküdt be a fideszes politikának. Tehát ő egyszer már bebizonyította azt, hogy ő egy karakán jogvédő, a köztársaság eszméjét, az igazságszolgáltatás függetlenségét minden áron védő közszereplőt.
3: Baka Andrást kedden választhatja meg köztársasági elnöknek az országgyűlésben a Tiszás kétharmad.
1: Továbbra is benne van a forgatókönyvben, hogy esetleg teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet. A héten ugyanis forró és igen száraz idő várható. A Duna vízgyűjtőjén ugyan esett eső, de még nem látni pontosan, hogy ez mire lesz elég.
7: Egyelőre átvészelte az ország a nagy kánikulai hullámot, és a Duna szintjének minimális emelkedésével együtt az utolsó blokkot nem kellett leállítani a paksi atomerőműben. A miniszterelnök a pénteki tájékoztatón azt mondta, nem lehet tudni, meddig tarthat a javulás.
8: A Duna fentebbi vízgyűjtő területeire is érkezett, hát az eddigiekhez képest mindenképpen jelentősnek mondható eső, és ez legalább néhány napra átmenetileg fellélegzést hozhat a Duna vízszintjét illetően.
9: Hát a lakás, a betonlakások azok nagyon melegek.
10: Klíma nincs?
9: Van klíma, de nem szeretem. Én nem szeretem. Az ízületekre az nagyon-nagyon, mondjak egy rosszat róla, szóval ez nekem nem jó.
11: Nagyon nehezen viselem, nagyon nehezen bírom, de hát úgy, ahogy átvészelem, mert mivel 90 éves vagyok, ugye, hát én már nem dolgozok.
7: Nem ad okot az optimizmusra az előrejelzés. A következő napokban visszatér a kánikula, majd szerdától enyhül a hőség, de csapadék sem itthon, sem a folyók vízgyűjtőjén nem várható.
12: Érdemi változás a jövő hétvégén jöhet, ekkor egészen pontosan augusztus 15-én és 16-án egy csapadékzóna Dél-Németországot és az Alpok északi oldalát is elérheti.
7: Ha újra jelentősen csökken a víz szintje, akkor a paksi atomerőmű negyedik utolsó blokkjának működése is veszélybe kerülhet. A BME Nukleáris Intézetének professzora szerint a teljes leállást előre jósolni nem érdemes, és nem is lehet.
13: Most bőven van tartalék, a jövőben derül ki, hogy ténylegesen mekkora vízszint csökkenés következik be, ha az bekövetkezik, és hogy akkor mennyi blokkot lehet üzemben tartani, ez is a későbbiekben tud eldőlni. Tehát ez ebben a pillanatban nem ennyire fekete-fehér, meglátjuk, hogy hogyan alakul a következő néhány hét.
7: A szakember arról is beszélt, hogy az ország energia ellátása nincs veszélyben, ami az adatok szerint köszönhető annak is, hogy sokan, cégek, magánszemélyek is visszafogták magukat. Az előrejelzések egyelőre azt mutatják, hogy hétfőn és kedden visszatér a 40 fok körüli csúcshőmérséklet, szerdától várható majd enyhülés, de jelentős csapadékra nem lehet számítani.
1: Szerbiában nyaral Orbán Viktor, akiről egy videó is nyilvánosságra került a Rina hírügynökségtől. A korábbi miniszterelnök a Gucsai Trombita Fesztiválon járt, és a képek alapján testőrök nélkül élvezte az eseményt. Orbán kíséretében Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró szerint Világi Oszkár szlovákiai magyar milliárdos látható, aki a MOL vezérigazgató helyettese és korábban a Slovnaft olajtársaság vezetője volt. A másik férfi Orbánnal Taraczki Dániel, aki az Orbán család 60 pusztai birtokának főtervezője. Később egy másik videót is közöltek, amin Orbán együtt pálinkázik a szerb trombitással, Boban Markovicsal, a Kusturica filmek híres zeneszerzőjével. Gyermekbarát iskolakezdést, 35 perces tanítási órákat és a házi feladatok mennyiségének korlátozását javasolja az Oktatási Minisztérium közoktatásért felelős államtitkára. A 14 pontos ajánlásban az alsó tagozatosok oktatásának élményszerű vététét kérik az iskoláktól. A Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára a híradónak azt mondta, gyermekjogi és gyermekvédelmi szempontból nagy erőrelépés ez a javaslatcsomag.
10: Először ezt a text to speech-et.
14: Fejlesztő feladatokkal próbálják izgalmassá tenni a számítástechnika órát ebben az iskolában. Szeptembertől több ehhez hasonló játékot, mesét és mozgást javasol az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az alsó tagozatosoknak. A közoktatásért felelős államtitkár 14 pontos javaslatcsomagot küldött ki az iskoláknak, amelyben a gyermekbarát iskola kezdést és a 35 perces órák bevezetését javasolja. De az alsósok házi feladat korlátozása, a fejlesztő visszajelzések és a bántalmazás megelőzés is szerepel a javaslatok között.
15: Az lenne nagyon fontos, hogy minél nagyobb szabadságot adjanak helyben az iskoláknak a pedagógiai programokban, illetve a helyi döntésekre, és nagyon fontos lenne az is, hogy a pedagógus maga határozhassa meg, hogy egy-egy óra például mennyi ideig tart.
14: A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint sokkal gyermekközpontúbb lesz az oktatás, ha a javaslatok teljesülnek.
16: 80%.
14: Azonban kérdéses, hogy ezek hogyan valósulnak meg, mert jelenleg a pedagógusok túlterheltek, az iskolák pedig szakember hiánnyal küzdenek.
17: A törvényi szabályozás úgy kell megváltoztatni, hogy egy rugalmasabb tantervi szabályozás legyen az oktatási intézményekben, mert a helyi tantervekben vagy a tematikus tervekben nem lehet előre megmondani, hogy most a 72. órában akkor el tudunk menni múzeumlátogatásra.
14: A pedagógusok szakszervezetének elnöke egyetért azzal, hogy szükségesek ezek a lépések, de súlyos problémának tartja, hogy elmaradt a társadalmi egyeztetés, és nem derült ki, hogy ez milyen plusz forrásokat fog jelenteni az oktatási intézményeknek. Magyarán lesz-e pénz a bevezetésre?
18: Nagyon komoly szándékunk van arra, hogy az intézményi szintű gyermekvédelem meg tudjon jelenni Magyarországon.
14: A Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára úgy látja, gyermekjogi szempontból problémás a jelenlegi rendszer.
19: Kérlek szépen dolgozz páros munkában.
14: Az egészséges fejlődéshez pedig szükség van a kellő pihenésre, szabad időre és játékra. Ezért nagy előrelépés lesz, ha ezek a javaslatok megvalósulnak.
18: Évek óta hangsúlyozzuk azt, hogy a gyerekek borzasztó túlmunkában vannak. Nagyon kevesen gondolnak bele abba, hogy a gyerekek napi 8 órás gyakorlatilag munkát töltenek az iskolában, de hogy idő az is, amíg oda jutnak, onnan hazamennek, és aztán délután a házi feladatok, a külön órák, a különböző megterhelések, azok oda viszik őket, hogy a nap végén akár 12-14 órát is kell, hogy tanulásra, illetve iskolával foglalkozzanak.
14: Az átalakítások bevezetésével a pedagógusokat érintő plusz terhekkel kapcsolatban kerestük az Oktatási Minisztériumot is, de adásunkig nem kaptunk választ.
1: Rakétákkal és drónokkal lőtték éjjel az oroszok Ukrajnát, ahol találat érte Harkivot és Odesszát is. Ukrajna pedig az oroszországi Belgorodra mért dróncsapást. Moszkva több mint 4,5 éve indított teljes körű inváziót Ukrajna ellen, amely hónapok óta támad orosz energetikai célpontokat, hogy megnehezítse az agresszor dolgát.
20: Hatalmas lyukat ütött ezen a harkivi lakóházon egy orosz légitámadás, amely után több lakó a felsőbb szinteken rekedt. 7 embert tűzoltók mentettek ki, de a támadásban 2 meghaltak és 27 ember megsérült. Ott aludtam a 6., ahol már nincs erkély. Mellette a fehér ablakkeret, ahol találat érte a házat. A feleségemmel szerencsénk volt. Mondta egy férfi, aki párjával azért élhette túl a támadást, mert hálószobájuk ablaka az épület másik oldalára néz. Nem kímélték az oroszok Odesszát és a környékét sem. Az óvárosban lakóházakat is találat ért és több helyen tűz ütött ki. Egyes helyeken átmenetileg nem volt áram és vízszolgáltatás. 8 ember megsérült, többségüket repeszek találták el. Köztük ennek a macskának a gazdáit is. Nem lakom itt, a barátaim viszont igen, és megkértek, hogy jöjjek ide, mérjem fel a károkat és keressem meg a macskájukat. Ők súlyosan megsérültek, a zsidó kórházban ápolják őket, mondta ez a férfi. A támadásokra azután került sor, hogy szombat este zenei fesztivált rendeztek Kijevben. A fővárost az oroszok szintén rendszeresen támadják. A közönségben volt olyan felcser, aki a koncertek után már indult is vissza vonattal a frontra, de veteránok is megjelentek.
0: A háború idején sok mindent elveszíthetünk. Az ilyen események pedig azért fontosak, mert eszünkbe juttatják, hogy van miért élni, és felidézik a békét, amikor újra élvezhetjük az egyszerű dolgokat. Mondta egy 34 éves veterán, aki elvesztette egyik lábát. Közben Oroszország arról számolt be, hogy ukrán dróncsapás érte Belgorodot, ahol két lakóházban tűzütött ki és több épületben kár keletkezett. 5 ember meghalt és több mint 20 megsérült, köztük 2 gyerek. 14. Leó pápa a civilek elleni támadások leállítására kérte a feleket.
1: Most először tett közzé videót Mojtaba Hameneiről az iráni média, azóta, hogy apja halála után az ország legfelsőbb vezetőjének választották. Vélhetően így próbálják elhitetni, hogy épségben van, ugyanis nem állt nyilvánosság elé, mióta a hírek szerint megsérült az apja halálát okozó februári légicsapásokban. Az állami média olyan fotókat is bemutatott, amelyen állítólag lelőtt amerikai és izraeli vadászgépek roncsai láthatók. J.D. Vance amerikai alelnök azt mondja, az Irán elleni támadásokkal felszámolták az ország atomprogramját. Teherán közben cáfolta, hogy a Hormuzi szoros megnyitását jelenti, ha sikerül megállapodnia Ománnal egy hajózási útvonalról. Irak szintén próbál egyezményt kötni a perzsa országgal, hogy az ne akadályozza olaj exportját. Megemlékezést tartottak Nagasakiban a városra dobott amerikai atombomba pusztításának évfordulóján. A résztvevők egy perces néma csenddel emlékeztek a békeparkban, miután 11 óra 2 perckor megszólalt a békeharang. Pontosan abban az időpontban, amikor 81 éve felrobbant az atombomba. Suzuki Shiro polgármester arról beszélt, hogy a nukleáris elrettentés elmélete rendkívül kockázatos. Takaichi Sanai kormányfő pedig arról, hogy Japán továbbra is törekszik az atomsorompó szerződés fenntartására. 3 napja Hiroshima-ban is megemlékezést tartottak, az amerikaiak ugyanis 1945. augusztus 6-án odadobták le az első atombombájukat. Kis hián már 10 000 esetben kellett szabadtéri tüzek oltásához vonulniuk idén a tűzoltóknak. Folyamatosan tombolnak a tüzek országszerte, írják a közösségi oldalon, annak ellenére is, hogy majd 2 hónapja országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Hektárszám égnek le tarlók, bozótosok, erdők. A tüzek pedig a szakemberek szerint legnagyobb részben emberi figyelmetlenség miatt alakulnak ki.
7: 70 hektáron égett le minden, ami meggyulladhatott Tiszalök közelében. Napokig jártak ide a tűzoltók Szabolcs-Szatmár-Berek Borsodaba üzemplén és Hajdú-Bihar megyéből.
21: Még csütörtökön gyulladt ki a száraz gaz, bozótos, illetve nádas ajnövényzet, valamint egy erdő ajnövényzete. A tűzekkor 70-80 hektárnyi területet égett. Még a tegnapi napon is a hajdunánási, a tiszavasvári, valamint a nyíregyházi tűzoltók több vízsugárral, kéziszerszámokkal oltották a lángokat.
7: Ezek a felvételek Polgár közelében készültek, ahol szintén nagy területen gyulladt ki a mezőgazdasági terület. Különféle gazdasági létesítmények is veszélyben voltak, de a tűzoltók ide is időben érkeztek.
22: Gyors riasztásnak is köszönhetően és a hatékony tűzoltó munkának eredményeképpen sikerült megfogni egyébként a nagyon nagy sebességgel terjedő és ipari területet, mezőgazdasági területeket is veszélyeztető tüzet.
7: A tűz valószínű, hogy az út mellől egy autóból kidobott csik miatt lobbanhatott fel. A katasztrófa védők honlapján nagyon sok hasonló tűz oltásáról lehet beszámolót találni. Ezek egy része olyan erdős területeket is elért, ahol a tűz lakóházakat is felgyújtott, de Borsodban volt olyan erdőtűz is, amit csak a levegőből helikopteres segítséggel sikerült eloltani. A tüzeket sokszor a rosszul beállított munkagépek, traktorok, kombájnok okozzák.
23: A 41-nehány fokos melegek a gépeknek a hűtésénél nagyon nagy mértékben befolyásolja. Sajnos túl vannak teljesítésük határán a gépek. Sokkal tűzesélyesebb problémákat tud jelenteni. A hűtőket többször kell takarítani. Minden csapágy, minden mozgó alkatrész túlhevül. Ezáltal ugye nagyobb eséllyel tűz is keletkezhet.
7: A katasztrófa védelem közösségi oldalán jelezte, hogy már elég volt a tüzekből. Az idén több mint 9700 szabadtéri tüzet oltottak el, de így is több mint 96,5 millió négyzetmétert égettek fel a lángok.
1: Nagy erőkkel próbálják megfékezni a balkáni országokban keletkezett erdőtüzeket, mióta megérkezett a térségbe a nyugatról keleti irányba haladó hőkupula. Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amely idén-nyáron rekordhőségtől és a szokásosnál is pusztítóbb tüzektől szenved. A lángok Spanyol és Franciaországban okozták a legnagyobb károkat július végén, de a veszély még nem múlt el.
20: Napok óta küzdenek a szerbiai tűzoltók a Deliblati homokpusztán tomboló erdőtüzekkel. Az Európa szaharájaként vagy legöregebb sivatagjaként ismert sztyepp és természetvédelmi terület a vándormadarak fontos élőhelye, ahol már több ezer hektárt perzseltek fel a lángok. Közben az albániai Kruja városánál több mint 200 tűzoltó próbál megfékezni egy erdőtüzet. A környező hegyek nagyban nehezítik az oltást, amelyhez 3 helikoptert is bevetettek. Több helyen megszűnt az áramszolgáltatás, a helyi lakosok egy részét evakuálták. Azért jöttem, hogy elvigyem innen a testvéremet és az anyósát, mert attól félek, hogy leég a házuk. Remélem a lángok megkímélik az otthonukat, de a tűz már nagyon közel van, mondta ez a férfi. Olaszországban a Gardató partján lévő Tinyále településnél csaptak fel a lángok. A tűz miatt egy üdülőhelyet ez a férfi. Olaszországban a Gardató partján lévő Tinyále

0: versenyző a nagyatádi Extrémmen versenyen, számoltak be holnapjukon a versenyszervezői. Az úszó a parttól 100 méterre lett rosszul. A gyors beavatkozás után orvosok és mentők próbálták újraéleszteni. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de nem tudták a 60 év felettiek kategóriájában indult férfit megmenteni. A HVG szerint az Extrémmen a legrégebbi magyarországi Ironman triatlon verseny. A táv 3800 méter úszás, 180 km kerékpár, majd egy maraton, azaz 42,2 km futás. Idén 37. alkalommal rendezték meg a versenyt. Adásunkkal egy időben zajlik a Sziget Fesztiválon a Bródi Dalok napja. A 23 óráig tartó koncertfolyamon Bródi János szerzeményeit több mint 70 hazai művész, zenész, énekes és színész adja elő, tisztelegve az idén 80 éves énekes dalszerző előtt.
1: Nem véletlenül Bródi Dalok napja a cím, és nem Bródi János születésnapja, mert ezek a dalok valahogy generációk sokasságának jelentenek rengeteg dolgot, így aztán akik interpretálják őket, ők is nagy örömmel vállalták a fellépést.
2: Novák Péter, a Bródi Dalok napja koncertsorozat rendezője foglalta össze az ATV híradónak a Sziget -1. napját. A koncert rendezője elmondta, a meghívott művészek több mint 70 dalt visznek színpadra, az idén 80 éves Bródi teljes dalszerző munkásságát megmutatva.
1: Azt hiszem, hogy minden olyasmi elhangzik, ami emblematikus, és mondjuk olyan korszakalkotó pillanatokra emlékeztet, mint az Illés, olyan formabontó pillanatokra, mint a fonográf, olyan a magyar zenés színjátszást megújító darabokra, mint a Kőműves Kelemen vagy az István a király, és itt vannak a Bródinak az új dalai is, tehát én azt hiszem, hogy egy elég komplex képet adunk egy egyébként követhetetlenül izgalmas életművel kapcsolatban, és ennek nincs vége, mert a Jánosnak kifejezett célkitűzés, hogy minden egyes alkalommal új dalok is szülessenek.
3: Azt gondolom, hogy azért különleges, mert minden egyes magyar embernek szólnak ezek a dalok, és azt gondolom, hogy tényleg a magyar zenei kultúrának a részét képezik. Szerintem nagyon-nagyon kevés embert lehetne megállítani az utcán, aki ne tudna legalább egy dalt, vagy egy sort előadni.
2: Rúzsa Magdi énekesnő beszél arról, hogy mit jelentenek számára a Bródi János dalai. A szervező közleménye szerint olyan előadókat kértek fel a közreműködésre, akik maguk is azonosulni tudnak Bródi János arcpoetikájával, a szólásszabadsággal, az elfogadással és az empátiával. Azaria a koncert előtti délutáni hangpróbán, ahol a Ha én rózsa volnék című Bródi dalt adja elő.
4: Az elmúlt 16 év alatt voltak nehéz idők.
2: Novák Péter elmondta, a dalok feldolgozásánál a felkért művészek szabad kezet kaptak, Bródinak mindösszesen egyetlen kérése volt.
1: Bródi Jánosnak egyetlen kérése volt, hogy a dalszövegekhez ne nyúljanak az előadók, minden másba szabad kezet adott. Persze mindenki más tiszteli, hogy mondjuk a Bródi mellett egy olyan szerző társról beszélünk többek között, mint Szörényi Levente, Tolcsvai, és még sorolhatnám a neveket egészen napjainkig bezárólag, de mindenkinek azért sikerült a saját stílusát is megtalálni benne, úgyhogy hogy egy ilyen jó elegye született annak, hogy kísérletezünk is, meg hát a dalok felismerhetőek maradjanak.
2: A Sziget Fesztivál szervezői legutóbb 2017-ben készültek zenei programmal a -1. napra, az első magyar előadó előtt tisztelgő külön nap pedig 2005-ben volt, akkor az Illés együttessel.
0: 600 flamingó fiókát láttak el azonosító gyűrűvel Spanyolországban, miután több száz önkéntes összeterelte őket. A madarakat egy andalúziai lagúnában gyűrűzték meg, amely Európa egyik legnagyobb flamingó kolóniájának ad otthont. A terület 1984-ben kapott természetvédelmi besorolást, azóta több mint 200 ezer fióka kelt ki ott. Az azonosító gyűrűkkel nyomon követhető lesz a madarak vándorlása Európa és Észak-Afrika között. Az önkéntesek és állatorvosok alapos egészségügyi vizsgálatokat is végeztek a fiókákon, köztük egy ritka pigmentációs rendellenességgel született, világosabb tollazatú példányon is. A flamingók költési időszakonként egy tojást raknak, és a fiókák 3 és 10 éves koruk közt érik el az ivarérettséget. Whitney Houstonról mintázott Barbie-t mutatott be a Mattel. Houston sógornője és hagyatékának kezelője a céggel együttműködve dolgozott a babán, amelynek célja, hogy megidézze az énekesnő stílusát. A mikrofonnal ellátott baba ugyanolyan öltözéket kapott, amilyet Houston viselt az I Wanna Dance With Somebody című dal videoklipjében. A

Bát egy jótékonysági gálán mutatták be, amelyet évente rendeznek meg a fiatalon elhunyt énekesnő születésnapján. Houston 2012-ben a Grammy díját adó előestéjén belefulladt hotelszobájában a fürdőkádba. A Baba egy sorozat része, amelyben Miley Cyrusról, Kylie Minogue-ról és Tina Turnerről is mintáztak már Barbie-kat. A híradó után folytatódik a Fórum Szlazsánszky Ferenccel, de maradjanak az ATV-n, hamarosan friss hírekkel várom önöket. Addig is köszönöm a figyelmet, további szép estét, viszontlátásra!

van írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Így szólt az Úr. Péter apostol szerint pedig, mint engedelmes gyermekek, ne szabjuk magunkat a mi korábbi kívánságainkhoz, amelyek a tudatlanságunk ideje alatt voltak bennünk, hanem amiképpen az, aki elhívott minket, mi is szentek legyünk, teljes életünkben. Amen. Ja. Csak az Úr.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözöljük a 700-as klubban. Az amerikai hadsereg több tucat iráni katonai helyszínre lecsapott, az amerikai bázisokat célzó támadásokra válaszul. Trump elnök egy kiterjesztett légi hadjáratot mérlegel Irán rakétaindító képességének megbénítására.
2: Izrael miniszterelnöke Benjamin Netanyahu üzent az amerikai evangéliumiakkal, akik Izrael támogatják a Trump elnökkel folytatott találkozója után. Pol Petit következik.
3: Jordánia védelmi hadereje ma reggel 5 iráni rakétát lőtt le. Kuvaitban egy iráni rakéta eltalálta egy kínai vállalat épületét és megölt egy embert. A rakétákat azután indították, hogy Amerika egy éjszakán keresztül iráni katonai célpontokat támadott, a központi parancsnokság szerint csapások súlyos hullámában egy nappal azután, hogy megállítottak egy rakétatámadást egy amerikai bázison Jordániában. Két órán keresztül az amerikai erők több tucat célponton sújtották a forradalmat, gárdát, köztük parancsnoki központokat, rakéta és drón létesítményeket és partvédelmi pontokat. Az iráni média több robbanásról is jelentett Dél-Iránban. Ezek válaszcsapások a ballisztikus rakétákra, amiket a közel-keleti amerikai bázisokra lőttek ki kedden. Egy iráni drón egy amerikai gázszállító hajót is ért egy egyiptomi kikötőben. A keletkezett tűz egy másik hajóra is átterjedt. Trump elnök már előre bejelentette az amerikai támadásokat.
1: Erősen le fogunk csapni rájuk, mert most mi jövünk, tudják, hogy mi jön, de kérik, hogy ne tegyük meg.
3: Hozzátette, hogy még mindig nyitott a tárgyalásra.
1: Majd meglátjuk, hogy lesz-e megegyezés.
3: A Wall Street Journal tudósítása szerint a Fehérház egy 10-14 napos légi hadjáratot tervez. A központi parancsnok bemutatta a terveket az Irán rakéta arzenálja elleni támadásokra. Washingtonban Netanyahu miniszterelnök tárgyalt Trump elnökkel, majd az ABC News-nak azt nyilatkozta:
1: az a célom, hogy Iránnak ezzel a vezetéssel ne legyen nukleáris fegyvere. És ebben Trump elnökkel megegyezünk, mert az egy más világ lenne. Nagyon más.
3: Egy másik fontos kérdés Szaúd-Arábia. Netanyahu azt mondta, Trump megerősítette, hogy az amerikai-szaúdi nukleáris megállapodás továbbra is Szaúd-Arábia Izrael felé való normalizálódásához van kötve, az Ábrahám megállapodások szerint. Közben Szaúd-Arábia nemzetközi koalíciót keres a vöröstengeri szállítás huszi támadások elleni védelmére. És a forradalmi gárda 3 olajszállítót támadott meg a Hormuzi szoroson szerdán. Jelentések szerint Irán 400 kínai gyártású rakétát és várról indítható légvédelmi rendszert készül átvenni a rövidtávú védekezésének újraépítésére. Kína tagadja az értesüléseket. Washingtonban Netanyahu az evangéliumi vezetőket szólította meg, a világ az antiszemitizmus és az antievangélium támadása alatt áll. Hozzátette, nem véletlen, hogy a kettőt egyszerre éri támadás, mert egyek vagyunk. Paul Petit, CBN News, Jeruzsálem.
1: Nem, nem véletlen. Az egészet a radikális iszlám és a progresszív baloldal hihetetlen szövetsége szítja. Amit régebben marxizmusnak vagy szocializmusnak hívtak, azt most progresszívnek nevezik. Elképesztő számomra, hogy ez az ideológia hogyan tört be a mai politikánkba. Teljesen fura ez a kapcsolat, mert a progresszív oldalon nincs egyáltalán istenhit, hanem hitük szerint a jogokat az állam adja. És úgymond az állam van mindenek felett. De az iszlámban nincs más Isten, csak Allah. És engedelmeskedni kell a sariának. A lényeg az alárendelés, és talán ebben találnak közös nevezőt. De nekünk evangéliumiaknak Izrael mellett kell állnunk. És a saját jogainkért is ki kell állnunk ma már. Támadás alatt állunk, mint még soha, és szó szerint világszerte. Súlyos szívroham és agyi hipoxia. Mark Morrow edzés után összeesett. A családja szerint csupán egyetlen oka van annak, hogy még él. Isten adott neki egy második esélyt.
4: 2021. március 8-a, reggel 5 óra 15 perc. Mark Morrow pásztor az edzőteremben edzett. Gimnazista kora óta nem futott ilyen jó időt. Néhány perccel később azonban már nem élt. Összeesett a padlón.
5: Leparkoltam az edzőteremnél, mindenhol mentősök voltak. Annyit tudtak mondani, hogy az édesapám elájult és rángatózni kezdett. Csak ennyit tudtam meg.
4: A férfit 6-szor kellett sokkolni, hogy visszatérjen a pulzusa. Eközben a mellkasa is megperzselődött.
5: Az egyik mentős teljes erejével rávágott a mellkasára, hogy történjen valami. De akkor már nem reagált semmire. Tehetetlennek éreztem magam. Apám ott haldoklott a padlón, az edzőterem padlóján.
4: Miközben Mark szíve ugyan lassan vert, az agya 33 percig oxigén nélkül maradt. A kórházba vezető úton kétszer is leállt a szíve.
5: Ott feküdt, tágra nyílt szemekkel a műtőasztalon. Teljesen élettelen volt. Az egész idő alatt talán ez volt a legrémisztőbb látvány.
4: Az intenzív osztályon újraélesztették, de már nem sokat tehettek érte. Egy 30 kilométerre lévő traumatológiai központba szállították.
5: Ez volt az egyik legnehezebb pillanat, mert azt gondoltuk, hogy lehet, hogy most látjuk utoljára édesapánkat.
4: A lesújtott állapotban lévő fiú és édesanyja Pam imádkozva indultak a kórházba.
6: Csak kétségbe esett imákkal tudtunk kiáltani az Úrhoz. Azt mondtuk, Istenem, könyörülj rajta, mentsd meg az életét, ne engedd, hogy így legyen vége. Az Úrhoz kiáltottunk, hogy meggyógyítsa őt, hogy hozza őt vissza.
4: Markot lélegeztetőgépre kapcsolták és mesterséges kómába helyezték. Az orvosok közölték, van rá esély, hogy nem fog felébredni.
5: Rendkívül nehéz beszélgetés volt. Nagyra értékelem, hogy az orvos elmondta nekünk az igazat. De fájó volt hallani, hogy még a legjobb esetben is, még ha magához tér is, az apánk nem lesz ugyanaz az ember.
4: Másnap, március 9-én volt Mark születésnapja. Az 58 éves férfi az életéért küzdött. Közben a családja Istenhez kiáltott.
6: A Szent Szellem szólt hozzám, és azt mondta, hogy álljak erősen. Tudtam, hogy ragaszkodni tudok ahhoz, hogy ki is ő, hogy Isten a gyógyító, hogy ő irányítja az eseményeket. Nem kell aggódnom, hogy milyen szavakkal imádkozom, csak higgyek.
5: Innentől kezdve hittünk abban, hogy Isten meggyógyítja apámat. Hittünk abban, hogy visszahozza őt, és minden rendben lesz. Ez a folyamat anyámon keresztül indult el.
4: A kórház előtt többen dicséretben keresték az Urat, míg mások otthonukban imádkoztak a pásztorért.
5: Nagy vigaszt jelentett a számunkra a gyülekezeti tagok és a közösség hite. Bátorított minket és erősítette a hitünket abban, hogy Isten képes meggyógyítani apánkat.
4: Az imák egész héten folytatódtak. Aztán 72 órával a szívroham után, mikor az orvos nevén szólította Markot, ő mindenki meglepetésére kinyitotta a szemét.
6: Lázári pillanat volt. Ekkor már tudtam, fel fog épülni. Egy gyönyörű, reményteli pillanat volt. Tovább imádkoztunk és hittünk a teljes gyógyulásban.
4: 14-én vasárnap a Crosswalk gyülekezet a reggeli Isten tiszteletre készült. Pam videón jelentkezett be, hogy a rendkívüli hírt közölje.
6: Ezt látni akarjátok még Isten tisztelet előtt? Volt nála egy írótábla, papír és filc. Ezzel kommunikált velem. Ne töröld le, ez kell nekem. Elsőként azt kérdezte, mi történt velem, és elmondtam neki. Elmeséltem neki mindent, mire azt mondta, Istennek még biztos dolga van velem. Alig várja, hogy beszélhessen veletek. Köszönj, Mark!
4: Mark tudatánál volt, és meg tudta nézni az online Isten tiszteletet. Az orvos közölte vele a hihetetlen hírt. Semmi jele az agykárosodásnak. Sőt, a szívén sem maradt sérülés. Az orvosi vizsgálatok után teljes gyógyulást helyeztek kilátásba.
5: Teljesen jól volt, teljesen meggyógyult. Ez csoda.
6: Ez csak is a mi nagy gyógyítónk érintése által történhetett.
4: Március 17-én, nem egészen 10 nappal azután, hogy majdnem életét vesztette, Markot hazaengedték.
6: Hurrá! Dicsőség az Úrnak!
5: Mielőtt kiengedték volna, az orvos apám szemébe nézett, és azt mondta, maga egy csoda!
6: Visszakaptuk. Jól vagytok?
1: Visszanéztem a videókat a feleségemről, ahogy imádkozik értem, a gyerekekről, a gyülekezetről. Tudom, hogy Jézus meghallgatta őket, tudom, hogy Jézus gyógyított meg, és ez abszolút egybecseng a Bibliában megírt gyógyító csodákkal.
4: Néhány héttel később, minden várakozás ellenére, Mark visszatért a pulpitushoz, és megújult szenvedéllyel mesélte a történetét.
1: Itt van a remény! Mindenki hallani szeretné, mi történt. Maga egy csoda ember. Ha magát Isten meggyógyította, akkor az én beteg ismerősömet is meg tudja gyógyítani, imádkozna érte. Elkezdtünk vasárnap esténként összejöveteleket tartani, ahol dicsérjük Jézust. Imádkozunk a betegekért, és meggyógyulnak.
4: Aznap, amikor Markkal találkoztunk, az ember, akinek meg kellett volna halnia, épp a doktori fokozatához szükséges papírokat adta le. Hálás, hogy újra a családjával és a gyülekezetével lehet. Az edzőterembe is visszatért, és szeretné, ha mindenki megtudná, hogy mi ennek az oka.
1: Istennek még dolga van velem. Vannak még feladatok a számomra, ezért kaptam egy második esélyt. Isten szereti megmutatni az erejét.
6: Visszahozta a férjemet az életbe, hogy elvégezze azt a munkát, amit neki szánt.
5: Azt mondta, Istenem, neked még terved van velem, szeretném az időmet a legjobban kihasználni.
1: Meggyógyított a szívbetegségből, és megengedte, hogy továbbra is hassak mások életére.
2: Amikor Nikki hozzáment Tonyhoz, 7 gyermekkel alakította közös családot. Néhány évig boldog békében éltek együtt. Aztán Tony felmelegítette a múltjából ismert rossz társasági kapcsolatait, és Nikki is ezt tette. Hogy mi történt?
6: 20 évesen már 2 fiam volt különböző apáktól. Romhalmaz voltam.
1: Nikki Thompson több sikertelen kapcsolaton volt túl, amikor találkozott a nála idősebb Tonyval, aki 6 éve volt józan, hosszú ideig tartó drogfüggéség után, és 6 gyerekéből 5-öt nevelt.
5: Bimbózó kapcsolatunk volt. Néhány hónap után úgy döntöttünk, hogy összeházasodunk.
6: Az első néhány év nagyszerű volt, egy nagy család voltunk. Tony gyerekei, az én gyerekeim, aztán megszületett Freddy, szó szerint tieid, enyeim és a mieink. Kijártunk a parkba, kempingeztünk, ahogy egy rendes család.
1: Tony ekkoriban alapított egy építőipari céget, ahol régi barátait alkalmazta.
6: Gondoltuk, jó hatással lehetünk rájuk a családbarát életvitelünkkel. Megmutatjuk, milyen boldogan élünk, és mivel nem engedjük, hogy dohányozzanak a birtokunkban, nem iszunk, nem drogozunk, az majd jó hatással lesz rájuk. De pont fordítva történt. A rossz társaság tényleg megrontja a jó erkölcsöt. A cég alig 1 éve alatt megjelent a hazudozás, hűtlenség. Sőt, még a drog is.
1: A pár szétköltözött, majd elvált, amikor Tony visszatért korábbi életviteléhez.
5: Metamfetaminnal kísérleteztem, 4 hónap alatt függővé váltam. Teljesen beszippantott.
6: A következő héten felhívtam, és mondtam neki, tudom, hogy drogozol. Én is szeretnék belőle. Egy beteg gondolkodásmóddal azt hittem, így visszaszerezhetem a házasságomat. Ez lesz a közös szál, ami összeköthet minket. Átjött, én pedig azonnal függővé lettem.
1: Nikki napi szintű drogfogyasztó lett. Tonyt pont ekkoriban tartóztatták le speed előállításáért.
6: Függővé váltam. Eltaszítanád magadtól, ami örömet okoz. Egyszer csak azon kaptam magam, hogy olyanokat teszek, amikről megesküdtem, hogy soha többet, de csak még mélyebbre süllyedtem. Elkezdtem pornót nézni, és amikor egy lány kikezdett velem, elkezdtem nőkkel lefeküdni.
5: A börtönben öngyilkos gondolatok gyötörtek. Az első hetekben elvonási tüneteim voltak. Magamat okoltam mindenért. Néhány hét múlva elkezdtem olvasni a Bibliát, és prédikációkat néztem a tévében. Olyasmiket hallottam, amit még soha előtte, vagy nem emlékszem az Isten tiszteletekről fiatal koromból. Elkezdett komolyan érdekelni. Volt valami ebben a Jézusban. Szeret és megbocsátott mindent, amit elkövettem. Pont ezt kellett hallanom. Szükségem volt elfogadásra. Az életem mély pontján volt. Elkezdtem leveleket írni Nikkinek, hogy megosszam vele, amiket hallottam.
6: Azt hittem, hogy ez csak egy börtönvallás. Úgy éreztem, volt egy lehetőségem, de eljátszottam. A rossz döntés szétverte a családot. Nem akartam erről a Jézusról hallani.
5: Egy új életet ismertem meg, és elkezdtem vágyni arra, amit ez az új élet kínált. Így elindultam felé.
6: Amikor elkezdte írni ezeket a leveleket, úgy írt alá, hogy mindig is örökké szerető férjed, Anthony. Na hát, elment az esze, nem is vagyunk házasok.
1: Másfél év után Tonyt kiengedték a börtönből. Jézusba vetett új hitével újra akarta kezdeni életét Nikkivel.
6: Olyan gondolatok bombáztak, mint nézd, hogy néz rád, azért jött, hogy kárhoztasson. Biztos látja a szétszurkált karodat, nem fogja tétlenül nézni, míg te drogozol és lefekszel bárkivel, hanem elveszi tőled Freddyt. De mielőtt rácsaphattam az ajtót, a fiunk odaszaladt hozzá, mert meghallotta a hangját.
5: Másfél éves volt, amikor börtönbe kerültem. Alig pár alkalommal látott, míg bent voltam. 3,5 évesen csak hallania kellett a hangomat, és tudta, ki vagyok. Ez mélyen megérintett.
6: Felkapta Freddyt, az ölébe ültette, és azt mondta, Freddy, anya és apa nagyon szeret téged, és igazán szeretné hallani, amit mondani akarsz, de előtte anyának és apának beszélnie kell. Ezért most szófogadó kisfiúként menj át a másik szobába. Amint végeztünk, jövünk és meghallgatunk. Soha nem láttam még ilyennek. Isten kedvessége és jósága nyilvánult meg rajta. Nem dühösen, nem mérgesen reagált, hanem teljes önuralommal. Rádöbbentem, hogy ez nem börtönvallás, ez valódi hit. Valami megváltozott benne. Ezt a békességet én is akarom.
1: Néhány hónap múlva a pár újra összeházasodott, és Nikki is átadta az életét Jézusnak. Megszabadultak a múlt függőségeitől, és Istenre alapozott, tartalmas házasságban élnek.
5: Eddig mindig csak én beszéltem a feleségemnek az evangéliumról. Most egészen új élmény volt hallani, ahogy ő másokkal is erről beszél. Hatalmas mérföldkő volt. Ez volt az első különbség a régi és az új házasságunk között. Most már teljesen más alapokon áll a kapcsolatunk.
6: Igazán hatalmas dolog látni a különbséget. Ott volt az első házasságunk Jézus nélkül, amikor rendben mentek a dolgok, de természetesen kudarcot vallottunk. Minden összeomlott, és most itt ez az új házasság Jézussal. Ez a szövetség, ami nem egy papír, hanem valóban egy életre szóló szövetség. El vagyunk kötelezve egymás iránt, és igazán élvezzük a házasságot. Így vagyunk megteremtve, és ez gyönyörű dolog.
2: Isten mindig fel tud támasztani, és nem lehet elég távol menni, hogy ne érjen el bennünket. Ahogy a Bibliában olvassuk, nem rövidült meg a karja. Ismer minket, ismeri a nevünket, tudja, hogy hol tartunk, tud arról, mibe kerültünk bele, tudja, hogy magunkra hagyva egy káosz az életünk. Nagyon érdekes, amikor Nikki és Tony először összejöttek és házasságot kötöttek, olyan szabályokat fektettek le, melyekről tudták, hogy helyesek. Tilos a dohányzás, házasságot kötöttek, olyan szabályokat fektettek le, melyek

tesz tönkre, ha visszatart az örök élettől, Jézus szeretetétől és a megváltó erejétől. Ez történt ennek a házaspárnak az életében is. Ahogy hallgattam a bizonyságukat, szólni akartam nekik, hogy ne tegyék. Rossz döntéseket hozunk, amíg át nem adjuk életünket Jézusnak. Ő azt mondja, jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és megnyugoszlak titeket. Ezért beszélünk arról, hogy átadjuk az életünket Jézusnak. Ezért halt meg a kereszten, hogy megtörje az átkot, amit tönkre tenne bennünket, hogy ehelyett örök életet nyerjünk vele, és addig pedig teljes, egészséges életünk legyen itt. Lehet, hogy ön is küszködik most. Lehet, hogy nem csak a házasságában. Lehet, hogy az élete más területén hozott rossz döntéseket, de valóban tudunk ragaszkodni azokhoz. Ragaszkodunk, mert ismerősek és komfortosak számunkra. Vannak családi szellemek is. Létezik egy egész szellemvilág. Ha látnánk, meg lennénk rémülve, mert kiterjedt és valóságos a szellemvilág, és ártani akarnak nekünk. A sötétségben mégis világít a fény. Jézus azt mondta, a sötétség sosem tudja befogadni a világosságot. Az a kérdés mindannyiunk számára, hogy a világosságot fogjuk választani? Vagy továbbra is ostobaságokat fogunk elkövetni, melyek destruktívak ránk nézve. Ön is hajlandó igent mondani arra, aki teremtette? Aki ismeri és képes mindent megváltoztatni, amivel most szembenéz? Olyan életet ad, amelynek van értelme és célja. Most meghozhatja ezt a döntést. Nem szükséges várni. Imádkozzunk együtt most. Miért ne imádkozna velem most? Adjon Jézusnak egy esélyt, ugyanúgy, mint ahogy minden másnak adott esélyt. Imádkozzunk. Jézus, itt vagyok. Mindent tudsz rólam. Látod, mekkora káosz van az életemben. Látod, hogy össze vagyok zavarodva. Azt is látod, mibe kapaszkodom, hogy értelmet adjon az életemnek. Tudod, hogy ezek semmit sem érnek. Ma összetörve jövök eléd, mint aki nem érdemli meg, amit ajánlasz. De szükségem van rád. Kérlek, bocsásd meg a bűneim, és olyan messze vesd el tőlem azokat, mint amilyen messze van a napkelet a napnyugattól. Ne emlékezz ezekre többé. Töltsd be szent szellemeddel, adj új kezdetet a Jézus nevében. Amen. Adásunk végeztével a 107-es Zsoltárból származó idézettel búcsúzunk. Kihozta őket a sötétségből és a halálnak árnyékából, köteleiket pedig elszaggatta. Isten áldja önöket a holnapi viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözlünk mindenkit a 700-as klub műsorában. Trump elnök bejelentette, a béketanács olyan megállapodásra jutott, amely teljes mértékben lefegyverezné a Hamaszt. Izrael szkeptikus.
2: Ha Izrael nem csatlakozik a megállapodáshoz, a Hamasz azt állítja, hogy visszalép az egésztől. Julie Starr riportja.
3: Donald Trump elnök arra figyelmezteti Izraelt, hogy ne hiúsítsa meg a Gáza újjáépítésére vonatkozó tervét. A béketanács történelmi megállapodást ért el a Hamász és a gázai övezetben működő valamennyi más fegyveres csoport teljes lefegyverzéséről. Ez hatalmas lépés a tartós béke és biztonság felé, írta Trump a Truth Social közösségi oldalon. Egy magasrangú amerikai tisztviselő szerint Trump nagyon csalódott lesz, ha Izrael megakadályozza annak a 20 pontos keretrendszernek a következő szakaszát, amelyet korábban már elfogadott. A javaslat azt követően született, hogy a Hamas jóváhagyta az Egyesült Államok által támogatott lefegyverzési tervet. A megállapodás értelmében a Hamas és valamennyi más fegyveres csoport 8 hónap alatt átadná fegyvereit egy palesztin technokrata bizottságnak, amely a Hamas helyére lépne a gázai övezet kormányzó hatóságaként. A terv előírja a terror alagutak, a fegyverraktárak és a fegyvergyárak megsemmisítését. A lefegyverzés előre haladtával az izraeli védelmi erők fokozatosan kivonulnának a gázai övezetből, miközben egy nemzetközi stabilizációs erő és egy új palesztin rendőri erő venné át a biztonság fenntartásának feladatát. Egy magasrangú amerikai tisztviselő így fogalmaz, végig együtt dolgoztunk Izraellel, szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy a Hamas valóban lefegyverzi magát, de nem sok más tehetnek, mint hogy megvárják, megtörténik-e. Izrael továbbra is ragaszkodik a Hamász teljes lefegyverzéséhez, beleértve valamennyi fegyver eltávolítását a gázai övezetből és a térség teljes demilitarizálását. Eközben az iráni iszlám forradalmi gárda közölte, hogy szerdán csapásokat mért amerikai katonai támaszpontokra Jordániában és Kuvaitban. Amerikai tisztviselők ezeket az állításokat nem erősítették meg. Dél-Libanonban pedig mindössze 5 mérföldre az izraeli Galileától az IDF megsemmisített egy hatalmas Hezbollah alagútrendszert 700 tonna robbanóanyag felhasználásával. A létesítmény a Hezbollah parancsnoki központjaként szolgált, valamint páncéltörő rakéták és Észak-Izrael célzó robbanó drónok indítására használt bázisként működött. Julie Stahl, CBN News, Jeruzsálem.
4: John Arroyo,
1: John Arroyo kétszer megjárta Afganisztánt, és Irakban is szolgált. 2014. április 2-án a texasi Fort Hoodban állomásozott. Épp leparkolt a kocsijával, amikor egy 45-ös kaliberű golyó átfúrta a nyakát.

0: A barátnőm hívott fel, és azt mondta, tudtad, hogy lövöldözés van? Azt mondtam, te jó ég, csak ezt ne mondd, hogy Johnt lelőtték. 30 perccel később a parancsnoka állt az ajtónk előtt. Ledermedtem. Kopogtatott, de csak ráztam a fejem, és ő egyre csak zörgetett. Nem akartam hallani. Nyissa ki az ajtót! Életben van!
1: Angel férjét, John Arroyo szakaszvezetőt a Darnall katonai kórházba szállították. Két sebész azonnal megkezdte az életmentő operációt. Hamar felfedezték, hogy egy 45-ös kaliberű golyó átszakította a nyaki vénáját, és mélyen a jobb vállába fúródott. Az egyik orvosa Dr. John McKinley fülorgégész volt.
2: A közvetlen közelről ejtett nyaki lőtsebb kiterjedt vérömlennyel, nos, súlyos jelzés. Tudtuk, hogy nincs idő a késlekedésre, bemetszést végeztünk az érintett területen, hogy szabályozni tudjuk a vérzést. Sikerült leállítani, így kifújhattuk magunkat, de még mindig élénkvörös volt. További sérülések is voltak. A golyó áthatolt azon a területen, ahol az Ádám csutka található a hangszalagokkal. Tudtuk, hogy a nyaknak azon a részén jelentős sérülések keletkeztek.
1: Hogy az orvosok segítsenek Johnnak a légzésben, egy légcsövet helyeztek a nyakába. Angel ekkor már láthatta őt.
0: Visszavittek oda, de az nem a férjem volt. A feje nagyobb volt, mint egy kosárlabda. A nyelve kint volt, és nem is akart visszahúzódni. Imádkozni kezdtem, hogy... Csak imádkozni kezdtem, hogy minden jöjjön rendbe.
1: A következő nap során Johnt mesterséges kómába helyezték, és a további kezelések érdekében átszállították egy másik kórházba. Az orvosok itt közölték Angel-lel a Johnnal kapcsolatos kilátásokat.
2: Biztosan tudtuk azt, hogy 1. Sok vért vesztett. 2. A hangja valószínűleg meg fog változni a hangszalagokat ért sérülés miatt, sőt, az se biztos, hogy lesz-e normális hangja egyáltalán. És 3. A karja, a karmozgását alapul véve, ahova a golyó fúródott, nem biztos, hogy visszahozható.
0: Azt mondták, hogy nem fog tudni beszélni, mert mesterséges kómában van, és sokáig fogják altatni. Oda mentem hozzá, és megfogtam a kezét. És azt mondtam neki, szeretlek, fel fogsz ébredni.
3: Amikor először megpillantottam a feleségemet, megpróbáltam felülni és beszélni hozzá. Azt akartam, hogy tudja, hogy rendbe fogok jönni. Az apjának a halála előtt megígértem, hogy vigyázni fogok a lányára. És ebben minden benne van. Minden. Nem tudtam beszélni, egy táblára írtam fel.
0: Gyógyszeres kezelés alatt nem tudott helyesen betűzni. A szeretlek szó S-T-K borzasztóan hangzott. Nem is tudtam előtte, hogy mennyire szeretem őt.
2: Amikor először találkoztam vele, 2 nappal a műtét után, minden erejét összeszedve igyekezett megszólalni. A körülményekhez képest nem volt annyira szörnyű a hangja, mert ő egy igazi harcos és egy igazi hívő. Biztos volt benne, hogy Isten vele van és átsegíti ezen az állapoton.
1: Ahogy John egyre inkább visszanyerte a hangját, elkezdett mesélni a történtekről.
4: We have an active shooter currently on Fort Hood. Just be advised, they're saying that the vehicle was a dark Toyota Camry.
3: Annyiszor voltam már bevetésen. Katonaként az ember tudja, milyen hangja van egy lövésnek. Ahogy a hang irányába fordultam, egy jármű bukkant fel. A következő golyó engem talált el.
1: John éppen az első segélynyújtó csapat mellett parkolt le, amikor a lövedék áthasította a torkát.
3: Látom, hogy valaki felém közeledik. Amikor 2-3 méterre van már csak tőlem, rájövök, hogy ő a tettes. Jézus, segíts! Csak ezt tudtam mondogatni. Jézus, segíts! A legrövidebb ima, amit valaha is elmondtam, mégis a legőszintébb. A gyilkos megállt, körülnézett, és elment. Le voltam sokkolva, nem akartam elhinni, nem akartam elhinni, hogy nem vett észre. Isten körülzárt a pajzsával.
1: Három orvos érkezett a helyszínre. John a torkát fogva kiabált, hogy figyelmeztesse őket.
3: Azt kiáltottam, meglőttek. Itt van egy lövöldöző.
5: Army specialist Ivan Lopez opened fire, killing three people and wounding 16 others.
6: Confronted by military police in a parking lot, he then turned the gun on himself.
7: They believe specialist Ivan Lopez had an argument with a fellow soldier before the shooting.
8: The suspect had been evaluated for post-traumatic stress disorder and was receiving treatment for depression and anxiety.
1: Néhány héten belül John teljesen visszanyerte a hangját, és kitüntetéssel ismerték el, amiért a lövöldözés napján figyelmeztetett másokat a veszélyre.
2: Mindent összevetve, amikor az egész dologról elmélkedem, onnantól kezdve, amikor John-t eltalálták, odáig, hogy milyen gyorsan bevitték a kórházba, illetve ott egyből meg is tudták őt műteni és elállítani a vérzést, mindezt nagyon rövid idő alatt, úgy gondolom, ez nem kevesebb, mint egy csoda.
0: Nem hiszek a véletlenekben, ez Jézus volt, Isten volt. Ennél kifejezőbben nem tudom megfogalmazni.
3: Azt mondták, minimum fél évig be lesz csövezve a légutam. Két hónapig volt benne cső. Azt mondták, nem biztosak benne, hogy valaha is fogok-e újra beszélni. Most éppen beszélek. A karom mozog. Istennel nincsenek határok.
0: Joseph és Essence Green három gyermeket nevelt otthon, egy baba pedig az inkubátorban várta őket. Grace a legkisebb családtag 23 hétre született, az orvosok kevés esélyt adtak az életben maradására, de amíg a baba az életéért küzdött, Joseph és Essence egymással harcolt.
9: Minden a feje tetejére állt, komolyan. Egyetlen éjszaka alatt minden megváltozott.
3: Úgy tűnt, semmi sem tudja megingatni Joseph és Essence Green kapcsolatát, vagy akár a hitüket. Egészen 2019. júliusáig, amikor a negyedik gyermekük egy kislány koraszülöttként jött a világra.
9: Szóval ott voltam, hogy 23 hétre jön a baba. Nem tudtuk, mi jön.
10: Az orvosok nem voltak derűlátóak. Azt mondták, hogy Grace-nek nagyon kevés esélye van az életre.
3: Volt tehát egy gyermek a koraszülött inkubátorban. Ott volt a munka és a három másik gyerekük 8 hónapostól 12 évesig. Hatalmas nyomás volt Josephéken.
10: Vajon túléli ezt a dolgot? Vagy olyan szülők leszünk, akik elvesztettek egy gyermeket?
9: Nem tudtam, hogy a kislányunk túléli-e. Otthon várt a 8 hónapos baba is, illetve a két másik kisfiunk. Ez így elég sok lett hirtelen.
3: Közben persze az élet nem állt meg, sőt, minden egyre nehezebb lett, hiszen a házaspár nem egyformán küzdött meg a fájdalommal és a félelemmel. Essence úgy gondolta, jobb, ha bejár dolgozni. Ez olyasmi volt, amit a férje nem értett.
10: Kemény volt. Egyrészt fura volt, hogy az édesanyja nem érzi a késztetést, hogy a lánya mellett legyen a kórházban, miközben a gyermek az életéért küzd. Ez nagyon bántott.
9: Úgy éreztem, képtelen vagyok ezt épp ésszel kezelni. Az egész hirtelen túl sok lett. Joseph elvárásai pedig szimplán túl magasak voltak. Elérhetetlennek éreztem.
3: A házasságuk alatt a pár szinte sosem veszekedett. Akkorra úgy tűnt, más sem tudnak csinálni, mert a nézeteltérések azonnal hangos vitákká fajultak. Mindketten csonka családból származnak. Úgy érezték, kezelniük kell a helyzetet.
10: Voltak idők, amikor azt éreztem, hogy ez túl sok lesz így. Volt, hogy nem akartam már az apaságot. Máskor inkább a férj szerepből lett elegem. Túl sok lett az egész. Ráadásul a férj és apa szerepet egyedül kellett elsajátítanom, hiszen nem volt apukám, aki példát mutatott volna.
9: Nem tudom, kimondtam-e a válás szót, de úgy voltam vele, hogy véget akarok ennek vetni. Egyszerűen azért, mert túl sok volt. Eljutottam oda, amikor felmerült, hogy az én anyám is elhagyott. Szomorú kimondani, de arra tanított ezzel, hogy el kell futni. Azt gondoltam, én is kiléphetek.
3: Eközben sokan imádkoztak a kisbabáért, mert az ő helyzete sem javult megfelelően. Joseph és Essence is elismeri, voltak pillanatok, amikor nem értették, hol van mellőlük Isten, pedig szükségük volt rá.
10: Azt éreztem, hogy megbuktam Isten előtt is. Istenem, én nem vagyok valami jó férj. És sajnos apaként sem tudok példakép lenni. Uram, szükségem van rád, mert ezek olyan pillanatok, ahol muszáj átadnom magam, és hagynom, hogy megtaníts arra, mit kell tennem ezekben a szerepekben.
9: Sokan azt gondoljuk, hogy az imáknak, kifinomultnak, pontosnak kell lenniük. Én csak magam elé suttogtam, hogy Uram, miért kell ezzel megküzdenem?
3: Végül októberben, miután 3 hónapig nézték, ahogy a kislányuk az életéért küzd, Essence kapott egy hívást a kórházból, hogy mindenképpen menjen be.
9: Arra értem be, hogy a baba rosszul van. Éppen akkor élesztették újra. Ránéztem a kislányra, és akkor az orvosok közül valaki odavetette, hogy már 2,5 órája küzdenek érte. Ott álltam, bámultam, a műszerek nem mutattak életet. Vízszintes csík ment mindegyiken. Az orvosok azt mondták, hívjam a családot, temetésre kell készülni. Azt mondtam, Jézust kéne hívni, csak sikerüljön elérni. Sosem fogom elfelejteni, ahogy megszólalt egy csengő, mert miközben az orvosok vigasztalni próbáltak, egyszer csak jelzett a gép, hogy újra van szívverése. Akkor hozták vissza az életbe. Abban a pillanatban megértettem, hogy Isten velünk van. Az ige is azt mondja, hogy ő nem hagy el, nem hagy magamra, mindig mellettem lesz. Ez megnyugtató volt.
10: Mindent megváltoztatott. Isten ott és akkor megmutatta, hogy velünk van.
3: Az új megtapasztalás nyomán a greenházas pár elkezdett azon dolgozni, hogy békességet hozzanak a családjukba. A gyülekezetük vezetői imával és párterápiával is segítettek nekik, és ezáltal rádöbbentek, hogy Istent kell az életük középpontjába helyezni.
10: Végül eljutottunk oda, hogy képesek lettünk bocsánatot kérni egymástól.
9: Éreztem, ahogy Isten megérinti Joseph szívét is. Újra olyan lett, mint a férfi, akit először megismertem. Azóta sokkal jobban odafigyel rám is.
3: Több mint egy év után Grace-t hazaengedték a kórházból. Habár a mai napig folyamatos ellátásra szorul, Joseph és Essence továbbra is Jézusból merít reményt és erőt. Emellett elindítottak egy házasság újra töltve című szolgálatot is, ahol házaspároknak segítenek.
9: Manapság sokat mondom, hogy Grace tanított meg arra, hogy miként találjuk meg a kegyelmet. Nem egymásra kell mutogatni, hanem Istenre kell nézni és megkérdezni, hogy most épp mit kell tennünk.
10: Ha visszatekintek az útra, amin keresztül mentünk, akkor az azt mutatja meg, hogy milyen jó hozzánk Isten. Ő minden lépésnél ott volt, még akkor is, amikor ezt nem éreztük. Az ő ereje és dicsősége egyszerűen csodálatos.
11: Tudják, amikor szerelmesek leszünk, ott állunk az oltárnál, és elkötelezzük magunkat egymásnak, nagyon komoly ígéreteket teszünk. Együtt maradunk, bármi is történik, amíg a halál el nem választ. És abban a pillanatban így is gondoljuk, tudatosan döntünk. De az az igazság, hogy nem tapasztaltuk még meg ezeket a helyzeteket. És amikor ilyen helyzetben találjuk magunkat, akkor szükségünk van Istenre, mert ő előttünk jár, mellettünk halad. Megvilágítja az utat előttünk. Ő adta ezeket az ígéreteket. Sokan önök közül is átéltek már nehéz helyzeteket a házasságukban. És szükség van a kitartásra ebben a folyamatban, amikor mindketten alkalmazkodnak, formálódnak, elfogadják egymást és megbocsátanak egymásnak. És meglátják, hogy Isten mit szeretne tenni ebben a helyzetben. Nehéz dolog erre nyitottnak lenni ilyen helyzetekben. Elméletben tisztában vagyunk a dolgokkal. Hallották, ahogy Joseph is mondta Istennek, hogy tudja, hogy nem olyan férj és apa, amilyennek Isten szeretné őt látni. De amikor benne vagyunk feszülten egy ilyen helyzetben, akkor nehéz jó döntéseket hozni, a nagyobb képet látni, azzal kapcsolatban, hogy Isten mit szeretne cselekedni. És a sok változás, áldozathozatal és fájdalom között Isten mindig munkálkodik bennünk. Minden negatív helyzetet fel akar használni a javunkra, ha hagyjuk. Ezek azok a helyzetek, amikor döntéseket kell hoznunk. Talán önök között is vannak, akik ezzel néznek szembe. Engedjék be Istent ezekbe a küzdelmeikbe. Ő annyira szeretne önökkel együtt lenni. Teljesen megérti önöket. Ő teremtette önöket. Egy kapcsolatban a két fél különbözik egymástól. Különböző háttérből jönnek. Még ha mindketten csonka családból is származnak, más-más érzelmi reakciójuk van különböző helyzetekre. A személyiségük is különböző. Másképpen oldanak meg helyzeteket. Nagyon jó volt látni, ahogy Joseph és Essence el tudtak jutni arra a helyre, ahol ténylegesen elkezdték értékelni egymásban a különbözőségeiket. Ezek a különbségek működnek az oltárnál, de a későbbiekben kihívást jelenthetnek. Tartsanak ki! Isten családokban gondolkodik. Isten terve az volt, hogy egy férfi és egy nő együtt éljen benne. Az ő tekintélye alatt minden helyzetben. Amikor nehéz, tartsanak ki és menjenek vissza Isten igéjéhez. Olyan sok üzenete van számunkra azzal kapcsolatban, hogy hogyan válaszoljunk, hogyan bánjunk egymással. Aztán hozzák meg a nehéz döntéseket. Sokszor, amikor úgy érezzük, hogy nekünk van igazunk és nem akarunk engedni, van egyfajta makacság, önzés ebben. Isten azt mondja, hogy bocsássunk meg. Azt akarja, hogy bocsássunk meg. Ezek nehéz döntések, nehéz választások, de amikor jó döntést hozunk, akkor Isten közbelép és elkezd munkálkodni a körülményeinkben is. Amikor nem tudják, hogy milyen döntést hozzanak, nézzenek rá, és csak tegyék meg a következő lépést. Kezdjék el a folyamatot. Legyenek készségesek, legyenek taníthatóak, és Isten be fog avatkozni a körülményeikbe. Imádkozhatom most önökért? Tisztában vagyok vele, hogy sok küzdelem van az életben. Sokféle veszteség és tapasztalat. De a házasság az egyik horgony, amely a kultúránkat is egészségessé és élhetővé teszi. Imádkozzunk! Istenünk, annyira hálásak vagyunk. A te terveid jó tervek. Reménységet és jövőt adnak számunkra. Nem kárt okoznak. És ezért alázatosan hozzád jövünk most, Urunk, és bevalljuk, hogy megrekedtünk. Megrekedtünk önmagunkban. Megrekedtünk a makacságunkban. Megrekedtünk az önigazságunkban, és abban, hogy nem vagyunk hajlandóak megbocsátani, és hagyni téged, hogy beavatkozz, és valami nagyszerűt hoz létre. Szent Szellem, te valóban egy influencer vagy. Kérlek, jöjj az életünkbe, és vezess minket a jó döntések felé. Terelj minket, hogy meghalljuk azt a kedves, szelíd hangot. Nyisd meg a fülünket és a szívünket, hogy taníthatóak legyünk, és ne csak a hallgatói legyünk az igének, hanem a megcselekvő is. Gyógyítsd meg a házasságokat. Kérünk, kezd el a folyamatot. Ez nem egy egyszeri dolog, tisztában vagyunk vele. A kapcsolatok törékenyek, de értékesek. Ezért kérünk, hogy építsd újra, ami tönkrement Isten dicsőségére. Kérünk, hogy építsd újra a gyermekeink miatt mindazt, ami tönkrement. Kérünk téged, hogy azért is építsd újra a romokat, hogy meg tudjuk tartani a fogadalmat, amit tettünk előtted, és a szövetséget, amit kötöttünk egymással. A Jézus nevében kérünk.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözlöm Önöket a 700-as klubban. Trump elnök lefújta a támadást, amelyet a II. Világháború óta a legnagyobbnak nevezett. Azért döntött a tárgyalások mellett, mert Irán és Amerika öbölmenti szövetségesei erre kérték.
2: Mindeközben több keresztény vezető úgy véli, egy másik konfliktus is zajlik a Közel-Keleten, egy szellemi harc. Chris Mitchell tudósítása.
3: Az Air Force One fedélzetén Trump elnök elmagyarázta, miért fújta le a támadást.
1: Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katár és Irán ezt kérte. Minden készen állt. Már indult volna a művelet, hatalmas támadás lett volna. Amikor a szövetségeseink azt kérik, hogy fújjunk le egy támadást, azt kell mondani, rendben. Azért kérték ezt, mert körvonalazódik egy megállapodás. Mi pedig ezt támogatjuk.
3: A Truth Social-on Trump azt írta, a megállapodásnak két kulcsfontosságú elemet kell tartalmaznia. A Hormuzi szoros azonnali teljes megnyitását, valamint az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetését. Irán visszautasította az állításokat. A hadsereg tagadta, hogy Trump elnököt a csapások leállítására kérte volna, és hangsúlyozta, hogy erői a legmagasabb készültségben vannak, és Ománnal folytatnak tárgyalásokat a Hormuzi szoros jövőbeni kezeléséről. Trump szerint a tárgyalások hétfőn kezdődtek, John Kennedy, republikánus szenátor, az NBC News műsorában óvatosságra intette az elnököt.
1: Nem szabad elfelejtenie, hogy az iráni vezetés hamarabb tanult meg hazudni, mint beszélni. Több mint enyhén őrültek. Olyan velük tárgyalni, mintha Charles Mansonnal tárgyalnánk. Bármit is tesz, ne oldja fel a szankciókat. Ne engedje az olajértékesítést számukra, és ne szüntesse meg a blokkádot, amíg nem látunk egyértelmű lépéseket a szoros megnyitására.
3: A jelentések szerint Izraelnek is szerepet szántak a tervezett műveletben. Egyesek szerint, ha a csapások nem okoznak jelentős károkat a rezsimnek és a gazdaságnak, a támadásnak csekély stratégiai értéke lenne. Jonathan Conricus, az IDF korábbi szóvívője a CBN News-nak elmondta, számára a leginkább meglepő a rezsim sebezhetősége volt.
4: Az, hogy milyen gyenge Irán, és milyen gyenge az iráni rezsim, valóságos papírtigris. Nem lepett meg a saját népükkel szembeni kegyetlenségük. Az sem lepett meg, hogy más arabokra támadtak. Az viszont meglepett, hogy az iráni rezsim ennyire sebezhető és védtelen.
3: Miközben az elemzők a katonai és politikai következményeket vitatják, egyes keresztény vezetők úgy vélik, ennél is mélyebb szellemi küzdelem zajlik.
2: Mint tudják, a Közel-Keleten ősi szellemi erőkkel állunk szemben, Perzsia fejedelmével, amely hatalmas földrajzi területek felett gyakorolt uralmat. Emlékeznünk kell arra, hogy minden itt kezdődött. Az ellenség nem akarja feladni ezt a területet, és harcolni fog érte.
3: Cindy Jacobs, a Generals International vezetője szerint a kulcs a rezsimváltás.
2: A harc erről szól. Úgy gondolom, Irán kulcsfontosságú tényező. Ha ott változás lesz, az egész Közel-Kelet megváltozik. Én így látom a helyzetet.
3: Chris Mitchell, CBN News, Jeruzsálem.
4: Most pedig egy aggasztó új jelentésről számolunk be, amely az antiszemitizmus globális terjedéséről szól. A G7 nagy közösségekkel foglalkozó munkacsoportja szerint 2025 az elmúlt több mint 30 év leghalálosabb éve volt az Izraelen kívül élő zsidók számára. A jelentés összefoglalja az Argentínában, Ausztráliában, Kanadában, Franciaországban, Németországban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban történt antiszemita incidenseket. Ezekben az országokban élnek a legnagyobb zsidó közösségek Izraelen kívül, amelyek a diaszpóra több mint 90%-át teszik ki. A jelentés a 2022-es, azaz az október 7-i Hamas támadások előtti utolsó év statisztikáival összehasonlítva megállapítja, hogy a G7 országokban az antiszemita incidensek száma 136%-kal, az erőszakos incidensek száma pedig 97%-kal nőtt. Ausztráliában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban 20 ember vesztette életét antiszemita támadásokban. Így ez az év a leghalálosabbnak bizonyult az 1994-es argentin zsidó közösségi központ elleni bombatámadás óta.
1: Szörnyű év volt, és ha megnézzük az antiszemitizmus térnyerését október 7-e után, akkor azt látjuk, hogy ez volt az elmúlt évtizedek legnagyobb támadása Izrael ellen. És egyszerűen borzalmas, amit tettek. Egy zenei fesztiválon résztvevő embereket támadtak meg. Hallottam valami olyasmi bizarr állítást is, miszerint katonai célpontokat támadtak meg. Nem, ők egy zenei fesztiválon résztvevő fiatalokat támadtak meg. Egyszerűen borzalmas, amit tettek. De a történtek után valahogyan most azt terjesztik, hogy Izrael népirtást követel, apartheid állam, gyarmati hatalom, ezek mind hazugságok. Ezek a hazugságok bejárják a világot, és ez egyértelműen a zsidó nép elleni erőszakot szítja. Ki kell állnunk Izrael mellett? Ki kell állnunk a zsidó nép mellett? A holokauszt után megfogadtuk, a mi életünkben ez soha többé nem történhet meg. Most mégis ez történik. Fogjunk össze!
5: Emily egy egyedülálló michigani édesanya, akinek választania kellett, hogy ételt vegyene, vagy felkapcsolja a villanyt. Önöknek hála, Emilynek már nem kell emiatt aggódnia.
6: Emily állítja, hogy bár nagy kihívás egyedül gyereket nevelni, lánya Eddie a legjobb dolog az életében.
7: Annyira fantasztikus személy, nagyon jó szívű, vicces, hóbortos, egyszerűen csodálatos. Ő az életem.
6: A COVID előtt Emily több állást is vállalt, hogy meg tudjanak élni.
7: Nagyon kemény megtartani az egyensúlyt, van, hogy két munkahelyen kell teljesítenem, miközben végig anyaként ott állok mellette. Őrült egy élet.
6: Komoly anyagi veszteséget jelentett, amikor a koronavírus miatt egyre több üzlet bezárt.
7: A munkaidőm csökkent, és a másodállásomból a pandémia miatt mindannyiunkat elküldtek. Nem tudtam, hogyan tudom a tetőt a fejünk fölött tartani, hogyan fogok ételt tenni az asztalra. Ahogy egyre több és több elmaradásom lett, a csekkbefizetés lett a legnagyobb stresszforrás, és azon gondolkodtam, hogyan vásároljak be? Ételt vegyek, vagy az áramszámlát fizessem be?
6: Ekkor lelt rá az Operation Blessing segélyszervezet egyik partnerére.
7: Hatalmas segítség volt a számunkra, egyel kevesebb dolog miatt kellett aggódni. Az önkéntesek pedig annyira édesek, bepakolták az autóba az élelmiszert, én csak pár szatyornyira számítottam, de ők teljesen telepakolták az autómat. A szavam is elállt. Mikor elhajtottam, úgy éreztem, most fellélegezhetek. Tudtam, hogy ez megváltoztatja az életünket, és így is lett.
6: Emily ismét dolgozik, és az Operation Blessing segítségével biztosítani tudja, hogy Eddie szükségletei be legyenek töltve. Kifejezte háláját mindazok felé, akik mindezt lehetővé teszik.
7: Ki se tudom fejezni, milyen érzés, hogy eljöhetek, és egy bevásárló kocsinyi étellel térhetek haza. Nagyon köszönöm, hogy levették ezt a terhet a vállamról a járvány ideje alatt, és azóta is. Segítenek abban, hogy a gyermekem nagyszerű jövő elé nézhessen. Ténylegesen, valósággal megváltoztatják sok-sok ember életét.
1: Ma Pápua Új-Guinea a hegyvidéki dzsungeleibe látogatunk el, ahol egy kis missziós pilótacsapat évtizedek óta viszi el Isten igéjét olyan emberekhez, akiknek soha nem volt még saját nyelvű bibliájuk. George Thomas riportja következik.
4: Pápa Új-Guinea a világ egyik leginkább elzárt területe.
3: Vannak itt olyan közösségek, amelyek évszázadokon át úgy éltek, hogy soha nem kerültek kapcsolatba a külvilággal.
4: Az ország sok részén nincsenek utak, nincsenek autópályák, és nagyon nem könnyű eljutni oda, vagy kijutni onnan.
1: Néhány fordítónk azt mondta, nem is biztos, hogy ők maguk valaha is eljöttek volna ide.
4: Ez a szigetország több mint 840 nyelv otthona. Vagyis a világon itt található a legtöbb nyelv adott területre vetítve. Azok számára, akik feltették az életüket arra, hogy a Bibliát lefordítsák ezekre a nyelvekre, már ide eljutni is óriási kihívás. És itt jön képbe a JARS. A helikoptereik és repülőgépeik nélkül a munkájuk nagy része egyszerűen nem lenne lehetséges.
3: Ennek a területnek zöld zóna a neve, és mi elkötelezettek vagyunk a zöld zóna, vagyis a legelzártabb területek mellett, mert el akarunk jutni hozzájuk az evangélium üzenetével.
4: Ez a keresztény légiszolgáltató közel 8 évtizede segíti speciálisan felszerelt gépekkel a bibliafordítókat abban, hogy elérjék a világ legelzártabb népcsoportjait, és eljuttassák őket oda, amit ők csak az utolsó mérföldnek neveznek. A szolgálatot dr. John Marcellus vezeti.
3: Az utolsó mérföldet megtenni néha, ez a legnehezebb rész. De ha nem tesszük meg az utolsó mérföldet, nem jutunk el oda. De itt több mint 800 nyelv található, ezért el kell juttatnunk hozzájuk az evangéliumot.
4: Bizonyos falvakhoz napokig tart eljutni gyalog. Sűrű dzsungelen át, meredek hegygerinceken felkapaszkodva, folyókon átkelve és veszélyes ösvényeken keresztül. Christopher Clark a JARS 22 éves szolgálati idővel rendelkező veteránja.
1: Ez nem valami 5 kilométeres séta a Nemzeti Parkban. Itt a bozótban kell menetelni. Ezek az ösvények veszélyesek, és az emberek sokszor elesnek itt, és meg is sérülnek.
4: Greg Richard missziós pilóta számára minden repülés emlékeztető arra, hogy ezek a közösségek milyen távol élnek mindentől.
3: A repülésről az embereknek többnyire a hatékonyság jut eszébe. Itt azonban sokszor ez az egyetlen lehetőség, hogy elérjünk bizonyos népcsoportokat.
4: Minden küldetés ugyanúgy kezdődik. Időjárás ellenőrzés, üzemanyagszámítás, rakomány, repülési terv, aztán újra és újra útnak indulnak a Föld egyik legelzártabb vidékére.
3: A világ nehezen megközelíthető helyeire megyünk. Az ember azt hinné, hogy biztos van valami kis út, vagy valami jármű, ami oda visz. Akik innen megpróbálnak gyalog eljutni a legközelebbi városba, néha meghalnak útközben.
4: Richard tudja, mit jelent egy nehéz küldetés. Mielőtt a JARS-hoz csatlakozott volna, évekig vezetett Black Hawk helikoptereket harci övezetekben, katonai egészségügyi kiürítő pilótaként. Most a szervezet egyik legújabb missziós pilótája.
3: A harcban a fizikai veszély nagyon is valós volt. Voltak időszakok, amikor ellenséges tűz alá kerültem, de akkor is tennem kellett a dolgomat.
4: Miután leszerelt a seregből, Greg azt hitte, hogy többé nem fog repülni.
3: Azt hittem, búcsút intek a repülésnek, hogy már nem fogok többi helikoptert vezetni. Nem gondoltam volna, hogy a misszionáriusok szolgálatában fogom ezt csinálni a világ ezen részén.
4: Várjunk csak, ott fogunk leszállni?
3: Igen.
4: Komolyan?
3: Igen.
4: Hóhegek!
3: Csak arra kell figyelnünk, hogy a gyerekek eltűnjenek onnan.
4: Greg repüléseinek ma már szinte mindegyike a távoli falvakban szolgáló bibliafordítók munkáját támogatja.
3: Ezzel a helikopterrel gyakorlatilag minden repült órám ahhoz kapcsolódik, hogy fordítókat viszek egyik helyről a másikra, alapanyagokat szállítok és logisztikát intézek.
4: A JARS munkájának jelentősége akkor lesz igazán nyilvánvaló, amikor magukkal a fordítókkal beszélünk.
2: Mielőtt helikopterrel tudtam idejönni, az úton kellett napokig utaznom. Nagyon stresszes volt és időnként veszélyes is.
4: Katri Linasalo finn származású veterán nyelvész már közel 40 éve szolgál itt.
2: Ha nem tudnék helikopterrel jönni, akkor kétlem, hogy olyan sokáig tudtam volna itt maradni, mint ahogy végül alakult.
4: Elmondta, hogy az olyan pilóták, mint Christopher Clark, nem csak ledobják őt valahol, aztán tovább repülnek, hanem szerelők, problémamegoldók és barátok is. Igazi életmentők. Clark most például azt is ellenőrzi, hogy Katri Linasalo napelemei megfelelően működnek-e.
2: A pilóták nagyon jók abban, hogy megállnak és megnézik, minden rendben van-e a házamnál, mielőtt itt hagynának.
4: Pápa Új-Guinea hegyvidékén leszállni a világon semmi máshoz nem hasonlítható élmény. Sok ilyen úgynevezett kifutópályát nem bulldozerek segítségével építettek. Egész falvak alakították ki őket kézzel, tudva, hogy egyszer majd egy repülőgép köti össze őket a külvilággal.
3: Éveket töltenek azzal, hogy kialakítsanak egy repülőteret, és itt nincs bulldozer, nincs földgép, nincs semmi. A saját kezükkel dolgoznak, speciális eszközök nélkül.
1: Gyönyörű ez a hely, de néha kemény is tud lenni. Elszigeteltség, távolság. Úgy érzem, ez a hely a világ vége. Olyan messze van mindentől. A tetők banánlevelekből készülnek, és ezek a házak legfeljebb 10 évig használhatóak. Aztán újat kell építeni. Minden a helyi anyagokból, a dzsungelből készül.
4: Matt Taylor bibliafordító számára a repülés tette lehetővé, hogy igent mondjon Isten hívására. 2004-ben Matt és Kriszti ide költözött Pápa Új-Guinea egy nagyon távoli részére, és a következő 6 évet azzal töltötték, hogy megtanulják a helyi nyelvet, amelynek ekkor még írott ABC-je nem volt.
1: A célunk az volt, hogy lefordítsuk az új szövetséget a Nukna nyelvre.
4: Ez a munka egész embert kíván.
1: Nem csak egy könyvről van szó, hanem arról, hogy életek változnak meg.
4: Egyetlen bibliakönyv fordítása évekig tarthat.
1: Ha számot kellene mondanom, talán 3 évet mondanék egy könyvre. Nos, vannak elég hosszú könyvek is.
4: Az új szövetség akár 10 évbe is telhet.
1: Az első 7 évben nem is fordítottunk, csak felépítettük a csapatot, tanultunk. Én is tanultam a nyelvet, és befektettünk a képzésbe.
4: A csapatnak 16 évébe telt, mire az új szövetséget lefordították a Nukna nyelvre. Miközben újra és újra ellenőriztek minden szót, kifejezést és jelentést. Mindezt 1300 olyan emberért, akik ezt a nyelvet beszélik.
1: Hiszem, hogy minden ember Isten képmására teremtetett, és végtelen értéke van. Ha Isten arra hívott, hogy idejöjjek és lefordítsam az új szövetséget egy ilyen kis népcsoport számára, akkor megéri.
4: Taylor szerint a JARS nem csupán könnyebbé teszi az életet a dzsungelben.
3: Igen, azt hiszem, megpróbálom.
4: hanem lehetővé teszi a szolgálatot számukra. Egy helikopteres küldetés során Gregnek éjszakára Taylor távoli dzsungelfalujában kellett maradnia, hogy megjavítson egy víztartályt.
3: Az a trükk, hogy nem szabad túlhevíteni, mert akkor az egész összeomlik.
1: Sok esetben mi jelentjük az életmentő kapcsot, és mi vagyunk a műszaki szakértők is.
4: Christopher Clark számára a bibliafordítás segítése már 2 évtizede életmóddá vált.
1: Szeretem, hogy keveredik a repülés és az emberekkel való foglalkozás. Szeretek kapcsolatban lenni a pápua emberekkel. Szeretek segíteni a fordítóinknak azzal, amit Isten adott nekem, a technikai tudásommal.
4: Egy másik elzárt faluban Zach Kahn fordító azt mondja, a családja szolgálata helikopterek nélkül egyszerűen nem létezne. Még egy ház felépítéséhez is szükség van repülésre.
1: Ha nem lenne a helikopter, semmi sem lenne itt abból, amit látnak, mert nem tudtam volna idehozni.
4: Felesége Cassidy szerint a repülés vészhelyzetekben is létfontosságú volt.
2: 2 olyan orvosi vészhelyzetünk is volt, amikor ki kellett repülnünk, és volt egy természeti katasztrófa is, amikor egy nagy földrengés miatt a házak összeomlottak és megrongálódtak.
4: De a jazz igazi hatása talán nem is a repült órákban vagy a megtett kilométerekben mérhető. Dr. Marcellus szerint valójában inkább az évek, gyakran évtizedek alatt felépített kapcsolatok mutatják meg.
3: Amikor a repülőgép leszáll, mindenfelől előjönnek az emberek, és az ember csak azt kérdezi, hát ezek meg honnan kerültek elő?
4: Az mutatja meg a dolgok valódi értékét, ami ezután történik.
3: Tudják a pilótáink nevét, és tegeződnek velük.
1: Nagyon szép. Nagyon tetszik. Köszönöm szépen, Annie.
3: Ismerik őket, és a pilótáink is név szerint ismerik őket. Ez a kapcsolat nem csak a Biblia fordítókkal van meg, hanem, ami sokkal fontosabb, a helyiekkel is. Ez nyilván megnyitja őket az evangélium felé, ami kulcsfontosságú, de a világ felé is megnyitja őket.
4: Pápa Új-Guinea szerte még mindig több száz nyelven nincs teljes Biblia fordítás. Sok közösség számára a következő fejezet egy közeledő repülőgép hangjával kezdődik. A jazz pilótái számára a küldetés egyszerű. Tovább repülni, tovább szolgálni, bármerre legyen is az az utolsó mérföld.
3: A jazz nem az egyszerű válaszokat keresi. A legnehezebb válaszokat keressük, hogy könnyítsünk a terheken, csökkentsük az akadályokat, és eljuttassuk Isten igéjét ezekhez. A legnehezebb válaszokat keressük, hogy könnyítsünk a terheken, csökkentsük.

0: hogyan védhetjük meg magunkat a szellemvilágban attól, hogy gonosz emberek bántsanak minket?
1: Az első számú tanácsom az, hogy ne adjon hatalmat az ellenségnek. Nincs hatalma. Legyőzött ellenség. Amikor Jézus a kereszt halálával és feltámadásával kivívta a győzelmet, foglyul ejtette, diadalmaskodott a bűn és a halál felett. Ez nyilvánvalóvá lett minden fejedelemség és hatalmasság előtt. Nagy diadalmenet volt a szellemvilágban, íme a királyok királya és az urak ura. Éljen ezzel a hatalommal, és kötözze meg az ellenséget. Nem kell félnie attól, hogy átkok, varázsigék, vagy bármi hasonló hatással lesz az életére. Ha Jézus önnel van, senki nem tehet önnel semmit. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Ne engedje, hogy ezek a gondolatok, az elnyomás, vagy bármi ilyesmi megzavarja az igazságát, a békességét és az örömét. Az igazsága Isten ajándéka, a békéje Isten ajándéka, az öröme is Isten ajándéka. Őrizze ezeket, védje meg őket, álljon szilárdan bennük. Ha ellenáll az ellenségnek, elfut ön elől.
0: Gordon Sharon ezt kérdezi, mit jelent a szellem tisztátalansága? A 2 Korintus 7.1-ben. Az ige így szól, mivel hogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól.
1: A szellem tisztátalansága a bálványimádással kapcsolatos. Azt jelenti, hogy valaki valami más Istenhez fordul. A mai amerikai társadalomban ez általában nem szó szerinti bálványimádást jelent. A legtöbb ember nem borul le szobrok előtt, de vannak más dolgok is, amelyek túl nagy helyet foglalhatnak el az életünkben. Ezért bármi, ami arra készteti, hogy Isten akaratával ellentétesen cselekedjen, azt érdemes megvizsgálni és feltenni a kérdést. Valóban szükségem van erre az életemben? Nem kellene inkább félretennem? Fontos megérteni a test, a lélek és a szellem közötti különbséget, és felismerni, hogy az ember három részből áll. Ha a teste kényszeríti bizonyos dolgokra, akkor uralmat nyer az akarata felett. Ha pedig az akarata készteti olyan dolgokra, amelyekre még a teste is azt mondaná, mit csinálsz, akkor azt is uralom alá kell vonni. A szellemének is megvan a maga szerepe. Pál beszél a test törvényéről, a szellem törvényéről, az akarat működéséről, és a Mózes által adott törvényről. De azt is mondja, hogy létezik egy sokkal magasabb törvény. Ha életünk minden részét alárendeljük ennek, akkor megkapjuk azt, amiről az előbb beszéltem, az igazságot, a békét és az örömöt, amelyek a Szentlélektől származnak. Ezért tartson mindent a megfelelő rendben, és ne engedje, hogy bármi elterelje a figyelmét erről. Búcsúzóul, ne félj, mert én veled vagyok. Megerősítelek, sőt, megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Altéri Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Áll

0: Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözöljük Önöket a 700-as klubban. Irán ismét támadást indított egy amerikai katonai támaszpont ellen, ezúttal Kuvaitban. Az iráni forradalmi gárda legalább 3 drónt indított a támadás során.
2: Eközben Trump elnök közölte, hogy a tárgyalások közelednek, és ez Irán utolsó lehetősége arra, hogy megállapodást kössön. Irán ugyanakkor továbbra sem erősítette meg, hogy részt vesz az egyeztetéseken. Julie Stahl tudósítása.
3: A jelentések szerint Irán kedden a hajnali órákban legalább 3 drónt indított egy Kuvaitban található amerikai katonai bázis ellen. Iráni tisztviselők ragaszkodnak ahhoz, hogy nem fogadják el az Egyesült Államok által támogatott tervet.
1: Semmilyen körülmények között nem engedjük meg egy második hajózási útvonal megnyitását a Hormuzi szorosban. Nem fogjuk megengedni, hogy a folyosó megnyíljon.
3: Trump elnök szerint Irán azért kezdeményezte a tárgyalásokat, hogy elkerülje az Egyesült Államok nagyszabású katonai csapását. Később azzal vádolta a Irán vezetőit, hogy elképesztően kétszínűek.
1: Irán nem akarta, hogy csapás érje. Ezért azt mondták, hogy tárgyalni akarnak. Tárgyalni akarnak a szorosról. Ami ennél is fontosabb az én szempontomból, az az Irán atomfegyvermentesítéséről szóló tárgyalás.
3: Az elnök elmondta, hogy a tárgyalások 2 szakaszban zajlanak. Az első lépés a Hormuzi szoros megnyitása a normál tengeri hajóforgalom előtt. A második Irán teljes nukleáris leszerelése.
1: Irán nukleáris leszerelésének meg kell történnie. Ennek meg kell történnie.
3: Gázában, ahol korábban úgy tűnt, hogy nézeteltérés alakult ki Trump béketanácsa és Benjamin Netanyahu között, a legfrissebb közlemény szerint a találkozó konstruktív légkörben zajlott. A cél világos és nem kérdéses a gázai övezet teljes lefegyverzése, valamint az átállás a fegyveres uralomról a polgári közigazgatásra. Sajtóértesülések szerint Netanyahu egy béketanácsi tisztviselőnek azt mondta, Izrael nem szünteti be a harcokat Gázában, és a Hamász jelentette fenyegetés miatt nem vonul vissza az úgynevezett sárga vonalig. Egy nemrég tartott konferencián Tuli Weiss, az Izrael 365 alapítója CBN News-nak azt mondta, szerinte Izrael csak akkor győzhet, ha megtartja azt a földet, amelyet Isten adott.
4: A győzelemhez vezető út az, hogy tovább erősítsük hadseregünket, és minden támogatást megadjunk katonáinknak. Mindenképpen meg kell tartanunk Júdea és Szamária minden egyes négyzetcentiméterét, amelyet Isten nekünk adott, sőt, még Gázát is.
3: Julie Stahl, CBN News, Jeruzsálem.
1: Ideje végre felismerni, hogy Irán vezetése folyamatosan hazudott. Hazudtak nukleáris törekvéseikről, arról, hogyan vezették félre a nemzetközi ellenőröket. Miként rejtették el valódi céljaikat, és mit műveltek titokban a hegyek mélyén. Egészen egyértelműen atomfegyver kifejlesztésén dolgoztak. Ideje elhinni ezt az igazságot, és nem azt feltételezni, hogy valódi békeszándék vezérli őket. Az ideológiájuk kötelezi őket arra, hogy ezt tegyék. Az ideológiájuk szerint meg kell hódítaniuk Jeruzsálemet, meg kell hódítaniuk az Egyesült Államokat is. Ezért ismételgetik újra és újra, hogy Izrael a kis sátán, míg az Egyesült Államok a nagy sátán. Ez már 47 éve a hivatalos ideológiájuk. Ezt komolyan kell venni.
4: Nem sokkal az esküvője után Szóna megbetegedett. Nem csak fizikailag lett rosszul, de egyre több szellemi támadást is tapasztalt.
5: Erős szorongást és nyugtalanságot éreztem. Volt, hogy nem tudtam felállni, mert az egész testem fájt. Úgy éreztem, kezdek megőrülni.
4: A családja kétségbeesésében spirituális gyógyítókhoz fordult.
5: Minden pénzt odaadtam nekik, amit csak kértek. Volt, hogy áldozatokat is kellett vinnem, néha egy kecskét, néha egy kakast. Már kezdtem elveszíteni a reményt, hogy valaha is jobban leszek.
4: Szóna több mint 20 évig élt ebben az állapotban. Ám egy nap egy keresztény hölgyel beszélgetett telefonon, aki megkérdezte, imádkozhat-e érte.
5: Imádkozott, én pedig egész éjjel békésen aludtam, szorongás és nyugtalanság nélkül.
4: Ebben az időben Szona visszatért a vallásos praktikákhoz, és újra rosszabbul lett. Ekkor fedezte fel a CBN ima vonalát.
5: Ahogy imádkoztam velük, megkönnyebbültem, megnyugodtam és jobban lettem. Megkérdezték, hiszek-e Jézus Krisztusban, mire azt feleltem, igen.
4: Az ima vonal ügyeletese arra bíztatta Szonát, nézze a CBN hindi műsorát.
5: Megtudtam, hogy Isten úgy szeretett bennünket, hogy az életét adta értünk. Rengeteget szenvedett, töviskoszorút viselt értünk.
4: Szona rendszeres néző lett, és elkezdett járni egy helyi gyülekezetbe.
5: Az Úr Jézus Krisztus megváltoztatott engem, a férjemet és a fiaimat is.
4: Szona már a keresztény hívő, fizikailag és szellemileg is meggyógyult, és a családja is befogadta Jézust.
5: Ha Jézus Krisztus nem lenne az életünk része, nem menekültünk volna meg. Az Úr Jézus életet adott nekünk. Új életet, szabadulást, békességet és örömet kaptunk tőle. Mitchell családja szerint ma már szinte folyamatosan beszél. Számukra ez a legnagyobb dolog a világon, mert nem is olyan régen még attól féltek, hogy örökre elveszíti a beszédkészségét. Egy agyrázkódás után súlyos fejfájás és erős dadogás alakult ki nála.
6: Mitchell mindig nagyon nyitott, közvetlen gyerek volt. Állandóan csinált valamit, tele volt élettel, energiával.
7: Egészen addig, amíg édesanyja Karent és nagymamáját Caroline-t fel nem hívták az iskolából azzal, hogy a 13 éves Mitchell Sheffield balesetet szenvedett és beverte a fejét. A sürgősségire vitték.
6: Több vizsgálatot és képalkotó felvételt készítettek, majd közölték velünk, hogy agyrázkódást szenvedett az agya jobb oldalán. Ez az a terület, amely a beszédért felel. Már a sürgősségén elkezdett dadogni. Az orvosok azt mondták, a fájdalmára tudnak gyógyszert adni, de arra nincs garancia, hogy a dadogás elmúlik. Kérdéses volt a felépülése.
7: Ez a diagnózis veszélybe sodorta Mitchell legnagyobb álmát. Már kisgyermekként arról álmodott, hogy egyszer lelkész lesz.
8: Nagyon szeretett Isten tiszteletre járni, énekelni, zenélni. Hallás után játszik zongorán, szinte bármit el tud játszani. Isten különleges tehetséget adott neki. Nagyon szeretett hozzám jönni, hogy Istenről beszélgessünk.
6: Egyik napról a másikra már beszélni sem tudott.
7: Michael állapota tovább romlott. A fejfájás egyre erősödött, a dadogás súlyosabb lett.
6: A dadogás egyre rosszabb lett, elkezdett szédülni is. Már az is nehézséget okozott neki, hogy átsétáljon egy szobán. Ezért elvittük egy másik kórházba.
8: Ott is ugyanazt mondták, hogy ez csak egy agyrázkódás, idő kell neki.
7: Egy neurológus is megvizsgálta Mitchellt.
8: Azt gondoltuk, hogy ez az ember érti a dolgát, segíteni fog nekünk. De ő sem biztatott semmi jóval. Azt mondta, hogy időre van szükség.
7: A gyülekezetben imádkoztak érte. Később otthon az édesanyja úgy döntött, hogy megkeni olajjal és a családdal együtt imádkoznak érte.
6: Mitchell gyógyulásáért imádkoztunk, és azt vártuk, hogy azonnal meggyógyul.
8: Kétségbe esetten akartuk, hogy jobban legyen.
7: Karen videót készített a fiáról, amelyben arra kérte az embereket, hogy imádkozzanak érte.
6: Megdöbbentünk, annyi visszajelzés érkezett. A világ minden tájáról írtak emberek, hogy imádkoznak Mitchellért.
7: Mitchell állapota azonban továbbra sem javult.
8: Azt szerettük volna, hogy végre jobban legyen, de ehelyett rosszabb állapotba került.
6: Mitchell fokozatosan mély depresszióba süllyedt, elkezdett elzárkózni mindenkitől, bezárkózott a szobába, behúzta a függönyöket. Sötétséget akart, nem bírta a fényt, a hangokat sem. Minden egyes mondatért kőkeményen meg kellett küzdenie.
8: Próbált megszólalni, de nem ment neki. Ez teljesen kétségbe ejtette.
6: Már egyáltalán nem akart beszélni.
7: Szombaton 8 nappal a baleset után, június 8-án Mitchell a nagymamájánál feküdt a kanapén. Azt mondta, úgy érezte, hogy Isten arra hívja, hogy menjen ki az udvarra és imádkozzon. De először ellenállt. Végül Mitchell engedelmeskedett és elindult az udvarra.
1: Kint elkezdtem imádkozni, és könyörögtem Istenhez. Uram, ezt már nem bírom tovább. Kérlek, gyógyíts meg. Könyörgöm neked. A Szentlélek kenete jött rám, és ahelyett, hogy azt mondtam volna, hogy Uram, könyörgöm, hogy gyógyíts meg engem, azt kezdtem el mondani, hogy Uram, köszönöm, hogy meggyógyítasz engem. Abban a pillanatban elmúlt a fejfájásom, eltűnt a dadogás, megszűnt a szédülés és a szorongás is. Hatalmas öröm töltött el.
7: Berohant a házba, és elmondta, hogy mi történt.
8: Beszélni kezdett. Folyamatosan hálát adott az Úrnak. Csodálatos pillanat volt, egy csoda volt, és ezt a saját szememmel láttam.
6: Ugrált örömében, hangosan Istent dicsőítette.
8: Azóta be nem áll a szája.
1: Azon a napon a hitem új szintre emelkedett. És azóta sem változott. Soha nem felejtem el, amikor azt mondtam Istennek, Uram, ettől a naptól kezdve bármit megteszek érted.
7: Mitchell ma ismét prédikál, zongorázik és énekel. A legnagyobb öröme, hogy másoknak is beszélhet Krisztusról.
1: Minden egyes nap van okunk hálát adni Istennek. Már azért is, hogy reggel felébredünk és levegőt vehetünk. Ha úgy érzed, minden remény elveszett, tudd, hogy Isten akkor sem hagy el. És amikor végre áttörjük azt az akadályt és dicsőítjük őt, akkor fog bennünket megérinteni és meggyógyítani. David kőkemény alkoholista volt, és emellett drogfüggő is. 15 éven keresztül a mája és a veséi a tüdejével együtt mind károsodtak. Éveken keresztül David azon küzdött, hogy kiózanodjon. Aztán egy nap azonnal megszabadult a függőségeiből, és a mája, a veséi és a tüdeje mind meggyógyultak. Azért, hogy ellensúlyozzam a másnaposságot, amely szinte minden nap megtörtént velem, az Adderall nevű gyógyszert szedtem. Azért, hogy olyan állapotba kerüljek, hogy egyáltalán működhessek.
9: David Moore hosszú utat tett meg onnan, ahonnan elindult. Egy gyülekezetben nőtt fel, és a szolgálatban is benne volt. Mégis valami hiányzott a hitéből.
1: Végső soron nem volt igazán élő, személyes kapcsolatom Jézussal. Tudtam Istenről, de abban az időben soha nem jutottam el arra pontra, ahol saját magam megismerhettem volna az Urat.
9: A dicséret csapathoz csatlakozott és megszerette a szereplést. A ráirányuló figyelem eltorzította a jellemét és büszkeség töltötte be a szívét.
1: Azokban a napokban a dicséret vezetése lehetővé tette az egómnak, hogy felemelkedjen egy olyan pozícióba, ahol elkezdtem fontosnak érezni magam. Aztán, ahogy a 20-as éveimbe léptem, megkísértett a buli kultúra. Egy együttest alapítottam, és elhagytam a gyülekezetet. Nem szolgáltam már, és elkezdtem az emberek tetszése szerint járni. Tömött bárokban játszani, ahol az emberek mindenfelé csak a sört dobálták. Abban az időben úgy tűnt, hogy valami jelentőset csinálok, és lassan kihűlt a szívem az Úr felé. Egyszerűen eltávolodtam Istentől.
9: Elkezdett inni, és hamar rákapott a nyüzsgő atmoszférára.
1: A buli kísértését követően rövidesen úgy éreztem, mintha belül börtönben lettem volna. Ahogy az évek során ez folytatódott, ez egyre inkább az egyedüli ivásba fordult. Voltak olyan napok, amikor annyira részeg voltam, hogy csak kúsztam a házamban. Sírtam, és valójában azon gondolkoztam, hogy én ezt nem akarom csinálni. Volt, hogy belőttem magam, volt, hogy paranoiddá váltam, és az ágyamban feküdtem, félelemmel és rettegéssel megkötözve a jövőm miatt, vagy amiatt, hogy mi fog velem történni. Az egész életemet így fogom majd eltölteni.
9: Reménységet keresve, David ellátogatott a szülei gyülekezetébe.
1: Néha részegen mentem gyülekezetbe. Általában vasárnap reggel másnapos voltam, és később értem az Isten tiszteletre, amikor már a dicséretet lekéstem. A dicséret alázatot igényel, nyitottságot és sebezhetőséget is. Még nem voltam kész, de mindig akartam hallani az üzenetet, mert vágytam a Jézussal való közösségre, és nagyon vigasztaló volt hallani az igét. Ugyanakkor ott volt az a teljesen más életforma.
9: 15 éven keresztül David azon küszködött, hogy békességet találjon, de csak a függőségeinek adta át magát, esetenként majdnem túladagolva magát. Minden kísérlet a drogok és az alkohol elhagyására sikertelen volt.
1: Szétittam és szétdrogoztam az agyamat, sírva a marihuánától, és kétségbe esve. És ez elég sokszor történt meg ahhoz, hogy felismerjem, hogy az egyetlen mód a szabaduláshoz, ha Jézust az életem urává teszem. De meg is rémített a döntés, mert tudtam, hogy ez nem csak arról szól, hogy felemelem a kezemet és előre megyek. Megértettem, hogy Jézust igazán az életem urává tenni azt jelenti, hogy utána minden döntésemnél mérlegelnem kell, hogy vajon Jézus tényleg az életem ura ebben a döntésben? Vajon ez a döntés neki tetsző?
9: David felismerte, hogy az élete egy roncs volt azon döntései miatt, amiket hozott. Teljesen át kellett adnia magát Istennek, így tehát David kiöntötte az összes alkoholját és kidobta az összes kábítószerét. Aztán bement a szülei gyülekezetébe egy vízkeresség összejövetel során.
1: Az Úrnak csak az én együttműködésemre volt szüksége. Úgyhogy megjelentem a gyülekezetben, megaláztam magam és megkeresztelkedtem. Hajlandó voltam Istent szolgálni teljes szívemből, és így merültem bele a vízbe. Amikor feljöttem, Isten szeretete teljesen körülvett, és éreztem Isten feltétlen szeretetét, amely összetörte azokat a láncokat, amelyeket én csináltam az életemben a rossz döntéseim miatt. De Jézus megszabadított.
9: Azon a napon csodálatos módon megszabadult a függőségeiből.
1: Azóta egyáltalán nem volt visszaesésem. Az Úr meggyógyította az elmémet. Az Úr meggyógyította a májamat és a veséimet a károsodásoktól. Meggyógyította a tüdőmet és a dohányzástól, amit csináltam azokban az években. Ez valóban csoda volt.
9: Ma Davidnek olyan élete van, amelyről soha nem gondolta, hogy lehetséges, és lelkesen osztja meg azt az örömöt, amit megtalált Krisztusban, amikor átadta magát neki.
1: Nem az üvegeket ürítem már, és nem a füves cigit veszem elő. Kinyitom a Bibliámat. Közösségben vagyok a feleségemmel, és a kislányomat tartom a kezemben. Valamint már egy második gyermekünk is úton van, egy kisfiú. Csak ámulok azon az életen, amivel Isten megáldott ma. Szeretném, ha mások is tudnák, hogy Isten terve az ember életével sokkal nagyobb, és olyan elképesztő, hogy nem is tudja kitalálni, kigondolni, vagy elképzelni az ember. Csak engedni kell az Urat, hogy megnyissa a szívünket, és hogy befogadjuk Jézust az életünkbe. Jézus azért jött, hogy szabaddá tegye a foglyokat. Ez a küldetése. Meg akarja szabadítani önt is a függőség láncaitól. Örömmel teszi, mert szereti önt. Reményt akar adni, és jövőt biztosítani önnek. Látta a fény David szemében, az örömöt az arcán, örömmel néz a jövőbe. Hadd kérdezzek öntől valamit. Ön is ugyanazt kérdezi magától, amit David kérdezett? Így fogom leélni az egész életemet? Ez egy nagyon mély kérdés. David a függősége kellős közepén volt, amikor minden rosszra fordult körülötte. Mégis feltette magának a kérdést. Tényleg így akarok élni? Ha ön is feltette már magának ezt a kérdést, akkor szeretném, ha tudná, a függőség hazudik. Azt mondja, hogy jobban fogja érezni magát, ha újra betép vagy berúg. Hazudik önnek. Elhiteti önnel, hogy jobban fogja érezni magát, hogy még egy kicsit tovább üldözheti ezt az érzést. Azt hazudja, hogy minden megváltozik, ha elér egy bizonyos életkort, vagy megtesz valamit. De ez nem így működik. A függőség be akarja hálózni az élete minden területét. Át akarja venni az uralmat minden egyes gondolata felett. Olyan dolgokat sugall, amelyeket józan ésszel soha nem tenne meg. Tegye fel magának a kérdést, így akarok élni? Jézusnak van rá válasza. Mutatok neked egy sokkal jobb utat. Dávidhez hasonlóan, öntől is csak azt kéri, működjön együtt vele. A nehezét ő végzi el. Ő hordozza a terhet. Csupán azt várja öntől, hogy valóban meg akarjon változni. Ha elege van abból, hogy mindig rosszul van, ha elege van a másnaposságból és a pusztításból, amit a függőség okoz az életében, ha valóban változni akar, akkor mutassa meg Jézusnak, hogy készen áll együttműködni vele. Legyen a mai nap az ön napja, ahogy Dávidnak is eljött az a nap. Forduljon Istenhez, és mondja, Istenem, nem tudom megtenni. Egyedül nem vagyok képes rá, de veled igen. Te meg tudsz változtatni. Meg tudsz változtatni legbelül. Meg tudod változtatni a gondolkodásomat. Újjá tudsz tenni. Meg tudod tenni mindezt, értem. Meg tudod gyógyítani a testemet. Helyre tudod állítani a rombolást. Itt vagyok. Változtass meg. Ha ön is ezt szeretné, hajtsa le a fejét. Imádkozzunk együtt egy nagyon egyszerű imát. Isten válaszolni fog, Jézus megjelenik. Ha teljes szívedből keresed őt, meg fogod találni. Imádkozzunk és higgyünk abban, amit már megígért és megtesz. Mondja ki a nevét hangosan, Jézus, hozzád jövök. Jézus, segítségre van szükségem, egyedül nem tudom megtenni, ezért átadom magam neked. Neked szentelem az életemet, és arra kérlek, hogy költözz a szívembe. Bocsásd meg mindazt, amit rosszul csináltam. De Jézus, amire a legnagyobb szükségem van, hogy változtasd meg a szívemet, a bensőmet és a gondolataimat. Maradj velem, és töltsd be engem önmagaddal és Szent Szellemeddel. Jézus, megtérek hozzád, felnézek rád, és kérem a te szabadításodat most a Jézus nevében. Atyám, kérlek, akik elimádkozták ezt az imát, azokra áraszt ki a szeretetedet. Kérlek, törd össze minden függőség erejét, minden láncot, minden olyan gondolkodásmódot, amely nem tőled való. Újítsd meg az elméjüket, Uram! Változtasd meg őket legbelül! Jézus nevében kérem. Amen. János levelével búcsúzunk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsátja bűneinket.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A Sziget Fesztivál 2026-ban rengeteg újdonsággal készül, tematikus negyedek, aztán a nézők még inkább bevonása az élménybe, amit nem is tudok, hogy hogyan lehet jobban bevonni a nézőket az élménybe, mint egy-egy koncert, tánc vagy cirkuszi előadása. De itt van velünk Jenna Jalonen, a Sziget művészeti és élményprogram vezetője, aki elárulja nekünk a részleteket, hogy mégis miről szól a művészetek kertje, vagy ez az új society mozgalom, ami a fiatalok mentális egészségét is karbantartja, vagy figyeli, szóval nagyon-nagyon sok izgalom, a nulladik napról nem is beszélve. Jó reggelt, örülök, hogy itt vagy nálunk. Na, mik a Sziget Fesztivál 2026-os évének legnagyobb újdonságai?
2: Már tavaly elindultunk ezzel a district koncepcióval, amilyen különböző kerületekre osztottunk fel az egész Sziget területét, és kicsit olyan, mint a Budapest, hogy vannak különböző kerületek, és érezhető, hogy amikor egyik utcára lépsz a másikra, vagy átlépsz egy kerületet, akkor valami más várja meg a látogatottokat. És idén is ezt itt tovább vittünk. Ezt hiszem, hogy kb. 10-11 különböző kerület van, vagy district van a Szigeten, akár így a művészetnek a saját districtje, vagy a Wonderland, ami egy a önkifejezés, meg művészeti, és az LMBTQ-snak a Magic Mirror-nak a saját kertje, lehetne mondani, vagy a Delta District, ami a elektronikus zenének a három színpadjának a ilyen háromszöge. És ezeket a districtekben is nem csak így a programelemekben, hogy mi fajta helyszínek vannak egy-egy helye, hanem abban is, hogy például hogy néz ki, milyen dekorációs elemek vannak, vagy akar az abban is, hogy milyen szolgáltatások találhatóak, és hogy különböznek ezek egymástól.
1: Művészetek kertje. Nagyon izgalmasan hangzik. Milyen művészeti ágakat fog össze ez a kert?
2: Így franciásan fogalmaztunk ide, hogy Jardin des Arts, és ott több ilyen színpadi felújításunk is van. egy nagyba vágtunk, és elszabadultunk idén a megszokott nagy cirkuszi sátortól, és most egy nagy, több mint 1500 fős vagy nézőknek kínált amfiteátrumot építünk, a Le Grand Theatre, ahol minden este három produkció várja a nézőket. Ezek nagyszabású produkciók, mint tánc és cirkusz, és ennek az ötvözete is, mert ez is ilyen fontos volt nekünk a program építészetben, hogy nem csak és kizárólag ilyen tiszta műfajokban tartunk magunkat, hanem megnézzünk azt, hogy hogyan találkoznak ezek a különböző műfajok például. Uh-huh. Vagy másik nagyon izgalmas helyszínünk Le Dôme, ami egy ilyen kupola szerkezet, amin belül napközben ez egy színházi black box-ként működik, különböző tánc és színházi előadásokkal, aminek inkább azokat a produkciókat válogattunk oda, amik vagy intimebb terep kínálnak, vagy olyan színpadtechnikai, vagy olyan fénytechnikai igényük van, amit napközben nem tudunk megoldani egy szabadtéri színpadon. Éjszakákra ez pedig átalakul egy ilyen audiovizuális immerzív kiállítótérre. Oda bevitettünk egy ilyen 360 fokos LED falat, egy ilyen kvázi ilyen gyűrűt, amiben egy különböző vizuálok jelennek meg minden este, és különböző hangfürdésekkel lehetne mondani.
1: Mennyire vevők az emberek ezekre a művészeti előadásokra? Ugye sokan azt gondolják talán a mi nézőink közül is, hogy Sziget Fesztivál, odállunk a színpad elé, meghallgatjuk a koncertet, a Duna átviszi Pestre is, és nagyon hangos, és ezt a hetet ki kell bírni, de hogy itt közben tényleg olyan fantasztikus, világszínvonalú színházi és cirkuszművészeti produkciók vannak, amivel adott esetben máshol nem is lehet találkozni, mert ide készülnek a Szigetre.
2: Pontosan, és szerintem egyre jobban vevők egyébként erre így a nézők. És meg lehet tapasztalni azt, hogy oké, hogy elmegy egy fesztiválhoz, egy koncertre, de mivel annyi program van, mivel annyi olyan művészetbe, vagy egy cirkusz artistába, vagy egy golyalábasba, vagy egy valamilyen óriás sárkányba lehet bukkani a Sziget feletén. Ez így nagyon becuppantja így az embereket. És többször is tapasztaltam azt, vagy megfigyeltem, hogy lehet, hogy megkéri egy valaki egy sört a kocsmában, aztán leül az árnyékban, ami pont ott van egy előadóművészeti színpad, de végignézi egy előadás, aztán egy teljesen ilyen önkívüli állapotban felállna, hogy úristen, hol van még több ilyen program például.
1: És hogyan tervezitek jobban bevonni a nézőket, tehát hogy akár ők is részesévé válhatnak az előadásnak, vagy egy-egy koncertnek? Hogy képzeljük ezt el?
2: Igen, nagyon-nagyon sok workshopunk van például, az, hogy különböző foglalkozások, ez egy ilyen alappillér például arra, hogy ott lehet nem csak megnézni valamit, hanem csinálni is. Vannak kisebb produkciók, amik milyen élményprogramoknak nevezünk, vagy experience acteknek például, hogy pont a nézőknek és a művésznek a találkozása is nagyon fontos elem, vagy valami olyan intimebb környezetben például van létrehozva egy olyan tér, vagy olyan produkció, amiben akár egy-egy ember tudja például hogy úgy kapcsolódni művészethez, vagy önmagunkhoz, amire így nem számít például. Az is fontos, meg ez is ilyen tök érdekes, hogy egyre több olyan például a színházi produkció is már eleve úgy készítenek a produkciókat, ahol eltűnik ez a negyedik fal így a közönség és az előadó között. És ez abszolút ennek a természetességének, meg az élő előadásnak a kulcsfontossága, hogy hogyan tudnak áramlani ezek az energiák, meg ezek a gondolatok, és így a néző abszolút részé válik ilyen produkció szinten.
1: Hogyha csak a művészeti kerületet vagy kertet nézzük, ugye rengeteg nemzetközi előadó érkezik hozzátok, de vannak nagy magyar visszatérők is, ilyen például a Bence, Vági Bencéjék féle The Circle, aki 2012-ben már nálatok bemutatkozott, és most valami egészen izgalmas újdonsággal készül.
2: Igen, a The Circle egy nagyon izgalmas kollaborációnk indult idén, megkerestünk őket, és az a gondolat, hogy mi lenne, hogyha ők Szigetre készítenének egy új produkciót. Liberty Love Rave címen fog bemutatózni jövő hét kedden, már nagyon közel vagyunk, egy hatalmas produkció, ahol 30 táncos és 10 artista művés van a színpadon, ez nem csak a Red Circle, hanem ez az Art Kingdom Dance Community-nek a kollaborációja, szóval egy nagy tánckárral és különböző cirkuszművészekkel vannak színpadon ebben a produkcióban. Ma jönnek először próbálni színpadra hozzánk, szóval ez is egy ilyen fontos lépés, hogy tudunk megteremteni azokat a feltételeket, meg olyan támogatást például készülő produkciókra, hogy ne csak a Szigeten találkozunk színpadon velük, hanem az, hogy már a próba folyamatban pontosan részt vegyünk, és különböző ilyen kollaborációkat készítünk idén.
1: Nulladik nap az mindig egy ilyen ikonikus dolog, hogy mi lesz, ki lesz a nulladik napon. Idén mivel robbantjátok a szigetet?
2: Hát visszaérkeznek ilyen nagy nevek, akik voltak szigetnek, azért nagyon-nagyon fontos előadó, hogy például Morcsaba, vagy a Faithless, vagy a Goran Bregovicsnak az egész zenekara. Szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon ikonikus nap lesz.
1: Hogy álltok most az előkészületekkel? Néhány kulisszatitkot árulj el.
2: Az, hogy rengeteg minden már felépült, pont tegnap mentem kicsit körbe, és annyira érdekes azt látni, hogy 3 héttel ezelőtt ez egy park volt, ahol a kutyások megjártak minden reggel, és most meg ez egy ilyen városra alakult. Állnak a nagyobb színpadok, alap a kisebb színpadok, és jönnek fel a dekorelemek, rengeteg technikus és építő dolgozik a területen, mint a kishangyák, és percről percre változik a terület.
1: Hát kívánok nektek jó szórakozást, meg mindenkinek, aki ellátogat a szigetre, az biztos, hogy a hangulatot meghoztad hozzá. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszi szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent.

0: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Megerősítették, hogy a Holdba csapódott egy SpaceX Falcon rakéta fokozat. Ez egy űrszemét egyébként már több mint egy éve keringett a Föld és a Hold között. Át is adnám a szót annak a szakértőnek, aki sokkal többet tud a témáról, mert Szabó Olivér Norton csillagász demonstrátor, a Konkoly-Tege Miklós Csillagászati Intézettől itt van velünk a stúdióban, és segít nekünk elmagyarázni, hogy pontosan mi is csapódott a Holdba. És ez biztonságos, ugye?
2: Igen, tehát hogy a legfontosabb, hogy ez semmilyen hatással nem lesz egyébként a Földünkre, sem a Holdunkra, azon kívül, hogy egy kis krátert üt. A SpaceX egy rakétaindító vállalat, igazából így könnyedén össze lehet foglalni, ami folyamatosan privát és állami megrendeléseket is teljesít. Körülbelül másfél évvel ezelőtt két szondát indított a Hold irányába, és ilyenkor az első szakasz, az első fokozata a rakétának általában visszaszokott térni a Földre, a második fokozata viszont egy ideig még kering általában a Föld körül. Most viszont messzebbre ment, úgyhogy a Föld-Hold rendszerben keringett már jó ideje ez a rakéta, és hát egy kicsikét elsodródott, úgyhogy még ő eltalálta a Holdat.
1: Ilyenkor ez szakmailag mekkora izgalom? Tehát gondolom azért ez nem egy általános dolog, hogy bármilyen űrszemetek vagy rakétaelemek csapódnak a Holdba. Mit szólnak ilyenkor a csillagászok?
2: Ez egy nagyon különleges lehetőség arra, hogy vizsgáljuk a Holdat. Annak idején szándékosan csináltunk ilyeneket. A NASA-nak volt egy küldetés, a LOCROSS 2009-ben, amikor direkt nekivágtunk valamit a Holdnak, hogy megvizsgáljuk utána a felverődő port, de annak idején például az Apollo küldetéseknél a rakéták harmadik fokozatát azért vezették neki a Holdnak, hogy az ott kihelyezett szeizmikus detektorokkal holdrengéseket, mesterséges holdrengéseket vizsgáljunk. Tehát ez mindig különleges, és most is figyelték kutatók mindenhol, hold körülkeringő eszközökkel is, illetve a Földről, hogy a felverődő port lehet-e esetleg látni, és lehet-e vizsgálni.
1: Mi ebből egyébként láthatunk majd valamit? Tegnap, ahogy készültem, megnéztem a híreket, akkor még egyelőre semmilyen képi anyagot vagy ilyeneket nem lehetett róla látni. Van, ami ezt feldolgozza, vagy feldolgozta?
2: Képet egyelőre még nem közöltek, a NASA-nak földi távcsövei próbálták meg elkapni magát a becsapódást. Ez rendkívül nehéz, hiszen a világos részén a Holdnak egy apró felvillanás, tehát nagyon nehéz ezt észlelni. Egészen biztos, hogy a Hold körül keringő amerikai Lunar Reconnaissance Orbiter, illetve a koreai Daniru, az biztos, hogy fog képeket készíteni. Előtte már vannak képünk a felszínről, tehát tudjuk, hogy hova csapódott be az Einstein kráter mellé, és utána is lesznek felvételeink. Számítások szerint egy körülbelül 20 méter átmérőjű krátert vájt ez a majdnem 9000 km/órával becsapódó rakétafokozat. Amit viszont már most tudunk, és vannak eredmények, az Európai Déli Obszervatóriumnak a több mint 8 méteres távcsövével sikerült a spektroszkópiai vizsgálatokat végezni, tehát meg tudtuk állapítani, hogy a felverődött porban milyen anyagok vannak, és nátriumot, illetve lítiumot sikerült azonosítani.
1: Tehát és ez mit jelent?
2: Ez gyakorlatilag egy remek lehetőség megint csak a Hold felszínének a vizsgálatára. Pontosan miből van? Ugye nagy részét azért ismerjük, nyilván vannak kőzeteink is, akár az Apollo korszakból a Hold felszínről, de ilyenkor jóval mélyebben lévő anyagok is kikerülhetnek. Számítások azt mondják, hogy olyan 3 méteres krátert válhatott. Hát 3 méter mélyre nem ásott le még senki a Holdon, tehát ez egy ritka lehetőség arról, hogy egy picikét mélyebbről is kapjunk adatokat. Ezek voltak az első detektálások, amiket hirtelen a kutatók meg akartak mutatni, hogy itt van. Nyilvánvalóan a következő napokban, hetekben részletesebben elemzik majd az adatokat, esetleg vízjég után keresnek majd, vagy bármilyen olyan nyersanyag, ami mondjuk a későbbi holdi küldetéseknél hasznos lehet.
1: Mikorra van kiírva ilyen holdküldetés? Mi a tervezet?
2: Most eléggé érdekesen alakulnak a holdküldetések. Úgy néz ki, hogy jövőre 2027-ben tesztelik még egyelőre a rakétákat egy földkörüli küldetéssel, és hogyha minden tervek szerint megy, akkor 2028-ban lehet a modern kornak, vagy ennek az évezrednek az első emberes holdra szállása, sőt már kettőt is szeretne Amerika végrehajtani 2028-ban. Idén ember nélküli holdra szállásokból többre is lehet számítani, amik elkezdik felmérni a terepet egy későbbi holdi kutatóbázisnak. Tehát Hogy pontosan mikor száll le majd a következő ember, azt nagyon nehéz megmondani, de ebben az évtizedben valószínűleg ez megvalósul.
1: Mi lesz ezzel a rakétafokozattal, ami becsapódott? Tehát ez most kering tovább, vagy ez megsemmisült, vagy ezzel ilyenkor mi történik?
2: Ez gyakorlatilag teljesen megsemmisült. Egy szép nagy darabról van szó, tehát körülbelül 4000 tonnás, picit nagyon nagyságrend, szerkezetről van szó, ami körülbelül akkora, mint egy 10 emeletes ház, és ez gyakorlatilag ilyenkor teljesen megsemmisül. Tehát nincsen arról szó, hogy mondjuk lepattanna a Holdról és folytatná az útját, a roncsokat sem fogjuk már megtalálni. Tehát ilyenkor egy kráter marad igazából a helyén. Több hasonló szerkezet is kering egyébként a Föld-Hold rendszerben. Vannak olyan Apollo rakétafokozatok, amiket mai napig le szoktunk fotózni néha piszkés tetőről az obszervatóriumból. Tehát, hogy erre lehet számítani, hogy a jövőben is lesz ilyen. Illetve, ahogyan egyre több és több rakéta indul majd a Hold irányába is, elképzelhető, hogy megszaporodik kicsikét ezeknek a száma. Valamennyire örülnek ennek a planetológusok, hiszen ennek újabb és újabb lehetőségek lesznek akkor, hogy vizsgáljuk a Hold felszínt. Ugyanakkor, ha állandó holdi bázisokban gondolkodunk, akkor nyilván óvatosnak is kell lenni, hogy ne szemeteljük tele a Holdat, ne adj Isten, bár gyakorlatilag nulla az esélye, ne adj Isten rá, akkor nyilván óvatosnak is kell lenni, hogy ne szemeteljük tele a Holdat,

0: több tízezer műhold, aktív műhold kering jelenleg a fejünk fölött, és a 10 centiméternél nagyobb kategóriában űrszemét darabkák, műholdakról levált elemek, több mint 100 000-et katalogizált az Európai Űrügynökség, tehát eszméletlen mennyiségű eszköz kering fölöttünk, ami miatt az aktív műholdaknak időnként kitérő manővereket kell mondjuk végeznie, vagy ami nehezíti különböző pályáknak a használatát. Tehát ez inkább a Föld térségében jelent problémát, nem annyira a Hold környezetében.
1: Egy utolsó gyors kérdés. Van szándék vagy lehetőség ezeknek az űrszemeteknek az összegyűjtésére?
0: Igen, nagyon sok cég dolgozik azon, akár szigonnyal, akár hálóval elkapni ezeket, és utána visszavezetni a Földnek. A legfontosabb az, hogy újat ne termeljünk. Tehát ha felküldünk valamit, akkor azt tervezetten hozzuk vissza idővel.
1: Fantasztikus ez a téma, csodálatos, hogy ezzel foglalkozhatnak. Szabó Oliver Norton csillagász demonstrátor, a Konkoly Tege Miklós Csillagászati Intézettől. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó estét kívánok, egy idézettel kezdünk. Orbán Viktorék már 2022-ben tudták, hogy a magyar energiarendszer a végnapjait éri, és az összedőlés szélén áll. És mégsem tettek semmit, állítja Magyar Péter legújabb videójában. Ez az aktuál, mutatjuk a részleteket.
2: Szombaton szavazza Tisza frakció az új köztársasági elnökről. Az átmeneti házelnök augusztus 11-ére keddre tűzte ki az államfő választás időpontját. A Sándor Palota nem árulja el, hogy milyen bűncselekmények elkövetői kaptak elnöki kegyelmet. A Népszava adatigénylésre válaszul azt írták, hogy anonimizálva csak bűncselekmény típus szerinti statisztikát sem hoznak nyilvánosságra. Orbán Gáspár 6-szor járt Csádban és Nigerben a honvédség repülőgépével. Böröndi Gábor volt vezérkari főnök korában azt mondta, erőteljes túlzás, hogy Orbán Viktor fia vezette volna ezt a csoportot. Ma esti vendégeink Bánde Kámbris, politikai elemző, Gégény István, teológus, író, Horváth Gábor, a Népszava főszerkesztő helyettese.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
1: Kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön egyetért azzal, hogy a Sándor Palota nem árulja el, milyen bűncselekmények elkövetői kaptak elnöki kegyelmet? 24%-a ért egyet, szavazóink 24%-a ezzel, 76%-a nem ért egyet. Köszönjük szépen az aktivitást, majd az adott témánál megmutatjuk a végeredményt, és mutatok majd néhány érdekesebb kommentet. Most azonban egy ennél is aktuálisabb üggyel kezdünk. Magyar Péter kora este egy friss videóval jelentkezett, amelyben azt állítja, hogy 2022-ben már készült egy kormány előterjesztés, amiben konkrétan leírták, hogy óriási bajban van a magyar energiaszektor, a magyar energiarendszerek összessége és az ellátás, és mégsem tettek semmit. Nézzünk meg ebből egy percnyi részt.
3: A kezemben tartom az Orbán kormánynak azt az előterjesztését, amelyet 2022-ben, tehát 4 évvel ezelőtt így fogalmaz. Magyarország villamos energia rendszere a végnapjait éli. Drasztikus beavatkozásra van szükség. Tehát 4 évvel ezelőtt, 12 évvel Orbán Viktorék hatalomra kerülése után a Szijjártó Péter által jóváhagyott kormány előterjesztés feketén-fehéren leírta, hogy az energiaellátás, a magyar energiaellátás a szakadék szélén állt. Az előterjesztés szerint a kiváltó ok az volt, hogy az Orbán kormány egy teljes paksnyi áramigénnyel terhelte meg a rendszert a nagy beruházók kedvéért. Pontosan tudták, hiszen kiszámolták, hogy több áramot ígértek oda a nagy ipari, sokszor akkumulátor beruházásoknak, mint amennyit a hazai energiarendszer biztonságosan elő tudott állítani. Az akkor már eldöntött nagy beruházások 2000 megawatttal növelték a magyar rendszer terhelését, miközben ehhez nem állt rendelkezésre sem szükséges módon bővített hálózati kapacitás, sem a bármikor elérhető hazai erőművi kapacitás, vagy éppen garantált megfizethető import.
1: Szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Hát több cikluson keresztül azt lehetett hallani, még ellenzékiként beállított elemzőktől is, hogy az Orbán kormányra jellemző a lopás, de kormányozni azt tudnak. És ennek fényében mit gondoltok erről? A második tagmondatról.
4: Nem gondolom, hogy ez lett volna az általános vélemény ellenzéki körökben. Én legalábbis a Népszavában ezt nem nagyon olvastam, hogy na, kormányozni azért tudnak. Viszont amiről a miniszterelnök úr beszélt, hogy az energiahelyzet milyen kétségbe, energetikai ágazat Magyarországon milyen kicsi ejtő helyzetben van, arról az ellenzéki sajtó bőven írt. Nem 4 éve, hanem jóval régebben is, arról, hogy az energia mix hogy néz ki, ugye, hogy miből állítunk elő elektromos energiát, hogy Paks mennyire tudja tartani a termelést. Gyakorlatilag az utóbbi években minden nyáron probléma volt. A víz hőmérsékletével, hogy van elég víz, hogy mi lesz. Jó esetben a környezettel mi lesz, de rossz esetben az atomerőművel mi lesz. Tehát ezek nem új dolgok, csak most ugye egyszerre sok minden szakadt a nyakunkba, és hát ez igazából ez egy válasz arra, amit a miniszterelnök úr mondott, ez egy válasz arra a kritikára, amivel a Fidesz oldaláról illették őket, hogy az elmúlt 3-4 hónapban nem csináltak semmit, és nem készültek föl erre az előre látható eseményre.
1: Akkor egy másik idézet, Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz. Tehát egy stratégiai gondolkodót láttattak.
5: Abban talán nem gondolnám, hogy bármi ördögtől való van, hogy lenne, hogyha mondjuk Paks 2-vel, vagy bármiféle energia termelő bővítéssel kalkulál egy aktuális kormány, akkor ahhoz igazítja mondjuk a gazdaságfejlesztést is. Csak sokkal inkább ez egy beismerő vallomásnak tűnik. Nyilván feltételezzük, hogy igaz és így van, és mivel, hogy bár csak néhány órával ezelőtt a mostani beszélgetésünk előtt jelent meg ez a videó, de hát hogyha nem lenne igaz, akkor azt gondolom, hogy már cáfolta volna az, akinek a neve, illetve amelyik politikai oldalt érinti ez az egész történet. Tehát fogadjuk el, hogy amit elmondott Magyar Péter, az úgy áll. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nem csupán egy blöffölésről van szó, tehát hogy úgy fogadott be a magyar kormányzat, és úgy fejlesztette a magyar gazdaságot, hogy nem volt meg az energia hátország az egésznek, hanem gyakorlatilag bepillanthattunk most a függöny mögé. Mi történt az előtérben? Mindig tematizálta azért a Fidesz-KDNP kormány azt, hogy éppen miről akarjuk mi bármit is gondolni. Ezek voltak a bizonyos kék plakátos történetek, hogy Brüsszel, hogy a migránsok, hogy a civilek, hogy a Zelenszkij ne nevessen a végén is hasonlók, és a háttérben most gyakorlatilag föllebbenti a fájtat számunkra Magyar Péter, hogy nem most, hanem 4 évvel ezelőtt is nagyon komoly és nagyon őszinte beszélgetések zajlottak a háttérben. Tehát meg azt sem mondhatja utólagosan a Fidesz-KDNP, hogy ja, de ezt nem vettük észre. Pontosan tudták, ezek szerint ez a dokumentum ezt bizonyítja, pontosan tudták, mégis egyrészt végtelen mennyiségű pénzt öntöttek például a kormányzati kommunikációban, nevezzük ezt propagandára, épültek agyrafőre a stadionok, autópálya koncesziók és hasonlók. Ez szerintem elsősorban, nyilván lehet ennek jogi vonatkozásai, de szerintem ez egy olyan, ha lehet még mélyebbre lökni önmagát a Fidesz-KDNP-nek, az erkölcsi szempontból gyakorlatilag egy megsemmisítő dokumentumot tartott a kezében most Magyar Péter.
6: Hát nyilvánvalóan nekik az utolsó 1-2-3 ciklusuk szerintem olyan 2015-2016 óta arról szól, hogy ők ugye nem kormányoznak, csak kommunikálnak. Szerintem nekem speciál még ez a Magyar Péter által most nyilvánosságra hozott papír sem kell, mint bizonyíték ahhoz, hogy ők erről bizony tudtak, és ennek ellenére nem tettek semmit. Hát hogyha körbenézünk az országnak az energetikai helyzetén, az elhanyagolt technológiai állapotokon, az elhanyagolt szerződéseken, az elhanyagolt energiadiplomácián, stb. Ezek mind olyan aspektusok, amik világosan bizonyítják azt, hogy itt egy brutális évtizedes lemaradás van, és miközben Európa más államaiban, kifejezetten a mi régiónkban egyébként képesek voltak akár a régiós partnereink, a lengyelek, a csehek, a szlovákok, ugye évtizedes távlatokban előre gondolkodni, és ebbe belekalkulálni a klímaváltozástól kezdve az orosz-ukrán háborút, ezt az egész komplex energiapolitikai térképet, akkor most kell azt realizálnunk, hogy Úristen, nem volt itt semmilyen kormányzás. És azt azért még hadd tegyem hozzá, hogy ennek a társadalomnak ugye az utóbbi 4 évben, a Fidesz kormány utolsó ciklusában, ugye tulajdonképpen egyetlen viszonyulása volt az energiapolitikához, az energiához. Ez az volt, hogy az oroszok ellátnak minket. Tehát alapvetően az Orbán Viktor és a Szijjártó Péter külföldi lojalitásainak lett alárendelve a közbeszédben az energiapolitika. Ez az egyre fontosabb kérdés.
1: Nem, hogy ellátnak, hanem nélkülük nincs az az élet, ami eddig megszokott volt, nincs az a színvonal, megugranak az energiaárak, és vége mindennek.
6: Pontosan, pont.
1: Gábor?
4: Az olyan érdekes, hogy a miniszterelnök úr talált egy dokumentumot egyáltalán az Orbán kormány működése kapcsán, mert hiszen a kormányülésekről nem készültek jegyzőkönyvek, de még csak összefoglalók sem utána, tehát teljes rejtély, hogy ők egymás között miről beszéltek, kinek mi volt az álláspontja, esetleg valamelyik miniszter felelősségteljesen viselkedett, és fölvetette egy problémát, csak a többség leszavazta, vagy nem is volt olyan, aki fölvetett volna bármilyen problémát.
1: De... Ha jól figyeltem, ezt Szijjártó Péter jegyezte,
4: igen,
1: a kormány
4: igen,
1: előterjesztés, igen. Tehát akkor ő lelkiismeretes volt ebben a helyzetben.
4: Ebben a helyzetben, igen, csak igen. Utána végrehajtotta azt, amit mondtak neki, hogy hagyd a fenébe, Péter, ne ezzel foglalkozz, hanem hozzá.
1: Vagy az is lehet, hogy mivel ő erőltette a külföldi gyárak behozatalát, ide csábítását, észlelte, hogy nekik energiára is szükségük lesz, tehát igen. Valamilyen szinten felel azért, hogy azok a gyárak tudjanak működni.
4: Egy atomerőműnyi energiát ígértek el, ugye ez kiderült a mostani dokumentumból is.
5: Én egyébként arra fölhívnám a figyelmet, picit a témához nem kapcsolódik, de számomra nagyon üdvözlendő ebben a videóban, aki végignézte ezt a videót, amellett, hogy a videónak mondjuk az első fele az egy ilyen számonkérő és egy ilyen bizonyítékfeltáró jellegű beszéd a Magyar Péter részéről. A második részében már a jövőre vonatkozó tervek hangzanak el, de amíg nekem nagyon üdvözlendő az Magyar Péternek a kommunikációs stílusa. Tehát ugye ez is a Facebookon keresztül egy ilyen gyors videó, tehát nem egy sajtótájékoztató, nem egy rendezvény, és szerintem azért nem én vagyok az egyetlen, sokan vagyunk ebben az országban, akik nagyon várjuk már azt, hogy egy magyar miniszterelnök az körülbelül ilyen stílusban kommunikáljon. Tudom, hogy ez zárójeles történet, de ehhez a videóhoz én szeretném mindenféleképpen hozzátenni, hogy az első, amit én észrevettem, az az, hogy egy higgadt, már-már ilyen tévébemondói nyugalommal közölt kommunikációt láthattunk.
6: Bármint más megnyilvánulásokhoz képest?
5: Magyar Péter más megnyilvánulásaihoz képest, és én ezt üdvözlöm, és felelősségteljes, komoly témáról van szó, egy felelősségteljes, komoly megszólást láttunk, én ezt szeretném, ha ebből látnánk többet, nem abból, amit máshol látunk tőle.
1: Szó volt már arról, hogy tudható volt, hogy az Orbán kormány mennyi mulasztást követett el. Igen, ezt támasztja alá Szél Bernadett mai posztja Facebookon, tehát közé egy hosszú írást. Az LMP korábbi társelnök, ebből idéznék önöknek két rövid részt, és mutatjuk is. Tehát Szél Bernadett azt írja, hogy már 2014-ben számon kértem a paksi bővítés hűtővízigényét, a Duna alacsony vízállásából és felmelegedéséből származó kockázatokat. A szakma tudta és figyelmeztette a kormányt, hogy nem fogja bírni a Duna, ők is tudták. 2015-ben törvényjavaslatot nyújtottam be a napelemekre és a szélerőművek berendezéseire kivetett környezetvédelmi termékdíj eltörléséért. Már akkor is abszurd volt, hogy a kormány környezetszennyező termékként adóztatja a tiszta energiát, miközben Európa rekorder áfával és kiszámíthatatlan szabályozással nehezíti a napelemek terjedését. A Fidesz ezt is lesöpörte. Szóval itt két téma van, egyrészt Paks, ami most ugye ránk rúgta az ajtót, csúnya kifejezésére élve, valamint az, hogy nem támogatták, sőt, akadályozták a megújuló energiaforrások használatát. Válasszuk ketté a két témát. Paksnál miért aludt be az Orbán kormány?
6: Most hát ugye van még itt egy elefánt a porcelánboltban, amellett, amit elment, ez a rezsicsökkentésnek a kérdés. Mikor először azt mondtam, hogy az energia kapcsán az egyetlen kormányzati kommunikáció a Fidesz részéről az volt, hogy az oroszok biztosítják. Ez téves, természetesen az ő egész politikai önképük nagy része a rezsicsökkentésre épült. És ugye a rezsicsökkentés az ugye megint csak arról szól, hogy az állam az beleavatkozik a gazdaságba, és mit csinál? Folyamatosan, hónapról hónapra, ahogy kijönnek az energiaszámlák tulajdonképpen, egy üvegfalat beiktat az állampolgár, az energiafogyasztó és a saját energiafogyasztásának a következményei között. Tehát mi történik? Megakadályozza azt a fajta piaci automatizmust, ami az ilyen kritikus helyzetekben, mint a mai, lehetővé tenni, hogy az emberek visszafogják magukat. És hogyha nem lenne az elképesztő digitális energiabefektetés, amit a Magyar Péterék csináltak ugye az elmúlt napokban, amikor tényleg egy példátlan energiaszolidaritásra hívták fel a társadalmat, akkor az ilyen káros piaci beavatkozások, azok igenis érzékeltetnék a maguk hatását. Tehát itt nem csak a Szél Bernadett által jogosan felsorolt hiányosságokat és mulasztásokat kell korrigálni viszonylag gyorsan a következő hónapokban és években, hanem el kell kezdeni egy valódi, ugye ezt most nagyon szeretik ezt a szót, társadalmi egyeztetést kezdeményezni, nem csak a rétcsökkentésről önmagáról, hanem az összes, hogy mondjam, az állampolgárok számára nem feltétlenül jutányos és hosszú távon megtérülő állami beavatkozásról.
1: Hát ez egy nehéz dió lesz, ugye?
5: Igen, de ha pozitívan akarjuk megközelíteni, akkor ami most ezekben a napokban velünk történik, az az, hogy kiderült, hogy vagy mindent rábízunk a politikusokra, és akkor elhisszük nekik, hogy ők mindent jól csinálnak, vagy pedig növekszik a magyar társadalom energia tudatossága, amire vonatkozóan, mint Magyar Péter is ebben a videóban, de korábban a kapitány miniszter úr is utalt rá, hogy mennyire hálás, hogy a magyarok meghallották ezt a kérést, hogy létszi mindenki fogja vissza magát, és azt gondolom, hogy a magyarokról szokták mondani, hogy híresek, hogy a bajban azért nagyon tudunk összetartani. Ez szerintem egy nagyon jó üzeneted, és a Paks kapcsán szerintem egyáltalán nem onnan érdemes megközelíteni, hogy bealudt mondjuk a kormányzat, hanem szerintem jól pedzegeted, vagy én is egyetértek veled, hogy mindent az orosz félretett rá, és a Paks az legyen az oroszok. És onnantól, hogy elindult a háború, ami egy ilyen különleges művelet a más értelmezésben, tehát az orosz agresszió Ukrajna ellen, akkor ugye jöttek az Európai Uniós szankciók. És innentől kezdve már nagyon nehéz volt 100%-ban azt mondani, hogy jönnek az oroszok, és mindent megépítenek. Szerintem elkezdett a korábbi, tehát a NER, az Orbán kormány, a malac jégen próbálkozni, hogy azért az oroszoknak is adjunk, de megfeleljünk a szankcióknak, aztán utána már mi feketünk keresztbe legalábbis kommunikáció szinten a szankciónak, és szerintem Paks egy kicsit áldozata lett, mint egy ilyen állatorvosi lova, a magyar kormányzat orosz-ukrán agresszió kontra versus EU ilyen pofozó zónának, ahol ugye tudjuk, hogy nagyon sokszor 26 az egy arányban képviseltük valahogy mi mindig a kilógó felet. És ez nagyon, szerintem nem a legfontosabb, de az egyik faktor, aminek áldozata lett Paks. Tehát Paks 2 akár lehet, hogy már rég működne, hogyha itt nem lenne az, amit művelt ez a kormány.
4: Működnie kéne, ugye az eredeti tervek szerint, de nem csak ez a probléma, hanem az, hogy magát a szerződés, és ugye a háború nem 2022-ben kezdődött, hanem 2014 elején. És a paksi szerződést már ennek tudatában kötötték meg, miközben azért azt lehetett tudni, hogy ez nem veszi jól ki magát ez a háború. Hogy Európa erre háklis lesz, és szankciók jönnek. Ezt pontosan lehetett tudni. És a másik azt is lehetett tudni, hogy az oroszok ugyan világszerte szeretnek atomerőműveket építeni, de mindig késnek, mindig kétszeresen meghaladják az eredeti árakat, és technológiailag nem a legutolsó szava az emberiségnek. Tehát
6: annyiban, ha legyek itt az ördög ügyvédje, hogy azért egész Európában még 2014-ben, miután megtörtént a Krím lerohanása, ez volt a domináns hangulat. Tehát Angela Merkel a Krím lerohanása után tárgyalt még az oroszokkal, ugye a Nord Streamről.
4: Nem és tudom. Az is
6: persze,
4: jó,
6: persze, milyen jó bevált. Persze, az biztos, hogy 2022-től kezdve viszont Európa maradék része, az, aki odáig nem tette meg, az ugye elkezdett energia tudatosabban gondolkodni, leválni az oroszokról, ezt ugye mi nem tettük meg, és ennek most isszuk meg.
1: És akkor nézzük a megújulókat, pont ez van most kírva itt ezen a táblán, látjátok, tehát hogy ez abszurd, hogy a megújulókat környezetszennyező termékként adóztatta a magyar kormány, és gyakorlatilag ellehetetlenítette, hogy szélerőműveket telepítsenek, a napelemesekkel nagyon kiszúrtak, voltak pályázatok, visszavonták, megindult valami, megváltozott a törvény, tehát sok...
4: De aztán, amikor a Tibor cég felfedezték az ágazatot, akkor rá tudtak cuppanni gyorsan, és ma Magyarország egy európai napenergia nagyhatalom. Speciál a szélerőművek hiányoznak.
5: Na de a szélerőművek, tehát a minden értelemnek ellentmondott az a hogy is mondjam, ilyen falhúzás, amivel a magyar kormány megakadályozta a korábbi magyar kormányzat, megakadályozta a szélerőműveknek a telepítését. Egyébként, amennyire én tudom, nem vagyok ennek a témának nagyon szakértője, de Magyarországon nem túl sok olyan szélben gazdag régió van, ahol érdemes, hiszen ugye ez sok másfél évtizedes befektetés után szokott általában megtérülni egy napelempark, de azért vannak olyan helyek, ahol ezt lehetne használni, és az, hogy azt mondja, hogy ez nem jó, vagy itt teljesen abszurd.
4: Csúnya.
5: De csúnya, én szeretek megérkezni Ausztriába, Magyarországról, és üdvözölnek az ilyen integ. De ez ízlés kérdése, de itt nem ízlésről van szó, arról van szó, amiben most élünk, hogy egyrészt nem tudunk elég megújuló energiát termelni, mert korábban valakik ezt akadályozták, és oda akarok kiukadni, hogy ha szakmai ér nincs, akkor alig, hanem politikai ér van az egész hátterében, a másik pedig, amire most már az energiatudatosság kapcsán kezdünk ráébredni, hogy nem elég megtermelni az energiát, annak a tárolása is nagyon fontos lenne. És vissza megy minden oda, hogy sajnos úgy tűnik, hogy túlzottan lehatárolta az elmúlt mondjuk másfél évtizedét Magyarország fejlődésének, hogy éppen mi az, ami fókuszban van, például a miniszterelnök mi a kedvenc hobbija, stadionokban nem áll rosszul Magyarország, csak ez nem vigasz akkor, amikor megfőnek emberek, amikor energia problémáink vannak, és amikor rengeteg oldalról dől ránk egy ház, de nagyon nagy stadionjaink vannak.
1: Egyébként erről beszél Magyar Péter a videó második felében, hogy az energiatároló kapacitást az drasztikusan bővíteni kívánják. És akkor nézzük a Fidesz reakcióját, pontosan, hogy Orbán Viktor július 27-e óta egyetlen poszttal nem jelentkezett. Az utolsó viszont nagyon beszédes, mert az utolsó videójában, amit kitett, Tusványoson forgatták, azt mondja, hogy fel kell lépni a velük, mármint a Fidesszel kapcsolatos hazugságokkal szemben, és tudatosítani kell az elmúlt 16 év eredményeit.
4: Ó.
1: Szóval, hová tűnt Orbán Viktor ebben a helyzetben?
4: Gyurcsány Ferenc is mondta 2009-ben, amikor lemondott, hogy na de hát ez nem igaz, hogy nem csináltunk semmit. A jó, mit ember tesz, az sírba száll vele.
1: Szóval ebben a helyzetben meg kellene szólalni, nem? Ezek olyan súlyos vádak, hogy itt 4-8 év elképesztő mulasztásai vezettek oda, amit a napokban élünk. Tehát le kell állítani Paksot, hogy épp hogy van elég áram, mindenkinek korlátozni kell a fogyasztást.
4: Mi is írtunk róla, de mindenki más is írt róla, aki odafigyelt, hogy a napenergia kapacitás bővülését nem követte az energiahálózat, a villamos áramhálózatnak a fejlesztése, az baromi drága. Most ugye a miniszterelnök úr 868 milliárd forintról beszélt, ami rengeteg pénz.
1: Már holnap kírják a pályázatokat.
4: Igen, na most erre több ezer milliárd forint kell, csak arra, hogy az energiahálózat alkalmazkodjon a mostani fogyasztáshoz és a mostani termeléshez. És hogyha Paks 2 véletlenül megépülne, ami szerintem már csak a véletlenem múlik, tehát praktikusan nem valószínű, ha véletlenül mégis megépülne, na akkor megint fölmerül a kérdés, hogy mind fogjuk elszállítani azt az elektromos áramot, ami ott keletkezik.
1: Szóval még mindig ezt feszegetném, hogy itt most egy számon kérő jellegű miniszterelnöki videót láthattunk, és tehát valakinek erre felelni kell, nem?
5: Beszédes a csönd. Tehát, hogy az, hogy Boka Jánost se halljuk, lehet, hogy holnap utánra magukhoz térnek, és valamit majd kitalálnak, de szerintem, ha most csak politikai kommunikáció szempontjából nézzük, akkor egy nem csupán politikai szempontból frappáns, hanem az igazságossághoz képest is egy nagyon erős üzenet az, amit gyakorlatilag Magyar Péter közzétett. Nagyon nehéz erre mit felelni. Gyakorlatilag minden válasz rossz válasz, a nem válasz is egy, a politikában létezik az, hogy nem állok ki a mikrofon elé, hanem megvárom, amíg két nap múlva majd valami más történik, és akkor azzal tudok támadni. Ez egy megsemmisítő erejű, szerintem ez a beismerő vallomás, amit ráadásul nem is ők tettek. Én nagyon várom már, és szerintem talán a magyar állampolgárok egy jó része így van ezzel, hogy valaki vállalja ezért a felelősséget. És ne csak úgy, hogy beperelik, és akkor oda megy egy idő, hanem hogy álljon fel, hogy igen, én voltam, ezt tettem. Ez olyan jó lenne, hogyha politikában. Nemrég hallottuk Magyar Pétert is bocsánatot kérni, most gondolok éppen a köztársaság elnöki választása kapcsán, ő maga beismert, hogy igen, ezt elkapkodtam, nagyon sajnálom, a heve elvita.
4: Ebből is látszik, hogy kezdő politikus még csak.
5: Jó, de én szeretnék olyan naív lenni, hogy ilyen kezdő politikusok szerintem viszik erről az országot, és az ilyenek, akik meg beszédesen hallgatnak, azoknak szerintem nincs helye. Most mondanám, hogy nincs helye a parlamentben, de Orbán Viktor praktikusan nincs is benne a parlamentben.
1: Egyébként egy dologban elismerte a korábbi miniszterelnök, nem tudom, hogy emlékeztek rá, hogy melyik lehet az, hogy tévedett.
5: Hát, hogy hogy Magyar Péter az ő táborukból jött, ezt mondta Tusványos.
1: Konkrét ügyben elismerte, mégpedig azt mondta, hogy többen mondták neki, hogy legyen 80 ezres a Puskás stadion, és 60 ezres lett, de most már látja, hogy ez hiba volt.
6: Ezen múlott a választás szerintem.
5: És ismét stadionoknál jár.
4: Valószínűleg tűnik, hogy valahol az Adrián vitorlázik, és a Buda telefonján nincs internet.
1: Nincs térerő.
4: Úgyhogy fogalma sincs arra, hogy mi történik Magyarországon.
1: Ennyi volt az első rész, kedves nézők. Jön a reklám, aztán folytatjuk a köztársasági elnök választással, a kegyelmi kérvényekkel, illetve Orbán Gáspár csádi missziójával.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszönjük szépen a türelmet, azzal folytatjuk, hogy már kedden megválaszthatják Magyarország új köztársasági elnökét. A Tisza frakció bejelentette, hogy ők szombaton szavaznak az illetőről. Nézzük a bejátszást.
2: Most már hivatalos. Jövő kedden választja meg a következő ideiglenes köztársasági elnököt az országgyűlés. Az erről szóló határozat ma délelőtt jelent meg a parlament.hu-n, amelyet a házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó írt alá. A dokumentumból az is kiderül, hogy hétfő reggel 10 óráig lehet benyújtani a köztársasági elnök jelölésre vonatkozó ajánlásokat. Közben Bújdosó Andrea, a Tisza frakció vezetője azt mondta az MTI-nek, hogy a párt parlamenti képviselőcsoportja szombaton szavaz arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek. Kár a gőzért, közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. A poszton nincs üresedés. Így reagált a Tisza képviselőinek javaslatára Havasi Bertalan. A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette. Akárkit címkéz is föl most ezzel a titulussal a Tiszás önkény, a demokratikus jogállam helyreállítása után egy tolvonással megszüntethető lesz a törvénytelen és alkotmányellenes kinevezés.
1: Kezdjük az első felével a bejátszásnak. Van jelöltetek vagy tippetek, hogy ki lenne jó államfő, illetve ki lesz szerintetek? Még lehet küldeni ajánlásokat.
3: Nekem azt sikerült megértenem, hogy most nem arról szól ez a történet, hogy mi, mármint a társadalom, kit gondolnánk jónak. Egy átmeneti, ideiglenes államfő kiválasztása zajlik, és szerintem ezt vagy félreértette a társadalom nagy része, vagy rosszul kommunikálta a Tisza, de majd egyszer eljön az a rész, de én ebben a műsorban már elmondtam, hogy én Laco Adriennek örülnék, talán az elhangzott nevek közül legjobban, és láttam is most valamelyik portálnak a...
1: Az A Hangon ő nyert, igen.
3: Felmérés, ahol ő hozták ki, és tudnék érveket mellé tenni, de azt értettem meg, hogy itt most tényleg egy ideiglenes, átmeneti államfő kiválasztása zajlik, ami a parlamentnek a feladata. Ehhez hozzá lehet szólni, és valószínűleg a Polgár Judit mondjuk egy affér vagy félresiklás is abból történt, hogy a társadalom úgy gondolta, hogy ez is egyfajta társadalmi egyeztetéssel fog eldőlni, holott a Tisza, nem így gondoltam, a jelenlegi törvény nem így szól. Tehát én bizonyos értelemben elengedném azt, hogy mi kit szeretnénk, sokkal inkább kinek van esélye, és itt abból indulhatunk ki. Abból indulhatunk ki, hogy Magyar Péter akár önmagában, akár úgy bánta, közösen kikkel fotózkodott, kikkel találkozott nyilvánosan.
1: Mondom a nézőknek, volt Baka András, Romsics Ignác történész, illetve Fülöp Botond, a vidéki provokátor, aki a kegyelmi botrányt robbantotta, nem tudom, kihagytam valakit?
3: Én azt gondolom, hogy az a három név, a csúnya szóval mondhatnám, hogy befutó, lehet, hogy róluk fognak majd vitázni szombaton, és közülük kerülhet ki. Erre tennék én legnagyobb tétbe, de bármi lehet.
4: Még Forshofer Ágnest hozzá lehet írni egyébként valószínűleg ahhoz a listához. Vele nem kell külön fotózkodni a miniszterelnök úrnak, mert ez lehet tudni, hogy ők közeli munkatársak. De egyébként az összes elhangzott név az elméletileg rendben van. Gyakorlatilag pedig majd meglátjuk. Mert hiszen az államfő funkciói azok nagyon korlátozottak Magyarországon, a személyisége az sokkal többet számít. Akár Göncz Árpád, Solyom László, vagy negatív irányba is lehetne mondani, hogy mennyit számított. És hát amit a fideszesek mondanak, hogy mindegy, mert hogy úgyis báb lesz, meglátjuk majd, hogyha Baka lesz például, és majd először fog igazat adni a Fidesznek egy jogi kérdésben, na majd akkor mondja azt, hogy báb és hogy mindegy.
5: Igen, pont ezt akartam mondani, szerintem az itt a nagy trükk, én legalábbis ezzel a szemmel nézem ezt a köztársasági elnök jelölősdi hacacárét, hogy kellően autonóm ember kerül ebbe a nagyon fontos pozícióba. És neked annyiban lehet, hogy igazad van, hogy ez most egy átmeneti időszak a köztársasági elnöki hivatal történetében, de ezt az átmenetet pont azzal lehetne elegyengetni és növelni rajta keresztül a köztársasági elnöki hivatal jelentőségét, hogyha egy olyan ember kerül oda, aki ha kell képes ellentmondani Magyar Péternek.
1: Sőt, Magyar Péter azt mondta, hogy ő elvárná egy államfőtől, hogy ellentartson neki.
5: Jó, hát a
1: magyar esetben. Csak ez mondjuk a nem hinném poszt óta nálam egy picit bizonytalanul cseng, ez a korábbi elvárom, hogy tartson ellent az államfő miniszterelnök.
5: Igen, a Magyar Péter azért sok mindent mond. Tehát nagyon látszik igazából a magyar politikának, én most ezt itt látom ezt az egész, nem tudom, himbálódzását, nagyjából arról szól az egész, hogy a Magyar Péter lavírozik és libikókázik a közvéleménnyel. Tehát, hogyha a közvélemény ugye a digitális nyilvánosságban úgy reagál, hogy neki valami nem tetszik, akkor Magyar Péter egy kommentben bocsánatot kér, és akkor hirtelen ugye most más valakit nevezünk ki a közmédiának az élére.
3: Meg már, Forst...
5: Tehát ez egyébként erről beszélgethetünk, hogy ez mennyire termékeny.
3: Forshofer Ágnes mellett is, meg ellene is szól egy-egy dolog. Az egyik az, hogy pont ő az a személy, aki elveszi a szót. Láttunk ilyet a parlamentben a miniszterelnök.
1: Egyszer elvette, aztán másnap kávéztak.
3: De attól még elvette a szót. Tehát, hogy ő szerintem az, aki nem tudom, hogy az egyetlen ember, de egy olyan ember, aki bebizonyította élesben, hogy ő nem fél elvenni a szót akár Magyar Pétertől. Szerintem ez mellette szól. Ellen szól az, hogy hát ő azért mondjuk a Tisza politikusa, a Tisza embere, és a Tisza emberét oda tenni, azt szerintem miközben egy karakán személyiség, szerintem nem lenne jó optikája a dolognak, és a politikában azért a gesztusok is, vagy a látvány is számít. Ki tudja, én is azt mondanám, hogy ha akár ideiglenes, akár állandó, egy államfő az legyen, hát mondjuk nem olyan, mert bábokat már láttunk.
1: Jó, akkor nézzük onnan, hogy jogász legyen, vagy ne. Jó, érdekes kép, jogászok azt mondják, hogy jogásznak kell lennie a következő államfőnek, mert hogy alkotmányozás kezdődik majd. Ez milyen érv?
4: Hát nem ő fog alkotmányozni, tehát ő legfeljebb csak majd ellátja azokat a ceremoniális, rábízott ceremoniális feladatokat. Eddig a jogászokkal is jártuk már meg, és voltak nem jogászok, műfordító volt idáig nekem a legkedvesebb. Tehát, de ez nem azt jelenti, hogy akkor most közös elnök is legyen egy börtönviselt műfordító.
5: Sőt, hát a műfordító, mint olyan, nagyon passzol. Ugye az alkotmányozás az a társadalmi szerződésnek az újrakötése. Az újra meg. Tehát a jogászok hajlamosak nagyon merev, mechanikus keretek közé szorítani azt a fogalmat, hogy alkotmányozás, mit jelent az alkotmányozás. Az alkotmányozás szempontjából én el tudom képzelni, hogy egy írónak, egy művésznek akár nagyobb személyes hozzáadott értéke lehet, mint egy jogásznak. Az alkotmányozás az egy kollektív lelki folyamat, amikor kodifikáljuk az egyébként csak implicit hallgatólagos szinten létező közmegegyezéseinket. Tehát itt egy mélyebb folyamatról van szó, és szerintem ehhez kell figurát válogatni.
1: Amikor az előbb azt mondtad, hogy a műfordító az neked szimpatikus, hirtelen azt hittem, hogy Schmidt párra utalt ironikusan a bolgár dolgozat kapcsán, de ezek szerint félreértettelek.
4: Akkor párbajtörvívót mondtam volna. Az sem egy fontos kritérium a köztársasági elnöknek.
3: Azért azt tudja leírni, hogy államfő, az szerintem egy nagyon kellemes dolog, hogyha legalább eddig eljut a leendő, vagy a következő államfő.
1: És két ellel.
3: Erre gondoltam, igen. Tehát, hogy ilyen, és főleg, hát ugye Schmidt Pál esetén ugye ő a magyar nyelvnek a megőrzését és fejlesztését, védelmét tűzte ki célul, hát saját maga ellen kellett megvédeni. De szerintem legyen tisztességes és gerinces ember. Ez szerintem a nemzeti minimum, és talán az, hogy jogász, az segíthet, de biztos, hogy egy most, tehát a Forsthofer Ágnes is, aki most ideiglenesen gyakorolja az államfői jogköröket, mögötte is ott van egy jogász csapat, lehet, hogy ki is fogunk térni majd esetleg ezzel kapcsolatban a dolgokra. Szerintem legyen mindenféleképpen egyfajta érzéke a jog logikájához. Hiszen az az államfő azért törvényekkel bánik, határozatokkal bánik, és az akaratát, azt még akkor is, hogyha egy beszédet mond, akkor a jogot nagyon tiszteletben tartva kell megtennie. És aki ettől rettenetesen távol áll, vagy nincs hozzá érzék, ez bármennyire is tisztességes, gerinces ember, az mindig meg fog bicsaklani. Az, hogy egyébként neki van egy jogászi diplomája, az előny, de szerintem nem hátrány, ha nincs, ha van jogérzéke.
1: Akkor nézzük az ellenzéki viszonyulást, magatartást. Itt két felé válik a dolog. A Mi Hazánknak van jelöltje, egy azt hiszem energetikai szakember, Tóth Norbert talán.
5: Tóth Máté.
1: Tóth Máté, bocsánat. A Fidesz meg azt mondja, hogy kár a gőzért, és ők nem állítanak jelöltet, mert az egész folyamat illegitim. Melyik ellenzéki párt politizál jobban szerintetek ebben a helyzetben?
3: Hát túl egyszerű a kérdés, tehát hogy a Fidesz vagy Fidesz-KDNP, nem tudom, hogy kell ezt most mondani éppen, mert külön frakció, meg így ők is próbálnak, már a KDNP próbál menekülni a Fidesz folytó ölelésétől. Tehát, hogy Súlyog Tamás aláírta azt a bizonyos törvényt, ami megszüntette a saját...
1: Igen, de azt mondják, hogy az AB még azt megsemmisítheti, vagy beleköltheti, és akkor lehet, hogy két elnök lesz egyszer.
3: De Súlyog Tamás aláírta. És én tényleg azt gondolom, hogy itt ő maga legitimálta azt, hogy jogilag ez rendben van, mert államfőként ő aláírta azt, amit államfőként kellett aláírnia, hogy...
1: Azt mondta, hogy nem tehet más, nem ért vele egyet, nem jogszerű.
3: Na de ezzel bizonyította egyébként a legkevésbé rátermettségét, hogy nem értek vele egyet, de aláírom, de ez szerintem már nem jogi, hanem intellektuális kihívás. Tehát innentől kezdve szerintem az érvelése a Fidesznek. Tehát azt mondhatja a Fidesz, hogy én ebből kimaradok, én nem veszek részt, mert ez egy, mit tudom én, bolha cirkusz, hasonló, ezt mondhatja, de hogy arra hivatkozva, hogy ez egész illegitim, és kvázi ők akarják meghatározni azt, hogy a jog micsoda, a jogot ne ők határozzák meg, arra vannak egyébként jogorvosok. Én egyébként szimpatizálok azzal, hogy a Mi Hazánk azt mondja, hogy jó, semmi esélyem nincs rá, mint a Schiffer András alkotmánybíró jelölésénél is, de én szeretnék részt venni ebben a demokratikus, mondjuk így játékban, demokratikus versenyben, és állítok valaki jelöltet, ez nekem egy ajánlat, ez üzenet a saját választóik felé, meg üzenet, hogy ők gyakorlatilag részének kívánják a politikai, közéleti térnek venni magukat, tehát biztos, hogy ebben a témában egyértelmű Mi Hazánk felé vezet tehát a kettejük közül, szerintem.
4: Hát arról nem beszélve, hogy milyen komoly ember vállalná el most a Fidesz államfő jelöltségét? Komoly emberre gondoltam, tehát nem pártpolitikus, meg nem valamilyen ismeretlen ember.
1: Hát lehet, hogy ezt a problémát akarják elfedni esetleg ezzel a kommunikációval?
4: Én nehezen látom, hogy ki lenne, mit tudom, egy Kubatov Gábort jelölni, szóval nem tudom, kit jelölnének.
1: Hát majdnem mondtam, hogy a B középre számíthatna, de...
4: Igen.
1: Most az eléggé megcsapant.
4: Annak egy részére.
5: Ugye tulajdonképpen az egyetlen ügy, ami életben tartotta a Fideszt, ott a 20% körül, az ez az ügy volt. Tehát ez a Súlyog Tamás elleni...
1: Tartson ki, elnök úr, és védjen meg minket.
5: Alkotmány ellenes.
3: Stopp önkény.
5: Hadjárat. Tehát stopp önkény. Ez volt az egyetlen ügy. És ezért nagyon-nagyon érdekes, hogy a Súlyog ebbe így belement. Ugye mondta a maga rossz kifogásait, szerintem egyébként azt mondta, hogy ő maga nem akar jogellenes helyzetbe kerülni, de hát, hogyha komolyan venné megint csak az alkotmány értelmét, akkor pontosan tudná, hogy az alkotmány az, ami minden pozitív jognak az alapja. Tehát azzal nem kerül jogellenes helyzetbe, hogyha az általa szentnek tekintett alkotmányt megvédés, ezért nem írja alá. Tehát ez egy rossz ér volt alkotmányjogilag. Mindenesetre ezért egyetértek veled, hogy ő ezt most végső soron aláírta, mondott egy rossz érvet, de ezzel validálta ezt a helyzetet, és ezzel a lehető legrosszabb Fidesz számára, hogy kinyírta azt a politikai ügyet, ami a Fidesz életben tartotta. Az egyetlen politikai ügyet. És Nem tudom, hogy ezután bele tud-e kapaszkodni a Fidesz bármilyen meglévő ügybe. Próbáltak ugye az energiavészhelyzetbe bele kapaszkodni, hogy ugye Magyar Péter kiitta a vizet a Dunából, és ugye ezért nem fűt a Pak, nem termel a paksi atomerőmű. Én arra lennék kíváncsi egyébként, hogy mi történt ott aznap, hogy a Súlyog Tamás szembe ment-e a fideszes pártakarattal, esetleg kiharcoltak valami kompromisszumot a technológiai megvalósítást, illetve hogy ott a sötétben jelenjen meg, mi legyen a pontos duma. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy aznap mi történt Súlyog Tamás és a Fidesz között.
1: Nézzük akkor egy ide kapcsolódó, félig meddig ide kapcsolódó következő témát. Nem adja ki a kegyelemben részesültek nevét, pontosabban az sem a Sándor Palota, Forsthoffer Ágnes hivatala, hogy milyen bűncselekményeket követtek el azok, akik az elmúlt 10-12 évben elnöki kegyelmet kaptak.
2: Nem adja ki a Sándor Palota, hogy 2012. május 10-e és 2026. július 19-e között milyen ügyekben gyakoroltak pozitív egyéni kegyelmet, írja a Népszava. A lap közérdekű adatigényléssel fordult Forsthoffer Ágnes köztársasági elnöki jogkörrel felruházott házelnök hivatalához, de kérésüket megtagadták. Annak ellenére is, hogy az adatigénylésben külön kérték, hogy a dokumentumokat a személyes és más védett adatok kitakarásával adják át. Az elnöki hivatal a pozitívan elbírált ügyek számát közölte csak a Népszavával, de nem küldte el sem a kegyelmi határozatokat, sem a felterjesztéseket, sem a döntés előkészítő iratokat, illetve az ügyek anonimizált érdemi adatait. A Sándor Palota azzal érvelt, hogy a kegyelmi iratokban szereplő adatok bűnügyi személyes adatok, ezért nem minősülnek sem közérdekű, sem közérdekből nyilvános adatnak.
1: Kezdjük azzal, hogy válaszoljatok, kérlek titeket egy szóval a nap kérdésére, ami tehát ehhez a témához kapcsolódik, tehát hogy egyetértetek-e a Sándor Palota érvelésével, hogy Igen. Nem adják ki ezeket az infókat. Igen. Ábris?
5: Nem.
1: Gábor?
4: Én sem hülyén néznék ki, hogyha nézze a vásányítás.
5: Kollegialitás?
4: Hát egyébként se értek vele egyet, de hát most ha egyet értenék, akkor sem mondhatnám azt.
1: Igen. Mit van joga tudni a társadalomnak? Hogyha a Sándor Palota szemszögéből, akkor hol állhat meg ez az érvelés?
5: Szerintem nem ez a legsürgetőbb, vagy legfontosabb kérdés, hogy mit van joga tudni a társadalomnak, hanem az, hogy mi a helyzet. És a helyzet az, hogy szerintem nem ez a legsürgetőbb, vagy legfontosabb kérdés,

0: hogy pontosan milyen ügyekben születtek kegyelmek, csak azért, hogy megnyugodjon. Nem gondolom azért, hogy bármiféle erkölcsi vagy erkölcstelenségi folytatólagosságnak az íve megrajzolható lenne, ugye a Tisza és a Fidesz kormány között ebben a tekintetben, de ez ilyen szempontból egy rossz döntés.
1: Nem tudom, emlékeztek-e, de kiadott a Tisza kormány egy nyilatkozatot május 19-én, ami így szól: a magyar társadalomnak joga van megismerni, hogyan születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Ja, ez egy konkrét ügy volt, de mégiscsak arra hivatkozik a Tisza kormány, hogy joga van a társadalomnak tudni. Ez kivetíthető, hogy általában a többi ügyre, és akkor Forsthoffer Ágnes, aki a Tisza politikusa, és egyben most az ő hivatala mondja, hogy nem adjuk ki. Itt én ellentmondást látok.
2: Az amerikai elnöknek van ilyen abszolút kegyelmi jogköre, lehet, hogy más országokban is van ilyen, de én ott dolgoztam. Ott megmondják, hogy kinek adtak kegyelmet. Azt nem mondják meg, hogy miért, hát pláne most a Trump idején, ez egy külön dolog. De ott újra és újra fölbukkan az a probléma, hogy ez a kegyelmi jogkör, ez voltak éppen az európai monarchiákból költözött át az amerikai alkotmányba, és hogy vajon helyese, hogy egy személy vagy egy hivatal ilyen jogköröket gyakorolhat. És ott is úgy van egyébként, hogy van egy procedúra, amin át kéne esni, de az elnök az végül is túlteheti magát rajta. És Magyarországon az, ahogy a Budaházi György meg a Hunnia per vádlottai megkapták a kegyelmet, holott nagyon-nagyon súlyos bűncselekménnyel.
1: Terrorizmus, hát, terrorcselekményekért ítélték el őket.
2: Tehát azóta a dolog teljesen sántít, nyilvánvalóan sántít. És most az, hogy hány adócsalónak, vagy hány házasságszédelgőnek, vagy nem tudom kinek, szélhámosnak bocsátottak meg különböző okokból, mert lehet, hogy mert végstádiumú betegek és öregek, vagy nem tudom, milyen körülményeket vettek tekintetbe. Ez nem ok arra, hogy eltitkolják az egész folyamatot.
1: Igen, meg ettől gyanús, hogyha ez egy olyan kegyelmi döntés, ami erkölcsileg alátámaszthat, akkor miért titkos? Jó. Nem tudom, van még mondatotok, vagy menjünk a napkérdésére, mert van még Orbán.
3: Csak gondoltam, hogy röviden megindoklom, hogy miért mondtam igent. Nyilván egyébként szerintem ez egy jogi értelmezés kérdése lehet, egy jogászkodás, hogy mennyire fogadjuk el az indoklást, de én azt gondolom, hogy pontosan egy ilyen Pandora szelencéjét nyithatja ki az, hogyha akármennyire is anonimizálva, de egy, ugye ez majd az ügynök aktáknak a nyilvánosságra hozásánál is, ott egy ilyen fokozatosságot tervez a kormány, hogy elkezdjen azon a társadalom gyakorlatilag vitázni, hogy mennyire volt helyes ez a döntés, mennyire nem volt helyes ez a döntés. Van egyáltalán precedens arra, hogy ezt kiadjanak. És ugye egyetlen precedens van, ugyanis a Sólyák Tamásnak a hivatala kiadta, de ott azt lehet mondani, hogy ez egy kiemelt közérdek volt, hát az egy államfő megbukásához vezető dolog volt, és ott megismerhetőek voltak, ott is bőségesen kitakarva bizonyos dolgok. Tehát én egyetértek azzal, hogy azzal a felfokozott, vagy abban a felfokozott állapotban, ahol most a választások után vagyunk, ez nem szolgálná mondjuk a társadalmi békét egy ilyen információ halomnak a kiadása. Ezért én elfogadom ezt az érvelést, de azt sem mondom, hogy iszonyat rossz lenne, ha ez jönne, csak nem hiszem, hogy föl vagyunk rá készülve, annyi sok dolog van rajtunk, de nem biztos, hogy ez a legszakmaibb érvelés.
1: Rendben, akkor nézzük meg most a kérdés zárását. Tehát azt kérdeztük, hogy ön egyetért azzal, hogy a Sándor Palota nem árulja el, milyen bűncselekmények elkövetői kaptak elnöki kegyelmet? Már csak 20% ért ezzel egyet, úgyhogy hatott vendégeink kétharmados többségének álláspontja. 80% nem ért egyet, tehát a Sándor Palota indoklásával, döntésével. Köszönjük szépen, hogy ma is aktívak voltak, és szavaztak, és kommenteket is küldtek. Ezekből mutatok most néhányat. László: nem értek egyet, még ha nem is kell indokolnia a köztársasági elnöknek magát, azért a népnek illene tudnia, milyen elítélt bűnözők járnak közöttünk. Bernadett: nem volt szokás kiadni. Azért, mert a Fidesz botrányosan visszaélt a köztársasági elnöki kegyelem adásával, mint ahogy sok más mindennel is, nem kell kiadni. Bizalmat kell újraépíteni. Éva: tulajdonképpen igen, ha törvény szerint jártak el. Nem is érdekel, hogy kik ők. Ha megérdemlik, szabaduljanak. Ha nem, akkor maradjanak. Zsuzsa: természetesen nem. Ennek teljesen nyilvánosnak kell lennie, annál is inkább, mert ez a rendszer is hajlamos párt vagy más szimpátia alapján részrehajló lenni. Ezen túl még látszatra sem demokrácia. László: ez nem az ideiglenesen helyett

0: teljesítő feladatkört betöltő elnök feladatköre, és az ország működésére sincs kihatással. Erzsébet nem. A nevet satírozzák ki, a többi legyen nyilvános. Végül is a megbocsátható cselekményre vagyunk kíváncsiak. És végül Géza, egyetértek, senkire nem tartozik, csak az elítéltre és az igazságszolgáltatásra. Köszönjük szépen. Utolsó témánkhoz értünk. 6-szor repült Csádba és Nigerbe Orbán Gáspár honvédelmi géppel. Nézzük a részleteket.
1: Orbán Viktor fia Orbán Gáspár, aki századosi rangban szolgált a honvédségben, leszereléséig összesen 6-szor utazott Csádba, illetve Nigerbe a honvédség repülőgépén, írja a Magyar Hang. Böröndi Gábor korábbi vezérkari főnök áprilisban, de már az országgyűlési választás után beszélt arról, hogy Orbán Gáspár is részt vett a csádi misszióban. Böröndi akkor azt mondta, erőteljes túlzás, hogy Orbán Viktor fia vezette volna ezt a csoportot. Gulyás Gergely korábban azt állította, hogy Orbán Gáspárnak nem volt szerepe a csádi misszió előkészítésében.
0: Akkor kezdjük a végéről. Ez az utóbbi állítás miről szól, hogy ennyire alultájékozott volt a miniszterelnökséget vezető miniszter Gulyás Gergely, vagy ilyen folyékonyan tudott hazudni? Mert most már látjuk, hogy pont az ellentétét mondta a valóságnak.
2: Hát nyilvánvaló, hogy hazudott, természetesen. Természetesen. A királyfi szerepéről mindenki tudott. Ugye a háta mögött úgy emlegették, hogy a királyfi. És hát már az is egy érdekes történet volt, hogy került ki a Sandhurst-i Királyi Katonai Akadémiára Angliába, aminek a századosi rangját meg a katonai karrierjét elméletileg köszönhetné.
0: Ez egy 9 hónapos képzés volt.
2: Igen. Na mindegy. Szóval nyilvánvaló, hogy őt valahogy hátrébb kellett vonni abból a szerepből, amit kezdett ilyen egyházi építkezésben betölteni, és eldugták, és akkor a jó búvóhely volt a katonai hírszerzés, meg egyáltalán ez a nemzetközi műveletek. Nyilvánvalóan komoly talam, tehát aki látta már Afrika térképét, az pontosan tudja, hogy Csádban aztán végképp semmi dolga nincsen Magyarországnak.
0: Na de majdnem lett. És hát Pálinkás Szilveszter arról beszélt, igen, hogy Orbán Gáspár állítólag azt mondta, hogy 50%-os harctéri veszteséggel kell kalkulálni, tehát hogy az odavitt katonák fele meghalhat. Tehát azért ennek volt tétje így utólag. Hát vagy lehetett volna nagyon komoly.
3: Teológusként is ülök itt, azért azt a részét szeretném egy kicsit ellenpontozni, hogy ahogy Pálinkás Szilveszter is fogalmazott, hogy mintha valami isteni hívásra hivatkozna az Orbán Gáspár ezzel az egész misszióval, hogy oda menne. Én bármikor vállalok nyilvános vitát Orbán Gáspárra, a keresztények istene nem hív ilyesmire senkit. Régen volt ez a vitam et sanguinem, ugye, Mária Terézia idejében, amikor mentek a nemesek, és felajánlottak életüket és vérüket, csak nem a sajátjukat, hanem az ő alárendeljeikét. Itt is gyakorlatilag az Isten engem arra hív, hogy legyilkoljunk nem tudom hány magyar katonát, mert akkor akármi lesz. Ezt legyünk szívesek, ne higgyük.
2: Nem is, a magyarokat majd legyilkolják az iszlám fegyveresek, mi az iszlám fegyvereseket fogjuk Isten nagyobb dicsőségére,
3: Az egész Csád így, ahogy van, és akkor mondhatnánk azt utalva te mondatodra is, mármint, hogy arra hivatkoztál, hogy arra hivatkozik a Fidesz, hogy hát azért itt a 16 év értékeit ne tagadjuk meg, nagyon rosszul öregszenek a Gulyás Gergelynek és hasonlóknak a 16 év értékeire vonatkozó utalásai. Ez elszomorító.
4: Én arra vagyok kíváncsi, hogy valószínűleg soha nem fogunk megtudni, hogy a Fidesz kormányon, az Orbán kormányon belül hogyan viszonyultak Orbán Gáspárnak ezzel a személyes projektjéhez. Az egy dolog, hogy ő oda repülhet, ugye 5-6-szor előkészíteni ezt a missziót, de ott valóban volt katonai szinten olyan gondolat, hogy ez megtörténhet-e. Tehát nem lehetséges, hogy úgy viszonyultak hozzá, hogy
0: ez a vallási fanatikus úriember. Amikor adott Róna Egonnak, akkor azt mondta, hogy volt ilyen kormányhatározat, de már érvényét vesztette. Tehát volt, csak megszűnt, mire ez a idén tavasz interjú képbe került.
4: Aha.
0: Szóval a hatalomgyakorlás furcsasága, hogy egy kormányfő fia ilyen szituációba kerülhet, nem egy picit valahogy.
3: Milyen kormány lehetett az, ahol ilyen kormányhatározat születhetett?
2: Igen, arra a kormányülésről, hogyha láthatnánk egy feljegyzést, de nem láthattuk, hiszen nem készültek.
0: Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Ez a mai végszó. Kedves nézőknek köszönjük a figyelmet. További jó tévézést, holnap is lesz aktuál. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nehéz napokat él át Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke. Zsarolással vádolják, ráadásul a világbajnokság kereskedelmi jogainak privatizációs tervei miatt több szervezet is a leváltását követeli. Cségál András, az Index főmunkatársa a vendégünk.
2: Kedvi csókolom.
1: No, honnan indul itt az elégedetlenség Infantinoval szemben, mert hogy azért sorra-sorra lehet hallani a problémákat, többen vannak már régóta, akik szeretnék, hogyha leváltásra kerülne, összejöhet?
2: Hát most már nagyon közel állnak ahhoz, ugyanis 211 tagországa van a FIFA-nak, és a legújabb számítások szerint már 90 fölött járnak, tehát azoknak az országoknak a száma, amelyek le akarják váltani. Az UEFA, vagyis az Európai Szövetség már összezárt, és egy emberként Infantino ellen van, és a CONMEBOL, ami ugye az észak-amerikai és közép-amerikai országok szövetsége úgy szintén, továbbá Jordánia is csatlakozott. Az a Jordánia, amelyik országot megemlítette a bevezetőben, ugyanis a Jordán Szövetség elnökét, egy koronaherceget, bizonyos Ali Ibn Husseint megzsarolta. Azt mondta neki Infantino, hogy nem kapják meg a VB után járó pénzt, illetve az ázsiai kupa után járó pénzt, hogyha nem rászavaz.
1: Hát ez önmagában, hogyha ez tényleg bizonyítást nyer, akkor innentől kezdve nincs miről beszélni.
2: Így van, de hát ugye meddig mennek vissza az előzmények? Hát minimum a világbajnokságig. Sokak szemét csípte, hogy gyakorlatilag Donald Trump-al együtt kettejük privát VB-jévé tette ezt a 48 fősre duzzasztott eseményt, és az aztán különösen kiverte a biztosítékot, hogy Trump a futball királyának nevezte Infantinót.
1: Kik azok, akik még Infantino mellett vannak?
2: Ugye az a helyzet a FIFA-ban, hogy mondjuk egy mini államnak, Montserrat, van egy ilyen nevű állam is, hogy Montserrat, annak a szavazata ugyanannyit ér, mint Anglia, Németország, vagy Franciaország, Spanyolország szavazata, és azokat a szegény törpe országokat, amelyeknek egyszerűen nincs pénzük arra, hogy finanszírozzanak egy futballszövetséget, vagy kiutazzanak egy világeseményre, azokat, ahogy pestiesen mondják, kilóra megvette Infantino, és most ezzel a projekttel, ugye, aminek FIFA Forward Enterprise a neve, amit nem is tudom, hogy hogyan lehetne magyarra lefordítani, előre, FIFA előre nevű vállalkozás. 20 millió dollárt ígér minden országnak egyszeri fizetésként, és az évi tarifát is, amennyit kapnak az országok, azt is jó alaposan megnövelni 22-24 és így tovább millió dollárra, ami egy ilyen törpe országnak hát iszonyatos nagy pénz.
1: És hát mondhatják is, hogy akkor mi ezzel a gond? Hát mindannyian nyerünk vele.
2: Ezt így is lehet mondani, ugyanakkor a nagy országoknak, Angliának, Németország, Franciaország, Spanyolország, ez nem számít olyan sokat ez a pénz, és a gyomruk nem veszi be azt, hogy kiárusítja a futballvilágbajnokságot, mert a Football Forward Enterprise-nak az a lényege, hogy 4,2 milliárd dollárért 20%-os részvénycsomagot adna ebben a vállalkozásban, amelyik működtetné a labdarúgó világbajnokságot. Tehát nem mondom, hogy apró pénzért, de kiárusítaná a FIFA egyetlen bevételi forrását, a VB-t, ugyanis bármilyen furcsa, és ezt sokan nem tudják, a FIFA, illetve az UEFA-nak sokkal több pénze van, mint a FIFA-nak, mert a FIFA-nak csak a futball VB a bevételi forrása, ami 4 évente van, az UEFA viszont a bajnokok ligáját működteti, amelyik folyamatosan megy, és mérkőzések százain termeli a pénzt.
1: Infantino most összehívta a válságtanácsot. Kik ennek a tanácsnak a része, és itt hogy képzeljük el, mi történik most?
2: A belső kör, az úgynevezett belső kör, ide tartozik az ügyvezető igazgató, a főtitkár, tehát ezek a korifeusok, akik közül bizony nagyon sokan ellene fordultak Infantinónak. A főtanácsadója, egy Carlos Cordeiro nevű ember, az le is mondott múlt pénteken, és például Arsène Wenger, a híres veterán edző, aki a FIFA fejlesztési igazgatója, ő is bizony megtámadta Infantinót, viszont ezen a Rabatban tegnap tartott válságstáb értekezleten nem tudom, hogy sikerült elérnie Infantinónak, de egy emberként kiálltak mellette, és végül is aláírtak egy támogató nyilatkozatot.
1: Mit jelent ez akkor a jövőre nézve? Ugye az UEFA azt mondta, hogy Európa akkor innentől kezdve nem megy a világbajnokságra. Elképzelhető, hogy ez a nyomás mégis addig fokozódik, vagy pont ezekkel az összecsipkedett emberekkel Infantino végül mégis pozíciójában maradhat?
2: Hát ott még nem tartunk, hogy Európa nem megy a VB-re, ez csak egy fenyegetés volt abban az esetben, hogyha ez a bizonyos cég, ez a Football Forward vagy FIFA Forward Enterprise megvalósul, akkor nem mennének. Na most november 19-ig le kell adni a jelentkezést a következő FIFA kongresszusra, hogy ki akar elnökjelölt lenni. Jövő márciusban lesz ugyancsak Rabatban, illetve Marokkóban a kongresszus, ahol negyedszer megválaszthatnák Infantinót. Ez mindenképpen az utolsó lesz, mert a alapszabály értelmében csak 4-szer töltheti be ezt a posztot. Most ugye megy a színfalak mögött az alkudozás, az ígérgetés, a vesztegetés, és próbálja megszilárdítani a pozícióját Infantino.
1: Utolsó gyors kérdés, ki lehet, aki szembeszáll vele, vagy aki elindul még?
2: A legvalószínűbb jelölt Nasser Al-Khelaifi, a Paris Saint-Germain katari tulajdonos elnöke.
1: És milyen esélyei vannak?
2: Szerintem nem rosszak. Pénz az van bőven.
1: Hát reméljük, hogy nem úgy használja fel, ahogy Infantino, vagy valahogy egy kicsit rendeződik itt a futball körül a helyzet. Cségál Andrásnak, az Index főmunkatársának köszönöm a beszélgetést.
2: Szívesen.
1: Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt ma reggel a Start. Most jön a Fórum, aztán hírek Benke Lucsiával. Tartsanak ma is az ATV-vel. Én köszönöm figyelmüket kollégáim nevében is. Szép napot, viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.